eljöttek. Idén is a tervezetten felüli létszámban összesen 48-an jelentkeztek a véradásra. Magyar Péter miniszterelnök és kísérete néhány perccel 10:30 után érkezett meg az apostoli paloták, Szent Damazuszról elnevezett belső udvarára, a 14. Leó pápával való magán audienciára csütörtökön. A magyar kormányfőt az apostoli paloták bejáratánál Peter Rajic érsek, a pápai ház prefektusa fogadta, valamint azok a pápai udvari méltóságok, akik Magyar Pétert és a delegációját egészen a pápai könyvtár szobáig kísérték. Magyar Péter a szentszéki államtitkárságon is tárgyal, majd felkeresi a Szentpéter téren található, rászorulóknak fenntartott orvosi rendelőt, ahol Louis Marin de San Martin, a pápai szeretetszolgálat prefektusa kíséri. Megújult a felsőzsolcai vasútállomás a MÁV országos állomás felújítási programjának keretében, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzése szerint 1983 óta nem végeztek átfogó felújítást az állomás épületén. A most befejezett munkák eredményeként az épület kívülbelül megújult. Korszerűbb, biztonságosabb és akadálymentesebb környezet várja az utasokat. Felújították az állomás épület homlokzatát, kicserélték a nyílászárókat, az épületet és a parkolót akadálymentesítették, korszerűsítették az utasvárót és a mosdókat, rendezték az épület környezetét, valamint fedett kerékpártárolót is létesítettek. Továbbá új kamerás megfigyelő, riasztó és beléptető rendszert telepítettek, írta a miniszter. 120 pályázat érkezett a Nemzeti Park igazgatóságok vezetésére, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Őszintén örülök ennek a kiemelkedő érdeklődésnek, nagyon jó látni, hogy ennyi kiváló szakember érzi magáinak a feladatot, és kész felelősséget vállalni a legféltettebb természeti kincseinkért, valamint a nemzeti parkjaink jövőjéért, írta bejegyzésében Gajdos László. A politikus augusztus 31-én jelentette be, hogy nyílt pályázatot hirdetett az összes nemzeti parki igazgatói posztra az élő környezetért felelős minisztérium. Közölte, a pályázat célja, hogy az igazgatók kiválasztása átlátható eljárásban a jelentkezők szakmai tudásának, tapasztalatának és vezetői képességeinek figyelembevételével történjen. Várhatóan év végére elkészül a kormány digitalizációs stratégiája, aminek nagy szerepe lesz abban, hogy mindenki részesüljön a digitalizáció nyújtotta előnyökből, mondta a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán kifejtette, jelentős elmaradások vannak ezen a területen, de bízik abban, hogy a stratégia jelentős szemléletváltást hoz. Az Európai Akadálymentesítési Irányelv gyakorlati végrehajtásáról szóló Digitális Megújulás 2 című szakmai konferencián a tárcavezető hozzátette, a Kátai Németh Vilmos vezette Szociális és Családügyi Minisztérium azon dolgozik, hogy a társadalmi esélyegyenlőség minél nagyobb teret nyerhessen. A tudományos és technológiai tárca pedig azon munkálkodik, hogy ez a digitális térben is minél zökkenőmentesebben megvalósulhasson. Végül a pénteki időjárásról. Közepesen vagy erősen felhőség mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre néhol futó zápor esetleg előfordulhat. A Dunántúlon az északi szelet élénk, időszakosan erős széllökések is kísérhetik. A Dunától keletre azonban gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között várható pénteken. Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Munkatársaim nevében is tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. 40. alkalommal rendezik meg augusztus 20-a és 23-a között a Mesterségek ünnepét a Budai Várban. A Népművészeti Egyesületek Szövetsége által szervezett rendezvényen idén is a magyar népi kézművesség mesterei és számos külföldi alkotó mutatkozik be. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Csapó Angélát, a Somogy megyei Népművészeti Egyesület tagját, a népművészet mesterét. A kedves hallgatóktól elnézést kérünk itt a háttérzajért. Ezt a beszélgetést a Mesterségek ünnepén augusztus 21-én rögzítjük. Csapó Angéla az édesanyjától tanulta ezt a mesterséget. Miért szeretett bele a textilszövésbe?
2: A 80-as években még gyerekfejjel láttam édesanyámat szőni. Hímzéstől kezdve a makraméig sokféle kézműves tevékenységet kipróbált, és a szövés egy volt a sok közül, ezt tetszett a legjobban, ez fogott meg a legjobban, de a nagyszüleim hímeztek, horgoltak, nekem a szövés valahogy bejött. Gyakorlatilag egyre mélyebbre süllyedek, ha lehet ilyet mondani, de pozitív értelemben, mert ebbe csak elmélyülni lehet. Akit egyszer megérintett, annak gyakorlatilag már az egész sorsa meg van pecsételve. Nagyon gazdag, nagyon változatos, egy varázslatos dolog a szövés.
1: Hogy került kapcsolatba a Somogy megyei Népművészeti Egyesülettel? Miért tartja fontosnak, hogy az ő céljukkal azonosuljon a tudás átörökítése a jövő nemzedék számára?
2: 88 óta foglalkozom komolyabban szövéssel, ugye addig évekig néztem édesanyám, hogyan sző. Nagyon sok minden technikát kipróbáltam, és 96-ba kezdtem el emberekkel is foglalkozni, mert többen megkerestek, hogy ugyan mutasd már meg, hogy te hogy csinálod, illetve sok mindent láttak, mivel érdeklődéssel fordulok sokféle technika iránt. Mindenevő vagyok, hogy úgy mondjam, tehát nem beleszülettem egy bizonyos témába, hanem mindenre nyitott vagyok. És aztán, ahogy elkezdtem emberekkel is foglalkozni, rá kellett jönnöm, hogy ez legalább annyit ad, hogy embereknek adom át a tudást, vagy segítek egy-két technikát, vagy egy-két alapanyagot megismerni, és tényleg fantasztikus dolog, amikor jó emberekkel jó irányba megyünk. Nyilván az elején próbáltam a szövőket, mert ugye elég hamar ugye a kis közösséget is formáltuk. Ez a Motola szövőműhely, ez a Somogy megyei Népművészeti Egyesület keretén belül működik, idestova most már 26 éve. Mert ugye 96 óta foglalkozom emberekkel is több helyen, többféle közösségben próbáltam ilyen szakköri jelleggel, vagy helyi rendezvényeken, vagy táborokba tudást átadni. Aztán egy helyre próbáltuk ugye összevonni a csapatot, hogy egy helyen legyenek, és aztán így a Somogy megyei Népművészeti Egyesület, meg annó még régen volt Somogy megyei Művelődési Központ, amit ugye jogszabályilag megszüntettek minden megyébe, de a Somogy megyei Művelődési Központnak az épületébe voltunk, mint egyesület jelen, mint ahogy mindenhol máshol is annó, és az egyesület égisze alatt ugye a Motola szövőműhely papírforma szerint hivatalosan 2000 óta működik, de aztán több helyre hívtak az országba, és több alkotó közösségnek a munkájába részt vettek, akár a Deszki, Bánát, Szerb Hagyományőrző Kulturális Közösség munkájába is, vagy a Zalaiak is hívtak, Zala megyei Népművészeti Egyesület is hívott, többféle projekt munkába, többféle technikát vagy tematika szerint ugye szőttünk már együtt. Jó pár éve most Sárvárra hívnak, a Sárvári Művelődési Központba, most például nyáron nyári tábor vagy gyerekekkel szőttünk, de tavaly is nagyon népszerű volt. Szóval nagyon sokféleképpen tudok emberekkel szőni együtt, ami nekem azt jelenti, az együtt szövés egy örömteli, élményteli, nagyon-nagyon csodálatos dolog, mert akármilyen mondatot mondok, vagy akármilyen mozdulatot mutatok, minden válik valamivé. Tehát én magam is szeretek szőni, de amikor így embereken látom, hogy jó helyre potyan egy-egy magocska, akkor az legalább olyan jó érzés.
1: Többször említette, hogy szeret emberekkel foglalkozni. Mit jelent ez kisgyerektől felnőttig? És hogy lehet elcsábítani, idézőjelbe téve, a szövés irányába fiatalokat, időseket?
2: Igen, hát ez a többféleképpen ugye teljesen változó korosztály, tehát azért mondom, például nyári táborok, rendezvények, ahol gyerekek, családok együtt jönnek, vagy baráti társaságok együtt jönnek, de például amikor OK és képzésre kérnek föl, nyilván ott azért keményebb a történet, mert ott ugye azért a vizsgadarabokat is le kell tudni szőni, a vizsgára való felkészülés, ugye tételeket is megtanulni, tehát ott egy picit nyilván más a tematika. A saját műhelyembe 5. éve tartok kurzusokat és különböző tematikus hétvégéket, ezek is mind szakmailag kicsit intenzívebbek vagy erősebb töltetőek, de amikor családi, akkor nyilván lazább keretek között ismerkedünk meg a szövéssel, és az előállított vagy leszőtt tárgyakat mindenki hazaviheti. Amikor el kell varázsolni, tehát amikor el kell csábítani az embereket, ez nagyon sokszor ugye vizuális élmény is, hogy hogyan pakolom ki a fonalakat, hogyan tálalom az eszközöket, tehát jó legyen ránézni. Most is például itt a sátor mellett van egy kis sziget, ahol kicsit erősebb színek vagy élénkebb színekkel próbálom megfogni a szemeket. Tehát aki nem is sző, de nagyon sok ember, ahogy elmegy, mellett látszik rajtuk, hogy jó ránézi, jó megsimogatni, nyilván ezekhez hozzá lehet nyúlni. Bevonz a tekintetet, ha kellemes a színhatás, vagy kellemes a tálalás, mert sok minden múlik ezen is, hogy mit látnak az eszközzel, az anyaggal.
1: Most itt augusztus 21-én a Tóth Árpád sétányon van a Somogy megyei Népművészeti Egyesület több sátra is, de először beszéljünk az ön munkáiról. Miket sző? Hiszen mondta, hogy több oldalról közelíti meg a szövést, amióta beleszeretett.
2: Így van. Édesanyámat először ugye kereten állványon gyapjúszövéssel látom, gyapjúszövéssel foglalkozott, gyapjúszövési technikákkal ismerkedtem meg én is először. Nyilván én is ugye gyapjúszövéssel kezdtem. Itt is ugye a funkció lehet több irányú, tehát nem csak szőnyegeket, párnákat, tarisznyákat, falvédőket lehet szőni, hanem sok minden egyéb mást is, például kabátot, poncsót is. Az ember előbb-utóbb az eszközökkel is ismerkedik, tehát a szövőszék adta lehetőséget, ez hatványozottan ugye megnyílik a világ. A szövőszéken nagyon sok mindent lehet szőni, és nyilván a vászonszövés, amit itt is akár a lakástextiliák, akár a viselethez való alapanyagok előállítása lehet érdekes, de itt is nagyon sokféle alapanyaggal, sokféle technikával dolgozunk, különböző sűrűségekkel. Itt azért a takácsmestereket, ha hallotta valaki, ugye a klasszikus értelemben céhekbe tömörült mesterek, a változatossága is, ugye, mert nagyon takácsok is sokfélék voltak, sokféle funkciójú tárgyat, sokféle céllal szőttek. Az, hogy nekünk lehetőségünk van kézi szövésben még mindig talpon maradni, mert ugye nem mindent tudnak még mindent iparilag előállítani. A textil ipar is nagyon szép, mert rengeteg olyan izgalmas dolgot meg tudnak oldani, ami tényleg a szemet gyönyörködteti. Én a kézi szövésnél maradnék, amíg élek. A kézi szövés az valahogy nekem jobban bejön, mint a gépi, mechanikus és egyéb eszközök. Tavaly volt lehetőségem egy olyan külföldi tanulmányútra, ahol egy kicsit kitekintést nyerhettem, hogy mások hogyan és mit csinálnak. Nekünk azért a második világháború utáni változások azt hozták, hogy ugye a szövőszékeket nem állították föl újra a paraszti önellátó gazdaságokban, mert nyilván ugye az élet megváltozott, az életvitel megváltozott, és sajnos nagyon-nagyon kevesen tudták megtartani ezt a foglalatosságot. Ugye régen a takácsmesterek szőhettek mintásat, 1872-ig C-törvények uralkodtak Magyarországon. Már rég volt gyáripar, de azért még a C-es törvények megvoltak, ugye a paraszti önellátó gazdaságban szőhettek az asszonyok, innek gatyának asztal nem ünnek, ágy nem ünnek valót, vagy a gazdaságnak ponyvát, zsákot. Ugye ez a vászoncseléd, fehér cseléd elnevezés is sok szép irodalmi műbe erre utal. A magyar népművészet létezett is, nyilván volt is mindig is, de az, hogy a 19. század második felétől nyilván ez egy kicsit ilyen vulkánkitörésszerűen, robbanásszerűen elég karakteresen megjelenhetett. A falusi takácsok, városi takácsok, uradalmi takácsok ugye sokféle irányba, sokféle funkciói tárgyat szőttek. Az, hogy a parasztasszonyok mit állítottak elő saját szükségletükre, vagy az ünnepnapokra mit állítottak és hogyan mintáztak, nyilván az helyi jellegzetesség, helyi sajátosság volt. Hát ugye én somogyi vagyok, kicsit hazabeszélek, mert ugye Somogynak is a szőttes hagyománya rendkívül gazdag. Nem csak a múzeumi gyűjtemények, hanem magángyűjteményekben is rengeteg sok minden szépet láthatunk.
1: A kedves hallgatóknak ajánlom figyelmébe a Somogy megyei Népművészeti Egyesület honlapját, amelyen többek között Somogy népi, szellemi, tárgyalkotó, kulturális örökségének a továbbéltetése, az is olvasható.
2: Az országban 117 államilag fenntartott múzeum van, amit ha valaki szeretne otthon a fotelba ülve is a múzeumdigitál.org lapon végignézegethet. Csodálatos, szép, annyira gazdagok vagyunk, tényleg. Ugye ez a gazdagság, ez mindig relatív, mert van, aki csak a pénz értékét nézi. Az, hogy nekünk van magyar népművészet kultúránk, ahogy ugye sokaknak már nincs, mert már nincs mit őrizni, az, hogy vágynak rá az egyediségre, az identitástudatra, vagy a hovatartozásra. Ez megjelenik nem csak a viseletekbe, de sokszor a használati tárgyakba is, amit szeretnének ugye maguknak tudni, hogy ez csak az övék. Ugye sokszor ezeket a matricázásokat, brendeket, meg egyebeket is ezzel párhuzamba lehet állítani. De erre mindig igénye volt az emberiségnek. Több tízezer éve szövünk, valahol mindig az hovatartozást is, és valahol az egyediséget és az önálló individuumot is meg akarták mutatni. Ez azért nagyon izgalmas, mert akármelyik múzeumban elmegyünk és körülnézünk, vagy csak így otthon ülve a digitális virág, erre legalább jó. Nincs két egyforma. Mindenki magát megszőtte. Nincs két egyforma tárgy. Annyira gyönyörű tud lenni, hogy egy picit mindenki más, ahogy az emberek is.
1: Idén a 40. mesterségek ünnepén vagyunk. Mit jelent az önök számára a mesterségek ünnepe, mint lehetőség?
2: Ha a magyarországi vagy a határon túli kézműveseknek a legnagyobb ünnepét, ha említjük, akkor ez a legnagyobb ünnepünk. Nem csak az álma alapítás miatt, ugye ez az augusztus 20-a budai vár, és nyilván ugye ez több tekintetben is fontos mindenkinek, de az a mozgalom, ami elindult több évtizede ezelőtt, hogy idáig eljutott, és itt tartunk, azért ez fantasztikus, mert nagyon sok mindennek volt egy pár éves felfutása, aztán mindennek van egy stagnálása, majd egy hanyatlása. Hála Isten, még már az átlag életkor azért nem a tínédzser, mert kevesebb a fiatal és több az idősebb vagy szépkorú. Ugye elég sok a 70-kednek azért a több ezer kézműves között, de ezek mind olyan 70-kedők, akik azért nagyon-nagyon jó kedvel, nagyon-nagyon jó vitalitással, életigenléssel viszik tovább. Tehát kit érdekel, hogy meleg van? Ez a mi ünnepünk, az, hogy a kézművesek még mindig csinálják, és még mindig kitartóan boldogan. Ezt nem lehet az emberektől elvenni, ez se az alkotás örömét, se a hitet nem lehet semmilyen úton módon elveszíteni se, meg elvenni se. Az, hogy még ennyien itt vannak, tehát nagyon sok egyesület, nagyon sok mester jelen van. Nagyon sokszor ugye itt találkozunk egymással, például tegnap is 20-án ugye nagyon sok emberrel itt van módunk találkozni, tehát egy év múlva fogunk újra találkozni, mert nyilván ilyenkor vagyunk együtt, és itt tudunk egymásnak örvendezni is. Az, hogy megmutatkozunk, jelen vagyunk akár a szötteseinkkel, vagy kerámikus ugye a kerámiáival, vagy a faragók a faragásaikkal, jó egymást látni, jó látni azt, hogy még élünk, még itt vagyunk, mert ugye nagyon sokszor ez is azért számít, hogy tudunk egymásnak is örülni, és akármennyire is embert próbáló, mindig erre készülünk a legjobban, mindenki erre készül a legjobban, még ha technikailag is, vagy fizikailag is fárasztó, mert annyi örömet tud adni, hogy így együtt lehetünk, mert ilyenkor azért tényleg itt van ennek az alkotói közösségnek a színe, java, vagy aki él és mozog, mondhatjuk így is. És én nagyon örülök neki, hogy még ennyien itt vagyunk. Én többször is jártam úgy külföldön, hogy fájó szívem, mondják, hogy de jó nektek, mert nektek még ez van. Nekünk még ez van, mert bennünk van, az emberekben van. Tehát nem a múzeumban, nem az üvegvitrin mögött, nem a kivetítőn, hanem az emberek fejébe, az emberek szívébe, az emberek keze között van, és ez a legszebb dolog szerintem a világon.
1: A családok részvétele a mesterségek ünnepén segít-e abban, hogy a fiatalok érdeklődését felkeltse a kézművesség, a kézműves mesterek munkája iránt?
2: Nagyon sok emberrel foglalkozom, tehát évközben is sokféle konstrukcióban, sok helyen járok, az országban is sok felé hívnak, mindenhol szinte ki vannak éhezve az emberek, mint a szomjúságot, éhséget csillapítanának azokra a tevékenységekre, amit a két kezével tud tenni, és egy picit oda kell figyelni, picit el kell mélyedni, most teljesen mindegy, hogy ez szövés, vagy faragás, vagy bármilyen népi mesterséget mondhatnék. Igényük van az embereknek erre, mert ugye a mai életvitel, ugye főleg a számítógép, főleg a telefon, csak simogatjuk, beömlik minden, és közben igényelne az, hogy ő maga teremtsen valamit. Ugye az ember az egy teremtő ember, alkotó ember, nem tudom szebben megfogalmazni, hogy valamit létre tud hozni, valamit befolyásolni tud, pozitív irányba előre visz, jót tesz. Erre belső zsigeri igénye van, ugyanúgy, mint a szomjúság, meg az éhség csillapításra. És azért tudom ezt így megfogalmazni, mert sokszor 5-10 év távlatában is, vagy csak pár év távlatában is látjuk, például iskolákba járunk, rendezvényekre járunk, és ott lehet érezni, hogy ugyanaz a korosztály pár évvel később már hogyan reagál dolgokra, és közben ki vannak rá éhezve. Felnőtt is, gyerek is, nagyon sokszor az együttalkotás, hogy szülőt is leültetjük, gyereket is leültetjük. Sokszor ezt szoktam mondani, hogy lesz közös élmény, közös tapasztalat, meg tudjátok beszélni hazafelé, hogy kinek hogy ment, hogy sikerült. Sokszor a gyerek előbb készen van, és a szülőt biztatja, olyan érdekes látni, hogy a közös élmény egy picit gyűrközni kell, egy picit tenni kell azért, hogy legyen valami. Mennyire jól adja ki azt, hogy nem csak megkapják, mert leveszik a polcról és kifizeti a szülő, hanem ezt én tudtam megcsinálni, és csillog a szem, ez fantasztikus érzés. Látni is fantasztikus érzés, meg hogy ezt így megtehetjük, és a legmeglepőbb az, hogy eszméletlen igényük van rá gyereknek is, felnőttnek is.
1: Említette, hogy nagyon fontos az önök számára nem csak maga a mesterségbeli bemutató a mesterségek ünnepén, hanem az egymással való találkozás. Ahogy mondta, hogy örömmel beszélget a többiekkel, hiszen akár itt a határon túliakkal is találkozhat. Mit jelentenek ezek a beszélgetések? Lesnek el új ötletet egymástól?
2: Arra azért nincs lehetőség, tehát a szakmai beszélgetések nem itt folynak, hanem műhely körülmények között, meg ahol van idő erre. Főként örülünk egymásnak, az, hogy látjuk egymást, hogy hol tart, mit csinál, pont mivel foglalkozik idén, mi az újdonság, mert én is mindig szoktam készülni, legyen néhány új tárgy a standon, mi hogy készült, mert sokszor ugye egy szakmai szemmel más lát, mást talál meg benne, mint az utcaembere. Nyilván az is nagyon jó érzés, hogy mindenkin látjuk a fejlődést, a tovább lépést. Én ezt szeretem legjobban, senki nem áll meg, senki nem stagnál, hanem tovább lép, fejlődik, érdeklődik sok minden iránt. Hát mindenkinek a saját szakmájában mindig van hova tovább menni, vagy több mindent megismerni, vagy több mindent bemutatni. Ez a része is nagyon jó dolog, hogy így látjuk. Hát itt most olyan pergő, sokszor úgy vagyunk, hogy épp hogy csak köszönni tudunk egymásnak, egymásnak örvendünk. Az jó érzés, hogy kíváncsiak egymásra az emberek.
1: Beszéltünk itt a szakmaiságról. Mit jelent a népművészet ifjú mestere, vagy a népművészet mestere elismerés, illetve mit jelent az szakmailag, hogy ön nem csak a népművészet mestere, hanem népi iparművész is.
2: Ugye ezek a szakmai minősítések egyrészt ugye elérhetők, például a Népi Iparművész Címhez jogszabályi háttér van, hogy zsűrizettár típusokból hány darabot kell bemutatni, és nyilván egy szakmai önéletrajz mellékleteként ugye tárgyakból is bemutatni, és egy bíráló bizottság elbírálja, hogy valaki népi iparművészé válhasson. Ez szakmánként más, például annak idején 28 évvel ezelőtt, amikor ugye én ezt benyújtottam, akkor 5 A zsűriszám kellett és 30 B zsűriszám kellett, ugye az A az az örökös. A B is jó, csak hogy ugye az A nagyobb volumenű, vagy tárgyegyüttes, vagy egy kicsit nagyobb munkát mutat be. Most egy picit ennek megváltozott az elnevezése, hogy A meg B meg C. Ugye most mesterremek, ami az A-val egyenértékű, és a míves termék, ami úgymond macskakörömön a B-vel egyenértékű, és van az ajándéktárgy, ami nem azt jelenti, hogy nem jó minőségű. Nyilván nem lehet az sem silány minőség, csak nagyon jó minőségű, csak a maga a tárgy volumene, mérete, vagy technikailag mondjuk egy ajándéktárgy kisebb, vagy egy egyszerűbb megoldás, de ennek is mívesnek kell lenni. Az a lényeg, hogy a Népi Iparművész Címhez minősített, tehát szakmai tudástárgyakat kell bemutatni, minősített tárgyakat megfelelő darabszámban. Ez még nem automatikusan vonja maga után, hanem nyilván ez egy szakmai aktivitást is kell bemutatni szakmai önéletrajzban, és a bizottság el tudja bírálni, hogy megkapja ezt az elismerést, vagy sem. A népművészet ifjú mestere és a népművészet mestere, ezek állami kitüntetések, és ezt adják. Itt is nagyon fontos a szakmai munka, a szakmai múlt. Évente egyszer adják augusztus 20-án, és ugye a tárgyalkotó kézműveseken kívül még a népzenész, a néptáncos, a népénekes és a népmesemondó is benne van, és összesen 10 darab ilyen díjat adnak évente. Magyarul sokkal többen megérdemelnék évente ezt a díjat, akármelyik díjat, és fiatalok is nagyon sokan vannak. Ugye az ifjú mester azt jelenti, hogy 35 éves korig adható az ifjú mester, de nyilván rengeteg ügyes fiatal van. Tehát, hogyha most úgy nézzük, hogy csak a tárgyalkotó népi mesterségeket 54 kategóriába sorolják. Ha még külön a népzenészt, a néptáncost, úgy néptáncos is ugye fiúlány, vagy egy pár, a népmesemondót is, és aztán itt sorolhatnak, akkor gyakorlatilag ez a 10 díj, ez elenyésző. Én azt mondom, hogy nagyon sok ügyes ember van, nagyon sok ügyes fiatal van, nyilván sokkal többen is megérdemelnék. Én tavaly kaptam meg a népművészet mestere díjat, ugye idén vagyok 55 éves, ugye ezt tavaly 54 évesen kaptam szinte fiatalon, mert ugye akik velem együtt ültek, ott a díjátadón azok inkább 80 fölött voltak, nem 51 pár évesek. Nyilván, hogy egy szakmai múlt is van, az, hogy én elég intenzíven és aktívan szövök már jó pár évtizede, illetve a tudás átadásban, a közösségi munkában is, ugye somogyiak kapcsán, vagy a szövősök kapcsán, ugye azért amennyire tudtam részt vettem, meg ezután is részt veszek. Valószínűleg ez lehetett az oka, hogy ennyire macskakörön fiatalon kaptam meg ezt a díjat, mivel én folyamatosan aktívan dolgozom. Gyakorlatilag a nap 24 órájában vagy fejbe szövök, vagy a szövőszékbe szövök. Szakmailag sok mindenbe hiszek, de leginkább a minőségbe és a jó szakmai alapokba. Az, hogy a mi hagyományunk, a kultúránk része, ehhez nyilván, ahogy öregszem, egyre jobban ragaszkodom, és ennek kapcsán ugye sokszor véleménykülönbségek is tudnak lenni, de ez nem baj, mindenkinek lehet saját véleménye is. Én, ahogy öregszem, egyre inkább azt mondom, hogy a szakmaiság, a minőség, a jó szakmai alap elengedhetetlen bármilyen fronton, nem csak a szövés kapcsán.
1: Tudom, hogy most itt nem reklámozhatunk különböző üzleteket. Engedje meg, hogy megkérdezzem, hogy akik nem jutottak el ide a mesterségek ünnepére, és találkozni szeretnének önökkel, vagy a Somogy megyei Népművészeti Egyesület tagjainak alkotásaival, hol érhetik el önöket?
2: Ugye évente a legnagyobb rendezvény, ugye, hogy a mesterségek ünnepén itt mindenki elér bennünket élőbe is, itt lehet kommunikálni is. Rangos és míves, ami kézműveseknek szól, és kézműveseket előnyben részesítenek, például táncház találkozó tavasszal ugye a Budapest Sportari. Sok olyan vidéki helyi rendezvényre megyünk, ahol a helyi kézműveseket vagy a népi mesterségekkel foglalkozókat, tehát igényes színvonalas kézműves rendezvényeken is jelen vagyunk. De ami legegyszerűbben elérhető, például a honlap, ez a somogyimesterek.hu oldal, itt is a mestereink elérhetők. 16 különböző kézműves mesterséggel vagyunk jelen, jelen pillanatban 54 tagunk van, ami nem egy nagy egyesület, inkább egy ilyen kisebb egyesületnek számít, de mi nagyon szeretjük ezt a kis közösséget, mert emberléptékű, mindenki azért van itt, mert szakmáját szereti, együtt lenni szeretünk. A Szennai Skanzen közel van hozzánk, ugye Kaposvártól 13 km, májusban szoktunk közösségi napot tartani, ez azt jelenti, hogy egész nap a kézműveseink kint vannak, lehet foglalkozásokat látogatni, a délután folyamán van egy kis kis táncház, a Somogy Zenekar és a Somogy Tánc Együttes részvételével. Ugye én annak idején még gyerekfejjel Somogyba táncoltam. Személyes kapcsolatunk is van, meg kötődésünk is van, mivel Senna is Skanzen egy olyan bájos és tüneményes kis hely, hogy a mi egyesületi közösségi napunkhoz nagyon-nagyon jó környezetet biztosít, és évek óta népszerű ez a nap, ahol szintén ugye megtalálhatóak vagyunk így, hogy a mesterekkel élő közösségbe, akár alkotás közben is lehet ismerkedni a mesterségekkel.
1: Engedje meg egy személyes kérdést. Kár, hogy a kedves rádióhallgatók nem látják, rendkívül csinos, kézműves, ruházatba, blúzba. Miért viseli örömmel?
2: Említettem, hogy gyerekfej 70-es évek vége óta ugye én néptáncoltam a Somogy Tánc Együttesbe. Az, hogy viselet a nevében is benne, viselni kell, tehát meg kell jelenni benne. Egy tartást ad annak, aki viseli, és valami kötődést is a hova tartozása. Ugye itt a mesterségek ünnepén nagyon szigorú szabályzat van a megjelenésre minden egyesületnek. Egységes arculatot kell tükrözni, mind a sátrak, mind a bemutatózás kapcsán. Tehát van egy koncepció a minden egyesületnek, hogy hogyan jeleníti meg a saját mestereit, tehát milyen viseletet képviselünk. Mivel nyáron ez nem egy klasszikus népviselet, ez egy ilyen nyári könnyített viselet, viszont a megjelenésünk az egy picit utal azokra a darabokra, amit annó ugye Somogyba is szerettek, ezt a köténytípust, illetve magát a bőszoknyát és a fehér blúz, az nyilván a népies jelleget tükrözi, de mi azért szeretjük ezt, mert mindenki választhatta a színt, választhatta az apró virágokat, hogy kinek mi tetszik, mindenki az egyediségét beviszi, de hogyha mi együtt fotózkodunk, vagy együtt vonulunk, vagy együtt látnak bennünket, akkor mindenki tudja, hogy ezek a somogyiak. Mindig meg szoktak dicsérni bennünket nagyon sokszor, pont ez a kötény meg a viselet, mert nagyon érdekes szabása van a köténynek, hogy amikor mozgásban vagyunk, akkor nagyon érdekesen, szinte játékosan játszik a kötény is, és nekünk ez a védjegyünk, hogy úgy mondjam, és ugye nagyon sokszor meg akarják venni, meg el akarják tőlünk kérni, de mondtuk, hogy ez csak a miénk. Ez a Somogy Megyei Népművészeti Egyesületnek a viselete. Itt a népművészet az ünnepen, mert nekünk ez az ünnepünk a legnagyobb, tényleg ilyen szempontból jó érzés itt lenni, így, hogy fiatalok is, nekem is ugye a gyermekeim, meg a családban a fiatalok segítenek, sok helyen a mestereknek a gyermekei segítenek, akár a pakolásba, akár a sátorácsolásba, bármiben, és még a fiatalok is büszkék arra, hogy ezzel is egy kicsit ők is részesei, és jó érzés tölti el őket, hogy itt lehetnek ezen a rangos rendezvényen.
1: Kedves hallgatóink, Csapó Angélával, a Somogy Megyei Népművészeti Egyesület népművészet mesterével, népiparművésszel. A mesterségek ünnepén augusztus 21-én rögzített beszélgetésünket hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
0: Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

Csak a baj, csak a bú, de ma senki szomorú, nincsen körülöttem. Csak te lépkedsz fel alá, azt tedd ide, ezt meg rá, gyere ide.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Maksó Péter atyának, a Mátra Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a gőg bűnéről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
3: Most nézzük meg Szent Bernátnak azt a létráját, azt a 12 pontját, vagy 12 lépcsőfokot, ami a gőg útja, és egyre inkább távolodik Istentől. Szent Bernát szerint a gőg első foka a kíváncsiság. Nem hiszem, hogy van olyan ember a Földön, akiben ez a kíváncsiság ne lenne meg. Eszembe jut az a kis történet, Liző kis Szent Teréz önéletrajzában olvastam, egészen pontosan már nem emlékszem, de nagyjából így szólt az írás, hogy éjszaka aludtak, és ő még nem aludt el, imádkozott, de már ágyban voltak, és valamelyik szerzetes nővér társa fölkelt, és elindult kifelé. És ő rögtön ki akarta nyitni a szemét, hogy megnézze, hogy ki az, de önmegtagadásképpen azt mondta magának, hogy nem nyitom ki a szemem, és nem nézem meg. Mondhatnánk, hogy ez egy szinte jelentéktelen történet. De mégis gondoljunk bele abba, hogy hányszor kíváncsiskodunk egy nap. Én például, ha itt vagyok a plébánián, itt elég kevés autó jár, megfigyeltem magamon, hogy ha elmegy egy autó vagy egy biciklis, rögtön kinézek az ablakon kíváncsian, hogy vajon ki lehet az. Ugye ingerszegény környezet, és minden apró ingerre az ember reagál, és hát kíváncsian reagál. És képes vagyok megszakítani az imádságomat, csak hogy kíváncsiskodjak. Természetesen nem olyan nagy baj ez, de Szent Bernát szerint a gőg első foka, és lehet és válhat a kíváncsiság bizony betegessé is. Nézzük a második fokot Szent Bernát szerint, az pedig a könnyelműség. Vagyis a belső komolyság elvesztése, a lelki fegyelem lazulása. Még a kíváncsisághoz bocsánat, azt tegyük hozzá. Tehát a kíváncsi ember, a kíváncsi lélek ahelyett, hogy önmagába tekintene, a külvilágot és mások dolgait vizslatja és lesi. Gőg második foka Szent Bernát szerint a könnyelműség, tehát a belső komolyság elvesztése, a lelki fegyelem lazulása. Bizony ezt is gyakran tapasztalom magamon is. Most nem akarok konkrét példákat hozni, mert a kedves hallgatók arra a következtetésre jutnak, hogy hát milyen gőgös ez a pap, de jó következtetésre jutnak, mert szinte mindenben érintetnek érzem magamat. És megköszönöm a jó Istennek, hogy rávilágít lelkem mélységeire. És ami még sötétben van, ami még beteg a szívemben, azt a napfényre hozza, és gyöngéden gyógyítja. Hála legyen neki érte. Szent Bernát szerint a harmadik foka a gőgnek a léha vidámság. Féktelen, felületes és gátlástalan nevetés, tréfálkozás, gúnyolódás. Nem a vidámsággal van a baj, meg a derűvel, a jókedvel, mert az Isten ajándéka, hanem a féktelenséggel és a gátlástalansággal. Hallottam már azt a mondást, hát nem tudom, mennyi az igazság benne, hogy a társalgás csődje a viccmesélés. Hát a viccnek is megvan a maga helye, de amikor tényleg a központban a vicc, meg a viccelődés, meg a nevetés, meg a hahotázás kerül, akkor az már valóban lehet a gőgnek a jele. Szent Bernárd szerint a következő lépcsőfok a gőg lépcsőjén a kérkedés. Saját értékeink, tetteink, dicsekvő kidomborítása, a feltűnési viszketegség, központba kerülési vágy, önközlési vágy, az értékeimet hangoztatom, felhívom rá a figyelmet. Hát ki ne tapasztalná ezt magán, akár kicsiben, akár nagyban, de bizony megvan bennünk. 5. lépcsőfok, ezen a lépcsőn Bernát szerint a különcködés. A közösségtől és a szabályoktól való elszakadás vágya, a kivagyiság, a kiválasztottság tudat, rossz értelemben véve, aki mindent meg akar újítani, mert semmi sem jó, ami eddig volt. És persze ennek is megvan a helye, mert a tudósok is, a feltalálók is valamennyire különcök voltak, de ezt is jól kell érteni, és ezt a beteges formáját a különcködésnek kell tekinteni, mint a gőg 5. fokának. 6. fok, önhittség. Saját felsőbbrendőségünk hangoztatása másokkal szemben. 7. lépcsőfok, kevésség, beképzeltség. Hát ezt se kell nagyon taglalni, meg bemutatni, mikor jogtalanul igénylem mások dicséretét, elismerését, amikor többre tartom magamat, mint aki vagyok. 8. lépcsőfok, az önigazolás. A hibák, bűnök mentegetése, a felelősség áthárítása. Hát erre a legősibb példa Ádám és Éva esete, amikor elkövették a bűnt, és az Isten kérdezte, hogy mit tettek, akkor Ádám rögtön hárított, és azt mondta, hogy az asszony mondta, az asszony volt. Akkor az asszonyt vonta felelősségre, ő mindjárt hárított, és a felelősséget a kígyóra terelte. A kígyó már nem tudta kire hárítani a felelősséget. Az önigazolás, mentegetőzés, a bűneink mentegetése, rejtegetése, az igazság takargatása, ez az ősbűn következménye. Ugyancsak Lizzie Kisszenteréz től egy történet, bizonyára ismerjük mindannyian, amikor takarítottak, és az egyik apácatársa levert egy vázát, és összetört, és mikor bejött az elöljáró, már csak kis Teréz volt benne a teremben, és hát az elöljáró leszitta, hogy lehet én ügyetlen, hogy leveri a cserepet, miért nem tudott vigyázni, és kis Teréz nem védekezett. Nem mondta el, hogy nem ő volt, gondolta, hogy az örökkévalóságban majd úgyis fény derül mindenre, és azt gondolta magában, hogy én is képes lettem volna rá, hogy ezt leverjem. Vajon mi hasonló helyzetben hogy cselekedtünk volna? Hát ahogy magamat ismerem, rögtön szóltam volna, hogy hát nem én voltam, nem én vertem le a cserepet, hanem az, akivel dolgoztam. És ezzel elmondtam volna az igazságot, és részemről minden rendben van. De hát Lizzie Kisszenteréz másképp viselkedett. Nem mentegette magát. Bízott az Úrban, hogy majd ő kimenti. És ilyenkor általában az igazság napfényre kerül, és minden a helyére kerül. De ha most nem, akkor az örök életben biztosan. Szent Bernát szerint a gőg 9. foka a hibák álnok és képmutató megvallása, hogy kimutassa, mennyire bánja. Amikor a kevés alázatba akar burkolózni, hogy megnevessék. A gonoszságot és a hazugságot alázatnak tünteti fel. Közeledünk a végéhez ennek a lépcsőnek, a 10. fokhoz érkeztünk, amelyiknek a neve a lázadás. Mikor az ember nem akarja alávetni magát a többiek ítéletének, mindenki fölött állónak érzi magát. A jó tanácsok, elöljárók vagy Isten törvényeinek nyílt elutasítása. Éppen az elmúlt hónapokban hallottam egy párbeszédet, ahol azt mondta az egyik ember a másiknak, hogy miért nem törlik már el ezt a 10 parancsolatot? Döbbenten hallottam, aztán tovább már nem mert, tovább haladtam, akaratomon kívül hallottam ezt. Én azt hittem, ilyen csak rémtörténetekben van, de hát a valóság meghazudtaja sokszor az elképzelt világot. 11. lépcsőfok, a gátlástalan vétkezés. Kész vagyok minden bűn elkövetésére, mint valami örvény hagyom, hogy sodorjon a sátán a pusztulás felé. Ebben az állapotban megdöbbentő, de az ember már élvezi a rosszat. És akkor legyen a gőg legmagasabb foka, 12., amikor a gőg megszokássá válik. A lélek úgy elmerül a bűnben, hogy már elveszett az Isten félelem, úrrá lett rajta a megvetés. Ember is az Isten megvetése. A bűn annyira az ember természetévé válik ilyenkor, hogy észre sem veszi, sőt, kérkedik a bűnével. Keresztes Szent János a gőgöt tekinti a legfőbb spirituális akadálynak, amely a legmélyebben gyökerezik a lélekben. Tanítása szerint ez az erkölcsi hibák közül az, amely ellen a leghosszabb és legáldázabb küzdelem zajlik. A gőg alattomos természetű, és gyakran éppen a vallásos gyakorlatok leple alatt bújik meg. Keresztes Szent János szerint a gőg megnyilvánulásai a következők a lelki életben. A spirituális büszkeség, vagy spiritualitás. A kezdők gyakran elégedettséget éreznek saját imádságaik, erényeik, vagy vezekléseik miatt. Ebből fakad a vágy, hogy tanítsák és megítéljék a többieket. Következő a megértés hiánya. A gőgös ember saját értelmére hagyatkozik, és mindent meg akar fogni, birtokolni akar az elméjével, ahelyett, hogy átadná magát a hit sötétségének. Következő a helyezett félreértelmezése. Amikor a lélek elakadást vagy lelki szárazságot tapasztal, a gőg miatt Istent hibáztatja, vagy azt hiszi, ő maga már elérte a tökéletességet. Szerinte a gőgöt emberi akaraterővel nem lehet teljesen kiirtani. Ehhez szükség van arra, hogy Isten megtisztítsa a lelket a lélek sötét éjszakájában. Ebben az időszakban Isten megvonja a korábbi lelki vigasztalásokat, a túlzott buzgóságot és a lelki élvezeteket. A lélek szegénynek, gyengének és tehetetlennek érzi magát. Ezzel az isteni fény szembesíti a lelket a saját nyomorúságával, ami kíméletlenül felégeti a gőg gyökerét.
2: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Maksó Péter atyának, a Mátra Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a gőg bűnéről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Nyíltnak és barátinak értékelte a 14. Leó pápával folytatott beszélgetését Magyar Péter miniszterelnök a Vatikán városban nyilatkozva, miután magán audiencián fogadta a katolikus egyházfő. A miniszterelnök magyarországi látogatásra hívta meg 14. Leó pápát. Magyar Péter elmondta, a megbeszélésen szóba kerültek a magyarországi változások, a magyar és az európai emberek előtti kihívások, legyen szó a háborúról, vagy az energiaválságról, de hosszan beszélgettek a mesterséges intelligenciáról és az általa okozott kihívásokról, veszélyekről, mondta. Hozzátette, szó volt a magyar katolikus egyház helyzetéről, az egyház által biztosított szociális, oktatási és egyéb szolgáltatásokról, továbbá a keresztény magyar hagyományokról. A miniszterelnök közlése szerint a pápa nagyon sok mindent tudott a magyar, a közép-európai helyzetről, valamint a külhoni magyar kisebbségek helyzetéről is.

működésével. A tapasztalatok szerint a kihelyezett véradásokra szívesen jönnek a donorok. Sokakat az önzetlen segítségnyújtás lehetősége sarkal arra, hogy vállalják a tűszúrással járó apró kellemetlenséget. Res Tamás erdőtelki plébániai kormányzó a Szent István Televízió kérdésére úgy fogalmazott, 18 éves kora óta véradó, s jó érzés, hogy tud segíteni. Hozzáfűzte, ahhoz nem kell kereszténynek lenni, hogy az ember szeressen segítséget nyújtani. A kereszténység egy plusz sürgetés arra, hogy tegyük meg, amit meg tudunk tenni másokért. A Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége valamennyi véradás alkalmával egy kis ajándékcsomaggal köszöni meg a véradóknak, hogy eljöttek. Idén is a tervezetten felüli létszámban összesen 48-an jelentkeztek a véradásra. Heteken belül elindul a vagyonadóról szóló jogszabálytervezet társadalmi egyeztetése, jelentette be a pénzügyminisztérium adópolitikáért felelős államtitkára. A kormány 1 milliárd forint értékhatár felett 1%-os vagyonadót vezetne be. 5 előterjesztés megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek a Tisza párt az általa kezdeményezett hétfői rendkívüli ülésre. Derült ki Bujdosó Andrea frakcióvezetőnek az országgyűlés honlapján csütörtökön közzétett leveléből. A képviselők megvitathatják a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítvány mellett Hankó Balázs, Sesták Miklós, Gurzó Mária országgyűlési képviselők, valamint Magyar Péter miniszterelnök mentelmi ügyét. Idén 40 éve készült el a Macskafogó című animációs film. A jubileum alkalmából a film online ingyenesen elérhető lesz október 2-án a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján, valamint számos helyen mozi előadásra is várják a nézőket. Az esemény kiemelt helyszíne a Pannonia stúdió lesz, ahol sok más kultikus animációs film mellett a Macskafogó is készült. Az esti vetítés előtt közönség találkozót szerveznek az alkotókkal, valamint koncert is lesz. A részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Végül a pénteki időjárásról. Közepesen vagy erősen felhőség mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre néhol futó zápor esetleg előfordulhat. A Dunántúlon az északi szelet élénk, időszakosan erős széllökések is kísérhetik. A Dunától keletre azonban gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között várható pénteken. Híreinket hallották.

0: Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk vendége Golej Szabolcs, a Neptun Búvár Klub és mentőcsapat vezetője lesz, akivel a búvárkodás rejtelmeiről és az életmentésről, vízi és szárazföldi keresésekről beszélgetünk. Hamarosan kezdünk, tartsanak velünk, érdemes!

0: Golej Szabolcsot, a Neptun Buver Klub és mentőcsapat vezetőjét, elnökét köszöntöm szeretettel a stúdióban, szervusz!
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat!
0: A buvárkodás rejtelmeibe is beavatjuk most hallgatóinkat. Kezdjük ezzel, és utána természetesen a mentésről is fogunk sokat beszélgetni. Mióta buvárkodsz?
1: Hát én 9 éves koromban 1991-ben kezdtem el megismerkedni a buvárkodással, és szépen belerázkódtam ebbe a szakterületbe, és most jelen pillanatban most már oktatói szintig értem el. Ezen belül oktatókat is képezhetek már, úgyhogy instruktor-tréner a végzettségem.
0: Milyen képességek, adottságok jók, ha megvannak egy búvárnak?
1: Hát azért legyen sportos, és ugye a különböző fóbiákat félre kell tenni.
0: Hogy érted, milyen fóbiák?
1: Hát ugye vannak, akinek van klausztrofóbiája, vagy egyéb félelmei vannak, amik állatoktól, növényektől, víz alatti állatok, növényektől, és ezeket félre kell tenni, mert nem bántanak ezek az élőlények. Aki megtanulja a búvárkodásnak az alapjait rendesen, azt nem érheti baj a vízben.
0: Ezek a fóbiák fejleszthetők, tehát a leküzdésük az működhet közben is, vagy pedig, hogyha van, akkor inkább ne búvárkodj?
1: Nem, mert teljes mértékben leküzdhető, ez tanulható is, és lehet vele dolgozni, vagy lehet rajta dolgozni, és ezen át lehet lendülni.
0: Mik a szépségei, te miért szerettél bele ebbe a sportágba, mondhatjuk így?
1: Hát ezt nem lehet így elmondani, ezt ki kell próbálni. Egy olyan nyugodtság van odalent a víz alatt, mikor az ember elmegy, hogy teljesen le tud fejben kapcsolni, és a hétköznapi dolgokra nem tud úgy gondolkozni rajta, hanem ott átveszi azt, átéli azt a gyönyörűséget, ami lent a víz alatt van. Itt a helyi bányatavakban vannak külföldi gyönyörű szép merülőhelyek is, folyók is vannak, amik nagyon szépek, lassú folyásúak, főleg a szlovák oldalon, és hát ott vannak a tengerek, óceánok, amik különösen gazdag élővilággal, színes és gazdag élővilággal rendelkeznek.
0: Gondolom nagyon sokat számít a látótávolság a víz alatt. Itt a Magyarországon a tavakban és folyókban mekkora a látótávolság, meddig láttok el?
1: Van egyes tavakban, amikben kimondottan jó, alapvetően jó a látótávolság. Vannak olyan időszakok, amikor már beindul a melegedés, illetve a vízben is beindulnak a különböző növények, állatok szaporodni, algák, ezáltal csökken a látótávolság is, úgyhogy még tavasszal nagyon jó szokott lenni a látótávolság, és ezekben a sekélyebb vízű tavakban hamarabb elérjük azt, hogy a látótávolság csökkenését. Viszont vannak a környékünkön a nyíklátházi és környéki tavak, amelyek nagy vízmennyiséggel, illetve még most is művelés alatt állnak, folyamatosan kotorják még őket. Van víz utánpótlása, mozog a víz benne, elég rendesen, és itt elég jó a látótávolság, azaz azt lehet mondani, hogy van időközönként, amikor 10-12 métert is el lehet látni a víz alatt, ami itt a környező bányatavakban egy nagyon jónak számít. Illetve még azt hozzáfűzném, hogy abban is megnyilvánul, hogy az édesvízi medúzák megjelennek ezekbe a bányatavakba. Ez azt jelenti, hogy nagyon jó a vízminősége.
0: Ezek ártalmatlan állatok?
1: Igen, ezek egy pici, egy ilyen, nem is tudom, hogy mondjam, egy ilyen 50 forintos nagyságú gyönyörű kis medúzák, és ott pulzálnak a víz alatt, egy szemegyönyörködtető látvány a víz alatt.
0: Tehát itt a környékünkön is?
1: Így van, van több bányatóba is, a Májtóba is volt, és a környező tavakban, a Debreceni tóba, az István tóba, a Gólem tóba, ezek mindenben megtalálható volt itt az elmúlt időszakban, de úgy hallottam, hogy a Kistokai tóban is láttak az elmúlt időben.
0: Milyen mélyek ezek a tavak? Meddig szoktatok merülni?
1: Változó a vízmélysége, ez attól függ, hogy melyik bányatavat milyen kotrási módszerrel kotorták. Volt a dobókanalas kotró, mint a mái tavat, azzal kotorták, ott nem úszó kotró volt rajta. Így annak a vízmélysége, régen azt mondták, hogy nagyon mély, és van 20 méteres rész is, illetve kút benne. Én ezzel már nem találkoztam, viszont amikor még magas volt a vízállás, akkor egy 6 méteres vízmélységet, 6-8 méteres vízmélységet még találtunk a bányatóban, de hát ez 20 évvel ezelőtt volt. Most jelen pillanatban nagyon le van csökkenve a víz, nem ment ebbe a nagy oszályba, így ezáltal eléggé lecsökkent a vízszintje, és most jelen pillanatban a Májtó az 2,5-től olyan 4-5 méteres mélységig változó mederfenékkel rendelkezik, így vízmérséklet. Így tudjuk meghatározni, a nyíklátházi bányatavak elég hamar mélyülnek, ez 10-12 métertől akár 24 méter mélyig is meg lehet találni benne ezt a mélységet.
0: Változik a felülete a víz alatt a tavaknak, ha nem kotorják például?
1: Feliszapolódik egy idő után, azért a hordalékok iszapok, hogyha már nincs rajta olyan vízmozgás, nincs művelés alatt, akkor megáll, és hát mindenféle porszennyeződés, illetve egyéb a növények által bomló, vízben bomló növények által keletkeznek üledékek, így ezáltal felrakódnak évtizedek alatt ezek a rétegek benne. De azért még mindig lehet kiemelkedő részek. Ugye ezek egy érdekes, ez a bánya tavaknak a meder feneke, hogy hogy is néz ki, így nem is tudjuk felfogni. Ez ugye mindig a kotrás, hogy a kotró milyen irányból kotorja, a kotrás irányát veszi fel, és nagyon sok helyen olyan, mintha így marva lenne a zajja, és olyan, mintha egy domborzat lenne lent, egy teljesen változó domborzat, mintha menné, mintha itt egy térképen megnéznénk, a hegyvonulatok lennének rajta, és körülbelül hasonló ilyen gerinceket, ilyen hegygerinceket lehet észlelni benne. Úgyhogy gyönyörű, gyönyörű, szép. Amúgy, mikor az ember fel tudja fogni már, hogy hol jár, is többször merült, és úgy a fejében meg tudja rajzolni ezt a víz alatti térképet, akkor tudja igazán jól látni azt, hogy milyen is a meder rajzat, illetve most már ugye mi dolgozunk különböző szonár technikával a mentésekhez, és ez már nagyon jól kirajzolja nekünk, úgyhogy egyre többet tudunk, és 3D-s modellt is tudunk alkotni ebből.
0: Tehát akkor már vannak térképeink is ezekről, ugye, a tavakról?
1: Hát igen, van már, ami fel van úgy térképezve, hogy lehet belőle egy 3D-s meder térképet készíteni.
0: Magyarországon van olyan tó, ahol esetleg még nem tudtatok, vagy nem jutott el senki az aljára, vagy a egy-egy részére, vagy alig-alig érintett?
1: Nem tudom, hogy új vagy friss művelés alatt álló tavak. Van itt a megyében, illetve itt helyi papírmezőcsát környezetében vannak olyan bányák, ahova csak az ipari búvárok és csak arra az időre mennek le, amíg ott munkát végeznek, ott a kotró hajónál, de igazából ezek nem látogathatóak, nem merülhetőek ezek a tavak, mert mivel művelés alatt állnak.
0: Hamarosan folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Golej Szabolccsal, a Neptun Búvár Klub és mentőcsapat vezetőjével. Kell engedélye a búvárkodáshoz, vagy mi kell hozzá? Beszéljünk a felszerelésről is majd.
1: Igen, alapvetően ez, én azt mondom, hogy az az igazi biztonságos búvárkodás, hogyha valakinek van egy búvár végzettsége, elvégez egy búvár tanfolyamot és kap egy nemzetközi búvárkártyát, egy nemzetközi búvár minősítést. Ezzel a világ bármely részén fog tudni búvárkodni, és ez egy életre szól, nem jár le. Van egy búvárorvosi része, amit meg kell újítani, vagy célszerű megújítani, minden évben elmenni, azért jó tisztában lenni az egészségi állapotunkkal. Úgyhogy úgy épül fel ez az egész tanfolyam, hogy egy búvároktatónál, egy búvár szervezetnél, vagy egy egyesületnél, ugye van akár több búvároktató is, bejelentkezünk, hogy mi szeretnénk, érdekel minket a búvárkodás, szeretnénk megismerkedni vele, vannak lehetőségek intro merülésre, az ilyen bevezető merülésre, akár medencében, akár nyílt vízen megismerhetik a leendő búvártanulók, vagy érdeklődők ennek a búvárkodásnak a szépségét, hogy milyen is víz alatt levegőt venni. Ugye itt természetes fent, itt a száraz földön levegőt venni, ez már teljesen megszokott, de milyen az egy légző automatából, egy búvárpalacból levegőt venni, lélegezni a víz alatt. Ugye nagyon sokan mennek el nyaralás során szabadidős búvárkodásra, azaz snorkerezésre, vagy mi búvárok régen hívtuk, ABC-zni megyünk, azaz egy maszkuszony és egy snorkerral elmentünk felfedezni a tónak a élő világát. Ugye, de hát az csak egy pár percig tart, amennyi a tüdőnkben lévő levegő, amíg elég nekünk odalent, és nem biztos, hogy olyan mélységeket is el tudunk érni. Így hát a légzőkészülékes búvárkodás az egy komolyabb műfaj, mondjuk így, vagy nevezzük így, és hát ez egy kicsit komolyabb felkészültséget is, illetve felszereléseket igényel. Úgyhogy már elértünk egy búvár egyesületet, vagy egy bázist, vagy egy búvároktatót, és bejelentkezünk, akkor van lehetőség arra, hogy medencében, nyílt vízen kipróbáljuk, hogy milyen is víz alatt levegőt venni, illetve egy pár lépést tenni az uszonnyal, hogy lehet haladni, és onnantól kezdve, hogyha minket ez érdekel, akkor be tudunk iratkozni egy búvár tanfolyamra. Ennek a feltétele az, hogy elmegyünk egy búvárorvoshoz, és egy búvár alkalmassági vizsgálatot fog végrehajtani, ami egy évre fog szólni nekünk. Ez olyan, mint egy munkahelyi alkalmassági vizsgálat, úgy lehet elképzelni, és onnantól kezdve a búvároktató jelezni fogja a tanulónak, hogy mikor indul a tanfolyam, milyen ütemben fog végrehajtani. Van egy elméleti része, van egy uszodai része, egy zártéri medencés része ennek az oktatásnak, illetve van a nyílt vízi, amikor már kint a bányatóban vagy tengeren fogjuk végrehajtani a búvár képzését, illetve a nyílt vízi vizsgáját, az lesz a záró vizsgája, és utána már önállóan, és hát úgy önállóan, hogy szabadon mehet búvárkodni, hogyha van egy másik olyan személy, aki ugyanúgy rendelkezik, ugyanilyen vagy magasabb fokú végzettséggel, most már ők onnantól kezdve szabadon mehetnek a világba bárhova búvárkodni, ahol van rá lehetőség. Bejelentkeznek, akár lehet felszerelést is bérelni, vagy pedig lenne a saját felszerelésüket viszik magukkal, és fel tudják fedezni a víz alatti világot.
0: Drága ez a felszerelés? Mesélj, hogy mi minden tartozik hozzá.
1: Hát lehet használtan is vásárolni búvárfelszereléseket. Nagyon sokat találunk az interneten, de nem biztos, hogy megfelelő a műszaki állapota, vagy már elhasználódott elért. Én mindig azt mondom egy frissen vizsgázott búvárnak, aki nagyon szeretne magának egy búvárfelszerelést, hogy gyűjtögesse össze a pénzét, és vegyen egy saját magára szabott új felszerelést, mert hogyha vigyáz rá, egyes részei akár az élete végéig el fogják kísérni. Igen, nehéz ezt így meghatározni, hogy mennyibe is kerül egy ilyen komplett búvárfelszerelés, de egy 500 000 forinttól felfelé akár a csillagos ég is lehet, mert olyan technikák, olyan felszerelések, olyan új dolgok hoznak napi szinten, elő itt a búvár szakterületen is, hogy a búvár felszerelések körében, hogy mindig szeretne valaki újítani. És ugye hát megvannak a kiegészítő felszerelések a víz alatti fotózáshoz és egyéb eszközök, amivel még jobban fel tudjuk fedezni a víz alatti világot, illetve meg tudjuk örökíteni.
0: Gondolom a palasznak a térfogatától is, hogy de meddig tudtok lent maradni mondjuk egy palaszkal?
1: Hát igen, ez a palasz térfogatától is függ, hogy hány literes az a búvárpalack, illetve a benne lévő nyomástól is függ, hogy hány bár nyomás van, vagy mennyire van töltve az a palack, mert vannak különböző úgymond töltöttségű palackok, van 200 báros, 300 báros palack, amit mi használunk. Általában a hobbi rekreációs búvárkodás során a 15 literes és 200 báros palackot használjuk, amiben 3000 liter levegő áll a rendelkezésünkre, abból van egy tartalék, amit vissza kell hozni, egy biztonsági tartalék, és hát ugye ott van egy fennmaradó rész, amivel gazdálkodnunk kell. Ugye ennek, hogy mennyi időre is elég, ez egy vizsgázott búvár már ki tudja számolni, mert a tanfolyam során ezt megtanulja, de ez függ, hogy meddig elég a víznek a mélységétől és a lent tartózkodott időtől, illetve van egy kis személyi függvénye is. Vannak, akiknek jobb a levegőfogyasztás, és van, akinek kevésbé. Így ez is nagyban befolyásolja. Hogyha például ketten megyünk el merülni, és a másik félnek nagyobb a levegőfogyasztása, neki hamarabb eléri a biztonsági tartalékot, akkor hozzáigazítjuk a merülést, mert mindig párban merülünk a biztonság miatt, hogyha bármilyen problémánk adódna a víz alatt, ami nem igazán szokott, de mégis ott van a társunk, és akkor a segítségünkre lehet, és együtt tudunk a felszínre emelkedni, vagy éppen, hogyha valami probléma adódna, akkor ő tud benne segíteni, vagy tudjuk egymást segíteni.
0: Itt Magyarországon gondolom nem annyira jellemző, vagy nincsenek olyan mély tavaink és folyóink, de mondjuk a tengerben a nyomáskülönbségről beszéljünk, ez azért egy egészen más műfaj, amikor mély tengeri búvárkodásról beszélünk, ugye ott felkészülést és sok mindent igényel.
1: Igen, úgy érzem, már lassan egy egész búvártanfolyamnak az anyagát ki fogjuk itt vesézni. Igen, itt a fenti légköri nyomást azt egy bárnak határozzuk meg. Ez egy ugye a légköri nyomás, ami itt ebbe a légtérbe van, tengerszint magasságában egy bárral számolunk, ugye ahogy megyünk felfelé a hegyekbe, ott csökken, ahogy megyünk lefelé a víz alá, ott pedig nő a nyomás. Ezt úgy szoktuk számolni, hogy itt van egy környezeti nyomás, ami egy bár, és ez nehezedik ránk, de hogy megyünk lent a víz alatt, a vízoszlopnak is van nyomása, 10 méterenként plusz egy bár nyomás nehezedik egy búvárra. Hogyha azt mondjuk, hogy 20 méter mélységben fogunk búvárkodni, akkor ugye az előbb mondtam, hogy van egy légköri nyomás, amivel számolni kell, ez az egy bár, és 10 méterenként lefelé, ahogy megyünk lefelé, 10 méterenként van egy bár nyomás. Az azt jelenti, hogy 20 méteren van két bár nyomás, és hozzá kell adni a felszíni légköri nyomást, és ez lesz a környezeti nyomásunk, ami a búvára rá nehezedik, úgyhogy 20 méteren 3 bár nyomás nehezedik a búvára rá, és
0: ez már hatással van szervezetünkre?
1: Igen, érezhető már, főleg még akik frissen vizsgázott búvárok, még kezdők, ők jobban észreveszik a nyomásváltozást. Már egy rutinosabb búvár azért, meg aki mögött van már egy jó pár száz vagy ezer merülés, ő már nem úgy érzékeli, de tisztában van azzal, hogy milyen mélységben van, milyen nyomás nehezedik rá, mennyi idő onnan feljutni a felszínre, itt nagyon sok minden. Nagyon fontos az, hogy az első búvártanfolyam, az a kezdő búvártanfolyam, annak talán a leghosszabb az elméleti anyaga, meg hát a gyakorlati, mert hát ott is meg kell tanulni a felszerelés, de az elméleti anyagában, hogy ott van az egészségügyi rész, ott van a nyomás hatása a szervezetre, illetve az egyéb dolgok.
0: A hőmérsékletet is vegyük figyelembe, és ez ilyenkor mit jelent a búvárkodásnál? Tehát, hogy mondjuk jég alá is be tudtok menni, csak oda megfelelő ruha kell?
1: Így van, a Neptun Búvárklub életében nagyon fontos esemény, ami megalapítása óta jelen van a Neptun Búvárklub életében, a víz alatti karácsonyfaállítás, illetve az óév búcsúztató merülés víz alatti pesgőbontással. Hát ugye már karácsony környékén, ugye karácsony előtt szoktuk megtartani a víz alatti karácsonyfa állításunkat, és már ott azért a vízhőfok, hogyha még nincs is befagyva a tó, akkor is száraz búvár ruhában szoktunk menni a víz alá. Ez egy speciális ruha, ami alá lehet egy aláöltözetet venni, lehet alá levegőt is fújni, így ezáltal jobban megtartja a test hőmérsékletet. Ugye a nedves ruha, ez alá azért hívjuk száraz búvárruhának, mert ez alá nem jut be a víz. A nedves búvárruha, amivel a nyári időszakban is különböző hőmérsékleti közegekben merülünk, van abból is különböző vastagságú, az alá bejut egy minimális víz, amit a testünk felmelegít, elvonja a testünktől a hőt, de hogyha jól zár a búvárruha, az meg is marad az a vékony vízréteg alatta, és hát ez biztosítja azt, hogy több időt tudjunk lent maradni a víz alatt. Hát ilyen különböző speciális felszerelések is vannak, hogy tudjunk különböző környezetben, vagy akár, hogyha jég van, akkor jég alá merülni.
0: Hamarosan folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Stúdió vendégem Golej Szabolcs, a Neptun Mover Klub és mentőcsapat vezetője, elnöke. Beszéljünk most a mentésről. Milyen gyakran riasztanak titeket a búvárkodással kapcsolatban, mert nem csak a vízben szoktatok menteni, azért ezt mondjuk el előre.
1: Igen, a Neptun Mover Klub ugye 1968-ban alakult, és 1970-ben már végzett mentési tevékenységet, a Nagy-Tisza járvizet kísérte végig, és gátvédelmet, illetve egyéb vagyoni mentéseket végeztek az elődjeink. 2002 óta van a Neptun Búvár Klub keretein belül, ami az alapító okiratában is benne van, egy önkéntes mentőszervezet. Ez a Neptun Búvár Klubnak a mentőcsapata, a Neptun mentőcsapat, ami nem csak búvárokból áll, hanem van mentőkutyás részlege is, van kötéltechnikai részlege, és van egy elsősegély nyújtó részleg. Annak tagjai, az elsősegély nyújtó részleg tagjai, ők az egyesületen belül, akik mentési tevékenységet végeznek, de nem csak az ő számukra, elsősegély nyújtás újraélesztést tartanak, illetve több prevenciós jellegű előadásokat tartunk iskolákban, már óvodákban is, különböző családi rendezvényeken, vagy olyan közösségi rendezvényeken, falunapokon, vagy bárhova, ahova meghívnak minket, hogy népszerűsítsük ezt a fajta prevenciós tevékenységet. Ugye a mentőcsapat 2002 óta működik, évente egy 30-40 riasztást lát el. Ugye ez nem csak búvár, hanem van a mentőkutyás eltűnt személyek keresése, demens emberek keresése. Főként inkább ez a mentőkutyás vonal, hála Istennek az utóbbi időben az a nagyobb keresés, mert már amikor nekünk a víz alá kell menni, ott már nem biztos, hogy tudunk segíteni. Ez egy kicsit olyan, nem is tudom, hogy mondjam, egy kicsit nehéz róla beszélni, amikor már ott kell mentenünk. Viszont ugye a mentőcsapatunk végez árvízvédelmi tevékenységet is, végez műszaki mentést is, hogyha esetleg valami autógépjármű vízbe gurul, akkor azoknak a mentését. Ugye vannak sajnálatos esetek, amikor nyári időszakban jönnek a vízi balesetek, mikor felelőtlenül mennek be a fiatalok, akár a felnőttek a vízbe, vagy a vízpartra mennek, és hát baj éri őket, és már sajnos ott nem tudunk segíteni, ott már csak a kiemelni tudjuk őket, és átadni a hozzátartozóknak, hogy végtisztességgel el tudják temetni.
0: Az elmúlt nyár mennyire volt eseménydús ilyen szempontból a számotokra?
1: Hát sajnos az nyár kezdete is úgy indult, hogy egy 16 éves fiú vízbe fulladt a debreceni tavaknál, egy vízibicikli elsüllyedt alatta, és, vagy alattuk, mert hárman voltak, ketten ki tudtak úszni, ő nem tudott úszni, nem volt rajtuk mentőmellény, és sajnos elsüllyedt, és már nem lehetett rajta segíteni, és még volt egy pár eset, amikor bajba jutott embereket kellett menteni a víz alól, hát már ott se tudtunk segíteni, illetve volt egy pár olyan eltűnés, akik demenciával idősek, demenciában szenvednek, és ők elkúboroltak otthonról, nem figyeltek rájuk a hozzátartozók, és úgy kellett megkeresni őket, úgyhogy erre is van nagyon profi kis mentőkutyás csapat, személykövető, nyomkövető és területkereső kutyával, úgyhogy a rendőrséggel együttműködve kapjuk a felkérést, illetve nem csak rendőrségi együttműködésünk van, hanem mi egy katasztrófavédelmi mentő szervezet is vagyunk, a Borsod-Doboly-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság bükkmentő csoportjának vagyunk oszlopos tagjai, búvármentő, kutyás és kötéltechnikai szakterületen. Úgyhogy ha a megyében bármilyen olyan havária helyzet van, akkor mi azonnal rendszerbe állunk, és a katasztrófavédelmet munkáját segítve végezzük a dolgunkat.
0: Mekkora a csapatotok?
1: Hát a búvár részleg ugye az egy kicsit nehezebb szakterület, ott azért egy nagyon komoly felkészültséggel kell, hogy rendelkezzen egy mentőkutató búvár. Itt a létszám, ez most aki kutatásra alkalmas, egy ilyen 5-6 fő, aki ezt tudja végezni. és körülbelül annyian is vagyunk, a folyamatos képzés alatt vannak azért, mert itt a szélyesen is ott kell lenni, és különböző esetekben tudni kell, hogy miként reagál a búvár, és hogyan kell cselekedni. A mentőkutyás vonal egy nagyon komoly szintre fejlődött fel. Nálunk most jelen pillanatban 12 kutya van a csapatban, ebből 9-10, aki nem csak különböző nemzetközi mentővizsgával rendelkezik, hanem most már előírták nekünk, hogy a rendőrségnek van egy civil kereső kutyás vizsga, amit le kell tenni, és csak akkor vettünk részt a rendőrségi kutatásokban, felkérésekben, úgyhogy nem csak nemzetközi mentőkutyavizsgát tesznek, hanem a rendőrség által előírt civil keresőkutyás vizsgát, amit Dunakeszin a rendőrségi kutyakiképző központban kell különböző szemlebizottság előtt, meg vizsgabizottság előtt végrehajtani. Úgyhogy elég komoly szinten dolgoznak.
0: Az előző éjszaka vagy ma hajnalban is egy izgalmas történet, egy riasztás történt. Ez pozitív lett a végeredmény? Mesélj erről, ha teheted.
1: Igen, hála Istennek pozitív lett. Sajnos ez is egy szomorú, hiába pozitív lett. Egy tudatmódosítószer hatása alatt öngyilkossági szándékkal távozott otthonából egy 31 éves fiatalember itt a Borsodabó-Izemplén megyei egyik kis városka környezetéből, és ő neki a felkutatására kért segítséget a rendőrség. 3 kutyával, 2 nyomkövetővel és 1 területkutató kutyával, illetve egyéb technikai eszközökkel mentünk éjszakai kutatáshoz, megfelelő technikai eszközökkel, hőkamerával, hőkamerás drónnal, illetve ha még van kiegészítő eszközök, ezzel hajtottuk végre a kutatást. A kutyák nagyon jól mutatták az eltűnt személynek a nyomvonalát, és folyamatosan előttünk haladt. Mire végeztünk a kutatással, egy pár perccel előttünk ért a saját lakásához vissza. Hála Istennek nem lett belőle a tragédia, úgyhogy mentőt hívtak hozzá, beszállították a kórházba, és további ellátásról gondoskodtak.

0: Bolej Szabolccsal, a Neptun Búver Klub és mentőcsapat vezetőjével, elnökével beszélgetek. Vártok, vagy képeztek utánpótlást?
1: Igen, nagyon nehéz ez a szakterület, mert nagyon szép dolognak, illetve munkának néz ki ez kívülálló szemmel, amit mi végzünk. Mikor belegondol egy ember egy kívülálló szemmel, hogy a bajba jutottakon segítünk, vagy a hozzátartozóiknak. Attól függ, milyen szituációban vagyunk. Vagy akár egy árvíznél, egy árvízvédelmi tevékenységnél, akár egy elárasztott település, ami áttörte a gátat a folyó, és elárasztotta a települést, és onnan menteni a vagyoni javakat, illetve az emberi értékeket, illetve a személyeket ki erről a területről. Ez egy nagyon szép dolog kívülálló szemmel, de hogy nem mindenki tudja ezt végezni, mert ez egy nagyon nagy, nagyon komoly felkészültséget igényel. Nem lehet kockáztatni az életünket, mert egy emberi élet az pótolhatatlan, szoktam mondani, és nagyon-nagyon felkészült személyzet kell ezekhez a mentésekhez. Többen jelentkeznek hozzánk, hogy ők szeretnék ezt a tevékenységet, és azt hiszik, hogy hip-hop, ebbe felhúzok egy pólót magamra, vagy egy egyenruhát, és akkor én már a tagja vagyok, és ez milyen jó, de viszont nincsen semmilyen képzettsége, vagy előképzettsége. Így ez egy hosszas folyamat, és úgy is határoztuk meg, hogyha valaki szeretne hozzánk csatlakozni, jöjjön el, nézze meg a munkánkat, beszéljük meg azt, meg már az elején, hogy ő mit is szeretne csinálni, vagy mit is tud hozzátenni a mi munkánkhoz. Nézze meg, jöjjön el velünk egy-két bemutatóra, akár egy-egy gyakorlatra, amit csak a csapaton belül van, csapatfelkészítő gyakorlat, vagy más mentőszervezettel végzett gyakorlatokra. Hogyan működünk, hogyan is csinálunk egy kutatást, információ, adatgyűjtés, és hogyan is épül ez fel, mit tud hozzátenni, tetszik ez neki, és hosszabb idő után is, hogyha tetszik, és hozzá tudja tenni az ő tudását, illetve készségét, akkor jöjjön, és akkor egy önkéntes szerződéssel tud hozzánk csatlakozni. Nagyon szigorúan vesszük ezeket a protokollokat, azért itt nagyon komoly, személyes dolgokról van szó. Itt nem lehet ugye kiadni azokat az információkat, ami nem tartozik a hatóságokon, illetve rajtunk kívül senkire. Úgyhogy nagyon szigorú protokoll van, ilyen kutatási protokoll van nálunk.
0: Mire van szükségetek, hallgatóink, hogyan tudják segíteni a munkátokat?
1: Hú, ez nagyon jó kérdés, hogy mire van szükségünk. Itt mindenki azt gondolja, hogy mi egy fizetett szervezet vagyunk. Hogyha valaki követ minket, akár a Neptun Búvár Klub és mentőcsapatnak van egy nagyon jó Facebook oldala, és ott minden esemény fent van, szinte minden esemény. Azt láttam most egy-két hiányosságot, hogy volt egy pár riasztás, amiben eredménnyel nem jártunk, de viszont nagyon nagy munkát hajtottunk végre a rendőrség részére, és ezek nem lettek megosztva. Nagyon nagyban segítjük a rendőrség, illetve katasztrófavédelem tűzoltók munkáit, de ezért mi fizetést nem kapunk. Itt mindenki önkéntesen végzi a munkáját, senki nem kap érte fizetést, és nagyon nehéz a fennmaradásunk, fenntartásunk. Adó 1%-kal hozzájárulhatnak a mentőcsapat működésére, és azt, hogy minél több ember életet tudjunk megmenteni, vagy tudjunk segíteni a bajba jutottakon, vagy pedig lenne adomány formájában a bankszámla számunkra tudnak felajánlani összeget, vagy pedig lenne, hogyha most jelen pillanatban a mái tóparton lévő bázisunkat, ahol a mentőcsapatnak is van a bázisa, és ott most különböző felújítások vannak, hogy egy olyan kiképző bázist és egy központot tudjunk létrehozni, riasztási központot, ahol ugyanúgy tudjuk folytatni 0-24-ben biztonságosan a további fennmaradásunkat, vonulásunkat, illetve a mentőkutyáknak a kiképzését. Most oda szeretnénk egy nemzetközi szintű akadályokkal ellátott kutyakiképző pályát, hogy minél több mentőkutyát tudjunk kiképezni. illetve szeretnénk a búvárkodásnak ezt a mentési részét is olyan szinten képezni, és olyan körülmények között, hogy egy színvonalat tudjunk, és nem csak a saját, hanem az ország többi mentőcsoportjaiban lévő önkénteseknek, önkéntes búvároknak biztosítani azt a lehetőséget, amit mi már tudunk, tudást azt át tudjuk adni, és egy olyan környezetben, ahol. Tehát úgy, hogy akár itt a felújítás során is még most az elején járunk, és van több olyan dologra szükségünk, ami a felújítás során kell. Ezt mind egy kis összekuporgatott kis pénzünkből csináljuk ezt a felújítást, mert már olyan állapotban volt a villanyvezeték, illetve a vízhálózat, ami már úgymond zárójelbe veszélyes volt mindenféle téren. Még régi típusú vezetékek voltak, mikor ezt 68-ban megcsinálták, és égtek el a falba, illetve a vízhálózat is folyamatosan már eléggé leszűkült a keresztmetszet a vízkő miatt, és már alig volt átjárás. Hát ezeket csináltuk már most meg, de most ugye belső szépítészet megy, amit csinálunk, a falakat burkoljuk, illetve festjük meg a padlót, hogy tényleg egy olyan közösségi teret tudjunk ott kialakítani, vagy akár a vendégeket különböző előadásra tudjuk várni, hogy megfelelő környezetben tudjunk fogadni mindenkit.
0: Amatőr búvárok is jelentkeznek tanfolyamra, mikor indulnak tanfolyamok?
1: Hát a tanfolyamok azok inkább a tavasszal indulnak, és már ilyenkor érnek véget, már most eléggé rohamosan hűl a víz, úgyhogy már ilyenkor nem nagyon szoktunk nyílt vízi vizsgát szervezni, még a vizsgázott búvárok ilyenkor eljárnak búvárkodni, meg ők tudnak ruhát váltani, úgyhogy száraz ruhába is fognak tudni menni még a tavaszig merülni a vízbe, ugye ők erre fel vannak készülve, ez egy külön tanfolyamot igényel, egy száraz ruhás képzés, de tavasztól így szeptember 15-ig szoktunk körülbelül tanfolyamot véghez vinni, mert még akkor legideálisabb a vízhőmérséklet is a merülés az illetve a vizsgához.
0: A beszélgetési időnk lassan véget ér, viszont egy kis praktikus tanácsot, egy szórólapot is hoztál ide, és ezt mondjuk is a hallgatóinknak az újraélesztésben adjunk tanácsot, tehát például, hogyha kimentünk valakit a vízből a közvetlen környezetünkben, mit tegyünk? Mi az, amit ne tegyünk, és mi az, amit tegyünk?
1: Hát igen, ez is egy hosszabb beszélgetés lenne még, hogy hogyan is kell végrehajtani egy mentést, főleg vízből. Ez a szórólap, ez nem csak a vízi mentéshez szól, hanem ezzel szoktuk járni az iskolákat, illetve egyéb rendezvényeket, és ezt oda szoktuk adni a előadás végén, mert hát ott bemutatjuk az újraélesztésnek a lépéseit. Nagyon felkészült kolléganőnk, Kacsó Nikolett, és ő az első segélynyújtó előadója a mentőcsapatnak, mellette iskolavédőnő, és most folyamatosan képzi magát a tanulmányait val ezen a szakterületen, és hát vele szoktunk tartani, ő tartja az első segélynyújtás újraélesztésről az előadást, én a vízibalesetek megelőzéséről szoktam, főleg a nyári, illetve télen is van téli vízi baleset megelőzés, mikor már fagynak a tavak, de nem megfelelő vastagságú a jég, és be is szakadhat alattunk. Úgyhogy ez egy hosszas beszélgetés lenne megint, hogy ki is, aki kezdjen elmenteni a vízből, hogyan is kell végrehajtani, és hát hogyan is kell csinálni ennek az újraélesztését, illetve a hétköznapokban, ezt a hétköznapokra szoktuk még mondani, főleg az iskolásoknak, hogyha otthon a családban valaki rosszul lenne, hogy nem szabad megijedni, oda kell menni, meg kell nézni, tudni kell, hogy milyen telefonszámot kell hívni, mi is az a segélyhívó szám, amit fel kell hívni, ugye a 112, és ezt próbáljuk rögzíteni a gyerekekben, és hogyha esetleg az utcán, iskolában, hazafelé, vagy odafelé menet észlelnek, hogy valami idős és egyedül van, és akár olyan furcsán viselkedik, vagy rosszul van, hogy szólítsuk meg, és ne hagyjuk ott magára, segítsünk rajta, mert lehet, hogy külső segítségre van szüksége, esetleg lehet beteg, demenciában szenved, és már ő nem úgy reagál a külső környezetre, ahogy az kellene, vagy éppen elgondoljuk. Így tudjuk hívni a segélyhívót, vagy esetleg, hogyha valaki fekszik a földön, és látjuk, hogy nem lélegzik, már voltak olyan iskolás gyerekek, akik hasznát vették ennek az előadásnak, és otthon a családon belül tudtak segíteni a hozzátartozójukon, és meg tudták kezdeni az újraélesztést. és ennek az alapjait mutatjuk be, és próbáljuk rögzíteni, és mindenki kipróbálhatja az ambu babánkon, hogy hogyan is kell ezt végrehajtani.
0: Szabolcs, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és nagyon hasznos dolgokat tudtunk meg, akár a búvárkodásról, akár a mentéssel kapcsolatban, úgyhogy köszönjük, és a szolgálatot is, amit tesztek így nap, mint nap.
1: Mi is köszönjük szépen a meghívást, meg hogy be tudtam mutatni az egyesületünk, illetve az önkénteseink munkáját.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben Golej Szabolcssal, a Neptun Búver Klub és mentőcsapat vezetőjével, elnökével beszélgettünk a búverkodás rejtelmeiről és az életmentésről, vízi és szárazföldi keresésekről. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Eredményes volt a Szent István Rádió és Televízió véradása. 2026. szeptember 21-én immár 11. alkalommal szervezett véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége, a Magyar Vöröskereszt és a Területi Vérellátó, valamint az Egrieseki Palota turisztikai látogatóközpont közreműködésével. A tapasztalatok szerint a kihelyezett véradásokra szívesen jönnek a donorok. Sokakat az önzetlen segítségnyújtás lehetősége sarkal arra, hogy vállalják a tűszúrással járó apró kellemetlenséget. Rezs Tamás erdőtelki plébániai kormányzó a Szent István Televízió kérdésére úgy fogalmazott: 18 éves kora óta véradó, s jó érzés, hogy tud segíteni. Hozzáfűzte: ahhoz nem kell kereszténynek lenni, hogy az ember szeressen segítséget nyújtani. A kereszténység egy plusz sürgetés arra, hogy tegyük meg, amit meg tudunk tenni másokért. A Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége valamennyi véradás alkalmával egy kis ajándékcsomaggal köszöni meg a véradóknak, hogy eljöttek. Idén is a tervezetten felüli létszámban összesen 48-an jelentkeztek a véradásra. Magyar Péter miniszterelnök és kísérete néhány perccel 10:30 után érkezett meg az apostoli paloták Szent Damazuszról elnevezett belső udvarára, a 14. Leó pápával való magán audienciára csütörtökön. A magyar kormányfőt az apostoli paloták bejáratánál Peter Raitz érsek, a pápai ház prefektusa fogadta, valamint azok a pápai udvari méltóságok, akik Magyar Pétert és a delegációját egészen a pápai könyvtár szobáig kísérték. Magyar Péter a szentszéki államtitkárságon is tárgyal, majd

tárolókat. Rendezték az épület környezetét, valamint fedett kerékpártárolót is létesítettek. Továbbá új kamerás megfigyelő, riasztó és beléptető rendszert telepítettek, írta a miniszter. 120 pályázat érkezett a Nemzeti Park igazgatóságok vezetésére, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Őszintén örülök ennek a kiemelkedő érdeklődésnek, nagyon jó látni, hogy ennyi kiváló szakember érzi magáinak a feladatot, és kész felelősséget vállalni a legféltettebb természeti kincseinkért, valamint a nemzeti parkjaink jövőjéért, írta bejegyzésében Gajdos László. A politikus augusztus 31-én jelentette be, hogy nyílt pályázatot hirdetett az összes nemzeti parki igazgatói posztra az élő környezetért felelős minisztérium. Közölte, a pályázat célja, hogy az igazgatók kiválasztása átlátható eljárásban a jelentkezők szakmai tudásának, tapasztalatának és vezetői képességeinek figyelembevételével történjen. Várhatóan év végére elkészül a kormány digitalizációs stratégiája, aminek nagy szerepe lesz abban, hogy mindenki részesüljön a digitalizáció nyújtotta előnyökből, mondta a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán kifejtette, jelentős elmaradások vannak ezen a területen, de bízik abban, hogy a stratégia jelentős szemléletváltást hoz. Az Európai Akadálymentesítési Irányelv gyakorlati végrehajtásáról szóló Digitális Megújulás 2 című szakmai konferencián a tárcavezető hozzátette, a Kátai Németh Vilmos vezette Szociális és Családügyi Minisztérium azon dolgozik, hogy a társadalmi esélyegyenlőség minél nagyobb teret nyerhessen. A tudományos és technológiai tárca pedig azon munkálkodik, hogy ez a digitális térben is minél zökkenőmentesebben megvalósulhasson. Végül a pénteki időjárásról. Közepesen vagy erősen felhőség mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre néhol futó zápor esetleg előfordulhat. A Dunántúlon az északi szelet élénk, időszakosan erős széllökések is kísérhetik. A Dunától keletre azonban gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között várható pénteken. Híreinket hallották.

0: Holdvilág.
1: Kedves hallgatóink, most következő zenés műsorunkban olasz slágerek magyar feldolgozásaiból készült összeállításunkat hallják. Kellemes zenehallgatást kívánunk!

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

Kedves hallgatóink, az elmúlt órában olasz slágerek magyar feldolgozásaiból készült összeállításunkat hallották. A műsort Túri Sarolta készítette.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus. 2026. szeptember 25-én pénteken szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Köszöntés neked, élet, tiszta levegő és lobogó tűz kályháinkban. Neked is csírázó, földbe hullott mag, nyíladozó rügyek. Köszöntésem szól az ég madarainak, a tengerek folyók halainak, a fáknak és az ég összes csillagainak. Igen, köszöntöm e szép mai napon a természet összes csodáit, melyekkel te ajándékozol meg minket, Urunk. Mindez jóságod, szépséged, hatalmad és szereteted nyilvánítja ki. Mindezért a sok szépért és jóért köszönet neked, Urunk, e szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat a szeretetről ezúttal Sütz Antaltól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. Egyedül a szeretetnek van meg az a kiváltsága, hogy útlevelet kap az örökké valóságba. Neki nem kell átalakulnia, új létbe öltöznie, amikor a mennyország küszöbén bebocsátásért kopogtat. Most a folytatásban ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napi mája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor híreket mondunk. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő eufrozinákat és kendéket, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel, és fellapozzuk a kalendáriumot is. Ezúttal szeptember 25-e fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 6 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük. Én újabb műsorismertetéssel legközelebb 6 óra után néhány perccel várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk a Szent István Rádió társaságában. Műsorainkhoz további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

adnak, akik hálálkodnak, és akik hálátlanok. Gyakran, sőt állandóan keserítenek a sértések, de te mégsem engeded szabadjára méltatlankodásodat. Türelmesen vársz az ítélet napjára. S mivel a te hatalmadban van a megtorlás, inkább türelemmel hosszan várakozol, vagyis kegyességedben inkább elhalasztod az ítéletet arra várva, hogy az ember gonoszsága, ha egyáltalán lehetséges, végül mégis megváltozzék.

Hallgassák meg híreinket! Nyíltnak és barátinak értékelte a 14. Leó pápával folytatott beszélgetését Magyar Péter miniszterelnök, a Vatikán városban nyilatkozva, miután magán audiencián fogadta a katolikus egyházfő. A miniszterelnök magyarországi látogatásra hívta meg 14. Leó pápát. Magyar Péter elmondta, a megbeszélésen szóba kerültek a magyarországi változások, a magyar és az európai emberek előtti kihívások, legyen szó a háborúról, vagy az energiaválságról, de hosszan beszélgettek a mesterséges intelligenciáról és az általa okozott kihívásokról, veszélyekről, mondta. Hozzátette, szó volt a magyar katolikus egyház helyzetéről, az egyház által biztosított szociális, oktatási és egyéb szolgáltatásokról, továbbá a keresztény magyar hagyományokról. A miniszterelnök közlése szerint a pápa nagyon sok mindent tudott a magyar, a közép-európai helyzetről, valamint a külhoni magyar kisebbségek helyzetéről is. Az egykori püspökök több száz éves bútorait, használati tárgyait ismerhetik meg a Veszprémi érseki palota látogatói a Szent Mihály napi rendezvény sorozat keretében a hétvégén. A Veszprémi várnegyed felújítását végző cég kommunikációs partnerének közleménye szerint a várnegyed megújításának részeként a 17., 18. és 19. századi bútorokat is restaurálták az elmúlt években. Azokat most vezetett sétákon ismerhetik meg a látogatók. Eredményes volt a Szent István Rádió és Televízió véradása. 2026. szeptember 21-én immár 11. alkalommal szervezett véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége, a Magyar Vörös Kereszt és a Területi Vérellátó, valamint az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpont közreműködésével. A tapasztalatok szerint a kihelyezett véradásokra szívesen jönnek a donorok. Sokakat az önzetlen segítségnyújtás lehetősége sarkal arra, hogy vállalják a tűzszúrással járó apró kellemetlenséget. Rezs Tamás erdőtelki plébániai kormányzó a Szent István Televízió kérdésére úgy fogalmazott, 18 éves kora óta véradó, s jó érzés, hogy tud segíteni. Hozzáfűzte, ahhoz nem kell kereszténynek lenni, hogy az ember szeressen segítséget nyújtani. A kereszténység egy plusz sürgetés arra, hogy tegyük meg, amit meg tudunk tenni másokért. A Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége valamennyi véradás alkalmával egy kis ajándékcsomaggal köszöni meg a véradóknak, hogy eljöttek. Idén is a tervezetten felüli létszámban összesen 48-an jelentkeztek a véradásra. Heteken belül elindul a vagyonadóról szóló jogszabálytervezet társadalmi egyeztetése, jelentette be a pénzügyminisztérium adópolitikáért felelős államtitkára. A kormány 1 milliárd forint értékhatár felett 1%-os vagyonadót vezetne be. 5 előterjesztés megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek a Tisza párt az általa kezdeményezett hétfői rendkívüli ülésre. Derült ki Bujdosó Andrea frakcióvezetőnek az országgyűlés honlapján csütörtökön közzétett leveléből. A képviselők megvitathatják a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítvány mellett Hankó Balázs, Sesták Miklós, Gurzó Mária országgyűlési képviselők, valamint Magyar Péter miniszterelnök mentelmi ügyét. Idén 40 éve készült el a Macskafogó című animációs film. A jubileum alkalmából a film online ingyenesen elérhető lesz október 2-án a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján, valamint számos helyen mozi előadásra is várják a nézőket. Az esemény kiemelt helyszíne a Pannonia stúdió lesz, ahol sok más kultikus animációs film mellett a Macskafogó is készült.

készült. Az esti vetítés előtt közönség találkozót szerveznek az alkotókkal, valamint koncert is lesz. A részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Végül a pénteki időjárásról. Közepesen vagy erősen felhőség mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre néhol futózápor esetleg előfordulhat. A Dunántúlon az északi szelet élénk, időszakosan erős széllökések is kísérhetik. A Dunától keletre azonban gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között várható pénteken. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Csütörtöki adásunk témái. Leó pápa csütörtök délelőtt kihallgatáson fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. Leó pápa felhívása az elvándorlók és menekültek 112. világnapja előtt. Gyermekek százai imádkozták a rózsafűtért Leó pápával a békéért október 1-én. Franciaország várja Péter utóda 14. Leó pápa látogatását. Takargatás nélkül címmel Sajgó Balázs atya emlékerése az évközi 26. vasárnapra. 14. Leó pápa csütörtökön délelőtt kihallgatáson fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. Szeptember 24-én csütörtök délelőtt 14. Leó pápa az apostoli palota pápai dolgozószobájában kihallgatáson fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. A négy szem közti megbeszélés után a magyar miniszterelnök Paul Richard Gallagher érsekkel a Szentszéknek az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával tárgyalt. A Szentszék is hajtó iruda közleménye. Magyarország miniszterelnökének audienciája. A mai délelőtt folyamán 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában audiencián fogadta Magyarország miniszterelnökét Magyar Péter urat, aki ezt követően találkozott Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárral. Az államtitkárságon folytatott személyes megbeszélése során elégedettségüket fejezte ki a két oldalú kapcsolatok kedvező alakulása, valamint a katolikus egyháznak az ország életében betöltött szerepe és hozzájárulása kapcsán. A tárgyalások során ezt követően kitértek Magyarország társadalmi és gazdasági helyzetére, valamint több kölcsönös érdeklődése számot tartó kérdésre, különös figyelmet fordítva az oktatásra, a világ különböző részein élő kiszolgáltatott helyzetben lévő keresztény közösségek védelmére. A megbeszélés további részében eszmecserét folytattak az aktuális nemzetközi kérdésekről, különös tekintettel az ukrajnai és a közel-keleti konfliktusokra. Ezzel összefüggésben reményüket fejezték ki, hogy a nemzetközi közösség egyre nagyobb elkötelezettséget tanúsít majd a béke előmozdítása érdekében. Vatikán 2026. szeptember 24-e.
1: Leó pápa felhívása az elvándorlók és menekültek 112. világnapja előtt. 14. Leó a szerdai általános kihallgatás végén sürgető felhívással fordult mindenkihez, hogy vállaljon felelősséget azokért a fiatal migránsokért és menekültekért, akik útjuk során erőszaknak, kizsákmányolásnak és súlyos traumáknak vannak kitéve. A felhívás 4 nappal az elvándorlók és menekültek 112. világnapja előtt hangzott el. Az idei világnap témája akár csak egy is e gyermekek közül. Szeptember 27-én vasárnap tartjuk az elvándorlók és menekültek világnapját, emlékeztetett 14. Leó a Szent Péter téren tartott általános kihallgatás végén. Gondolatai mindenekelőtt a migránsok és menekültek, különösen pedig azok felé fordultak, akik kiskorúként kényszerülnek elhagyni hazájukat. A pápa hangsúlyozta, hogy a gyermekek és a serdülők a legkiszolgáltatottabbak. Sokuknak erőszakot, kínzást és kizsákmányolást kell elszenvedniük, súlyosan traumatizáló körülmények között kell élniük, és nem ritka, hogy életüket veszítik a migrációs útvonalakon. A Szent Atya ezért mindenki felelősség érzetére appellált. Azt kérte, hogy senki ne tekintse magát kívülállónak e fiatalok sorsában, hanem személyesen érezze érintettnek magát, hiszen őket minden körülmények között védelem és gondoskodás illeti meg. A pápa már az elvándorlók és menekültek világnapjára augusztusban közzétett üzenetében is a migrációban és a kényszerű elvándorlásban érintett kiskorúak különleges kiszolgáltatottságára irányította a figyelmet. Gyermekek és serdülők milliói kényszerülnek arra, hogy háborúk, szegénység, erőszak, környezeti katasztrófák és más tragédiák miatt elhagyják hazájukat, számuk pedig tovább növekszik. A pápa felidézte a migrációs útvonalakon bekövetkező haláleseteket, az emberkereskedelmet és a kizsákmányolást, a gyermekek fegyveres konfliktusokba való besorozását, a szexuális erőszakot és a kényszerházasságokat, valamint mindazokat a kegyetlenségeket, amelyeknek útjuk során áldozatai vagy tanúi lesznek. Mindez számtalan módon sérti emberi méltóságukat. 14. Leó ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy ezt a drámai valóságot nem lehet puszta számokra és statisztikákra redukálni. Üzenetében Jézus szavaira emlékeztetett, amelyek közvetlenül megszólítják lelkiismeretünket. Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának 2026. júniusában közzétett 2025-re vonatkozó globális jelentése szerint az elmúlt év végén világszerte 117 millió ember kényszerült lakóhelye elhagyására üldöztetés, konfliktusok, erőszak, az emberi jogok megsértése és az éghajlati válság következtében. Közülük 41,6 millióan menekültek, 9 millióan menedékkérők voltak, míg 68,7 millió ember saját országán belül kényszerült elhagyni otthonát konfliktus vagy erőszak miatt. A gyermekek különösen nagy arányt képviselnek a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek között. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának becslése szerint 2025 végén a 117,8 millió kényszerűen lakóhelyét elhagyó személy között 45 millió 18 év alatti gyermek volt. A menekültek, a menekültekhez hasonló helyzetben lévők és más nemzetközi védelemre szoruló személyek 39%-át gyermekek tették ki. Gyermekek százai imádkozzák a rózsafüzért Leó pápával a békéért október 1-én. Római iskolákból és plébániákról közel 700 ezer gyermek gyűlik október 1-én 14. Leó pápa köré a vatikáni kertekben, hogy együtt imádkozzanak a békéért. Az esemény nyitja meg az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért elnevezésű kezdeményezést, amelyet a szükséget szenvedő egyház, Kirchei Not, pápai jogú alapítvány szervez. Október 1-én délután 5 órakor a vatikáni kertekben található Lurdi barlangnál a gyermekek a Szentatyával együtt imádkozzák a rózsafűzért, lélekben csatlakozva a világ minden részén imádkozó gyermekekhez, családokhoz, iskolákhoz és keresztény közösségekhez. A szükséget szenvedő egyház pápai alapítvány több mint 20 éve szervezi az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért elnevezésű kezdeményezést. Idén azonban első alkalommal nem egyetlen napra korlátozódik, hanem október 1-től 7-éig egy teljes héten át tart. Így az egyes közösségek, családok és iskolák kiválaszthatják a számukra legmegfelelőbb napot, miközben valamennyien ugyanazért a szándékért, a békért és az egységért imádkoznak. Az ima hét október 7-én a rózsafűzér királynője ünnepén éri el csúcspontját. A kezdeményezés nem korlátozódik a Vatikánra. A bolíviai Amazonas őslakos közösségeitől Szudánon, Zimbabwén, Mozambikon és Sierra Leone-n át számos olyan ország gyermekei csatlakoznak hozzá, ahol háború, szegénység vagy bizonytalanság nehezíti az emberek mindennapjait. Szudánban több plébánia és iskola vesz részt az imádságban. A bolíviai Amazonas vidékén élő Cimane őslakos közösség gyermekei már megkezdték a rózsafűzér imádkozását saját nyelvükön és spanyolul. A zimbabwei Bulawayo főegyházmegyében a Szent Kristóf plébánia október 4-én gyűjti egybe a gyermekeket, hogy együtt imádkozzanak a békéért. Paraguayban pedig a Rádió Pai Puku élőben közvetíti majd a San Eugenio de Mazenod plébánia gyermekeinek rózsafűzér imádságát. Az idei kezdeményezést a szűzanya fatimai látnokokhoz intézett üzenete ihlette. Végül szeplőtelen szívem diadalmaskodni fog. Kurt Koch bíboros, a szükséget szenvedő egyház nemzetközi elnöke és a keresztény egység előmozdítása dikasztériumának prefektusa a résztvevőkhöz intézett felhívásában hangsúlyozta, hogy Mária szeplőtelen szíve a Szentlélekre teljesen nyitott életet jelképezi. A szűzanyát a hit, az imádság és a szeretet példaképeként állította a gyermekek elé. Az erőszak, az üldöztetés, a szegénység és a bizonytalanság által sújtott világban különös jelentőséget kap a közös imádság. A különböző országokban, különféle nyelveken és kultúrákban élő gyermekek rózsafüzér imádsága a bizalom és a remény egyszerű, mégis egyetemes jelévé válik. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért kezdeményezés 2005-ben Venezuelából indult, és azóta világméretű imahálózattá nőtte ki magát, amelyhez gyermekek, családok, plébániák, iskolák és egyházi közösségek csatlakoznak. Valamennyi földrészen a kezdeményezés egyik ihletője pietrelcsínai Szent Pió atya ismert gondolata volt. Ha 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért, a világ megváltozik. A felhívás azonban nem csak a gyermekeknek szól. A szükséget szenvedő egyház arra buzdítja a szülőket, tanárokat, papokat, szerzeteseket, hitoktatókat és családokat is, hogy kapcsolódjanak be a közös imádságba. Ha valakinek nincs lehetősége a teljes rózsafüzér elimádkozására, már egyetlen tized hűséges elmondásával is csatlakozhat ehhez a világot átfogó imalánchoz.
0: Franciaország várja Péter utóda 14. Leó pápa látogatását. A megelőző 3 pápa összesen 11 alkalommal látogatott el Franciaországba, és most szeptember 24-én, péntek reggel, 14. Leó pápa útra kel, hogy 4 napos apostoli út keretében erősítse meg a francia katolikusokat. A francia nyelvet jól beszélő 2. János Pál pápa 7-szer látogatott el hozzájuk a következő években, 1980, 83, 86, 88, 96, 97 és végül 2004. 16. Benedek pápa 2008-ban kereste fel a francia népet és egyházat, míg Ferenc pápa 3 út keretében járt ott, először 2014-ben Strasbourgban, 2023-ban Marseille-ben és végül 2023-ban a korzikai Ajaccióban. 14. Leó pápa mostani franciaországi apostoli útja a párbeszéd, az emlékezés és a remény útja lesz. A 4 napos látogatás során a Szentatya a béke, a kultúra és az egység témáit fogja érinteni, miközben találkozik a francia hatóságukkal, a civil társadalommal és a nemzetközi közösség képviselőivel az UNESCO palotában. Párizsban fiatalokkal, a helyi egyház vezetőivel, képviselőivel, a tartományi szinodális gyűlés tagjaival, valamint katekumenekkel és neofitákkal, azaz frissen megtértekkel is találkozik. Az útnak erős a társadalmi dimenziója, hiszen Leó pápa látogatást tesz a Bakita házban, egy szociális támogató és integrációs központban, valamint Lourdesban találkozik az ottani Notre Dame befogadó központ munkatársaival és segítőivel. A lourdi jelenések városában a pápa imádságos és közeli pillanatokat élhet át a megszentelt közösségekkel és a leginkább kiszolgáltatottakkal, és 4 szem közt találkozik majd az egyházi visszaélések néhány áldozatával is. Az utolsó állomás Metz, a 3 határvárosa, ahol némely ház homlokzatának repesz sérülései ma is tanúskodnak a II. Világháború harcainak borzalmairól. A pápai program része egy vallásközi találkozó, valamint a Szent István Székesegyházban bemutatott záró szentmise. Takargatás nélkül címmel most hallgassák meg Sajgó Balázs atya emlékkérését az évközi 26. vasárnapra.
2: A mester egyszer összehívta tanítványait, és megkérdezte tőlük: hol kezdődik az ima? Az első a következő választatta: szerintem a szükségben. Amikor bajban vagyok, szinte magától jön, hogy Istenhez fordulok. A második ezt mondta: szerintem az örömben. Amikor boldog vagyok, a lelkem felszabadul és Istenhez emelkedik. A harmadik így szólt: a csendben. Amikor bennem minden elhallgat, akkor tud megszólalni Isten. A negyedik pedig ezt mondta: a gyermeki lelkületben. Amikor rádöbbenek, hogy Isten gyermeke vagyok és szeret engem, akkor kezdek el igazán imádkozni. A mester elmosolyodott: mindegyik válasz igaz, de az ima még ennél is korábban kezdődik. Az ima Istennél kezdődik. Ő kezdi el bennem, és nem én. Talán ez a Szentírás megértésének is az egyik legfontosabb kulcsa. Minden Istennél kezdődik. A világ, az élet, az ember, a hit, a közösség, a szeretet. A Szentírás Isten és ember közös története. Isten megszólítja az embert, az ember pedig válaszol neki. Ezért a Szentírás sem egyszerűen egy könyv, amit elolvasok, vagy kiolvasok, hanem inkább egy párbeszéd, amelynek a sorai mögött élet van. Sokszor hajlamos vagyok azt hinni, hogy csak akkor imádkozom, amikor letérdelek, összeteszem a kezem és kimondok bizonyos szavakat, pedig egész napom imává válhat. Reggel odaadom Istennek a napomat, s attól kezdve vihetem ő hozzá mindenemet. Örömeimet, haragomat, csalódásaimat, kérdéseimet, gyengeségeimet, sőt, még a bűneimet is. Ez utóbbit nem azért, mert az jó, hanem azért, mert Istentől nem kell elrejtenem semmit. A Szentírás éppen ettől annyira valóságos, mert nem kozmetikázza a dolgokat, nem csak a szépet mutatja meg, rávilágít Dávid nagyságára, de a bűnét sem titkolja el, ahogy Péter hitét is példaként állítja, de a tagadását sem hallgatja el. Aztán pedig nem csak az apostolok lelkesedésére világít rá, hanem féltékenységükre is, értetlenségükre is rámutat. A Biblia emberei valódi húsvér emberek, és ezért tudok én is belenézni ebbe a könyvbe, mint egy tükörbe. A Szentírás arra bátorít, hogy legyen bátorságom konkrét ember lenni Isten előtt. Ne egy szépen kifényezett vallásos képet vigyek eléje magamról, hanem önmagamat adjam. Persze, van a Szentírásban sok olyan rész is, amit sokáig nem értek meg. Vagy talán sohasem ebben az életben. De ezzel sincs semmi baj. Szent Pál apostol azt mondja, töredékes a tudásunk. Ahogy gyermekként máshogyan gondolkodtam, később sok mindennek mélyebb értelme nyílt meg előttem. A hitben is így van. Ezért, amikor valamit nem értek a Szentírásból, nem az a megoldás, hogy becsukom a könyvet, hanem olvassam mindig tovább. Keressek, kérdezzek őszinte szívvel, mert lassan tárul fel a mélység. Ezért fontos, hogy ne csak az eszemmel olvassam, hanem a szívemmel is, hogy növekedjék bennem a szeretet, mert lehet sok mindent tudni a Bibliáról, lehet kívülről idézni belőle, lehet házról házra járni vele, lehet vitatkozni róla, de ha nem növekszik a szeretet, akkor a legfontosabbat nem értettem meg. Az evangéliumban az apostolok egyszer panaszkodnak Jézusnak. Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben tesz jót, de nem tart velünk. Jézus pedig azt feleli, aki nincs ellenünk, velünk van. Jézus nem az érdekli elsősorban, hogy ki melyik csoportba tartozik, hanem az, hogy ki szeret jobban. Szentírás vasárnapján ezért tegyen fel a kérdéseket. Mit tesz velem Isten igéje? Jobban szeretek tőle? Türelmesebb lettem? Kevésbé ítélkezem? Könnyebben bocsátok meg? Közelebb kerültem Istenhez és az emberekhez? A Szentírás célja nem az, hogy több bibliai idézet legyen a fejemben, hanem hogy több szeretet legyen az életemben. Ez pedig szükséges mindenekelőtt önmagamban néznem és megbékélnem azzal az emberrel, aki vagyok. Nem mentegetve a bűneimet, hanem felismerve azt, hogy Istentől szeretett bűnös ember vagyok. Nem azért indulok Isten felé, mert már tökéletes lettem, hanem mert ő szeret. Így érkezünk oda, ahonnan elindultunk. Minden Istennél kezdődik. Az ima, a hit, a megtérés, a Szentírás története, és végül a szeretet is. Nekem csak válaszolnom kell rá.
0: Svajgó Balázs atya emlékedését hallották az évközi 26. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 5 óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Eredményes volt a Szent István Rádió és Televízió véradása. 2026. szeptember 21-én immár 11. alkalommal szervezett véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége, a Magyar Vöröskereszt és a Területi Vérellátó, valamint az Egriesegi Palota Turisztikai Látogatóközpont közreműködésével. A tapasztalatok szerint a kihelyezett véradásokra szívesen jönnek a donorok. Sokakat az önzetlen segítségnyújtás lehetősége sarkal arra, hogy vállalják a tűzszúrással járó apró kellemetlenséget. Resch Tamás erdőtelki plébániai kormányzó a Szent István Televízió kérdésére úgy fogalmazott: 18 éves kora óta véradó, s jó érzés, hogy tud segíteni. Hozzáfűzte: ahhoz nem kell kereszténynek lenni, hogy az ember szeressen segítséget nyújtani. A kereszténység egy plusz sürgetés arra, hogy tegyük meg, amit meg tudunk tenni másokért. A Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége valamennyi véradás alkalmával egy kis ajándékcsomaggal köszöni meg a véradóknak, hogy eljöttek. Idén is a tervezetten felüli létszámban összesen 48-an jelentkeztek a véradásra. Magyar Péter miniszterelnök és kísérete néhány perccel 10:30 után érkezett meg az apostoli paloták Szent Damazuszról elnevezett belső udvarára, a 14. Leó pápával való magán audienciára csütörtökön. A magyar kormányfőt az apostoli paloták bejáratánál Peter Rajic érsek, a pápai ház prefektusa fogadta, valamint azok a pápai udvari méltóságok, akik Magyar Pétert és a delegációját egészen a pápai könyvtárszobáig kísérték. Magyar Péter a szentszéki államtitkárságon is tárgyal, majd felkeresi a Szent Péter téren található rászorulóknak fenntartott orvosi rendelőt, ahol Louis Marin de San Martin, a pápai szeretetszolgálat prefektusa kíséri. Megújult a felsőzsolcai vasútállomás a MÁV országos állomás felújítási programjának keretében, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzése szerint 1983 óta nem végeztek átfogó felújítást az állomás épületén. A most befejezett munkák eredményeként az épület kívülbelül megújult. Korszerűbb, biztonságosabb és akadálymentesebb környezet várja az utasokat. Felújították az állomás épület homlokzatát, kicserélték a nyílászárókat, az épületet és a parkolót akadálymentesítették, korszerűsítették az utasvárót és a mosdókat, rendezték az épület környezetét, valamint fedett kerékpártárolót is létesítettek. Továbbá új kamerás megfigyelő, riasztó és beléptető rendszert telepítettek, írta a miniszter. 120 pályázat érkezett a Nemzeti Park igazgatóságok vezetésére, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Őszintén örülök ennek a kiemelkedő érdeklődésnek, nagyon jó látni, hogy ennyi kiváló szakember érzi magáinak a feladatot, és kész felelősséget vállalni a legféltettebb természeti kincseinkért, valamint a nemzeti parkjaink jövőjéért, írta bejegyzésében Gajdos László. A politikus augusztus 31-én jelentette be, hogy nyílt pályázatot hirdetett az összes nemzeti parki igazgatói posztra az élő környezetért felelős minisztérium. Közölte, a pályázat célja, hogy az igazgatók kiválasztása átlátható eljárásban a jelentkezők szakmai tudásának, tapasztalatának és vezetői képességeinek figyelembevételével történjen. Várhatóan év végére elkészül a kormány digitalizációs stratégiája, aminek nagy szerepe lesz abban, hogy mindenki részesüljön a digitalizáció nyújtotta előnyökből, mondta a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán kifejtette, jelentős elmaradások vannak ezen a területen, de bízik abban, hogy a stratégia jelentős szemléletváltást hoz. Az Európai Akadálymentesítési Irányelv gyakorlati végrehajtásáról szóló Digitális Megújulás 2 című szakmai konferencián a tárcavezető hozzátette, a Kátai Németh Vilmos vezette Szociális és Családügyi Minisztérium azon dolgozik, hogy a társadalmi esélyegyenlőség minél nagyobb teret nyerhessen. A tudományos és technológiai tárca pedig azon munkálkodik, hogy ez a digitális térben is minél zökkenőmentesebben megvalósulhasson. Végül a pénteki időjárásról. Közepesen vagy erősen felhőség mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre néhol futó zápor esetleg előfordulhat. A Dunántúlon az északi szelet élénk, időszakosan erős széllökések is kísérhetik. A Dunától keletre azonban gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között várható pénteken. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Szeptember 25-e, péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Eufrozinákat és Kendéket. Az Eufrozina görög eredetű mitológiai név, a három grácia egyikének a neve. Jelentése vidám, vidámság. Az Eufrozinák védőszentje az az Eufrozina, aki alexandriai szerzetesnő volt, mesés életrajza szerint, hogy atya elől elrejtőzhessék, férfi kolostorba vonult, és ott emelkedett az életszentség magas fokára. 470 körül hunyt el. A kende kazár magyar eredetű név, a régi magyar kündű személy névből származik. Az ótörök méltóság névből való. Levédiában és etelközben az ős magyar törzsszövetség fejét nevezték így. A kendék védőszentje az a Principius, akinek neve fejedelmit jelent, Szent Remik testvére volt ő, a mai Franciaországban levő frankkori város püspöke. Ő 505 körül hunyt el. Megemlítek még egy másik Szent Reguluszt is, akinek neve királyfit, kisebb királyt jelent, és akit az afrikai vandálok számkivetésbe küldtek. Itáliába került, és ott Totilla gótjaitól szenvedett vértanú halált. Ő 546 körül hunyt el. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Eufrozina és Kende nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem fogadják szeretettel a most következő zeneszámot. Mi ezzel a felvétellel köszöntjük az ünnepelteket, akiket a Jóisten éltessen még sokáig.

kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz szeptember 25-e, fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1909-ben született Szeló Gábor evangélikus lelkész, 2000 ember megmentője. 1944. márciusától kezdve Raffai Sándor püspök megbízásából elkezdte a zsidó gyermekek szervezetmentését. 1944 karácsonyáig 32 otthonban szervezte meg a gyermekek elhelyezését és ellátását a svájci Vöröskereszt támogatásával. Ezért a tevékenységéért kapta meg 1972-ben a Világ igaza címet. 1945. szeptemberében, 5 hónappal a Magyar Köztársaság kikiáltása előtt közel 800 menekült gyermekkel megalapította a gyermekköztársaságot, az Ugligeti Pax gyermekotthonban. A gyermekek ünnepséget szerveztek, könyvtárt, énekkart alapítottak. Szakmát is tanulhattak, nem volt kötelező a munka, de szívesen dolgoztak a közösségért. A gyermekköztársaságnak alkotmánya is volt, és önálló törvénykönyvet is alkottak. A Nemzetközi Vöröskereszttől kaptak csak segítséget, így 1950-ig sikerült életben tartani az intézményt. A megmentett gyermekek egyike volt Olá György, a későbbi Nobel-díjas tudós. Emlékezete úgy is tovább él, hogy utca is viseli a nevét. 1922-ben született Bába Mihály író, műfordító, költő, aki 1945-től újságíró, a Népszava, a Magyar Hírlap, majd a Magyar Hét munkatársa volt. 1978-tól 82-ig a Magyar Szemle lengyel kiadásának felelős szerkesztője. Az 50-es évek óta fordít lengyel szépirodalmat, elbeszéléseket, hangjátékokat, novellákat, meséket, és közel 30 regényt írt. Fő művei közül megemlítem a Csintalan tapsifüles, a Lóháton és a Reggeltől reggelig című munkáit. 1943-ban Vajdácskán született Csomós Mari színésznő, aki Jászai Mari és Szoddíjas érdemes művész. A Színház és Filmművészeti Főiskola elvégzése után pályafutását 1965-ben a Veszprémi Petőfi Színháznál kezdtem, majd a Kecskeméti József Attila Színház, a Szolnoki Szigligeti Színház és a Nemzeti Színház tagja volt. 1983-tól a Katona József Színház tagja 1994-ig, amikor az Új Színházhoz szerződött, ahonnan 1998-ban ment át a Radnóti Színházba. Jelentősebb színházi szerepei mellett filmek közül játszott a Makram, a Cserepes Margit házassága, a 8. stáció, az 1000 év, a Hallgatás ára és az Írott Malaszt című filmekben. Munkásságát Szoddíjjal, Jászai Mari díjjal, érdemes művész címmel, Kossuth díjjal és Radnóti díjjal is elismerték. 1947-ben született Kis Irén írónő, költőnő, színműíró, aki 1972-től a Magyar Rádió munkatársa volt. Vizuális költészeti műveit New Yorkban, San Franciscóban, Rómában és Budapesten állította ki. Mai olasz és amerikai költőket fordított, művészetkritikákat is írt. A romantika és az avantgárd irodalmát kutatta. 1990-ben elnyerte a Brinzai Fesztivál aranyérmét. 1990-től az ELTE BTK összehasonlító irodalomtudományi tanszékének adjunktusa, majd docense lett. Főművei közül megemlítem a Szélcsend, az Állókép, a Magánrecept, a Tiszták, Hősök, Szentek és az Álmodtam egy várost című műveit. 1983-ban született Varga Dániel vízilabdázó, aki 2001-ben ifi Európa-bajnok, 2002-ben junior Európa-bajnok bronzérmes, szintén 2002-ben KEG győztes volt a Vasassal, és magyar kupa győztes, szintén 2002-ben a Vasassal. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1888-ban hunyt el Rök Szilárd ügyvéd, aki szerény élete végén nagy összeget adományozott jótékony célokra. Emlékezete úgy is tovább él, hogy Budapest 8. kerületében utca is viseli a nevét.
1981-ben hunyt el Balázs Samu, Kossuth-díjas színész, akit láthattunk a Ludas Matyi, az Úri Muri, a Felszabadult a Föld és a Lilionfi című alkotásokban. A színművészeti főiskolát 1928-ban végezte el, és a kolozsvári Magyar Színházhoz szerződött, ahol hős szerepeket játszott, például a Bánkbánban és az Ember tragédiájában. 1938-ban a Budapesti Nemzeti Színházhoz szerződött, de itt csak epizód szerepekben mutatkozhatott be. Igazi tehetsége 1945 után bontakozott ki, amikor is feltűnt fanyar humorával és klasszikus darabok méltóság teljes alakjainak ábrázolásával. Nyugdíjazása után 1970-ben szerepekre szerződve a Madách Színházban lépett föl. 1946-tól 52-ig a Színházi és Filmművészeti Főiskolán beszédművészetet és színészmesterséget tanított. Utoljára a Firz szerepében láthatta őt a közönség Csehov Cseresznyéskert című művének televíziós változatában 1979-ben. 1989-ben hunyt el Lehel György, Kossuth-díjas karmester. Aki nagy érdemeket szerzett a kortárs magyar szerzők műveinek itthoni és külföldi népszerűsítésében. Közreműködésével 62. 20. századi magyar zeneszerző 256 műve került előadásból vagy stúdió felvételből rögzítésre. Külföldi fellépései alkalmával rendszeresen műsorra tűzte Bartók, Kodály, Liszt és Dohnányi, valamint Kadosa műveit, de nagy érdemeket szerzett Bach, Haydn, Mozart és Beethoven műveinek tolmácsolásával is. A Magyar Állami Operaház előadásait is több alkalommal vezényelte. Többek között 1983-ban az ő közreműködésével újította fel az intézmény Puccini Pillangó kisasszonyát. Repertoárjában döntően a klasszikus, a romantikus és a modern művek szerepeltek. Beleérző készsége révén azonban elsősorban a romantikus és a kortárs művek szakavatott tolmácsolója volt ő. 2009-ben hunyt el Bújtor István színész, rendező, vitorlás versenyző, Bud Spencer magyar hangja. Segédmunkásként és pincérként kezdett dolgozni. 1964-től szerepelt tévéfilmekben, volt a Győri Kisfaludi Színház, a József Attila Színház, a Pécsi Nemzeti Színház, az Irodalmi Színpad és a Víg Színház tagja. 1978 és 88 között dolgozott a MA filmnél. 1990-től a Bújtor Film Kft. Ügyvezető igazgatója volt. 1979-ben kapott Balázs Béla díjat. Jelentősebb színpadi szerepei mellett olyan filmekben láthattuk, mint a Sándor Mátyás, a Pogány Madonna, a Három testőr Afrikában, a Fekete gyémántok, a Kőszívű ember fiai, a Bors és az Álmodozások kora. 2011-ben életének 92 éves korában elhunyt Kenderesi Tibor színművész, a Víg Színház tagja, Dagobert bácsi szinkron hangja. Kenderesi Tibor Gobi Hilda életműdíjas színművész volt, aki Újvidéken született 1920. május 15-én. 1953-ban végezte el a Színművészeti Akadémiát, de már 1951-től játszott a Szegedi Nemzeti Színházban és a Budapesti Nemzeti Színház stúdiójában. 1954-ben az Egri Gárdonyi Géza Színházban kezdte pályáját. Játszott a Pécsi Nemzetiben, a Veszprémi Petőfi és az Állami Dériné Színházban. 1981 óta volt a Víg Színház tagja. Utolsó Víg Színházi szerepét, a Dzsungelkönyvek kobráját több százszor játszotta a Pesti Színházban. 89. születésnapján még a színpadon ünnepelhette őt a társulat az előadás végén. Színházi szerepei mellett egy ország ismerte meg a Walt Disney féle kacsamesség főszereplője Dagobert bácsi magyar hangjaként. Számos színpadi szerepem, rádió és szinkron szereplései mellett számos filmben is játszott, köztük az Egy óra múlva itt vagyok, a Tüske a köröm alatt és a Liszt című alkotásokban. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1493-ban Kolumbusz Kristóf 17 hajójával elhagyta Spanyolországot. Ez már a második útja volt az új világ felé. 1513-ban Vasco Núñez de Balboa, spanyol felfedező, első európaiként a Csendes-óceánhoz érkezett.
átkelt a panamai földszoroson, déli tengernek nevezte el az idézőjeles nagy vizet, és őt tartják az első európai embernek, aki látta a csendes óceánt. 1555-ben megkötötték az augsburgi ágostai vallásbékét, amely véget vetett a reformáció kori vallásháborúknak. 1904-ben Apponyi Albert gróf találkozott Theodore Roosevelt amerikai elnökkel. A találkozó az Egyesült Államokban zajlott. 1925-ben a telefonhírmondó RT kísérleti programot adott. 1926-ban Henry Ford bevezette a napi 8 órás és heti 5 napos munkaidőt. 1931-ben Budapesten a Royal moziban vetítették le az első magyar hangos filmet, a Kék bálványt. És végül, de nem utolsó sorban, 1932-ben avatták fel Erzsébet királyné monumentális emlékművét, az eskü, a mai március 15-e téren. Az ünnepségen ott volt Sisi unokája, az ország és a főváros minden számottevő személyiségem és a budapestiek több ezres tömege. Az ünnepély a Dunán horgonyzó monitorok dísz sortűzével zárult. Az emlékművet 1953-ban lebontották, de Zala György aranyozott bronzból készült Erzsébet szobrát szerencsére nem olvasztották be. 1986 telén, igaz, nem az eredeti helyén, hanem azzal szemben, az Erzsébet híd budai hídfőjénél újra felállították Erzsébet királyné szobrát a kupolás csarnok nélkül. Kedves hallgatóink, szeptember 25-ei kalendáriumunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Nyíltnak és barátinak értékelte a 14. Leópápával folytatott beszélgetését Magyar Péter miniszterelnök a Vatikán városban nyilatkozva, miután magán audiencián fogadta a katolikus egyházfő. A miniszterelnök magyarországi látogatásra hívta meg 14. Leópápát. Magyar Péter elmondta, a megbeszélésen szóba kerültek a magyarországi változások, a magyar és az európai emberek előtti kihívások, legyen szó a háborúról, vagy az energiaválságról, de hosszan beszélgettek a mesterséges intelligenciáról és az általa okozott kihívásokról, veszélyekről, mondta. Hozzátette, szó volt a Magyar Katolikus Egyház helyzetéről, az egyház által biztosított szociális, oktatási és egyéb szolgáltatásokról, továbbá a keresztény-magyar hagyományokról. A miniszterelnök közlése szerint a pápa nagyon sok mindent tudott a magyar, a közép-európai helyzetről, valamint a külhoni magyar kisebbségek helyzetéről is. Az egykori püspökök több száz éves bútorait, használati tárgyait ismerhetik meg a veszprémi érseki palota látogatói a Szent Mihály napi rendezvény sorozat keretében a hétvégén. A veszprémi várnegyed felújítását végző cég kommunikációs partnerének közleménye szerint a várnegyed megújításának részeként a 17., 18. és 19. századi bútorokat is restaurálták az elmúlt években. Azokat most vezetett sétákon ismerhetik meg a látogatók. Eredményes volt a Szent István Rádió és Televízió véradása. 2026. szeptember 21-én immár 11. alkalommal szervezett véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége, a Magyar Vöröskereszt és a Területi Vérellátó, valamint az Egrieseki Palota Turisztikai Látogatóközpont közreműködésével. A tapasztalatok szerint a kihelyezett véradásokra szívesen jönnek a donorok. Sokakat az önzetlen segítségnyújtás lehetősége sarkal arra, hogy vállalják a tűszúrással járó apró kellemetlenséget. Rezs Tamás erdőtelki plébániai kormányzó a Szent István Televízió kérdésére úgy fogalmazott, 18 éves kora óta véradó, s jó érzés, hogy tud segíteni. Hozzáfűzte, ahhoz nem kell kereszténynek lenni, hogy az ember szeressen segítséget nyújtani. A kereszténység egy plusz sürgetés arra, hogy tegyük meg, amit meg tudunk tenni másokért. A Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége valamennyi véradás alkalmával egy kis ajándékcsomaggal köszöni meg a véradóknak, hogy eljöttek. Idén is a tervezetten felüli létszámban összesen 48-an jelentkeztek a véradásra. Heteken belül elindul a vagyonadóról szóló jogszabálytervezet társadalmi egyeztetése, jelentette be a pénzügyminisztérium adópolitikáért felelős államtitkára. A kormány 1 milliárd forint értékhatár felett 1%-os vagyonadót vezetne be. 5 előterjesztés megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek a Tisza párt az általa kezdeményezett hétfői rendkívüli ülésre. Derült ki Bújdosó Andrea frakcióvezetőnek az országgyűlés honlapján csütörtökön közzétett leveléből. A képviselők megvitathatják a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítvány mellett Hankó Balázs, Sesták Miklós, Gurzó Mária országgyűlési képviselők, valamint Magyar Péter miniszterelnök mentelmi ügyét. Idén 40 éve készült el a Macskafogó című animációs film. A jubileum alkalmából a film online ingyenesen elérhető lesz október 2-án a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján, valamint

0: Reklám.
1: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
4: Téged is vár az egri érseki fiú kórus.
5: Énekelj velünk az egri bazilikában.
6: Énekelj velünk templomokban.
7: Koncertezz velünk.
8: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
9: Legyen sok új barátod.
10: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
11: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
12: Itt csak fiúk vannak.
13: Együtt tanulunk megénekelni.
14: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
15: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
16: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
17: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
18: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
19: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeptember 25-én pénteken. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap, köszöntés neked élet, tiszta levegő és lobogó tűzkályháinkban, neked is csirázó, földbe hullott mag, nyiladozó rügyek. Köszöntésem szól az ég madarainak, a tengerek, folyók halainak, a fáknak és az ég összes csillagainak. Igen, köszöntöm-e szép mai napon a természet összes csodáit, melyekkel te ajándékozol meg minket, Urunk. Mindez jóságod, szépséged, hatalmad és szereteted nyilvánítja ki. Mindezért a sok szépért és jóért köszönet neked, Urunk, köszönet e szép mai napon is. Amen. Napindító, pozitív gondolatunk, javaslom, hogy szóljon ma is az örömről. Ezúttal első János Pál pápától kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. Az öröm a szeretet megnyilvánulásává válik, ha szétosztjuk azt. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító, pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma az eufrozinák és kendék ünneplik névnapjukat. Isten éltesse sokáig a ma név és születésnapjukat ünneplő hallgatóinkat, csak úgy, mint azokat, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. Műsorunk folytatásában most ismertetem Önökkel, hogy milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk. Majd hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. A várható időjárásról és orvos meteorológiai jelentésről péntek lévén Rázsi András meteorológust kérdezem majd. Utána a Napverse című kis műsorunkban Rónai György jelenlét című versét hallgatjuk meg Baranyi Péter színművész tolmácsolásában. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből.

0: Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szentmisét közvetítünk. Utána visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után a Szentek, Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel újra, aki ezúttal Radonezi Szent Szergelyről és Szent Moritz, valamint társairól beszél nekünk. Ezt követően Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk, majd a napimája is elhangzik. Néhány perccel 8 óra előtt pedig programajánlóval jelentkezünk. 8 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük. Én pedig újabb műsorismertetéssel, ami már hangképes műsorajánló lesz, legközelebb 8 óra után néhány perccel várom Önöket. Nos, így hangzik a ma reggeli műsor kínálatunk. Ha tehetik, maradjanak velünk. További jó rádiózást, kellemes időtöltést és kellemes ébredést, valamint szép napot kívánok Önöknek!
1: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a Szegedi Tudományegyetemen létrehozott robotikus szívritmus zavarkezelő központról beszélget dr. Szili Török Tamás professzorral, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Kérdezhetem értékről is, hogy mit kóstál egy ilyen robotrendszer?
1: Szerintem ezt elég nehéz megmondani, hiszen ez mindig az adott országnak a specialitása, de azért úgy összességében ez tényleg a nagy beruházások közé tartozik, és biztos, hogy milliárdos beruházás fölé kell belőni azt, aki szeretne ilyet véghez vinni.
0: Akkor lokális szempontból nem csupán Szeged és környéke élvezheti, illetve betegei élvezhetik ennek előnyét?
1: Hát reméljük, hogy nem, és én egyébként általában a kollaborációban hiszek. A tavalyi évtől én vagyok egyébként a Magyarországi Aritmia Társaságnak is a vezetőségi tagja, illetve vezetője, és emiatt úgy gondolom, hogy sikerül egy olyan kollaborációs, egy olyan együttműködési környezetet teremteni, és hozzáállást, aminek a segítségével a különösen beteg vagy a rászoruló betegek akár az ország többi részéről is eljuthatnak Szegedre.
0: Említette, professzor úr, hogy ha jól emlékszem, hogy 60 műtétet végeztek már el eddig?
1: Úgy körülbelül 60-adik, tehát a körül. Nem, nyilván ezt nem számolom annyira pontosan, hiszen itt nem arról van szó, hogy versenyeznénk bárkivel, hanem a tanulási fázisban nagyon fontos az, hogy a kollégáim megfelelő mennyiségű műtéthez jussanak. Szóval itt nagyon fontos azt is én kiemelném, hogy én nem játékszerként fogom fel, hanem egy olyan fontos műszerként, amelyet a centrumban dolgozó aritmológus kollégák, remélhetőleg mindegyike, megfelelő képzés után a betegek érdekében tudják hasznosítani.
0: Az már elhangzott, hogy biztonságosabb és pontosabb a gyógyító munka kezelés szempontjából. A beavatkozás idő intervallum az hosszabb, mint a korábban alkalmazott katéteres beavatkozás?
1: Igen, a robotoknál egyébként általánosságban elmondhatjuk, hogy az egyik hátránya a robotbeavatkozásoknak az volt, mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, hogy lassúbbak voltak, mint a kézzel elvégzett beavatkozások. A mi robotunknál vannak olyan beavatkozások, amelyeknél egyértelműen gyorsítja a beavatkozást, de például a leggyakoribb ritmuszavar esetén, a pitvarfibrilláció kezelése esetén hasonló idővel, vagy talán még a mai napig is egy kicsit hosszabb időbefektetéssel lehet a beavatkozásokat elvégezni.
0: Nyilván a tapasztalatokra óriási szükség van, és a tapasztalatok összegyűjtésével tovább gazdagítható, netán javítható egy új módszer, finomítható.
1: Egyértelműen, és ezáltal miután mi egy akadémiai centrum vagyunk, tehát egy egyetemi centrum, mindenképpen szeretnénk ezekbe a fejlesztési kutatásokba is minél hamarabb bekapcsolódni.
0: Professzor úr, nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást, és sikereket kívánok a jövőt illetően is.
1: Köszönöm szépen!

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben a Szegedi Tudományegyetemen létrehozott robotikus szívritmus zavarkezelő központról beszélgetett dr. Szili Török Tamás professzorral, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. A 3-as főúton 60-ban a 60-as kilométernél közműjavítás miatt felbontották a burkolatot, csak a félútpálya járható. Gyöngyös térségében az M3-as autópálya csomópontjánál építési munkát végeznek. A 73-as és a 74-es kilométerek között útszűkület mellett engedik a járműveket. Miskolc térségében a 183-as és 185-ös kilométerek között felújítják a burkolatot. Mályi felé a külső sávot lezárták. A 25-ös főúton Egerben a 11-es kilométertől a 14-es kilométerig nagyszabású felújítási munkákat végeznek. A négy sávos szakaszon mindkét irányban elkerítettek egy-egy sávot az autósok elől. A forgalmi rendre vonatkozó szabályokat jelzőtáblák jelzik. A 26-os főúton Miskolc belterületén a 3-as kilométernél útépítés miatt lezárták a külső sávot mindkét oldalon. A 38-as főúton Tokaj és Tarcal között felújítják a burkolatot. A 2-estől a 7-es kilométerig több szakaszon lezárták a félútpályát, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Borsodabaúj-Zemplén vármegyében Szuha főbelterületén a Kossuth-Lajos úton a 4-es kilométernél lévő Szuha-patak átereszen karbantartási munkákat végeznek. Előre láthatóan szeptember 30-áig az utat lezárják, kerülni a Petőfi és a Szabadság utcán lehet. És végül, de nem utolsó sorban a hétvégi kamionstopp ezen a hétvégén, azaz szeptember 26-án szombaton 22 órától, szeptember 27-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Közérdekű információ, hogy szeptember 1-től az államhatártól a telephelyig vagy lerakóhelyig már nem szabad idézőjelben hazagurulni. Ez a kedvezmény csak júliusra és augusztusra vonatkozik. Kedves hallgatóink, vezessenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Hat óra 23 perc van. Reggeli műsorunk folytatásában most időjárás előrejelzés következik. A telefonvonal túlsó végén várakozó Rázsi András meteorológustól halljuk majd az időjárás előrejelzést. Jó reggelt kívánok neked, András!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Nos, milyen időben is és időjárásban reménykedhetünk, és milyen időjárásra számíthatunk a mai nap folyamán?
2: Hát ugye most volt egy átmeneti ilyen leülés, mondjuk úgy. A tegnapi nap volt egy olyan frontrendszer, aminek köszönhetően egy kicsi változékonyabbra fordult az idő. Hát olyan nagyon nagy csapadékot nem hozott, mint amit már nagyon remélne bárki szerintem. Tehát egyelőre most úgy tűnik, hogy ennyi volt benne. Hát kicsi változóval felhős marad az ég, de jelentős mennyiségű csapadékra nem számíthatunk sem a sem pedig a holnapi nap a felhőzet egyre csökkenni fog, ezzel együtt viszont növekedni fog a nappali felmelegedés, ami hát most már ilyen a mai napon el fogja érni a 20 fokot, a hétvégén pedig már meg fogja haladni a 20 Celsius fokot, helyenként a 25-ot is megközelíti.
1: Minden túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy szép nyarunk volt, igazi nyarunk volt. Visszajön-e még valamilyen szinten, hát persze nem 40 fokos hőmérsékletekkel, de visszaköszön-e még a nyár a következő napokban? Mit tudsz nekünk ígérni?
2: Hát a nyár az már sem miképp sem. Itt van az ősz, itt van újra, hogy a klasszikust idézzem, és ez már olyan tipikus őszies időjárás, de hát annak is egyelőre a jobbik arca, ugye a szebbik arcát mutatja nekünk, mert hát azért nem panaszkodhatunk egyelőre szerintem se a hőmérsékletekre, sem pedig így a légmozgás nem volt olyan nagyon olyan bántó. Hát, ezzel együtt ugye azt mondom, hogy a csapadék az viszont már bármilyen formában is nagyon jól jön be mindenhol.
1: Apropó, ha már csapadék, akkor látsz-e a közeljövőben nagyobb mennyiségű csapadékot?
2: Hát ami a távolabbi kilátásokat illeti, folytatódik ez a úgynevezett érettkorú hölgyek nyara itt a térségünkben. Sok napsütés időnként megnövekvő felhőzettel jelentős csapadék a következő egy héten belül nem várható.
1: És végül orvos-meteorológiai szempontból, fronthatások tekintetében milyen jó tanácsokat tudunk adni a minket hallgatóknak?
2: Hát most elvonult ez a rendszer, megnyugszik a légkör, és különösebb fronthatás ugye a hétvégén nem fogja terhelni a szervezetünket.
1: Köszönöm szépen Rázsi András meteorológusnak az időjárás előrejelzést, szép napot és szép hétvégét kívánok neked. Viszont hallásra!
2: Viszont kívánom, minden jót kívánok, viszont hallásra!
3: A napverse.

0: Rónai György. Jelenlét. Nézz föl az égre. Ott van felhők és csillagok közt. Pillancs körül a földön. Ott van fűben, virágban, állatok ámuló szemében, emberek arcán. Ásd le a föld alá. Csontokból és kövületekből szándékainak lábnyoma dereng feléd. Mindenütt láthatatlan, mindenben látható.
1: Rónai György Jelenlét című versét Baranyi Péter mondta el. Rónai György költő, író, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő volt. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai Könyvkiadóhoz került lektornak. 1943-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 1945-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től haláláig felelős szerkesztője volt. 1947 és 49 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt. 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedék társaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Csütörtöki adásunk témái. Leó pápa csütörtök délelőtt kihallgatáson fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. Leó pápa felhívása az elvándorlók és menekültek 112. világnapja előtt. Gyermekek százai imádkozták a rózsafűzért Leó pápával a békéért október 1-én. Franciaország várja Péter utóda 14. Leó pápa látogatását. Takargatás nélkül címmel Sajgó Balázs atya emlékezése az évközi 26. vasárnapra. 14. Leó pápa csütörtökön délelőtt kihallgatáson fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. Szeptember 24-én csütörtök délelőtt 14. Leó pápa az apostoli palota pápai dolgozószobájában kihallgatáson fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. A négy szem közti megbeszélés után a magyar miniszterelnök Paul Richard Gallagher érsekkel, a Szentszéknek az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával tárgyalt. A Szentszék is hajtó iruda közleménye. Magyarország miniszterelnökének audienciája. A mai délelőtt folyamán 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában audiencián fogadta Magyarország miniszterelnökét Magyar Péter urat, aki ezt követően találkozott Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárral. Az államtitkárságon folytatott személyes megbeszélése során elégedettségüket fejezte ki a két oldalú kapcsolatok kedvező alakulása, valamint a katolikus egyháznak az ország életében betöltött szerepe és hozzájárulása kapcsán. A tárgyalások során ezt követően kitértek Magyarország társadalmi és gazdasági helyzetére, valamint több kölcsönös érdeklődése számot tartó kérdésre, különös figyelmet fordítva az oktatásra, a világ különböző részein élő kiszolgáltatott helyzetben lévő keresztény közösségek védelmére. A megbeszélés további részében eszmecserét folytattak az aktuális nemzetközi kérdésekről, különös tekintettel az ukrajnai és a közel-keleti konfliktusokra. Ezzel összefüggésben reményüket fejezték ki, hogy a nemzetközi közösség egyre nagyobb elkötelezettséget tanúsít majd a béke előmozdítása érdekében. Vatikán 2026. szeptember 24-e.
1: Leó pápa felhívása az elvándorlók és menekültek 112. világnapja előtt. 14. Leó a szerdai általános kihallgatás végén sürgető felhívással fordult mindenkihez, hogy vállaljon felelősséget azokért a fiatal migránsokért és menekültekért, akik útjuk során erőszaknak, kizsákmányolásnak és súlyos traumáknak vannak kitéve. A felhívás 4 nappal az elvándorlók és menekültek 112. világnapja előtt hangzott el. Az idei világnap témája akár csak egy is e gyermekek közül. Szeptember 27-én vasárnap tartjuk az elvándorlók és menekültek világnapját, emlékeztetett 14. Leó a Szentpéter téren tartott általános kihallgatás végén. Gondolatai mindenekelőtt a migránsok és menekültek, különösen pedig azok felé fordultak, akik kiskorúként kényszerülnek elhagyni hazájukat. A pápa hangsúlyozta, hogy a gyermekek és a serdülők a legkiszolgáltatottabbak. Sokuknak erőszakot, kínzást és kizsákmányolást kell elszenvedniük, súlyosan traumatizáló körülmények között kell élniük, és nem ritka, hogy életüket veszítik a migrációs útvonalakon. A Szentatya ezért mindenki felelősség érzetére appellált. Azt kérte, hogy senki ne tekintse magát kívülállónak e fiatalok sorsában, hanem személyesen érezze érintettnek magát, hiszen őket minden körülmények között védelem és gondoskodás illeti meg. A pápa már az elvándorlók és menekültek világnapjára augusztusban közzétett üzenetében is a migrációban és a kényszerű elvándorlásban érintett kiskorúak különleges kiszolgáltatottságára irányította a figyelmet. Gyermekek és serdülők milliói kényszerülnek arra, hogy háborúk, szegénység, erőszak, környezeti katasztrófák és más tragédiák miatt elhagyják hazájukat, számuk pedig tovább növekszik. A pápa felidézte a migrációs útvonalakon bekövetkező haláleseteket, az emberkereskedelmet és a kizsákmányolást, a gyermekek fegyveres konfliktusokba való besorozását, a szexuális erőszakot és a kényszerházasságokat, valamint mindazokat a kegyetlenségeket, amelyeknek útjuk során áldozatai vagy tanúi lesznek. Mindez számtalan módon sérti emberi méltóságukat. 14. Leó ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy ezt a drámai valóságot nem lehet puszta számokra és statisztikákra redukálni. Üzenetében Jézus szavaira emlékeztetett, amelyek közvetlenül megszólítják lelkiismeretünket. Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának 2026. júniusában közzétett 2025-re vonatkozó globális jelentése szerint az elmúlt év végén világszerte 117 millió ember kényszerült lakóhelye elhagyására üldöztetés, konfliktusok, erőszak, az emberi jogok megsértése és az éghajlati válság következtében. Közülük 41,6 millióan menekültek, 9 millióan menedékkérők voltak, míg 68,7 millió ember saját országán belül kényszerült elhagyni otthonát konfliktus vagy erőszak miatt. A gyermekek különösen nagy arányt képviselnek a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek között. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának becslése szerint 2025 végén a 117,8 millió kényszerűen lakóhelyét elhagyó személy között 45 millió 18 év alatti gyermek volt. A menekültek, a menekültekhez hasonló helyzetben lévők és más nemzetközi védelemre szoruló személyek 39%-át gyermekek tették ki. Gyermekek százai imádkozzák a rózsafüzért Leó pápával a békéért október 1-én. Római iskolákból és plébániákról közel 700 ezer gyermek gyűlik október 1-én 14. Leó pápa köré a vatikáni kertekben, hogy együtt imádkozzanak a békéért. Az esemény nyitja meg az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért elnevezésű kezdeményezést, amelyet a szükséget szenvedő egyház Kirchei Not pápai jogú alapítvány szervez. Október 1-én délután 5 órakor a vatikáni kertekben található Lurdi barlangnál a gyermekek a Szentatyával együtt imádkozzák a rózsafüzért, lélekben csatlakozva a világ minden részén imádkozó gyermekekhez, családokhoz, iskolákhoz és keresztény közösségekhez. A szükséget szenvedő egyház pápai alapítvány több mint 20 éve szervezi az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért elnevezésű kezdeményezést. Idén azonban első alkalommal nem egyetlen napra korlátozódik, hanem október 1-től 7-éig egy teljes héten át tart. Így az egyes közösségek, családok és iskolák kiválaszthatják a számukra legmegfelelőbb napot, miközben valamennyien ugyanazért a szándékért, a békért és az egységért imádkoznak. Az ima hét október 7-én a rózsafüzér királynője ünnepén éri el csúcspontját. A kezdeményezés nem korlátozódik a Vatikánra. A bolíviai Amazonas őslakos közösségeitől Szudánon, Zimbabvén, Mozambikon és Sierra Leone-n át számos olyan ország gyermekei csatlakoznak hozzá, ahol háború, szegénység vagy bizonytalanság nehezíti az emberek mindennapjait. Szudánban több plébánia és iskola vesz részt az imádságban. A bolíviai Amazonas vidékén élő Cimane őslakos közösség gyermekei már megkezdték a rózsafüzér imádkozását saját nyelvükön és spanyolul. A zimbabwei Bulawayo főegyházmegyéjében a Szent Kristóf plébánia október 4-én gyűjti egybe a gyermekeket, hogy együtt imádkozzanak a békéért. Paraguayban pedig a Rádió Pai Puku élőben közvetíti majd a San Eugenio de Mazenod plébánia gyermekeinek rózsafüzér imádságát. Az idei kezdeményezést a szűzanya fatimai látnokokhoz intézett üzenete ihlette. Végül szeplőtelen szívem diadalmaskodni fog. Kurt Koch bíboros, a szükséget szenvedő egyház nemzetközi elnöke és a keresztény egység előmozdítása dikasztériumának prefektusa a résztvevőkhöz intézett felhívásában hangsúlyozta, hogy Mária szeplőtelen szíve a Szentlélekre teljesen nyitott életet jelképezi. A szűzanyát a hit, az imádság és a szeretet példaképeként állította a gyermekek elé. Az erőszak, az üldöztetés, a szegénység és a bizonytalanság által sújtott világban különös jelentőséget kap a közös imádság. A különböző országokban, különféle nyelveken és kultúrákban élő gyermekek rózsafüzér imádsága a bizalom és a remény egyszerű, mégis egyetemes jelévé válik. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért kezdeményezés 2005-ben Venezuelából indult, és azóta világméretű imahálózattá nőtte ki magát, amelyhez gyermekek, családok, plébániák, iskolák és egyházi közösségek csatlakoznak. Valamennyi földrészen a kezdeményezés egyik ihletője, pietrelcsínai Szent Pió atya ismert gondolata volt. Ha 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért, a világ megváltozik. A felhívás azonban nem csak a gyermekeknek szól. A szükséget szenvedő egyház arra buzdítja a szülőket, tanárokat, papokat, szerzeteseket, hitoktatókat és családokat is, hogy kapcsolódjanak be a közös imádságba. Ha valakinek nincs lehetősége a teljes rózsafüzér elimádkozására, már egyetlen tized hűséges elmondásával is csatlakozhat ehhez a világot átfogó imalánchoz.
0: Franciaország várja Péter utóda 14. Leó pápa látogatását. A megelőző 3 pápa összesen 11 alkalommal látogatott el Franciaországba, és most szeptember 24-én, péntek reggel, 14. Leó pápa útra kell, hogy 4 napos apostoli út keretében erősítse meg a francia katolikusokat. A francia nyelvet jól beszélő 2. János Pál pápa 7-szer látogatott el hozzájuk a következő években, 1980, 83, 86, 88, 96, 97 és végül 2004. 16. Benedek pápa 2008-ban kereste fel a francia népet és egyházat, míg Ferenc pápa 3 út keretében járt ott, először 2014-ben Strasbourgban, 2023-ban Marseille-ben és végül 2023-ban a korzikai Ajaccióban. 14. Leó pápa mostani franciaországi apostoli útja a párbeszéd, az emlékezés és a remény útja lesz. A 4 napos látogatás során a Szentatya a béke, a kultúra és az egység témáit fogja érinteni, miközben találkozik a francia hatóságukkal, a civil társadalommal és a nemzetközi közösség képviselőivel az UNESCO palotában. Párizsban fiatalokkal, a helyi egyház vezetőivel, képviselőivel, a tartományi szinodális gyűlés tagjaival, valamint katekumenekkel és neofitákkal, azaz frissen megtértekkel is találkozik. Az útnak erős a társadalmi dimenziója, hiszen Leó pápa látogatást tesz a Bakita házban, egy szociális támogató és integrációs központban, valamint Lourdesban találkozik az ottani Notre-Dame befogadó központ munkatársaival és segítőivel. A lourdi jelenések városában a pápa imádságos és közeli pillanatokat élhet át a megszentelt közösségekkel és a leginkább kiszolgáltatottakkal, és 4 szem közt találkozik majd az egyházi visszaélések néhány áldozatával is. Az utolsó állomás Metz, a 3 határvárosa, ahol némely ház homlokzatának repesz sérülései ma is tanúskodnak a 2. világháború harcainak borzalmairól. A pápai program része egy vallásközi találkozó, valamint a Szent István Székesegyházban bemutatott záró szentmise. Takargatás nélkül címmel most hallgassák meg Sajgó Balázs atya emlékkérését az évközi 26. vasárnapra.
2: A mester egyszer összehívta tanítványait, és megkérdezte tőlük, hol kezdődik az ima? Az első a következő választatta. Szerintem a szükségben. Amikor bajban vagyok, szinte magától jön, hogy Istenhez fordulok. A második ezt mondta, szerintem az örömben. Amikor boldog vagyok, a lelkem felszabadul, és Istenhez emelkedik. A harmadik így szólt, a csendben. Amikor bennem minden elhallgat, akkor tud megszólalni Isten. A negyedik pedig ezt mondta, a gyermeki lelkületben. Amikor rádöbbenek, hogy Isten gyermeke vagyok és szeret engem, akkor kezdek el igazán imádkozni. A mester elmosolyodott. Mindegyik válasz igaz. De az ima még ennél is korábban kezdődik. Az ima Istennél kezdődik. Ő kezdi el bennem, és nem én. Talán ez a Szentírás megértésének is az egyik legfontosabb kulcsa. Minden Istennél kezdődik. A világ, az élet, az ember, a hit, a közösség, a szeretet. A Szentírás Isten és ember közös története. Isten megszólítja az embert, az ember pedig válaszol neki. Ezért a Szentírás sem egyszerűen egy könyv, amit elolvasok, vagy kiolvasok, hanem inkább egy párbeszéd, amelynek a sorai mögött élet van. Sokszor hajlamos vagyok azt hinni, hogy csak akkor imádkozom, amikor letérdelek, összeteszem a kezem és kimondok bizonyos szavakat, pedig egész napom imává válhat. Reggel odaadom Istennek a napomat, s attól kezdve vihetem ő hozzá mindenemet. Örömeimet, haragomat, csalódásaimat, kérdéseimet, gyengeségeimet, sőt, még a bűneimet is. Ez utóbbit nem azért, mert az jó, hanem azért, mert Istentől nem kell elrejtenem semmit. A Szentírás éppen ettől annyira valóságos, mert nem kozmetikázza a dolgokat, nem csak a szépet mutatja meg, rávilágít Dávid nagyságára, de a bűnét sem titkolja el, ahogy Péter hitét is példaként állítja, de a tagadását sem hallgatja el. Aztán pedig nem csak az apostolok lelkesedésére világít rá, hanem féltékenységükre is, értetlenségükre is rámutat. A Biblia emberei valódi húsvér emberek, és ezért tudok én is belenézni ebbe a könyvbe, mint egy tükörbe. A Szentírás arra bátorít, hogy legyen bátorságom konkrét ember lenni Isten előtt. Ne egy szépen kifényezett vallásos képet vigyek eléje magamról, hanem önmagamat adjam. Persze, van a Szentírásban sok olyan rész is, amit sokáig nem értek meg, vagy talán sohasem ebben az életben, de ezzel sincs semmi baj. Szent Pál apostol azt mondja, töredékes a tudásunk. Ahogy gyermekként máshogyan gondolkodtam, később sok mindennek mélyebb értelme nyílt meg előttem, a hitben is így van. Ezért, amikor valamit nem értek a Szentírásból, nem az a megoldás, hogy becsukom a könyvet, hanem olvassam mindig tovább. Keressek, kérdezzek őszinte szívvel, mert lassan tárul fel a mélység. Ezért fontos, hogy ne csak az eszemmel olvassam, hanem a szívemmel is, hogy növekedjék bennem a szeretet, mert lehet sok mindent tudni a Bibliáról, lehet kívülről idézni belőle, lehet házról házra járni vele, lehet vitatkozni róla, de ha nem növekszik a szeretet, akkor a legfontosabbat nem értettem meg. Az evangéliumban az apostolok egyszer panaszkodnak Jézusnak. Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben tesz jót, de nem tart velünk. Jézus pedig azt feleli, aki nincs ellenünk, velünk van. Jézus nem az érdekli elsősorban, hogy ki melyik csoportba tartozik, hanem az, hogy ki szeret jobban. Szentírás vasárnapján ezért tegyen fel a kérdéseket. Mit tesz velem Isten igéje? Jobban szeretek tőle? Türelmesebb lettem? Kevésbé ítélkezem? Könnyebben bocsátok meg? Közelebb kerültem Istenhez és az emberekhez? A Szentírás célja nem az, hogy több bibliai idézet legyen a fejemben, hanem hogy több szeretet legyen az életemben. Ez pedig szükséges mindenek előtt önmagamban néznem és megbékélnem azzal az emberrel, aki vagyok. Nem mentegetve a bűneimet, hanem felismerve azt, hogy Istentől szeretett bűnös ember vagyok. Nem azért indulok Isten felé, mert már tökéletes lettem, hanem mert ő szeret. Így érkezünk oda, ahonnan elindultunk. Minden Istennél kezdődik. Az ima, a hit, a megtérés, a Szentírás története, és végül a szeretet is. Nekem csak válaszolnom kell rá.
0: Sajgó Balázs atya emlékedését hallották az évközi 26. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Jézus megkérdezi tanítványait, kinek tartanak engem az emberek. A válaszok sokfélék, Keresztelő János, Illés, egy próféta. De az igazi kérdés csak ezután következik, hát ti kinek tartotok engem? Itt már nem lehet mások véleményét elmondani, hanem személyes választ vár a mester. A kérdés minket is szíven talál. Ki számomra Jézus? Péter apostol válasza hitvallás. Az Isten fölkentje vagy. Nem okoskodás, nem tanult felelet, hanem hitből fakadó felismerés ez. Jézus megparancsolja, hogy erről ne beszéljenek. Miért ez a titoktartás? Talán mert a messiásról alkotott elképzelések félrevezetők lehetnek. Az emberek egy uralkodót várnak, aki majd legyőzi az idegen elnyomó hatalmat, a rómaiakat. Jézus viszont mást jövendől a messiásról. Szenvedni fog, elutasítják, meghal és harmadnapra feltámad. Isten fölkentje nem mindig azt teszi, amit elvárnánk. A kereszt botrány, Jézus mégis a szenvedésben és a kereszten mutatja meg az isteni szeretet nagyságát. Ő nem kikerüli az emberi fájdalmat, hanem tudatosan vállalja. Aki felismeri, hogy Jézus a messiás, annak el kell fogadnia azt is, hogy az ő útja a szenvedésen átvezet az életre. Aki Jézust a megváltónak tartja, annak életében megjelenik a kereszt, de vele együtt a feltámadás reménye is.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szentmisét közvetítünk, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. A Szent Vagy Uram énekeskönyv 224-es számú énekének éneklésével kezdjük a mai Szentmisét, amelynek kezdősora így hangzik: Induljunk testvérek a Golgota hegyére. Ezt követően az Énekőegyház 179-es számú énekét énekeljük, Üdvözlégy felség, oltári szentség kezdősorral. És befejezzük a mai szentmisét a Szent Vagy Uram énekeskönyv 283-as számú Krisztusunk nagy király kezdetű ének éneklésével, az ének első és ötödik verszakait énekeljük majd. Megismétlem sorrendben az énekszámokat. A Szent Vagy Uram énekeskönyv 224-es, az Énekőegyház 179-es és a Szent Vagy Uram énekeskönyv 283-as számú énekeit énekeljük tehát a mai szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm kedves híveket ezen a ma reggeli szentmisén, azokat is, akik a Szent István rádión keresztül kapcsolódnak be. Ezt a reggeli szentmisénket elhunyt dr. Szabó Judit édesanyáért mutatjuk be halálának első évfordulója alkalmából, valamint Molnár Balázs és Novák Erzsébet elhunyt jó szülőkért. Szent liturgián kezdetén tekintsünk magunkba, vizsgáljuk meg a mi szívünket, lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Olvasmány a Prédikátor könyvéből. A Prédikátor így tanít. Mindennek megvan a maga ideje, és az ég alatt minden dolog elmúlik a maga idejében. Ideje van a születésnek, és ideje a halálnak. Ideje az ültetésnek, és ideje a betakarításnak. Ideje van az ölésnek, és ideje a gyógyításnak. Ideje a lebontásnak, és ideje az építésnek. Ideje van a sírásnak, és ideje a nevetésnek. Ideje a gyásznak, és ideje a táncnak. Ideje van a kő szétdobálásának, és ideje a kő összeszedésének. Ideje az ölelkezésnek, és ideje az ölelkezéstől való tartózkodásnak. Ideje van a keresésnek, és ideje az elveszítésnek. Ideje a megőrzésnek, és ideje az eldobásnak. Ideje van az eltépésnek, és ideje a megvarrásnak. Ideje a hallgatásnak, és ideje a szólásnak. Ideje van a szeretetnek, és ideje van a gyűlölködésnek. Ideje a háborúnak, és ideje a békének. Mi haszna van az embernek a fáradtságából? Figyeltem azt a vesződtséget, amelyet Isten az emberek fiainak adott, hogy bajlódjanak vele. Mindent úgy alkotott, hogy helyes legyen a maga idejében. Isten a világot átadta az embernek, hogy kutassa azt, de az ember nem tudja teljesen kifürkészni Isten művét, amelyet ő kezdettől fogva végbe visz. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Amikor egyszer Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele, megkérdezte tőlük: kinek tartanak engem az emberek? Ők így válaszoltak: van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások szerint viszont a régi proféták közül támad fel valaki. Ő tovább kérdezte: hát ti kinek tartotok engem? Péter válaszolt: az Isten fölkentjének. Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt ne mondják el senkinek. Majd hozzáfűzte: az emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, a főpapok és írástudók elvetik őt, megölik, de harmadnapra feltámad. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, kedves testvérek, hallottuk itt a Prédikátor könyvéből ezt a kicsit furcsa részt, ami azt akarja megmondani, mikor az ember rádöbben a világnak a struktúráltságára. A világban mindennek megvan a helye. Akár nézzük csak teremtett világnak az elemeit, természetnek a szépségét, összetettségét, ahogy minden gyakorlatilag kialakul, most mai világban már a tudomány nagyon-nagyon-nagyon sok mindent felfedezett. Kinézünk a csillagos égre, pont most a harmadikasokkal a tananyagban a teremtésről beszélünk, azzal kezdődik, és mutattam nekik egy ilyen kis videót, ami picit már régebbi, de arról szól, hogy milyen méretűek az ilyen különböző objektumok a világegyetemben, meg itt szépen aztán eltávolodunk, hogy milyen a mi galaxisunk, meg mennyi galaxis van, meg ilyenek, és akkor nagyon szeretik a kicsik, mindig így le is döbbennek egy kicsit ők is rajta, de felnőttek is le tudnak döbbenni, hogy például a tejútban, a mi galaxisunkban azt mondják, hogy 400 milliárd csillag van. Egy kicsit sok. És akkor úgy becsülik, hogy van 200 milliárd galaxis körülbelül. Tehát mennyi csillag van az univerzumban? Hát felbecsülhetetlen szinte. Itt egy kicsit érdekes. Istennek a tervét kifürkészti, teljesen nem tudja az ember. Itt persze nem erre gondolt a Szent Szerző, amiről én beszélek, de egy kicsit ilyen természettudományosan, és hogy szinte mindent felderíteni lehetetlen. De nem kell ilyen messzire menni, körbenézünk a Földünkön, minden struktúrált összefügg, a geológiai rendszerek, az ökoszisztéma, minden összefügg egymással. És az embernek az élete is. Az embernek az életében is, vagy emberiségnek, társadalmaknak az életében is fel lehet fedezni struktúrákat, különböző reakciókat, viszontreakciókat. Talán jobb inkább így értelmezni ezt, hogy van ideje a háborúnak, van ideje a békének, hát így működik a világ gyakorlatilag. De nagyon fontos ez, hogy mi tudjuk, hogy van egy Isten, aki végtelenül szeret bennünket. És ez az egész nem egy értelmetlen örvénylés az örökké valóságunk keresztül, hanem a mi saját személyes életünknek is van egy célja. Istennel egy örök kapcsolatban lenni. Ez az örök kapcsolat, amiben az Isten eredetileg teremtette az embert, ez a bűnnel megszakadt, Ádám és Éva története, nem teljesen, mert akkor nem is léteznénk, de egy óriási hiba keletkezett benne, viszont az Isten nem hagyta az embert ebben a rossz helyzetben, és itt már áttérünk az evangéliumra, hanem elküldte az ő fölkentjét, Jézus Krisztust, akiben meghozza a megváltást, akiben visszaemeli az embert, a benne hívő embert a vele való kapcsolatba, és abba az örök perspektívába, hogy az életünk a halállal, a természetes halállal itt a Földön ne véget érjen a létezésünk, hanem az ő vele való örök kapcsolatba torkoljon. És majdan a világ megújulásakor, a test feltámadásakor ebben az állapotban legyen, az Isten dicsőségében legyen örökké. Ez a feltámadás egyébként, amiről itt sokszor szó van, amiben Jézus Krisztus már belépett, harmadnapra feltámad. Ő nem úgy támad fel, mint Lázár, mint a naimi ifjú, vagy akár akiket az apostolok visszahoztak erre az életre, hanem ő abban a feltámadásban lépett már be, mint valóságos ember és valóságos Isten, ami majd a világ végén ténylegesen be fog következni. Tehát nem visszajött erre az életre, hanem egy magasabb szintre. Emelte igazából a saját testének az anyagát, de úgymond benne a világegyetem már abban az utolsó állapotban van, majd ahova a feltámadás napján minket is be akar venni. Akkor lesz a halottak feltámadása. Ami egyébként már nem következik a természetnek a rendjéből, mert a természetben ilyen nincs. Természetben nem támadnak fel az elpusztult élőlények. Ez már külön természet feletti belenyúlása az Istennek az egész rendbe, de egyébként ezt az egész rendet ő alkotta. Tehát igazából a végső célja az ez lenne, mint ahogyha elcsodálkoznánk azon is, el lehet csodálkozni ezen is, ezen sokan, nem csak filozófusok, hanem teológusok is beszélnek, hogy egyáltalán létezik valami. Filozófiailag ezt ki lehet elemezni, hogy az lenne a valószínű, hogy igazából nem létezik semmi. Ha már egy kis porszemecske, már egy kis valami létezik, az már egy csoda. És ahogy az előbb mondtam, egy óriási világegyetem létezik, amit látunk. Illetve hát még hozzátehetjük keresztény hívőként azt a szellemi világot, amit nem látunk. A sok tiszta szellemet, akik közül, akik küldetést kapnak, az angyalok, ők nincsenek ebbe benne, úgymond, a természettudományos leírásban, mert nem érinti őket. Az egy másik világ, és mi hisszük, hogy az is létezik ráadásul. Tehát sokkal nagyobb ez az egész teremtett rendszer, mint amit az ember így elsőre fel tud fogni. Ennek mi is a része vagyunk. De a lényeg az számunkra a saját életünk szempontjából, hogy Jézus Krisztus, aki valóságos Isten és valóságos ember, emberré lett Isten fia, amit karácsonykor fogunk majd ünnepelni, ő azért jön, hogy megváltson bennünket. Elszenvedi majd a halált, az elvetettséget, és a végső soron a teljes pusztulást emberileg a kereszten, de harmadnapra feltámad. Így meghozza nekünk a bűneink bocsánatát, és visszakapcsol bennünket a keresztségünknél fogva abba az állapotba, amiben az Isten teremtett, az Istennel való bensőségesebb viszonyba. Persze ezután a számunkra is majd egy feladat ezt megélni az életünkbe, egyre inkább, és így megadja a lehetőséget, hogy ebbe a végső feltámadásba részesüljünk úgy, hogy az Istennel lehessünk örökre. Mert úgymond mondja a teológia, kárhozottak is fel fognak támadni, csak ők a kárhozatra. De ő megadja nekünk, hogy mi az örök dicsőségre, az örök üdvösségre támadjunk fel. Ezért, amikor egy temetésen vagyunk, mikor elhunytakról emlékezünk meg, mindig egyébként keresztényként ebben a dimenzióban is tesszük. Oda helyezzük az elhunyt szeretteinket az Úr Jézus Krisztus elé, mindenható Isten elé, és abban reménykedünk, hogy ő már ott vele kapcsolatban, velük, ők már Istennel kapcsolatban vannak, és hogy majdan ebben az állapotban várakoznak a feltámadásra, meg hát, hogy majd mi is menjünk oda. Mert reményeink szerint mi is az Isten boldogító színelátásában tartunk, és az örök feltámadásba, az örök dicsőségbe. Ezt adta meg nekünk a mindenható Isten Jézus Krisztusban. Amen. Kérjük testvéreim teljes szívünkből, lelkünkből, ami Urunkat Jézus Krisztust, aki kereszt halála árán meghozta nekünk a bűnbocsánatot és a kiengesztelődést.
2: Itt egybegyűlt és az egész világon elterjedt egyházért kérjük Urunkat.
1: Kérjük téged, hallgass meg minket.
2: Szentséges atyánkért, Leó pápáért, püspökeinkért, az egyházi rend minden tagjáért és munkatársaikért kérjük Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Az egyházak közötti békességért és a népek nyugalmáért kérjük Urunkat.
1: Kérjük téged, hallgass meg minket!
2: Azokért, akik az egyházban az irgalmasság cselekedeteit gyakorolják, kérjük Urunkat.
1: Kérjük téged, hallgass meg minket!
2: Városunkért és minden lakójának jólétért és üdvösségéért kérjük Urunkat.
1: Kérjük téged, hallgass meg minket!
3: Elhunyt dr. Szabó Judit édesanyáért, valamint Molnár Balázs és Novák Erzsébet elhunyt jó szülőkért, hogy a mennyei dicsőségben az Úr boldogító színelátásának örvendezhessenek, kérjük Urunkat.
1: Kérjük téged, hallgass meg minket!
3: Urunk Jézus Krisztus, nyújts ki segítő jobbodat néped felé, amikor irgalmadért esedezik. Ne engedd, hogy kárba vesszen a világ életéért ontott drága véred. Hárítsd el az emberiségre leselkedő veszedelmet, hogy vigasztalást találjunk halandó életünkben, odaát pedig elnyerjük az örök boldogságot, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Istenünk, fogadj kegyesen néped adományait, hogy az üdvösséget, melyet buzgó hittel vallunk, a szent áldozat erejéből elnyerjük. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És is a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban, méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örökisten, Krisztus, ami Urunk által. Mert szeretettel ünnepeljük, hogy kínhalált szenvedett értünk, és élő hittel valljuk, hogy a halálból életre támadt, és lankadatlan reménységgel várjuk, hogy dicsőségben újra eljön. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat kérdezünk, és tisztítve vagy a támadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Judit, Balázs és Erzsébet szolgáidról, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő fele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.
2: Isten báránya, te elveszel a...

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Köszönöm.

0: Könyörögjünk.
1: Szentségeiddel erősítesz minket, Urunk Istenünk. Támogass jóságosan állandó segítségeddel, hogy megváltásunk kegyelmét ezekben a misztériumokban és keresztény életünkben is elnyerjük. Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek!
2: És a te lelkeddel!
1: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
1: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
2: Istennek legyen hála.
1: Jézusunk, lelked örök pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretet nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, szent misét közvetítettünk az Egri Bazilikából. Melyet Herbst Ádám atya, a bazilika káplánja mutatott be. A felolvasó Béres Gyula volt. Orgonán közreműködött Kubik Tamás orgonaművész. Rádiónk technikai közvetítését Tompos Péter és Karkos István vezették. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mai nap hírszerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Solymári Dánielt kinevezték a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia menekültekért és üldözött keresztényekért felelős referensévé. A menekültek és az üldözött keresztények megsegítése különleges felelősséget jelent azok számára, akik békében és a vallásszabadság biztosította körülmények között élhetnek, hiszen napjainkban világszerte emberek milliói kényszerülnek elhagyni szülőföldjüket, és számos keresztény közösség szenved üldöztetést hitéért. Szent Pál apostol buzdítása ma is irányt mutat számunkra, amíg tehát időnk van, tegyünk jót mindenkivel, főképpen hittestvéreinkkel. Írja Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKPK elnöke. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia fontosnak tartja, hogy e területen a Magyar Katolikus Egyház szolgálatában is kifejezésre jusson az evangéliumi szeretetből fakadó felelősség, különös figyelemmel a menekültekre, valamint a hitük miatt üldöztetést szenvedő keresztény testvéreinkre. Áldott légy, Uram! Mottóval minisztráns találkozóra várják a fiatalokat szeptember 26-án Egerbe. A főegyházmegyei minisztráns találkozó meghívott vendége az idei évben Kakukk Ferenc érseki irodaigazgató kápolnai plébános lesz. Az ünnepi szentmise nagy bevonulással kezdődik, melyet ebéd, majd találkozó követ Kakukk Ferenc atyával. Ezután lesz a litánia és a főpásztori áldás. A 10 órási ünnepi szentmisét a Szent István Rádió és a Szent István Televízió is élőadásban közvetíti. Az Egri Bazilikában szeptember 27-én most vasárnap tartják a Szent Mihály búcsút, amely este 6 órakor ünnepi vesperással kezdődik, majd 7:30 lesz a búcsúi szentmise. Ezt Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatja be, amely gyertyás körmenettel ér véget. A szentmisét szintén közvetíti szerkesztőségünk élőben. Hétfő délelőtt szavazhat az országgyűlés Hankó Balázs, Sesták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről. Emellett titkos voksolással a legfőbb ügyész megválasztásáról is dönthetnek. A rendkívüli ülés összehívását a Tisza frakció kezdeményezte. Előzőleg Magyar Péter a mentelmi joga azonnali felfüggesztését kérte a parlamenttől. Megszűnt 14 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, köztük a Matthias Corvinus Kollégium, a Kék Bolygó és az Élvonal Alapítvány, közölte a fővárosi törvényszék. A bíróság azután törölte az alapítványokat, hogy júniusban módosították a rájuk vonatkozó szabályokat, és megszüntették a nem felsőoktatási feladatokat ellátó szervezetek különleges jogi státuszát. Nyomozás indult az Orbán János Dénesnek kifizetett több mint 400 millió forintnyi jogdíj ügyében, erősítette meg a 444 információját a rendőrség. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint hűtlenkezelés gyanúja miatt indult az eljárás, Nagy Ervin kulturális államtitkár feljelentése nyomán, olvasható az Inforádió oldalán. 4 napos demonstrációt tart hétfőtől a Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja elmondta, a megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a független, jellemzően családi tulajdonú benzinkutak nehéz helyzetére. Végül az időjárásról. Közepesen vagy erősen felhős ég mellett több órás napsütés valószínű. A Dunától keletre néhol futó zápor fordulhat elő. A Dunántúlon az északi szelet élénk, erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 17 és 21 fok között várható. Híreinket hallották.
3: Szentek, szent életű emberek.
4: Radonezi Szent Gergely apát. Rosztov mellett született 1319-ben, meghalt Radonezben, Zágorsz mellett 1392. szeptember 25-én. Körülbelül 73 évet élt. Szergej atya a Moszkvától északra fekvő rosztovi fejedelemségben született nemesi családban. A kerességben a Bertalan nevet kapta. Még két fiú testvére született, István és Péter. Politikai okok miatt szülei a Moszkva közelében fekvő Radonezbe, onnan pedig Hotkovóba költöztek. Ekkor testvérével Istvánnal elhagyták őket, kivonultak a közelben lévő nagy fenyőrengetegbe, és ott letelepedtek. Fenyőfából kis kápolnát, mellé két cellát építettek. Ez lett idővel a híressé vált Szent Háromság kolostor magva. István nem sokára belépett a moszkvai Epifánia kolostorba, így Bertalan 20 éves korában egyedül maradt. Egy szerzetes pap barátja időnként meglátogatta, majd beöltöztette szerzetessé, és a Szergej nevet adta neki. Szergej nehéz körülmények között élt. A téli nagy hideg, a sok koplalás és a vadállatok veszedelmei kemény próbára tették. Sokszor elfogta az aggodalom és a rémület, lelki gyötrelmei is voltak, hogy vajon helyes úton jár-e. Isten azonban nem hagyta el, és lassanként társak csatlakoztak hozzá. A fatemplomot kibővítették, új kunyhókat emeltek, és 12 főre nőtt a közösség. Szergejt pappá szentelték, majd később elöljáróvá választották. Közösen imádkoztak, de külön-külön laktak. Csak 1354 körül vezette be Szergej a főpásztor tanácsára a szigorú regulát, ekkor építettek közös ebédlőt és nagyobb templomot. Szergej apát példát adott alattvalóinak az imában, a munkában és a könyvek szeretetében. Fát vágott, a kertben dolgozott, kenyeret sütött. Szelíd és alázatos szívű volt, de nem hiányzott belőle az elöljárói szigorúság sem. Oly szegények voltak, hogy sokszor az éhhalál küszöbén a csodatevő Isten mentette meg csak őket. Életszentségének híre bejárta Oroszországot. 1392. szeptember 25-én halt meg. Emlékezzünk meg Szent Móriczról és társairól, akik vértanúk lettek. Agaunumban haltak meg 284-293 között. Mór, vagy latinosan Mauritius, valamint társai, tébai légió katonái voltak. Valamennyien az alsó egyiptomi Téba környékéről származtak. Ez a vidék korán keresztény lett, így az innen származó római katonák is azok voltak. A hagyomány azt tartja, hogy a mai Svájc területén lévő Agaunumban haltak vértanú halált Jézusért 293 táján. A tébai légió vértanúságát egy régi hagyomány alapján egy lioni püspök írta meg. A következő beszámolót írta: Maximianus Diocletianus társcsászára a keresztények üldözésére indult. Aki Jézust megmerte vallani, azt vagy megkínoztatta, vagy megölette. Ha háborút nem viselt, katonáival a keresztényeket kezdte üldözni. A tébai légió megtagadta ezt a parancsot. A császár azokban a napokban a táborhoz közel tartózkodott. Azonnal jelentették az engedelmesség megtagadását. Ő égtelen haragra gerjedt. Megparancsolta, hogy tizedeljék meg őket, és akikre a sors esik, az karddal öljék meg. Azt hitte, hogy a tizedelés eredményt szül. Pontosan az ellenkezője történt. Ezért egytől egyig a légió minden tagját karddal megölette. Lelkesítőjüket, Mórt sem kíméltették. A vértanúk sírja fölé hamarosan templomot építettek. Később egy kolostort emeltek mellé, amelyet róla neveztek el. Szent Móricz és társai a középkori lovagrendek és katonák égi védőszentjei.
5: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége. Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Szent Ciprián imája. Milyen nagy a te türelmed, Istenem! Te tőled születik minden egyes nap. Te öntöd a napsugarat jókra, gonoszokra. Te áztatod a földet esőiddel. Jó téteményeidből senki sincs kizárva. Megkülönböztetés nélkül adod a vizet igazaknak és gonoszoknak. Egyforma türelemmel bánsz a bűnösökkel és az ártatlanokkal. Azokkal, akik ismernek téged, és azokkal, akik tagadnak, akik hálálkodnak, és akik hálátlanok. Gyakran, sőt állandóan keserítenek a sértések, de te mégsem engeded szabadjára méltatlankodásodat. Türelmesen vársz az ítélet napjára, s mivel a te hatalmadban van a megtorlás, inkább türelemmel hosszan várakozol, vagyis kegyességedben inkább elhalasztod az ítéletet arra várva, hogy az ember gonossága, ha egyáltalán lehetséges, végül mégis megváltozzék.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, hallgassák meg programajánlónkat! Az EGRI Fertájmesteri Testület szervezésében a Nagy Könyv napja lesz szeptember 25-én, vagyis a mai napon, hiszen 20 éves az EGRI Nagy Könyv. Jöjjön és ünnepeljen velünk a Nagy Könyv szobornál. Ezzel a mondattal invitálják a kedves hallgatókat és érdeklődőket a szervezők. Most már a délelőtt elkezdődik a program egy olvasó maratonnal, majd információs táblavatással, kreatív alkotóműhellyel és konferenciával is várják az érdeklődőket. 18 óra 30 perckor pedig az EGRI Csillagok című film szabadtéri vetítéssel kezdődik. A szervezők kérik, hogy ülőalkalmatosságról és melegruházatról mindenki magának gondoskodjon. A programok ingyenesek, ám a konferenciára és a diákprogramokra a létszám korlátozottsága miatt előzetes jelentkezésre volt szükség. Rossz idő esetén a szabadtéri programok az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem B épületében kerülnek majd megrendezésre. Minden érdeklődőt szeretettel várnak tehát a szervezők a Nagy Könyv napján, szeptember 25-én Egerben a Nagy Könyv szobornál. Miroszláv Szikora, operaénekes ad jótékonysági koncertet Muhiban. Egy különleges zenés estre várjuk az érdeklődőket szeptember 26-án szombaton 17 órakor a Muhi Művelődési Házban. A műsorban Miroszláv Szikora operaénekes előadásában saját szerzemények, valamint magyar és olasz nyelvű dalok és áriák hangzanak majd el. A koncert konferenciéja én leszek. Nos, ha jótékonysági hangversenyen adományokat szívesen fogadnak a szervezők, melyeket a Muhi temető 120 éves keresztjének újjáépítésére fordítanak. Muhi község önkormányzata nevében szeretettel invitálom tehát a kedves hallgatókat Miroszláv Szikora operaénekes jótékonysági koncertjére, amely szeptember 26-án szombaton 17 órakor kezdődik a Muhi Művelődési Házban. Ha tehetik, ünnepeljenek velünk! Magda Dávid zeneszerző és orgonaművész szerzői estje lesz szeptember 26-án 17 órakor az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 125-ös termében. A koncerten közreműködnek Dusik István zongoraművész, Magda Dávid orgonaművész, Szabó Dávid szaxofonművész, Szennai Mózes klarinétművész és Vince Viktória fuvalaművész. A belépés a koncertre ingyenes, minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Programajánlónk folytatásában most Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét hallják.
2: Jön Berecki Zoltán, szeptember 25-én pénteken este 7-kor. Berecki nagyjából az ország egyik legismertebb és egy sikeres musical sztárja, és karrierje csúcsán hagyta el a zenés színház világát, azóta prózai színészként, valamint a pop műfajban vált a hazai zenei élet megkerülhetetlen szereplőjévé, és számos tévéműsorban mutatta meg szakmaiságát, humorát és tehetségét is. Hát Miskolci koncertjén a legnagyobb slágereit és kedvenc dalait adja elő. Én szerintem hozzá nem kell több ajánló. Én is konferáltam valamelyik városi ünnepségen, és hát valóban ezeket a popslágereket is hihetetlenül jól hozza.
1: Talán annyit még mondjunk el, hogy mikor és hol lesz a koncert.
2: Szeptember 25-én pénteken 7 órától a Művészetek Házában. És akkor jön a Miskolci Szimfonikus Zenekar koncertje, a 13. musical és Miskolc Szimfonikon, ami most szeptember 26 szombat. Hát itt a miskolci illetőségű sztárok működnek közre, Siszár István, Fandl Ferenc, Handa Eszter, Jancsó Dóra, Cselepák Balázs, Szunyogi Bernadett teljesség igénye nélkül nem akarok mindenkit felsorolni, de gyakorlatilag Zenita alapítvány tehetségei is. Szóval nagyon sokan működnek közre, úgyhogy 13. alkalommal musical és Miskolc Szimfonik, a Miskolci Szimfonikus Zenekar koncertjét hallhatjuk majd és láthatjuk a Művészetek Házában, sőt, zenés vígjáték két részben a Meseautó a Veresegy Színház előadásában. Ez már volt, tehát nem kezdem el a sztorit. Egyébként is, aki a Meseautó sztoriát nem ismeri, vagy a Meseautót, az irgumburgum, mert hogy ugye ide köthető az eredeti Meseautó, ami forgott a 30-as években, ugye Lilafüreden forgott ez. Nagyon jó kis történet, egyébként ezt is érdemes megnézni, ha valakinek most felkeltettem az érdeklődését, tehát úgyis meg lehet találni a Meseautót különböző közösségi média felületeken, vagy akár interneten. Tehát zenés vígjáték kész a Veresegy Színház előadásában szeptember 27-én vasárnap 18 órától itt természetesen egy színházi feldolgozást láthatunk. Neked írtam a dalt, hát mondhatnám ezt neked is, Böbi, de Presszerde és legszebb dalai jelennek meg a Swingala Django és Lábas Viki előadásában, tehát a viccet félretéve szeptember 29-én kedden este 7-kor jön ez a jó kis ikonikus koncertsorozat első estje, mert ez Presszer Gábor és Dés László időtlen szerzeményei előtt tiszteleg. Hát Presszer és Dés dalai generációk életének meghatározó zenei emlékeivé váltak. Olyan szerzemények ezek, amelyekhez történetek, érzések és sorsfordulások pillanatok kapcsolódnak. A Swingala Django és Lábas Viki közös koncertje ezek előtt, az időtlen alkotások előtt tiszteleg, miközben új zenei megközelítésben mutatja meg őket. Az első során a közönség jól ismert slágerekkel, lírai pillanatokkal és lendületes feldolgozásokkal találkozhat. A swing, a jazz és a crossover stílusok találkozása különleges színekkel gazdagítja Presszer Gábor dallamvilágát, miközben a dalok eredeti mondani valója és érzelmi ereje változatlan marad. A virtuóz hangszeres játék és Lábas Viki karakteres előadása pedig garantálja, hogy a jól ismert dallamok új élményként szólaljanak meg. Nagyon fontos, hogy elmarad a Kanaró zenekar, bemutatja Tanár úr swingben, tehát szeptember 30-án szerdán, ez este 7-re van hirdetve, elmarad. Úgyhogy a közösségi média felületünkön és weboldalakon mindenki értesülhet erről, hogy hogyan válthatja vissza a jegyét, mik a lehetőségei, tehát elmarad, még egyszer mondom, a Kanaró zenekar bemutatja Tanár úr swingben.
1: És ha már Művészetek Háza, akkor meg kell, hogy említsük azt a bizonyos Miha klubot, aminek te vagy a házigazdája, és amelyről oly sokszor beszélgettünk már a Szent István Rádió hullámhosszain. Gondolom, hogy az új évadban új évadot kezd a Miha klub is. Programsorozattal készültök, de ez esetben most a soron következő Miha klub rendezvényét ismertetjük, amely a Művészetek Házában lesz. Mikor és milyen témával várjátok az érdeklődőket?
2: Tökéletesen mondtad, október 1-én csütörtökön, tehát ezért még jó, hogy a szeptemberi programajánlóba hallhatnak róla. A Művészetek Háza kávézója ad ennek mindig helyt. Valóban én vagyok a házigazda és a talk show-nak is, tehát én vagyok a beszélgető partnere az adott sztárnak, vagy ismert embernek. Most egy fiatal lányt hívtunk, aki tulajdonképpen tudjuk, hogy réteg műfaj, Pesten nagyon-nagyon sok helyen fellépett, de villő, finoman kísérletező dream pop zenét ad elő. Ez ilyen melankolikus mesevirágot teremt, hogyha ezt el lehet képzelni, de volt már debütáló nagylemeze is, a Madárlány, ez betekintést enged a hallgatóknak az összetett belső univerzumába. A dalok mágikus érzelmekkel teli történeteket mesélnek képzeletbeli lényekről, miközben nagyon is emberi érzéseket szólaltatnak meg, és villő szirénszerű énekét atmoszférikus fuvola futamok, erőteljes dobok és lebegő elvarázsolt gitárdalamok kísérik. Az albumon számos vendégművész és még egy trabant feldolgozás is szerepel. Villő madár motívuma, visszatérő szimbóluma dalszövegekben. Minél tovább beszélnek ezek a madarak, annál mélyebb álomba hívja hallgatóit villő zenéje. Úgyhogy érdemes lesz eljönni, és itt igen a műaklubokról sokat beszéltünk már, ami nagyon fontos, hogy október 1-én csütörtökön este 7 órakor a Művészetek Háza kávézójában várunk mindenkit, mert hogy az a helyszín.
1: Az elmúlt percekben Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét hallották, és programokat ajánlottunk figyelmükbe itt a Szent István Rádióban. További kellemes időtöltést és jó rádiózást kívánunk Önöknek!
0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
3: 8 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Új szerzetes közösséggel gazdagodott Debrecen és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye. Szeptember 23-án ünnepi szentmise keretében adtak hálát a Szent Ferenc kisnővérei debreceni letelepedéséért. a Szent Misét Palánki Ferenc kinevezett Kalocsa Kecskeméti érsek, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója mutatta be. Koncelebrált Németh István püspöki titkár. Az ünnepen a szerzetes közösség számos tagja részt vett. A rend debreceni közösségébe 4 ferences kisnővér tartozik. A Szent Mise kezdetén Palánki Ferenc megáldotta a nővérek új otthonát, a Szent István templom egykori plébánia épületében kialakított rendházat és annak kápolnáját. Homiliájában arra hívta fel a figyelmet: a meghívás alapja mindenek előtt az Istenbe vetett bizalom. Nagy belső szabadságot jelent, amikor az ember képes rábízni az életét Istenre, és nem saját terveit akarja mindenáron megvalósítani, hanem az ő eszközévé szeretne válni. A főpásztor a nővérek debreceni letelepedését egy hosszú folyamat beteljesedésének nevezte. Mint mondta, különleges ajándék, hogy Asszisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján ferences közösség alapíthat házat Debrecenben. A nővérekhez fordulva hangsúlyozta, letelepedésük nem valamiféle látványos csoda, hanem Isten akaratának kereséséből és felismeréséből született. Isten idehív benneteket Debrecenbe, fogalmazott a Szentmisében Palánki Ferenc. Solymári Dánielt kinevezték a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia menekültekért és üldözött keresztényekért felelős referensévé. A menekültek és az üldözött keresztények megsegítése különleges felelősséget jelent azok számára, akik békében és a vallásszabadság biztosította körülmények között élhetnek, hiszen napjainkban világszerte emberek milliói kényszerülnek elhagyni szülőföldjüket, és számos keresztény közösség szenved üldöztetést hitéért. Szent Pál apostol buzdítása ma is irányt mutat számunkra, amíg tehát időnk van, tegyünk jót mindenkivel, főképpen hittestvéreinkkel, írja Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKPK elnöke. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia fontosnak tartja, hogy e területen a Magyar Katolikus Egyház szolgálatában is kifejezésre jusson az evangéliumi szeretetből fakadó felelősség, különös figyelemmel a menekültekre, valamint a hitük miatt üldöztetést szenvedő keresztény testvéreinkre. Áldott légy, Uram! Mottóval minisztráns találkozóra várják a fiatalokat szeptember 26-án Egerbe. A főegyházmegyei minisztráns találkozó meghívott vendége az idei évben Kakukk Ferenc érseki irodaigazgató, kápolnai plébános lesz. Az ünnepi szentmise nagy bevonulással kezdődik, melyet ebéd, majd találkozó követ Kakukk Ferenc atyával. Ezután lesz a litánia és a főpásztori áldás. A 10 órási ünnepi szentmisét a Szent István Rádió és a Szent István Televízió is élőadásban közvetíti. Az Egri Bazilikában szeptember 27-én most vasárnap tartják a Szent Mihály búcsút, amely este 6 órakor ünnepi vesperással kezdődik, majd 6:30 lesz a búcsúi szentmise. Ezt Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatja be, amely gyertyás körmenettel ér véget. A szentmisét szintén közvetíti szerkesztőségünk élőben. Hétfő délelőtt szavazhat az országgyűlés Hankó Balázs, Sesták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről. Emellett titkos voksolással a legfőbb ügyész megválasztásáról is dönthetnek. A rendkívüli ülés összehívását a Tisza frakció kezdeményezte. Előzőleg Magyar Péter a mentelmi joga azonnali felfüggesztését kérte a parlamenttől. Megszűnt 14 közfeladatot ellátó közértekű vagyonkezelő alapítvány, köztük a Matthias Corvinus Kollégium, a Kék Bolygó és az Élvonal Alapítvány, közölte a fővárosi törvényszék. A bíróság azután törölte az alapítványokat, hogy júniusban módosították a rájuk vonatkozó szabályokat, és megszüntették a nem felsőoktatási feladatokat ellátó szervezetek különleges jogi státuszát. 4 napos demonstrációt tart hétfőtől a Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja, elmondta, a megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a független, jellemzően családi tulajdonú benzinkutak nehéz helyzetére. Végül az időjárásról. Közepesen vagy erősen felhős ég mellett több órás napsütés valószínű. A Dunától keletre néhol futó zápor fordulhat elő. A Dunántúlon az északi szelet élénk, erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 17 és 21 fok között várható. Híreinket hallották.
0: Reklám.
4: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában.

0: programokban. Koncertezz velünk! Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra!
1: Legyen sok új barátod!
0: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton!
1: Legyél tagja egy különleges közösségnek!
0: Itt csak fiúk vannak!
1: Együtt tanulunk megénekelni!
0: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral!
1: Nálunk kapsz saját új egyenruhát!
0: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést!
2: Legyél te az új barátunk az Egri érseki fiúkórusban!
3: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
4: Reklámot hallottak.
3: Napköszöntő. Reggeli magazin.
5: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeptember 25-én pénteken 8 óra 7 perckor. Szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. Az Egri stúdióból a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő Domán Vivien és a technikai munkatárs Tompos Péter és Karkos István nevében is. Köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap, köszöntés neked élet, tiszta levegő és lobogó tűzkályháinkban. Neked is csírázó földbe hullott mag, nyíladozó rügyek. Köszöntésem szól az ég madarainak, a tengerek folyók halainak, a fáknak és az ég összes csillagainak. Igen, köszöntöm ezt szép mai napon a természet összes csodáit, melyekkel te ajándékozol meg minket, Urunk. Mindez jóságot, szépséget, hatalmad és szereteted nyilvánítja ki. Mindezért a sok szépért és jóért köszönet neked, Urunk. Köszönet, ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunk, javaslom, hogy szóljon az örömről. Első János Pál pápától kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. Az öröm a szeretet megnyilvánulásává válik, ha szétosztjuk azt. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolat a kedves hallgatóink. Köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Eufrozinákat és Kendéket, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket is. Azokra is gondolunk, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. Műsorunk folytatásában javaslom, hogy egy hangképes műsor ajánló segítségével most tekintsük át együtt, milyen programokkal várjuk Önöket egészen 14 óráig. Íme a kínálat! Hamarosan játszunk, hiszen ha péntek és 8:45, akkor útjára indítjuk péntek reggeli játékunkat. Nagyon jó zenékkel, most inkább a hölgyek kedvében fogok járni, ennyit előjáróval megelőlegezek, a többi majd kiderül hamarosan. Szóval nagyon jó zenékkel, értékes nyereményekkel, és remélhetőleg minél több szerencsés nyertessel várom majd Önöket a 9 óráig tartó játékunkban. 9 órakor híreket mondunk, majd ezt követi közéleti magazin műsorunk, amelyben elsőként megismerhetik a 106 éves Ruszt Miklósné Bözsi nénit. A folytatásban pedig még az Egri Közösségi Alapítvány adománygyűjtő kampányáról is beszélgetünk. Következzen most a műsor rövid ajánlója, amelyben Rakusz Márta, az Egri Közösségi Alapítvány elnöke beszél.
6: Most egy hónapig intenzíven arra fogunk gyűjteni, hogy a már kicsit talán jól bevált támogatási programjainkra, illetve az idén újonnan indított támogatási programjainkat jövőre is tudjuk folytatni. Beszélek itt a Boldog utcáról, vagy az ifjúsági alapunkról, az esély alap, illetve idén indítottuk el a zöld élőhely kis pályázatunkat, úgyhogy egy csomó féle irányba ügyet támogatni szeretnénk továbbra is.
5: 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió Tokaji frekvenciáján kilátó című összeállításunkban a görög katolikus média műhely adása szól, amelyben a család és a házasság témaköréről beszélgetnek dr. Pak Miklós görög katolikus atya, a Szapiencia Szerzetesi és Hittudományi Főiskola tanszékvezetője, Somogyiné dr. Petik Krisztina és dr. Kézdi Anikó.

0: pszichológusok. Következzen most a műsorból egy rövid részlet.
1: Nem két homó ember lesz házas. Nem két egyforma, Krisztából két egyforma, hogy milyen unalmas lenne, hanem az Isten úgy találta ki, hogy legyen a különböző, és a különbözők egymást gazdagítsák, ugyanakkor nyilván a különbözőség feszültséget is okoz. És vegyük már észre, hogy valahogy az Isten ezt a feszültséget akarja. Mert az nem hagy majd téged nyugton. Tehát valahogy a feszültséget akarja a férfi és a nő között, hogy ez egy jó dolog. Tehát mi erre úgy a Szent Háromságig eltekintünk, hogy ez onnan ered.
0: 9 óra és 10 óra között Törökszentmiklósi és kisújszállási adóinkon napról napra és térkép című regionális műsoraink szólnak, amelynek első részében megismerhetik a Tisza Néptánc Együttest és az utánpótlás nevelő műhelyt, valamint a műsor második felében a szolnoki helikopterdandár tábori lelkészével is beszélgetünk majd. Rövid ajánlunkban most Asztalos Kis Zsuzsanna, a Tisza Néptánc Együttes vezetője beszél.
2: Az együttes 1946-ra datálódik az indulás. Valljuk őszintén, azért ez nehezen tetten érhető, hogy pontosan melyik év, melyik havában, de nagyjából ez a Verségi Ferenc gimnáziumban működő regős csapathoz köthető. Kaposvári Gyula bácsi, ugye, akiről a Város Kulturális Díjas után elnevezésre is került nem véletlenül. Ő volt az, aki ezt a regős cserkész csapatot működtette, és tulajdonképpen az ebbe bekapcsolódó fiatalok kezdtek el egy falujárásba, gyűjtőmunkába, a környéken található táncokat, viseletdarabokat, tehát mindenféle népművészeti, paraszti hagyományokban nyúló dolgokat próbálták összegyűjteni.
0: 10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik Zöld Hullám címmel természet- és környezetvédelmi magazinunk, amelyben tovább folytatjuk a City Rail elnevezésű vasúti konferencia bemutatását, ahol Vitézi Dávid, a közlekedési és beruházási minisztérium vezetője, bemutatta a Magyar Vasút 4 éves beruházási terveit, amely fellendülést hozhat Eger, Miskolc és Debrecen kötött pályás közlekedésében is. Hallgassunk vele néhány másodperc erejéig ebbe az adásba is.
3: Még a vidéki projektek körül kiemelném Eger városát, ahol szintén egy új előkészítést kezdünk meg, hogy ne Eger kapujában torpanjon nyomag a vasút, hanem körbejárjon, és legyen egy normális elővárosi közlekedés. Felnémetig elindult egy munka Győrrel közösen, ami a győri elővárosi közlekedést hivatott megteremteni. Itt is egy szégyen valójában, hogy nincsen rendes elővárosi vasúti közlekedés Győr térségében, miközben azért a potenciál ebbe sok szempontból megvan, és az állomás állapota is, hát mondjuk úgy, hogy elmarad attól, hogy a városnak milyen ipari jelentősége van Magyarországon belül.
0: 10 óra 30 perctől pedig megismételjük a keddi, az Erdőfohásza című műsorunkat, amelynek első felében a barlangok és a barlangászás világába kirándulunk. Majd Tóth János Zoltán Erre mit lépsz kis haver című könyvének 12. részét is meghallgatjuk. Következzen most a műsor rövid ajánlója, amelyben Regős József barlangász beszél.
4: Tankönyvekben én ugye a barlangoknak a régészeti vonatkozásával foglalkoztam elsősorban, és a tankönyvben is a barlangi régészettel foglalkozó részt, amit egy kutatásvezetőnek is illik tudni, hogy mit kell tudni a barlangi régészetről, illetve a barlangkutatás múltjáról, azt általában én oktatom máig is.
0: 11 órakor híreket mondunk, majd kezdődik Könyvtári barangolás címmel irodalmi összeállításunk, amelyben ezúttal Tóth Árpád verseiből válogatunk. 12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat is. A Napversében Rónai György Jelenlét című költeményét mondja el Baranyi Péter. 12 órakor a harangszót követően Úrangyala imádságot imádkozunk munkatársaimmal együtt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg kedves hallgatóink is velünk együtt imádkoznak majd. Ezt követően egyházi híreket mondunk, és a mai napi evangéliumi részlet is elhangzik majd magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 35 perckor a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel újra, aki ezúttal Radoneszi Szent Szergely, valamint Szent Móricról és társairól beszél nekünk. A folytatásban köszöntjük az eufrozizákat, a kendéket és a ma születésnapjukat ünneplőket is. Sőt, fellapozzuk a Szent István Rádió kalendáriumát, évfordulónaptárát is. A 13 órai hírek után pedig az otthon ízeiben ma pástétomokról, valamint a magok csíráztatásáról beszél nekünk Süye Károlyné Klárika. Rövid ajánlónkban is most őt hallják.
5: Tulajdonképpen a reggeliket is változatos módon elkészíthetjük hús nélkül is. Van egy olyan receptem, hogy hamis kacsazsír. Úgy már említettem az egyik adásban a halas pástétomot, de ugyanígy készülhet sajttal is, füstölt sajtot kikeverünk margarinnal vagy vajjal, egy kis fokhagymával, akkor az is egy jó kenhető massza van. Tehát minden héten készíthetünk valamilyen másik fajta pástétomot, és akkor ezt váltogathatjuk.
0: 13 óra 35 perckor pedig népzenei kincsestárunkkal jelentkezünk, amelyben ezúttal Túri Sarolta válogat majd a népzenék gazdag kínálatából. És ezt követően 13 óra 55 perckor jelentkezünk majd újabb műsorismertetéssel. Esti műsoraink közül a 21 óra 5 perckor kezdődő kultúrkör adását azonban már most szeretném kedves hallgatóim figyelmébe ajánlani. Tudják, ez az a műsor, ahol nézni, hallgatni és olvasni valót ajánlunk önöknek. Nos, az adás első felében egy olyan programról beszélgetünk, amely során idén is megválasztják Miskolcon az olvasás királyait és királynőit. A részletek kiderülnek a műsorból. A folytatásban a Miskolci Kulturális Központ szeptember végi programjait is megismerjük, majd a Gárdonyi Géza Színház nyílt napjának programjairól és az első bemutatóról, Sienkiewicz Kuvadis című előadásáról is beszélgetünk a rendezővel, Szabó Sevestyén Lászlóval. Érdemes lesz velünk tartani. A műsor rövid ajánlójában most Miklós Katalint, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtárának vezetőjét hallják.
6: Arról van szó, hogy ez a pályázat már nem új keletű, hiszen 2008-ban hirdettük először ezt a pályázatot, és ennek a pályázatnak azt gondolom, hogy az a különleges egyedisége, hogy egy ünnepélyes koronázással zárul, mert hogy minden évben megkoronázzuk azokat a gyerekeket, ugyanis ezt a pályázatot az általános iskola alsó tagozatai számára hirdetjük, szóval azokat a tanulókat megkoronázzuk, akik abban az évben annak a könyvnek a királynői és királyai.
0: A részletek pedig 21 óra 5 perctől lesznek hallhatók. Nos, ennyit előjáróban további műsorkínálatunkról, kedves hallgatóink, hiszen, ahogy említettem, újabb műsorismertetéssel legközelebb 13 óra 55 perckor jelentkezünk majd. Hamarosan kezdetét veszi péntek reggeli játékunk, ám most szóljon a köszöntő zene, amely nem véletlenül az, ami... Kedves hallgatóink, megszokhatták már tőlem, hogy én bizonyos műsoraimban bizony bele-bele csempészem Miroslav Szikora operaénekes szebbnél szebb dalait. Az ő előadásában gyönyörűen szólnak a dalok. Most is így teszek, és nem véletlenül, hiszen jó hírrel szolgálhatok a kedves hallgatóknak, akik szeretnék személyesen is hallani, hogy hogyan énekel Miroslav Szikora, azokat szeretettel várjuk a holnapi napon, azaz szeptember 26-án szombaton délután 17 órakor a Muhi Művelődési Házban, ahol egy jótékonysági koncertet ad a tehetséges operaénekes. És most bebizonyítom, hogy mennyire sokoldalú ő. A holnapi napon a koncerten is hallhatják majd, hogy milyen sok műfajban énekel. Most is azt mondtam neki, hogy kedves Mirko, a ma reggeli játékban szebbnél szebb dalokat hallgatunk meg külföldi férfi előadók előadásában. Kérlek szépen, ajándékozz meg a Szent István Rádió kedves hallgatóit is egy olyan dallal, amelyet te énekelsz, és amely most kivételesen nem opera, nem operett, nem ária, hanem egy könnyű zenei felvétel. Természetesen a kérésemnek eleget tett, és ezúttal meghallgatjuk ősbemutatóként, fogalmazhatok így, a Szent István Rádióban is elsőként hangzik el ez a dal, Michael Bolton dalának feldolgozását. How am I supposed to live without you? Vagyis szabad magyar fordításban úgy fogalmazhatnám meg ennek a dalnak a címét, hogy hogyan kellene, hogyan tudnék élni nélküled. Ezt a kérdést teszi fel tehát Michael Bolton is az eredeti dalban, és erről énekel nekünk a most következő percekben Miroslav Szikora. További kellemes rádiózást kívánok önöknek!

0: Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
1: Szeptember 25-én pénteken 8 óra 25 perckor és 25 másodperckor, ez különleges volt most, és ezt el kellett, hogy mondjam a kedves hallgatóknak, hogy pont ezeket a számokat láttam magam előtt a Szent István Rádió stúdióbeli óráján. Szóval ebben a pillanatban nagyon sok szeretettel köszöntöm ismételten kedves hallgatóinkat. A rádió mikrofonja előtt a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és ha az elmúlt percekben tetszett önöknek Miroslav Szikora operaénekes dala, akkor jó hírrel szolgálhatok, hiszen akik most kapcsolódnak be reggeli műsorunk hallgatásába, azok kedvéért ismételten elmondom, hogy a holnapi napon, szeptember 26-án szombaton délután 17 órakor a Muhi Művelődési Házban ad Miroslav Szikora jótékonysági koncertet. A koncertet én konferálom majd, tehát mindkettőnkkel találkozhatnak, akik szeretnek bennünket, várjuk szeretettel oda őket. És akkor ennyi információ után indítsuk ma is útjára péntek reggeli játékunkat, amelyben úgy gondoltam, hogy ma szóljanak szemnél szebb dalok, olyan dalok, amelyeket férfiak énekelnek nekünk, így a hölgyeknek kedvezem most elsősorban, és még megspékelem egy olyan plusz információval is, hogy külföldi énekesek fognak nekünk kivétel nélkül énekelni, tehát a közös a dalokban az, hogy férfiak adják elő, és külföldi dalokat hallgatunk meg szépen sorban egymás után. A kérdésem azonban nem változik, általában mindig ezt a kérdést teszem fel, ma is hű maradok magamhoz, önmagamhoz, mert hogy arra leszek kíváncsi, hogy ki énekel nekünk az adott zeneszámokban. Akkor megpróbáltam a dalokat, hogy úgymond megjelenési sorrendben is szerkeszteni, tehát úgy hallgatjuk meg az egyes dalokat, ahogy megjelentek a világpiacon, és ahogy slágerekké váltak. Kezdjük az 1980-as évekből egy dallal, egészen pontosan 1985-ben született meg a Part-Time Lover című világsláger. Kérdésem az, hogy ki énekel a most következő percekben?

0: 1985-ből szólt a Part-Time Lover című világsláger, időközben pedig meg is érkezett első helyes megfejtőnk. Jó napot kívánok önnek, ki ez van szerencsém?
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, Bodrogközi Andrásné vagyok, Sáros Patakról, mindig hallgatom a műsor, vagy a játékot is, az önnek két alacsonyatjáit is.
0: Köszönöm szépen, minden aki a hozta.
1: Nagyon szeretem. Ez is egy örök érvényű sláger, ami a Stevie Wondernek a száma a gyönyörű hangjával.
0: Így van, Stevie Wonder énekelt nekünk. Kedvencem tőle az I Just Call to Say I Love You, de hát most a Part-Time Lover-t szerkesztettem adásba, de mindkét dal természetesen is Stevie Wonder munkássága is említésre méltó. Jó újból és újból meghallgatni az ő dalait. Így tettünk most a Szent István Rádió hullámhosszain. Kedves hölgyem, még egyszer a nevét kérném szépen.
1: Bodrogközi Andrásné vagyok, Bodrog, mint a Bodrogközi Sárospatak és környékén.
0: Hogyan szólíthatom, és inkább erre vagyok kíváncsi.
1: Irénke,
0: ezt nem hallottam, minden más tudtam, és köszönöm szépen, kedves Irénke, csak szerettem volna megszólítani. Szóval, kedves Irénke, kérem szépen válasszon lehetséges nyereményeink közül. Gróf Lajos az ígéret gyermekei, papi sorsokat olvashat ebben a könyvben. Seregi István érsek atya, akinek köszönjük szépen, hogy létrehozta a Szent István Rádiót 26 évvel ezelőtt. Nos, Seregi István érsek atyára is emlékezünk. Jézus Krisztus az élet és a szentség forrása című könyve itt van előttem az asztalon. Hiszek címmel kis katolikus katekizmus. Játszintát is megismerheti egy kis könyvből. Jézus vár az ösvényen, Nehéz Márta Mirjamtól, és Kaiser László erkölcs és teljesítmény. Ebben a könyvben Németh László és Béres József életéről olvas. Nos, gazdag a kínálat, melyiket szeretném?
1: Hát vagy az első, vagy az utolsó. Mind a kettő érdekes, mert a többiek azok már megvannak nekem. Köszönöm szépen. Vagy az első, vagy az utolsó, őre bízom.
0: Akkor köszönöm szépen, én majd akkor eldöntöm, és további szép napot kívánok önnek,
1: köszönöm,
0: kedves Irénke. Isten áldja, viszont hallásra. Folytatjuk tovább, kedves hallgatóink, 8 óra 33 perckor a péntek reggeli játékot, amelyben egy újabb kellemes férfi hang énekel nekünk. Csupa-csupa olyan férfi hangot választottam a mai játékba, amelyek szerintem, ha a könnyű zenei világban jártasak vagyunk, és ezeket a dalokat azért sokat hallhattuk a különböző rádióállomásokon vagy a YouTube-on, tehát nem lesznek ismeretlenek ezek a férfi hangok, és szerintem könnyedén kitalálható, hogy ki is énekel, annak ellenére, hogy nem magyar most ezúttal az előadó. Szóval meghallgatjuk a most következő dalt is, amelynek címe Listen to the Man. 2014-ben született ez a sláger, és nyugodtan mondhatom, hogy világslágerré vált. Olyan jó még a videóklipje is, amely a YouTube-on megnézhető. Mindenkinek ajánlom, hogy aki most meghallgatja ezt a dalt, a játék után nézze meg a dal videóklipjét is. Mulatságos, aranyos, kedves, és bizony egy nagy legenda, egy amerikai színész is szerepel ebben a videóklipben. Most ennyit árulok el, előjáró van a részletekkel, majd visszatérek. Kérdésem tehát az, hogy ki énekel a most következő percekben.

0: Így szól tehát 2014-ből a Listen to the Man című világsláger. Második helyes megfejtőnk pedig már itt várakozik a telefonvonal túlsó végén, és miután bemutatkozott, azt is elárulja nekem, hogy ki énekelt. Jó napot kívánok önnek, kihez van szerencsém?
1: Üdvözlöm, kedves Erzsébe, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, én
1: is üdvözlöm. Rászol vagyok, Virág Elmetszülő.
0: Üdvözlöm.
1: És az énekes, nem tudom jól száz kiejtésem, George Ezra
0: énekelt nekünk az elmúlt percekben, kedves László, így van, tökéletes a megfejtése. Az pedig már csak plusz információként mondom el, hogy a videóklipben Sir Ian McKellen a világhírű brit színész legendát, a gyűrűk ura Gandalfját, az X-Men Magnetóját láthatjuk majd. Érdemes megnézni ezt a videóklipet, nagyon aranyos, nagyon vicces, humoros, és természetesen jókedvű. Mi pedig jókedvűek vagyunk, kedves László, hiszen nyert. Szívből gratulálok, kérem szépen válasszon. Hiszek, Jézus vár az ösvényen, Jacinta, hát akkor elmondom, hogy Kaiser László erkölcsi és teljesítmény, Gróf Lajos az ígéret gyermekei, Sereg István érsekatya, Jézus Krisztus az élet és a szentség forrása, melyiket szeretné?
1: Hát ebből nehéz választani, Erzsébetre bízom.
0: De jó szívűek tetszenek lenni, akkor majd én eldöntöm. Akkor valami szépet postázok önnek, Király Helmetre is. Köszönöm szépen, hogy velem játszott.
1: Köszönöm szépen, hogy teljesíti a kérésemet, hogy önre bízom a választást, és Isten áldja.
0: Isten áldja önt, és szép napot kívánunk. Isten áldja, viszont hallásra. George Ezra pedig a Listen to the Man című dal mellett pedig úgy elénekli a Budapest című dalt is, amire mi nagyon büszkék vagyunk, hiszen szeretett fővárosunkat is megénekelte, ha fogalmazhatunk így, egy világslágerben. A folytatásban pedig egy újabb, kellemes hangú, senkivel össze nem tévesztető férfi énekel nekünk, akinek ha már a hangját meghalljuk, akkor bizony tudjuk, hogy ő az. Nobody But Me című világslágerére esett ezúttal a választásom. 2016-ban énekelt el ezt a világslágert, azóta többször lejátszottuk már a Szent István Rádió hullámhosszain, sőt kívánságműsorban is szerepelt ez a dal. Sokan szeretik, meg tudom érteni, nagyon jó dal, nagyon dallamos, vidámmá varázsolja a kedves hallgatókat, ha meghallgatják. Ezzel a reménnyel konferálom fel a most következő percekben, tehát a Nobody But Me című dalt, és kérdésem ezúttal is arra vonatkozik, hogy ki énekel.

0: Ír.
1: Ugye milyen jó kis vidám dal volt ez? 2016-ból szólt a Nobody But Me című dal, itt a Szent István Rádióban. Harmadik helyes megfejtőnk pedig azt is elárulja nekem, hogy ki énekelt. Jó napot kívánok önnek, kihez van szerencsém?
2: Dikértessék a Jézus Krisztus. Lenke vagyok Egerből.
1: Szeretettel köszöntöm.
2: És Michael Bublé.
1: Michael Bublé énekelt nekünk, egészen pontosan. Így van, kanadai énekeső 9. stúdióalbumának volt ez a címe, és hallottunk ebben egy kis rap betétet is. A The Rhodes hip-hop csapatból ismert Black Tooth is közreműködött ebben a dalban egy rap betéttel. Egészen pontosan így korrekt a felkonferálása és a ismertetés ennek a dalnak, de Michael Bublé dalát hallottuk az elmúlt percekben. Save the Last Dance for Me címmel nagyon szép dalt énekel, és hát milliónyi világslágere van, én most ezt az egyet választottam ki a sok-sok dal közül. Önnek pedig, kedves Lenke, szívből gratulálok. Kérem szépen válasszon, hiszek, Jézus Krisztus az élet és a szentség forrása seregélyesek atyától, Jézus vár az ösvényen, játszinta, van Mádi keresztutunk is, és Hevenesi Jánosnak a könyve, amelynek címe Jézus szíve lelkiség, mai szemmel melyiket szeretném?
2: A Mádi keresztutat.
1: Mádi keresztút az öné, sok szeretettel postázzuk, és köszönöm szépen, hogy velem játszott.
2: Én köszönöm, dicsőtetek.
1: Szép napot kívánok, mindörökké amen, Isten áldja, viszont hallásom. Kedves hallgatóink, 8 óra 45 perc van, a folytatásban is arra leszek kíváncsi a most következő dallal kapcsolatosan is, hogy ki énekel. A Perfect, vagyis a Tökéletes című dalra esett a választásom. Hát szerintem tökéletes választás a mai péntek reggeli játékba, mert hogy minden dalt összeköt egy bizonyos közös origó, egy közös pont, ha fogalmazhatok így. Külföldi énekesek énekelnek nekünk. Jellegzetes férfi hangokat gyűjtöttem egy csokorba, és bizony ez a dal is olyan világsláger, amely kivétel nélkül manapság minden esküvőn felcsendül. Esküvői kiállításokon is, és természetesen a főszereplők nagy napján, az esküvőkön. Mi is voltunk a közelmúltban esküvőn, ezen az esküvőn is felcsendült ez a bizonyos dal. Meghallgatjuk akkor most a Szent István Rádióban a Perfect című világslágert. 2017-ből szól a dal, melynek címe Tökéletes. Kérdés?

0: 2017-ből szólt a Perfect című világsláger itt a Szent István Rádióban. Időközben negyedik helyes megfejtőnk is megérkezett, itt várakozik már a telefonvonal túlsó végén. Jó napot kívánok önnek! Ki ez van szerencsém?
1: Jó napot kívánok, Laci József, mi vagyok Csirmáról, és az előadó egy serem volt.
0: Tökéletes a megfejtése. Hogyan szólíthatom, kedves hölgyem?
1: Katalin.
0: Kedves Katalin, szívből gratulálok. Ed Sheeran világslágerét hallottuk az elmúlt percekben, és önnek szerencsét hozott ez a dal, mert hogy nyert? Sorolom, hogy mik közül választhat. Hiszek, kis katolikus katekizmus, Selegi István érsek atya, Jézus Krisztus az élet és a szentség forrása című könyve, Nehéz Márta Miriam, Jézus vár az ösvényen, Hevenesi János, Jézus szíve lelkiséget bemutató könyve, és játszintát is megismerheti egy kis, színes, aranyos kis könyvből. Melyiket szeretné?
1: Játszintát.
0: Sok szeretettel postázok önnek, Miskolc Szirmára. Köszönöm szépen, hogy velem játszott, és szép napot kívánok.
1: Köszönöm szépen, én is a lehetőséget, viszont hallásra.
0: Viszont hallásra. Isten áldja. Kedves hallgatóink, van még egy dal a tarsolyomban, egy ötödik kérdés és egy ötödik világsláger. Meghallgatjuk most az O Marie című vidám dalt. Annyit mondhatok, hogy a keresett énekesünk Jules Hallandel együtt énekli ezt a dalt, 2024-ben jelent meg a Swing Fever című közös albumuk. És swing hatásról és swinges hangulatot fognak majd nekünk varázsolni a Szent István Rádió hullámhosszaira. Nagyon szeretem ezt a dalt is, és az énekes előző korszakaiból megjelent dalait is, de ez a swinges hatás nekem nagyon bejön, és fogalmazhatok úgy, hogy amikor egyszer évekkel ezelőtt a Budai Várban gasztronómiai riportot készítettem ilyen témában egy gasztronómiai fesztiválon, bizony ez a CD ott előkerült, és jobbnál jobb dalokat hallhattunk keresett énekesünk előadásában. Fantasztikus volt a hangulat, amikor a Budai Vár udvarán állva, riportot készítve, ránézve és lenézve a gyönyörű Dunára és a kilátásra, és ilyen hangulatú dalok szóltak. Szóval nekem ezekről a dalokról ez a szép emlék jut az eszembe, és most remélhetőleg ebből egy kevés kis hangulatot áthathatok a Szent István Rádió kedves hallgatóinak is, hiszen meghallgatjuk tehát az O Marie című vidám dalt. Keresett énekesünk Swing Fever című közös albumán jelent meg 2024-ben, Jolly Holszal énekel nekünk, és akkor most hallgassuk a dalt, kérdésem az, hogy kinek a felvétele szól.

0: De jó kis vidám dal volt ez. Hát aki ettől nem te perdült táncra, az szerintem nagyon-nagyon jó volt ezt a dal hallgatni, és véleményem szerint ezzel így vannak a kedves hallgatók is. Ötödik helyes megfejtőnk pedig azt is elárulja nekem, hogy ki énekelt. Jó napot kívánok önnek, kihez van szerencsém.
1: Jó napot kívánok, Erika vagyok.
0: Üdvözlöm, kedves Erika, szeretettel is hallgatom a megfejtését.
1: Rod Stewart.
0: Rod Stewart énekelt nekünk, Jules Hollanddal együtt jelent meg 2024-ben a Swing Fever című közös albumuk, és erről hallottuk ezt a vidám dalt. Jó volt hallgatni. Kedves Erika, önnek pedig jó hírrel szolgálhatok, mert hogy nyert, és kérem szépen válasszon, hiszek kis katolikus katekizmus, Hevenesi János Jézus szíve lelkisége, Nehéz Márta Mirjam, Jézus vár az ösvényen, vagy Cselegi István érsek atya, Jézus Krisztus az élet és a szentség forrása, melyik könyvet szeretné?
1: Hevenesi atyának a könyve.
0: Hevenesi atya könyve az öné. Szívből gratulálok, mert hogy azt hallottam a kedves technikus kollégámtól, hogy minden egyes kérdésemre tudta a választ,
1: igen,
0: kedves Erika, úgyhogy akkor kap tőlem egy mezei piros pontot.
1: Nagyon szépen.
0: Ahogy szoktuk mondani, és legyen vidám, szép napja, remélhetőleg ezekkel a dalokkal sikerült megalapozni a mai nap jó hangulatát. Köszönöm
1: nagyon
0: szépen, kedves
1: napot
0: Erika.
1: Kívánok.
0: Mi is ezt
1: minden
0: kívánok.
1: Minden jó. Én is köszönöm szépen.
0: Isten áldja. Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai péntek reggeli vidám játékunk végéhez értünk. Ne szomorkodjanak, lesz jövő héten pénteken is játék, valamint hát lesz hétfőn és kedden is, akkor is játszanak velünk. Köszönöm szépen, akik ma velem játszottak és meghallgatták a mai játékot, remélhetőleg sikerült mindenki otthonában jó kedvet varázsolni. Én ilyen céllal készítettem a mai játékot is. Köszönöm szépen a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Tompos Péter segítségét. A Handos Gitár együttes Jolly Boys című vidám dalával zárom le ezt a mai péntek reggeli játékot. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. Kellemes időtöltés, jó rádiózást és szép napot kívánok önöknek. Aki tud, az látogasson el holnap 17 órakor Muhiba, Művelődési Házba, és ünnepeljen velünk együtt Miroslav Szikora jótékonysági hangversenyén is. Szép hétvégét kívánok önöknek. A viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Új szerzetes közösséggel gazdagodott Debrecen és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye. Szeptember 23-án ünnepi szentmise keretében adtak hálát a Szent Ferenc kisnővérei debreceni letelepedéséért. A szentmisét Palánki Ferenc kinevezett kalocsa-kecskeméti érsek, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója mutatta be. Koncelebrált Németh István püspöki titkár. Az ünnepen a szerzetes közösség számos tagja részt vett. A rend debreceni közösségébe 4 ferences kisnővér tartozik. A szentmise kezdetén Palánki Ferenc megáldotta a nővérek új otthonát, a Szent István templom egykori plébánia épületében kialakított rendházat és annak kápolnáját. Homiliájában arra hívta fel a figyelmet. A meghívás alapja mindenek előtt az Istenbe vetett bizalom. Nagy belső szabadságot jelent, amikor az ember képes rábízni az életét Istenre, és nem saját terveit akarja mindenáron megvalósítani, hanem az ő eszközévé szeretne válni. A főpásztor a nővérek debreceni letelepedését egy hosszú folyamat beteljesedésének nevezte. Mint mondta, különleges ajándék, hogy Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján ferences közösség alapíthat házat Debrecenben. A nővérekhez fordulva hangsúlyozta, letelepedésük nem valamiféle látványos csoda, hanem Isten akaratának kereséséből és felismeréséből született. Isten ide hív benneteket Debrecenbe, fogalmazott a szentmisében Palánki Ferenc. Solymári Dánielt kinevezték a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia menekültekért és üldözött keresztényekért felelős referensévé. A menekültek és az üldözött keresztények megsegítése különleges felelősséget jelent azok számára, akik békében és a vallásszabadság biztosította körülmények között élhetnek, hiszen napjainkban világszerte emberek milliói kényszerülnek elhagyni szülőföldjüket, és számos keresztény közösség szenved üldöztetést hitéért. Szent Pál apostol buzdítása ma is irányt mutat számunkra, amíg tehát időnk van, tegyünk jót mindenkivel, főképpen hittestvéreinkkel. Írja Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKPK elnöke. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia fontosnak tartja, hogy e területen a Magyar Katolikus Egyház szolgálatában is kifejezésre jusson az evangéliumi szeretetből fakadó felelősség, különös figyelemmel a menekültekre, valamint a hitük miatt üldöztetést szenvedő keresztény testvéreinkre. Áldott légy, Uram! Mottóval minisztráns találkozóra várják a fiatalokat szeptember 26-án Egerbe. A főegyházmegyei minisztráns találkozó meghívott vendége az idei évben Kakukk Ferenc érseki irodaigazgató kápolnai plébános lesz. Az ünnepi szentmise nagy bevonulással kezdődik, melyet ebéd, majd találkozó követ Kakukk Ferenc atyával. Ezután lesz a litánia és a főpásztori áldás. A 10 órási ünnepi szentmisét a Szent István Rádió és a Szent István Televízió is élőadásban közvetíti. Az Egri Bazilikában szeptember 27-én most vasárnap tartják a Szent Mihály búcsút, amely este 6 órakor ünnepi vesperással kezdődik, majd 6:30 lesz a búcsúi szentmise. Ezt Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatja be, amely gyertyás körmenettel ér véget. A szentmisét szintén közvetíti szerkesztőségünk élőben. Hétfő délelőtt szavazhat az országgyűlés Hankó Balázs, Sesták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről. Emellett titkos voksolással a legfőbb ügyész megválasztásáról is dönthetnek. A rendkívüli ülés összehívását a Tisza frakció kezdeményezte. Előzőleg Magyar Péter a mentelmi joga azonnali felfüggesztését kérte a parlamenttől. Megszűnt 14 közfeladatot ellátó közértekű vagyonkezelő alapítvány, köztük a Matthias Corvinus Kollégium, a Kék Bolygó és az Élvonal Alapítvány, közölte a fővárosi törvényszék. A bíróság azután törölte az alapítványokat, hogy júniusban módosították a rájuk vonatkozó szabályokat, és megszüntették a nem felsőoktatási feladatokat ellátó szervezetek különleges jogi státuszát. 4 napos demonstrációt tart hétfőtől a Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor a szervezet elnökségi tagja elmondta, a megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a független, jellemzően családi tulajdonú benzinkutak nehéz helyzetére. Végül az időjárásról. Közepesen vagy erősen felhős ég mellett több órás napsütés valószínű. A Dunától keletre néhol futó zápor fordulhat elő. A Dunántúlon az északi szelet élénk, erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 17 és 21 fok között várható. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus! 2026. szeptember 25-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klész Báta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban elsőként megismerhetik a 106 éves Rusz Miklósné Bözsi nénit. Majd az EGRI Közösségi Alapítvány idei adománygyűjtő kampányáról hallanak. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: Egy igazán különleges élményben van részem, egy 106 éves nénivel igen. beszélgethetek itt parádon, Rusz Miklós ném, Özsi néni. 1920. februárjában igen. tetszett születni, és ráadásul itt vagyunk parádon, az idősek otthonában, de itt is tetszett élni parádon, ugye ide tetszett
1: hát
0: születni.
1: Én itt születtem.
0: Egészen pontosan így Parád településen, igen. vagy valami külső részen?
1: Igen, hát Sándor lehet, egy tanya tartozott ide, ott.
0: Ott, és hány fő élt a családban, hány testvére volt Bözsi néninek?
1: Öten voltunk.
0: Öten voltak testvérek, fiúk, lányok, vegyesen?
1: Abban volt két, három fiúk.
0: Mivel foglalkoztak a szülők?
1: Édesapám az erdőhivatalnál volt, ugye az erdőt járták, kocsival lakott. Hát volt a foglalkozás.
0: Anyukája meg otthon volt?
1: Hát édesanyám otthon volt, de... Hát ő is sokat bement oda takarítani, nagy mosása a tanácsos úrékhoz.
0: Tanácsos, mert hogy még akkor

0: Olyan rendszer volt, igaz?
1: Tanácsos. Igen.
0: És hogyan telt a gyerekkor? Mit csináltak itt parádon, a tanyavilágban? Testvérekkel játszottak, állatokkal?
1: Édes idején. Hát körülményes. Sajnos nekem két fiú testvérem, az nem is nagyon mozgott, keveset járt.
0: Volt valami betegségük?
1: Volt, angolkórus.
0: Angolkórusok voltak. Hú, akkor még akkoriban ez megvolt.
1: És nem segített senki. Nehezen mentek, hát
0: sajnos
1: ez volt.
0: Édesanyja ápolta akkor őket.
1: Igen, hát ugye nehezen ment minden, de hát segített ő neki sok mindent. Takarítani, mosni. Együtt mostunk, mert ugye ez egy férfiak voltak, hát ugye sok ruha volt. Hát amit lehetett, édesanyja befogott, mindenre tanított.
0: És a testvérekkel mit csináltak akkor a három többi testvér?
1: Nézd, annyit tudtunk, vagy tudott édesanyám velük, volt tehén, disznó, hogy ezeknek adtak fűvet, nyárba szedett, odatta nekik, délután a teheneket megitatta, azoknak is adott szénát, vagy ami kellett. Szóval ilyen apróbb munkákat elvégeztek. Mm. Ennyit megértettek.
0: Boldog volt a gyerekkor itt vidéken, tanyavilágban, állatok
1: hát
0: mellett?
1: Az volt, mert igaz a szabadok voltunk, mehetünk mindenüve. Most akkor még a legjobb, hogy ilyen erdei gyümölcs, csipke, vadkörte, ez az, ami volt az erdőben. Édesanyám hozott, csipkelik vagy is sokat, azt szerettük.
0: És mit tanult, vagy milyen iskolába járt Bözsi néni annak idején?
1: Én csak elemibe,
0: hat elemibe tetszett járni. Az én dédmamám is abba járt, emlékszem.
1: Hát nézd, kicsit keserves volt. 3 kilométerre reggelbe este oda.
0: Mert hogy az iskola az parádon volt, úgyhogy be kellett sétálni télen, nyáron, vagy nyáron mondjuk nem, mert akkor szünet van.
1: Hát még akkor csak, de télen.
0: Télen.
1: Hóba ideg.
0: És gyalogoltak mindig? Tehát nem vitte be édesapja lovaskocsival?
1: Nagyon ritkán.
0: Szekérrel.
1: Ha valamelyik lónak patkó kellett, akkor befogott valaki, hogy behozott a faluba a kovácsot.
0: Ennyi volt a segítség. És mi történt az iskola után? Tehát azt 12 évesen elvégezte Bözsi néni, utána már dolgozni
1: hát
0: kellett.
1: Már dolgoztam, mert muszáj volt. Ugye a gyerekek nem bírtak, keresett otthon, amit tudtak, de a pénzt keresni nem tudtak, mert ugye hát olyan helyre nem küldték, mert nem tudtak teljesíteni.
0: És akkor mit kellett csinálni, vagy mit tudott Bözsi néni csinálni? Ez a 30-as évek Magyarországa.
1: Én is varni, fonni, ilyeneket csináltunk. No, még ott én jártam dolgozni, kertészetben volt paradhüdőt, nagy kertészet, oda jártam.
0: Igen, és hát, akkor kertészkedett Bözsi néni.
1: Igen, mindent. Még a nagy park, hát nem tudom, mennyire ismert egy paradhüdőnek a területét. Ott ugye rengeteg virágot, tavasztal is ásunk, ültettük. Boldog dolog.
0: Hát de ugye parádon ugye most is ott van ugye az állami kórház, a
1: igen.
0: Kocsi múzeum, azért
1: no,
0: ezek mind a
1: grófé
0: voltak,
1: ott
0: ugye?
1: Ott dolgoztam.
0: Ki volt akkor a gróf parádon? Károlyi gróf? Édesapja dolgozott a...
1: Édesapám egy darabig volt Pesten Károlyinál, Kocsis.
0: És miket mesélt az ottani évekről? Tetszik emlékezni?
1: Ugye, hát az úri világ.
0: Hát hogyne?
1: Én is fölvittek egyszer. Hát nem döltek csokival, ezzel azzal kínálni.
0: Komolyan találkozott is a gróffal?
1: Hát, persze.
0: És mi, Bözsi néni kedves volt vele, vagy azért mondjuk egy gróf nem beszélgetett a kocsis?
1: Hát, még kérdezett, hogy vagy, jó vagy, ezt tudom, mi kérdezett, hát feleltem, még vagyok, jó vagyok. Hát.
0: De akkor még kislány volt Bözsi néni, az még a 20-as években
1: még
0: volt.
1: Még akkor én 10-valahány éves.
0: Igen.
1: Hát, de szépen, kedvesen szólt. No, még a cselédség, ami volt ott, nővér, takarító vagy.
0: Szobalány, igen.
1: Megkérdeztek, no, iszok kávét, vagy nem is. Mit tudtam még én akkor, hogy a fekete kávét az csak úgy iszak.
0: Hát itt itthon még nem volt azért, itthon szokás kell fekete kávézni.
1: De volt.
0: De az a cikória kávé volt,
1: igen,
0: nem? Igaz?
1: Igen.
0: Tehát az még nem a rendes kávé volt.
1: Nem, úgy van, ahogy mondja. Még tél is házfa, mert ott a tanya alatt kétszor házfa volt. Mm. Azt édesanyám zsatkóban mixálította. Egész télen abba volt a tél.
0: De akkor nem is voltak betegek, ugye, hogy az milyen jó a házfa te a megfázás bizony, elleni immunrendszernek? Úgyhogy házfa teát ittak.
1: Volt két literes fadé, már voltunk új öte. Még főztem ott akkor, no, melyiknek most is kell, most is, akkor így adok. Így volt.
0: Így volt. Na és akkor visszatérve ide Parádra, kertészetbe tetszett dolgozni minden, és lassan eladósorba került Bözsi néni, mikor ment férhez?
1: 18 éve.
0: 18 volt. Évesen. És ő volt a Rusz Miklós bácsi, akinek a nevét most is,
1: igen,
0: vagy egész életében?
1: Ő volt egész életében.
0: Hány évig voltak házasok?
1: 38-ban elsüttünk, hát 54-ben halt meg.
0: 54-ben, hú, akkor nagyon kevés ideig hát, voltak együtt. Beteg volt?
1: Hát, beteg volt. Hát ő már úgy volt, hogy munkával túl terhelt volt, mert ő erdőgazdaságnak kiállt az erdőre, nehéz fákot, mindent pakolt, nehéz volt.
0: És akkor
1: télen-nyáron.
0: Télen-nyáron. Tehát akkor hány éves volt a férje, hogy meghalt? Fiatal volt.
1: Azt hiszem, 54 vagy 55 évben volt.
0: Akkor halt meg.
1: Akkor.
0: És hány gyereke született Bözsi néninek
1: végül? Egy.
0: Egy gyerek született.
1: Hál' Istennek. Nem hál' Istennek, de hát. Így jött az, hogy ő volt szegény.

0: Folytatjuk a beszélgetést a 106 éves Rusz Miklósné Bözsi nénivel.
1: És tetszik-e emlékezni például a második világháborúra, hogy az hogyan zajlott itt parádon, az hogy tetszettek átélni?
2: Súlyosan, ugye mindjárt féltünk, mindjárt buhogott valahol itt is, ott is, sőt, tele volt aknával.
1: Igen.
2: Parád körülbe. És többen belehalt.
1: Beleléptek, ugye, igen.
2: Hát sajnos volt, de hát. Túléltük, reméljük, hát nem döntem majd.
1: Hát reméljük, hogy nem jön több háború, igen.
2: Mert borzasztó volt, ugye. Nekem a komám, az ment aknára.
1: Jó, Istenem.
2: Egyik lábát elvitte, de meghalt.
1: Meghalt utána.
2: Hát elment volna valahol a drótot szedni, és ott ráment. Na most még olyan szerencséje volt szerencse, hogy Parád Óhutába erre megyünk ki. Oda ment egy lovaskocsis valakit költöztetni. És éppen ott ment, mikor ő ráment, tudták, hogy ez már mi. Ő kiabált, mentek is, költötték a kocsira, de a vér ömlött, beosztják a faluba. Hát majd csak ezt a fejé került, hogy egyedben megütték.
1: De már nem tudták megmenteni.
2: Hát,
1: elvérzett.
2: Hát, ja, én pillanatban nem halt, de utána meghalt.
1: Meghalt.
2: Tudja, Sándorék körül volt egy gyönyörű halastó.
1: Olyan is volt.
2: Na, három halastó egy végbe. De az orosz volt egy ilyen zsilét, felhúzta. Mind a három halastó egybe ment. Egybe volt rák, fekete pont, egyben egy gyönyörű aranyhalak, az szép sárga, ott mindegyben. Most én már elmentem a múltkor, mondom, megnézem a környékét. Hát nincs már víz egybe se.
1: Hát már sok idő eltelt azóta, már teljesen más világban, igaz, Bözsi néni?
2: Nagyon, nagyon más világ.
1: És Bözsi néniék mit tudtak csinálni a világháború idején, tehát ápolni, vagy a nők ilyenkor mit csináltak a háttérben?
2: Hát fontunk, akkor is még szöltünk, ezzel mi magunkat elfoglaltuk. Fontunk, szöltünk, hát még őriztünk mindent, még féltünk, honnan mondva. Én úgy jártam, hogy ugye itt laktam ma a faluban. Édesanyám, meg mit tanyám, az szegény, izgatta már, hogy élem túl. Hát bejött a faluba hozzám aludni. Hát ott aludt, vagy két-három éjszaka. Hogy véletlenül egy nagy tiszt bejött, de még akkor tűzse volt rakva reggel. Édesanyám az ágyba ült, én már fel voltam öltözve. Hát mondta, mamka, édesanyámra ránéját, miha egy félszögetlen volt, mamka már látta, hogy öreg, hát ezt hajtotta. Hát úgy körülnézett, de gondoltam, hogy nem tetszett neki a terep. Így hála jó Istennek, nem történt semmi.
1: Nem történt semmi.
2: Elment. Hideg volt már, akkor reggel tél volt. Mondja nekem, hogy ha elmegy csukjembe az ajtót, hideg van. Jó van, hát ma úgy tüzet rakok, hát ma felcsalunk, mert ma hogy tudnánk aludni, mikor felkölt. Szóval így, de azért finom volt, valaki tiszt volt, de nem csinált semmit. Semmi nehézség, én nem mondhatom, hogy átestünk volna. Mert azért, hát ugye nem is foglalkoztunk velük, ha mentek, hát mentették az utakon. Nem foglalkoztunk, hát én még fiatal voltam. De azt így megúsztuk, hál' Istennek.
1: És a háború után hova tetszett menni dolgozni? Vagy ugyanúgy a kertészet volt?
2: Igen, akkor már kertészet volt, és tavasszal ásták a kertet, mert ott termeltek minden, ami földéshez való. Sőt, virágot is rengeteg. Uh-huh. Úgyhogy egy szépen volt bőven, hogy a szélvilág, még a minden, ebben el voltunk foglalva.
1: De tulajdonképpen az, hogy Bözsi néni 106 évesen még itt beszélget velem, akkor ebben például az is nagy részben szerepet játszhatott, hogy egész életében a természetben dolgozott,
2: igen,
1: a kertben, igaz?
2: Igen.
1: Virágok között, ami eleve boldogság,
2: igen,
1: azt csinálta, amit szeret.
2: Többet dolgoztam is ott, mert még később is vissza a kertét, és mert ha kellett valaki szólt, hogy gyere már, Bözsi.
1: És akkor
2: hát
1: tetszett?
2: Örömmel mentem, mert hát azért szerettem a virágot. Úgyhogy hát nem válogattam én a dolgokba. Kapáltam, arattam ilyeneket, mint
1: minden megcsinált.
2: Sőt, még a férjemmel is arattunk nagy darab búdát, régi paraszt emberek, bácsi öreg volt, egyik sia oda vetett a háborúba, más nem volt. Hát ott ilyen ismerősöknek, hogy gyertek már, csináljátok, mi becsületesen. Hát ott mentünk. Már aztán lekvárt föld, és sok szilva volt a kertékbe, azt is, katlamba. Akkor a patakon mostunk.
1: Bizony. Mángorlóval, ugye?
2: Hát...
1: Ilyen mosófával.
2: Vertük a vízzel, ott hozzuk, azt vertük.
1: És akkor mi volt a tisztítószer hozzá? Szapannal, vagy hamuval? Mivel?
2: Hamuval.
1: Hamuval. Igaz, hogy hamuval?
2: Hát ez a nagy hordóféri, abban rakták a ruhát, akkor a tetejére volt egy ruha, abban rakták a hamut, és a hamut tetejére meleg vizet, forró vizet öntöztek. Az még keresztül a összes ruhán.
1: Igen.
2: Úgy képzelje, gyönyörű lett.
1: Komolyan? Tehát ennyire ezt tisztítja, kiszedi a foltokat, fehérít, mindent csinált.
2: Mindent
1: csinált, igen.
2: Azt mondta az öreg mama, Angyel néni. Hát tudjátok, olyan szépeket, mert vászonbú volt.
1: Lepedő,
2: több minden.
1: Körölközők, minden, bizony.
2: Az is minden abban belerakott. Azt mondta, úgy örülök ma, hogy ki most patakon mostuk, ugye.
1: Igen, igen.
2: Hidegbe is.
1: És a hideg vízbe is. Milyen szépen
2: hát,
1: most már meleg vízbe mossa majd.
2: Ilyen edényben meleget. Akkor abból rotoltuk a lábunkot, kezünkhöz. Ha esetleg nem bírtuk, de jó volt, hát kibírtuk. És rotoltuk bőven, nyomkodtuk, csavartuk ki belőle azt a lúgot, aztán vertük súkkal, súk.
1: Az volt a neve.
2: Ilyen négyszögre súk. Azzal vertük, nyomkodtuk, mikor bevittük, Angyal néni jött ilyen taigával, azzal tolta be, mert távolabb volt a patakkal, lakástuk. Úgy örvédi, a gyerekek, olyan jó szag már az a ruha. De jó is ma, hogy lehet, hogy a gyertek már befelé gyorsan, aztán majd isztok egy kis. Hát kálét is csinált ő, még már reggeli gyerték, csak azt mondja, hogy melegedjetek, ma fáztuk.
1: Azt mondja már meg nekem, Bözsi néni, hogy 106 év alatt volt-e magának komolyabb betegsége, vagy kórház, hát, vagy ha bármi is volt, sikerült felgyógyulni belőle, mert hát itt vagyunk, beszélgetünk. Nem voltak komolyabb bajai, kórház?
2: Igen, sikerült, volt egy nekem egyszer, de hál' Istennek itt vagyok.
1: Igen.
2: Na most, én elmentem Summásnak 6 hónapra.
1: Hova tetszett menni, az Alföldre?
2: Alföldre.
1: Igen, oda járt.
2: Puszta Szabolcson.
1: Igen, Puszta
2: Szabolcson. És ott voltam. No, de voltak ott, ugye, kollégák, akik már régebben ott voltak. Azt mondja, gyere már, elmegyünk arra a tanyákra. Aztán valami gyümölcsöt veszünk. Hát jó van, gyerünk. Hát én nem voltam ellenségi, mondom, legalább megmutatja, amit én nem tudok.
1: Mit csinált akkoriban a Summás? Tehát a nyári mindenféle mezőgazdasági munkát?
2: Az már tavaszon gyűjt a kis répa, így enni. Kifelé azt saraboltuk, úgy hittuk.
1: Ritkították, vagy?
2: Még akkor nem, csak mellette a füvet csarabolt.
1: Ja, tehát, hogy szedték ki a füvet belőle, igen.
2: Majd később aztán egyertük, úgyhogy egyelés. Hát ilyen távolságra kellett hagyni.
1: Igen, igen.
2: És bizonyabban nagyon ügyesnek kellett lenni. Gyorsan csinálni, aztán verseny is volt, ugye, akik már régen ott voltak, gyakorlatilag mentek. Voltunk mink a fiatalok, akik akkor tanult, lemaradtunk egy kicsit. De jó van, hát kisegítettek. Hát még ott azért az olyan nótató, minden. Hogy mondjam ki, nem elnyomott voltunk a munkába, hanem életünk az öregek tudtak minden nótákot. Azt még is tanultuk.
1: Énekelgettek?
2: Még.
1: Szerettek énekelni?
2: Ó, de nagyon szép énekeket, minden. Hát, ugye, ez így eltelt az idő.

0: folytatásban is a 106 éves Rusz Miklósné Bözsi nénivel beszélgetünk.
1: Mondtam az előbb, hogy ugye biztos, hogy az is hozzájárult ahhoz, hogy Bözsi néni 106 évig él, hogy természetbe dolgozott, kertbe, virágok között. De mi az, ami még Bözsi néni szerinte ez a hosszú élethez hozzásegítette? Az életfelfogása, az életszeretete?
2: Hát, ugye figyelj, én mondok magának olyan, hogy hallottam olyanokat, aki szeret egy izogat. Én nem. Nem azt mondom, ünnep volt. Kutató édesanyám volt is, hogy egy vendég is. Hát ugye, hogy egy pohárban valamit ugye, reggeli vagy ebéd után ugye. De nem úgy, hogy ígyunk sok részi azt a erős pálinkát, az a legnagyobb ártalom.
1: Azt mondja Bözsi néni, a pálinkát nem szabad inni?
2: Az a legnagyobb ártalom. Hát az a májat, ebéd.
1: Tönkre teszi. És mit, miket tetszett enni? Mindent? Húst, zöldségeket, mindent?
2: Hát öltünk disznót, volt liba, csirke, livat megnyugattuk, finom jó mája, zsírja.
1: Kisütni a zsírját, de finom az, igaz, a puha kenyérre.
2: Akkor mártottuk kenyeret, még az a jó mája.
1: Igen, igen, hát ez
2: az egy nagyon jó. Ettünk,
1: sok fejtünk. Gyümölcsöt tetszett enni?
2: Hát az is került. Még vettünk is, az is került. Hát volt tehén is, disznót vártunk. Hogy mondjam ki magának? Mi szokták mondani, szegények voltunk, de jó éltünk.
1: Jó éltek. És milyen kapcsolata van az emberekkel? Szereti az embereket?
2: Hát nézd, aki becsületesen beszélt, vagy dolgozott velünk, hogy valami, azzal én szerettem úgy becsületesen is beszélni, viselkedni. Uh-huh.
1: Aki nem, az nem.
2: Hát nézd, ott...
1: Volt sok mindenki az életben, igaz? Nem is érdemes
2: hát,
1: rájuk
2: nézd,
1: emlékezni.
2: Volt olyan, aki megszokta, hogy minden ősz, ugye nem ősszel, mert Sumásnak tavaszkor mentünk ott, novemberben vagy jöttünk haza. De volt, aki rá volt szokva. Hát a gavalléről ment oda a másik évben. Hát bizony sokszor mégis ez egy baba lett.
1: Bözsi néni, hány éve tetszik itt lakni az otthonba? Sok éve van már itt a parádiidősök otthonában?
2: Hát bizony sok éve. Meghalt a férjem, még a fiam is, magam maradtam. Hát ott bejöttem. De hát jó van, nincs is semmi baj. Hát el vagyunk.
1: Mivel telnek itt a mindennapok? Mit tetszik csinálni?
2: Hát igazi, ha lehet, takarítunk ezt is, azt is elézeljük.
1: Pakolnak a szobában?
2: Szobában is, meg maguk. Hát még osszon van ilyen foglalkozás is.
1: És arra ezt is kitetszik menni? Hát kézműves mondjuk, foglalkozások, igaz?
2: Már nyírnak tudja. Hát már nem látok jó.
1: Már nem tetszik olyan jól.
2: Az én nem a legjobb.
1: De a hallása még nagyon jó, mert hát teljesen jól tetszik
2: hallani. Jó, hall Istennek, de annyira nem látok.
1: És mennyire tetszik követni azt, hogy mi történik a nagyvilágban, hogy tévét nézni, híreket?
2: Mióta meghalt az uram, még elromlott a tévé, azóta az sincs. Vettem egy rádiót itt, az sincs, az is elromlott. Na, még hozzá olyan szobatársam van, hogy nem jó hal, nem jó lát.
1: Hát úgy nehéz, nem egyszerű. Ugye egyetlen egy kérdés jutott még az eszembe, így az elmúlt 107 évre, hogyha visszatetszik tekinteni, melyek a legszebb emlékei, amelyekre nagyon szépen, szívesen, nosztalgiával emlékszik vissza Bözsi néni?
2: Ó, ebben szép is, jó is. Hát, tanyán laktunk. És volt ott egy fiatal ember, akinek harmonikája volt. No, hát kellett attól szép, mikor az elővették, az elhúzta az minden ide. Hát énekeltünk. Hát örültünk, hogy van az a fiatal ember. A festrő meghívták ide a lakodalomba, segíteni, mert ugye sok dolog van, még elhozta a harmonikát. Hát úgy véletlenül arra mentem, mondom, János, Nincs a harmonika. De van, azt mondja, csak hát nincs idő oda most.
1: Játszani már vele.
2: Hát ott beszélgettünk. Szóval így teltek a tanyasi életek. Fontunk ugye mindenki. Siettünk, hogy tavatra. Már azt is ki kellett rugozni vonalat.
1: Igen, igen.
2: Betenni a
1: szövőszékben,
2: nagy,
1: igen.
2: Nagy kárból. Ott ugyanúgy, mint a ruhát, rátettünk egy jó nagy pokrószfélit, abba belé a hamut, és úgy melegbéddel öntöztük egész nap.
1: Értem.
2: Aztán.
1: Ezekre szívesen tetszik emlékezni. És mi az, amit a mai fiataloknak üzenni tetszik? Hogyan éljék az életüket, hogy szép és tartalmas életük legyen?
2: Tudja, elég másképp élnek, mint mink. Valahogy. Jó van, vidámok énekelnek, de másképp fogják fel. Van, aki ma álbált, még nem jó él, mit tudom én, hogy melyik a hibás, nem közel laknak. De hát az élethez sok odaadás kell, úgy egyiknek, mint a másik.
1: Igen, tehát mindenkinek alkalmazkodni kell, hogy együtt
2: van,
1: legyenek.
2: Ha nem, akkor annak vége van.
1: Igen.
2: De hát jó, nehéz. Az emberekben is van hiba, igaz, de hát megértem, sokat dolgoznak, erre meg ugye famunkát, minden nehéz. De valahogy kell őket kormányozni.
1: Igen, egyengedni az útjukat.
2: Hogy kevesebben. Így van.
1: Kedves drága Bözsi néni, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, hát, és nagyon jó egészséget kívánok
2: köszönöm,
1: még hátralévő életébe.
2: Köszönöm szépen.
0: Az elmúlt percekben a 106 éves Rusz Miklósné Bözsi nénivel beszélgettünk.

0: tavaly kimaradt, de idén negyedjére legalább elkezdődik az EGRI Közösségi Alapítványnak az az adománygyűjtő kampánya, amelyben adománygyűjtő nagykövetekkel egy nemes ügyért gyűjtötök. Gyűjtünk, talán mondhatom több szem első szemében is, hiszen ugye már most ez a harmadik év, hogy én is becsatlakozok Rakusz Mártiékhoz. Szerintem ez egy nagyon jó dolog. Most volt éppen az ilyen kezdeti megbeszélésünk, úgyhogy gyorsan, frissen az információkat átadjuk. Először is most a szeptember 18-án kezdődő 2026-os kampányban mire gyűjtötök.
1: Most egy hónapig intenzíven arra fogunk gyűjteni, hogy a már kicsit talán jól bevált támogatási programjainkra, illetve az idén újonnan indított támogatási programjainkat jövőre is tudjuk folytatni. Beszélek itt a Boldog utcáról, vagy az ifjúsági alapunkról, az esély alap, illetve idén indítottuk el az zöld élőhely kis pályázatunkat, úgyhogy egy csomó féle irányba ügyet támogatni szeretnénk továbbra is, és hát ehhez kérjük az adományozók segítségét, hogy ezeket a pénzalapokat újra és újra fel tudjuk tölteni, hiszen ezek mind EGRI közösségek ténykedésére és kezdeményezéseire fordítódnak a mi pályázatainkon keresztül.
0: Ez úgy történik, hogy van 10 adománygyűjtő nagykövet, mindenki a saját maga oldalán lehetőségeihez képest valamit vállal, mindenki vállal valamit, hogy mit tesz, hogyha összegyűlik az a bizonyos összeg, amit vállal. Ugye általában 100-150-200-250 ezer forintokat gyűjtünk. Többen, ugye ti a vezetők, a tagok, az EGRI Közösségi Alapítvány tagjai talán többet vállaltok, és olyan érdekes, hogy kicsit olyan félve fogunk hozzá mindig, de valahogy mindig összejön, mert tényleg vannak azért jó emberek, akik látják ezt, hogy igen, egyszer a fogyatékosoknak, egyszer az EGRI fiataloknak, most éppen az alapítvány által támogatott projekteket segíteni, szóval ezek tényleg annyira jó dolgok, én azt gondolom.
1: Igen, talán most már így hát ha talán nem nagy képviség azt gondolni, hogy így két szálon futnak a dolgok, hiszen amikor így gyűjtünk, és tehát mi magunk az alapítvány tagjai, és az általunk felkért EGRI emberek, ilyen nagyköveteknek hívjuk őket, segítenek nekünk ugye összegyűjteni egy kitűzött célösszeget egy-egy ilyen kampányba. Nyilván ők a saját ismeretségi körükön keresztül, kollégákon, barátokon, EGRI embereken keresztül gyűjtenek ezekre az ügyekre, de talán az is már, tehát már elértünk odáig, 5 évesek leszünk egyébként, vagy hát 5 évesek lettünk idén. Én azt gondolom, hogy most már azért egész sokan tudják azt itt Egerben, hogy az EGRI Közösségi Alapítvány rendszeresen támogat helyi közösségi kezdeményezéseket különböző témákban, és talán ez is már önmagában lehet egy hívószó arra, hogy ha valami jó ügyet szeretnének támogatni, ha valaki úgy gondolja, hogy szeretne valamit visszaadni a közösségnek, vagy Egernek, vagy szeretne hozzájárulni, hogy itt jó dolgok legyenek, akkor belénk veti a bizalmát azzal, hogy egy ilyen adománygyűjtő kampány során akármilyen összeggel hozzájárul ahhoz, hogy összegyűjjön annyi pénz, hogy a következő évben is tudjunk ezeket a programokat folytatni, és további közösségeket és jó ügyeket tudjunk támogatni.
0: Az adománygyűjtő kampány szeptember 18-án kezdődik, ahogy nem győzöm hangsúlyozni, tehát onnantól fogva élnek azok a linkek, ami ugye itt az EGRI Közösségi Alapítványnál 10 embernek, mindenkinek egy saját oldala lesz, ahol mondjuk, hogyha a közösségi oldalon valahol ugye hirdeti magát, vagy pedig reklámoz ezt az egész kampányt, akkor ott a linken keresztül 3 kattintással lehet adományozni. Mekkora összeg segít?
1: Igazából bármekkora összeg segít. Mi nagyon szeretünk kis összegű adományokat is fogadni, természetesen szeretjük a nagy összegű adományokat is, hiszen az egy kicsit hatékonyabban növeli ezeket a pénzalapokat, de én azt mondom, hogy minél több ember adományoz akár kis összeget, szerintem az egy nagyon klassz módja annak, hogy minél többen járuljanak hozzá ahhoz, hogy rajtunk keresztül ugye visszaforogjon ez a pénz, akár az a 2000 forint, amit ő ad, vagy 5000, amivel végső soron ő egy helyi jó ügyet fog támogatni. Szóval igazából nincs rossz választás, tehát senki ne érezze úgy, hogy van valamilyen alsó belépési küszöb, ami neki túl magas, nincs túl magas, ha egy kávé árával támogatja a adománygyűjtésünket, vagy egy komolyabb vacsora árával, minden jó. Tehát mi nagyon örülünk minden egyes adománynak, és tényleg sok kicsi sokra megy, és természetesen megcélozunk cégeket is, próbálkozunk azért ilyen céges adománygyűjtéssel is, és ott nyilván is egy kicsit nagyobb összegek is előfordulhatnak, de nekünk ez nagyon fontos, hogy, hogy a sok jó szándékú embernek a kis adománya is össze tud gyűlni egy olyan nagyobb értelmezhető összegé, amivel látványosan tudnak helyi közösségek valami jót létrehozni.
2: Rakusz Mártát, az EGRI Közösségi Alapítvány elnökét hallották.

Kedves hallgatóink, ezzel mai közéleti műsorunk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Beáta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra! Közéleti adásunkat ma este 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 10 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Nyíltnak és barátinak nevezte a 14. Leó pápával folytatott beszélgetését Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a Vatikán városban, miután magán audiencián fogadta a katolikus egyházfő. A miniszterelnök magyarországi látogatásra hívta meg 14. Leó pápát, miután pápai áldást kért Magyarországra. A miniszterelnök elmondta, a megbeszélésen szóba kerültek a magyarországi változások, a magyar és az európai emberek előtti kihívások, legyen szó a háborúról vagy az energiaválságról, de hosszan beszélgettek a mesterséges intelligenciáról és az általa okozott kihívásokról, veszélyekről is. Hozzátette, szó volt a magyar katolikus egyház helyzetéről, az egyház által biztosított szociális, oktatási és egyéb szolgáltatásokról, továbbá a keresztény hagyományokról. A miniszterelnök közlése szerint a pápa nagyon sok mindent tud a magyar, illetve a közép-európai helyzetről, valamint a külhoni magyar kisebbségek helyzetéről is. Magyar Péter elmondta, a beszélgetés végén átadta az ajándékokat a pápának, és ő is kapott tőle ajándékot. A kormányfő elmondta, a napot a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában kezdték, ahol szentmisét tartottak a delegációnak. Ezután leróhatta kegyeletét II. János Pál pápa sírjánál. Beszámolt arról is, hogy a magyar állam nevében 6000 euró értékben gyógyszereket ajánlott fel annak a vatikáni klinikának, amelyet körülbelül 10 éve hoztak létre a szegényeknek. Az orosz gázhoz és kőolajhoz való hozzáférés hosszú távú biztosítását sürgeti a Mi Hazánk mozgalom. Duró Dóra szerint ez alapvető érdek. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter viszont úgy látja, hogy Magyarország orosz import nélkül is biztosítani tudja gázellátását, több irányból is van lehetőség beszerzésre. A honvédelmi miniszter szerint a kormány mérlegeli a több milliárd eurós uniós széfhitel felvételét haderőfejlesztésre, de a korábbi gyakorlattal ellentétben nem kívánják ugyanazokat a cégeket helyzetbe hozni. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán kiemelte, a költségvetési helyzet miatt Magyarország észszerű változatot készít és nyújt be a kormányhoz, és annak elfogadása után használják fel a 16 milliárd 200 millió eurós uniós védelmi hitelkeretet. Jelenleg mintegy 5-10%-os az orvoshiány az egészségügyi rendszerben, mondta a Magyar Kórház Szövetség elnöke. Tóth Gábor az Inforádió műsorában kiemelte, főként a középkorosztály hiányzik, leginkább azért, mert a magánellátást választották, vagy külföldre mentek. Megszüntetése után 10 évvel, október 8-án újraindul a Népszabadság. A lap online újságként és nyomtatott heti lapként érhető el. A megújuló Népszabadság kiadója a Liberty Press Kft., amely a Jelen és a Népszavak kiadói jogaival is rendelkezik. Szerbia 5000 tonna gázolajat szabadít fel stratégiai tartalékaiból az üzemanyagellátás biztosítására. Októberben 205000 tonnára nőhet a gázolajfogyasztás, miközben az olajipari vállalatok a magas világpiaci árak miatt leállították az importot. Az indiai óceánig vagy akár azon túlra is kiterjeszteni a háborút Irán, ha újabb amerikai támadás éri, közölte a legfelsőbb vezető tanácsadója. Az AFP szerint a vöröstengeri összecsapásokkal a nyilatkozat vélhetően az Irán támogatását élvező jemeni huszik tevékenységére utalt. Olvasható az Inforádió oldalán. Jogtalannak nevezte a palesztin nemzeti hatóság elnöke videó üzenetében, hogy ő és kísérete nem kapott vízumot az Egyesült Államokba, így nem tudnak személyesen részt venni az ENSZ közgyűlésén. Mahmoud Abbas a New York-i tanácskozásra küldött videóüzenetében arra kérte a nemzetközi közösséget, hogy lépjen fel határozottabban Izrael ellen. Újabb 3 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá Ukrajna számára az Európai Bizottság. Ez az Ukrajna alap 8. kifizetése lesz. Megállapodás született a Patriot légvédelmi rendszerekhez szükséges rakétacsomag átadásáról, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky azt nem pontosította, hogy melyik országgal kötötték meg a megállapodást. Végül az időjárásról. Közepesen vagy erősen felhős ég mellett több órás napsütés valószínű. A Dunától keletre néhol futózápor fordulhat elő. A Dunántúlon az északi szelet élénk, erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 17 és 21 fok között várható. Híreinket hallották.
2: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
3: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban folytatjuk a City Rail elnevezésű vasúti konferencia bemutatását, ahol Vitézi Dávid, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium vezetője bemutatta a Magyar Vasút 4 éves beruházási terveit, amely fellendülést hozhat Eger, Miskolc és Debrecen kötött pályás közlekedésében is. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
4: Ha már van ilyen társaságunk, hogy akkor egyébként azt is elkezdtük, hogy más uniós forrásokat is beirányítunk ebbe, tehát egyébként a modellt fogjuk használni, valószínűleg az operatív programból is már a vonatflottán keresztül fogunk új akkumulátoros motorvonatokat beszerezni, ami a Salgótarjáni, illetve a Szekszárdbaja irányban lehetővé teszi a budapesti közvetlen eljutás lehetőségét és az interrégióknak a beindítását. És ugyanebben a modellben érkeznek az új hévek is, az 5-ös, 6-os, 7-es, tehát a Szentendre-Ráckeve-Csepel vonalra a teljes flotta cseréjére írunk ki 120 méteres alacsonypadlós vonatokra a tendert. Itt alapvetően a BFK által, illetve a MÁV-hév által akkoriban 5 évvel ezelőtt menedzselt tendert frissítjük és azt dolgozzuk át, tehát a választások előtt kiírt ilyen kamutendernek az anyagával azzal inkább nem foglalkozunk, az nem volt komolyan vehető egy percig sem, és ennek megfelelően a hévek beszerzésére is ki fogjuk írni a tendert. Na most ott érnek össze ezek a dolgok, hogy, és ez benne van a jogszabályban, benne van a mérföldkőben, nem árulok el ezzel titkot, de talán így áll össze teljesen logikussá a kép, hogy azt vállaltuk, hogy az országos közlekedés szervező az újonnan beszerzett

a járműműködtetést azt majd befejezi, de addig átveszi a SZESZ-től ezt a típusú tevékenységet. Tehát itt egy elég jelentős intézményi átalakítás zajlik ennek az örvén, és nyilvánvalóan a képességet ezzel kiépítjük arra, és ebben sem szeretnék zsákba macskát árulni, hogyha a MÁV személyszállítás nem tud előrelépni egyről a kettőre, vagy nem kellő sebességgel teszi ezt, akkor az OKK-nak meg lesz arra a lehetősége, hogy bármikor egy akár regionális vonalon meghirdesse a közszolgáltatási tendert, és akár le is rövidítse ott a MÁV személyszállításnak a közszolgáltatási kötelezettségét. Tehát ha például a BZ flotta cseréjében nem tudunk elég gyorsan a MÁV keretei között előrelépni, én el tudom azt képzelni, regionális vasútvonal üzemeltetésre is fogunk kiírni versenyeztetéses közszolgáltatási tendereket. Itt szerintem sokan vannak BKK-sok, BKV-sok, mindenki érteni fogja, amit mondok. Nyilvánvalóan az a folyamat, amin a BKV végigment sok szempontból 2010-12 után, én azért tisztán emlékszem azokra a beszélgetésekre, amikor minden arról szólt, hogy nincs pénz, és aztán egy évvel később minden arról szólt, hogy tudunk olcsóbbak lenni, mint az Arriva. Ezek a típusú beszélgetések nyilván most jönni fognak, ahol a MÁV-nak egyszerűen el kell kezdenie mondjuk a saját szolgáltatását kilométerdíjba számolni. Most, amikor itt használt járművek beszerzése kapcsán ez szóba került, világosan kértem, hogy mutassák ki azt, hogy a korábbi szilis kétkocsis ingához képest egy használt, de drágábban karbantartott, mint hogy a semminél drágábbannak tűnően karbantartott jármű, az valójában tényleg drágább ahhoz képest, mint hogy a régieket működtetjük. De ugye ez a típusú controlling, ez a típusú működés, ahol mi le tudjuk fordítani a magunk működését kilométerdíjakra, és meg tudjuk mérni, hogy a régi szemetet üzemeltetni az egyébként nem drágább, mint akár leasingelni egy újat. Ennek a képessége, vagy a szervezeti, még a képesség az emberekben nyilván megvan, de a szervezeti képessége és a szervezeti rutinja is hiányzik a MÁV mai működéséből. Ezt lássuk tisztán. Tehát azt gondolom, hogy itt nekünk azért kell ezt a típusú átalakítást véghez vinnünk, ez nagyon hasonló a BKV-hoz, csak bizonyos szempontból egyre nagyobb, hogy az a fajta helyzet létrejön, ahol a szolgáltató maga meg tudja mondani, hogy neki ez most megéri-e vagy nem, hogy mennyire éri meg, vagy melyik jármű mennyire és hogyan éri meg, és a megrendelőnek is erről van egy világos képe. Mert a MÁV-nál ma ezek a számok nincsenek meg, nem is léteznek, nem is számolta ki ezeket senki, hanem mindig úgy volt, hogy úgy működünk, aztán az állam mindig küldi a pénzt. És ezt be kell fejezni, mert nagyon sokszor azt látjuk, hogy a régi csotrogány, tehát ugye most nem akarok nagyon távoli példát mondani, de hogyha a fapados légitársaságok és a tradicionális légitársaságok működését összevetjük, ugye azoknak a sikere jelentős részben abból jött, hogy ezt a számítást megcsinálták, és kijött, hogy az új repülő annyival üzemanyaghatékonyabb, meg annyival fajlagosan, annyival több utas tud elvinni, és ezért annyival egy utasra vetítve, annyival olcsóbban tud működni, hogy a végén megéri lecserélni a régebbi gépet újabbra, akár 10 évesen is, egy 10 éves gépet is a vadi újra, mert jobban ki fog jönni a matek. Na most ezt a típusú működési kultúrát azért nagyon nélkülözi a mai vasúti működtetésünk, és ez nyilván egy kényszer szülte dolog, beruházási tervhiányok, a megrendelői és tulajdonosi elvárások hiánya, tehát most nem szakembereket szeretnék ebben hibáztatni, hanem az egész általános működési kultúrát szeretném csak leírni, amikor azt mondom, hogy azt a kérdést, hogy a szili kétkocsis inga helyett mi éri meg jobban, és nem lehet, hogy olcsóbb-e még egy újat leasingelni is. Ennek az alapos alátámasztása és kiszámolása gyakran nem történt meg, hogy ne csak negatív legyek, van, amikor megtörtént, például a mozdonyok esetén ez megtörtént, ott kijött, hogy az új mozdonyt leasingelni is olcsóbb, mint vagy megvenni és finanszírozni végképp olcsóbb, mint a régit, aztán ugye az új mozdonybeszerzés mégis le lett állítva. Tehát azt gondolom, hogy nekünk ezért fontos az, hogy egy más megrendelői képességet építsünk ki, és legyen professzionalizált állami megrendelési képesség a tömegközlekedésben, mert a végén mégiscsak az a fontos, hogy az utasok jó szolgáltatást kapjanak, és az a fontos, hogy ezt a lehető leghatékonyabban elköltve a közpénzeket tegyük meg, mert akkor több fog jutni másra, több fog jutni arra, hogy pályát fejlesztünk, állomást fejlesztünk, akár még több járművet vegyünk. Ez azért egy elég jelentős intézmény és kulturális változást fog hozni a helyközi közlekedés szervezésében. Én azt gondolom, hogy ez a ciklus vége lesz, mire ennek minden dominója a helyére kerül. A BKK-nál is azért körülbelül 4 év volt az az időszak, amíg ezt az egész átalakítást végig kellett vinni, és azért az egy sokkal koncentráltabb és kisebb rendszer, mint az országos, bár a maga nemében nyilván óriási. És nyilván eközben ténylegesen végig is kell vinnünk azokat a projekteket, amik ahhoz szükségesek, hogy az új híveknek legyen milyen pályán közlekedni. Azt is megemlíteném ennek kapcsán, hogy a jogszabály megnyitja arra is a lehetőséget, hogy az országos közlekedés szervező, közös megrendelő szervezeteket hozzon létre várostérségi jelleggel. Tehát a törvény megnyitja annak a lehetőséget, hogy az országos közlekedés szervező helyi önkormányzatokkal közösen helyi és helyközi megrendelést közösen végző regionális megrendelőket hozzon létre, vagy térségi megrendelőket hozzon létre. Nyilván vannak városok, ahol ez azt gondolom, hogy nagyon adná magát, például ugye a tramtrain miatt nyilván a Szeged-Hódmezővásárhely térség tipikusan az, ahol már mai

nehéz szétszállazni pontosan, hogy mi a helyi és mi a helyközi közlekedés, és talán értelmes lenne ennek a működési alapjait közös alapra hozni. Vannak városok, ahol a vármegyebérlet kiterjesztése miatt gyakorlatilag ma is a helyi megrendelő félig meddig már az állam lett. Például Miskolcon a választási kampány véghajrájában ugye egy olyan megállapodás sikerült kötni, hogy a vármegyebérletet úgy vezette be Miskolc, hogy minden ebből eredő vesztességet és bevétel kiesést ezt a MÁV személyszállítási ZRT megtérít örökre. Na most nyilván innentől kezdve valójában ez azt jelenti, hogy az állam belépett Miskolc városa helyére megrendelőnek a miskolci helyi közlekedésbe, csak ez nem lett nagyon kibeszélve. Tehát nyilván itt is azt gondolom, hogy kell feltenni kérdéseket, hogy ez akkor hogy működik jól, és nyilván nem, hogy mondjam, az elefántot nem elhallgatva a szobában, azt gondolom, hogy már a hévek fejlesztése kapcsán is azt a kérdést is ki kell nyitnunk, hogy a budapesti agglomeráció és Budapest viszonya intézményileg hogy néz ki, és van-e értelme annak, hogy a BKK hatáskörét kiterjesszük a városhatáron túlra is. Ebben van szakmai párbeszéd a főváros és a kormányzat között. Nagyon nagy feladataink vannak az infrastruktúra terén is. Nyilván a megyei jogú városokban a teljesség igénye nélkül nyilván nagyon sok dolgot ki tudnék még emelni, de neki kell állnunk végre valahára. Nagyon sok évnyi ígérgetés után a debreceni nagyállomáson egy rendbetételnek teljesen méltatlan az ország második legnagyobb városához az, amilyen állapotok ott ma uralkodnak. Nagyon sokszor megígérték, de nem történt semmi. Ezt az előkészítést ezt most elkezdjük, mert nincsenek érvényes vagy hatályos tervek ebben, amit használni lehetne. És Debrecen esetében is több irányba szeretnénk a tramtrain lehetőségét megvizsgálni. Alapvetően azt gondolom, hogy a mai kor technológiája mellett, és hát nem kell ez messzire menni, tényleg elég megnézni a szegedi rendszert, képesek vagyunk arra, hogy olyan városméret mellett, ahol ez egyébként gazdaságos, ott a városi villamos és az elővárosi vasút technológiai közelítését elvégezzük. Én nem azt mondom, hogy ez mindenhova jó, de az biztos, hogy nagyon sok olyan térsége van az országnak, ahol van értelme hasonló projektekben gondolkodni, úgyhogy Debrecen esetében is elindult egy ilyen vizsgálat, gyakorlatilag három vasútvonal irányába is vizsgáljuk ennek a lehetőségét, és ha működik, akkor megvannak az előkészítési forrásaink is arra, hogy a konkrét tervezésbe is át tudjunk fordulni. Ugyanez a típusú vizsgálat indul el Miskolc térségébe is, Tiszaújváros és Kazincbarcika irányába, illetve akár még Ózd felé is. Azt gondolom, hogy egy releváns kérdés lehet az, hogy a miskolci villamoshálózatot is igénybe véve képesek vagyunk-e egy olyan rendszert létrehozni, ami Tiszaújvárosban sem a város szélén áll meg, Kazincbarcikán sem a város szélén áll meg, és Miskolcon sem kerüli el a belvárost. Nyilván ehhez valamiféle tramtrain logikájú rendszer létrehozásra lenne szükséges. Itt is sok tanulmány készült, szakdolgozatok is készültek, rengeteg elképzelés volt már erre. Itt az idő, hogy ezt hivatalos szintre emelve elkezdjük projektesíteni.

0: Alapvetően még annyit hagy mondjak el, mert az is hasznos információ lehet itt mindenkinek, hogy a kormány nem sokára dönt arról, hogy a kötött pályás beruházások menedzsmentje hogyan történjen a következő években. E tekintetben azt gondolom, hogy inkább egy visszafejlődést hozott az elmúlt néhány év. Én egy alapvetően elhibázott, rossz döntésnek tartom azt, hogy a NIFET és a BFK-t az állam felszámolta és beolvasztotta a beruházások projektmenedzsmentjét a minisztériumba. Ugye egy minisztérium definíció és törvény szerint ezerszer bürokratikusabb hely, mint egy állami társaság. Nem véletlen az, hogy annó a fővárosi beruházásokat a főpolgármesteri hivatal útvesztőiből kiszerveztük a BKK-ba, és nem lenne budai fonódó villamoshálózat, nem lenne felújított egyes villamos, hogyha ott a hivatal menedzselte volna ezt tovább, nem megbántva senkit. Szerintem ezt azért kevesen tagadnák a fővárosból. Ugyanez a helyzet nyilván a minisztériummal is. Én most ugye ebbe belecsöppentem, és én, hogy mondjam, jogutódként én látom azt, hogy hogy jönnek ezek a feljegyzések, hogy egy hónap, 40 nap alatt, meg nem tudom, 50 nap alatt jutnak olyan feljegyzések, hogy néhány 10 millió forintos megrendeléseket egy keretszerződésből lehívjunk, és előtte 18-25 darab aláírással és különböző főosztályi oda-vissza küldözgetéssel megy a dolog. Nyilván egy állami cég se bürokráciamentes, de azért, meg nyilván ezen is lehetne javítani, de alapvetően nem tartom egy hosszú távon életképes megoldásnak azt, hogy nagy vasúti, főleg ha érdemben csinálunk valamit, ugye mondták is a néhányan a minisztériumban, hogy hát értsen meg, hogy az egész minisztérium ez úgy jött létre, hogy mindig az volt a feladat, és úgy kell megcsinálni, hogy véletlenül se történjen beruházás. És ez egyébként nagyjából sikerült, azt gondolom, tehát hogy a célt teljesítette az intézményi modell, de nyilván, hogyha érdemben akarunk vasúti beruházásokat megvalósítani, akkor nyilván ezt az intézményrendszert nem lehet itt tovább működtetni. Ezért arról fog dönteni a kormány rövidesen, hogy a minisztériumból a pályaműködtetőkhöz visszaszervezzük, illetve kiszervezzük a beruházásokat. Azért nem mondom, hogy vissza, mert NIFET nem csinálunk újra. Ez egy nehéz döntés volt, és én is inoktam ebben sokáig, hogy melyik a jó irány. Szóval végül megnézve azt, hogy hogyan működik az ÖBB, vagy a DB, vagy a többi pályaműködtető, vagy akár a cseh pályaműködtetőnek, vagy a lengyel pályaműködtetőnek a jelenlegi működése. Tehát azt gondolom, hogy ha a MÁV-ot nem fogjuk felnőttnek kezelni, akkor nem is lesz az. Tehát, hogyha az a hozzáállás a magyar államnak, hogy a vasútfejlesztés az olyan komoly dolog, hogy nem lehet a MÁV-ra rábízni, ami nagyjából az elmúlt 20 év erről szólt, hogy hol a NIF-be kellett rakni, hol a minisztériumba, mert a MÁV, ha a MÁV-ra rábízunk a saját fejlesztését, akkor úgyse lesz semmi. Ugye nagyjából ez volt a szocialista kormánynak is, meg a Fidesz kormánynak is a arszpolitikája ebben az ügyben. Ha ezt így folytatjuk, akkor a MÁV mindig egy ilyen, hogy mondjam, áldozata lesz a saját fejlesztésének, mindig egy ilyen kötözködő szereplő lesz, aki ilyen üzemeltetői észrevételekkel nehezíti a dolgokat, és mindig csak létrejön ez a típusú ilyen szituáció, ami az elmúlt éveket jellemezte. Remélem bejön, és nem az fog történni, hogy most akkor leáll és lelassul minden, még a maihoz képest is. Bízom benne, hogy nem így lesz, és ennek az intézményi garanciáit igyekszünk megteremteni, tehát nem csak várjuk, hogy megtörténjen. Egy több mint 100 fővel működő új csapat kezdi meg most a működését a MÁV-on belül, ami az uniós nagyberuházások irányításáért felel. Ez még tovább fog nőni a következő időszakban. A Baross Gábor terv végrehajtásáért felelős beruházó szervezetet létrehozzuk. Csak hogy mindenki lássa nagyjából, tehát a NIF időszakhoz képest, meg a BFK időszakhoz képest ötödére csökkent az a létszám az elmúlt 4 évben, ami Magyarországon vasútfejlesztési beruházói tevékenységet végez. Ezt kell most visszanövelnünk, sőt még akár a korábbinál is képességesebbé tennünk. Ez a gyesebbre is igaz, nyilván kisebb léptékben és a MÁV pályaműködtetőre pedig különösen. És a feladatmegosztás úgy fog kinézni, hogy a megvalósíthatósági tanulmányokig, tehát odáig, amíg eldől, hogy mit akarunk csinálni, nagyjából mi a vágánykép, nagyjából mi a beruházás vertikuma, mi a megtérülő, mi nem, mi a cél, odáig a minisztérium maga fogja menedzselni stratégiai szinten, mert azt gondoljuk, hogy ez az a stratégiai szint, amiről alapvetően a kormányzatnak kell döntenie, és utána átadjuk, és már a konkrét tervezési, előkészítési és aztán kivitelezési feladatok megrendelője a két pályaműködtető lesz. Alapvetően a városi projekteknél ott nyilván meglátjuk, hogy ez hogy alakul, nyilván a tramtraineknél valószínűleg ugyanez a rendszer működik, kisebb városi projekteknél ott ez nyilván döntéskérdés, hogy hogy alakul. Budapesten majd nagyon megosztott rendszer működik, arra mindjárt áttérek, és ott el fogom mondani. Még a vidéki projektek körül kiemelném Eger városát, ahol szintén egy új előkészítést kezdünk meg, hogy ne Eger kapujában torpanjon meg a vasút, hanem körbejárjon, és legyen egy normális elővárosi közlekedés Felnémetig. Elindult egy munka Győrrel közösen, ami a győri elővárosi közlekedést hivatott megteremteni. Itt is egy szégyen valójában, hogy nincsen rendes elővárosi vasúti közlekedés Győr térségében, miközben azért a potenciál ebbe sok szempontból megvan, és az állomás állapota is, hát mondjuk úgy, hogy elmarad attól, hogy a városnak milyen ipari jelentősége van Magyarországon belül. Elkezdjük Székesfehérváron a buszállomásnak a vasút mellé helyezését és az intermodális csomópontnak a megépítését, erre kivitelezési forrásunk is van. Még sok más tudnék említeni, de Budapestre áttérve egy picit, hiszen nyilván itt sokan BKK-sok, BKV-sok, és nyilván a budapesti ügyek mindenkit érdekelnek. Itt azt tudom elmondani, hogy most a beruházási logikára visszatérve, hogy alapvetően ami vasúti kérdés, azt nyilván a MÁV ugyanúgy intézi, hogy az előbb elmondtam. Ami városi közlekedési kérdés, ott pedig ugye majd megosztott rendszer van, egyes projekteket az állam menedzsel, lásd Budai Fonódó, egyes projekteket a BKK menedzsel, lásd Pesti Fonódó. Nyilván ez, hogy mondjam, abban azt mondom, azért nem ideális, hogy nincsen végtelen villamos hálózattal foglalkozó beruházói tudás, tehát itt is szeretnénk egy új intézményrendszeri logikát létrehozni. Alapvetően egy törvényjavaslat az országgyűlés előtt van, éppen hétfői este volt az általános vitája, ahol azt javasoljuk, hogy egyrészt jöjjön létre újra a fővárosi közfejlesztések tanácsa, amit a kormány és a főpolgármester a fővárosi vezetés közösen vezet, ami minden olyan kiemelt fővárosi beruházás tartalmát, irányát eldönti, amelyben uniós pénz vagy kormányzati pénz van, és ahol érdemi együttműködés kell. Nyilván nem a kis utcafelújításokat meg egyebeket, hanem az érdemi nagyobb uniós és egyéb kiemelt beruházásokat. Olyan esetben, hogyha ebben van egyetértés a két oldal között, az automatikusan legyen nemzetgazdaságilag is kiemelt beruházás, és kerüljön gyorsítósávra, illetve az FKT megalapozó törvénye megteremti azt a lehetőséget, hogy az állam és a főváros 50-50%-os tulajdonrészével létrejön egy olyan beruházó szervezet, ami a főváros területén megvalósuló állami közreműködéssel zajló beruházásokat irányítja. Tehát azt gondolom, erről nyilván még majd döntés kell, de nyilván ez a törvény megnyitja ennek a lehetőségét, és ezt nyilván főpolgármester úrral egyeztetve nyújtottuk be, megnyitja annak a lehetőségét, hogy közös államfővárosi beruházó végezze el ezeket a kiemelt beruházásokat, legyen szó a rakpartról, legyen szó a villamoshálózati fejlesztésekről, és egyéb kiemelt beruházásokról, akár a 3-as metró meghosszabbításáról a jövőben, mert nagyon sok helyen, hogy mondjam, egymásra épülő felelősségi köreink vannak. Nyilván a beruházási törvényből eredően alapesetben ezeket a beruházásokat a minisztériumnak kéne megvalósítani. Ahogy mondtam, én abban nem hiszek, hogy mert a minisztérium fog mindent lebonyolítani, tehát hogy ez nem, gondolom, hogy ez egy jó alapmodell lenne, de egyébként pedig az, hogy az államnak legyen kontrollja ezek fölött a beruházások fölött, ez gondolom azért is érdek, mert a végén, hogyha elfogy a pénz, ha nem jól mennek a dolgok, úgyis csak közösen lehet megoldani, és minden ilyen beruházásnál óhatatlanul elő fognak állni nehéz helyzetek. Tehát az, hogy ebben legyen egy együttműködés, és a főváros és a kormány, ha még vitatkozik is egymással politikailag, legyenek olyan ügyek, amik bekerülnek arra az asztalra, ahol az együttműködés már le van rögzítve, és közösen vagyunk érdekeltek abban, hogy a dolognak eredmény és ne vita legyen a vége. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, és ezt próbálja ez az intézményrendszer szolgálni. Számos projekten dolgozunk Budapest környékén is, nyugati pályaudvar bevezető szakaszok, Rákos rendező környékének fejlesztése, Szegedi úti felüljáróval, villamoshálózati kapcsolattal, az állomásépület újjáépítésével, a déli pályaudvar megújítása, ahogy mondtam, és az odavezető vágányok és a Kisgellért-hegyi alagút rekonstrukciója, ennek egyébként a kivitelezési tenderét ki fogjuk írni a következő hetekben a MÁV pályaműködtető részéről. Nyilván, ha emeletes intercity-eink lesznek, még fontosabb lesz, hogy a Kisgellért-hegy alatt át tudjon férni egy emeletes vonat. Ez már kiszek miatt se ártott volna, de most elkezdjük. Nyilván célunk a hegyeshalmi vonal bevezető szakaszának a fejlesztése, a déli körvasút befejezése és folytatása, tehát egyrészt itt a befejezés Kelenföld és Ferencváros között, másrésztről a Népliget állomás és a kapcsolódó ferencvárosi átemelésnek a megépítése, erre is még az idei évben ki fogja írni a MÁV a kivitelezési tendert. A Hungária körútnál a leendő közlekedési múzeum mellett az új vasúti megálló megépítése, aminek nyilván nem a múzeum miatt van jelentősége, hanem azért, mert a gödöllői, illetve a gyömrői elővárosi forgalomban a 80-as és 120-as vonalról itt lesz egy új átszálló csomópont az egyes villamos felé. Tehát ha úgy tetszik, a 17. kerület felé vezető két fővonalnak is lesz egy zuglója, egyel arrébb az egyes villamos mellett. Ez egy nagy jelentőségi beruházás, erre is még idén ki kell írnunk a kivitelezési közbeszerzést. Újra kezdjük a beruházást a Kőbánya felső Rákos átfogó fejlesztésére. Ezt ugye Lázár János menet közben leállította, és az erre rendelkezésre álló forrást visszaküldte Brüsszelbe, amit aztán megkapott a Rail Baltica. Ez egy nagyon jó és a hazai érdekeket nagyban szolgáló döntés lehetett. Most ezt a beruházást elkezdjük újra előkészíteni, nyilván a korábbi tervekre alapozva. Ez azért fontos, mert az egész miskolci fővonalnak gyakorlatilag ez a fekete lyuk a Budapesthez megérkezvén, és több késés szednek össze a vonatok itt Kőbánya és Rákos térségében, mint aztán sokszor Miskolcig. Tehát az, hogy ezt hozzányúljunk végre, ez egy halaszhatatlan feladat. Nekiállunk a Veresegyházi vonal felújításának, itt is a tervek véglegesítése zajlik, itt ugye nem jutott el építési engedélyig ez a beruházás, mert a 15. és a 4. kerület bíróságon megakadályozta ezt különböző vélt vagy valós kifogásokkal. Most ezt a beruházást újraindítjuk, igyekszünk ezeket a vitákat lezárni, és itt is elkezdeni a beruházást a következő egy évben. Ennek része az is, hogy Rákospalota Újpesten létrejön egy korszerű új vasútállomás, ami a 3-as metró új végállomásához is kapcsolódik. Ebben is már egyébként van egy szoros kapcsolat a BKK és a MÁV között, hogy az állomást egy integrált módon tervezzük meg. Ami nagy szó, mert azért ezek nem magától értetődő dolgok, ezt szerintem mindannyian tudjuk. Ugyanez igaz a Lajos-Mizsei vasútvonalra is, ennek is a kivitelezési forrása rendelkezésre áll, ennek is megkezdjük az engedélyeztetését. Ugye vannak szakaszok, ahol helyi viták miatt, mert néhány helyi közösség vezetője nem volt maximálisan nyitott a vasút fejlesztésére, még vannak engedélyezési hiányok, ezeket igyekszünk lezárni a következő hónapokban és kiírni a kivitelezési közbeszerzést. Most nyilván rengeteg nagy projektet mondok, az fontos látni, hogy a Baross Gábor tervben a hazahozott uniós forrásokból, illetve a 28 utáni uniós források terhére összességében egy olyan, a beleértve a járműbeszerzéseket is, tehát amikről beszéltem az elején, egy olyan 3500 milliárd forintnyi kötelezettségvállalási keretet kapott a minisztérium. Tehát ennyit tudunk már most leszerződni minden további kormánydöntés nélkül ezekre a beruházásokra. Ilyet azért nem nagyon tudott elmondani egyetlen elődöm se az elmúlt 15 évben. Tehát egy nagyon jelentős felhatalmazást és elkötelezettséget kaptunk a kormánytól. Nyilván, ha az uniós pénzek nem lennének meg, akkor ez lehetetlen is lenne, de ettől még ezt el lehet rontani. Tehát, hogy nyilván óriási feladatunk van most abban, hogy ezeket a projekteket talpára állítsuk, újraindítsuk, gyakorlatilag az IKOP forrásait 2030-ig fel kell használni, ami persze egyik oldalról messze van, másik oldalról nagyon közel van. Tehát ha megnézzük azt, hogy gyakorlatilag 4 év alatt kellene ezeket a beruházásokat lebonyolítani, ráadásul egyszerre nagyon sokat, hiszen ez nagyjából mindegyikre igaz, akkor egy brutális építőipari terhelést, ebből eredő kockázatot, megrendelői és beruházói képességfejlesztést kell végrehajtanunk, úgy, hogy közben ezernyi más dolgot is alakítunk át. Tehát az egyik legnagyobb feladatom most az, hogy mind a MÁV-nál, mind a BKK-nál, mind az összes ilyen szervezetnél az a képesség minél előbb összeálljon, ami ahhoz szükséges, hogy tényleg ezek a beruházások végig tudjanak menni, mert egyébként el fogjuk bukni a forrásokat, és ez nem fér bele szerintem.
1: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban tovább folytattuk a City Rail elnevezésű vasúti konferencia bemutatását, ahol Vitézy Dávid, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium vezetője bemutatta a Magyar Vasút 4 éves beruházási terveit, amely fellendülést hozhat Eger, Miskolc és Debrecen kötött pályás közlekedésében is. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet, a viszonthallásra. Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Az erdő fohásza.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. A most következő riportban a barlangok a barlangászás világába kalauzolja el önöket Regős József barlangász. Az Orbánház új időszaki kiállítása ugyanis ezzel foglalkozik a régi felszerelési tárgyak bemutatásán keresztül. Az ott készült beszélgetés második részét hallják. A riporter Tikovics Ernő.
2: A Metor barlangban ugye volt 69-ben egy olyan baleset, hogy hát egy elég gyenge kötél volt náluk, de perlon kötél csak ilyen, mit tudom, vödrözésre használták előtte már, tehát arra jó volt, mert hát ott elszakad legfeljebb a vödör, visszaesik, a nagy dolog nem történik. Viszont a srác, aki ment le a hágcsón, ott egy ilyen 11-12 méteres hágcsón kellett lemenni, és ment le a hágcsón, nem érezte magát túl jól, és mondta, hogy tegyetek már rám egy biztosító kötelet, hogy azért érzi. És hát ez a vödröző kötél volt csak náluk, ezt rátettek, hogy na, azzal majd biztosítják, hogyha ha megy lefelé, ha véletlen kiesne, és mindjárt a felső harmadba mondta, hogy tartsatok meg, és megtartották ugyan a kötél, de a kötél elszakadt. Tehát a vödröző kötél nem bírta, a srác visszaesett vagy 10 métert, és aztán olyan fejsérüléseket kapott, mert ráadásul akkor még a régi sisakat, én még nem hoztam még a régi sisakat, még azt is azért.
3: Mi az, miből volt? Papírból?
2: Hát nem. Először mi ezeket a bőrsisakokat használtuk még, ugye a bányászoktól megörökölve, viszont aztán később jöttek műanyag sisakok, de ilyen fröccsöntött sisakok voltak, tehát ha egy rendesebb ütést kapott, az szétrepett. Tehát az nem volt olyan erősebb. Utána jöttek ezek az üvegszálasok, amiket aztán már rendesen lehetett használni. Tehát ez volt a későbbi ugye, fokozatok a technikában itt is. A védőfelszerelésnél is jelentkeztek, hogy ahogy derült ki, hogy ennek mi a gyengéje, annak mi a gyengéje, úgy lettek azért egyre jobbak ezek a felszerelések. Igen. Az a sisak is persze nem volt Y-szí, meg nem volt még a rögzítése se olyan, csak föltettük a fejünkre, hogyha közel vagyunk a plafonhoz, akkor ne a fejünket üssük be. Tehát az egy ilyen teljesen szinte látszólagos védelem volt, és amikor leesett a hágcsóra, akkor persze a sisak is leesett, és a fejét úgy beverte, hogy aztán két hónappal később a amerikai úti agysebészeten próbálták összetoldozni, de nem sikerült, úgyhogy bele is halt sérüléseibe a srác Lakatos Laci volt.
3: Ismerted?
2: Személyesen nem sokat találkoztam vele, de nem kutattunk együtt. De hát a közös érdeklődés azért az mindig összehozza, és egy jó, békés, jó gyerek volt egyébként, és kár érte, de hát mindenki ér kár, tulajdonképpen mindenkinek van valami értéke, amit az ember ilyenkor sajnál.
3: Ma már biztonságos a barlangászás?
2: Persze, mindig is biztonságos volt, hiszen természetesen a barlangászás sokkal biztonságosabb, mint az úttesten sétálni, vagy valahol egy városba közlekedni, vagy az Ebrán átmenni. Azok a rizikós dolgok. Ott azért nagyon észné kell lenni az embernek, hogy mit csinál, hogy csinál, és figyelnie kell még akkor is, ha úgy érzi, hogy biztonságban van, mert sose lehet tudni, ugye látjuk a példákat, hogy leszalad, eltolja a busz megállót, eltolja a gyalogos biciklist. Ugye, hát szóval sajnos jobban ki vagyunk szolgáltatva a kiszámíthatatlanságnak a közúti közlekedésben, mint a barlangokban. A barlangokban ott lehet felkészülni, ott tudja az ember, hogy mire számíthat. Nagyon fontos, hogy felkészüljön az ember, tehát nyilván, hogy ami baleset történik általában, annak mindnek van valami olyan oka, hogy na, ezt kihagyták, na, ezt nem csinálták meg, na, ezt átlépték, vagy mit tudom, szóval valamilyen formában mindig visszavezethető valamilyen emberi hibára az, hogy mit hagytak ki, mert egyébként a barlang az többségében kiszámítható. Hát érik néha az embert olyan váratlan dolgok, mint egy hirtelen áradás, vagy valami ilyesmi, de azért az is kiszámítható, ha előre látóak vagyunk, és tudjuk, hogy olyan barlangba megyünk, amiben lehet ilyen, akkor nyilván az ember előre tájékozódik, hogy milyen idő várható addig, amíg mi lent vagyunk. Hát jártam úgy, Szlovéniában volt a legjobban kicentízve egy ilyen alkalom, amikor egy ilyen patakos barlangba több kilométert mentünk csónakkal be, és amire nem számítottunk, hogy közben elkezdett egy elég jó eső esni, amíg mi bent voltunk, de ugye ott is úgy megy, hogy le kell jelentkezni valakinél, ő adja oda a kulcsot már eleve, és akkor ő jegyzi azt, hogy mikor megyünk be, hányan megyünk be, mit, tehát ugye nála ez úgy megvan, és akkor ő figyel arra, arra is, hogy vajon kijöttünk-e időbe, vagy miért változott a felszínen közben, és a változáshoz képest mi jött. Úgyhogy mire mi érzékeltük, aztán bent a helyi vezető az rögtön észrevette, mikor a zúgókon már nem csak így csorgadozott a víz, hanem dübörgött. Hú, azt mondja, hogy áradás van, felszínen eső volt, na vigyekezzünk kifelé, mert hogy a bejárat közelében meg van egy rész, ahol megemelkedik a szint, akkor lezáródik a barlang, akkor bent rekedtünk volna nyilván, de már amikor kiértünk a kijárathoz, már ott volt a srác, aki mondta, hogy kijutunk időbe, vagy nem, mert ha nem, akkor írja azt a barlangi mentőket, és akkor azok beúztak volna. Búvár felszerelés nyilván, tehát akkor már más felszerelés kell ahhoz, hogy kiérjünk épségbe. De ezek ilyen biztosítási dolgok, amik azért működnek persze, tehát oda lehet figyelni ezekre.
3: Van itt az Orbán ház barlangokat bemutató kiállításán egy kis könyvtár, mondhatjuk azt, hogy egy kis könyvtár a barlangokról.
2: A kiállítást kimondottan ugye a barlangokról csináltuk, és ehhez, ami nálam elérhető volt barlangokkal kapcsolatos irodalom, azt megpróbáltam ugye összeszedni, és hogy be tudjam mutatni egyáltalán, hogy azért van Magyarországon irodalma a barlangoknak és a barlangkutatásnak is. Arról nem beszél, hogy van oktatási rendszerünk is, tehát ez az egység, ez most a legutolsó tankönyv csomag. Ezek voltak a régebbiek, ezek a nagyobb.
3: Ilyen vastag könyveket kell bevágni egy barlangásznak.
2: Kevés is. Ehhez még hozzájön a tapasztalat, amit ugye megszerzel közben. Tehát ez csak az elmélet, és természetesen van hozzá egy gyakorlati rész is. Van sok tanulni valahogy. Nyilván, ha érdekli az embert, akkor eleve másképp fog neki, tehát akkor örömmel tanul azon a területen bármit, ami kapcsolódik. Én máig is szívesen tanulok, hogyha valaki tud még újat mondani, úgyhogy egész jó vagyok. Ezekben pedig ugye a tankönyvekben én ugye a barlangoknak a régészeti vonatkozásával foglalkoztam elsősorban, és a tankönyvben is a barlangi régészettel foglalkozó részt, amit egy kutatásvezetőnek is illik tudni, hogy mit kell tudni a barlangi régészetről, illetve a barlangkutatás múltjáról, azt általában én oktatom máig is.
3: Azért vannak itt klasszikusok, úgymond Kessler, Hubert, annak szám?
2: Persze, hogy ne, igen. Hát az öreg már mindenképpen, ugye Jakucs is, Kessler is, igen, persze ők azért, ugye ez a Jakucsnak volt a nagykönyve, az utolsó nagykönyve, ugye?
3: Szerelmetes barlangjaim.
2: Persze, igen, igen. És akkor hát ezek a klasszikusok. Hát ugye mi rajtuk nőttünk föl elsősorban.
3: Ismerted is őket?
2: Ismertem is, igen, igen. A Kessler Huberttal kevesebbet találkoztam, de Jakuccsal többször is. Még ugye utoljára a Békebarlangnak volt egy ilyen jubileuma, és ott még az öreg eljött, aztán még lejött a lépcsősoron. Már a barlangban, már a lenti szakaszon már nem jött be, de ott a lányaimat is sikerült végigvinni rajta. Akkor ugye volt egy ilyen külön lehetőség, hogy átmehettünk a másik kijáratig, ugye, mert a Békebarlangnál a szanatóriumba jön ki a másik kijárat, Jósvafön, ugye, Bivisztöbörné megy be, egy hosszú lépcsővel egy bejárat indul, és akkor egy ilyen patakos vízes barlang, helyenként derékig a karszvízbe, meg mit tudom én, és akkor keresztül csúsztunk, másztunk, ugye, szűkületek, minden van abban minden, ami szemszájnak ingere, mire az ember aztán eljut a barlang másik végén a kijáratig, és akkor ez sikerült még Magyari Gabival tudtunk végigmenni. Magyari Gabi volt egy ideig az Aktelki Karsznak elsősorban Baradla barlangnak igazgatója volt akkor, és aztán vele, hát több igazgatóval is dolgoztam együtt ott a Baradla barlang környékén, de ő volt az egyik, aki jó emlék számomra, igen. Hát aztán ugye Kordos Lacinak a könyve Magyarország barlangjairól, az is egy alapirodalom.
3: Ő most halt meg, és talán legismertebb a Rudapithecus ásatásokról.
2: Rudapithecus hungaricus, igen, tehát a rudabányai ásatások révén lett talán, de bár nálunk már előtte is jóval ismertebb volt, ugye voltak neki ilyen karcos dolgokkal foglalkozó könyvei, meg ő is tulajdonképpen barlangász volt valamikor, már öregkorára már nem nagyon jár, de fiatalon aktív barlangász volt, mint hogy Vértes László is, ő is járkált fiatalon ugye barlangokba. Úgyhogy ezt csinálták, és aztán ez úgy rá is nyomja a bélyegét. Ugye van néhány jó anyag itt benne. Ezt a képet hagyd mutassam, egyik kedvenc fotom, egyik kedvenc barlangom, a Bódva-Szilasi Meteor barlangból van a kép, és ott a titánok csarnokát látszik, hogy milyen impozáns a hely, és a feleségem van ott az egyik barlangász társunkkal a képbe ott az alján, és hát így, hogy az így ember is van benne, így még jobban látszik, hogy micsoda hatalmas teremről, meg hatalmas cseppkövekről van szó, meg azért is kötődök hozzá, mert 70-ben itt sikerült eltörni a lábamat lent 150 méterre a föld alatt. Azért hát egy olyan 8 méter zuhantam, pont egy ilyen ferde párkányon landolt a jobb lábam. Ugye az a előbbi eset, amit Lakatos Laciről meséltem, ő 10 méterrel arrébb zuhant, és ő belehalt. Tehát így ilyen szempontból mondhatom szerencsésnek magamat, hogy én egy lábtöréssel megúsztam a dolgot. Ráadásul lent a barlangban találtunk ácsoló anyagot, mert ugye a továbbkutatáshoz mindig előfordul, hogy ki kell ácsolni egy-két részt, meg kell tartani faanyaga, és két deszka közé be tudtuk rakni a törött lábamat, amikor már látszódott rajta, hogy ez biztos, hogy el van törve, hogy a gumicsizmában voltam, tehát nem is próbáltuk lefejteni. A gumicsizmát hagytuk benne, csak két deszka közé beraktuk, és volt nálunk még egy 30 méteres kötél, és azzal körbe bandázsoltuk a lábamat, úgyhogy elég rendesen be volt sínbe rakva, úgyhogy nem mozdult el, és így jutottunk aztán ki a felszínre, úgyhogy saját erőből nem kellett külső segítséget kérnünk, sőt a kellemetlen utána kezdődött, mert volt egy 30-40 centi hó a felszínen, és akkor ebbe a hóba még le kellett mennünk a kutatóházig, és aztán a kutatóházhoz már oda tudott jönni a mentőautó, úgyhogy aztán így kerültünk, vagy kerültem jó kezekbe.
1: Az elhangzott beszélgetésben Regős József barlangászt hallották. A témát a jövő alkalommal még folytatjuk.

0: Most irodalmi sorozatunk 12. részét hallják Rácz János színművész tolmácsolásában.
1: Gyakran előfordult, hogy nem értett egyet az öreggel, jobban mondva, hogy nem akart egyetérteni vele. Ilyenkor jött az, hogy neki nincs ideje szarakodni, ez totál hülyeség, meg effélék. Az öreg jókat derült Gyula érvein, meg persze a mérnöki logikán, ami csak arra volt jó, hogy megpróbálja elsumákolni a lényeges dolgokat. Két pont között a legrövidebb út az egyenes, de Gyulus mindig tudott egy rövidebbet is. Szóval egész jó haverok lettünk mi a Gyulával. Kapott Laci bától ajándékba egy bibliát, meg egy könyvjelzőt. A bibliába azt írta bele neki az öreg. Elfáradnak az ifjak, és ellankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Hát azt majd megnézem, amikor ez a lökött szárnyra kell, vigyorogtam magamban, de a világért sem akartam volna megbántani. A lényeg az, hogy a tojás rántotta épp elég lett három ember számára, pedig Gyula úgy falt, mint a veszedelem, és egyáltalán nem hatotta meg, hogy most ő volt a házigazda. Szódavizet szódás ballomból ittunk, úgy nézett ki, mint egy légvédelmi rakéta, csak szódavíz jött belőle. Gyulus nagyon kedvelhette a fröccsöt, így múlt időben. Ugyanis ez a remek szódás szifon annó célirányosan lett rakéta alakúra esztergálva, saját elképzelés alapján. De mióta az öreg tartotta a lelket Gyulában, jó erősen, azóta megszűnt a rendeltetésszerű használat. Hely, mikor még kedvemre hígíthattam vele a vörös bort, sóhajtozott Gyula félig viccesen, és sokat mondó pillantásokat vetett Laci bácsira. Az öreg nevetett, és elérkezettek látta az időt, hogy meséljen nekünk a fiatalságáról. Tudjátok, fiúk, én csak ritkán hígítottam a vörös bort. Tisztán szerettem. Egyik kocsmából ki, másik kocsmába be. Erről szólt az életem. Gyuluskám, nehogy azt hidd, hogy csak neked vannak problémáid. Mikor olyan idős voltam, mint te, édesapám meghalt a fronton. Néhány hétre rá édesanyám is. Ő egy bombázás alkalmával. Na fiúk, mit gondoltak? Mi volt a legelső kérdés, ami felvetődött bennem? Hogy milyen Isten az, aki ezt megengedi? Mondta Gyula csöndesen. Pontosan így van. Az öreg spriccelt magának még egy pohár szódát, aztán folytatta. Azt mindenki hajlamos elfelejteni, hogy nem Isten találta fel a bombát, és nem Isten az, aki útjára indítja a puskagolyót. Isten azt mondja, ne ölj, szeresd fele barátodat, mint magadat. Az emberek pedig azt mondják, Isten, te ne szólj bele, maradj csöndben, mert nem is létezel. Aztán, amit vet az ember, azt aratja is. Hosszú évekig nem tudtam feldolgozni a szüleim halálát. Haragban voltam Istennel, és haragban voltam az egész világgal. Csak a kocsmákat jártam, mint Gyulus, mondta mosolyogva. Az öreg úgy beszélt, mintha nem is vele történtek volna meg ezek a szörnyűségek. Hűvösen, tárgyilagosan, mintha csak a múlt heti időjárást vitatta volna meg velünk. Aztán folytatta. Tudjátok, gyerekek, elgondolkodtam azon, hogy édesapám, mielőtt meghalt, vajon hány ellenséges katonának oltotta ki az életét? Hány embertől vette el a legdrágábbat? A mi lövegeink vajon nem trafáltak telibe ártatlan édesanyákat? Ki a felelős azért, hogy vágói hídra hajtottak ártatlan embereket mindkét oldalon? Isten? Nem hinném. A Biblia beszél egy szeméről, aki embergyilkos volt kezdettől fogva. Patákkal és szarvakkal szokták ábrázolni, pedig nincs is teste. Istenhez hasonlóan szellemi lény, a hazugság atya, akit nem megrajzolni kell, hanem komolyan venni és ellenállni neki. Bár komoly dolgokról esett szó, nekem mégis az jutott eszembe, hogy nem csak falra festve, hanem Gyula hátán is megtalálható a szóban forgó úriember, patákkal, szarvakkal, vasüllával, több példányban, tetoválások formájában. Micsoda véletlen! Álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek, folytatta megint egy bibliai idézettel az öreg. Ne higgyetek azoknak, akik gonosz cselekedetekre akarnak rávenni titeket. Hogy a Szentírás mennyire volt szent, a számomra még nem volt egyértelmű. De hogy a Gyula régi haverjai között gyakran előfordultak kétes elemek, az olyan világos volt, mint a nap. Épp előző héten számolt be róla Gyulus, hogy rá akarták venni egy ABC kirámolására. Neki csak figyelnie kellett volna, de gondolkodás nélkül visszautasította az ajánlatot. Az öreg szavai mégiscsak érhettek valamit. Két nagyon fontos parancsolat van, fiúk, mondta az öreg, és keresgélni kezdett a Bibliában. Most ti fogtok felolvasni, hangosan. Elintette az ezerszer átlapozott gyűrött könyvet. Gyulosnak jutott az első. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Aztán én következtem. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Az öreg befejezésül még hozzátette. Ha ezt a két parancsolatot minden ember komolyan venné, nem lennének háborúk. Indulni készült, de azért még gyorsan megkérdezte, hogy van-e kedvünk másnap gombát szedni, mert az előrejelzések szerint hamarosan megérkezik Pest felől az eső, és ilyenkor érdemes reggel kimenni. Nekem tulajdonképpen mindig volt kedvem mindenhez, úgyhogy örömmel jelentkeztem. Ugyanis csak délutánra kellett suliba mennem a következő nap, így simán belefért az életembe. Gyula egy született lúzer volt. Őt berendelték melózni a szabadnapján. Biztos valamit nagyon el kellett rontani a gyárban, és olyankor őt nem lehetett nélkülözni. Így hát a legnagyobb sajnálatunkra nem tudott jönni. Micsoda tragédia!
0: Tóth János Zoltán Eremit lépsz kis haver című könyvének 12. részét hallották. Felolvasta Rácz János színművész. Munkatársai voltak a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus Kvaszinger Jenő és a szerkesztő riporter Tikovics Ernő.

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenegy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Nyíltnak és barátinak nevezte a 14. Leó pápával folytatott beszélgetését Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a Vatikán városban, miután magán audiencián fogadta a katolikus egyházfő. A miniszterelnök magyarországi látogatásra hívta meg 14. Leó pápát, miután pápai áldást kért Magyarországra. A miniszterelnök elmondta, a megbeszélésen szóba kerültek a magyarországi változások, a magyar és az európai emberek előtti kihívások, legyen szó a háborúról vagy az energiaválságról, de hosszan beszélgettek a mesterséges intelligenciáról és az általa okozott kihívásokról, veszélyekről is. Hozzátette, szó volt a magyar katolikus egyház helyzetéről, az egyház által biztosított szociális, oktatási és egyéb szolgáltatásokról, továbbá a keresztény hagyományokról. A miniszterelnök közlése szerint a pápa nagyon sok mindent tud a magyar, illetve a közép-európai helyzetről, valamint a külhoni magyar kisebbségek helyzetéről is. Magyar Péter elmondta, a beszélgetés végén átadta az ajándékokat a pápának, és ő is kapott tőle ajándékot. A kormányfő elmondta, a napot a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában kezdték, ahol szent misét tartottak a delegációnak. Ezután lerúhatta kegyeletét II. János Pál pápa sírjánál. Beszámolt arról is, hogy a magyar állam nevében 6000 euró értékben gyógyszereket ajánlott fel annak a vatikáni klinikának, amelyet körülbelül 10 éve hoztak létre a szegényeknek. Az orosz gázhoz és kőolajhoz való hozzáférés hosszú távú biztosítását sürgeti a Mi Hazánk mozgalom. Duró Dóra szerint ez alapvető érdek. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter viszont úgy látja, hogy Magyarország orosz import nélkül is biztosítani tudja gázellátását, több irányból is van lehetőség beszerzésre. A honvédelmi miniszter szerint a kormány mérlegeli a több milliárd eurós uniós szép hitel felvételét haderőfejlesztésre, de a korábbi gyakorlattal ellentétben nem kívánják ugyanazokat a cégeket helyzetbe hozni. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán kiemelte, a költségvetési helyzet miatt Magyarország észszerű változatot készít és nyújt be a kormányhoz, és annak elfogadása után használják fel a 16 milliárd 200 millió eurós uniós védelmi hitelkeretet. Jelenleg mintegy 5-10%-os az orvoshiány az egészségügyi rendszerben, mondta a Magyar Kórház Szövetség elnöke. Tóth Gábor az Inforádió műsorában kiemelte, főként a középkorosztály hiányzik, leginkább azért, mert a magánellátást választották, vagy külföldre mentek. Megszüntetése után 10 évvel, október 8-án újraindul a Népszabadság. A lap online újságként és nyomtatott heti lapként érhető el. A megújuló Népszabadság kiadója a Liberty Press Kft., amely a Jelen és a Népszavak kiadói jogaival is rendelkezik. Szerbia 5000 tonna gázolajat szabadít fel stratégiai tartalékaiból az üzemanyagellátás biztosítására. Októberben 205000 tonnára nőhet a gázolajfogyasztás, miközben az olajipari vállalatok a magas világpiaci árak miatt leállították az importot. Az indiai óceánig vagy akár azon túlra is kiterjeszteni a háborút Irán, ha újabb amerikai támadás éri, közölte a legfelsőbb vezető tanácsadója. Az AFP szerint a vörös-tengeri összecsapásokkal a nyilatkozat vélhetően az Irán támogatását élvező jemeni huszik tevékenységére utalt. Olvasható az Inforádió oldalán. Jogtalannak nevezte a palesztin nemzeti hatóság elnöke videó üzenetében, hogy ő és kísérete nem kapott vízumot az Egyesült Államokba, így nem tudnak személyesen részt venni az ENSZ közgyűlésén. Mahmoud Abbas a New York-i tanácskozásra küldött videóüzenetében arra kérte a nemzetközi közösséget, hogy lépjen fel határozottabban Izrael ellen. Újabb 3 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá Ukrajna számára az Európai Bizottság. Ez az Ukrajna alap 8. kifizetése lesz. Megállapodás született a Patriot légvédelmi rendszerekhez szükséges rakétacsomag átadásáról, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij azt nem pontosította, hogy melyik országgal kötötték meg a megállapodást. Végül az időjárásról. Közepesen vagy erősen felhős ég mellett több órás napsütés valószínű. A Dunától keletre néhol futózápor fordulhat elő. A Dunántúlon az északi szelet élénk, erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 17 és 21 fok között várható. Híreinket hallották.
2: Reklám. A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
4: Énekelj velünk templomokban.
3: Koncertezz velünk.
4: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
3: Legyen sok új barátod.
4: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
3: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
4: Itt csak fiúk vannak.
3: Együtt tanulunk megénekelni.
4: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
3: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
4: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
5: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
2: Reklámot hallottak. Könyvtári barangolás.
6: Kedves hallgatóink, az elégia a lira műfajának az ókoróta ismert műneme, a szomorúság emelkedett hangú kifejezése, a bánat költészete. A 20. század legnagyobb magyar elégia költője Tóth Árpád. A szomorúság olyan egyértelműen jelenik meg költészete nagyobbik részében, mint keveseknél. Ez a bánat azonban pompás, zeneien zengő, gondosan csiszolt formában nyert megfogalmazást. Mai összeállításunkban az ő verseiből hallanak válogatást. Dunai Tamás, Fehér István, Kézdi György, Ladányi Ferenc, Sáros László, Tímár József és Végvári Tamás előadásában.
7: Elégia egy rekettye bokorhoz. Elnyúlok a hegyen, hanyatt a fűbe fekve, s tömött aranydíszét fejem fölé lehajtja a csónakos virágú, karcsú, szelíd rekettye, sok-sok ringó virág, száz apró légisajka. S én árva óriásként nézek rájuk, s nehéz szívemből, míg felér bús ajkamra a sóhaj, vihar már nékik az, váratlan sodrú vész, s megreszket az egész szeli.

mélyetekig csorog, méz s illatrakománnyal tejülvén gyengerése. Ti súlyos, drága gyöngyként a hajnal harmatát gyűjtitek, s nem bolyongtok testetlen kincs után, sok lehetetlen vágynak keresni gyarmatát, az öntudat nem űz, a konok kapitány. Én is hajó vagyok, de melynek minden ízét a kínok vasszöge szorítja össze testé, s melyet a vadhajós őrült utakra visz szét, nem hagyva lágyöbölben ringatni búját resté. Bár fájó szögeit már a léten túli lét titkos mágnes hegyének szelíd deleje vonza, a néma szirteken békén omolni szét, s nem lenni zord utak hörgő és horzsolt roncsa. És hát a többiek, a testvéremberek, e hányódó, törött vagy undok kabzsi bárkák, kiket komisz vitorlák vagy bús vértengerek rettentő sodra visz, kalózok s könnyes árvák. Ó, a vér s könny modern özönvizébe vetve, mi szörnyű sorsa sok szegény ember hajói. Tán mind elpusztulunk, s nincs közöttünk egy se, kit boldog ararát várhatna, tiszta Noé. Tán mind elpusztulunk, s az elcsitult világon csak miriád virág szelíd sajkája leng. Szivárvány lenne a fűben, szivárvány fenn az ágon, egy néma ünnepé, ember utáni csend, egy boldog remegés, és felpihek sóhajtva a fájú ősanyag. Immár a kínnak vége, s reszketve megnyílik egy lótusz szűzi ajka, s kileng a boldog légbe a hószín szárnyú béke.

legyen oltó kése. Pénzt, egészséget és sikert másoknak, uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósom maradtál. Nem én vagyok az első mostohád. Bordáim közt próbáid éles kését megáldom, s mosolygom az ostobák dühött jaját és hiú melverését. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltó kése bennem téged szolgál, mert még szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín, mert tudom, tied az én harcom. És győztes távolokba néz, könnyekkel szépült, orcád fényű arcot.

gesztenyefa pagoda. Mint halk csapatban szürke nyest, a hegyre kúszik már az est, s a bokrok alján meglapul. Itt-ott egy-egy halkfény kigyúl, s a vakbozóton átremeg. Lámpák, vagy bús állatszemek. Kék fák közé most tihervelem, hol minden árny és rejtelem, és minden vén törzs mély csoda. Nézd, gesztenyefa pagoda, lombja mélyén egész sereg zegzú

mint száz szentélyüreg, s bent apró virágoszlopok halvány ivor színe lobog. Üljünk le itt a szent helyen, öledbe hadd tegyen fejem. Agyamban alszik gond, szitok, most áhítatot áhítok, szárnyat, röpítőt és puhát, levetni a bús testcsuhát, nehéz szívem elejteni, a fájó ént felejteni. Így, így. Tedd főmre most szelid, halk Veronika kezeid. Ne bánt, hogy szól már a kuvik, s hogy már a hold is elbuvik. Csak ringas lágyan, csöndesen, míg jő majd halkan, könnyesen az ébredés. Mint bús, csodás, furcsa, ámult feltámadás.

lélektől lélekig. Állok az ablak mellett éjszaka, s a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött-e fény, jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul, s ki tudja, mennyi ezredéve már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel s bús testemmel rokon elemekről ad hírt az égi fény. Magamba zárom, véremmé iszom, és csöndben és tűnődve figyelem, mi ős búd zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt millióm árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjjen, s messziségen át. Ó csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam. Jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem. Ó, jaj, az út lélektől lélekig. Küldözzük a szemcsügget sugarát, s köztünk a roppant jeges űr lakik.

boldogság. A zöld gyepről kék füstöt ereget sötét fenyők fölé piros parázs. Csengőt egy pásztor csöndes nyája ráz. Van még boldogság. Istenem, lehet. Békén görbül botjára a gubás, így mozdulattal nézte őse rég Betlehemben Mária gyermekét, s egy messzi bölcsőn felsírt már Judás. Jaj, minden üdvünk búval viselős, az ifjú ágon boldog alma kél, de százezer mérföldről már a szél elindult, melytől zuhan a gyümölcs. Várj, enyhe perc, teleszívom tüdőm, s a csenden át úgy rémlik, csendesen egy percre most megállt szemközt velem halálom, mely közelg a bús időm.

az öröm illan. Az öröm illan, incs neki, még visszavillan szép szeme, lágy hangja, halkuló zene, s lebbennek szőke tincsei. Itt volt hát. Jaj, nem is hiszem, már oly kusza a tünde rajz, mint visszafénylő kedves arc szétrezgő képe vadvizen. Mint lázálom kép, lenge árny, cikázó galamb sziluett, lánggal égő város felett, füst közt vonagló gyenge szárny. Egy holcsillagról árva fény, mely millióm éve untalan szál, ájultan és hontalan a végtelen tér jégürén. Édeni pajtás égi kész feldobná szívünk a poros vak légbe, mint vidám piros labdát. De jaj, a szív nehéz. Itt volt hát. Ó, öröm, öröm, egy szóra még, egy percre még. Ó, mondd, az ég fenn, ugye kék, s az élet méze nem üröm. Az öröm illan, incs neki, még visszabúsul szép szeme, lágy hangja, elfúló zene, s ezüst fehérek tincsei.

Meddő órán. Magam vagyok. Nagyon. Kicsordul a könnyem. Hagyom. Viaszos vászon az asztalomon. Faricskálok lomhán egy dalon. Vézna szánalmas figura én. Én. S magam vagyok a földkerekén.

hegyi beszédek felé. Még van, hogy bennem horgadozva, fájva dalindul, sír a kedvem száraz fája. Csöndes cigány, megpengetem a nyűt, búshegedűt. De haj, ez már nem az az ifjú bánat, mely csupa kéj volt, s édesedve támadt, mint holt sütötte halk hang szerenát, szűrt szerenát. Ebből immár alig lesz édes ének, üdvözletül a költő édesének. Nehéz hang érdesíti itt amott a futamot. Végfüstölőszert, lágy rímet halomba, hasztalan szórok lobogni dalomba. Sercegve gyúlnak, dérvert venyigék, a tört igék. Ökörnyál csillog künn az őszi aljban. Egy-egy deres szál csillog már a hajban. Elszállt az élet, a nóta se hű, vénhegedű. De ne bánt, ha már nem tudod a régit. Sírd az újat. Ó, az is kielégít. Nem édes, nem tüzes, nincs benne báj, de jó, ha fáj. Bár hangja dadogóbb, és fénye ritka, de érzed, mélyebb. S érzed, több a titka. S nem csak magad fájsz benne, de a tág egész világ. S mintha olykor a gyarló földi dalban hangját próbálná halaványan, halkan, valami égből üzent messzi, szép, hegyi beszéd. Ne bánt hát, hogyha horgadozva, fájva, dalokba kezd a kedved száraz fája. Lelkem, csöndes cigány, pengesd a nyűt, vénhegedűt.

Isten törött csellója, hallgatok. Én csönd vagyok, itt ne keresd zenét. Olyan vagyok én ebben a világban, mint az a gordonka, amelyet láttam egy szép úri szobában a sarokban. Húrjai elpattantak, a nyakán gyászfátyol volt átvetve néma flór, s mégse volt érzelgős tárgy. Némi por fette már, megbékélt évek pora. Oly fájdalom volt rája írva, melynek már csöndje a szent, mint a remetének, ki elfelejtett beszélni az évek magányában, s cellája küszöbén, míg elkallódott életébe réved, már nem emlékszik régi bánatára, csak mintha némi finom, messzi pára vérezné be a dús alkonyatot, és tenné szebbé, istenibb titokká, melyhez nem illik más, csak némaság. Üvölcsön hát a szájas sokaság, Isten törött csellója, hallgatok.

Jó éjszakát! Falon az inga lassú fénye villan. Oly tétován jár, szinte arra vár, hogy ágyam mellett kattanjon a villany, s a sötétben majd boldogan megáll. Pihenjünk! Az álomba merülőnek jó dolga van. Megenyhül a robot, mint ahogy szépen súlya vész a kőnek, mit kegyes kéz a mély vízbe dobott. Pihenjünk! Takarómon pár papírlap, elakadt sorok, társtalan rímek. Megsimogatom őket halkan. Írjak, és kicsit fájón sóhajtom. Minek? Minek a lélek balga fényűzése? Aludjunk. Másra kell ideg, s velő, józan dologra, friss tülekedésre, és rossz robotos a későn kelő. Mi haszna, hogy papírt már jó egy párat beírtam? Bolygott rajtuk bús kezem, a tollra dőlve, mint botra a fáradt vándor, ki havas pusztákon megyen. Mi haszna? A sok tévetek barázdán hova jutottam, és ki jött velem? Szelíd dalom lenézi a garázdán káromkodó és nyers dalú jelen. Majd egyszer, persze, máskor, szebb időkben, tik-tak, ketyeg, vén, jóköltő, vigasz. Majd jő a kor, amelynek visszadöbben felénk szíve. Tik-tak, igaz, igaz. Falon az inga lassú fénye villan, aludjunk vagy 100 évet csöndben át. Ágyam mellett elkattantom a villanyt. Versek, bolondság, szép jó éjszakát.

0: Tóth Árpád, ez a nap is. Ez a nap is, mint a többi, elmúlt vége. Ez az est is, mint a többi, eljött béke. Szerény béke, de hálával veszem ezt is. Jó pihenni, ha az ember csatát veszt is. Furcsa béke, hallgat talpik feketében, mint egy titkos esti virág, mely az éjben, alkonyatban nem egyéb, csak néma illat, mit az ember behunyt szemmel mélyre szívhat, elmosódva, álmosodva, nem keresve, milyen lehet az illatnak szirom teste. Szép virág-e, mint az ifjú, mint a pőre rózsabimbók hajnalszínű gyenge bőre, vagy csak fáradt, régi rózsa, mely reggelre széthull némán, földporával elkeverve.
1: Kedves hallgatóink, az elhangzott összeállítást Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
2: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Csütörtöki adásunk témái. Leó pápa csütörtök délelőtt kihallgatáson fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. Leó pápa felhívása az elvándorlók és menekültek 112. világnapja előtt. Gyermekek százai imádkozták a rózsafűtért Leó pápával a békéért október 1-én. Franciaország várja Péter utóda 14. Leó pápa látogatását. Takargatás nélkül címmel Sajgó Balázs atya emlékezése az évközi 26. vasárnapra. 14. Leó pápa csütörtökön délelőtt kihallgatáson fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. Szeptember 24-én csütörtök délelőtt 14. Leó pápa az apostoli palota pápai dolgozószobájában kihallgatáson fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. A négy szem közti megbeszélés után a magyar miniszterelnök Paul Richard Gallagher érsekkel, a Szentszéknek az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával tárgyalt. A Szentszéki sajtóiroda közleménye. Magyarország miniszterelnökének audienciája. A mai délelőtt folyamán 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában audiencián fogadta Magyarország miniszterelnökét Magyar Péter urat, aki ezt követően találkozott Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárral. Az államtitkárságon folytatott személyes megbeszélése során elégedettségüket fejezte ki a két oldalú kapcsolatok kedvező alakulása, valamint a katolikus egyháznak az ország életében betöltött szerepe és hozzájárulása kapcsán. A tárgyalások során ezt követően kitértek Magyarország társadalmi és gazdasági helyzetére, valamint több kölcsönös érdeklődése számot tartó kérdésre, különös figyelmet fordítva az oktatásra, a világ különböző részein élő kiszolgáltatott helyzetben lévő keresztény közösségek védelmére. A megbeszélés további részében eszmecserét folytattak az aktuális nemzetközi kérdésekről, különös tekintettel az ukrajnai és a közel-keleti konfliktusokra. Ezzel összefüggésben reményüket fejezték ki, hogy a nemzetközi közösség egyre nagyobb elkötelezettséget tanúsít majd a béke előmozdítása érdekében. Vatikán 2026. szeptember 24-e.
1: Leó pápa felhívása az elvándorlók és menekültek 112. világnapja előtt. 14. Leó a szerdai általános kihallgatás végén sürgető felhívással fordult mindenkihez, hogy vállaljon felelősséget azokért a fiatal migránsokért és menekültekért, akik útjuk során erőszaknak, kizsákmányolásnak és súlyos traumáknak vannak kitéve. A felhívás 4 nappal az elvándorlók és menekültek 112. világnapja előtt hangzott el. Az idei világnap témája akárcsak egy is e gyermekek közül. Szeptember 27-én vasárnap tartjuk az elvándorlók és menekültek világnapját, emlékeztetett 14. Leó a Szentpéter téren tartott általános kihallgatás végén. Gondolatai mindenekelőtt a migránsok és menekültek, különösen pedig azok felé fordultak, akik kiskorúként kényszerülnek elhagyni hazájukat. A pápa hangsúlyozta, hogy a gyermekek és a serdülők a legkiszolgáltatottabbak. Sokuknak erőszakot, kínzást és kizsákmányolást kell elszenvedniük, súlyosan traumatizáló körülmények között kell élniük, és nem ritka, hogy életüket veszítik a migrációs útvonalakon. A Szentatya ezért mindenki felelősség érzetére appellált. Azt kérte, hogy senki ne tekintse magát kívülállónak e fiatalok sorsában, hanem személyesen érezze érintettnek magát, hiszen őket minden körülmények között védelem és gondoskodás illeti meg. A pápa már az elvándorlók és menekültek világnapjára augusztusban közzétett üzenetében is a migrációban és a kényszerű elvándorlásban érintett kiskorúak különleges kiszolgáltatottságára irányította a figyelmet. Gyermekek és serdülők milliói kényszerülnek arra, hogy háborúk, szegénység, erőszak, környezeti katasztrófák és más tragédiák miatt elhagyják hazájukat, számuk pedig tovább növekszik. A pápa felidézte a migrációs útvonalakon bekövetkező haláleseteket, az emberkereskedelmet és a kizsákmányolást, a gyermekek fegyveres konfliktusokba való besorozását, a szexuális erőszakot és a kényszerházasságokat, valamint mindazokat a kegyetlenségeket, amelyeknek útjuk során áldozatai vagy tanúi lesznek. Mindez számtalan módon sérti emberi méltóságukat. 14. Leó ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy ezt a drámai valóságot nem lehet puszta számokra és statisztikákra redukálni. Üzenetében Jézus szavaira emlékeztetett, amelyek közvetlenül megszólítják lelkiismeretünket. Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának 2026. júniusában közzétett 2025-re vonatkozó globális jelentése szerint az elmúlt év végén világszerte 117 millió ember kényszerült lakóhelye elhagyására üldöztetés, konfliktusok, erőszak, az emberi jogok megsértése és az éghajlati válság következtében. Közülük 41,6 millióan menekültek, 9 millióan menedékkérők voltak, míg 68,7 millió ember saját országán belül kényszerült elhagyni otthonát konfliktus vagy erőszak miatt. A gyermekek különösen nagy arányt képviselnek a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek között. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának becslése szerint 2025 végén a 117,8 millió kényszerűen lakóhelyét elhagyó személy között 45 millió 18 év alatti gyermek volt. A menekültek, a menekültekhez hasonló helyzetben lévők és más nemzetközi védelemre szoruló személyek 39%-át gyermekek tették ki. Gyermekek százai imádkozzák a rózsafüzért Leó pápával a békéért október 1-én. Római iskolákból és plébániákról közel 700 ezer gyermek gyűlik október 1-én 14. Leó pápa köré a vatikáni kertekben, hogy együtt imádkozzanak a békéért. Az esemény nyitja meg az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért elnevezésű kezdeményezést, amelyet a szükséget szenvedő egyház, Kirchei Not pápai jogú alapítvány szervez. Október 1-én délután 5 órakor a vatikáni kertekben található Lourdi barlangnál a gyermekek a Szentatyával együtt imádkozzák a rózsafüzért, lélekben csatlakozva a világ minden részén imádkozó gyermekekhez, családokhoz, iskolákhoz és keresztény közösségekhez. A szükséget szenvedő egyház pápai alapítvány több mint 20 éve szervezi az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért elnevezésű kezdeményezést. Idén azonban első alkalommal nem egyetlen napra korlátozódik, hanem október 1-től 7-éig egy teljes héten át tart. Így az egyes közösségek, családok és iskolák kiválaszthatják a számukra legmegfelelőbb napot, miközben valamennyien ugyanazért a szándékért, a békért és az egységért imádkoznak. Az ima hét október 7-én a rózsafüzér királynője ünnepén éri el csúcspontját. A kezdeményezés nem korlátozódik a Vatikánra. A bolíviai Amazonas őslakos közösségeitől Szudánon, Zimbabwén, Mozambikon és Sierra Leone-n át számos olyan ország gyermekei csatlakoznak hozzá, ahol háború, szegénység vagy bizonytalanság nehezíti az emberek mindennapjait. Szudánban több plébánia és iskola vesz részt az imádságban. A bolíviai Amazonas vidékén élő Cimane őslakos közösség gyermekei már megkezdték a rózsafüzér imádkozását saját nyelvükön és spanyolul. A zimbabwei Bulawayo főegyház megyében a Szent Kristóf plébánia október 4-én gyűjti egybe a gyermekeket, hogy együtt imádkozzanak a békéért. Paraguayban pedig a Rádió Pai Puku élőben közvetíti majd a San Eugenio de Mazenod plébánia gyermekeinek rózsafüzér imádságát. Az idei kezdeményezést a szűzanya fatimai látnokokhoz intézett üzenete ihlette. Végül szeplőtelen szívem diadalmaskodni fog. Kurt Koch bíboros, a szükséget szenvedő egyház nemzetközi elnöke és a keresztény egység előmozdítása dikasztériumának prefektusa a résztvevőkhöz intézett felhívásában hangsúlyozta, hogy Mária szeplőtelen szíve a Szentlélekre teljesen nyitott életet jelképezi. A szűzanyát a hit, az imádság és a szeretet példaképeként állította a gyermekek elé. Az erőszak, az üldöztetés, a szegénység és a bizonytalanság által sújtott világban különös jelentőséget kap a közös imádság. A különböző országokban, különféle nyelveken és kultúrákban élő gyermekek rózsafüzér imádsága a bizalom és a remény egyszerű, mégis egyetemes jelévé válik. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért kezdeményezés 2005-ben Venezuelából indult, és azóta világméretű imahálózattá nőtte ki magát, amelyhez gyermekek, családok, plébániák, iskolák és egyházi közösségek csatlakoznak. Valamennyi földrészen a kezdeményezés egyik ihletője pietrelcsínai Szent Pió atya ismert gondolata volt. Ha 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért, a világ megváltozik. A felhívás azonban nem csak a gyermekeknek szól. A szükséget szenvedő egyház arra buzdítja a szülőket, tanárokat, papokat, szerzeteseket, hitoktatókat és családokat is, hogy kapcsolódjanak be a közös imádságba. Ha valakinek nincs lehetősége a teljes rózsafüzér elimádkozására, már egyetlen tized hűséges elmondásával is csatlakozhat ehhez a világot átfogó imalánchoz.
0: Franciaország várja Péter utóda 14. Leó pápa látogatását. A megelőző 3 pápa összesen 11 alkalommal látogatott el Franciaországba, és most szeptember 24-én, péntek reggel, 14. Leó pápa útra kell, hogy 4 napos apostoli út keretében erősítse meg a francia katolikusokat. A francia nyelvet jól beszélő II. János Pál pápa 7-szer látogatott el hozzájuk a következő években, 1980, 83, 86, 88, 96, 97 és végül 2004. 16. Benedek pápa 2008-ban kereste fel a francia népet és egyházat, míg Ferenc pápa 3 út keretében járt ott, először 2014-ben Strasbourgban, 2023-ban Marseille-ben és végül 2023-ban a korzikai Ajaccióban. 14. Leó pápa mostani franciaországi apostoli útja a párbeszéd, az emlékezés és a remény útja lesz. A 4 napos látogatás során a Szentatya a béke, a kultúra és az egység témáit fogja érinteni, miközben találkozik a francia hatóságukkal, a civil társadalommal és a nemzetközi közösség képviselőivel az UNESCO palotában. Párizsban fiatalokkal, a helyi egyház vezetőivel, képviselőivel, a tartományi szinodális gyűlés tagjaival, valamint katekumenekkel és neofitákkal, azaz frissen megtértekkel is találkozik. Az útnak erős a társadalmi dimenziója, hiszen Leó pápa látogatást tesz a Bakita házban, egy szociális támogató és integrációs központban, valamint Lourdesban találkozik az ottani Notre Dame befogadó központ munkatársaival és segítőivel. A lourdi jelenések városában a pápa imádságos és közeli pillanatokat élhet át a megszentelt közösségekkel és a leginkább kiszolgáltatottakkal, és 4 szem közt találkozik majd az egyházi visszaélések néhány áldozatával is. Az utolsó állomás Metz, a 3 határvárosa, ahol némely ház homlokzatának repesz sérülései ma is tanúskodnak a II. Világháború harcainak borzalmairól. A pápai program része egy vallásközi találkozó, valamint a Szent István Székesegyházban bemutatott záró szentmise. Takargatás nélkül címmel most hallgassák meg Sajgó Balázs atya emlékezését az évközi 26. vasárnapra.
2: A mester egyszer összehívta tanítványait, és megkérdezte tőlük, hol kezdődik az ima? Az első a következő választatta. Szerintem a szükségben. Amikor bajban vagyok, szinte magától jön, hogy Istenhez fordulok. A második ezt mondta, szerintem az örömben. Amikor boldog vagyok, a lelkem felszabadul, és Istenhez emelkedik. A harmadik így szólt, a csendben. Amikor bennem minden elhallgat, akkor tud megszólalni Isten. A negyedik pedig ezt mondta, a gyermeki lelkületben. Amikor rádöbbenek, hogy Isten gyermeke vagyok és szeret engem, akkor kezdek el igazán imádkozni. A mester elmosolyodott. Mindegyik válasz igaz. De az ima még ennél is korábban kezdődik. Az ima Istennél kezdődik. Ő kezdi el bennem, és nem én. Talán ez a Szentírás megértésének is az egyik legfontosabb kulcsa. Minden Istennél kezdődik. A világ, az élet, az ember, a hit, a közösség, a szeretet. A Szentírás Isten és ember közös története. Isten megszólítja az embert, az ember pedig válaszol neki. Ezért a Szentírás sem egyszerűen egy könyv, amit elolvasok, vagy kiolvasok, hanem inkább egy párbeszéd, amelynek a sorai mögött élet van. Sokszor hajlamos vagyok azt hinni, hogy csak akkor imádkozom, amikor letérdelek, összeteszem a kezem és kimondok bizonyos szavakat, pedig egész napom imává válhat. Reggel odaadom Istennek a napomat, s attól kezdve vihetem ő hozzá mindenemet. Örömeimet, haragomat, csalódásaimat, kérdéseimet, gyengeségeimet, sőt, még a bűneimet is. Ez utóbbit nem azért, mert az jó, hanem azért, mert Istentől nem kell elrejtenem semmit. A Szentírás éppen ettől annyira valóságos, mert nem kozmetikázza a dolgokat, nem csak a szépet mutatja meg, rávilágít Dávid nagyságára, de a bűnét sem titkolja el, ahogy Péter hitét is példaként állítja, de a tagadását sem hallgatja el. Aztán pedig nem csak az apostolok lelkesedésére világít rá, hanem féltékenységükre is, értetlenségükre is rámutat. A Biblia emberei valódi húsvér emberek, és ezért tudok én is belenézni ebbe a könyvbe, mint egy tükörbe. A Szentírás arra bátorít, hogy legyen bátorságom konkrét ember lenni Isten előtt. Ne egy szépen kifényezett vallásos képet vigyek eléje magamról, hanem önmagamat adjam. Persze, van a Szentírásban sok olyan rész is, amit sokáig nem értek meg. Vagy talán sohasem ebben az életben. De ezzel sincs semmi baj. Szent Pál apostol azt mondja, töredékes a tudásunk. Ahogy gyermekként máshogyan gondolkodtam, később sok mindennek mélyebb értelme nyílt meg előttem. A hitben is így van. Ezért, amikor valamit nem értek a Szentírásból, nem az a megoldás, hogy becsukom a könyvet, hanem olvassam mindig tovább. Keressek, kérdezzek őszinte szívvel, mert lassan tárul fel a mélység. Ezért fontos, hogy ne csak az eszemmel olvassam, hanem a szívemmel is, hogy növekedjék bennem a szeretet. Mert lehet sok mindent tudni a Bibliáról, lehet kívülről idézni belőle, lehet házról házra járni vele, lehet vitatkozni róla, de ha nem növekszik a szeretet, akkor a legfontosabbat nem értettem meg. Az evangéliumban az apostolok egyszer panaszkodnak Jézusnak. Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben tesz jót, de nem tart velünk. Jézus pedig azt feleli, aki nincs ellenünk, velünk van. Jézus nem az érdekli elsősorban, hogy ki melyik csoportba tartozik, hanem az, hogy ki szeret jobban. Szentírás vasárnapján ezért tegyen fel a kérdéseket. Mit tesz velem Isten igéje? Jobban szeretek tőle? Türelmesebb lettem? Kevésbé ítélkezem? Könnyebben bocsátok meg? Közelebb kerültem Istenhez és az emberekhez? A Szentírás célja nem az, hogy több bibliai idézet legyen a fejemben, hanem hogy több szeretet legyen az életemben. Ez pedig szükséges mindenek előtt önmagamba néznem és megbékélnem azzal az emberrel, aki vagyok. Nem mentegetve a bűneimet, hanem felismerve azt, hogy Istentől szeretett bűnös ember vagyok. Nem azért indulok Isten felé, mert már tökéletes lettem, hanem mert ő szeret. Így érkezünk oda, ahonnan elindultunk. Minden Istennél kezdődik. Az ima, a hit, a megtérés, a Szentírás története, és végül a szeretet is. Nekem csak válaszolnom kell rá.
0: Sajgó Balázs atya emlékedését hallották az évközi 26. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
1: A napverset.

0: Rónai György, jelenlét. Nézz föl az égre, ott van felhők és csillagok közt. Pillancs körül a földön, ott van fűben, virágban, állatok ámuló szemében, emberek arcán. Áss le a föld alá, csontokból és kövületekből szándékainak lábnyoma dereng feléd. Mindenütt láthatatlan, mindenben látható.
1: Rónai György jelenlét című versét Baranyi Péter mondta el. Rónai György költő, író, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő volt. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai könyvkiadóhoz került lektornak. 1943-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 1945-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től haláláig felelős szerkesztője volt. 1947 és 49 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt. 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedék társaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.

0: A nap imája.
1: Szent Ciprián imája. Milyen nagy a te türelmed, Istenem! Te tőled születik minden egyes nap. Te öntöd a napsugarat jókra, gonoszokra. Te áztatod a földet esőiddel. Jó téteményeidből senki sincs kizárva. Megkülönböztetés nélkül adod a vizet igazaknak és gonoszoknak. Egyforma türelemmel bánsz a bűnösökkel és az ártatlanokkal. Azokkal, akik ismernek téged, és azokkal, akik tagadnak, akik hálálkodnak, és akik hálátlanok. Gyakran, sőt állandóan keserítenek a sértések, de te mégsem engeded szabadjára méltatlankodásodat. Türelmesen vársz az ítélet napjára, s mivel a te hatalmadban van a megtorlás, inkább türelemmel hosszan várakozol, vagyis kegyességedben inkább elhalasztod az ítéletet arra várva, hogy az ember gonossága, ha egyáltalán lehetséges, végül mégis megváltozzék.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya,
1: legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozik, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és

0: Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egyházi híreket hallanak itt, a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Nyíltnak és barátinak nevezte a 14. Leó pápával folytatott beszélgetését Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a Vatikán városban, miután magán audiencián fogadta a katolikus egyházfő. A miniszterelnök magyarországi látogatásra hívta meg 14. Leó pápát, miután pápai áldást kért Magyarországra. A miniszterelnök elmondta, a megbeszélésen szóba kerültek a magyarországi változások, a magyar és az európai emberek előtti kihívások, legyen szó a háborúról vagy az energiaválságról, de hosszan beszélgettek a mesterséges intelligenciáról és az általa okozott kihívásokról, veszélyekről is. Hozzátette, szó volt a magyar katolikus egyház helyzetéről, az egyház által biztosított szociális, oktatási és egyéb szolgáltatásokról, továbbá a keresztény hagyományokról. A miniszterelnök közlése szerint a pápa nagyon sok mindent tud a magyar, illetve a közép-európai helyzetről, valamint a külhoni magyar kisebbségek helyzetéről is. Magyar Péter elmondta, a beszélgetés végén átadta az ajándékokat a pápának, és ő is kapott tőle ajándékot. Közölte, egyik ajándéka a Szentatyának 12. Pius 1956. november 10-én a Vatikáni Rádióban elmondott beszédének kalligráfus által kézzel készített leirata volt. Ez a beszéd a magyarokról és a magyaroknak szólt, és az 56-os forradalom leverésének napjaiban nagy hatása volt Magyarországon és világszerte. Hozzátette, a másik ajándék Mindszenti József bíboros hercegprímás emlékiratainak első New Yorki kiadású példánya volt, amelyet a Szentatya örömmel fogadott. A kormányfő elmondta, a napot a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában kezdték, ahol szentmisét tartottak a delegációnak. Ezután leróhatta kegyeletét II. János Pál pápa sírjánál. Beszámolt arról is, hogy a magyar állam nevében 6000 euró értékben gyógyszereket ajánlott fel annak a vatikáni klinikának, amelyet körülbelül 10 éve hoztak létre a szegényeknek. Solymári Dánielt kinevezték a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia menekültekért és üldözött keresztényekért felelős referensévé. A menekültek és az üldözött keresztények megsegítése különleges felelősséget jelent azok számára, akik békében és a vallásszabadság biztosította körülmények között élhetnek, hiszen napjainkban világszerte emberek milliói kényszerülnek elhagyni szülőföldjüket, és számos keresztény közösség szenved üldöztetést hitéért. Szent Pál apostol buzdítása ma is irányt mutat számunkra, amíg tehát időnk van, tegyünk jót mindenkivel, főképpen hittestvéreinkkel. Írja Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKPK elnöke. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia fontosnak tartja, hogy e területen a Magyar Katolikus Egyház szolgálatában is kifejezésre jusson az evangéliumi szeretetből fakadó felelősség, különös figyelemmel a menekültekre, valamint a hitük miatt üldöztetést szenvedő keresztény testvéreinkre. Új szerzetes közösséggel gazdagodott Debrecen és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye. Szeptember 23-án ünnepi szentmise keretében adtak hálát a Szent Ferenc kisnővérei debreceni letelepedéséért. A szentmisét Palánki Ferenc kinevezett Kalocsa Kecskeméti érsek, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója mutatta be. Koncelebrált Németh István püspöki titkár. Az ünnepen a szerzetes közösség számos tagja részt vett. A rend debreceni közösségébe 4 ferences kisnővér tartozik. A szentmise kezdetén Palánki Ferenc megáldotta a nővérek új otthonát, a Szent István templom egykori plébánia épületében kialakított rendházat és annak kápolnáját. Homiliájában arra hívta fel a figyelmet. A meghívás alapja mindenek előtt az Istenbe vetett bizalom. Nagy belső szabadságot jelent, amikor az ember képes rábízni az életét Istenre, és nem saját terveit akarja mindenáron megvalósítani, hanem az ő eszközévé szeretne válni. A főpásztor a nővérek debreceni letelepedését egy hosszú folyamat beteljesedésének nevezte. Mint mondta, különleges ajándék, hogy Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján ferences közösség alapíthat házat Debrecenben. A nővérekhez fordulva hangsúlyozta, letelepedésük nem valamiféle látványos csoda, hanem Isten akaratának kereséséből és felismeréséből született. Isten idehív benneteket Debrecenbe, fogalmazott. A közösség tagját, Ráhel nővért hallják.
2: Az új rendházunknak a megszentelésére, az új kápolnánk megáldására, püspökatyának köszönhetően, és nagy öröm van bennünk, hogy közösségünk Szent Ferenc kisnővérei most már Debrecenben is itt jelen lehetünk. 4 nővértársam költözött ide a nyáron, egy nagyon szép, izgalmas, ferences gyökerekkel rendelkező házba, hiszen 1942 és 50 között lakott már itt egy ferences közösség, közülük 2 később vértanúk is lettek. Tényleg nagy megtiszteltetése számunkra, és figyeljük a szent lelket, hogy hova hív minket, kikhez, milyen szó.

áldás. A 10 órási ünnepi szentmisét a Szent István Rádió és a Szent István Televízió is élőadásban közvetíti. Az Egri Bazilikában szeptember 27-én most vasárnap tartják a Szent Mihály búcsút, amely este 6 órakor ünnepi vesperással kezdődik, majd 7:30-kor lesz a búcsúi szentmise. Ezt Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatja be, amely gyertyás körmenettel ér véget. A szentmisét szintén közvetíti szerkesztőségünk élőben. Jelenlét, jelen vagy? Címmel rendezik meg idén október 3-án az őszi nagymarosi ifjúsági találkozót. A Dunaparti városba ezúttal is fiatalokat, családokat, közösségeket és minden régebb óta fiatalt várnak, közös imára, elmélyülésre és találkozásra. Rohannak a hétköznapok, pörögnek a feladatok, tervezzük a jövőt, vagy éppen a múlt eseményeit idézzük fel, közben pedig könnyen elillan a legértékesebb pillanat, a most. Az őszi találkozó arra a nagyon mai kérdésre irányítja a figyelmet, hogy képesek vagyunk-e igazán jelen lenni a saját életünkben, a kapcsolatainkban és Isten előtt. A nap mottója is erre hív: taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni. A szervezők szerint a fizikai jelenlét önmagában még nem feltétlenül jelent valódi kapcsolódást. Lehetünk folyamatosan elérhetők az online térben, miközben nem figyelünk arra, aki mellettünk van. Isten azonban a jelenben akar találkozni velünk, a csendben, a munkában, a szolgálatban, a teremtett világ szépségében és a másik ember tekintetében. Nagymaros egy napra teret ad ahhoz, hogy a résztvevők kilépjenek a mindennapok zajából, és figyelemmel forduljanak önmaguk, egymás és Isten felé. A találkozó programja 9 órakor kezdődik a nagymarosi plébánia udvarán. A 10 órakor kezdődő előadást Ferenczi István és a Koret Lumen Kriszti közösség tartja. A nap során szentségimádás, gyónási és lelki beszélgetési lehetőség, valamint különféle fakultációk és műhelyek segítik az elmélyülést és a személyes találkozásokat. A 16 órakor kezdődő ünnepi szentmise főcelebránsa Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek lesz. A találkozó zenei szolgálatát Martin Dorka és csapata végzi. A szentmise után közös éneklés, tánc és kötetlen együttlét zárja a napot. A találkozóval párhuzamosan a Gyerekmaros 3 és 16 év között kínál kiscsoportos programot. A gyermekeket 8 óra 30 és 9 óra 40 között fogadják az altáborok gyülekezési helyszínein. Ezt követően játék, szentségimádás és lelki programok várják őket a nagymarosi réten. A szentmisén részt nem vevő gyermekeket 15 óra 30 és 15 45 között, a szentmisén résztvevőket 17:45-kor adják át a kísérőknek. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A Gyermekmaros önkéntes csoportvezetőket is vár. A felkészített vezetők korosztályos 20-25 fős csoportokban kísérik a gyermekeket. Jelentkezni a Gyerekmaros honlapján lehet. A Jászberényi Barátok templomának búcsúja október 4-én vasárnap lesz. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik, melyet Medvegy János címzetes apát Horthy plébános mutat be. Mindenkit szeretettel várnak. Sok szeretettel hívják a kedves érdeklődőket október 10-én Gyöngyösre a Tűz találkozóra. 15 és 19 óra között lesz a program, melynek helyszíne a gyöngyösi Szent Bertalan templom. Az esemény mottója: azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire vágyom rá, hogy már fellobbanjon. Mi is ez a tűz? Isten szeretete, amelyre egész életünkben vágyakozunk. Az a szeretet, amely átformál, betölt és új életre kelt. Ezen a délutánon együtt szeretnénk keresni és megtapasztalni ezt a tüzet, Isten jelenlétét és szeretetét, amely újra lángra tudja lobbantani a szívünket, írják a szervezők. A délután programjában evangélium hirdetés lesz, dicsőítés, tanúságtételek, közbenjáró imádság és szentmise. A tűztalálkozóra a belépés ingyenes, regisztráció sem szükséges, nagy szeretettel várnak mindenkit. Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez.
A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban, határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak.

0: nyitottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival is közösen szervezett programokban vehettek részt a fiatalok. Elérhető a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációja. A világhálón régóta elérhető a Szent István Rádió, azonban az a tapasztalat, hogy a rádióhallgatók egy része alkalmazáson keresztül is szeretné elérni az adást. Egy mobil alkalmazás több mindenre lehetőséget ad, így a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, s közvetlenül lehet csatlakozni a Szent István Rádió közösségi média felületeihez. Az alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein is. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
1: Reklám. A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
4: Téged is vár az egri érseki fiúkórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
4: Koncertezz velünk.
5: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
4: Legyen sok új barátod.
5: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
4: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
5: Itt csak fiúk vannak.
4: Együtt tanulunk megénekelni.
5: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
4: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
5: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
6: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
7: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai nap szentírási részletéhez tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor egyszer Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele, megkérdezte tőlük: kinek tartanak engem az emberek? Ők így válaszoltak: van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások szerint viszont a régi próféták közül támad fel valaki. Ő tovább kérdezte: hát ti kinek tartotok engem? Péter válaszolt: az Isten fölkentjének. Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt ne mondják el senkinek, majd hozzáfűzte: az emberfiának sokat kell szenvednie. A vének, főpapok és írástudók elvetik őt, megölik, de harmadnapra feltámad. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Dolgozzatok, hiszen én veletek vagyok, mondja a seregek ura. Nagyobb lesz ennek az újháznak dicsősége az elsőnél, mert ezen a helyen adok én békességet. Még egy gondolat a templom építésről. Láthattuk, hogy lassan halad. Nem volt elég pénz, és a bevándorolt pogányok is állandóan zavarták az építkezőket. Ezek azonban külső akadályok, s lelki életünkben sohasem a külső akadályok a legnagyobbak, hanem a belsők. Márpedig éltek olyan idős emberek a fogságból hazatértek között, akik még látták a salamoni templom dicsőségét, s az ő szemükben a mostani új vállalkozás bizony siralmasan jelentéktelen és szegényes volt. Nosztalgiázásuk, kis hitűségük viszont belülről kezdte ki a nép lelkesedését. Persze, emberileg megértőnek kell lenni, de a cselekvésben az Úr sugallatára az új utakon kell járni. Saját lelki életünkben sem megyünk semmire a nosztalgiázással. Ageus érve az új, de szerényebb külsejű templom mellett az, hogy ennek a templomnak a dicsősége nagyobb lesz, mert ebben jelenik meg a Messiás, s vele az örökkévaló Isten békessége. Ez ránk is vonatkozik. Isten jelenléte a fontos. Hiába voltak valaha szebbek, jobbak a lelki életünk díszletei, most a szegényesebb körülmények között is jelen lesz bennünk Isten, ha figyelünk rá. Sőt, a lelki életben előre haladva törvényszerűen jelentkezik egy egyszerűsödés, mintha Isten maga akarná lecsupaszítani szívünket, hogy a végén egyedül ő maradjon nekünk. Így aztán minél közelebb van halálunk napja, a lelkünk templomának szóló ígéret annál reálisabb. Kezdeti nagy terveinkhez, lelki vállalkozásainkhoz képest a jelen állapot mérhetetlenül szegényesnek tűnhet. Mégis, ebben a végletekig leegyszerűsödött, már-már nyomorúságos állapotban egyre inkább érezhető a közeledő Úr jelenléte, aki hamarosan megjelenik, hogy magához vegyen, és megadja örök békességét.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumát szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Ty si Boží Mesiáš, syn človeka musí mnoho trpieť. Keď sa Ježiš o samote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: za koho ma pokladajú zástupy? Oni mu odpovedali: za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. A vy ma za koho pokladáte? Opýtal sa ich. Odpovedal Peter: za Božieho Mesiáša. Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať, a dodal: syn človeka musí mnoho trpieť. Starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Most roma nyelven ismerhetik meg a mai nap evangéliumát.
5: Kana jok harkor kolo rudi laspes, numa leskesit járdesas lekot helesa, puslas lendar. Kaske ingre malle manusa. Kadi pendeleske, sikon le boladari ankoske, sikon le illéseske, káver zséne pale kodi pennenke, vare szabodul mutano proféto zsuvindi szájlas opre. A tuncsi karinglende boldaspes. Hajtume? o Petro das Dumaleske, le Devlesko opre machlosan. Pelende poronci sardas, ke te naden duma pakadik hanikaske. Ke pendas majdúr, le manuseske sáveske butsite csinyú ilpes, le pure le iskirimaske zsanitóri, le sérut nerasaje csipinzsáren kadi, mudáren lesz, bapotrito gyesz zsuvin gyolpe.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumi részletét német nyelven.
6: Evangelium nach Lukas. Jesus betete einmal in der Einsamkeit und die Jünger waren bei ihm. Da fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Sie antworteten, einige für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere sagen, einer der alten Propheten ist auferstanden. Da sagte er zu ihnen, und ihr, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, für den Messias Gottes. Doch er verbot ihnen streng, es jemandem weiter zu sagen. Und er fügte hinzu, der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er wird getötet werden, aber am dritten Tag wird er auferstehen. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: Radonezi Szent Gergely apát. Rosztov mellett született 1319-ben, meghalt Radonezben, Zágorsz mellett 1392. szeptember 25-én. Körülbelül 73 évet élt. Szergej atya a Moszkvától északra fekvő rosztovi fejedelemségben született nemesi családban. A kerességben a Bertalan nevet kapta. Még két fiú testvére született, István és Péter. Politikai okok miatt szülei a Moszkva közelében fekvő Radonezbe, onnan pedig Hotkovóba költöztek. Ekkor testvérével Istvánnal elhagyták őket, kivonultak a közelben lévő nagy fenyőrengetegbe, és ott letelepedtek. Fenyőfából kis kápolnát, mellé két cellát építettek. Ez lett idővel a híressé vált Szent Háromság kolostor magva. István nem sokára belépett a moszkvai Epifánia kolostorba, így Bertalan 20 éves korában egyedül maradt. Egy szerzetes pap barátja időnként meglátogatta, majd beöltöztette szerzetessé, és a Szergej nevet adta neki. Szergej nehéz körülmények között élt, a téli nagy hideg, a sok koplalás és a vadállatok veszedelmei kemény próbára tették. Sokszor elfogta az aggodalom és a rémület, lelki gyötrelmei is voltak, hogy vajon helyes úton jár-e. Isten azonban nem hagyta el, és lassanként társak csatlakoztak hozzá. A fa templomot kibővítették, új kunyhókat emeltek, és 12 főre nőtt a közösség. Szergejt pappá szentelték, majd később elöljáróvá választották. Közösen imádkoztak, de külön-külön laktak. Csak 1354 körül vezette be Szergej a főpásztor tanácsára a szigorú regulát, ekkor építettek közös ebédlőt és nagyobb templomot. Szergej apát példát adott alattvalóinak az imában, a munkában és a könyvek szeretetében. Fát vágott, a kertben dolgozott, kenyeret sütött. Szelíd és alázatos szívű volt, de nem hiányzott belőle az elöljárói szigorúság sem. Oly szegények voltak, hogy sokszor az éhhalál küszöbén a csodatevő Isten mentette meg csak őket. Életszentségének híre bejárta Oroszországot. 1392. szeptember 25-én halt meg. Emlékezzünk meg Szent Móricról és társairól, akik vértanúk lettek. Agaunumban haltak meg 284-293 között. Mór, vagy latinosan Mauritius, valamint társai, tébai légió katonái voltak. Valamennyien az alsó egyiptomi Téba környékéről származtak. Ez a vidék korán keresztény lett, így az innen származó római katonák is azok voltak. A hagyomány azt tartja, hogy a mai Svájc területén lévő Agaunumban haltak vértanú halált Jézusért 293 táján. A tébai légió vértanúságát egy régi hagyomány alapján egy lioni püspök írta meg. A következő beszámolót írta Maximianus Diocletianus társcsászára, a keresztények üldözésére indult. Aki Jézust megmerte vallani, azt vagy megkínoztatta, vagy megölette. Ha háborút nem viselt, katonáival a keresztényeket kezdte üldözni. A tébai légió megtagadta ezt a parancsot. A császár azokban a napokban a táborhoz közel tartózkodott. Azonnal jelentették az engedelmesség megtagadását. Ő égtelen haragra gerjedt. Megparancsolta, hogy tizedeljék meg őket, és akikre a sors esik, az karddal öljék meg. Azt hitte, hogy a tizedelés eredményt szül. Pontosan az ellenkezője történt. Ezért egytől egyig a légió minden tagját karddal megölette. Lelkesítőjüket mórt sem kiméltették. A vértanúk sírja fölé hamarosan templomot építettek. Később egy kolostort emeltek mellé, amelyet róla neveztek el. Szent Móricz és társai, a középkori lovagrendek és katonák égi védőszentjei.
9: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége. Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: időben.
1: Szeptember 25-e, péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Eufrozinákat és Kendéket. Az Eufrozina görög eredetű mitológiai név, a három grácia egyikének a neve. Jelentése vidám, vidámság. Az Eufrozinák védőszentje, azaz Eufrozina, aki alexandriai szerzetesnő volt, mesés életrajza szerint, hogy atya elől elrejtőzhessék, férfi kolostorba vonult, és ott emelkedett az életszentség magas fokára. 470 körül hunyt el. A Kendek Kazár magyar eredetű név, a régi magyar Kündű személy névből származik. Az ótörök méltóság névből való. Levédiában és Etelközben az ős magyar törzsszövetség fejét nevezték így. A Kendék védőszentje az a Principius, akinek neve fejedelmit jelent, Szent Remik testvére volt ő, a mai Franciaországban levő frankkori város püspöke. Ő 505 körül hunyt el. Megemlítek még egy másik Szent Reguluszt is, akinek neve királyfit, kisebb királyt jelent, és akit az afrikai vandálok számkivetésbe küldtek. Itáliába került, és ott Totilla gótjaitól szenvedett vértanú halált. Ő 546 körül hunyt el. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Eufrozina és Kende nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem fogadják szeretettel a most következő zeneszámot. Mi ezzel a felvétellel köszöntjük az ünnepelteket, akiket a Jóisten éltessen még sokáig.

kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz szeptember 25-e, fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1909-ben született Szeló Gábor evangélikus lelkész, 2000 ember megmentője. 1944. márciusától kezdve Raffai Sándor püspök megbízásából elkezdte a zsidó gyermekek szervezetmentését. 1944 karácsonyáig 32 otthonban szervezte meg a gyermekek elhelyezését és ellátását a svájci Vöröskereszt támogatásával. Ezért a tevékenységéért kapta meg 1972-ben a Világ igaza címet. 1945. szeptemberében, 5 hónappal a Magyar Köztársaság kikiáltása előtt közel 800 menekült gyermekkel megalapította a gyermekköztársaságot az Ohligeti Pax gyermekotthonban. A gyermekek ünnepséget szerveztek, könyvtárt, énekkart alapítottak. Szakmát is tanulhattak, nem volt kötelező a munka, de szívesen dolgoztak a közösségért. A gyermekköztársaságnak alkotmánya is volt, és önálló törvénykönyvet is alkottak. A Nemzetközi Vöröskereszttől kaptak csak segítséget, így 1950-ig sikerült életben tartani az intézményt. A megmentett gyermekek egyike volt Olá György, a későbbi Nobel-díjas tudós. Emlékezete úgy is tovább él, hogy utca is viseli a nevét. 1922-ben született Bába Mihály író, műfordító, költő, aki 1945-től újságíró, a Népszava, a Magyar Hírlap, majd a Magyar Hét munkatársa volt. 1978-tól 82-ig a Magyar Szemle lengyel kiadásának felelős szerkesztője. Az 50-es évek óta fordít lengyel szépirodalmat, elbeszéléseket, hangjátékokat, novellákat, meséket, és közel 30 regényt írt. Fő művei közül megemlítem a Csintalan tapsi füles, a Lóháton és a Reggeltől reggelig című munkáit. 1943-ban Vajdácskán született Csomós Mari színésznő, aki Jászai Mari és Szoddíjas érdemes művész. A Színház és Filmművészeti Főiskola elvégzése után pályafutását 1965-ben a Veszprémi Petőfi Színháznál kezdte, majd a Kecskeméti József Attila Színház, a Szolnoki Szigligeti Színház és a Nemzeti Színház tagja volt. 1983-tól a Katona József Színház tagja 1994-ig, amikor az Új Színházhoz szerződött, ahonnan 1998-ban ment át a Radnóti Színházba. Jelentősebb színházi szerepei mellett filmek közül játszott a Makram, a Cserepes Margit házassága, a 8. stáció, az 1000 év, a Hallgatás áram és az Írott Malaszt című filmekben. Munkásságát Szoddíjjal, Jászai Mari díjjal, érdemes művész címmel, Kossuth díjjal és Radnóti díjjal is elismerték. 1947-ben született Kis Irén írónő, költőnő, színműíró, aki 1972-től a Magyar Rádió munkatársa volt. Vizuális költészeti műveit New Yorkban, San Franciscóban, Rómában és Budapesten állította ki. Mai olasz és amerikai költőket fordított, művészetkritikákat is írt. A romantika és az avantgárd irodalmát kutatta. 1990-ben elnyerte a Brinzai Fesztivál aranyérmét. 1990-től az ELTE BTK összehasonlító irodalomtudományi tanszékének adjunktusa, majd docense lett. Főművei közül megemlítem a Szélcsend, az Állókép, a Magánrecept, a Tiszták, Hősök, Szentek és az Álmodtam egy várost című műveit. 1983-ban született Varga Dániel vízilabdázó, aki 2001-ben ifi Európa-bajnok, 2002-ben junior Európa-bajnok bronzérmes, szintén 2002-ben KEK győztes volt a Vasassal, és magyar kupa győztes, szintén 2002-ben a Vasassal. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1888-ban hunyt el Rök Szilárd ügyvéd, aki szerény élete végén nagy összeget adományozott jótékony célokra. Emlékezete úgy is tovább él, hogy Budapest 8. kerületében utca is viseli a nevét.
1981-ben hunyt el Balázs Samu, Kossuth Díjas színész, akit láthattunk a Ludas Matyi, az Úri Murim, a Felszabadult a Föld és a Lilionfi című alkotásokban. A színművészeti főiskolát 1928-ban végezte el, és a kolozsvári Magyar Színházhoz szerződött, ahol hős szerepeket játszott, például a Bánkbánban és az Ember tragédiájában. 1938-ban a Budapesti Nemzeti Színházhoz szerződött, de itt csak epizód szerepekben mutatkozhatott be. Igazi tehetsége 1945 után bontakozott ki, amikor is feltűnt fanyar humorával és klasszikus darabok méltóság teljes alakjainak ábrázolásával. Nyugdíjazása után 1970-ben szerepekre szerződve a Madár Színházban lépett föl. 1946-tól 52-ig a Színház és Filmművészeti Főiskolán beszédművészetet és színészmesterséget tanított. Utoljára Firsz szerepében láthatta őt a közönség Csehov Cseresznyéskert című művének televíziós változatában 1979-ben. 1989-ben hunyt el Lehel György, Kossuth Díjas karmester. Aki nagy érdemeket szerzett a kortárs magyar szerzők műveinek itthoni és külföldi népszerűsítésében. Közreműködésével 62. 20. századi magyar zeneszerző 256 műve került előadásból vagy stúdió felvételből rögzítésre. Külföldi fellépései alkalmával rendszeresen műsorra tűzte Bartók, Kodály, Liszt és Dohnányi, valamint Kadosa műveit, de nagy érdemeket szerzett Bach, Haydn, Mozart és Beethoven műveinek tolmácsolásával is. A Magyar Állami Operaház előadásait is több alkalommal vezényelte. Többek között 1983-ban az ő közreműködésével újította fel az intézmény Puccini Pillangó kisasszonyát. Repertoáriában döntően a klasszikus, a romantikus és a modern művek szerepeltek. Beleérző készsége révén azonban elsősorban a romantikus és a kortárs művek szakavatott tolmácsolója volt ő. 2009-ben hunyt el Bújtor István színész, rendező, vitorlás versenyző, Bud Spencer magyar hangja. Segédmunkásként és pincérként kezdett dolgozni. 1964-től szerepelt tévéfilmekben, volt a Győri Kisfaludi Színház, a József Attila Színház, a Pécsi Nemzeti Színház, az Irodalmi Színpad és a Víg Színház tagja. 1978 és 88 között dolgozott a MA filmnél. 1990-től a Bújtor Film Kft. Ügyvezető igazgatója volt. 1979-ben kapott Balázs Béla díjat. Jelentősebb színpadi szerepei mellett olyan filmekben láthattuk, mint a Sándor Mátyás, a Pogány Madonna, a Három testőr Afrikában, a Fekete gyémántok, a Kőszívű ember fiai, a Bors és az Álmodozások kora. 2011-ben életének 92 éves korában elhunyt Kenderesi Tibor színművész, a Víg Színház tagja, Dagobert bácsi szinkron hangja. Kenderesi Tibor Gobi Hilda életműdíjas színművész volt, aki Újvidéken született 1920. május 15-én. 1953-ban végezte el a Színművészeti Akadémiát, de már 1951-től játszott a Szegedi Nemzeti Színházban és a Budapesti Nemzeti Színház stúdiójában. 1954-ben az Egri Gárdonyi Géza Színházban kezdte pályáját. Játszott a Pécsi Nemzetiben, a Veszprémi Petőfi és az Állami Dériné Színházban. 1981 óta volt a Víg Színház tagja. Utolsó Víg Színházi szerepét, a Dzsungelkönyve kobráját több százszor játszotta a Pesti Színházban. 89. születésnapján még a színpadon ünnepelhette őt a társulat az előadás végén. Színházi szerepei mellett egy ország ismerte meg a Walt Disney féle kacsamesség főszereplője Dagobert bácsi magyar hangjaként. Számos színpadi szerepem, rádió és szinkron szereplései mellett számos filmben is játszott, köztük az Egy óra múlva itt vagyok, a Tüske a köröm alatt és a Liszt című alkotásokban. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1493-ban Kolumbusz Kristóf 17 hajójával elhagyta Spanyolországot. Ez már a második útja volt az új világ felé. 1513-ban Vasco Núñez de Balboa, spanyol felfedező, első európaiként a Csendes-óceánhoz érkezett.
átkelt a panamai földszoroson, déli tengernek nevezte el az idézőjeles nagy vizet, és őt tartják az első európai embernek, aki látta a csendes óceánt. 1555-ben megkötötték az augsburgi ágostai vallásbékét, amely véget vetett a reformáció kori vallásháborúknak. 1904-ben Apponyi Albert gróf találkozott Theodore Roosevelt amerikai elnökkel. A találkozó az Egyesült Államokban zajlott. 1925-ben a telefonhírmondó RT kísérleti programot adott. 1926-ban Henry Ford bevezette a napi 8 órás és heti 5 napos munkaidőt. 1931-ben Budapesten a Royal moziban vetítették le az első magyar hangos filmet, a Kék bálványt. És végül, de nem utolsó sorban, 1932-ben avatták fel Erzsébet királyné monumentális emlékművét, az Eskü, a mai március 15-e téren. Az ünnepségen ott volt Sisi unokája, az ország és a főváros minden számottevő személyiségem és a budapestiek több ezres tömegem. Az ünnepély a Dunán horgonyzó monitorok dísz sortűzével zárult. Az emlékművet 1953-ban lebontották, de Zala György aranyozott bronzból készült Erzsébet szobrát szerencsére nem olvasztották be. 1986 telén, igaz, nem az eredeti helyén, hanem azzal szemben, az Erzsébet híd budai hídfőjénél újra felállították Erzsébet királyné szobrát a kupolás csarnok nélkül. Kedves hallgatóink, szeptember 25-i kalendáriumunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 13 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Magyarországi látogatásra hívta meg 14. Leó pápát vatikáni látogatásán Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnököt magánkihallgatáson fogadta a katolikus egyházfő. Magyar Péter arról is tájékoztatta a Szentszéket, hogy a Tisza kormány átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot. Újabb működési engedélyt kért Washingtontól az amerikai szankciók alatt álló szerbiai kőolajipari vállalat, mivel a jelenlegi engedély szeptember 30-án lejár. A mostani engedély meghosszabbításának időtartamáról nem közöltek részleteket. Elítélte Oroszország agresszióját és kiállt Ukrajna szuverenitása mellett az ENSZ közgyűlésen mondott beszédében a magyar államfő. Baka András az ukránok szabadságért vívott harcát az 1956-os magyar forradalommal és szabadságharccal állította párhuzamba. A decemberi floridai G20 konferenciát tartaná a legcélszerűbbnek egy háromoldalú háború lezárását célzó csúcsra az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky a szeptember 24-i New Yorkban tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az amerikai féllel már egyeztettek egy ilyen formátum megvalósíthatóságáról. A Kreml szóvivője ugyanakkor azt közölte, hogy még korai lenne beszélni Vlagyimir Putyin esetleges Miami útjáról. A szőlészethez és borászathoz kapcsolódó kulturális és gasztronómiai programokkal várják a látogatókat ősszel Egerben. A Dobó István Vármúzeum közleménye szerint új időszaki kiállítás nyílik a várban, Egri borkóstoló, a szőlőművelés öröksége címmel. Az október 2-től 2027. május 2-ig látogatható tárlat Eger egyik legmeghatározóbb értékének ered a nyomába. A Vármúzeum gyűjteményeiben található tárgyak, dokumentumok, fotók, filmek segítségével tárja fel az évszázadok óta őrzött hagyományos egri szőlőtermelés és borkészítés történetét sokféle szemszögből, a szakmai fogásoktól annak művészi megjelenítéséig. Csaknem 200 programmal és 400 dedikálással várja a közönséget a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál október 1-e és 4-e között. A könyvmustra most új helyszínen a Hung Expo Budapest kongresszusi és kiállítási központban lesz. Négy napos demonstrációt tart hétfőtől a Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor a szervezet elnökségi tagja az Inforádiónak elmondta, a megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a független, jellemzően családi tulajdonú benzinkutak jelenlegi nehéz helyzetére. A mai naptól lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, a főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. A pályázatok már elérhetők a közszolgálás portálon. A pályázatok benyújtási határideje október 15-e évfél. Lannert Judit szerint az új főigazgatók fontos feladata lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása, valamint a magyar és a nemzetközi szakmai és gazdasági partnerkapcsolatok erősítése. Szolnokon folytatja országjárását a miniszterelnök szombaton. Magyar Péter közösségi oldalán azt közölte, hogy a szolnoki Kossuth téren 16 órakor kezdődik majd a rendezvény. Az elmúlt 2 hétben Veszprémbe és Pécsre látogatott el a miniszterelnök. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született és 9452 ember hunyt el. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4, a házasságkötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt itthon, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MTI-vel. Egyre naposabb és melegebb, kora őszi idő várható szeptember utolsó hétvégéjén. A hőmérséklet csúcsértéke lassan emelkedik, vasárnap már mindenhol 20 Celsius fok felett alakul, miközben a hajnalok hűvösek lesznek. Csapadék nem várható, derül ki a Hungaromet Nonprofit Zrt. Középtávú előrejelzéséből. Végül nézzük a mostani időjárásunkat. A több-kevesebb napsütés mellett szétterülő gomoly felhők következtében erősen felhős időszakokra is számíthatunk. Kevés helyen futózápor is előfordulhat. A Dunántúlon az északi szelet élénklökések kísérik. A Dunától keletre azonban gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 17 és 21 fok között alakul. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl le a hőmérséklet. Híreinket hallották.

0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
2: Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. A műsor felelős szerkesztője Kúnya Éva vagyok. Ma egy olyan környezetbarát szert ajánlunk majd figyelmükbe, amely minden háztartásban megtalálható, és még pénztárca kímélő is. Először azonban a különböző kenhető kirémekről, pástétomokról és csatnikról kérdezzem Süye Károlyné Klárika nénit, mit is érdemes ezek közül kipróbálni?
3: Tulajdonképpen a reggeliket is változatos módon elkészíthetjük hús nélkül is. Van egy olyan receptem, hogy hamis kacsazsír. Egy kocka ráma margarin szükséges hozzá, két tojás, kevés olaj, három gerezd fokhagyma, só vagy ételízesítő. Az elkészítése pedig az olajat felforrósítjuk, és beleöntjük a tojást, hogy a fehérje megpörcösödjön, tehát úgy, és azután összekavarjuk az egészet, és mint a rántottát sütjük, és beletesszük közbe az úzott fokhagymát, a három gerezd fokhagymát, és ezt jól megsütjük. A ráma margarint

pástétomot, de ugyanígy készülhet sajttal is, füstölt sajtot kikeverünk margarinnal vagy vajjal, egy kis fokhagymával, akkor az is egy jó kenhető massza van. Tehát minden héten készíthetünk valamilyen másik fajta pástétomot, és akkor ezt váltogathatjuk ez alatt a bőti időszakba. Én a tavalyi görögkatolikus kalendáriumban találkoztam egy nagyon jó pástétommal, ezt szeretném elmondani, a magyaros pástétom a neve, Sikós Juditnak a receptje, ezt el is készítettem, és mindenkinek nagyon ízlett. Hozzávalók egy darab vöröshagyma, 4 gerezd fokhagyma, olaj, 1 evőkanál élesztő, 2 deci zsemlemorzsa, 2-3 deci tej, só, bors, piros paprika, magyaros fűszerkeverék, és 2 darab tojás, 10-15 dek a füstölt sajt, és 15 dek a margarin. Ebből a mennyiségből elég tisztességesen lesz, tehát érdemes megfelezni, vagy negyedelni, és akkor egyik részét lerakni a fagyasztóba, jó lesz a bőt másik felére, vagy érdemes így elkészíteni. Én még amivel kiegészítettem ezt, hogy termelői piacokon lehet vásárolni füstölt tört paprikát, és akkor azzal még inkább azt a füstölt íz, mert a sajtba is, a füstölt sajt is jól kihozza az aromáját, de ezzel a füstölt paprikával még aromásabb lett. Tehát a vörös hagymát és a lereszelt fokhagymát olajon üvegesre pároljuk, hozzáadjuk a szétmorzsolt élesztőt, a kimért zsemlemorzsát, valamint 1 evőkanálnyi piros paprikát. A keveréket rövid ideig pirítjuk, majd tejjel felöntjük, és ízlés szerint fűszerezzük, só, bors, delikált még paprika jöhet hozzá, ilyenkor menjen a füstölt paprika. A felvert tojásokat ezután adjuk hozzá, végezetül hozzákeverjük a reszelt füstölt sajtot, és a kockára vágott margarint, és ezzel összeolvasztjuk. Hát ez különösen finom pirítós kenyére, ahogy a Sikós Judit javasolja, de friss kenyére is. Ezt is készítettem már egy kalász rendezvényre, és ott nagyon ízlett a társaságnak, és a következő receptet már nagyon régen készítettem, mert ez a könyvem elveszett a Biblia helyes táplálkozásról, hát ebben rengeteg olyan pástétom van, amihez nem szükséges hús. Én csak egy élesztős pástétomot szeretnék elmondani. Ez nagyon bevált akkoriban. Már régen készítettem, de ezért lehet. Ehhez szükséges 2 fej vörös hagyma, 10 deka élesztő, a sárga budafoki élesztőt javasolnám, 2 evőkanál vegeta, 2 tojás, 3 evőkanál zsemlemorzsa, 1 kávéskanál őrölt kömény, nagyon finom a római kömény, ezt javasolnám, kevés majoranna, 1 gerezd összenyomott fokhagyma, sok vágott petrezselyem, zöld, só, piros paprika. Egy kislábasba elmorzsoljuk az élesztőt, és körülbelül 5 deci hideg vizet öntünk rá. A vörös hagymát megpároljuk, a felkavart vizes élesztőt hozzáöntjük a megpárolt hagymához, sózzuk, borsozzuk, félig besűrítjük. Állandó kavarás mellett beleszórjuk a zsemlemorzsát, majd tűzről levéve beleütjük a tojásokat. Beletesszük a fűszereket, petrezselyem, zöldet, fokhagymát, és mindezzel jól összekavarva kicsit még sütjük, még a tojás meg nem sül benne. Hidegen, kenyére kenve fogyasztjuk, ez nem lehet sokáig tárolni, mert erősen romlandó, tehát lehet, hogy 5 deka élesztőből kezdje el, aki még nem evett élesztő pástétomot. A májasra hasonlít nagyon az íze, viszont ez is lefagyasztható, ha elkészíti egyszerre az egész mennyiséget. És nem beszélve arról, hogy az élesztő nagyon sok D-vitamin tartalmaz, ebbe a téli időszakba hasznosan jön a szervezet számára, és hát van, aki magába is megeszi az élesztőt, én nem szoktam ilyesmit, de nagyon jó. Akkor van még egy olyan, amit érdemes megcsinálni ebbe az időszakba is, különböző csatnikat. Ez is kiegészítheti a reggel is, vagy a vacsorát, akár mindenhez adható. Hát ehhez, ami fontos, lilahagyma, fokhagyma, bármilyen gyümölcs, fűszerekként a gyömbér, a fahéj, méz, vagy barna cukor, lehet hozzá egy pici erős paprikát is tenni, hogyha nem gyerekeknek készül, és balzsamecet só szükséges hozzá. Itt is megpároljuk a lilahagymát a fokhagymával,

hozzá szereteljük a gyümölcsöt, ezzel is pároljuk, ez lehet ilyenkor egy-két körte, vagy alma, vagy banán, ami most kapható, egy kevés gyömbér, fahéj, amit már mondtam, én mézzel csináltam, és ezt is üvegekbe eltárolható a hűtőszekrénybe egy-két hétig. Hát lilahagymából, abból bőven az egy fél kilóból legalább készüljön.

0: Már Klári néni említette a csírákat. Egyre többször találkozhattunk a boltok polcain is különböző magok csíráival. Ezeket elkészíthetjük mi magunk is otthon. Na de milyen magokat választunk ehhez, és egyáltalán hogyan fogjunk neki ehhez a csíráztatási folyamathoz?
1: Én most négyféle magot vásároltam a bioboltba, de már évekkel ezelőtt készítettem én is csirákat. Hát amit tudok ajánlani, a mustár csirája, a zsázsamag, a retekmag, csicseri borsó, ezek mind nagyon hasznosak, és ezek 2 és 8 nap között kicsiráznak, tehát folyamatosan minden nap valami másat kezdjünk el, és akkor változatos lesz. Hát ami lényeges, hogy kell hozzá egy csirázható tányér, de ez lehet akár otthoni tányér is, nem fontos ezt megvásárolni, és egy evőkanál mag elégséges az első adag elkészítéséhez, és ezt 20 Celsius fokos szobába rakjuk be. Világos legyen, de ne süsse a nap, ez a lényege. Naponta 2-szer kell mindig meglocsolni, de nem állhat alatta a víz. Nem kell alá tenni se ruhát, se csiráztató papírt ebbe, de fontos, hogy minden nap 2-szer hát megspiccelni, nem úgy locsolni, hogy álljon alatta a víz. A mustár csiráját az 2-3 nap alatt a mustármag kicsirázik. Ez kiválóan fogyasztható vajaskenyérrel, levesekbe, joghurtokba, egy kicsit erős íze van, de antibiotikus hatása is van. Tisztítja a nyálkahártyát, epére, májra kedvezően hat, csökkenti az emésztési zavarokat, élénkítő hatása is van, és izomfájdalomat is enyhíti, és vértisztító hatása is van. Tehát érdemes ezt a mustármagot így használni. A zsázsamag az hosszabb ideig csirázik, az 4-7 nap szükséges hozzá, és itt is azt felhívom a figyelmet, hogy víz soha ne álljon a növényen, de ezeket a magokat mielőtt elkezdjük csiráztatni, mindig meg kell mosni. Egy sűrű szűrőbe rakjuk bele azt az 1-2 kanálnyi magot, és mossuk át a csap alatt, és úgy tegyük a csiráztató edénybe. A zsázsamag is enyhén csípős ízű, az viszont egy kicsit kesernyés, műzlibe, joghurtba, túróba, salátába kiváló. A retekmag az 3-5 nap alatt csirázik ki, enyhén csípős ízű, sokféle ételbe használható, nyersen vagy párolva. Hát itt legtöbbet mindegyiknél műzlibe, joghurtra, túróba, salátába, keverékhez rakva, de szerintem így a kenyereket, amit az előbb említettem, pástétomokra megszórhatjuk azt is. Hát először próbáljuk ki, hogy ízlik-e az az íz, és akkor úgy szórjuk meg az egészet. Én szerintem, ha nincs petrezselyem zöldünk, ilyenkor ezek a csirák is helyettesíthetik azokba az ételekbe, amihez javasoltam a petrezselyem zöldet. És hát a csicseri borsó az, ami 2-3 nap alatt elkezd csirázni, íze a friss mogyoró ízéhez hasonlít, sok vasat és fehérjét tartalmaz. Antioxidáns, szabályozza az inzulin szintet a cukorbetegeknél, ez nagyon fontos. A rostanyaga kedvezően hat az emésztésünkre, sokféle ételbe használható, de ez kifejezetten csak párolva javasolt, mert a babhoz hasonlóan viselkedik, és nyersen nem szerencsés. Hát műzlibe, joghurtba, túróba, salátába keverve kiváló ízű. Én most fogom ennek a 4 növénynek a csirázását megcsinálni, bízom benne, hogy elnyeri a tetszésünket. A zsázsamagot már azt, meg mustármagot is csiráztattam, még csicseri borsót nem, de megpróbálom, és majd próbálom használni. Említettem többször azt, hogy vágott petrezselyem kell. Most felmerül az a kérdés, hogy így februárban, márciusban honnan vegyünk zöld petrezselyemet. Hát erre már ősszel gondolhatunk, amikor felszedjük a zöldséget, vagy úgy veszünk a piacon zöldjével együtt zöldséget, hogy felaprítjuk apróra, és berakjuk a fagyasztóba. Most ez többféle formába, én kis üvegekbe szoktam rakni, de akkor több időm van, akkor a jégkocka tartóba tömöm meg, és akkor úgy fagyasztom le, és akkor mindig csak annyi adagot veszek ki, tehát így is lehet. Meg akinek kertje van, és érdemes mindig kint hagyni ősszel egy pár petrezselyem gyökeret, mert az már látom én is, most a kertben nem sok van nekem, de már szép zöld, úgyhogy hamarosan lehet róla csipkedni, de az még kevés. De most valamelyik áruházba vásároltam zöldséget, olyan gyönyörű nagy zöldje volt, úgyhogy most azt is tudom használni, de szoktam összekötni zöld petrezselyemet zellerrel, lesztyánnal is, és akkor azt különböző levesekhez használom fel, tehát érdemes ősszel vagy a nyár derekán már úgy, ha van fölösleges petrezselyem zöldünk, vagy úgy vásárolunk a piacon, hogy jó sok zöldje van, de pont aznap nem kell, akkor azt érdemes így betárolni télire.
0: Ez a jégkocka tartós ötlet, ez nagyon jónak tűnik, hiszen itt is már a mennyiség eleve adott lesz, és mint kvázi egy leves kocka, már a mennyiséget is jobban tudjuk ez alapján.
1: Engem most a leves kockáról jut eszembe, hogy nem mondom, hogy sűrűn csináltam ilyet, de legalább kétszer biztos, és erre több idő kell, meg egy kicsi odafigyelés is, hogy mikor betegség volt a családban, akkor kifejezetten orvosi utasításra abszolút nem használtunk ételízesítőt, mert annyira telítetlen zsírsav benne, meg tehát egyáltalán nem túlzottan egészségesek, főleg ezek a leveskockák nem, és akkor úgy gondoltam, hogy majd én csinálok házi leveskockákat, és akkor lehetett kapni abba az időbe, de lehet, hogy most is, csak most nem figyeltem rá, a pulyka combcsontot, mikor kifilézik, az egy ilyen kocsonyás réteg veszi ott körül, akkor abból vettem egy két adagot, vettem hozzá egy kiló csirkelábat, ugye ez mind azért, hogy kocsonyásodjon meg majd a leves, és jó sok zöldséggel bezöldségeltem, és tengeri sót raktam ebbe, jó sokáig főztem, már a húst, a zöldséget nyilván kevesebb ideig, és akkor leszűrtem a levet, és összeturmixoltam ezt a zöldséget, és akkor összekeverve ezt is jégkockatartóba raktam bele, vagy ilyen fél decis kis műanyag poharakba raktam, és akkor az egy-egy leveshez elegendő volt. Tehát ez is, akinek van több ideje, érdemes elkészíteni, mert nagyon jó íze van, és kiegészíti. Na most mondjuk ezt nem éppen bőti időszakra mondom, aki hús nélkül akar táplálkozni, mert ebbe hús léfoly, de máskor különböző zöldséglevesekhez, egyébhez kiválóan használható.

0: beszéljünk házi praktikákról is.
1: Eszembe jutott egy idős néni, ő kötényeket vart nekem éppen, és mondta, hogy hát kedvesem, azt mondja, én mindig sok ecetet használok itthon a háztartásban, mert mindent azzal takarítok, tisztítok, lefolyót, egyebeket, és mondott egy néhány dolgot akkor ott, és hát kezembe került egy könyv, aminek az a címe, hogy házi praktikák, fortélyok és egyebek, és most ilyen szemmel néztem ezt végig, hogy az ecet mi mindenre jó, és hát teljesen ledöbbentem, hogy 30-valahány dolgot belítettem ebből, és hát úgy voltam vele, hogy ma egyet ki is kell, mert néhányat használtam már ezek közül én is, de mondom, egyet kipróbálok, mert ha ez jó, akkor elmerem mondani a többit is, mert bizonyára a többi is nagyon hasznos. Méghozzá a matt és oxidált résztárgyakra azt a javaslatot, hogy ecet és só keverékével tisztítsuk meg. És akkor elkezdtem, hogy mi is van nekem otthon vörös réz vagy sárga réz, és hát van egy mosaram, amit édesanyámtól örököltem, és egy bányászlámpa, amit édesapámtól örököltem, és ezeknek a tisztítását kezdtem el így sóval és ecet keverékével, és hát megújultak, mondhatom. És a küszöbeimen, az ajtó küszöbein egy-egy vagy két réz lemez fut, hogy ne kopjon le ugye a küszöb, és hát ezek nem voltak már valami szépek, hiába használtam azelőtt elég drágán vásárolt direkt ilyen speciális tisztítószert, nem tudtam őket, és most neki térdeltem a küszöbökhöz ezzel a sós ecetes vízzel, és hát olyan gyönyörűek lettek ezek a részpántok rajta, hogy merem javasolni a többi receptet is, hogyha ez ennyire jó lett. Semmivel nem tudtam még ilyen szépé tenni, talán olyan, majdnem olyan, mint újkorában volt, pedig már 31-nehány éves a házunk, tehát akkor készült ez a lemez rá, úgyhogy tudom ajánlani a többit is, amit elsorolhatok most. Hát, ha nem is mindet tudják megjegyezni a kedves rádió hallgatók, de ha csak néhányat már, akkor is úgy érzem, hogy hasznos elmondani ezeket. A halszag vagy hagymaszag eltávolítása, mosogató vízbe ecetet tegyünk, kinyúlt kötött holmikat rövid időre forró, majd hideg ecetes vízben mátjuk, szűkebbek lesznek annélkül, hogy elveszítenék a formájukat. A fürdőkádnál a csöpögő meleg víztől elszíneződött részét ecettel öntsük le, néhány óráig rajta hagyjuk. Ugyanezt érhetjük el ugyan a citrommal is, tehát nem fogom mindig mondani, de a citrom hasonlóan viselkedik, mint az ecet, csak ugye az jóval drágább. Tehát nem ez a 30-40%-os citromkeverékekre gondolok én. Akkor akik dohányoznak, a szobába érdemes estére tenni vízzel teli tálat, ecetes vízzel teli tálat, akkor elmegy a dohányfüst szaga. Ha hűtőszekrényt rendszeresen időközönként ecetes vízzel kitöröljük, akkor az ételek hosszabb ideig frissek maradnak, nem veszik át egymásnak a szagát. A vízkő eltávolítása a kávéfőzőről vagy a vízforralóról, ha ecet és kevés hideg víz oldattal átfolyatjuk a kávéfőzőn, majd felforrósítjuk a vízforralóba, és majd hideg vízzel jó kiöblítjük ezeket. A kenyeres doboznál is hasznos, ecetes vízzel lehet a legjobban tisztán tartani, ez megakadályozza, hogy a kenyér megpenészedjen. Az eldugult mosdó vagy mosogató kagyló ismét lefolyik, ha egy éjszakára körülbelül 2 deci ecetet öntünk a lefolyóba, és másnap megtöltjük forró vízzel, és egyszerre lefolyatjuk az egészet. A tűzhely főzőlapját ecettel vagy citromlével bedörzsölve tisztítjuk, vagy néhány csepp olajjal kifényesíthetjük. A kristályváza tisztítása ecetből, kávézacból és vízből készült keverékkel megtöltjük, és egy időre állni hagyjuk, utána vízzel jól kimossuk. Akkor a szűknyakú palackba vagy szűknyakú vázába könnyen eltávolítható a szenny és a vízkőfolt. Ha egy összevágott burgonyát, ecetet és sót teszünk bele, és többször összerázzuk, és egy ideig állni hagyjuk, utána vízzel jól kiöblítjük. A szemüvegünket és ecetben mártott pihementes rongyal tisztíthatjuk meg. de az ételeknél is használhatjuk, hogyha az étel túl sós, néhány csepp almaecettel és ugyanannyi cukorral semlegesíthetjük a sóságát. Ha halat elkészítése előtt ecettel bedörzsöljük, nem csak a halíz enyhül meg, hanem nem esik könnyen szét a forgatáskor is, amikor sütjük a halat, és érdemes alkalmazni. A főtt hús ízletesebb és puhább lesz, ha a vízbe egy kevés ecetet öntünk. Az inas hús is megpuhul, ha 2-3 evőkanál ecettel főzzük. És hát ez egy nagyon régi kipróbált, hogy a haj ecetes öblítése után jobban kifésülhető hajmosás után. Gyerekkoromban, amikor csak lehetett, esővízbe mostuk a hajat, és hát akkor még nem voltak ilyen különböző samponok, mint már most lehet rengeteg félét kapni, és még akkor házi szappannal mostunk hajat, és édesanyám mindig ecetes vízzel öblítette le a hajunkat. Kiskorunkban persze később meg magunknak csináltuk, de nagyon jó a lábgombásodás ellen egy gyakori ecetes lábmosás, sőt, sokkal jobban felpuhul a bőr, ezt magam is kipróbáltam, hogy könnyebben lereszelhető a megkeményedett bőr, hogyha ecetbe áztatjuk. És hát itt főleg a nagy takarításnál most én az ablak lemosó vizébe mindig öntök ecetet, és így nem lesz foltos az ablak a későbbiekben sem.
2: Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárika hasznos tanácsait hallották. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt Kónya Évát hallották.
3: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Népzenei kincsestár.
1: Kedves hallgatóink, mai népzenei műsorunkban Sőregi Anna Széki versek című lemezéről készült a szállításunkat hallják. A magyar népzene nem kizárólagosan a népdalkincsünk tárháza miatt vált dúsgazdaggá. Sorra teremnek benne ugyanis olyan ifjú előadók, akik bámulatos képességekkel, valamint a létező művészi eszközök lehető legteljesebb birtokában lépnek elénk. Sőregi Anna e kiválasztottak egyikem. Az énekesnő egyetlen település Szék népzenéjére fókuszál. A helység jellegzetes muzsikáját sokan műsorukra tűzték, kezdve például az első generációs táncházas Sebeskén Mártával, bezárólag a Fonó zenekarral. Sőregi Anna 2022-ben megjelent Széki versek című lemeze nem kisebb feladatot tűzött ki célul, mint hogy minél több arcát megmutassa az eddig fellelhető Széki gyűjtések vokális anyagának. Széki versek. A cím nem csupán az egyes dallamok versszakaira utal, hanem a 19. századi költők verseinek nagyfokú folklorizálódására is, mely bár a magyar nyelvterület nagy részén megfigyelhető, a széki népzenében különösen erőteljesen van jelen. Az énekesnő közeli kapcsolata a széki népzenével, részletes anyagismeretei és gyűjtő munkája minden megnyilvánulásában visszatükröződik. Most őt idézem. E költői világ őszintesége és hozzám egy 21. századi fiatalhoz is szóló üzenetei régóta magával ragadtak. A múltat ugyanis nem eltörölni kell. Ezek az örökérvényű üzenetek a mindenkori új világban is érvényesek. Valja az énekesnő. Személyes hangja összeállításain keresztül megszólítja a hallgatót és ízelítőt ad ebből az érzelemdús, sajátos előadásmódú örök zenéből. Nos, ennyi bevezető után, kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban erről a lemezről válogatunk, tehát Sőregi Anna Széki versek című lemezéről hallanak ízelítőt. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

Amott látok az ég alatt egy zenélő madarat, mely nem vett, nem szánt, sem búzát nem arat. Mégis vígan éli, éltében a nyarat. Megakadt a pennám, nem szűnik kezembe, míg verset nem mondok Szent István nevébe. Éljen hát Szent István neve fennmaradjon, a halál horgára későre akadjon.

Éljen hát Szent István mindig jó reményben, életének napját töltse egészségben. Végre az egekben, örök dicsőségben, vigye fel az Isten a fényes mennyekbe.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott népzenei műsorunkban Sőregi Anna Széki versek című lemezéről válogatotta a zenei szerkesztő Túri Sarolta. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, kellemes időtöltést, szép péntek délutánt kíván önöknek a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra.
1: Délidőben.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit 2026. szeptember 25-én pénteken. A zenéket Túri Sarolta válogatja, a hírszerkesztő Domán Vivien, a technikus kollégák Tompos Péter és Karkus István, a mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa mondja, a szeretet törvénye írja felül bennünk a számítás logikáját. Kedves hallgatóink, műsorismertetésünket követően híreket mondunk, majd Merítés kultúra országos kitekintésben című műsorunk kezdődik. A társulat által létrehozott 4-es-6-ossal, illetve Arthur Miller Két hétfő emléke című drámájával indítja idei évadát a Víg Színház. Az idén is összehozta a Nemzetközi Velencei Tavi Szimpóziont Péter Ágnes szobrászművész, aki újabb munkáiban már az AI felé kacsingat. Az AI ott van a 10 éjszakás kalandban is, de a film rendezője Novák Erik egyáltalán nem örül ennek. Elgondolkodtató fesztiválfilmeket vetít a Cirkó, és Kósa György annó betiltott 7. szimfóniájának ősbemutatójával kezdődik a Nemzeti Filharmonikusok idei évada. 14 óra 5 perctől rádiónk tokai frekvenciáján a lélekműhellyel jelentkezünk, melyben Pap Miklós görögkatolikus parókus, morálteológus az irgalmasságról és a cselekvő szeretetről beszél. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján 14 órakor a Szülőföld című műsorunkban elsőként megismerhetik a 106 éves Rusz Miklósné Bözsi nénit, majd szólunk az EGRI Közösségi Alapítvány idei adománygyűjtő kampányáról. 15 órakor az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk, majd a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban Radoneszi Szent Gergely apát, valamint Szent Móric és társai életét ismerhetik meg. Ezután híreket mondunk, majd a hitvallóban a keresztény házasságról lesz szó. A 16 órai hírek után kívánságműsorunk szól, ezután pedig az iránytű kezdődik. Műsorunkban meghívunk mindenkit a Pszichárt művészeti maratonra, amely ma délben kezdődött, és jelenleg is tart a Miskolci Zenepalotában. Mozi ajánlónk is lesz. Ajánlónkból kiderül, hogy élményfestő maratonra várják az éjszaka is csatlakozni vágyókat.
3: A kutatók éjszakájával egy időben zajlik ez a program. A Miskolci Egyetem be is fogadta a programjai közé, mivel hogy az egyetem a fő partnerünk, professzor dr. Horváth Zita rektorasszony a fővédnöke ennek a rendezvénynek, és az egyetemen véget érnek a programok, azt gondolom olyan 10 óra tájban. A mi programunk még ezután következhet az egyetemisták számára, tehát azért ez egy ilyen nagyon misztikus és izgalmas kaland, akik még nem álmosak, azokat szeretettel várjuk.
2: 17 órakor regionális híreket mondunk, majd a kora esti hírmondót hallgathatják meg. Ezután regionális sporthírekkel jelentkezünk. 18 órától rózsafüzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából, ezután a napi mája is elhangzik, majd újra híreket mondunk. 18 óra 40 perckor a Daloljatok az Úrnak című műsorunkban az Éneklő Egyház 152-es számú Szeretettel jönnek hozzád kezdetű énekéről lesz szó. 19 órától hírekkel jelentkezünk, ezután pedig a könyvjelző szól. Ebben Szabó Magda, az Ajtó című művét ajánljuk elolvasásra Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. 19 óra 45 perctől esti mese szól a gyermekeknek, melyben a Bátor Kakas című mese hangzik el. 19 órától rádiónk tokai frekvenciáján a találkozással jelentkezünk. Az óra első felében versösszeállítást sugárzunk, majd a 4. Miskolci Ars Sacra Fesztivál egyik eseményére látogatunk el. 19 és 20 óra között rádiónk kisújszállási frekvenciáján az Életünk című műsorunkban görögkatolikus műsor szól. 20 órakor híreket és időjárás jelentést mondunk. Műsorismertetéssel legközelebb 20 óra 5 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Magyarországi látogatásra hívta meg 14. Leó pápát vatikáni látogatásán Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnököt magánkihallgatáson fogadta a katolikus egyházfő. Magyar Péter arról is tájékoztatta a Szentszéket, hogy a Tisza kormány átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot. Újabb működési engedélyt kért Washingtontól az amerikai szankciók alatt álló szerbiai kőolajipari vállalat, mivel a jelenlegi engedély szeptember 30-án lejár. A mostani engedély meghosszabbításának időtartamáról nem közöltek részleteket. Elítélte Oroszország agresszióját és kiállt Ukrajna szuverenitása mellett az ENSZ közgyűlésen mondott beszédében a magyar államfő. Baka András az ukránok szabadságért vívott harcát az 1956-os magyar forradalommal és szabadságharccal állította párhuzamba. A decemberi floridai G20 konferenciát tartaná a legcélszerűbbnek egy háromoldalú háború lezárását célzó csúcsra az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky a szeptember 24-i New Yorkban tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az amerikai féllel már egyeztettek egy ilyen formátum megvalósíthatóságáról. A Kreml szóvivője ugyanakkor azt közölte, hogy még korai lenne beszélni Vlagyimir Putyin esetleges Miami útjáról. A szőlészethez és borászathoz kapcsolódó kulturális és gasztronómiai programokkal várják a látogatókat ősszel Egerben. A Dobó István Vármúzeum közleménye szerint új időszaki kiállítás nyílik a várban, Egri borkóstoló, a szőlőművelés öröksége címmel. Az október 2-ától 2027. május 2-ig látogatható tárlat Eger egyik legmeghatározóbb értékének ered a nyomába. A Vármúzeum gyűjteményeiben található tárgyak, dokumentumok, fotók, filmek segítségével tárja fel az évszázadok óta őrzött hagyományos egri szőlőtermelés és borkészítés történetét sokféle szemszögből, a szakmai fogásoktól annak művészi megjelenítéséig. Csaknem 200 programmal és 400 dedikálással várja a közönséget a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál október 1-e és 4-e között. A könyvmustra most új helyszínen a Hung Expo Budapest kongresszusi és kiállítási központban lesz. Négy napos demonstrációt tart hétfőtől a Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor a szervezet elnökségi tagja az Inforádiónak elmondta, a megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a független, jellemzően családi tulajdonú benzinkutak jelenlegi nehéz helyzetére. A mai naptól lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, a főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. A pályázatok már elérhetők a közszolgálás portálon. A pályázatok benyújtási határideje október 15-e évfél. Lannert Judit szerint az új főigazgatók fontos feladata lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása, valamint a magyar és a nemzetközi szakmai és gazdasági partnerkapcsolatok erősítése. Szolnokon folytatja országjárását a miniszterelnök szombaton. Magyar Péter közösségi oldalán azt közölte, hogy a szolnoki Kossuth téren 16 órakor kezdődik majd a rendezvény. Az elmúlt 2 hétben Veszprémbe és Pécsre látogatott el a miniszterelnök. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született és 9452 ember hunyt el. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4, a házasságkötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt itthon, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MTI-vel. Egyre naposabb és melegebb, kora őszi idő várható szeptember utolsó hétvégéjén. A hőmérséklet csúcsértéke lassan emelkedik, vasárnap már mindenhol 20 Celsius fok felett alakul, miközben a hajnalok hűvösek lesznek. Csapadék nem várható, derül ki a Hungarometnon Profit ZRT középtávú előrejelzéséből. Végül nézzük a mostani időjárásunkat. A több-kevesebb napsütés mellett szétterülő gomoly felhők következtében erősen felhős időszakokra is számíthatunk. Kevés helyen futózápor is előfordulhat. A Dunántúlon az északi szelet élénk lökések kísérik. A Dunától keletre azonban gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 17 és 21 fok között alakul. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl le a hőmérséklet. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
6: Énekelj velünk templomokban.
5: Koncertezz velünk.
6: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
5: Legyen sok új barátod.
6: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
5: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
6: Itt csak fiúk vannak.
5: Együtt tanulunk megénekelni.
6: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
5: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
6: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
7: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
3: Reklámot hallottak.
1: Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
8: A társulat által létrehozott 4-es-6-ossal, illetve Arthur Miller Két hétfő emléke című drámájával indítja idei évadát a Vix Színház. Az idén is összehozta a Nemzetközi Velencei Tavi Szimpóziont Péter Ágnes szobrászművész, aki újabb munkáiban már az AI felé kacsingat. Az AI ott van a 10 éjszakás kalandban is, de a film rendezője Novák Erik egyáltalán nem örül ennek. Elgondolkodtató fesztiválfilmeket vetít a Cirkó, és Kósa György annó betiltott 7. szimfóniájának ős bemutatójával kezdődik a Nemzeti Filharmonikusok idei évada. Ezek a mai műsor témái. Köszönti önöket a szerkesztő Farkas Éva.

0: Szeptember 26-án lesz a premierje a 4-es hatósnak, a műfai meghatározását illetően Mulatósnak a Vígszínházban. A darabot a társulat írta, az előadást ifjabb Vidnyánszky Attila rendezi. A Pesti Színházban az első új bemutató pedig október 10-én jön. Arthur Miller Két hétfő emléke című tragikomédiáját Fehér Balázs Benő állítja színpadra. A Vígszínház idei évadáról Rudolf Péter igazgatóval beszélgettem. Három nagy színpadi bemutató, három a Pesti Színházban, kettő a házi színpadon, egy a Víg Szalonban, és van plusz egy bónusz nyárra. Igen. Körülbelül ez az, amit a Víg Színház kínál az idei évadra.
1: Hamarosan bemutatjuk, mert tavaly évad végén elkezdtünk dolgozni ifja Vidnyánszky Attila rendezésében. Talán mondhatom azt, hogy Letargia folytatásaként a 4-6 vagy 4-es-6-os című előadásunkat, ahol egy meghatározó helyszín hozza létre az előadás, bármilyen furcsán hangzik ez a mondat, hiszen egy Budapesten fölelhető kocsma az alaphelyszín, ahova betérnek, aminek vannak törzs vendégei, akik mindenféle ideg és elmeállapotban hozzák be az életüket, menekülnek valami elől, vagy menekülnek valahova, találkoznak idegenekkel, ismerősökkel, tehát egy társulat által létrehozott kortárs darab, ami valamilyen szinten leköveti annak a közösségnek az életét, akik leérettségiztek a letargiában. Tehát lehetne úgy játszani, hogy csütörtök letargia, péntek 4-6.
0: Hát miért is ne?
1: A nagyüzemi lét, ha lehetővé teszi, akkor igyekszünk az egyeztetésekkel, és közben párhuzamosan dolgozunk a Pesti Színházban. Fehér Balázs Benő rendezésében, ő már volt a Vígszínházban egyébként még színészként, rendezőként most debütál. Arthur Miller Két hétfő emléke című darabján dolgozunk.
0: Ebben te vagy az egyik főszereplő.
1: Az egyik, igen. Hát ez egy csapatmunka, és egy remek érzés. El is mentünk egyébként még a Benő vezetésével. Egy autószerelő műhelyben játszódik. Hát mi egy nagyobb intézménybe mentünk, de mégiscsak szembesülhetünk azzal, hogy hogyan működik egy ilyen rendszer.

0: Tehát van egy generációs probléma is benne.
1: Egy másik klasszikus, majd párhuzamosan a Pesti Színházban lesz a Bohém Élet Való Péter rendezésében.
0: Igen, hát itt készül egy új alapanyag, természetesen a libretto és a film is szerepet játszik benne, és a szociális érzékenység itt is benne van, hiszen olyan fiatalokról beszélünk, akik annak ellenére próbálják megőrizni a kedélyüket, hogy egyébként nem sok okuk van rá, hogy jól legyenek. És az ember arra gondol, hogy ma egy fiatal embernek, hogyha nincsen lakása, akkor mennyi esélye van, ha nem tehetős szülők vannak a háttérben, hogy egyről kettőre jusson. Nem nehéz nem megtalálni a kapcsolódási pontot, még akkor is, hogyha, hogy Valló Péter mondta, akkor megkérdeztem tőle, hogy korban tartja, vagy nem. Akkor azt mondja, hogy önmagában az alapmotívum, ugye a tüdőbaj, az egy X ponttól már kezelhető volt, tehát úgy maradunk, azonosulni fogunk a problémával akkor is, hogyha ez a picit romantikus világba tesszük, és erre a romantikára meg szükségünk is van.
1: A Csárdás királynő feltáltan az egyik legnagyobb slágere lesz az évadnak, és gondolom hosszú-hosszú éveken át fogjátok még játszani, mert ez egy levehetetlen klasszikus operett Mohácsi János rendezésében. Itt is lesz újra gondolás.
0: Igen, hát babonámul az ember nem mond ilyeneket, de ez van a fejében. Annak örülök, hogy János, akinek az utolsó munkája is itt, nem annyira régen az üvegcipő megmozgatta a társulatot jó értelemben. Az ő vele való munka az mindig közben egy társulatkovácsoló munka. Olyan főszereplőkkel, akikkel ő már dolgozott, olyanokkal, akikkel most fog először dolgozni. Tehát mindenképpen sistergős helyzet lesz. És ennek 2027 márciusában lesz a bemutatója.
1: A Pesti Színházban is lesz egy fontos bemutató Woody Allen Kék Jászminja, és amiért még fontos, hogy visszatér Hegedűs D. Géza, ami nagy öröm mindannyiunknak, rendezőként tér vissza.
0: Igen, de meg kell mondjam, hogy mi már dolgozunk együtt, tehát Géza benne van az Arthur Miller darabban is, és még föl fogjuk újítani, rávártunk a Sirályt. Tehát játszani előbbe elkezd majd, azért de nagyon jó érzés, hogy most már egy kisebb, de jelentős szerepben együtt tudunk dolgozni, és valóban Woody Allen Blue Jasmine, Kék Jasmine című filmjének az adaptáció. Itt is egy saját anyag készül, Hársink Hildával dolgoztak a film alapján, de mégiscsak a színház szabályra egy kicsit átalakítva hoznak létre egy új anyagot.
1: A házi színpadon két bemutató lesz Pelső Szirika, illetve Zsoltér Sándor rendezésében.
0: Azt kell mondjam, hogy a tudatalattink működött valahogy, ahogy ez az évad összeállt, és tényleg véghúzódik benne valami szeretetteljes empátia, és közben nyilván egy mögöttes dű, hogy miért vannak partvonalon hagyva emberek, miért nem tanul semmit az emberiségben, miért ilyen önző. Ugye általában az ember is figyel befelé, amikor a környezetére kelljen figyelni. Ugyanúgy egy érdekes történet, hogy Déri Tibor Kedves Bóper című legényéből írt egy színházi anyagot Zsoltér Sándor, Rungár Júliával karöltve. Déri Tibor egyébként a Víg Színházban már egyszer Kapás Dezső által megrendezett operéből csinált egy saját anyagot, ami arról szól, hogy egy idős író harcol a korával, a saját szexusával, a saját múltjával, jelenével és a rövidnek látott jövőjével, és az az érdekes, hogy miközben ez olyan keserű történetnek tűnik. Én nem is emlékszem, hogy a Sándor mikor rakott le egy olyan anyagot, amiben ennyi humor van, tehát valami egészen különös anyag, és Pesőrci Rékat visszatérő álmom, hogy Apám vállán ébredek című kortárs regényből készít Komán Attilával egy színházi változatot, ahol pedig egy fiatal író harcol a saját családjával, apjával, önmagával és a világgal. Tehát ahogy azt mondtam, hogy a Letargiát érdemes lenne egymás után játszani a 4-6-tal, itt is azt éreztem, hogy érdemes lenne szombaton az egyiket, vasárnap a másikat megnézni, mert ilyen különös rímelés a két anyag egymásra.
1: A negyedik játszóhely a Víg Szalon.
0: A Víg Szalonban pedig Újmészáros Károly rendezi a Szobatárs című kortárs anyagot, Petrik Andrea és Egyi Barbara főszereplésével, és nagyon nagy öröm, hogy a tavalyi színházi estek tudnak folytatódni a Szalonban, hiszen ott volt Radnai Csilla. Az Omerejze című műve, ami éppen most egy díjat is nyert, és ez nagyon jó, hogy amellett, hogy egy találkozási pontnak gondolom a Szalont az eredeti logikájával működtetve behozni embereket, olyanokat is, akik lehet, hogy nem ülnének egymás mellett, de most üljenek le és beszélgessenek, meg is újult a Szalon, egy újabb részt rendbe hoztunk, és lehet előadás előtt, után is beszélgetni. A Szalon lét, szerintem erre szükségünk van mindannyiunknak.
1: Volt egy bónusz bejelentésetek, Petőfi Musical, először most Szegeden nyáron, majd utána itt.
0: Így van, ez az első eset, hogy a Víg Színház a Szegedi Szabadtérével kooperál. Nagyon régóta zajlik a munka, szóval hogy Horváth Csaba bevonódott, mint rendező, az tekintettel az előzményekre, az is egy jó jel. Dés László és Geszti Péter, ugye egy is része a Víg Színház életének. Csaba rendezett prózát is, és annak idején, ugye beszállt a Pál utcában,

0: fontos eleme volt az ő működése annak, hogy máig is megy a Pál utcai. Körülbelül egy év múlva lesz itt nálunk a bemutató, ezt majd egy blogban fogjuk játszani, és előtte pedig Szegeden 4-5 előadáson ismerkedett meg a Petőfi történettel. Erről egyelőre többet nem akarok mondani, zajlanak a munkák, mert szinte megvan az összes dal, de hát ez még egy fortyogó valami, amit majd akkor térünk vissza, amikor még többet tudunk.
1: A Végszínház idei évadáról Rudolf Péter igazgatót hallották.

0: Az idén is megrendezték július végén, augusztus elején a Nemzetközi Velencei Tavi Szimpóziont, immár a 20-at, ami elsősorban az alapító és művészeti vezető Péter Ágnes szobrászművész elszántságának köszönhető. Ő az a fajta alkotó, aki a legzordabb körülményekben is megtalálja a létezés lehetőségeit, s talán ezért is érthető, hogy művészként miért nyitott a mesterséges intelligencia felé. Vele beszélgettem. Az idén is megrendeztétek a Velencei Tavon a Nemzetközi Velencei Tavi Szimpóziont, már 20-adjára. Az első kérdés, ami minimum mindenkiben felvetül, aki látja, hogy mi zajlott ezen a nyáron Magyarországon hőkupolákkal együtt, hogy hogyan tudtátok megcsinálni a Velencei tó közepén, július végétől augusztus elejéig benne a hőkupolával ezt az idei szimpóziont?
1: Ez egy nagyon kemény munka volt, túléltük. A 20. év az valóban nagyon különleges volt, készültünk rá többféle projekttel is, hogy mi mindent fogunk tudni megvalósítani ez alatt az idő alatt. Nagyon kemény volt ez a hőkupola és emberpróbáló időjárás. A 20 év alkalmából beszereztem 20 darab, közel 3 méteres, 10 centi vastag nyárfa oszlopot. Ezt gondoltam, hogy kiosztjuk az érkező művészeknek, és ez legyen egy olyan kihívás, hogy a szigeten végre egy olyan csomagot össze tudunk állítani, ami azért hosszabb ideig megmarad, mint a szokásos efemer munkák, amiket ugye mindig vissza is kínálunk a természet körforgásába. Most ez a 20 oszlop, hát ebből lett 25 oszlop, 25 résztvevővel egy egészen különleges évet zártunk. Nagyon nagy kihívás volt tartalmilag is, és hát emberileg is ez az időjárás miatt.
0: Ugye a Velencei Tavi szigetre be kell jutni. Most azért ebben az évben akár ez is kihívásokkal teljes lehetett. Hogyan tudtátok megközelíteni a szigetet, amiről azért tudni kell, hogy közel van a Velencei tónak a keleti végéhez, tehát ahol van a Velencei korzó, ahol abszolút elsivatagosodott a tó, tehát ott lehet a legjobban belemenni sokáig-sokáig cipővel, és nincs víz, tehát ettől nincs túl messze ez a sziget.
1: Már tavasszal sejtettük, hogy problémás lesz ez az idei év. Aztán jött a nyár, ugye van a Szimpózion Alapítványnak egy mesterműhely névre hallgató Gápolnás Néki művészeti iskolája, ahol fiatalokat készítünk föl az életre, arra, hogy ugye a művészet segítségével másképp is tudják kezelni a világhoz való hozzáállásukat. De ez az iskola azért fontos megemlíteni, mert nyári táborunkban kivittük a gyerekeket erre a helyszínre. Vittünk gerebjét, ásót, hogy próbáljunk meg az alkotó munkát most a mederre kivetíteni. Tehát nem csak egy A4-es, A3-as vagy egy négyzetméteres papírfelület volt az alkotási terület, hanem maga a meder, és akkor a gerebjével rajzoltunk ki különböző ábrákat, szövegeket, és akkor pont ez az egyik szöveg lett aztán az idei 20 éves művésztelepünknek a plakátjának a tartalma.
0: Mi ez a szöveg?
1: A 20 éves évfordulóra készülve rajzolt két X-et, tehát ugye római számmal a 20-as a tómederbe, és ez volt az egyik ilyen nagy előjáték, hogy várjuk, hogy mi fog történni majd a szimpózium megnyitásáig. Hát sokat apadt a víz, de be tudtunk jutni, mert a tóbíró kikötőből indultak a csónakjaink és a szapok, kajak meg kenu. Ilyen könnyű felszereléssel támadtuk az idén a szigetet, hogy azt a 30-40 centis vizet át tudjuk járni, be tudjunk jutni a szigetre. Ez azért nagyon izgalmas dolog volt, mert mire vége lett a művésztelepünknek, addigra még 10 centivel csökkent a vízszint.
0: Hogy tudtatok bármit vinni magatokkal, mert ezek a szapok és kajakok és kenuk azért nem sok mindenre alkalmasak, ami a teherszállítást illeti.
1: Hát felkészültünk egy plusz akkumulátorral, kisebb csónakkal szállítottuk be a rengeteg vizet, az élelmiszert, mert a művésztelepünk a támogatásokat figyelembe véve arra kényszerül, hogy az ebédet mi magunk szerezzük be és főzzük meg. Tehát minden nap egy valaki vállalja, hogy az egész csapatnak az ételét elkészít. készíti, tehát ezeket az anyagokat be kell szállítani, és ez azt jelentette, hogy kisebb etapokban, de többször fordulva lehetett megoldani.
0: 25-en voltatok, 25 gondolom megszállott művész, mert azért ezekhez a körülményekhez, amiket most itt felvázoltunk, óriási elszántság kell, hogy valaki ne egy légkondicionált helységben üljön, hanem igenis dolgozzon a tűző napon, ahol alsó hangon 45 fok is lehetett, el tudom képzelni.
1: Ez így volt.
0: Hogy csináltátok?
1: Hát két etapban bontottuk a csapatot, mert ugye a szállásköltségünk sem a csillagos égig nyúlik. Tehát olyan 10-15 ember volt egy-egy hétig, és kemény munkával dolgozott mindenki ahhoz, hogy a munkája elkészüljön. Kitolódott a nap, mert volt olyan napunk, hogy 6 óra, 7 óra tájba tudtunk a pajta árnyékos oldalából kimerészkedni a terepre. Elviselhetetlen meleg volt.
0: És ugye végülis jubileumot ültetek, mert ez volt a 20. Nemzetközi Velencei Tavi Szimpózion, és ugye mondtad ezeket az oszlopokat, amiket részint fölállítottatok, részint fölöltöztettetek. Ugye ez volt az idei projekt.
1: Igen, és miután kiderült már a művésztelep előtt, hogy hajóközlekedés nem lesz, nekem az egy külön kihívás volt, hogy hogyan tudjuk a közönségnek megmutatni az idei év összes munkáját. Tehát esélytelen volt, hogy hajóval megint, mint minden évben, be tudjuk vinni az 50-60 embert fordulónként. Most arra gondoltam, hogy egy újabb programszervezéssel a parton fogjuk megünnepelni ezt a 20 éves évfordulót. A Móri Mosberger Robert tervezte gyönyörű pavilonokkal. Rendeztük be a Tóbíró strand kikötő felüli oldalát, és oda a lefotózott, kinyomtatott alkotásokat felszereltük, úgyhogy egy gyönyörű kiállítás fogadta az érkezőket. A Székesfehérvári Táncínház egy két elemből álló produkciót hozott nekünk a megnyitó alkalmából, és a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója Ober Frank Pál nyitotta meg a kiállítást. És az önkormányzat, polgármesterünk nagyon kedves köszöntéssel fogadta ezt a lehetőséget, még támogatásképpen vacsorát is kapott mindenki, aki meglátogatta ezt a záróeseményt.
0: Tehát túl vagytok ezen a nyáron, és a 20. Nemzetközi Velencei Tavi Szimpózionon jönnek az őszi-téli hónapok. Mi a terved neked művészként, művészetszervezőként, tehát mik a legközelebbi munkák, és hogyan látod a jövőt?
1: Jóslatokban nehéz lesz bonyolódni, de az már egy megkönnyebbülés lesz, hogyha ez a 20 év könyvben elkészült. Szeptember végén azért már nagyon bízok benne, hogy közel állunk ehhez. Aztán ezen kívül ugye folyamatosak a kiállítások, amiket különböző művészeti szervezeti tagként is kapunk. Most nagyon örültem, mert a Vigadóban volt elektrográfiai társaságnak egy kiállítás, ahol kaptam egy fődíjat, úgyhogy ez azért mutatja azt is, hogy még én is alkotok, nem csak másokat biztatok alkotásra. És most nekem az is egy kihívás volt, hogy látom, hogy az AI hogy mennyire berobban a térbe, és hogy mint művész hogyan tudom használni.
0: Na jó, de Ági, akkor ezek az alkotások a tieid lesznek, vagy az AI-é?
1: Érdekes kérdés, ugye sokat szoktunk erről beszélgetni.
0: Én nekem nagyon komoly kétségeim vannak így a művészetnek a szerepét illetően is, vagy hogy mennyiben higgyük el, hogy ez most Péter Ágnesnak az alkotása, vagy pedig csak egy AI.
1: Abban a pillanatban, amikor megjelenik egy kiállításon, és azt mondom, hogy ez az én munkám, akkor az az én felelősségem, hogy az én nevem alatt milyen színvonalú kép jelenik meg. Hogyha használok is AI elemeket egy kép felépítésében, abban biztos, hogy van nekem még saját munkám is. Egy ilyen hibrid állomány születhet, ami, hogyha én azt aláírtam, akkor az az én munkám.
0: Te, aki egész életedben anyagokkal dolgoztál, és föl nem merült, hogy az AI-t, vagy bármit használsz, akkor még kell neked abban gondolkodni, hogy esetleg mégis elkezdesz ezen az útvonalon menni, hát elhagyhatnád. Abszolút old school módon haladhatnál a saját utadon, mint ahogy mindig is haladtál már most nem tudom, 50-valahány éve.
1: Ez mindenkinek szabad választása, hogy mennyire nyitott, mennyire kíváncsi, meg kell érteni, hogy mi az. Addig nem ítélhetem el se pro, se kontra. Nekem ez fontos, hogy lássam, hogy valóban milyen értéket képvisel, hogyan használható, mire való, és aztán az én dolgom már, hogy ezzel tényleg tudok-e együttműködni, vagy semmi szükségem rá.
0: Péter Ágnes szobrászművészt hallották, akivel a holnapi kávéházban folytatjuk a beszélgetést. a velencei tavi mellett a Villányi szimpózionról is, s van még mit kibontani a művészet jövőbeni lehetőségeiről. Tartsanak velünk holnap 16:05.

0: A Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál V4 Plus szekciójában vetítették először Novák Erik legújabb filmjét, a 10 éjszakás kalandot. Szeptember 17-e óta a mozik is játsszák a Kalmár Péter forgatókönyve alapján és az ő producerségével készített alkotást, és ennek a közreműködésnek a végeredmény tekintve különös fontossága van. Novák Erik, aki elsősorban festőművésznek tartja magát, a pályáján eddig vagy gengszterfilmeket készített, így a Nyóckert, a Zuhanórepülést és a Fekete Levest, vagy a párkapcsolatok problematikusságát mutatta be. Ez volt a Szeretlek, mint állatban és a mostani 10 éjszakás kalandban. De már készül az újabb gengszterfilmje, ezúttal nagyon is megtörtént eseményekhez kapcsolódóan. Volt egyszer egy Mór címmel, a 2002-es Móri gyilkosságról forgat éppen. Erről is beszélgettünk, de előbb lássuk a 10 éjszakás kalandot.
1: Amikor Csákvári Gézával a Cinefest filmjeinek a válogatójával beszélgettem, akkor úgy vezette föl nekem a te filmedet, a 10 éjszakás kalandot, hogy ez egy nézőbarát, szórakoztató film akar lenni a maga egyedi módján. Ezek után azt vártam, hogy majd egy könnyed, szórakoztató, nagyon kis, habos, vidám film lesz. Ugye a Tinder randik bűvöletében bármilyen érdekes, jó kis kalandok összejönnek, és valóban a Tinder randik bűvöletében összejöttek kalandok, de hogy ezt egy igazán könnyed filmnek tekinteném, azt semmiképp nem gondolom.
2: Ugye ez az a film, ami nem tartozik szigorúan az életművemben, mert ez az egyetlen olyan film, amit bár rendeztem, de nem az én ötletemből, nem az én teljes körű bábáskodásom mellett saját forgatókönyvből vagy saját ötletből készült, hanem ez a Kalmár Péter forgatókönyvéből és producersége alatt készült. Én ezt elvállaltam, mert gyűjtök a saját Móri Mészárlásról szóló filmemre.
1: Azt mondod, hogy azért vállaltad el, mert ha a Kalmár Péter a forgatókönyvíró, és akkor ebből te csinálsz egy filmet, akkor abból neked a következő filmethez lesz pénz. Mitől lesz pénz?
2: Hát megkaptam, érted, rendezői díjat, amit beleraktam a saját filmembe. Más miatt nem.
1: Értem. Mi a problémád ezzel a forgatókönyvvel?
2: Az, hogy nem én írtam, és nem az én világszemléletem. Ugye én vagy a bűnözésről csinálok filmet, vagy az emberi kapcsolatokról, azon belül is általában a szerelmi kapcsolatokról. Ezen a módon tudna kapcsolódni, és azért kapcsolódik is, mert ha már csináltam, akkor úgy igyekeztem megcsinálni, hogy benne legyek, tehát hogy nem egy ilyen hidegiparos munka, én nem tudok olyat csinálni, tehát ha bármit csinálok, akkor abban azért én 100%-osan belerakom magam. Hozzá is nyúltam a forgatókönyvhöz, ahol úgy éreztem, hogy muszáj, de ez a Kalmár sztoria, a Kalmár életszemlélete, a Kalmár koncepciója ezekről a dolgokról. Ugye az ő Tinder randijainak a tapasztalataira épül.
1: Saját anyagból dolgozott?
2: Az Arthur Schnitzlerből dolgozott, ugye a Körtáncból, amiből aztán a Kornis Mihály csinálta a Körmagyart, ami egy nagyon sikeres darab volt a 80-as években. Tehát ezt a darabot már sokan feldolgozták, a franciák is csináltak belőle filmet. Ez egy múlt század elejé történet, ott is a teljes társadalom keresztmetszetén végigmegyünk a kurvától, a katonán át, az ifjú úrig, a cselédlányig, a feleségig, a férjig, és aztán vissza a kurvához. Ugyanez a struktúra és ugyanez az építkezés, akkor már annyit csinált, hogy ezt átrakta a most 21. századi magyarországi Tinder környezetben. A saját életének a tapasztalat beleszőtte nyilvánvaló.
1: Egyébként erre a motivumra sokan dolgoztak, tehát a Schnitzler után a Kornis Mihály is, de például Kerigyátó István, aki a Hurok című művét is teljesen erre a mintára írta, ott is így körbeérnek a történetek, ez mindig nagyon izgalmas.
2: Nincs olyan nap alatt, a hét alaptörténetnek a különböző feldolgozásai és változatai az összes film.
1: Ez egy nagyon jó alap, tehát egy nagyon izgalmas alap, ahogy látjuk, hogy a szereplők mennek a következő stációra, és akkor a végén visszaérünk a kezdőképhez. Azt gondoltam én, amikor visszaemlékeztem Csákvári Géza ajánlására, hogy mondod, egy szórakoztató.
2: Szórakoztatónak, nem
1: és nézőbarát film lesz, hogy azért ezek a Tinder randik lehetnének könnyed, pozitív, jó hangulatú találkozások, akkor is, ha egyszeri találkozások, mert mindig egyszeri találkozásokról van szó, de ezek kifejezetten fájdalmas találkozások, és nagyon sokszor politikai éle is van a találkozásoknak.
2: Ezt még a választások előtt szerettük volna bemutatni, mert akkor lett volna igazán éles az a nerbáró karakter, meg a nemzet Nemzeti Identitáskutató Intézet igazgatója karakter, és az egész luxizós, ilyen meres csapatos, kokainos, pénzszóros világ, de nem sikerült addigra bemutatni, úgyhogy most kerül moziba, de hát azért fölismerhető a mintázat ugye az elmúlt 16 évben. Nagyon viccesek és szórakoztatók a jelenetek, de alapvetően bennük van az egész mostani társadalmi, emberi környezetünknek az összes problémája. Tehát ebből a szempontból egyébként egy tényfeltáró film, tehát ezt a szintű elidegenedést, nehezen kapcsolódást, a felszínességét a kapcsolatoknak, és azt, hogy mindenki keres valamit, és nem tudja, hogy mit, és nem tudja, hogy hogy találja meg, ez benne van. Tehát ebből a szempontból releváns, mint társadalmilag, mint emberileg. Úgyhogy engem egyébként a forgatókönyvben ez érdekelt, tehát hogy hogyan tudok mégis emberi pillanatokat és mégis emberi drámákat megmutatni ezekben az egyébként roppant felszínes egyest és találkozásokban.
1: De ez lehetne jó is. De nem, mégsem. Viszont kiváló színészek vannak, igen. Tehát én mindig nagyon szívesen nézem Fekete Ernőt, Túróci Szabolcsot, Péterfi Borit, a Vásznon.
2: Danis Lídia zseniális, és olyan a zseniális benne, a fiatalok is nagyon jók szerintem.
1: Ők mindenképpen fogják vinni a filmet, igen. A színészi játékukkal.
2: Ezt én csináltam.
1: Ők a te választásaid.
2: Hát, vagy az én választásaim, vagy a Péter által elémtett lehetőségekből a választásaim, de én ütöttem le a végső kasztot, én dolgoztam a színészekkel, én próbáltam velük, én mentem át a karaktereken, tehát én nagyon felépítek egy karaktert, mielőtt odállok a kamera elé, tehát én a method acting híve vagyok, tehát azt, hogy a színész az legyen annyira benne a karakterben, hogy pontosan tudja, hogy miután van most ő abban a helyzetben, amiben éppen van. És ezt minden filmben így csinálom.
1: Van itt egy nagy mágus, aki Csomka András személyisít meg, aki tulajdonképpen, mint hogyha felülről valamilyen teremből irányítaná ezeket a randikat. Ő rakná össze ezeket a szereplőket. És nagyon érdekes, különleges megjelenései vannak Csonka Andrásnak, ezt lehet tudni, hogy AI generált az ő megjelenítése.
2: Ehhez nekem semmi közöm. Ez kizárólag a Kalmár, nekem gyerekkori barátja a Csonka Pici, akivel nekem semmi bajom nincsen, nagyon kedvelem amúgy édesanyám szomszédja, szoktam vele találkozni a lépcsőházban, de én az AI gyűlölöm, bottal se piszkálom, soha az életemben nem írtam egyetlen promptot se, és nem is akarok. Tehát ott vesztünk össze a Kalmárral, amikor én csináltam egy rendezői vágatot, ami teljesen más dramaturgiára épült, és más is lett a kifutása. Az kevésbé közönségfilmes volt, tehát az még inkább az emberi drámák irányába mutatott, de hát a Péter ebből egy közönségfilmet szeretett volna, és neki eleve ez volt a koncepciója a Csonka Picivel, meg az AI-ja. Tehát én ennek a filmnek a végleges verziójában onnantól, hogy leforgattam a színészekkel, és megcsináltam a rendezői változatot, onnantól én ebből kiszálltam, és most a kampány során békültünk ki. Szóval megnéztem a filmet, és láttam, hogy ez az, amit a Kalmár leírt, én ezt vállaltam el, csak mégsem a sajátom abból a szempontból, hogy a saját filmjeim a sajátom, mert ott nem kell kompromisszumot kössek, ott én döntök el mindent.
1: Így visszatérve, Csonka Pici egyértelműen felismerhető, mégis egészen elképesztő módozatokban jelenik meg.
2: Én ott előjátszottam egy színésztől, egy barátommal, a Horváth Jánossal, tehát ő ott volt élőben, és aztán ő volt kicserélve a Csonka Picire.
1: Tehát a Csonka Pici részt se vett a filmben?
2: Nem, nem ért rá. Csonka Pici egy napot nem volt ott a forgatáson.
1: Hát tehát azért volt benne Csonka Pici.
2: Azt már a filmforgatás után vették föl a János előjátéka alapján, és alakították el.
1: Szóval te nem dolgoztál Csonka Picivel. Ez azért nagyon komoly kérdéseket fölvet a jövő filmezését tekintve, vagy egyáltalán a művészetet illetően.
2: Egész az Hollywood ilyen... ezen tököl most, hogy ebből mi lesz, és hogy lesz. Manapság bárki tud látványos filmet csinálni az AI-ja. Szerintem egyre értékesebb lesz majd az, ami valódi szereplőkkel, valódi kamerával, valódi stáb, valódi helyszíneken vesz föl. Hát én ettől nem félek, mert azt, amit én csinálok, ez nem zavarja. A közönségnek az a része, akit meg ez érdekel, hát legyenek vele boldogok. És most nem erről a filmről beszélek, mert itt van helye, tehát hogy itt a Péter koncepciójába ez beleillik.
1: Péter koncepciója pedig az, hogy ezek a Tinder randik valahogy mégiscsak egy ilyen külső felettes személy által vannak elrendezve, és ő kattint rá.
2: Maga az algoritmus által vannak valószínűleg elrendezve. aki most már egy felettes személy, tehát szerintem már átvette a hatalmat az AI, csak még nem szól.
1: Te nem vagy egy elkényeztetett filmrendező abban az értelemben, hogy nagyon sok pénzzel megkínálnának a filmjeid elkészítésére.
2: Én csak filmrendező se vagyok, tehát hogy én ezt soha nem tanultam. Tehát én gyerekszínész voltam a Bódinál, a Xantusznál, meg ahova még hívtak. Nyilván ilyen környezetben nőttem föl, de én világéletemben festő akartam lenni. Aztán 2000 körül így kezembe került egy kamera, és akkor onnantól, amikor lehetett, akkor ezzel foglalkoztam. Nekem a festészetemben mindig vannak ilyen szünetek, ilyen 1-2-3-4 éves szünet, amikor kifestem magam, és akkor mással kell foglalkozzak, de akkor is alkotnom kell, és hát a film az egy nagyon komplex műfaj. A képpel egyedül vagyok, ez egy magányos műfaj, a film pedig egy kollektív alkotás, és én ezt nagyon élvezem. Most belekezdtem a Móri Mészár László szóló filmembe.
1: Ez lesz a címe, hogy volt egyszer egy mór, ami mióta készítesz?
2: Fél éve.
1: Ez köszönhető annak, hogy új szerek fújnak esetleg a film
2: gyártásban? Nem, ez annak köszönhető, hogy én egy erősen kockázatvállaló típus vagyok. Ebben zéró állami pénz van, és valószínűleg nem is lesz, tehát ugye ezzel nem pályáztam sehova. Nem is volt hova pályázni vele, tehát az NFI már megszűnt, az új meg még nem állt föl. Nekem ezzel nincs időm várni, mert jövő május 9-én lesz a Móri Mészár László 25. évfordulója, és én ezt azelőtt szeretném bemutatni. Hát a pénz még nincs meg rá, de alakul.
1: Miért érdekel téged annyira az a történet? Beleillik abba az életmű sorozatba, hogy gangsterfilm?
2: Ez Magyarország kriminalisztikai történetének a legsúlyosabb esete. 8 ártatlan ember teljesen értelmetlen halálával, és nagyon sok olyan nyitott kérdéssel, amiket máig sem sikerült senkinek megválaszolnia. És én ezt szeretném nagyon alaposan feltérképezni ebben a filmben. A miértet, a hogyant, a kit. Nincsenek válaszok, de rengeteg kérdést teszek fel a filmben, illetve bemutatom a lehetséges verziókat, tehát amiket ismerünk a Weinzdor Robert vallomásából, a Nagy László vallomásából, a rendőrök következtetéseiből, és az összes egyéb olyan nyomozati anyagból, amihez hozzáfértem. Ez az első olyan Based on Real Events filmem, tehát hogy megtörtént események alapján készült filmem, amihez azért a történetek megkötik a kezemet a forgatókönyvírásban, viszont abból a szempontból szabadságot is ad, hogy kapok egy nagyon pontosan követendő keretrendszert, amiben tényleg csak nagyon ritkán ott, ahol nem ismerem a valódi történteket, ott tudtam kiegészíteni saját kútfőből, de mondom, én nem állítok ezzel a filmmel semmit, csak kérdezek.
0: Novák Erik rendezőt hallották a 10 éjszakás kalandról és készülő új filmjéről, a Volt egyszer egy mórról.

0: A cirkofilm kínálatában mindig izgalmas, általában már nemzetközi fesztiválokat megjárt alkotásokkal találkozhatunk. Az El Camino, Találd meg az utad, egy francia történet. Az argentin történetek, nem meglepően argentin, és az Akik igazán számítanak, szintén francia alkotás. Karancsi Ágnest, a cirkó munkatársát hallják. Újabb és újabb filmbemutatókkal rukkoltok elő a legújabb, egy El Camino történet. Gyönyörű, megrázó, megindító, tanúságos El Camino történet, francia filmem.
1: El Camino, Találd meg az utad, ez a teljes címe. Egy hasonló című könyv alapján íródott a forgatókönyv, ezért tartottuk fontosnak, hogy beletegyük a címbe a könyvre való utalást is. Igen, ez egy nagyon különleges történet. Azon kívül, hogy a Camino tájait, szépségeit is bemutatja, egy olyan emberi dráma van mögötte, illetve több emberi dráma van benne, ami kiemeli szerintem az ilyen utazásos, meg pszichológiai témájú filmek közül. Az az alapja, hogy Franciaországban működik egy fantasztikus rendszer, ami a fiatalkorúak esetében lehetőséget ad arra, hogy ahelyett, hogy javítóintézetbe küldik őket, amikor már esetleg elítélték őket, vagy valami olyan súlyos vétséget követtek el, hogy már börtönbüntetés lenne a sorsuk, akkor elmehetnek egy úgynevezett vízválasztó gyaloglásra, ami azt jelenti, hogy elmennek több hónapra az El Camino-nak egy nagyon hosszú változatára, ami 2000 kilométer Franciaországból kezdődően a komposztellai végállomásig, és ezen a gyalogláson lehetőségük van újra gondolni a saját céljaikat, a döntéseiket, az életútjukat, terveket kovácsolhatnak esetleg a jövőre nézve, megtapasztalhatják, hogy milyen az, amikor hónapokig csak magukra koncentrálnak, és nem kell a napi problémáikkal szembenézni, de van lehetőségük átgondolni, hogy mi az, ami előre viheti őket, és hogyha ezen a gyalogláson úgy vesznek részt, hogy egy új emberként tudnak hazatérni, akkor lehetőségük van arra, hogy visszailleszkedjenek a társadalomba, anélkül, hogy a javítóintézeti büntetésüket le kellene tölteni.
0: A filmnek két főhőse van, Adam, a még fiatalkorú srác, aki választja ezt a lehetőséget, ezt a vízválasztó gyaloglást a börtönbüntetés helyett, sok-sok bűncselekménnyel a háta mögött már, és van nekünk egy tanárnőnk, aki szintén vezekel a maga módján, hiszen elkövetett egy hibát az iskolában, felpofozott egy gyereket, és ezért kirúgták az állásából. Őt lelkiismert fúdalás gyötri, tudja, hogy hibázott, de mégis ott van állás nélkül, és persze családi problémái is vannak, a férjei éppen elhagyja, és a lányával sem harmonikus a viszonya. Tehát neki is van miért végigcsinálni ezt a gyalogtúrát, mert itt most lehet, hogy a film elsősorban a fiatalkorúakra fókuszál, de hát nem véletlenül választják olyan nagyon sokan ezt az El Camino-t, mert mindenkinek van megoldandó problémája az életében. És azt gondolom, hogy nagyon sokunkat el fog gondolkodtatni, akik végignézzük a filmet, hogy tényleg mikor is vágunk neki ennek a túrának, ha még eddig nem tettük meg.
1: Igen, ezt gondolom, hogy az első gondolat, ami az emberbe felmerül, az az, hogy ha még nem volt a Camino-n, akkor azonnal elkezd rajta gondolkodni ezután a film után, hogy ezt mikor tehetné meg, és ha már volt, akkor meg szeretne visszamenni, mert nem véletlenül találkozunk a film közben is olyan szereplőkkel, akik már voltak ott és visszatérnek, mert annyira értékes volt számukra az a tapasztalás, amit ott megéltek. Nyilván azoknak a fiatalkorúaknak, akik ilyen helyzetbe kerültek, hogy vízválasztó gyaloglás vesznek részt, egy sorsfordító élethelyzet lehet, úgyhogy tényleg mindenkinek jót tenne néha, hogyha egy ilyen hosszú időre kiesne a kerékvágásból. A filmben nem csak ezt a két főszereplőt látjuk, hanem nyilván az utitársakat is, meg bárkit, akivel találkoznak útközben, és ezek mind értékes pillanatok számukra és a nézők számára is, amikor látjuk, hogy más emberek hogyan érzik magukat ebben a folyamatban, ezen az úton, vagy akár a helyiek, akik azon az útvonalon laknak, amit ez a zarándokút érint. Úgyhogy tényleg én úgy érzem, hogy ennek a filmnek minden perce és minden képe egy kincs, amiből táplálkozhatunk és feltöltődhetünk, de azért is érdemes megnézni, mert tényleg elképesztő, hogy milyen erő van abban a folyamatban, amit bemutat ennek a fiatalkorú fiúnak a szempontjából.
0: Az El Camino film mellett vannak még aktuálisan futó filmek. Az egyik ilyen az argentin történetek.
1: Ez egy olyan film, ami több rövid történetből áll, 16 kis rövid történet van benne. Mindegyiknek ugyanaz a főszereplője, Guillermo Francella. Ő egy nagyon népszerű argentin színész, a magyar nézők számára sem feltétlenül ismeretlen, de hát nyilván nem minden nap nézünk argentin filmeket. A Cirkó kínálatában körülbelül 10 évvel ezelőtt a Klán című filmben is ő szerepelt. Ő egy ezerarcú színész, egy nagyon jó karakterszínész. Ebben a filmben is nagyon érdekes látni, hogy egymástól nagyon eltérő karakterekben milyen lenyűgöző alakításokat tud nyújtani. Mindennapi történetekről van szó, de mindegyik egy kicsit egy ilyen görbetükör a társadalom felé, a jelenlegi argentin életet mutatja be. Különböző közegekben, különböző egzisztenciájú embereket látunk, akik olyan helyzetekbe kerülnek, ami vagy egy kicsit humoros, vagy egy kicsit megdöbbentő, vagy mindkettő, de mindegyik nagyon jól illusztrálja, hogy milyen furcsa élethelyzetek fordulhatnak elő, milyen érdekes találkozások fordulhatnak elő, milyen kevés sem múlik időnként, hogy valakinek a sorsa hogyan alakul, illetve milyen sorsfordító dolgok történhetnek az emberrel egyik pillanatról a másikra. És hát nagyon érdekes jellemeket mutat be tényleg. Mindegyik rész csak egy rövid betekintés egy bizonyos közegbe, de nagyon hatásosan működik mindegyik jelenet.
0: És még egy nagyon fontos film, amit nagyon érdemes megnézni, akik igazán számítanak. Ez egy francia film.
1: Ebben van egy olyan színész, akit mostanában többször is láttunk, Pierre Lottin, egy csodálatos fiatal francia színész, aki egy ilyen sármos, de kicsit magába zárkózó fiatalember a filmben, aki összetalálkozik a női főszereplővel, akit Sandrine Kiberlen alakít, aki viszont egy nagyon nyitott, nagyon életvidám, mindenkivel könnyen megismerkedő, ilyen igazi easygoing karakter, nem tudok rá jó magyar szót, és hát ők ketten teljesen véletlenül összekeverednek egy áruházban, és összehozza őket egy nagyon furcsa helyzet, amikor a Pierre Lottin kénytelen megmenteni a Sandrine Kiberlent, és ezek után Sandrine nem akarja elengedni őt a helyzetből. Sandrinenek 3 gyereke van, és ezeket a gyerekeket próbálja nevelni úgy, hogy nagyon kevés anyagi lehetőség van, és Pierre-rel végül is összeállnak, hogy ezt a családot valahogy így összehozzák egy egységgé, és Pierre-nek később tényleg fontos szerepe lesz ebben a családban. A gyerekek is nagyon jó karaktereket játszanak, és nagyon jó látni a különböző korú gyerekeknek a sajátosságait a filmben. Mindkét főszereplő nagyon szép alakítást nyújt, úgyhogy egy igazi klasszikus francia filmet látunk, amiben egy különleges családnak az élete ismerhető meg, jó alakításokkal és nagyon eredeti rendezéssel.
0: A cirkofilm legújabb bemutatóiról Garancsi Ágnest hallották. A Nemzeti Filharmonikusok, akárcsak elődje, az Állami Hangversenyzenekar sok évtized óta szeptember 25-én tartja évadnyitó hangversenyét. Ez a dátum vigília, előestéje annak a zenetörténeti évfordulónak, amely Bartók Béla elhunytára emlékeztet. Az emigráns Bartók 64 évesen, 1945. szeptember 26-án halt meg New Yorkban. Erre utal, egyszer mint általános értelemben, a magyar zenekultúra egésze előtt tiszteleg a hagyomány, amely szerint az évadnyitón a nemzet zenekara a magyar muzsika értékei felé fordul. Ez a törekvés az idei szeptemberben különleges aktualitással találkozik. 2026-ban érkeztünk el a Mohácsi Vész 500. évfordulójához, de az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. jubileumát is ugyanebben az évben ünnepeljük. Az évszámok találkozása azt sugallta, hogy az évadnyitón olyan mű szólaljon meg, amely mindkét történelmi eseménnyel összefügg, ám a kommunista Magyarországon politikai okokból nem hangozhatott el nyilvánosan, ezt követően pedig évtizedekre feledésbe merült, így most ősbemutatóját hallhatja a közönség. Kósa György 1957-ben komponálta Mohács alcímű 7. szimfóniáját. Amikor a zeneszerző a több évszázaddal korábbi történelmi katasztrófát ábrázolta, valójában az előző év, 1956 vérbefolytott forradalmának friss traumáját dolgozta fel. Az akkori kulturpolitika megértette a jelzést, és nem engedte bemutatni a darabot, amely most Kovács János vezényletével kell életre, 69 évnyi késéssel, egyszerre hajtva fejet 1526 és 1956 hősei előtt. A hangverseny első felében felhangzik még Bartók első hegedű versenye Puskár Júlia szólójával, majd a második részben hallhatjuk az 1951-es Sugár Rezső művet, az 1456-os Nándorfehérvári diadal tiszteletére komponált Hunyadi Hősi Ének című oratóriumot. Ez az opusz nem került a kommunista kulturpolitika tiltólistájára, sőt, évtizedeken át minden esztendőben előadták. A rendszerváltás óta azonban eltűnt a repertoárból. A négy énekes szólista Brassói Jőrös Andrea, Sök Atala, Kovácsházi István és Sándor Csaba, a narrátor Lux Ádám lesz. A Nemzeti Filharmonikusok évadnyitó koncertje tehát ma este lesz a Műpában. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
3: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
3: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
0: Szentek, szent életű emberek.
6: Radonezi Szent Gergely apát. Rosztov mellett született 1319-ben, meghalt Radonezben, Zágorsz mellett 1392. szeptember 25-én. Körülbelül 73 évet élt. Szergej atya a Moszkvától északra fekvő rosztovi fejedelemségben született nemesi családban. A kerességben a Bertalan nevet kapta. Még két fiú testvére született, István és Péter. Politikai okok miatt szülei a Moszkva közelében fekvő Radonezbe, onnan pedig Hotkovóba költöztek. Ekkor testvérével Istvánnal elhagyták őket, kivonultak a közelben lévő nagy fenyőrengetegbe, és ott letelepedtek. Fenyőfából kis kápolnát, mellé két cellát építettek. Ez lett idővel a híressé vált Szent Háromság kolostor magva. István nem sokára belépett a moszkvai Epifánia kolostorba. Így Bertalan 20 éves korában egyedül maradt. Egy szerzetes pap barátja időnként meglátogatta, majd beöltöztette szerzetessé, és a Szergely nevet adta neki. Szergely nehéz körülmények között élt. A téli nagy hideg, a sok koplalás és a vadállatok veszedelmei kemény próbára tették. Sokszor elfogta az aggodalom és a rémület, lelki gyötrelmei is voltak, hogy vajon helyes úton jár-e. Isten azonban nem hagyta el, és lassanként társak csatlakoztak hozzá. A fatemplomot kibővítették, új kunyhókat emeltek, és 12 főre nőtt a közösség. Szergelyt pappá szentelték, majd később elöljáróvá választották. Közösen imádkoztak, de külön-külön laktak. Csak 1354 körül vezette be Szergely a főpásztor tanácsára a szigorú regulát, ekkor építettek közös ebédlőt és nagyobb templomot. Szergely apát példát adott alattvalóinak az imában, a munkában és a könyvek szeretetében. Fát vágott, a kertben dolgozott, kenyeret sütött. Szelíd és alázatos szívű volt, de nem hiányzott belőle az elöljárói szigorúság sem. Oly szegények voltak, hogy sokszor az éhhalál küszöbén a csodatevő Isten mentette meg csak őket. Életszentségének híre bejárta Oroszországot.

Egy lyoni püspök írta meg. A következő beszámolót írta Maximianus Diocletianus társcsászára, a keresztények üldözésére indult. Aki Jézust megmerte vallani, azt vagy megkínoztatta, vagy megölette. Ha háborút nem viselt, katonáival a keresztényeket kezdte üldözni. A tébai légió megtagadta ezt a parancsot. A császár azokban a napokban a táborhoz közel tartózkodott. Azonnal jelentették az engedelmesség megtagadását. Ő égtelen haragra gerjedt. Megparancsolta, hogy tizedeljék meg őket, és akikre a sors esik, az karddal öljék meg. Azt hitte, hogy a tizedelés eredményt szül. Pontosan az ellenkezője történt. Ezért egytől egyig a légió minden tagját karddal megölette. Lelkesítőjüket mórt sem kiméltették. A vértanúk sírja fölé hamarosan templomot építettek. Később egy kolostort emeltek mellé, amelyet róla neveztek el. Szent Móricz és társai, a középkori lovagrendek és katonák égi védőszentjei.

itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Mak András köztársasági elnök egyeztetést folytatott a helyi, az amerikai és a globális zsidó szervezetek vezetőivel New Yorkban, közölte a Sándor Palota. A közlemény szerint Magyarországon évszázadokra nyúlik vissza a zsidó közösség együttélése és együttműködése. Az elnöki hivatal azt írta, napjainkban Közép-Európa legnagyobb zsidó közössége él Magyarországon. Számukra hazánk ma a világ egyik legbiztonságosabb országa. Hozzátették, mind a kormány, mind a köztársasági elnök fontosnak tartja ennek fenntartását és erősítését. Súlyos gazdaságpolitikai mulasztásokkal vádolta a kormányt a Fidesz a mai napon, amelyeknek már látszanak is a következményei. Az ellenzéki párt az MT-hez eljuttatott közleményében a Központi Statisztikai Hivatal foglalkoztatásról és a munkanélküliségről szóló gyors tájékoztatójára reagálva úgy fogalmazott, egyre sokasodnak az aggasztó jelek a magyar gazdaságban. A foglalkoztatottak száma csökken, a munkanélkülieké nő. Az agráriumban nagy baj van, megkezdődtek a gyárbezárások, az idegenforgalom szenved, az exportáló vállalatok nem kapnak segítséget. Egyre több kis és középvállalkozó jut a tönk szélére, írta a párt. A Fidesz egyúttal arról biztosította a gazdasági élet szereplőit, a munkaadókat és a munkavállalókat, hogy parlamenti frakciója, polgármesterei és önkormányzati képviselői kiállnak a magyar gazdaság érdekei mellett. Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ héten többször találkozott ukrán partnerével és sikerült rendezni az elmúlt napok félreértéseit, közölte a külügyminisztérium. Hangsúlyozták, a kapcsolattartás folyamatos, napi szintű az ukrán miniszterelnök helyettessel a kárpátaljai magyar közösség jogait érintő kérdésekben. Ezzel kapcsolatban további fejlemény októberben várható. Magyarország nyitott az új regionális együttműködésekre, ugyanakkor minden esetben pontosan látni kívánja azok célját, működését és azt, milyen hozzáadott értéket jelentenek Magyarországnak, emelték ki. A malomipar múltját és jelenét bemutató kulturális és látogatóközpont nyílik a tési szélmalmok szomszédságában várhatóan jövő év második felében, közölte az önkormányzat. A látogatóközpont a tési szélmalmok szomszédságában álló rendezvényház bővítésével és felújításával jön majd létre, és a hagyományos és modern malomipari eljárásokat digitális eszközök segítségével mutatják majd be az interaktív kiállító térben. Az orosz gázhoz és kőolajhoz való hozzáférés hosszú távú biztosítását sürgeti a Mi Hazánk mozgalom. Duró Dóra szerint ez alapvető érdek. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter viszont úgy látja, hogy Magyarország orosz import nélkül is biztosítani tudja gázellátását, több irányból is van lehetőség beszerzésre. A honvédelmi miniszter szerint a kormány mérlegeli a több milliárd eurós uniós széfhitel felvételét haderőfejlesztésre, de a korábbi gyakorlattal ellentétben nem kívánják ugyanazokat a cégeket helyzetbe hozni. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán kiemelte, a költségvetési helyzet miatt Magyarország észszerű változatot készít és nyújt be a kormányhoz, és annak elfogadása után használják fel a 16 milliárd 200 millió eurós uniós védelmi hitelkeretet. Jelenleg mintegy 5-10%-os az orvoshiány az egészségügyi rendszerben, mondta a Magyar Kórház Szövetség elnöke. Tóth Gábor az Inforádió műsorában kiemelte, főként a középkorosztály hiányzik, leginkább azért, mert a magánellátást választották, vagy külföldre mentek. Egyre naposabb és melegebb, kora őszi idő várható szeptember utolsó hétvégéjén. A hőmérséklet csúcsértéke lassan emelkedik, vasárnap már mindenhol 20 Celsius fok felett alakul, miközben a hajnalok hűvösek lesznek. Csapadék nem várható, derül ki a Hungaromet Nonprofit Zrt. Középtávú előrejelzéséből. Végül nézzük a mostani időjárásunkat. A több-kevesebb napsütés mellett szétterülő gomoly felhők következtében erősen felhős időszakokra is számíthatunk. Kevés helyen futózápor is előfordulhat. A Dunántúlon az északi szelet élénk lökések kísérik. A Dunától keletre azonban gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 17 és 21 fok között alakul. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl le a hőmérséklet. Híreinket hallották.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban a keresztény házasságról beszélget Karóczkai Júlia, az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival. Műsorunk 2003-ban készült.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
2: Amikor házasságot köt valaki, néhány szót a keresztény házasságról. Mit is jelent a keresztény házasság? Hiszen ugye sok embernek ez csak egy külsőség, de szép elmegyünk a templomba, bevonulunk, kivonulunk és kész, de igazából mit jelent ez?
4: A keresztény házasság az Isten előtt köttetik meg, és teljes mértékben 100%-osan szeretetre alapszik, és szerelemre.
2: Jó, hát mindenki általában, amikor már elszánja magát erre a lépés, vagy házasságra lép, akkor többnyire azért szereti.
4: És keresztényi módon is folytatódik ez a házasság, tehát nem csak a megkötés idejére vonatkozik, hanem az egész házasság úgy zajlik, de ahogy ezt Isten előírta és megszabta.
2: Na de hogy szabta meg? Mi az, hogy keresztényi módon? Én erre lennék kíváncsi. Értitek-e, hogy miről beszéltek?
4: Hát például a gyerekeket keresztényi módon nevelni.
2: Gyermekvállalás, gyermekek keresztény módon való nevelése, aztán mire gondoltok?
5: És ugyan mi benne van a házasságkötés szövegében is a... Hogy holtom iglan holtodikban, el nem hagyom semmiféle bajában, jóban, rosszban, egészségben, betegségben, míg a halál el nem választ. És ha ezt valaki így gondolja, akkor menjen oltár elé, és akkor mondja ki azt az igent. Ha vállalja az egész életen át tartó keresztényi mi voltát, és azt a felelősséget, amit ő ezzel kimondott ezzel az igennel, mert ott van a sima polgári esküvő is. Amire azt mondom, hogy kimondja a magyar törvények szerint X és Y házasságot köttetett, de ez tényleg csak arról szól, hogy van egy papírom róla.
2: Úgy van, egy szerződés, még a római jogból örököltük, tehát valóban egy szerződés, polgári értelemben ugye bármikor el lehet válni. Viszont a keresztény házasság nem ilyen, hiszen szent és felbonthatatlan. Tehát ezért nagyon fontos az, és az Anya Szent Egyház nagyon-nagyon komolyan veszi a házasságot. Nem véletlenül, hogy szentség, igaz? Tehát az Úr Jézus Krisztus szentségi rangra emelte. Miért? Mert a férfi és nő közötti szeretet valamilyen módon a Szent Háromságos Egyisten szeretet kapcsolatát reprezentálja. És ezt nem lehet csak úgy elkútyavetyélni, hogy most szeretlek, de holnap majd másikat fogom szeretni. Értitek már, hogy mi a lényeg? Az Úristen visszavonhatatlanul szeret. És ezért nagyon fontos, hogy erre föl tudjunk készülni. Nem csak biológiailag, az egy adott tudja, hogy hogyan fejlődünk, hanem tényleg lelkileg is, mentálisan is. És akkor a házasságban ugye nagyon-nagyon fontos dolog, és talán legfontosabb a házastársi hűség. Sajnos manapság úgy gondolják az emberek, hogy ha valami nem tetszik, akkor elválunk egymástól, vagy ott hagylak és kész. Pedig óriási felelősség van. Aztán nagyon fontos ugye a kölcsönös segítségnyújtás. Egy házasság nem csak arról szól, igaz, hogy élvezzük ezek által kapott lehetőséget, mint mondjuk ugye a házas élet, amire ugye a legtöbb fiatal gondol. Ez csak egy része. Mi az a kölcsönös segítségnyújtás egy házasságban? Mit gondoltok?
5: Hát ugye, mint a szeretet le a bizalomra, és a tanárnő mondta, a hűségre épül. Teszem azt, ha mondok több példát, ha beteg a férjem, akkor odaviszem neki azt a pohár teát, nem azt mondom, hogy állj fel és csináld meg. Vagy ha valami gond van a munkahelyén, és tehát mint lelkileg sérül, akkor is megpróbálom szeretettel segíteni.
4: És később ugyanezt el is várom tőle. Tehát annak fejében, hogy ő is megteszi értem mindazt, amit én megteszek érte.
5: Én ezt nem így mondanám, hogy elvárom, mert nem, a házasság nem a szemet szemért, fogad fogér elvre épül, hanem úgy azért érzi az ember, hogy ha én oda viszem neked ezt a pohártyát, akkor ne kötelezzelek arra, hogy hozz ide, hanem azt már belülről jövő szeretetből idézőjelesen várom el a másiktól.
2: Egy pillanat, itt ugye azt akartad mondani, hogy tehát nem is ez a szemed szemét fogad fogét, mert ennek egy kicsit negatív éle van, hanem az, hogy szeretlek, hogy szeress engem. Igen, valahol ez megvan természetesen egy párkapcsolatban, a házasságban is, de ahogy mondta Fanni, hogy valahol ez az az időszak, amikor összekovácsolódik az ember, vagy ennek kell kifejlődni, hogy két ember valóban egy, egy hullám hosszú legyen, és harmóniában tudjon élni. Mert ilyenkor mutatkoznak meg, hogy mennyire egy, tehát összetartoznak-e, vagy egymáshoz valók-e. Tehát ne kelljen nekem elmondani, hogy akkor én is elvárom ezt tőled, hanem valóban ugye egy belülről fakadó érzés legy, hogy igen, persze megcsinálom, mert szeretlek. És ugye a házastársi kapcsolatban a szeretet egy óriási nagy lemondással is jár. Ha ez a két fél között nincs meg, hogy nem tudnak lemondani valamiről a másik miatt, akkor valahol sántítés nem működik. Aztán nagyon fontos a felelősség. Felelősek a házastársak egymásért, és a felelősek a gyermekekért, ugye? Akik majd ebben a házasságban születnek. És nem csak az, hogy most az anyagi javakat hogyan osztjuk be, vagy hogyan tervezzük még a jövőnket, hanem talán ez furcsa nektek, de az üdvösségükért is felelősek. A férjnek ugyanúgy kell munkálkodnia a feleség üdvösségén és fordítva.

0: a keresztény házasságról van szó. Na most mitől nyújt ez többet? Ha azt mondom, hogy szentség, akkor mitől nyújt többet ez a házasság? Nem attól, hogy most helyileg hol mondom ki. Ez kegyelmi jellegű. Mit gondoltok?
1: Ugyanúgy, mint ahogy megkapjuk, ugye van a hét szentség, amit az ember megkaphat. Ugyanúgy, mint az elsővel, a keresztséggel megkapjuk azt a lehetőséget, hogy eljussunk az üdvösségre. Ugyanúgy a házasság, mint az utolsó szentség, azzal is még több idézős esélyt kapunk az üdvösségre.
0: Igen. Gyakorlatilag ugye a házasságon belül, tehát ugye itt elsősorban erkölcstani szempontból vizsgáljuk az ügyet. Beszélni kellene a házastársi nemi életről és a családtervezésről. Na most megmondom, hogy mi tartozik ide. Születésszabályozás, fogamzásgátlószerek használata. Mi erről a véleményetek nektek, aztán majd megbeszéljük a keresztény álláspontot is.
1: Mert ugye a keresztény értékrendekben a házasságban teljesedhet ki, ugye a férfi és a nő kapcsolata, és ebből születnek gyermekek. És ezt az Anyaszentegyház az úgymond mindenféle fogamzásgátlást elítél.
0: Elfogadod a gyermekeket, melyel Isten megajándékozza életeteket. Most itt, amiről én szeretnék beszélni, vagy ugye kihozni belőletek azt, hogy na itt a születés szabályozás, tehát, hogy valóban elfogadod a gyermekeket, ugyanakkor vigyázott, ott van az is, hogy felelős családtervezés. Igaz? A másik oldalon. Mi a véleményetek erről? A születés szabályozásnak többféle módja van. A legbrutálisabb és legsúlyosabb bűn az abortusz, mint módszer, igaz? Tehát amikor a születendő életet, ugye az embrió életét kioltják művi úton. Aztán vannak az úgynevezett fogamzásgátló szerek, ugye amelyek különféle módon de megakadályozzák a nő teherbeesését, és a harmadik dolog, ugye ez az egyetlen, amit az Anyaszentegyház ugye megengedettnek tart, gyakorlatilag ez a naptármódszer. Tehát ugye számolni a termékeny és terméketlen időszakokat. És erről szeretném még a véleményeteket befejezésként megkérdezni, hogy hogyan vélekedtek. Ugye ez is egy őrült probléma manapság, ezeket ugye úgy árulják a gyógyszertárokban, mint mit tudom én, a rágógumit, vagy bármi más egyebet.
2: Hát ha végignézzük a módszereket, ugye az abortusz az elítélendő dolog szerintem, viszont a másfajta fogamzásgátló módszereket tekintjük, akkor szerintem elfogadható lenne, mivel amikor egy családban már van 6 gyerek, és a 7-et már nem tudják felnevelni, akkor valamit csinálni kell, viszont hogyha a naptármódszerrel számolgatja az ember, akkor biztos, hogy jön a 7. is. Arra meg lehet esküdni szerintem. És én itt elfogadottnak tartom a fogamzásgátló módszereket, szerintem el kell elfogadni.
0: Jó, és akkor mondjuk mit szólsz ahhoz, hogy házasságon belüli önmegtartóztatás? Hallottatok már ilyenről?
2: Igen, hallottunk. Hát ez is egy megoldás lehet, ha kibírja az ember, de szerintem nagy százalékban inkább arról van szó, hogy nem bírják ki.
3: Én is ugyanúgy gondolom, hogy az abortuszon kívül bármilyen más fogamzásgátló módszer megengedett, mert de ha tételezzük fel azt, hogy a naptármódszer az teljes mértékben megbízható, akkor miért ne lehetne más mesterségesen előállított szerekhez fordulni? Ez csupán más a nevük, de végül is ugyanazt a célt szolgálják.
1: Hát itt akkor már rögtön felvetődik az a kérdés, hogy amint megfogadtam a házasságkötéskor, hogy elfogadom a gyermekeket, amivel az Úr engem megáld.
3: De józan korláton belül. Hát van egy olyan gyerekszám, hogy nem tudom biztosítani a gyermekeim neveltetését, a gyermekeim ellátását, a testi-lelki fejlődésüket, és ezek után én már nem vállalhatok gyereket. Tehát én elterveztem, hogy 3 gyereknél többet nem tudok vállalni, mert erő felett meg képességeimet meghaladja, akkor több gyerekem nem lehet, mert ez az ő kárukra válna.
1: Hát és ezért mondta rá tanárnő, hogy a házasságon belüli önmegtartóztatás, de ugyanúgy, ahogy Kata is mondta, ez a mai világban ezt nem csinálja meg senki szinte. Nagyon kevés az ember, aki tényleg azt mondja, hogy én önmegtartóztatóan fogok élni.
2: Nézzük csak azt, hogy már azt nem bírják ki, hogy házasság előtt megtartóztassák magad akkor házasságon belül.
3: Hát mert nem látják a megtartóztatásnak a mi voltát. Tehát, hogy miért jó saját magunktól az örömöket visszatartani. Hát miért jó az él az emberek tudatában, hogy minél több örömöt halmozunk föl, minél minél több dolgot próbálunk
0: biztos,
3: ki, annál szebb lesz az életünk.
0: De ez, biztos, ez nem... hogy ez az öröm, ez igazi öröm. A másik, hogy az ember ottól ember, hogy vállalja a felelősségét. A Humani Vitae kezdetű körlevél ugye egyértelműen, hogy csak a naptárt módszert engedi meg. De mind az osztrák, mind pedig a francia püspöki kar, vagy többek között ugye ilyen jeles teológus, mint Karl Rahner is úgy vélekednek egyébként, hogy végső szükség esetén, most mi ez a végső szükség esetén? Az, hogyha egy házasság válságba jutna emiatt, ha még jönne újabb gyermek, akkor nem súlyos bűn ilyesmihez folyamodni, mármint fogamzásgátló szerhez. Tehát ez az érvelés gyakorlatilag ugye nem azt jelenti, hogy na, akkor most ez megengedett, és mondjuk az egyház sem mondja ki dogmaként ezt, hogy akkor ez most valami súlyos bűn, vagy halálos bűn, aki ilyet használ. De azt hiszem, meg kell gondolni ezt, és ennek azért nagyon sok buktatója van. Többek között olyan is, hogy valaki utána ugye soha nem eshet teherbe. Befejezésként hallgassunk meg egy idős hölgynek a nyilatkozatát, aki valamikor 18 éves korában abortált.
2: Megláttam a vödörben a véres húscsomót, cafattá tépett kis lábakat, s egy csöpp kis kéz utánam nyúlt. Szememből a könny megerett, s elfolyt haszontalanul, mint az életem. Soha többé nem lehet egy gyerekem. Vigyázzatok, mondd meg mindenkinek, kiáltsd mindenkinek, vigyázzatok. Szép szabadságotokat önkéntes fegyelemmel őrizzétek. Ne csúnyuljon szabadossága. A szerelmeskedés szennyes öröm. A kíváncsiság, nyugtalanság, szánalom, ajándékozási vágy, nem szerelem. A szerelem egyszeri és szent titok. Lényege a szeretet. Ha ő vezet, előbb-utóbb rátalálsz arra, aki keres.

Kedves hallgatóink! Elhangzott Hitvalló című műsorunkban Karóczkai Júlia, az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival beszélgetett. Műsorunk 2003-ban készült. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ma Kandrás köztársasági elnök egyeztetést folytatott a helyi, az amerikai és a globális zsidó szervezetek vezetőivel New Yorkban, közölte a Sándor Palota. A közlemény szerint Magyarországon évszázadokra nyúlik vissza a zsidó közösség együttélése és együttműködése. Az elnöki hivatal azt írta, napjainkban Közép-Európa legnagyobb zsidó közössége él Magyarországon. Számukra hazánk ma a világ egyik legbiztonságosabb országa. Hozzátették, mind a kormány, mind a köztársasági elnök fontosnak tartja ennek fenntartását és erősítését. Súlyos gazdaságpolitikai mulasztásokkal vádolta a kormányt a Fidesz a mai napon, amelyeknek már látszanak is a következményei. Az ellenzéki párt az MT-hez eljuttatott közleményében a Központi Statisztikai Hivatal foglalkoztatásról és a munkanélküliségről szóló gyors tájékoztatójára reagálva úgy fogalmazott, egyre sokasodnak az aggasztó jelek a magyar gazdaságban. A foglalkoztatottak száma csökken, a munkanélkülieké nő. Az agráriumban nagy baj van, megkezdődtek a gyárbezárások, az idegenforgalom szenved, az exportáló vállalatok nem kapnak segítséget. Egyre több kis- és középvállalkozó jut a tönk szélére, írta a párt. A Fidesz egyúttal arról biztosította a gazdasági élet szereplőit, a munkaadókat és a munkavállalókat, hogy parlamenti frakciója, polgármesterei és önkormányzati képviselői kiállnak a magyar gazdaság érdekei mellett. Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ héten többször találkozott ukrán partnerével, és sikerült rendezni az elmúlt napok félreértéseit, közölte a külügyminisztérium. Hangsúlyozták, a kapcsolattartás folyamatos, napi szintű az ukrán miniszterelnök helyettessel a kárpátaljai magyar közösség jogait érintő kérdésekben. Ezzel kapcsolatban további fejlemény októberben várható. Magyarország nyitott az új regionális együttműködésekre, ugyanakkor minden esetben pontosan látni kívánja azok célját, működését és azt, milyen hozzáadott értéket jelentenek Magyarországnak, emelték ki. A malomipar múltját és jelenét bemutató kulturális és látogatóközpont nyílik a tési szélmalmok szomszédságában várhatóan jövő év második felében, közölte az önkormányzat. A látogatóközpont a tési szélmalmok szomszédságában álló rendezvényház bővítésével és felújításával jön majd létre, és a hagyományos és modern malomipari eljárásokat digitális eszközök segítségével mutatják majd be az interaktív kiállító térben. Az orosz gázhoz és kőolajhoz való hozzáférés hosszú távú biztosítását sürgeti a Mi Hazánk mozgalom. Dúró Dóra szerint ez alapvető érdek. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter viszont úgy látja, hogy Magyarország orosz import nélkül is biztosítani tudja gázellátását, több irányból is van lehetőség beszerzésre. A honvédelmi miniszter szerint a kormány mérlegeli a több milliárd eurós uniós szép hitel felvételét haderőfejlesztésre, de a korábbi gyakorlattal ellentétben nem kívánják ugyanazokat a cégeket helyzetbe hozni. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán kiemelte, a költségvetési helyzet miatt Magyarország észszerű változatot készít és nyújt be a kormányhoz, és annak elfogadása után használják fel a 16 milliárd 200 millió eurós uniós védelmi hitelkeretet. Jelenleg mintegy 5-10%-os az orvoshiány az egészségügyi rendszerben, mondta a Magyar Kórház Szövetség elnöke. Tóth Gábor az Inforádió műsorában kiemelte, főként a középkorosztály hiányzik, leginkább azért, mert a magánellátást választották, vagy külföldre mentek. Egyre naposabb és melegebb, kora őszi idő várható szeptember utolsó hétvégéjén. A hőmérséklet csúcsértéke lassan emelkedik, vasárnap már mindenhol 20 Celsius fok felett alakul, miközben a hajnalok hűvösek lesznek. csapadék nem várható, derül ki a Hungaromet Nonprofit Zrt. Középtávú előrejelzéséből. Végül nézzük a mostani időjárásunkat. A több-kevesebb napsütés mellett szétterülő gomoly felhők következtében erősen felhős időszakokra is számíthatunk. Kevés helyen futózápor is előfordulhat. A Dunántúlon az északi szelet élénk lökések kísérik. A Dunától keletre azonban gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 17 és 21 fok között alakul. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl le a hőmérséklet. Híreinket hallották.
2: Reklám. A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
6: Énekelj velünk templomokban.
5: Koncertezz velünk.
6: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
5: Legyen sok új barátod.
6: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
5: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
6: Itt csak fiúk vannak.
5: Együtt tanulunk megénekelni.
6: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
5: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
6: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
7: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
8: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
9: Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
10: Kívánság műsorunk első felvételével Szihalomra Jaskó Bélánénak nagyon boldog 94. születésnapot kíván lánya, fia és a család többi tagja. Balázs Pali énekel, édesanyám.

Kovács Józsefné Erzsike nénit 90. születésnapja alkalmából sok szeretettel köszönti családja, ismerősei és Ilka. Sok örömet, jó egészséget és kitartást kívánnak a hátralévő évekhez. Boldog születésnapot!

Miskolcon Sós Zsuzsanna szeretné meghallgatni Kovács Kati Rózsák a sötétben című dalát. Fogadja szeretettel!

Dr. Huszák Jánosné Mártikának mielőbbi gyógyulást és jó egészséget kíván sok szeretettel szomszédasszonya. Isten áldását és a szűzanya oltalmát kéri életére. Mezőkeresztesre Lénárt Istvánnénak mielőbbi gyógyulást és jó egészséget kíván az egész család. Jézus életem, erőm, békém című tezéi ének következik.

Leskó Istvánné Ilonkát, Német Józsefné Zsuzsikát, Barati Józsefné Juliannát sok szeretettel köszönti barátnőjük Ilonka. Isten áldását kéri életükre és jó egészséget kíván, fogadják szeretettel. Aracki László felvételének címe Nem csak a 20 éveseké a világ.

Euler Gellért atyát névnapja alkalmából szeretettel köszöntik a felsővárosi hívek. Jó egészséget kívánnak és Isten áldását kérik további munkájára. Pitti Katalin énekel, Ave Mária.

Kedves hallgatóink, kívánságműsorunk véget ért. Legközelebb vasárnap 16 óra 5 perckor jelentkezünk, várjuk hívásaikat. Telefonszámunk 36-os körzetszám 510-618, postacímünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49, de írhatnak e-mailt is a kívánság@szentistvánradio.hu címre. A műsort Turisa Rolta szerkesztette, a technikai munkatárs Karkus István volt. További tartalmas rádiózást kíván a műsorvezető Sinkovics Andrea.

0: Indul az iránytű.
1: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Sziasztok!
4: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. A pszichoszociális fogyatékossággal élő emberekre jellemző a szorongás, a belső feszültség, az érzelmek és félelmek kifejezésének nehézsége, illetve a környezettől való elszigetelődés. Társadalmi beilleszkedésüket sok esetben azonban nem csak saját mentális problémáik, hanem a velük szemben létező előítéletek is gátolják. Kezelésükben nagy szerepet kap a művészet terápia, hiszen az alkotási folyamat során a résztvevőknek lehetőségük nyílik a belső feszültség levezetésére és érzelmeik kifejezésére. A betegek nagyjából 15%-a a betegség fellobbanását követően spontán kezd festeni, verseket, prózákat írni vagy éppen zenélni. Így saját maguknak és a külvilágnak is láthatóvá tudják tenni belső világukat, küzdelmeiket, és az alkotásaikon keresztül képesek önmagukra reflektálni. Ezt a folyamatot segíti a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikája jóvoltából létrehozott Moravcsik Alapítvány, amely 1991-es alapítása óta kiemelt szerepet vállalta a pszichoszociális fogyatékossággal élők rehabilitációjában, foglalkoztatásában és az értékteremtő képességeik fejlesztésében. Ennek egyik formája a PsyArt 24 művészeti maraton is. Az esemény a személyes megtapasztaláson keresztül segíti a résztvevőket a tolerancia erősítését és új szemlélet kialakítását a mentális betegségekkel élő emberekkel szemben. Minden szeptember utolsó péntek szombatján 24 órára lehetőséget biztosítanak pszichiátriai betegséggel élőknek és mentálisan egészségeseknek arra, hogy egy közös alkotótérben együtt lehessenek, alkothassanak, megismerhessék egymást. Idén már 9 városban működik a program. Ma télben kezdődött és holnap délig tart. Miskolcon, a Miskolci Egyetem zeneművészeti karán a Zenepalota aulájában várják az érdeklődőket és a festeni vágyókat a Bartók Béla tér egy szám alatt. Erről is beszélgetünk Jármai Ágotával, a Mások Másképpen Alapítvány elnökével, a Miskolci Mentálhigiénés Műhely képviselőjével. Tartsatok velünk, érdemes!

0: Jermai Ágotát, a Mások Másképpen Alapítvány elnökét, a Miskolci Mentálhigiénés Műhely képviselőjét köszöntöm szeretettel a stúdióban. Szervusz!
1: Szervusz, András! Köszönjük a meghívást!
0: Pszichart művészeti maraton. Miről is szól ez, és hányadik alkalommal szervezitek meg?
1: Második alkalommal fogjuk Miskolcon megszervezni ezt a különleges eseményt, amit a Moravcsik Alapítvány 2010-ben indított útjára. Aztán sorra csatlakoztak be hozzá Magyarországon a nagyobb városok, főleg az egyetemi városok, és hát amikor megismertük ezt a programot, akkor mi is úgy éreztük, hogy ezt mindenképpen Miskolcra kell hozni, mert szeretnénk mi is részt vállalni, szerepet vállalni ennek a nagyon fontos társadalmi ügynek a képviseletében, ami a mentális betegséggel élőknek a stigmatizációja ellen szeretne hatni. Tulajdonképpen van egy nagyon fontos társadalmi üzenet, egy társadalmi cél mögötte. Elsődlegesen minket ez szólított meg. De ez az esemény egyébként egy kiváló lehetőséget kínál arra, hogy találkozzanak ott egymással az emberek, és a társadalom széles rétegét szeretnénk megszólítani. Hogyha valakit mondjuk nem ez a társadalmi üzenet hívogat oda annyira, hanem egyszerűen csak az élményfestés, szeret közösségbe lenni, ismerkedni, beszélgetni, azt is nagyon szívesen várjuk erre az alkalomra.
0: Hogyan is néz ki ez a gyakorlatban, ez a maraton, művészeti maraton?
1: Igen, ez egy nagyon izgalmas időpontban vagy időszakban zajlik, mert 0-24 órában együtt festünk. Elkezdődik már pénteken, pontosan 25-én délben elkezdődik, és egészen szombat délig tart. Éjszaka is festés van, és most megragadom az alkalmat, hogy beszéljek egy picit talán erről az éjszakai vagy hajnali festésről, mert talán a fiatalok számára ez a legizgalmasabb és leghívogatóbb időpont. A kutatók éjszakájával egy időben zajlik ez a program. A Miskolci Egyetem be is fogadta a programjai közé, mivel hogy az egyetem a fő partnerünk, professzor dr. Horváth Zita rektorasszony a fővédnöke ennek a rendezvénynek, és az egyetemen véget érnek a programok, azt gondolom olyan 10 óra tájban. A mi programunk még ezután következhet az egyetemisták számára, tehát azért ez egy ilyen nagyon misztikus és izgalmas kaland, akik még nem álmosak, azokat szeretettel várjuk, lehet beszélgetni, lehet közösen is festeni, szerintem az egyetemistáknak egy kitűnő lehetőség.
0: Tehát amikor ez a műsor elhangzik, akkor már javában festetek, ugye?
1: Hát igen, péntek délután már javában, és elég sokan már be is jelentkeztek előre. Iskolák jelezték a részvételüket változó létszámmal. Van olyan iskola, hogy 3-4 fővel, van olyan iskola, hogy 10 fővel jelezte a részvételi szándékot. A megnyitón azért már a tavalyi gyakorlat mutatja, hogy kicsit többen szoktunk lenni, tehát az a csúcsidőszak, ami 13 óra. Tehát a kezdés 12, az ünnepélyes megnyitó körkapcsolással viszont 13 órakor lesz. Színesíteni fogja még a programot egy-egy zeneszám, egy-egy vers, és még nem is tudjuk igazából, mert péntekig még nagyon nyitottak lennénk arra, hogy jelezzék a szervezetek, partnerek, művészek, ha valakinek a szívébe valami megfogan, nyitottan várjuk, hogy kapcsolódjon.
0: Akár aki most hallgatja a műsort és kedvet érez csatlakozni, beállíthat?
1: Igen, nem kértünk most előzetes regisztrációt, ott a helyszínen, ott viszont lesz, mert ki kell tölteni bizonyos papírokat hozzá, de ott a helyszínen elég, nem kell előzetesen.
0: Mit vigyen, aki megy?
1: Hát igazából, ha csak a kedvenc ecsetével szeret festeni, akkor hozhatja a kedvenc ecsetét, de mi biztosítjuk az eszközöket.
0: Esetleg kávét is kaphat, aki ott van, mert gondolom hosszú lesz az éjszaka, hogyha igen, valaki bevállalja.
1: Igen, arra is készülünk, hogy lesz egy kis vendéglátás, lesz egy kis büfé, lesz teja, lesz kávé, úgyhogy természetesen, igen.
0: Mi lesz az elkészült művel? Mi a sorsa?
1: Hát megvan ennek a rendezvénynek ugye már a forgatókönyve, mert ezt nem mi találtuk ki, hanem a Moravcsik Alapítvány, és egy résztvevő, hogyha jön erre az alkalomra, ő lemond arról a az alkotásról, amit ő készített, és egy jótékonysági akciónak a részévé válik. Ezekből a képekből szerveződik mindig egy vándorkiállítás, nem a teljes anyagból, hanem a helyszínek kiválogatnak belőle 8-10 darabot, és akkor ez egy országos tárlat részévé válik, és végig megy a városokon, tehát olyan egy hónap időtartamban látogatható lesz majd minden városban, és hát meg is lehet vásárolni ezeket a képeket, ösztönöznénk is a látogatókat arra, hogyha ezt az ügyet fontosnak tartják, hogyha szeretnének támogatni minket abban, hogy Miskolcon a mentálhigiénés ellátásba civilként be tudjunk jobban kapcsolódni, legyenek erőforrásaink, akkor buzdítanám is az érdeklődőket, hogy a tavalyi képek azok még most is fönn vannak a zenepalotában a falon, és ha valakinek megtetszik egy-egy kép, akkor örülnénk neki, hogyha tudja támogatni ezt az ügyet.
0: Úgy látom, hogy 7-8 város is csatlakozott, tehát és 16. alkalommal szervezik meg így országos szinten?
1: Igen, már 9 város fest egy időben, és ez a 16. alkalom lesz, igen. Hát Miskolcon a második.
0: Tehát minden felszerelést biztosítotok a festőknek.
1: Igen, igen, minden alapanyagot mi biztosítunk, és szeretettel várjuk az alkotni vágyókat, és még a festésen kívül, bár a festés van a fő fókuszban, picit szeretnénk színesíteni is a repertoárt, tehát lesz viaszfestés, tavaly is volt. Ez egy olyan technika, amit vasalóval kell kivitelezni, és viszonylag rövid idő alatt nagyon nagy sikerélményt tud nyújtani azoknak is, akik nem szoktak festeni, olyan csodálatos színek és alkotások születnek, hogy nagyon népszerű volt tavaly ez a viaszfestés. Azon kívül még most természetes alapanyagokra is szeretnénk kipróbálni a festést, illetve vászon anyagokra, vászon táskákra is fogunk festeni.
0: Hamarosan folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Gyermai Ágotával, a Mások Másképpen Alapítvány elnökével, a Miskolci Mentálhigiénés Műhely tagjával, képviselőjével beszélgetek. Mi is ez a Miskolci Mentálhigiénés Műhely? Erről beszélgessünk a folytatásban.
1: Ez a Miskolci Mentálhigiénés Műhely egy mentálhigiénés konferencián jött létre, vagy a gondolata akkor fogalmazódott meg. Nem egy helyi konferencia volt, és akkor ott a szünetben a szakemberek, ahogy összedugtuk a fejünket, rájöttünk, hogy Miskolcon nincs ilyen, és akkor így gondoltuk, hogy létre kéne egyet hozni, legyen egy szakmai közösség, és akkor kezdtünk így összeszerveződni.
0: Máshol vannak hasonló kezdeményezések? Más városokban?
1: Hát most országos szinten láttam, hogy megalakult, igen, a közelmúltban. A miénk az már több mint 2 évvel ezelőtt létrejött, és már nagyon sok rendezvény van egyébként mögöttünk.
0: Kik a tagjai? Mi is beszámoltunk néhány rendezvényetekről, de kik a tagjai ennek?
1: Itt valójában nincs fix tagság, tehát nem úgy kell elképzelni, mint egy egyesületet. Tulajdonképpen események vannak, ügyek vannak, ami mögé beállnak a helyi szakemberek. Voltak már olyan konferenciáink, például a Lelki Egészség Világnapján már több alkalommal szerveztünk szakmai konferenciát, és akkor helyi szakemberek szólalnak meg, vagy jönnek össze. Előadóink nem csak helyi szakemberek, de olyan fontos témákkal foglalkoztunk már, ami mindannyiunkat érinthet. Depresszió, evészavar, fiataloknál főleg ugye erősödnek, testképzavar. Hát ez egy olyan nyitott szakmai közeg, vagy társulás, hogy az alulról jövő kezdeményezéseknek adunk teret, nyitottan fogadunk minden ötletet vagy kezdeményezést, és erőforrásainkhoz mérten szervezzük az eseményeinket.
0: A Mások Másképpen Alapítvány mikor jött létre, és milyen céllal?
1: Tehát a Mások Másképpen Alapítvány több mint 20 éve jött létre, és ahogy a neve is sejteti, valami olyasmi célt fogalmaztunk meg, hogy nem kell egyformának lennünk, mindenkinek helye van ebben a világban, szabad különbözőnek lenni, szabad másnak lenni, de attól még mi összetartozunk. És hát elsődlegesen megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő személyeknek a érdekképviseletét, esélyegyenlőségét tűztük akkor a zászlónkra, és hát így az évek során most az alapítvány is főleg a mentális egészség mögé állt be. Tehát így az esélyegyenlőség témájában, társadalmi felelősségvállalás témájában nagyon sok eseményt szerveztünk már, amivel úgy gondoljuk, hogy az esélyegyenlőség témájához valamit hozzá tudtunk tenni.
0: Mire van szükségetek? Hallgatóink hogyan segíthetnek nektek, akár az különböző kezdeményezéseknél, akár a Miskolci Mentálhigiénés Műhelynél, akár az alapítványnál?
1: Hát igen, többféle formában lehet velünk együttműködni, vagy keresni a partnerséget. Tehát az egyik dolog, hogyha valaki eljön a Pszichárt eseményére, akkor a lábával szavaz, és részt vesz ezen az eseményen, kifejezi azt a szándékot, hogy neki is ez az ügy fontos. De egyébként az elkészült művekből az a tervünk, hogy céges ajándékokat szeretnénk készíteni, és ehhez szintén szeretnénk megtalálni azokat a partnereket, akik látnak ebbe lehetőséget, és a társadalmi felelősségvállalás jegyében, hogyha ők is fontosnak tartanák ezt a témát, tulajdonképpen a mentális jólétünket, azt hiszem ez közös mindannyiunkkal, akkor erre várnánk most a jelentkezőket, hogy igény szerint gondolkodjunk közösen arról, hogy mi lenne az az ajándéktárgy, ami hasznos és fontos lehet egy cégnek, hogy azzal ajándékozza meg mondjuk a dolgozóit a karácsonyi ünnep előtt. Tehát erre örülnénk, hogyha lenne nyitottság és fogadókészség. Igen, még a segítségadásról mondanám, hogy sokszor szembesülünk azzal a nehézséggel, hogy nekünk Miskolcon nincs állandó helységünk, és az infrastruktúrális hiányosságok miatt nagyon sok rendezvény elmarad. Van egy kiváló előadó, de nincs hozzá hely, vagy megfizethető hely nincs hozzá, tehát azzal is tudnának nekünk segíteni, hogyha valaki egy helységet föl tud ajánlani partnerség egyaránt, ahol különböző rendezvényeket, előadásokat tudunk megvalósítani.
0: Önkéntesekkel dolgoztok együtt?
1: Hú, nagyon jó a kérdés, mert most is nagyon szükségünk lenne önkéntesekre. Meg is ragadom az alkalmat. Igen, hogy nagyon-nagyon várnánk az önkéntesek jelentkezését. Rengeteg feladat van, hosszú ez a 24 óra. Úgy gondoltuk, hogy ilyen 2-3 órás idősávokba jó lenne önkénteseket fogadni, és sok feladattal el tudjuk látni őket.
0: Mondjuk el még egyszer az időpontot, tehát jelenleg is zajlik a második Miskolci Pszichárt művészeti maraton. Mondjuk el a helyszínt, és meddig is tart?
1: Tehát a belváros, Zenepalota, szeptember 25-e péntektől, 26-a szombat délig tart ez az esemény, és a Bartók tér a pontos cím, ahol a Zenepalota található, ha netalántán valaki vidékről szeretne még bejönni, és nem tudja, hogy hol is van a Zenepalota.
0: Mondjunk online elérhetőségeket is, az interneten hol találnak meg titeket hallgatóink?
1: Hát a Mások Másképpen Alapítványnak a Facebook oldalát ajánlanám, ott megtalálható a program.
0: Ágota, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és jó festést kívánok nektek szombat délig.
1: Köszönjük szépen a Szent István Rádiónak a lehetőséget.

folytatásból kiderül, hogy milyen filmeket vetít szeptember 24-e után az Uránia terem és a Béke terem Miskolcon. Félrelépni szabad címmel magyar vígjátékot nézhettek meg az Urániában Miskolcon csütörtöktől 16:30 perces kezdettel és 19 órától is van egy-egy vetítés. A Bárány, amit akarsz címmel feliratos japán filmet vetít a Béketerem Miskolcon 17 órától, 19:30-tól a Torrente 6, az Elnöki ügy című szinkronizált spanyol vígjátékra ülhettek be minden nap. Hétfőtől vetíti a Béketerem 17 órai kezdettel a Neon Pokol című feliratos dán-angol sci-fi thriller horrort. Mozi ajánlónkat hallottátok itt a Szent István Rádió hullámhosszán.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában a második miskolci Pszichart 24 művészeti maratonról számoltunk be nektek, amely jelenleg is tart, tehát Miskolcon a Zenepalota aulájában a Bartók Béla tér egy szám alatt egészen holnap délig lehet csatlakozni. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmeteket, és búcsúzom tőletek. A mikrofonnál az elmúlt adás szerkesztőjét, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Tizenhét óra.
2: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Regionális híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő, Domán Vivien. Adásunk tartalmából. Több programmal is kapcsolódott az imádság évéhez a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem. Első alkalommal rendeztek PET-kupát a szlovákiai Bés térségében. A Sátoraljaújhelyi Zempléni Jégsport Egyesület az új szezonban is várja a legkisebbeket. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Több programmal is kapcsolódott az imádság évéhez a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem. Könyvbemutatóval, valamint az imádság témájához kapcsolódó kiállítással is igyekeznek ráirányítani a figyelmet az elcsendesedés és az Istennel való kapcsolat jelentőségére. A tárlaton régi és új imádságos kötetek mellett Nagy Károly Zsolt Böjt album című munkájának anyagával is találkozhatnak az érdeklődők. Dr. Nagy Károly Zsoltot az egyetem tudományos rektor helyettesét hallják.
4: Két programot hoztam, illetve két program ide jövetelében vagyok ludas. Az egyik egy könyvbemutató, ahol az imádság éve alkalmából megjelent köteteket fogjuk bemutatni Hajdú Zoltán Leventével együtt. A másik program pedig, ahogy a könyvbemutatón is szerepel az én könyvem, a Böjt album, ennek a Böjt albumnak az anyagából készült kiállítás, amit pedig az egyházkerületnek a kérésére, felajánlására hoztunk ide a Teológia Zsibongó galériájába. Az imádság éve alkalmából több új típusú imakönyv, vagy az imádságot segítő, az imádságban vezető könyv jelent meg egyházunkban. Ezek tulajdonképpen újdonságok. Megszoktuk az öreg szikszait, ami a kegyességünknek egy ilyen nagyon alapvető, nagyon fontos sarokköve. Megszoktuk, hogy jól leírt, jól körvonalazott imádságokat kapunk imakönyv címén, amiket mondhatunk, amiket együtt is mondhatunk, akár hogyha a közösségben vagyunk, de azt nem szoktuk meg, hogy egy könyv, egy imakönyv hogyan segít bennünket, hogy is mondjam így, talpra állni, saját lábra állni az imádságban, hogyan segít bennünket fejlődni az imádságban, az ima életben. Ezek a könyvek, amikről most szó van, ezek ilyen könyvek. Hajdú Zoltán Leventével erről fogunk beszélni, egyfelől magának az imádság szövegnek, az imádság szöveg mondásának, kötött imádság mondásának a dinamikájáról, ennek a jelentőségéről a hívő életben, a református hívő ember életében, illetve utána pedig a különböző könyvek sajátosságairól lesz szó. Ezek között lesz a Böjt album is. A kiállítás az album anyagának egy részét mutatja be. Az albumnak az alapkoncepciója az volt, hogy a Nagy Böjt időszakán vezeti végig az olvasót. A Nagy Böjt tematikus vasárnapjaihoz válogattam Szikszai imádságaiból egyet-egyet, és a Nagy Böjt napjain pedig ezeketnek az imádságoknak egy-egy szava, szófordulata segítségével megyünk végig, úgyhogy a könyv egy saját imádsághoz vezet. Ez nyilván egy hosszú időszak, kiállítás formában befogadhatatlan lenne, ezért ebből az anyagból 4 hetet választottam ki. A 4 hét nem annyira a Böjt koncepcióján, mint inkább az Isten keresés, az Isten akaratának a keresésében vezet végig. Ugyanaz a metódus, van egy-egy Szikszai imádság, vannak a képek, amelyek az imádság szavaira reflektálnak, de a vége nem az én imádságom, hanem egy üres lap várja a látogatókat, ahova saját imádságot, saját imaszavakat írhatnak föl.
3: Első alkalommal rendeztek PET-kupát a szlovákiai Bécs térségében, ahol önkéntesek a Latorca és a Laborc árterének megtisztításán dolgoztak. A rendkívül alacsony vízállás miatt ezúttal nem a folyón, hanem a partmenti területeken gyűjtötték a korábbi áradások által hátrahagyott hulladékot. A település a Go Bodrog program révén már korábban bekapcsolódott a PET-kupa munkájába, és Bésen folyómentő központot is létrehoztak. Zsiró Attilát, Bés polgármesterét hallják.
5: A PET-kupásokkal egy nagy szerencse által kerültünk kapcsolatba, mivel Szegi falu a testvérfalunk lett. Ugye 6 éve lettem polgármester, akkor felvettem Szegi faluval a kapcsolatot, és többször jártunk náluk, és pont akkor értem oda náluk egy ilyen találkozóra, amikor azt hiszem 3 évvel ezelőtt, mikor a PET-kupások pont a Bodrogon szedték a szemetet, és pont Szegibe kötöttek ki. Vezetőkkel találkoztunk, beszéltem, és ugye én 25 évig tűzoltóparancsnok voltam a mellettünk lévő hóerőműbe, és a tisztítás, a ekológia nagy érték nálunk is, és úgy gondoltam, hogy hát ezt muszáj áthozni Szlovákiába, mert mivel akár a Bodrogon, akár a Tiszának az erei innen indulnak, tehát a Bodrogot a Latorca, a Labarc és az Ung táplálja, és az a szemét hozam, ami az Ukrajnából érkezik, vagy nálunkról is, az mindegyik ott köt ki Magyarországon, és megy tovább. És így elképzelésünk az volt, hogy valamilyen projektben, vagy valamit tudunk csinálni, és 2 éve jelentkeztek azt hiszem a kupások, hogy van egy interreges projekt, amiben van-e kedvünk belecsatlakozni. Természetesen igen mondtam, az elsőleges elképzelésük, azt hittem, hogy könnyebben fog menni minden. Az önkormányzat elé vittem a dolgot, és ugye ők beleegyeztek, polintottak rá, hogy menjünk bele, és így ebből a interreges projekt, amit végül is átment támogatás, 3 csapat kapott belőle támogatást, 2 falu, tehát Bés, Szegi és a PET-kupások. Ez a Go Bodrog nevű projekt. A folyókentő központunk megépült, technikai átadása megtörtént, és most vannak azok a folyamatok, mikor a berendezéseket adjuk. A megépítésre arra ugye a Go Bodrog projektból lett a pénz megkapva, plusz saját önrészből, de a belső berendezéseket azt már a falu állja majd. Ugye van nálunk a Latorc és a Labarc folyó, ahol mikor nagy áradás van, ugye ezt a rádióban nem lehet bemutatni, de aki látja képen, vagy látja a folyón, hogy mi jön le azokon a napokon, mikor az áradás van, én így tudom mondani, hogy gáttól hűtőszekrényig minden, ami csak létezik, amit a víz tud hozni, jön lefele, és ez bizony arra inspirál minket, hogy ami itt áll meg, azt mi szedjük le, ami meg lemegy ugye a Bodrogra vagy a Tiszára, azt pedig ott szedjük össze, és ezért is minden éven részt veszünk a Bodrog-Tisza szemétszedésen, és nálunk itt Béstől 18 kilométerre van az ukrán határ, a Latorca folyó a legközelebbi részén, és ugye mivel most is a vízszint nagyon kicsi, nagyon sok akadó van, a bedőlt fák, ahol ha most végigmennénk rajta, akár egy drónnal végigszaladnánk a felette, de egyfolytában használjuk, hogy minden egyes bedőlt fánál szemet hordalék van felhalmozódva. Az a szemet hordalék még most addig van ott, még nem jön egy nagy áradás, és az indul tovább. Tehát ezt próbáljuk mink is, azon dolgozunk, hogy azt a szemetet, ami majd a vízpartra kikerül, össze tudjuk szedni.
3: A a jégsportokkal már egészen kisgyermekkorban érdemes megismerkedni. Az első lépések a biztos jégen állás és a mozgás megszerettetése, mind a későbbi fejlődés alapjai. A sátoraljaújhelyi Zempléni Jégsport Egyesületnél az új szezonban is várják a legkisebbeket, ahol a türelem, a kitartás és a fokozatos fejlődés legalább olyan fontos, mint az első sikerek. Most Hörcsik Répási Andrea szakedzőt hallják.
6: Nálunk is megkezdődött a szezon. A versenyzőknél azért már nyáron javában zajlott ez, de a kis oktatásra váró gyerekeknél most szeptemberben kezdtük mi is a szezont. Elsősorban szeretnénk, hogy mivel a korcsolya azért egy nagyon hosszú kifutású sport, tehát sokáig kell gyakorolni, hogy minél korábban érkezzenek hozzánk a gyerekek, úgyhogy elsősorban óvodásokat és kisiskolásokat várunk. Természetesen, ha valaki már ügyesen csúszik a jégen, jöhet idősebbnek is, de az óvodásokat és kisiskolásokat várjuk szeretettel, hétfőn, kedden és csütörtökön egyébként 16:30-tól a jégcsarnokban. Ez azt jelenti, hogy egy 50 perces korcsolyedzésen vesznek részt, általában velem, illetve kis segítőmmel, Molnár Blankával. Ezeken az edzéseken elsősorban az alapok megtanulására helyezzük a hangsúlyt, hogy utána majd valamely szakágunkban nyilván korcsolyázhasson tovább a kicsi. Azt szeretnénk, hogy legalább azért egy évig ebben a tanodában vegyenek részt, persze ha valaki ügyesebben fejlődik és már szeretne rögtön tovább lépni, de nem, hogy van lehetőség, de nagyon jó lenne, hogyha az alapokat stabilan megtanulnák, és akkor utána lehet menni jégkorongozni, gyorskorcsolyázni, műkorcsolyázni, szinkronkorcsolyázni nálunk. Ez mind lehet. Nem egy alkalom alatt fog ez menni. És ugye ez a nehézsége is a sportágunknak, hogy rögtön olyan nehezítő tényezők lépnek föl, ami mondjuk azért máshol nincs jelen. Például hideg van. Nagyon hideg van. Egy kicsi 5 évesnek, aki ráadásul nyilván nem tud még mozogni úgy, tehát nem tudja intenzíven mozgatni a testét, nem tud kimelegedni a jégen még, annak hideg van. Kemény a jég. Ha elesik, az nagyot üt, már pedig el fog esni, hiszen még most tanul korcsolyázni. Tehát nagyon sok ilyen tényező van, ezért az első, azért mondtam, hogy sok-sok alkalommal, tehát azért ez, inkább azt mondanám, hogy hónapokról beszélünk, tehát az első hónapokban úgy mondjuk, hogy stabilizálódunk, vagy mostanában úgy szoktam mondani, hogy a bátorság próbáját álljuk ki, tehát, hogy megtanulunk esni, és kelni, és mondjuk úgy állni a jégen, hogy ne, mint a haranglábacska ingadozzunk össze-vissza. És ez, ehhez idő kell, amíg egyébként az ők is idegrendszere ezt megszokja, hogy valójában egy 0,5 milliméteres pengén egyensúlyozó, ugye. Ez egy idő. Na most, ha ez megvan, onnan gyorsabban haladunk, csak ebben az időszakban azért van, hát sokaknak elmehet a kedve.
3: Végül az időjárásról. A legtöbb helyen feloszlik a felhőzet, de kisebb körzetekben maradhatnak felhős tájak. Hajnalra foltokban párásság, köd képződhet, csapadék nem lesz. Gyenge marad a légmozgás. Kora reggelre általában 5 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. szeptember 25-én pénteken. A műsor szerkesztésében munkatársam volt Koleszár Krisztián, búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. A viszont hallásra.
2: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Basobora atya Egerben tartott imaestet. Bekecsen rendezték meg a 25. Borsodabói Zemplén vármegyei polgárőrnapot. Jubileumi 10. tanévéhez érkezett a Debreceni Egyetem Szenior Egyeteme. Kézzelfogható segítség a revizoroktól, információs kártya a nyugtaadat szolgáltatásról. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk.
0: Kora esti hírmondó.
1: A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basobora atya szeptemberben Magyarországra érkezett evangelizációs körútra. Ennek keretében az Egri Főegyház megyében több településre is ellátogatott. John Baptist Basobora, Keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya Ugandából származik. Szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Egerben szeptember 22-én tartott imaestet a ciszterci templomban, melyen közel 300 fő vett részt. Az esemény után a magyarországi missziós útjáról kérdeztük. A tolmács Pap Eszter. Hogy érezte magát az atya itt a magyarországi evangelizációs út során?
2: Moving among the people of Hungary, I find it's a blessing to be with them.
3: Ahogyan az magyar emberek között jártam, keltem, azt éreztem, hogy egy áldás velük lennem. Nagyon nagy a hitük, ez reményt ad nekünk. Ez azért örömteli, mert gyakran lehet hallani, hogy Európáról azt mondják, hogy vége a kereszténységnek, elveszett a hit Európában, de ez nem igaz, hanem itt is látjuk, hogy milyen erős az emberek hite. És nagyon megérintett az, hogy a laikusok milyen élik át azt, hogy másokat evangelizáljanak, és nem csak, hogy ők járnak elkötelezetten misére és templomba, hanem gondoskodnak arról, hogy mások is kövessék és ezt tegyék. És az Úr nagyon nagy mértékben használja Magyarországon a nőket, és látszik, hogy milyen kiváló szervezők a nők. Úgyhogy ezen az evangelizációs körúton a nők ereje volt, ami egyrészt nagyon lenyűgözött. Úgyhogy azt kívánom a nőknek, hogy maradjanak meg ebben a kitartó erős hitben, és ne próbáljanak meg férfiak lenni, ne próbáljanak meg mások lenni, hanem Máriához hasonlóan ugyanezzel az evangelizációs erővel maradjanak meg az egyházban és a szolgálataikban. És azt is látom, hogy bátorítják a papokat, támogatják őket, és ezt nagyon jó szemlélni. Úgyhogy szeretném biztatni a nőket, hogy segítsék a papok munkáját, és adjanak életet papoknak, tehát szüljenek papokat Jézus nevében.
2: We need many holy women who encourage priests and who give birth to priests.

0: Bekecsen rendezték meg a 25. Borsodabói-Zemplén vármegyei polgárőrnapot, amely idén a 12. őszi bekecsi vigassággal közösen várta a látogatókat. A helyi sportpályán tartott nagyszabású ünnepségen a vármegye rendvédelmi vezetői mellett a térség polgárőrei is szép számmal képviseltették magukat. Az esemény hivatalos megnyitóján elismeréseket és kitüntetéseket adtak át a kiemelkedő teljesítményt nyújtó önkéntes bűnmegelőzőknek. A délutáni és esti órákban változatos koncertek és kulturális produkciók szórakoztatták az egybegyűlteket. A szervezők tájékoztatása szerint a közös rendezvény idén is sikeresen erősítette a helyi közösségi összefogást és a polgárőrség társadalmi elismertségét. A részletekről dr. Szemán Ákos, a Borsodabói-Zemplén megyei polgárőrszövetség elnöke tájékoztat.
1: Ez már a 25. Borsodabói-Zemplén vármegyei polgárőrnap, és hát abban az értelemben találkozó, hogy nyilvánvalóan találkoznak a vármegye polgárőrei, 195 egyesülete van a vármegyénknek, mint a legnagyobb polgárőrmegye, az ászlós hajónak szoktuk magunkat tekinteni, és hát nagy öröm, hogy most bekecsadennek otthont, jó néhányan érkeztek polgárőrök, nagyon sok egyesület van, főznek is, főzőversenyben részt vesznek, illetve hát számos program lesz még, a megnyitón vagyunk most jelenleg túl, és hát a programok még nem értek véget még. Sok mindent lehet tenni, venni, találkozni, beszélgetni. Fellépések lesznek, tehát könnyű zenei koncertek, itt jelenleg egy hagyományőrzőkörnek a bemutatóját látjuk, de retro gépjárművek kiállítása is van, illetve hát egymással lehet nagyon sokat beszélgetni, találkozni. Számos kitüntetést adtunk át, hiszen a legnagyobb polgárőr rendezvény mégiscsak a vármegyénkbe, a vármegyei polgárőrnap, és ilyenkor igyekszünk minél több olyan polgárőrtársunkat elismerésbe részesíteni, aki az elmúlt évben vagy években kiemelkedően teljesített. Az elmúlt évben a gyermek és ifjúságvédelemmel, illetve a kábítószer megelőzéssel foglalkoztunk elsősorban. Az idei évnek a kiemelt feladata a külterületek és közterületek biztonságának kiemelten való odafigyelése, tehát ezért is nevezzük az idei évet a kül- és közterületek biztonságának évének, és hát köszönetet mondtam a polgárőreinknek a munkáért, köszönetet mondtam az együttműködő partnereinknek a támogatásért, segítségért, barátságért, és hát nagy megtiszteltetésért minket, mert hát legalábbis amióta én polgárőr vagyok 17 éve, még olyan vármegyei polgárőrnapon nem voltam, amelyet megtisztelt volna az országos rendőrfőkapitány. Itt volt most velünk Mecser főkapitány úr, ő is megköszönte a rendőrség nevében a polgárőrök munkáját, és hát voltak itt mások is, a vármegyei főkapitány úr is jelen van, katasztrófavédelem, idegenrendészet, postabiztonság képviselteti magát, tehát számos olyan együttműködő partner, akikkel egyébként együtt kötelesszük el magunkat arra, és nem hagynám ki az önkormányzatokat sem, arra, hogy a települések biztonságosabbak legyenek, a települések közrendjét, közbiztonságát megőrizzük, javítsuk. Miután a polgárőrség önkéntesen, térítésmentesen dolgozik, minden polgárőr a saját szabadidejéből szán arra, hogy másoknak a nyugalmát őrizze, ez mégiscsak egy köszönet arra, hogy együtt lehetünk, együtt elfogyaszthatunk egy ebédet, együtt megnézhetünk egy koncertet, elbeszélgethetünk, erősíthetjük a polgárőrbarátságot, megbeszélhetjük azt is, hogy mely településen milyen problémák vannak, vagy ott azt a problémát ők hogy tudták megoldani. Tehát itt a jó gyakorlatok is tudnak cserélődni, és hát mégiscsak egy elismerés azok számára is, egy oklevél, egy emléktárgy formájában, akik az elmúlt években kiemelkedőt teljesítettek, és hát mindenkinek jól esik, ha valamit rátesz az asztalra, egy picit többet tesz rá, mint mások, akkor azt mondják neki, hogy köszönjük szépen, így tovább.
0: Jubileumi 10. tanévéhez érkezett a Debreceni Egyetem Senior Egyeteme. A programsorozat pedig idén már Nyíregyházán és Szolnokon is várja az érdeklődőket. A nyíregyházi előadásoknak a Debreceni Egyetem egészségtudományi kara ad otthont. Szeptembertől az egészségügytől a történelmen és a nyelvtudományokon át egészen a gazdasági témákig több tudományterület kerül terítékre. A részletekről dr. Pósán Lászlót, a Senior Egyetem szakmai vezetőjét hallják.
2: A legelső előadást Pál Dénes professzor úr fogja tartani, a magas vérnyomás problematikát fogja érinteni, és ennek az egészségre gyakorolt negatív hatását fogja körbejárni. Szerintem ez elég sok mindenkit érdekelhet, és elég sok mindenkit érinthet is maga a vérnyomás kérdése. Aztán lesz előadás a Mohács évforduló alkalmából, mégis csak 500 évvel ezelőtt volt ez a csata, ami véget vetett a történeti Magyarországnak. Lesz előadás a magyar nyelv eredetéről. Itt fontos hangsúlyozni, hogy nem a magyar nép eredetét fogja körbejárni, hanem a magyar nyelv eredetét. A kettőt nem szabad azért összekeverni. Aztán lesz egy előadás a tőzsdéről, és a tőzsdén lévő cégek működéséről, tehát egy közgazdasági, gazdaságtudományi téma. Sötét volt a középkor előadás, hogy jól ismerjük el, jön a múltunkat, vagy sem. Én azt szoktam mondani, mint a középkor kutatója, hogyha az egyetemeket a középkorban találták ki, és mind a mai napig a tudás központoknak számítanak, és a tudomány csúcsa, akkor azt kell mondani, hogy talán mégsem biztos, hogy olyan sötét volt. Úgyhogy elég sokféle.
0: Az egészségtudományi karad otthont a nyíregyházi előadásoknak. Az intézmény munkája azonban régóta szorosan kapcsolódik az idősebb generáció életminőségéhez. A kar több olyan kezdeményezést is szervez, amely az aktív időskort és a közösségi részvételt támogatja. Móré Marian dékánt hallják.
3: Az egészségtudományi karon az országban egyedülálló módon egy gerontológiai tanszék is működik. Ennek a tanszéknek a kutatási területei, a kutatási profilja, ennek a generációnak az életminőségét vizsgálja. Azzal foglalkozunk, hogy melyek azok a tevékenységek, melyek esetleg azok a mozgásformák, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy minél hosszabb ideig maradjunk egészségesek. Arra törekszünk, hogy ezeket az eredményeket ne csak a magunk körében vitassuk meg, hanem próbáljuk minél szélesebb körben az idősebb generáció tagjai számára is megmutatni. Mondanék egy nagyon fontos példát. Talán sokan nem is tudják, hogy a tánc minden ember életében, de különösen az idősebb emberek életében rendkívül fontos szerepet tölt be abban, hogy a mentális egészség is hosszú távon fent maradjon, mert a táncban egyszerre kell a zenére, a ritmusra, és egy másik emberre is figyelni, olyan képességeknek az előhívását kívánja meg, amelyek talán ennek a táncnak az elhanyagolásával már nem biztos, hogy előhívódnának. Nagyon-nagyon sok kutatás van ma a világon, ami bizonyítja, hogy a tánc az hosszú távon képes az egészséges mentális állapotot fenntartani, és hozzájárul a fizikai állapot fenntartásához is.
0: A NAV revizorai az ellenőrzések során is segítik a vállalkozókat a szeptemberben elindult nyugta adat szolgáltatásban. Az érintettek egy rövid, közérthető információs kártyát is kapnak, amelyen minden alapvető tudnivaló megtalálható. A QR kód pedig egyenesen a NAV e-nyugta oldalára vezet, ahol részletes tájékoztatók és videók segítik az eligazodást. A továbbiakban dr. Paskujné Pifkó Mónikát, a NAV Heves vármegyei adó- és vámigazgatósága kommunikációs referensét hallják.
4: Ismeretes, hogy szeptember 1-től azoknak a vállalkozásoknak is adatot kell szolgáltatniuk a NAV-nak, amelyek nyugtatömbből vagy számítógéppel állítanak ki nyugtát. Ez sok olyan kisvállalkozót érint, aki korábban nem találkozott rendszeres online adatszolgáltatással, így például a fodrászokat, kozmetikusokat, villanyszerelőket, őstermelőket, piacjárusokat. A NAV ezért a helyszíni ellenőrzések alkalmával is felhívja a figyelmet az új kötelezettségre. Egyben gyakorlati segítséget is ad a teljesítéshez, nevezetesen egy információs kártyát kapnak az érintettek. Az információs kártya röviden és közérthetően összefoglalja, hogy miről és milyen határidővel kell adatot szolgáltatni, illetve milyen eszközzel lehet ezt megtenni. Választható az automatikus adatszolgáltatást biztosító e-pénztárgép applikáció használata, egyszerű online megoldásként a webes kitöltő portál, a pénztárgép portál, és a nagyobb adatmennyiségnél pedig gépi kapcsolat is. Az első időszak adatai azt mutatják, hogy a vállalkozások egyre nagyobb számban használják az új lehetőségeket. Szeptember első három hetében a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását közel 15 ezeren helyezték üzembe. Ők mobilon már 3,8 milliárd forint értékben állítottak ki nyugtát. Ugyaneddig a pénztárgép portál egyszerű webes felületén 33 ezer, gép-gép kapcsolaton keresztül pedig 17 ezer vállalkozás összesen 5,5 millió nyugtaadatát rögzítette, csaknem 15 milliárd forint értékben. A NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon, a főoldalon megtalálható az e-nyugta aloldal, ahol valamennyi fontos szabály, felhasználói útmutató, videó segítség egy helyen megtalálható. A helyszíni ellenőrzéseken átadott információs kártyán praktikus QR kód is segíti az információk elérését. A NAV videói pedig képernyőről képernyőre bemutatják többek között a webes nyugtaadatszolgáltatást és a NAV e-pénztárgép applikáció üzembe helyezését. Így az új rendszer azok számára is könnyebben követhető, akik kevésbé rutinosak az online ügyintézésben. A NAV az év végéig továbbra is a felkészítésre és a segítségnyújtásra helyezi a hangsúlyt. 2026. december 31-ig az új kötelezettség miatt még nem bírságol a NAV, így minden érintettnek van ideje arra, hogy megismerje és kipróbálja a számára legkényelmesebb megoldást a nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez.
0: Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
5: Nyíltnak és barátinak nevezte a 14. Leó pápával folytatott beszélgetését Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a Vatikánvárosban, miután magán audiencián fogadta a katolikus egyházfő. A miniszterelnök magyarországi látogatásra hívta meg 14. Leó pápát, miután pápai áldást kért Magyarországra. A miniszterelnök elmondta, a megbeszélésen szóba kerültek a magyarországi változások, a magyar és az európai emberek előtti kihívások, legyen szó a háborúról vagy az energiaválságról, de hosszan beszélgettek a mesterséges intelligenciáról és az általa okozott kihívásokról, veszélyekről is. Hozzátette, szó volt a Magyar Katolikus Egyház helyzetéről, az egyház által biztosított szociális, oktatási és egyéb szolgáltatásokról, továbbá a keresztény hagyományokról. A miniszterelnök közlése szerint a pápa nagyon sok mindent tud a magyar, illetve a közép-európai helyzetről, valamint a külhoni magyar kisebbségek helyzetéről is. Magyar Péter elmondta, a beszélgetés végén átadta az ajándékokat a pápának, és ő is kapott tőle ajándékot. Közölte, egyik ajándéka a Szentatyának 12. Pius 1956. november 10-én a Vatikáni Rádióban elmondott beszédének kalligráfus által kézzel készített leirata volt. Ez a beszéd a magyarokról és a magyaroknak szólt, és az 56-os forradalom leverésének napjaiban nagy hatása volt Magyarországon és világszerte. Hozzátette, a másik ajándék Mindszenti József bíboros hercegprímás emlékiratainak első New Yorki kiadású példánya volt, amelyet a Szent Atya örömmel fogadott. A kormányfő elmondta, a napot a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában kezdték, ahol szentmisét tartottak a delegációnak. Ezután lerúhatta kegyeletét II. János Pál pápa sírjánál. Beszámolt arról is, hogy a magyar állam nevében 6000 euró értékben gyógyszereket ajánlott fel annak a vatikáni klinikának, amelyet körülbelül 10 éve hoztak létre a szegényeknek. Solymári Dánielt kinevezték a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia menekültekért és üldözött keresztényekért felelős referensévé. A menekültek és az üldözött keresztények megsegítése különleges felelősséget jelent azok számára, akik békében és a vallásszabadság biztosította körülmények között élhetnek, hiszen napjainkban világszerte emberek milliói kényszerülnek elhagyni szülőföldjüket, és számos keresztény közösség szenved üldöztetést hitéért. Szent Pál apostol buzdítása ma is irányt mutat számunkra, amíg tehát időnk van, tegyünk jót mindenkivel, főképpen hittestvéreinkkel. Írja Székely János szombathelyi megyés püspök, az MKPK elnöke. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia fontosnak tartja, hogy e területen a Magyar Katolikus Egyház szolgálatában is kifejezésre jusson az evangéliumi szeretetből fakadó felelősség, különös figyelemmel a menekültekre, valamint a hitük miatt üldöztetést szenvedő keresztény testvéreinkre. Új szerzetes közösséggel gazdagodott Debrecen és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye. Szeptember 23-án ünnepi szentmise keretében adtak hálát a Szent Ferenc kisnővérei debreceni letelepedéséért. A szentmisét Palánki Ferenc kinevezett Kalocsa Kecskeméti érsek, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója mutatta be. Koncelebrált Németh István püspöki titkár. Az ünnepen a szerzetes közösség számos tagja részt vett. A rend debreceni közösségébe 4 ferences kisnővér tartozik. A szentmise kezdetén Palánki Ferenc megáldotta a nővérek új otthonát, a Szent István templom egykori plébánia épületében kialakított rendházat és annak kápolnáját. Homiliájában arra hívta fel a figyelmet. A meghívás alapja mindenek előtt az Istenbe vetett bizalom. Nagy belső szabadságot jelent, amikor az ember képes rábízni az életét Istenre, és nem saját terveit akarja mindenáron megvalósítani, hanem az ő eszközévé szeretne válni. A főpásztor a nővérek debreceni letelepedését egy hosszú folyamat beteljesedésének nevezte. Mint mondta, különleges ajándék, hogy Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján ferences közösség alapíthat házat Debrecenben. A nővérekhez fordulva hangsúlyozta, letelepedésük nem valamiféle látványos csoda, hanem Isten akaratának kereséséből és felismeréséből született. Isten ide hív benneteket Debrecenbe, fogalmazott. A közösség tagját, Ráhel nővért hallják.
6: Az új rendházunknak a megszentelésére, az új kápolnánk megáldására, püspökatyának köszönhetően, és nagy öröm van bennünk, hogy közösségünk Szent Ferenc kisnővérei most már Debrecenben is itt jelen lehetünk. 4 nővértársam költözött ide a nyáron, egy nagyon szép, izgalmas, ferences gyökerekkel rendelkező házba, hiszen 1942 és 50 között lakott már itt egy ferences közösség, közülük 2 később vértanúk is lettek. Tényleg nagy megtiszteltetése számunkra, és figyeljük a szent lelket, hogy hova hív minket, kikhez, milyen szolgálatokat bíz most ránk. Ez a ház a Szent István templomhoz kapcsolódik. Tervezünk is mindenképp a templomban különböző dicsőítő alkalmakat szervezni, úgyhogy várjuk a találkozást debreceniekkel és távoliabbakkal is.
5: Áldott légy, Uram! Mottóval minisztráns találkozóra várják a fiatalokat szeptember 26-án Egerbe. A főegyházmegyei minisztráns találkozó meghívott vendége az idei évben Kakukk Ferenc érseki irodaigazgató kápolnai plébános lesz. Az ünnepi szentmise nagy bevonulással kezdődik, melyet ebéd, majd találkozó követ Kakukk Ferenc atyával. Ezután lesz a litánia és a főpásztori áldás. A 10 órási ünnepi szentmisét a Szent István Rádió és a Szent István Televízió is élőadásban közvetíti. Az Egri Bazilikában szeptember 27-én most vasárnap tartják a Szent Mihály búcsút, amely este 6 órakor ünnepi vesperással kezdődik, majd 7:30 lesz a búcsúi szentmise. Ezt Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatja be, amely gyertyás körmenettel ér véget. A szentmisét szintén közvetíti szerkesztőségünk élőben. Jelenlét, jelen vagy címmel rendezik meg idén október 3-án az őszi nagymarosi ifjúsági találkozót. A Dunaparti városba ezúttal is fiatalokat, családokat, közösségeket és minden régebb óta fiatalt várnak, közös imára, elmélyülésre és találkozásra. Rohannak a hétköznapok, pörögnek a feladatok, tervezzük a jövőt, vagy éppen a múlt eseményeit idézzük fel, közben pedig könnyen elillan a legértékesebb pillanat, a most. Az őszi találkozó arra a nagyon mai kérdésre irányítja a figyelmet, hogy képesek vagyunk-e igazán jelen lenni a saját életünkben, a kapcsolatainkban és Isten előtt. A nap mottója is erre hív: taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni. A szervezők szerint a fizikai jelenlét önmagában még nem feltétlenül jelent valódi kapcsolódást. Lehetünk folyamatosan elérhetők az online térben, miközben nem figyelünk arra, aki mellettünk van. Isten azonban a jelenben akar találkozni velünk, a csendben, a munkában, a szolgálatban, a teremtett világ szépségében és a másik ember tekintetében. Nagymaros egy napra teret ad ahhoz, hogy a résztvevők kilépjenek a mindennapok zajából, és figyelemmel forduljanak önmaguk, egymás és Isten felé. A találkozó programja 9 órakor kezdődik a nagymarosi plébánia udvarán. A 10 órakor kezdődő előadást Ferenci István és a Koret Lumen Kriszti közösség tartja. A nap során szentségimádás, gyónási és lelki beszélgetési lehetőség, valamint különféle fakultációk és műhelyek segítik az elmélyülést és a személyes találkozások. A 16 órakor kezdődő ünnepi szentmise főcelebránsa Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek lesz. A találkozó zenei szolgálatát Martin Dorka és csapata végzi. A szentmise után közös éneklés, tánc és kötetlen együttlét zárja a napot. A találkozóval párhuzamosan a Gyerekmaros 3 és 16 év között kínál kiscsoportos programot. A gyermekeket 8 óra 30 és 9 óra 40 között fogadják az altáborok gyülekezési helyszínein. Ezt követően játék, szentségimádás és lelki programok várják őket a nagymarosi réten. A szentmisén részt nem vevő gyermekeket 15 óra 30 és 15 45 között, a szentmisén résztvevőket 17.45-kor adják át a kísérőknek. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A gyermekmaros önkéntes csoportvezetőket is vár. A felkészített vezetők korosztályos 20-25 fős csoportokban kísérik a gyermekeket. Jelentkezni a Gyerekmaros honlapján lehet. A Jászberényi Barátok templomának búcsúja október 4-én vasárnap lesz. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik, melyet Medvegy János címzetes apát Horthy plébános mutat be. Mindenkit szeretettel várnak. Sok szeretettel hívják a kedves érdeklődőket október 10-én Gyöngyösre a Tűz találkozóra. 15 és 19 óra között lesz a program, melynek helyszíne a gyöngyösi Szent Bertalan templom. Az esemény mottója: azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire vágyom rá, hogy már fellobbanjon. Mi is ez a tűz? Isten szeretete, amelyre egész életünkben vágyakozunk. Az a szeretet, amely átformál, betölt és új életre kelt. Ezen a délutánon együtt szeretnénk keresni és megtapasztalni ezt a tüzet, Isten jelenlétét és szeretetét, amely újra lángra tudja lobbantani a szívünket, írják a szervezők. A délután programjában evangélium hirdetés lesz, dicsőítés, tanúságtételek, közbenjáró imádság és szentmise. A tűztalálkozóra a belépés ingyenes, regisztráció sem szükséges, nagy szeretettel várnak mindenkit. Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban, határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival is közösen szervezett programokban vehettek részt a fiatalok. Elérhető a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációja. A világhálón régóta elérhető a Szent István Rádió, azonban az a tapasztalat, hogy a rádióhallgatók egy része alkalmazáson keresztül is szeretné elérni az adást. Egy mobil alkalmazás több mindenre lehetőséget ad, így a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, s közvetlenül lehet csatlakozni a Szent István Rádió közösségi média felületeihez. Az alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein is.
0: Thank you. Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Domán Vivien, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Karkus István technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andreát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
7: Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: Bronzéremmel térhetett haza a Muay Thai világbajnokságról Mészáros Dorian, a Nyíregyházi Egyetem elsőéves hallgatója. Közel 500 parkolóhely áll a Nyíregyházi stadionba és a környékére érkezők rendelkezésére, miután az önkormányzat 187 új férőhelyet alakított ki a közelmúltban. A Gyöngyösi Atlétikai Klub nem csak egy új életmentő defibrillátort szerzett be a műfüves pályájára, hanem gondoskodott arról is, hogy legyen, aki használni tudja. Összesen több mint 250 kilométernyi tematikus túraútvonal várja a természet kedvelőit a Műki Nemzeti Park igazgatóság területén. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Bronzéremmel térhetett haza a Muay Thai világbajnokságról Mészáros Dorian, a Nyíregyházi Egyetem elsőéves hallgatója. A válogatott versenyző az U24-es korosztály 75 kg-os súlycsoportjában állhatott dobogóra a Koszovóban megrendezett VB-n. A 8 fős mezőnyben elért világbajnoki bronzéremhez vezető felkészülését edzője Rebei József, a Magyar Muay Thai Szövetség utánpótlás válogatott szövetségi kapitány segítette, aki korábban szintén a Nyíregyházi Egyetem testnevelő edző szakos hallgatója volt. Közel 500 parkolóhely áll a Nyíregyházi stadionba és a környékére érkezők rendelkezésére, miután az önkormányzat 187 új férőhelyet alakított ki a közelmúltban. A részletekről Patu Istvánt, a Városfejlesztési Osztály vezetőit hallják.
2: 2024-ben erre vonatkozóan a város meg is kapta a támogatási 1 milliárd 230 millió forintot kapott erre a város, és erre a város nagy erőkkel is kezdte gyakorlatilag ezeket a területeknek a megszerzését. Hát alapvetően terület megvásárlással, részben kisajátással pedig sikerült megszerezni, illetve lebontani utána ezeket a garázsokat. Utána ugye elkezdte vizsgálni a város azt, hogy ennek a területnek a helyére mit lehetne tenni. Nyilván a vágy az volt, hogy ide egy közel 300 férőhelyes parkolóház épüljön. Erről volt szó is. Ugyanakkor azt kell látni, hogy a tanulmányterv, ami ugye a város részére elkészült, az azt mutatta, hogy ez több milliárd forintos beruházása valósítható meg csak. Közel 300 férőhelyes parkolóház lett volna ez, de valamilyen szinten a meglévő parkolókat is fel kellett volna neki érdekébe áldozni. Tehát olyan túl sokat nem lehetett volna ezzel nyerni. Lássuk be, ez nem lett volna kész még most semmiképp sem. Ezért a város úgy döntött, hogy inkább felszíni parkolókat fog építeni.
1: A sportlétesítmény környezetében az utat is felújították. Korszerűsítették a csapadékvízelvezetést, és bővült a közvilágítás is. A beruházás részeként mintegy 1000 négyzetméteren újulnak meg a zöld felületek, hamarosan pedig további növényeket is telepítenek. A beruházásnak köszönhetően így már közel 500 parkolóhely áll a stadionba és a környékére érkezők rendelkezésére, az új parkoló pedig biztonságos és megfelelő körülményeket biztosít a járművek elhelyezésére. Dicső Pétert, a Nyír VV Nonprofit Kft. Közterületkezelési igazgatóját hallják.
3: Itt épült 187 új parkoló, illetve a stadion másik oldalán a meglévő közel 150 férőhelyes parkoló található, illetve a botanikus kert előtt szintén közel 150 parkoló fér el. Tehát összesen 500 parkoló körüli férőhelyen rendelkezik itt a stadion környékén. Én azt gondolom, hogy ez megfelelő, a városlakók, illetve a stadiont használók is használhatják ezeket a parkoknak. Van ennek a parkoknak egy olyan része, ahol jelen pillanatban a stadiont használók használhatják ezt, amit lehetőségünk lesz rá a jövőben, akkor nyilván ezen változtatni fogunk. Jelen pillanatban ez a szabályozás. Azt is el szeretném mondani, hogy nyilván itt ugye ezzel a parkoló építéssel kapcsolatosan csapadék csatorna is épült, és a csapadék víz elvezetés egyik része pont ezen az érintett korlátozott parkolóterületen vízmegtartással készült, tehát nincs elvezetés, hanem itt ezen a területen szíkasztjuk el, illetve használjuk fel a keletkező csapadékvizet.
1: A Gyöngyösi Atlétikai Klub nem csak egy új életmentő defibrillátort szerzett be a műfős pályájára, hanem gondoskodott arról is, hogy legyen, aki használni tudja. Az edzők és a munkatársak már át is estek a szükséges felkészítésen, így ha baj van, nem pánik, hanem szakszerű segítség lép működésbe. A részletekről Válik István sajtóreferenst Fekete Gábor kérdezte.
0: Azt lehet látni, hogy sajnos ma már a sportolóknál is elég gyakran előfordul az, hogy akár pályán, edzésen, meccs közben rosszul lesznek, nyilván a túlterheltség miatt, illetve hát sajnos mindenféle betegség a sportolókat is támadja, úgyhogy nagyon gyakran előfordul sajnos, hogy hát túl gyakran fordul elő az, hogy probléma van, és épp a napokban is lehetett látni, hogy a Bayern München futballistája kétszer egymás után lett rosszul a pályán. Igaz, hogy az nem feltétlenül ehhez kapcsolódó probléma, ott idegrendszeri gondról van szó, tehát hogy az nem egy ilyen hirtelen, de hát ugye a magyar futballvilágban is tudunk olyan sportolóról, sajnos a Fejér Miklósra is emlékszünk, aki ugye a pályán esett össze, és a szíve gyakorlatilag azonnal, vagy hát elég hamar feladta a szolgálatot. Ezek a defibrillátor készülékek, ezek ma már fura ezt kimondani, mert viccesen hangzik, de közben egyáltalán nem vicces, hogy nagyjából ugyanolyan, mint egy szögletzászló, tehát hogy anélkül nincsen meccs. Ahogy a szögletzászlókat ki kell helyezni, ezt ugye a játékvezető ellenőrzi, defibrillátornak is ott kell lennie a pályán. És ugye volt már egy defibrillátor a sporttelepen, a Kömlei Károly sporttelepen, ez ugye ott van a főépületben, az öltözőknél, és amikor a center pályán mérkőzés van, akkor ez ugye ott van előkészítve, viszont van ugye egy műfüves pálya is a Kömlei Károly sporttelepen, úgyhogy így a kettő eszköz abszolút indokoltá vált. Pláne úgy, hogy egyébként, amit majd a műfüves pályán lesz elhelyezve, ez az új eszköz, ez kiszolgálja a kézilabda bemelegítő csarnokot is. Tehát, hogyha aki járt már ott ebben a létesítményben, ugye ez úgy néz ki, hogy a műfüves pálya végén ott vannak az öltözők, és az öltözők másik oldalán pedig ott van a bemelegítő csarnok, tehát ez az eszköz a füves pálya, illetve a csarnok között lesz elhelyezve, úgyhogy ha bármelyik helyen ilyen probléma adódna, akkor ez ott van kéznél, be lehet vetni, és hát reméljük, hogy nem lesz rá szükség soha, de ott van kéznél, és azért ez mindenképpen egy nagy biztonságot jelenthet, hogy van egy ilyen készülék.
1: Összesen már több mint 250 kilométernyi tematikus túraútvonal várja a természet kedvelőit a Büki Nemzeti Park igazgatóság területén. A részletekről Bíró Tibort, a park ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályvezetőjét hallják.
4: Egyrészt azt tudni kell, hogy a Büki Nemzeti Park igazgatóság nagyon sok bemutató helyen látogató központtal rendelkezik. Ilyenek például a Szeleta Park látogató központ, ami itt van Miskolcon, de a Szent István vagy az Anna barlangok, mint bemutató helyek nagyon különlegesek, illetve hát például a Büki Csillagda, hogy így még közelben lévő ilyen helyet említsek meg. De azért azt tudni kell, hogy az igazgatóság működési területén 52 tanösvényünk van. Van is egy ilyen felvezetőnk, hogy minden hétre tudunk egy tanösvényt bemutatni az igazgatóság működési területén. Konkrétan a Bükkben ez 23, valójában 21 szabadtéren lévő tanösvény, élményösvény, és azt kell ezekről tudni, hogy azért a terület legnagyobb értékeit, a legszebb területeket mutatjuk be ezeken, és ezeken végig lehet menni, hiszen a fokozottan védett területeken csak ott közlekedhetnek a turisták, ahol van kijelölt túraútvonal vagy tanösvény, ezek ilyenek, tehát itt szabadon közlekedhetünk, és megismerhetjük ezt a szépséget, amiről már beszéltem. Most is azt gondolom, hogy a tanösvényeken kívül a kijelölt túraútvonalakon mozogjanak, hiszen máshol nem is tehetik védett területen, de a tanösvényeink között is vannak olyanok, amelyeket kevesen ismernek. Például, hogy elmennek akár Cserépfaluba, Horvölgybe, a Subajuk tanösvényre, vagy nem olyan túl régen kibővítettük a régi Színva tanösvényt, és Szelet a tanösvényt fejlesztettük, és itt Lilafüred öleli gyakorlatilag körül, és egy egész nap alatt is feladja a leckét, hogy bejárjuk. Szerintem azért ott nagyon sok turistával nem találkoznak, tehát én most is azt javaslom, hogyha ide érkeznek Miskolcra, és kimennek Lilafüredre, és szeretnek túrázni, akkor induljanak el ezen az ösvényen, kevés emberrel fognak találkozni garantálom, és meg tudják ismerni itt a térséget, a környéket. Nagyon sok barlangunk van, most az, hogy kevés figyelem vagy nem, ez nagyon relatív kérdés. Mi próbáljuk ráirányítani a figyelmet azokra a barlangokra, amelyeket normál módon, napi szinten tudják látogatni. Ilyen barlang például itt a Szeleta barlang, amely az ősemberkutatás bölcsőjeként is elhíresült, hiszen a világhírű Szeleta kultúrát innen származtatják, vagy itt fedezték fel először. Vagy például a Subajuk barlang Cserépfalu, a Subajuk tanösvényen, ahol neandervölgyi ősember leletet találtak, ez is unikális egyébként. Tehát, hogy több ilyen vagy az istállóskői barlang, ami szabadon látogatható, de vannak barlangjaink, amelyek jegyvásárlással nyitvatartási időben látogathatók, ilyenek a Szent István vagy az Anna barlang itt Vilafüreden. És érdemes nézni a honlapunkat, hiszen szoktunk olyan overálos túrákat meghirdetni, amelyek szabadon nem látogathatók barlangok, Létrási vizes barlang például, de egy-egy ilyen overálos barlang túra vezetéskor, igen, és ezek azért elég extrém élményeket tudnak adni, és meghökkentő látványt is tudnak, hiszen olyan cseppkőformációkat tudunk ott megmutatni, amelyek itt a sima, normál barlanglátogatáskor nem tapasztalhatók meg.
1: Kedves hallgatóink! Regionális sport összefoglalót hallottak.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon,

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Rózsafüzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. A Mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Iskola Caritas Junior ima csoportja és pedagógusai imádkoznak.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az első tizedben Leó pápa szeptemberi imaszándékára, a vizeinkre való gondos figyelemért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy vizeinkkel, amelyek létfontosságú erőforrásaink, igazságos és fenntartható módon gazdálkodjunk, és így mindenki egyenlően férhesse hozzá.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott

0: édesanyja, mielőbbi testi-lelki gyógyulásáért imádkozzunk.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjen el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mint

0: lelketeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
1: A negyedik tizedben egy súlyos beteg édesanyja gyógyulásáért kérjük a szűzőt.

0: az anya közbenjáró segítségét. Ugyanebben a tizedben egy balesetet szenvedett édesanya, nagymama testi-lelki gyógyulásáért kérjük a szűzanya gyógyító erejét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Az ötödik tizedben egy édesanya kéri a szűzanya közbenjáró segítségét, lánya gyógyulásáért, testi-lelki egészségéért. Ugyanebben a tizedben egy sok gyermekes édesanya mielőbbi gyógyulásáért kérjük a szűzanya segítségét.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek.
0: Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink! Rózsafüzér imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió stúdiójából. Az imádságot a Mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Iskola Caritas Junior ima csoportja és pedagógusai vezették. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leó pápa megérkezett Franciaországba. A Szent Atya szeptember 25-e és 28-a között Franciaországban tesz 4 napos apostoli látogatást, melynek keretében Párizs, Saint-Denis, Lourdes és Metz városába is látogat. A pápa gépe Olaszországból ma reggel indult, és a délelőtt folyamán szállt le Párizsban. A repülőtéren a francia köztársaság elnöke Emmanuel Macron fogadta a repülőgépről levezető lépcsőnél a Szent Atyát. Majd gyerekek és fiatalok egy csoportja is várta a reptéren, akik közül néhányan személyesen köszönthették a pápát. A franciaországi pápalátogatás mottója János evangéliumából származik, hogy élete legyen a világnak. Ez a meghívás arra, hogy felismerjük a legnagyobb ajándékot, amelyet Krisztus, a megváltó hozott nekünk. Felhívás a reményre és a közösség építésére. Ösztönöz minket, hogy legyőzzük a megosztottságokat, és megosztuk egymással a békét, a kiengesztelődést, a testvériséget, az új élet jeleit a világban. A Szent Atya hétfőn indul majd vissza Rómába. Holnap szeptember 26-án tartják a főegyházmegyei minisztráns találkozót Egerben, Áldott légy, Uram, mottóval. A program 8 óra 15 perctől regisztrációval kezdődik, majd a nagy bevonulás után ünnepi szentmise lesz az Egri Bazilikában. Az ebédet követően találkozóra lesz lehetőség a program meghívott vendégével, Kakukk Ferenc érseki irodaigazgatóval, Kápolnai plébánossal. A programot litánia és főpásztori áldás zárja. A szentmisét a Szent István Rádió és a Szent István Televízió élő adásban közvetíti. Elindult a készülődés a 2027-es élőszereplős Passióra Veszprémben. Bár a jövő évi Passió időpontja még hónapokra van, a közösség már készül a következő találkozásra. A héten a Passió szervezői és szereplői összegyűltek az első közös megbeszélésre, amely alkalmat adott a korábbi élmények felidézésére, a következő év előkészítésére, és arra, hogy együtt ünnepeljék mindazt, amit az elmúlt évek során ez a különleges közösség kapott. Az este résztvevőit Kis György, a veszprémi élő Passió rendezője köszöntötte, mint fogalmazott: a szereplőket közös cél kapcsolja össze, az evangélium hirdetése, amelynek különleges formája az utcákon megelevenedő passiójáték. Udvardi György veszprémi érsek visszatekintve az idei passiójátékra ismételten köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek annak megvalósításában. A főpásztor hangsúlyozta, hogy az élő passió jóval több egy történelmi esemény színpadi felidézésénél. Krisztus szenvedésének, halálának és feltámadásának misztériumát jeleníti meg, miközben a résztvevőket és a nézőket egyaránt bevonja a történésbe. A szereplők különböző élettörténetekkel érkeznek, és különböző alakokat öltenek magukra, mégis Krisztus gyűjti őket egy közösségbe. Hétfőn szavazhat az országgyűlés Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről. Emellett titkos voksolással a legfőbb ügyész megválasztásáról is dönthetnák. Végül az időjárásról. A legtöbb helyen feloszlik a felhőzet, de kisebb körzetekben maradhatnak felhőstájak, illetve nyugat felől fátyol felhők érkeznek. Hajnalra foltokban párásság, köd képződhet, csapadék nem lesz. Gyenge marad a légmozgás. Éjszaka általában 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsora következik.
1: Daloljunk az Úrnak! Énektanítás a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának vezetésével. Karnagy, Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Népéneket tanulunk a mostani műsorban. A pap a segédkezőkkel az oltárhoz vonul, a hívek felállnak, felhangzik a kezdőének, amelynek az a célja, hogy megnyissa Isten népének találkozóját. Megteremtse az egybegyűltek lelki egységét, és az ünnep gondolatkörébe vonja őket. A kezdőénekek közül, a miseénekek sorából a Szent Vagy Uram 230-as énekét tanuljuk, amely megtalálható az Éneklőegyházban a 152-es szám alatt. Pál Amandát kérném, hogy olvassa fel a szöveget.
1: Szeretettel jönnek hozzád, atyánk, hívő gyermekid. Meghálálni kegyelmednek nagy jó téteményeit. Az oltár szent zsámolyához, buzgó szívünk imádást hoz. Áldozatul hozza néked legtisztább érzelmeit.
2: A Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának tagjaival bemutatjuk most a dallamot.

Hallottuk, hogy az első verszak szövege a hívő ember lelkületét fejezi ki, aki hálás szívvel jön a templomba, hogy a szentmise áldozatban részt vegyen, és egyúttal megköszönje Isten szeretetét, Isten adományait, ajándékait. Nézzük meg most énekünk zenei szerkezetét is. A klasszikus ihletés érezhető a darab sorszerkezetén, és a második zenei sor végén történő modulációból is. A zenei sorszerkezet tudatosítása is segíti a dallam megjegyzését, memorizálását. Nézzük meg most az ének sorszerkezetét. Az első sort jelezzük A betűvel.

A második zenei sor szintén A-sor, azzal a különbséggel, hogy ennek az árlata 5 hanggal odébb, a domináns hangnembe vezeti a dallamot. A5-tel jelöljük.

harmadik sor két kisebb egyforma egységből áll, vagy nevezhetjük esetleg külön harmadik-negyedik sornak is, és B betűkkel jelölhetjük.

A zárósorban pedig visszatér az első dallam, de zárlata a tonikára, a C-dur hangnem első fokára irányítja a népének dallamának utolsó hangját.

Hozsannában a 230-as, az éneklő egyházban pedig a 152-es szám alatt találjuk tehát ezt az éneket. Énekeljük most már együtt, közösen.

0: folytassuk most a tanulást a felajánlási verszakkal. Olvast fel ennek is a szövegét, Amanda.
1: Szeretetnek szent emléke, ez az örök áldozat, mit most szolgád az oltáron, Uram, neked bemutat. Add, hogy kik most buzgón áldunk, érted, áldozattá váljunk. Szeretetben élve, s halva lássuk egykor arcodat.
0: Figyeljük jól meg, hallgassuk meg most dallammal is.

felajánlási verszak szövege Krisztus örök áldozatát hangsúlyozza, de emberi kérést és vágyat is kifejez, mégpedig a keresztény embernek hivatását, hogy a mestert követve mi magunk is áldozattá váljunk. Ahogy Krisztus odaadta értünk az életét, és újra feláldozza minden szentmisében, úgy mi is odaadjuk másokért, és feláldozzuk az életünket embertársaink szolgálatában. Tanulgassuk, ismételgessük újra a felajánlási verszakot.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 14. Leó pápa megérkezett Franciaországba. A Szent Atya szeptember 25-e és 28-a között Franciaországban tesz 4 napos apostoli látogatást, melynek keretében Párizs, Saint-Denis, Lourdes és Metz városába is látogat. A pápa gépe Olaszországból ma reggel indult, és a délelőtt folyamán szállt le Párizsban. A repülőtéren a francia köztársaság elnöke Emmanuel Macron fogadta a repülőgépről levezető lépcsőnél a Szent Atyát. Majd gyerekek és fiatalok egy csoportja is várta a reptéren, akik közül néhányan személyesen köszönthették a pápát. A franciaországi pápalátogatás mottója János evangéliumából származik, hogy élete legyen a világnak. Ez meghívás arra, hogy felismerjük a legnagyobb ajándékot, amelyet Krisztus, a megváltó hozott nekünk. Felhívás a reményre és a közösség építésére. Ösztönöz minket, hogy legyőzzük a megosztottságokat, és megosztuk egymással a békét, a kiengesztelődést, a testvériséget, az új élet jeleit a világban. A Szent Atya hétfőn indul majd vissza Rómába. Holnap szeptember 26-án tartják a főegyházmegyei minisztráns találkozót Egerben, Áldott légy, Uram, mottóval. A program 8 óra 15 perctől regisztrációval kezdődik, majd a nagy bevonulás után ünnepi szentmise lesz az Egri Bazilikában. Az ebédet követően találkozóra lesz lehetőség a program meghívott vendégével, Kakukk Ferenc érseki irodaigazgatóval, Kápolnai plébánossal. A programot litánia és főpásztori áldás zárja. A szentmisét a Szent István Rádió és a Szent István Televízió élő adásban közvetíti. Elindult a készülődés a 2027-es élő szereplős Passióra Veszprémben. Bár a jövő évi Passió időpontja még hónapokra van, a közösség már készül a következő találkozásra. A héten a Passió szervezői és szereplői összegyűltek az első közös megbeszélésre, amely alkalmat adott a korábbi élmények felidézésére, a következő év előkészítésére, és arra, hogy együtt ünnepeljék mindazt, amit az elmúlt évek során ez a különleges közösség kapott. Az este résztvevőit Kis György, a veszprémi élő Passió rendezője köszöntötte. Mint fogalmazott, a szereplőket közös cél kapcsolja össze, az evangélium hirdetése, amelynek különleges formája az utcákon megelevenedő passiójáték. Udvardi György veszprémi érsek visszatekintve az idei passiójátékra, ismételten köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek annak megvalósításában. A főpásztor hangsúlyozta, hogy az élő passió jóval több egy történelmi esemény színpadi felidézésénél. Krisztus szenvedésének, halálának és feltámadásának misztériumát jeleníti meg, miközben a résztvevőket és a nézőket egyaránt bevonja a történésbe. A szereplők különböző élettörténetekkel érkeznek, és különböző alakokat öltenek magukra, mégis Krisztus gyűjti őket egy közösségbe. Hétfőn szavazhat az országgyűlés Hankó Balázs, Sesták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről. Emellett titkos voksolással a legfőbb ügyész megválasztásáról is dönthetnek. A mezőgazdasági innováció fontosságára hívta fel a figyelmet a vidék és településfejlesztési miniszter a Kán Egyetemi Napok kaposvári megnyitóján. Az embert, állatot és növényt egyaránt megpróbáló asszályos nyár megmutatta, hogy őseink örökségét csak innovatív, gyakorlati és modern eszközökkel, időtálló fejlesztésekkel tudjuk a jövő számára átörökíteni, mondta Lőrinc Viktória. Ilyen fejlesztéseknek nevezte a precíziós mezőgazdasági megoldásokat, a modern erőgépeket, az új növényfajták megjelenését, a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek körültekintő és észszerű kihasználását. Majd az újdonságokról is szólt. Hangsúlyozta, a Szent István vidékfejlesztési program arra hivatott, hogy megerősítse a helyi partnerségeket és a vidéki térségek tervezési képességét, valamint tartósan javítsa a vidék életminőségét. A programban támogatást kaphatnak közlekedési, mobilitási megoldások, út- és közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó tervek, a megújuló energiával, a vízmegtartással összefüggő beruházások, egészségügyi és gyermekellátási, közösségi és egyebek mellett turisztikai fejlesztések is. Végül az időjárásról. A legtöbb helyen feloszlik a felhőzet, de kisebb körzetekben maradhatnak felhős tájak, illetve nyugat felől fátyolfelhők érkeznek. Hajnalra foltokban párásság, köd képződhet. Csapadék nem lesz. Gyenge marad a légmozgás. Éjszaka általában 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hőhet a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: keresztényélet.hu.
7: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
8: Énekelj velünk templomokban.
7: Koncertezz velünk.
8: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
7: Legyen sok új barátod.
8: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
7: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
8: Itt csak fiúk vannak.
7: Együtt tanulunk megénekelni.
8: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
7: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
8: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
7: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
9: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Reklámot hallottak.
10: Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
2: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban könyvajánlóval jelentkezünk, Szabó Magda művével. Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Tartsanak velünk!

0: Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál. Milyen könyvvel készültél ez alkalommal, és miért erre esett a választásod?
1: Most először is a kérdés második felével kezdenék, hogy miért erre esett a választásom. Beszéltünk korábban arról, hogy milyen könyvről kellene most beszélni, ami talán aktuális is lehet. Mondtad azt, hogy milyen jó lenne, ha valami olyan könyvről beszélnénk, ami kötelező olvasmány, és akár egy múltbeli olvasmány, akár egy közelmúltbeli olvasmány, és mégis kötődik így a nagyon sokaknak az aktuális életállapotához, vagy pedig már régebben iskolásoknak lehet, hogy egy szép emlékként fog előjönni. De a régebben iskolásokkal kapcsolatban valószínűleg nekik nem volt ez kötelező olvasmány, ez a közelmúltban lett nagyon sok középiskolában kötelező olvasmány, mégpedig Szabó Magdának az Ajtó című regénye, amiről azt gondolom, hogy 2015-ben jelent meg film feldolgozásban, a film adaptáció a könyvből. Szerintem akkor vált még inkább népszerűvé, mint előtte volt. Tehát a film adaptáció elkészülte után már többször megjelent különféle Szabó Magda életmű sorozatokban, és azt gondolom, hogy egy elég népszerű kötetévé vált, és azáltal, hogy bekerült a egyes iskolákba a kötelező olvasmányok közé, így még inkább, még nagyobb példányszámban még több kiadó megjelentette ezt a művet. Nekem a Jaffa kiadós Szabó Magda sorozatból van meg az a kötet, amin két fekete cica van, de többféle kötetet is lehet találni a boltok, illetve a könyvtárak polcain.
0: Ha már a bevezetőnél járunk, akkor azt is elmondhatjuk, hogy a Nemzeti Színházban még színdarabként is a műsorra tűzték. Valóban mostanában gyakorlatilag egy ilyen újbóli felfedezése, vagy ilyen újbóli reneszánsza van, és ha már az újbóliságról van szó, milyen volt az első fogadtatása ennek a műnek? Mennyire volt ez szerinted akkoriban ismert? Valószínűleg Szabó Magda könyvei közül nem ezt vitték a legtöbben.
1: A Szabó Magda életműben ez valóban egy új felfedezésnek számít, bár nyilván ugye én ezt el szoktam mondani, hogy én nem vagyok irodalomtörténész. Viszont amennyire ismerem a Szabó Magda életművet, az nyilván az ifjúsági irodalmi kategóriában megjelent írása is jóval népszerűbbek voltak. Ugye nagyon sokáig ugye az Abigail volt neki, de lehet, hogy akár most is az a legnépszerűbb írása. Többek között azért, hogy az is megjelent filmes formában, még több emberhez eljutott. Hát ez, amikor megjelent, akkor lehet, hogy még nagyon közelmúlt volt, vagy pedig egy olyan világot éltek az emberek, amikor nem tudtak vele teljes mértékben azonosulni. Azt gondolom, hogy én a 2000-es évek második felében olvastam, tehát a 2000-es év első évtizedének a második felében olvastam először ezt a könyvet. Én ezzel már szerintem abban a világban nagyon jól tudtam azonosulni, és nagyon jól tudtam értelmezni, de ugye azt ne felejtsük el, hogy 1990 előtt egy ilyen könyv megjelent, akkor az emberek teljesen máshogy értelmezték, mint ahogy a mai világban értelmezzük ezeket, hiszen akkor azért a pártállami berendezkedés nagyon sok mindenre rányomta a hatását, és a könyv terjesztésre is, a könyv piacra is, és ugye nyilván ismerjük Szabó Magdának az életét abból a szempontból, hogy milyen nehéz volt neki a kezdet, és hogy igazából a sikert a külföldön megjelent regényei hozták, és nyilván amiatt nem kerülhetett az elnyomott írók közé, de ugye nagyon sokszor több művében, akár ebben is megjelenik áttétesen, hogy milyen az, amikor valakinek egy díjat adnak, de mégsem, és hogy milyen az, amikor valaki nem kap meg mondjuk egy díjat, vagy visszaveszik tőle, vagy tiltólistára kerül, vagy egyszerűen nem adják ki a könyveit, és nyilván egy írónak, egy hivatásos írónak nincs annál nagyobb csapás, mint amikor nem adják ki a műveit, és hogy kicsit visszatérjünk így az Ajtóra, hát hogyha így megnézzük tényleg a könyv fogadtatását, akkor az a kapszót azt gondolom, hogy az újra kiadás sokkal népszerűbb lett, mint az első kiadás.
0: Miről szól a mű? Azt olvashatjuk róla, hogy nem önéletrajzi regény, de azért az önéletrajzi fonalat, szálakat felfedezhetünk benne. Hogyan is értelmezhető ez a gondolat?
1: Valóban nem önéletrajzi regény, mint ahogy nagyon sok önéletrajzi jellegű Szabó Magda regény sem számít önéletrajzi regénynek, de mégis valahol megjelenik benne Magda. Hát itt egészen egyszerűen annyira megjelenik benne Magda, hogy ő az egyik főszereplő, tehát ő a narrátor, aki lényegében elmeséli a történetet. És ez kicsit olyan, mint hogy a róla szólna is a házvezető nőjéről. Itt a műben a házvezetőnője Szeredás Emerenc személyében testesül meg. Hát nem életrajz, de azért nagyon sok párhuzamot lehet találni. Szabó Magda az író, és Magda, mint a könyv egyik főszereplője életében. Ugye a könyv első felében megismerjük azt a történetet, hogy ő egy politikai eseményről hazafelé rádöbbent arra, hogy ő nem tud megbirkózni a saját háztartásának a vezetésével, mert akkor nincs elég ideje írni. Ugye az ő férje is egy értelmiségi foglalkozást üző férfi volt, tehát az ő életük az hasonlított egy kicsit a két világháború közötti nagypolgári élethez, ami ugye nyilván 45 után már nem így nézett ki. Egyébként több történeti vonatkozású politikai esemény is megjelenik a könyvben, akár a holokausztal kapcsolatban is több utalás van, majd szintén egy másik szereplő kapcsán, vagy a földosztás is előkerült, és utána az ő

0: fejlődött, és nagyon sokat változott az ő kapcsolatuk, és azt mondanám, hogy több egyéb mellékszereplő mellett azért mégis a könyv jelentős része az ő kettőjüknek a kapcsolatáról, ennek a kapcsolatnak az alakulásáról, fejlődéséről szól.
1: Mennyi időtől áll fel ez a mű? Hiszen most említett, hogy sokat fejlődik a kapcsolatuk az évek folyamán.
0: Hát ez nagyjából egy 20 évet ölel át, viszont azt még nem mondtam el, de az is egy nagyon fontos dolog, hogy ez egy keretes történet, hogy lényegében a könyv első lapjain meg tudjuk, hogy mi lesz a végén. Nyilván itt nem az a célja az írónőnek, hogy nem tudom milyen nagy olyan eseményt várjunk a könyv végére, amit még az elején nem tudunk elképzelni, hanem itt inkább arról szól, hogy megmagyarázza, hogy hogyan jutottunk el odáig, amit ő álmában lát.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk könyvajánlónkat.
1: Szabó Magda művéről beszélgetünk a mai alkalommal. Egy kicsit térjünk ki a címre. Arról mit tudhatunk? Miért ez a cím?
2: Azt gondolom, hogy fontos szerepe van szimbolikusan is, illetve fizikálisan is az ajtónak. Hát szimbolikusan, ugye Szabó Magdának az életművére úgy általánosan jellemző az, hogy nagyon mély lélektani jellemzéseket szokott írni, még akár az ifjúsági regényeiben is azért nagyon részletesen, nagyon érzékletesen kibontja így a karaktereket, itt ez még inkább jelen van, és minthogyha úgy mindenkiben lenne egy ajtó, amit úgy bezárunk, van akinek kinyitunk, van akinek nem, és lehet, hogy vannak olyan ajtók, olyan titkok, amiket soha senkinek nem nyitunk ki. És ez kicsit szimbólum is, de amúgy meg a valóságban is jelen van, hiszen az ajtó az Szeredel Semerencnek az ajtójára vonatkozik, mégpedig egy olyan ajtóra, ami mindig zárva van. Ő, ha vendéget fogadott, akkor sem vitte be őket a házba, ha hozzá valaki ment, ő mindig kiment elé, de soha senki nem tudta, hogy néz ki az ajtó mögötti tér. Szándékosan mondom így, hogy az ajtó mögötti tér, hiszen ugye egy házról, egy lakásról van szó, és nagyon sokan úgy elképzelték, hogy mi lehet ott, mit rejteget. Nyilván azt gondoljuk, meg hát ugye az az általános bevett szokás, hogyha valaki mindig bezárja az ajtót, akkor biztos valamit rejteget. És hogy mit rejtegethet az a valaki, azért ez kíváncsivá tette az embereket, Magdát is kíváncsivá tette, és az egy nagyon nagy dolog volt az ő életébe, hogy Emerencőt beengedte az ajtón, és kinyílt az ajtó számára, és csak számára, és hogy ezáltal egy ilyen sokkal szorosabb bizalmi viszony alakulhatott ki köztük, de ez egy nagyon hosszú folyamat volt, hiszen a könyvnek ez csak a második felében következik be ez az esemény.
1: Műfajáról már beszéltem a kapcsán, hogy azt mondhatjuk, hogy regény, de nem önéletrajzi regény.

0: viszont az interneten olvasható egy olyan fogalom is, hogy pszichológiai fikció. Mennyiben pszichológiai meg lélektani ez a regény, hiszen mondtad, hogy azért Szabó Magdának a jellemábrázolását azért a művein keresztül felfedezhetjük, tehát hogy van neki egy írói stílusa nyilván, és szeretjük az ő karaktereit, mondhatom így.
1: Szabó Magda alapvetően egy tanár volt, ami az ő egész életére, az ő egész írói munkásságára így rányomta a bélyeget, és nagyon sokszor megjelenik az ő tanármű voltja. Ugyanakszor, ami már így több regény kapcsán is, hiszen azért a hallgatók már több beszélgetést is hallhattak ki velünk, amikor Szabó Magdának valamelyik regényéről beszélünk, akár a Pilátusról is például, hogy nagyon sokszor visszatérő téma ez nála, és többször beszélt, tehát többször beszéltünk már ilyen jellegű kérdésekről, hogy pszichológia, jellemábrázolás, stb., és valahogy mindig visszakanyarodtunk az ő tanármű voltjához. Nyilván az ő életében nagyon fontos szerepet játszott a tanítás, és azáltal, hogy íróvá vált, ugye nem gyerekeket tanított továbbra, hanem nekem kicsit olyan érzésem van, mint hogy a felnőtteket szerette volna tanítani. Nyilván neki nagyon jó emberismerete volt, nagyon jól ki tudta ismerni az embereket, és az ő személyes életéből nagyon sok példát, nagyon sok karakter meg tudott rajzolni. Valószínűleg, hogyha mélyebben belemennénk az ő teljes író életművébe, mindenkire megtalálnánk azt az illetőt, hogy valószínűleg ki lehetett az. Vannak is olyan irodalmárok, akik szoktak ilyenekkel foglalkozni, de most nyilván mi most csak a könyv kapcsán beszélgetünk, és én azt gondolom, hogy ebben a könyvben ez kimondottan nagyon-nagyon erősen jelen van, hiszen, ahogy mondtam is, két ember kapcsolatáról, két ember személyiség fejlődéséről, hogy hogyan hatnak egymásra. Mert azért kölcsönösen hatnak egymásra, sőt, nem csak egymásra, hanem Magda férjére is, mert például a Magda férjéről még eddig nem beszéltünk, de ugye nyilván Magda a férjével élt együtt, és a férje először nagyon távolságtartó volt Emerenccel kapcsolatban, és úgy nem is volt neki szimpatikus, elfogadta, hogy a felesége döntése ez volt, ő kell valaki, aki segít nekik, de azért az hosszú oldalaknak a végére azért az ő hozzáállása is megváltozott Emerenccel kapcsolatban, és valószínűleg ő is érezte azt a fejlődést, hogy a felesége Emerencnek köszönhetően milyen sokat változott pozitív irányba, és hogy megtanulta így jobban értékelni, mi az, ami fontos, mi az, ami kevésbé fontos, mik a ténylegesen fontosak az életbe, és nagyon sokszor, mintha egy tükröt tartott volna Emerenc Magdának, hogy lényegtelen dolgokkal foglalkozik, és a lényegeseket pedig háttérbe szorítja.
0: Éppen már az adásidőnkben eléggé előre is haladtunk, amikor elhangzott most tőled az, hogy valóban ez nem két emberről szól ez a mű, mert hát van olyan olvasmány, ami két ember kapcsolatáról szól, de itt azért több szereplő is van, és eddig még csak ilyen súrolva említetted például azt, hogy a holokausztos szál is megjelenik, tehát az is nyilván egy szereplőn keresztül, illetve akkor itt van már ugye a Magda férje is. Kik szerepelnek még ebben?
1: Itt most említette a holokauszt szállat. A holokauszt szál kapcsán van egy nagyon fontos karakter, mégpedig a Grossman Évike. Ugye az hozzátartozik Emerencnek a múltjához, hogy ő nem mindig a városban élt, hanem vidéken élt, és amikor hosszú éveken keresztül Magdával nagyon szűkszavúan beszélgettek, egyik sem osztott meg túl sokat egymásnak a saját egyéni múltjából, és ugye nyilván ez egy hosszú folyamat volt, hogy egyre jobban megismerték egymást, és rájöttek, hogy mennyi közös kapcsolat van a kettőjük életében, és hát akkor derült ki az is Magda számára, hogy Emerenc megmentette egy kislányt a holokauszt idején, Grossman Évikét, és hogy Évike neki köszönhette azt, hogy ő túlélte, és az ő családi értékeit is rábízták, így a Grossman család, és Emerencnek köszönhető volt az, hogy Évikének megmaradtak azok a családi relikviák, amiket a szülei nem tudtak neki megmenteni, és az ő látogatása, illetve egyéb rokonok látogatása is mindig nagyon fontos szerepet játszott Emerencnek az életébe, illetve hát az állatok. Tehát a macskák Emerenc életében, illetve Magda, illetve és Emerenc életében is egy kutya, akit elneveztek Violának, függetlenül attól, hogy egyébként hímnemű volt, és egyébként a Violával való kapcsolat is egy nagyon érdekes volt, mert hát azt gondolom, hogy Viola is hozzájárult ahhoz, hogy kettő kapcsolata hogyan is alakul, mert kicsit olyan érzésünk van, hogy Magdának lett egy kutyája, aki egyébként gazdaként nem Magdát tekinti, hanem Emerencet. Tehát, mint hogyha kettőknek lett volna egy kutyája, hogy megvan, hogy ki a tulajdonos, ki finanszírozza az ő etetését, de amúgy meg megvan, hogy kinek engedelmeskedik a kutya, és a kettő az nem azonos volt.
0: Történelmi fogadtatásról már beszéltél, illetve egy kicsit kitekintettél arra, hogy hogyan is nézett ki Szabó Magdának az élete, vagy az akkori íróknak az élete, mennyire volt kitéve a politikának. Ha a kritikai fogadtatásról beszélünk, akkor azt elmondhatjuk, hogy lefordították angol nyelvre is, és nem csak Nagy-Britanniában, hanem az Egyesült Államokban is megjelent, és 2015-ben szerepelt a New York Times legjobb könyvei között, tehát nem csak itthon fedezték fel újból Szabó Magdának ezt a művét is, meg úgy alapból Szabó Magda műveit, hanem külföldön is. Miért szeretjük ennyire az ő műveit, hiszen egyszerűen megunhatatlanok, bár sosem az Abigailről beszélünk, azt mindig megemlítjük, hogy nagyon népszerű, de hát a többi műve is itt van, és gyakorlatilag a könyvesboltok polcain folyamatosan megtaláljuk.
1: Így van, hogy mi Szabó Magda titka, mindenki ezt szerintem máshogy tudná megfogalmazni, tanít minket, és tényleg letehetetlen, és mindig érdekesett. Tehát mindig valami újszerűt tud nyújtani. Azért már több művéről beszéltünk, az Abigailről valóban nem beszéltünk még szerintem ilyen keretek között, de a Pilátus is volt már, a Freskó, az Őz, illetve egyéb kisebb művei is, illetve az Uti regény leírása is volt már egyszer. Még lehetne más műveiről is beszélni, és Fűr Elízről is talán egyszer beszéltünk, ami szintén nagyon életrajzi ihletésű. És én azt gondolom, hogy pont az, hogy ő mindig valami újszerűt tud nyújtani, azáltal hozzájárul ahhoz, hogy nem tekintünk rá úgy, hogy már olvastam tőle egy könyvet, akkor ez elég volt, hanem mindig valami újat szeretnénk, és az, hogy a könyvesboltok polcain ott van nem egy Szabó Magda kötet, hanem nagyon sok, tehát életműkiadás sorozatok vannak, az megerősíti azt, hogy van rá igény, van az olvasókban igény arra, hogy őt újra és újra elővegyék, függetlenül attól, hogy most azért hát már nem igazi kortárs író, hiszen ugye ő már az ő írói pályája az már több mint 50 évre visszatekint, de mégis meg tudta tartani azt a népszerűséget, amelyet nagyon sok író csak akár egy-két éven át tud fenntartani, és én azt gondolom, hogy azzal, hogy az Ajtó című regénye, vagy akár egyes helyeken az Abigail bekerült a kötelező olvasmányok közé az iskolákba, az pedig még jobban hozzájárul ahhoz, hogy talán még ismertebbé válhat az ő életműve, és hogyha valaki, egy diák elolvassa az Ajtó című könyvet, akkor hát a kedvet kap ahhoz, hogy esetleg más Szabó Magda köteteket is kézbe vegyen, mert alapvetően ez a könyv, itt az én kiadásomban nincs 300 oldal, tehát nem egy hosszú monstrum, amit nem lehetne elolvasni, hanem ez egy könnyen befogadható, olvasmányos, elvezetes, és egy nagyon jó stílusban megírt könyv, mint ahogy általában a Szabó Magda kötetekről el szoktam mondani, hogy egy nagyon jó stílusban, nagyon szépen megfogalmazott írások az ő kötetei.
0: Valóban egy csendes tanító ő, gyakorlatilag tényleg szinte minden gondolatával próbál minket valamire tanítani, és ezt el is mondtad te, hogy aki tanár, az valóban tanár, és ő ízig-vérig az, még írónőként is. A kötelező olvasmány jellegére térjünk ki így záró gondolatként, és ezzel is búcsúznánk a hallgatóktól. Sokszor ez ilyen vita téma, hogy mi kerül a kötelező olvasmányok közé, miért, hogyan, és mind. Az Ajtó miért van jó helyen ott a kötelező olvasmányok között? Mi az, ami miatt mondjuk akár a középiskolában, a középiskolákban ennek helye van?
1: Én külső szemlélőként tudok erre válaszolni. Egyébként azért több olyan ismerősöm, barátnőm van, akik aktívan tanítanak az én korosztályomból. Tehát azért így velük szoktunk arról beszélgetni, hogy mik a jó kötelező olvasmányok, milyen könyveket lehet ajánlani így diákoknak, és hogy mely könyveket szeretik. Én nem tudom, mikor jelent meg legelőször a kötelező olvasmányok között ez a kötet. Tényleg külső szemlélőként ezt ugye hangsúlyoztam. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó választás, mindazért, mert terjedelmileg is befogadható, mert azért manapság a diákok nem szeretnek nagyon hosszú könyveket olvasni. A nyelvezete is nagyon egyszerű, szerintem mondhatjuk rá, hogy ez már a klasszikus irodalomnak a részét képezi, függetlenül attól, hogy hát azért egy kicsit kortárs is, de most hol van a határ a kortárs és a klasszikus között? Tehát én azt gondolom, hogy ez már inkább a klasszikus irodalomhoz is kötődik, illetve az, hogy nagyon olvasmányos, befogadható, és hát a mai kor számára egy fogyasztható nyelven írott mű, és szerintem nem okoz olyan nehézségeket, mint akár a 19. századi irodalomnak az egyes írásai, amelyek egy sokkal régebbi, ma már elavultabb magyar nyelvet használnak, ami az érthetőséget eléggé jelentősen befolyásolja.
0: És gondolom, hogy a mondani való is számít az ilyen művek kiválasztásánál.

0: Szabó Magda az Ajtó című művéről Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivian. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.

0: Esti mese.
1: Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, a Bátor Kakas című mesével kívánunk nektek jó éjszakát.
2: A Bátor Kakas. Kazáni tatár népmese. A régi-régi időkben egy faluban éldegélt egy öreg ember. Ennek az öregnek semmi egyebe sem volt a lányán, és egyetlen kecskéjén kívül. Nagy szegénységben éltek. Egy napon az öreg kiküldte a lányt a mezőre a kecskét legeltetni. A lány egész nap a réten sétált, várta a kecskét, csak este tértek haza. Az öreg odament a kecskéhez és megkérdezte tőle. Kecskécské, mit ettél, mit ittál a réten? A kecske neki így válaszolt. Egy levelet ettem, egy kanálnyi vizet ittam. Az öreg nagyon dühös lett, megharagudott a lányra, mert éjjelesen hozta a kecskét. A következő napon az öreg maga vitte ki az állatot a mezőre. Napközben a kecske teleette magát, pihent egyet, majd folytatta az evést. Mikor az öreg látta ezt, nagyon megörült. Jól van, nagyon megnyugodtam, most, hogy magam hoztam ki, jól lakott a kecském. Így gondolkozott az öreg, és nem is várta meg az estét, ott hagyta a kecskéjét, hazament. Mire leszállt az este, a kecske is megjött a mezőről. Az öreg megkérdezte tőle. Hogy vagy, kecskécském? A réten jártadban keltedben mit ettél? Mit ittál? A kecske azt felelte. Egy levelet ettem, egy kanálnyi vizet ittam. Az öreget elfutotta a méreg, és magában azt mondta. Nagyon hazudós jószág ez a kecske. Nem a lánya bűnös. Csak akkor lesz nyugtom, ha megszabadulok tőle. Elhatározta, hogy levágja a hazug jószágot. Másnap szarvánál fogva megragadta a kecskét, és összekötözte a lábait. Bement a késért a házba, de eközben a kecske kiszabadította magát, és elfutott. Ment, mendegélt, míg nem elérkezett a nyúl házához. Bekopogott. De a nyúl nem volt otthon, azért a kecske csak berendezkedett nála. A nap lenyugodott, már alkonyodni kezdett, amikor a nyúl hazaérkezett. De mit látott? Szarvait merezve, szakálát lengetve egy kecske ült a főhelyen. Ettől aztán úgy megrémült, hogy hanyat homlok futott az erdőbe. Ott találkozott egy farkassal. Amint észrevette, hangosan felzokogott. A farkas megkérdezte tőle. Miért sírsz? Mi lehet? Hát hogy ne sírnék? Napközben az erdőt jártam, este hazatértem, de a főhelyen egy rémség ült. Mikor megpillantottam, a szívem majd kiugrott. Szinte elszemet vesztettem. Válaszolta a nyúl. A farkas nagy hetvenkedve így szólt. Nosza, gyerünk, kitesszük mi azt a rémséget a házadból. Megérkeztek a nyúlhoz. A farkas félve nyitotta ki az ajtót. Mikor meglátta a sötét házban ülő nagy szarvú, hosszú szakálú kecskefejét, igencsak megrémült. Gyorsan becsapta a ház ajtaját, és egyenesen az erdőbe menekült. A nyúl követte. Az erdőben egy medve jött, szammogva a nyúllal szemben. Nagy jajveszékelésbe kezdett a nyúl, amint észrevette. Mentsetek meg, jaj, elpusztulok, a házamban beköltözött valami rémség. A medve hetvenkedve mondta. Hagyd már abba, hiába a sírószem, könnyedet ne vesztegesd. Elzavarjuk, bármi legyen is az. Alkonyatra a nyúlházához értek. A medve nagy nekibátorodva nyitotta ki a ház ajtaját, de mikor meglátta a lócán ülő nagy szarvú, hosszú szakállú kecskét, úgy megrémült, hogy hanyat homlok rohant az erdőbe. A nyúl követte. Az erdőben a nyúl találkozott a rókában. A róka is nagy bátran ment a nyúlházához, de mikor meglátta az öntelten ücsörgő kecskét, neki is inába szállt a bátorsága, és elszaladt. A nyúl mit volt mit tenni? Elhagyta a házát, és az erdőbe ment. Pirkadatra egy erdőkerülő kunyhójához ért. A ház tetején ült egy kakas. Mikor meglátta a nyúl, zokogni kezdett. Miért sírsz, nyulacska? Kérdezte tőle a kakas. Hát hogy ne sírnék, mikor elfoglalta egy rémség a házamat, de se én, se a farkas, se a medve, sőt, még a róka sem tudta elűzni. Válaszolta a nyúl. Ne sírj, nyulacska! Menjünk a házhoz, megsegítelek én téged. Mikor megérkeztek, a kakas azt mondta a nyúlnak. Nekem nehéz lenne kinyitni a ház ajtaját. Hát nyisd ki te, hogy bemehessek, a többit bízd rám. A nyúl kinyitotta az ajtót. A kakas bement a házba, felült a kecske két szarva közé, és a csőrével csipkedni kezdte a szemeit. Az meg nem tudott mihez kezdeni, elmenekült a nyúlházából. A kakas messzire űzte. Így történt, hogy a bátor kakas megszabadította a nyulat a hazudós kecskétől.
1: Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! A Bátor Kakas című mesét hallottátok, melyet Balog András olvasott fel. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, jó éjszakát, gyerekek!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Maksó Péter atyának, a Mátra Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a gőg bűnéről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
2: Most nézzük meg Szent Bernátnak azt a létráját, azt a 12 pontját, vagy 12 lépcsőfokot, ami a gőg útja, és egyre inkább távolodik Istentől. Szent Bernát szerint a gőg első foka a kíváncsiság. Nem hiszem, hogy van olyan ember a Földön, akiben ez a kíváncsiság ne lenne meg. Eszembe jut az a kis történet, Liző kis Szent Teréz önéletrajzában olvastam, egészen pontosan már nem emlékszem, de nagyjából így szólt az írás, hogy éjszaka aludtak, és ő még nem aludt el, imádkozott, de már ágyban voltak, és valamelyik szerzetes nővér társa fölkelt, és elindult kifelé. És ő rögtön ki akarta nyitni a szemét, hogy megnézze, hogy ki az, de önmegtagadásképpen azt mondta magának, hogy nem nyitom ki a szemem, és nem nézem meg. Mondhatnánk, hogy ez egy szinte jelentéktelen történet. De mégis gondoljunk bele abba, hogy hányszor kíváncsiskodunk egy nap. Én például, ha itt vagyok a plébánián, itt elég kevés autó jár, megfigyeltem magamon, hogy ha elmegy egy autó, vagy egy biciklis, rögtön kinézek az ablakon kíváncsian, hogy vajon ki lehet az. Ugye ingerszegény környezet, és minden apró ingerre az ember reagál, és hát kíváncsian reagál. És képes vagyok megszakítani az imádságomat, csak hogy kíváncsiskodjak. Természetesen nem olyan nagy baj ez, de Szent Bernát szerint a gőg első foka, és lehet és válhat a kíváncsiság bizony betegessé is. Nézzük a második fokot Szent Bernát szerint, az pedig a könnyelműség. Vagyis a belső komolyság elvesztése, a lelki fegyelem lazulása. Még a kíváncsisághoz bocsánat, azt tegyük hozzá. Tehát a kíváncsi ember, a kíváncsi lélek ahelyett, hogy önmagába tekintene, a külvilágot és mások dolgait vizslatja és lesi. Gőg második foka Szent Bernát szerint a könnyelműség, tehát a belső komolyság elvesztése, a lelki fegyelem lazulása. Bizony ezt is gyakran tapasztalom magamon is. Most nem akarok konkrét példákat hozni, mert a kedves hallgatók arra a következtetésre jutnak, hogy hát milyen gőgös ez a pap, de jó következtetésre jutnak, mert szinte mindenben érintetnek érzem magamat. És megköszönöm a jó Istennek, hogy rávilágít lelkem mélységeire. És ami még sötétben van, ami még beteg a szívemben, azt a napfényre hozza, és gyöngéden gyógyítja. Hála legyen neki érte. Szent Bernát szerint a harmadik foka a gőgnek a léha vidámság. Féktelen, felületes és gátlástalan nevetés, tréfálkozás, gúnyolódás. Nem a vidámsággal van a baj, meg a derűvel, a jókedvel, mert az Isten ajándéka, hanem a féktelenséggel és a gátlástalansággal. Hallottam már azt a mondást, hát nem tudom, mennyi az igazság benne, hogy a társalgás csődje a viccmesélés. Hát a viccnek is megvan a maga helye, de amikor tényleg a központban a vicc, meg a viccelődés, meg a nevetés, meg a hahotázás kerül, akkor az már valóban lehet a gőgnek a jele. Szent Bernát szerint a következő lépcsőfok a gőg lépcsőjén a kérkedés. Saját értékeink, tetteink, dicsekvő kidomborítása, a feltűnési viszketegség, központba kerülési vágy, önközlési vágy, az értékeimet hangoztatom, felhívom rá a figyelmet. Hát ki ne tapasztalná ezt magán? akár kicsiben, akár nagyban, de bizony megvan bennünk. Ötödik lépcsőfok, ezen a lépcsőn Bernát szerint a különcködés. A közösségtől és a szabályoktól való elszakadás vágya, a kivagyiság, a kiválasztottság tudat, rossz értelemben véve, aki mindent meg akar újítani, mert semmi sem jó, ami eddig volt. És persze ennek is megvan a helye, mert a tudósok is, a feltalálók is valamennyire különcök voltak, de ezt is jól kell érteni, és ezt a beteges formáját a különcködésnek kell tekinteni, mint a gőg ötödik fokának. Hatodik fok, önhittség, saját felsőbbrendőségünk hangoztatása másokkal szemben. Hetedik lépcsőfok, kevésség, beképzeltség. Hát ezt se kell nagyon taglalni, meg bemutatni, mikor jogtalanul igénylem mások dicséretét, elismerését, amikor többre tartom magamat, mint aki vagyok. Nyolcadik lépcsőfok, az önigazolás, a hibák, bűnök mentegetése, a felelősség áthárítása. Hát erre a legősibb példa Ádám és Éva esete, amikor elkövették a bűnt, és az Isten kérdezte, hogy mit tettek, akkor Ádám rögtön hárított, és azt mondta, hogy az asszony mondta, az asszony volt. Akkor az asszonyt vont a felelősségre, ő mindjárt hárított, és a felelősséget a kígyóra terelte. A kígyó már nem tudta kire hárítani a felelősséget. Ez az önigazolás, mentegetőzés, a bűneink mentegetése, rejtegetése, az igazság takargatása, ez az ősbűn következménye. Ugyancsak Lizió Kisszent Teréztől egy történet, bizonyára ismerjük mindannyian, amikor takarítottak, és az egyik apáca társa levert egy vázát, és összetört, és mikor bejött az elöljáró, már csak kis Teréz volt benne a teremben, és hát az elöljáró leszitta, hogy hogy lehet én ügyetlen, hogy leveri a cserepet, miért nem tudott vigyázni, és kis Teréz nem védekezett. Nem mondta el, hogy nem ő volt, gondolta, hogy az örökké valóságban majd úgyis fény derül mindenre, és azt gondolta magában, hogy én is képes lettem volna rá, hogy ezt leverjem. Vajon mi hasonló helyzetben hogy cselekedtünk volna? Hát ahogy magamat ismerem, rögtön szóltam volna, hogy hát nem én voltam, nem én vertem le a cserepet, hanem az, akivel dolgoztam. És ezzel elmondtam volna az igazságot, és részemről minden rendben van. De hát Lizió Kisszent Teréz másképp viselkedett. Nem mentegette magát. Bízott az Úrban, hogy majd ő kimenti. És ilyenkor általában az igazság napfényre kerül, és minden a helyére kerül. De ha most nem, akkor az örök életben biztosan. Szent Bernát szerint a gőg 9. foka a hibák álnok és képmutató megvallása, hogy kimutassa, mennyire bánja. Amikor a kevés alázatba akar burkolózni, hogy megnevessék. A gonoszságot és a hazugságot alázatnak tünteti fel. Közeledünk a végéhez ennek a lépcsőnek. A 10. fokhoz érkeztünk, amelyiknek a neve a lázadás. Mikor az ember nem akarja alávetni magát a többiek ítéletének, mindenki fölött állónak érzi magát. A jó tanácsok, elöljárók vagy Isten törvényeinek nyílt elutasítása. Éppen az elmúlt hónapokban hallottam egy párbeszédet, ahol azt mondta az egyik ember a másiknak, hogy miért nem törlik már el ezt a 10 parancsolatot? Döbbenten hallottam, aztán tovább már nem, mert tovább haladtam, akaratomon kívül hallottam ezt. Én azt hittem, ilyen csak rém történetekben van. De hát a valóság meghazudtolja sokszor az elképzelt világot. 11. lépcsőfok, a gátlástalan vétkezés. Kész vagyok minden bűn elkövetésére, mint valami örvény hagyom, hogy sodorjon a sátán a pusztulás felé. Ebben az állapotban megdöbbentő, de az ember már élvezi a rosszat. És akkor legyen a gőg legmagasabb foka, 12., amikor a gőg megszokássá válik. A lélek úgy elmerül a bűnben, hogy már elveszett az Isten félelem, úrrá lett rajta a megvetés. Ember és az Isten megvetése. A bűn annyira az ember természetévé válik ilyenkor, hogy észre sem veszi, sőt, kérkedik a bűnével. Keresztes Szent János a gőgöt tekinti a legfőbb spirituális akadálynak, amely a legmélyebben gyökerezik a lélekben. Tanítása szerint ez az erkölcsi hibák közül az, amely ellen a leghosszabb és legáldázabb küzdelem zajlik. A gőg alattomos természetű, és gyakran éppen a vallásos gyakorlatok leple alatt bújik meg. Keresztes Szent János szerint a gőg megnyilvánulásai a következők a lelki életben. A spirituális büszkeség, vagy spiritualitás. A kezdők gyakran elégedettséget éreznek saját imádságaik, erényeik, vagy vezekléseik miatt. Ebből fakad a vágy, hogy tanítsák és megítéljék a többieket. Következő a megértés hiánya, a gőgös ember saját értelmére hagyatkozik, és mindent meg akar fogni, birtokolni akar az elméjével, ahelyett, hogy átadná magát a hit sötétségének. Következő a helyzet félreértelmezése. Amikor a lélek elakadást vagy lelki szárazságot tapasztal, a gőg miatt Istent hibáztatja, vagy azt hiszi, ő maga már elérte a tökéletességet. Szerint a gőgöt emberi akaraterővel nem lehet teljesen kiirtani. Ehhez szükség van arra, hogy Isten megtisztítsa a lelket a lélek sötét éjszakájában. Ebben az időszakban Isten megvonja a korábbi lelki vigasztalásokat, a túlzott buzgóságot és a lelki élvezeteket. A lélek szegénynek, gyengének és tehetetlennek érzi magát. Ezzel az isteni fény szembesíti a lelket a saját nyomorúságával, ami kíméletlenül felégeti a gőg gyökerét.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Maksó Péter atyának, a Mátra Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a gőg bűnéről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leó pápa megérkezett Franciaországba. A Szentatya szeptember 25-e és 28-a között Franciaországban tesz 4 napos apostoli látogatást, melynek keretében Párizs, Saint-Denis, Lourdes és Metz városába is látogat. A pápa gépe Olaszországból ma reggel indult, és a délelőtt folyamán szállt le Párizsban. A repülőtéren a francia köztársaság elnöke Emmanuel Macron fogadta a repülőgépről levezető lépcsőnél a Szentatyát. Majd gyerekek és fiatalok egy csoportja is várta a reptéren, akik közül néhányan személyesen köszönthették a pápát. A franciaországi pápa látogatás mottója János evangéliumából származik, hogy élete legyen a világnak. Ez a meghívás arra, hogy felismerjük a legnagyobb ajándékot, amelyet Krisztus, a megváltó hozott nekünk. Felhívás a reményre és a közösség építésére. Ösztönöz minket, hogy legyőzzük a megosztottságokat, és megosztuk egymással a békét, a kiengesztelődést, a testvériséget, az új élet jeleit a világban. A Szentatya hétfőn indul majd vissza Rómába. Holnap szeptember 26-án tartják a főegyházmegyei minisztráns találkozót Egerben, Áldott légy, Uram, mottóval. A program 8 óra 15 perctől regisztrációval kezdődik, majd a nagy bevonulás után ünnepi szentmise lesz az Egri Bazilikában. Az ebédet követően találkozóra lesz lehetőség a program meghívott vendégével, Kakukk Ferenc érseki irodaigazgatóval, Kápolnai plébánossal. A programot litánia és főpásztori áldás zárja. A szentmisét a Szent István Rádió és a Szent István Televízió élőadásban közvetíti. Elindult a készülődés a 2027-es élőszereplős Passióra Veszprémben. Bár a jövő évi Passió időpontja még hónapokra van, a közösség már készül a következő találkozásra. A héten a Passió szervezői és szereplői összegyűltek az első közös megbeszélésre, amely alkalmat adott a korábbi élmények felidézésére, a következő év előkészítésére, és arra, hogy együtt ünnepeljék mindazt, amit az elmúlt évek során ez a különleges közösség kapott. Az este résztvevőit Kis György, a veszprémi élő Passió rendezője köszöntötte, mint fogalmazott, a szereplőket közös cél kapcsolja össze, az evangélium hirdetése, amelynek különleges formája az utcákon megelevenedő passiójáték. Udvardi György veszprémi érsek visszatekintve az idei passiójátékra, ismételten köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek annak megvalósításában. A főpásztor hangsúlyozta, hogy az élő passió jóval több egy történelmi esemény színpadi felidézésénél. Krisztus szenvedésének, halálának és feltámadásának misztériumát jeleníti meg, miközben a résztvevőket és a nézőket egyaránt bevonja a történésbe. A szereplők különböző élettörténetekkel érkeznek, és különböző alakokat öltenek magukra, mégis Krisztus gyűjti őket egy közösségbe. Hétfőn szavazhat az országgyűlés Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről. Emellett titkos voksolással a legfőbb ügyész megválasztásáról is dönthetnek. A mezőgazdasági innováció fontosságára hívta fel a figyelmet a vidék- és településfejlesztési miniszter a Kán Egyetemi Napok kaposvári megnyitóján. Az embert, állatot és növényt egyaránt megpróbáló asszályos nyár megmutatta, hogy őseink örökségét csak innovatív, gyakorlati és modern eszközökkel, időtálló fejlesztésekkel tudjuk a jövő számára átörökíteni, mondta Lőrinc Viktória. Ilyen fejlesztéseknek nevezte a precíziós mezőgazdasági megoldásokat, a modern erőgépeket, az új növényfajták megjelenését, a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek körültekintő és észszerű kihasználását. Majd az újdonságokról is szólt. Hangsúlyozta, a Szent István vidékfejlesztési program arra hivatott, hogy megerősítse a helyi partnerségeket és a vidéki térségek tervezési képességét, valamint tartósan javítsa a vidék életminőségét. A programban támogatást kaphatnak közlekedési, mobilitási megoldások, út- és közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó tervek, a megújuló energiával, a víz megtartással összefüggő beruházások, egészségügyi és gyermekellátási, közösségi és egyebek mellett turisztikai fejlesztések is. Végül az időjárásról. A legtöbb helyen feloszlik a felhőzet, de kisebb körzetekben maradhatnak felhős tájak, illetve nyugat felől fátyol felhők érkeznek. Hajnalra foltokban párásság, köd képződhet, csapadék nem lesz. Gyenge marad a légmozgás. Éjszaka általában 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hőhet a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Ma este a zenéket Turi Sarolta válogatja, a hírszerkesztő Domán Vivien, a technikus kolléga pedig Somogyi Márton. Nevükben is köszönti önöket a műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa mondja, a szeretet törvénye írja felül bennünk a számítás logikáját. Kedves hallgatóink! Műsorismertetésünket követően a közelkép vendége Szontágné Demeter Ágnes, lószőrkészítő népi iparművész. 20 óra 35 perckor a Líceumi Krónikát az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát hallgathatják meg. A 21 órakor elhangzó hírek után a kultúrkör szól. Összeállításunk elején egy olyan programról beszélünk, amelynek során idén is megválasztják az olvasás királyait és királynőit Miskolcon. Majd a Miskolci Kulturális Központ szeptember végi programjait ajánljuk figyelmükbe. Végül a Gárdonyi Géza Színház nyílt napjának programjairól és az első bemutatóról, a Kóvádiszról beszélgetünk Szabó Sebestyén László rendezővel. 21 órától rádiónk Tokaji frekvenciáján a TK-val jelentkezünk. Az óra első felében görögkatolikus műsor szól, majd folytatjuk a határon túli magyarság helyzetével foglalkozó összeállításunkat, amelyben most Bárdi Nándor történész, Antal Árpád, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség stratégiai igazgatója, és Semjén Zsolt, a Keresztény Demokrata Néppárt elnöke mondják el véleményüket a témában. 21 órától rádiónk kisújszállási frekvenciáján a Leltár szól. Ebben az irgalmasságról és a cselekvő szeretetről Pap Miklós, görögkatolikus parókus, morálteológus beszél. A 22 órakor elhangzó hírek után meghallgathatják a nap versét, illetve megismételjük a közéletet. Ebben elsőként megismerhetik a 106 éves Rusz Miklós Bözsi nénit. Majd szólunk az EGRI Közösségi Alapítvány idei adománygyűjtő kampányáról. A 23 órai hírek után a Vatikáni Rádió magyar nyelvű műsorát sugározzuk, ezután a hitvalló témája a keresztény házasság. Éjfélkor a himnusszal zárjuk adásunkat. Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak. Műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk Szontágné Demeter Ágnes lószörkészítő népi iparművésszel készített beszélgetésünket.
2: Szerintem a legfontosabb így a hagyományos technikák, meg egyáltalán a hagyományok továbbélésében, hogy valahogy tudjuk őket átemelni, vagy alakítani a mostani, hát nem mondom, hogy korszellemhez, de mondjuk igen, a mostani korhoz, ahogy te is mondtad, hogy olyan ékszer legyen, ami most is felvehető.
3: Igen, igen, és hál' Istennek ez a tendencia, ez most már elterjedt. Tehát a népművészettel foglalkozók, meg azt kutatók is nem azt várják el a ma dolgozó, működő, alkotó népiparművészektől, hogy a múltbéli dolgok másolják, és ugyanazt, azt is lehet, sőt kell is, hogy megmaradjon, megmaradjanak a technikák, de már nem elvetemül dolog hozzányúlni az értékeinkhez, és azt kiemelni, és alkalmazni. És én is erre jöttem rá, tehát amikor így kerestem, hogy jó, de akkor ezen belül mit készítsek, milyen formában, tehát most az, hogy karikákat csinálok, és egymásba kapcsolom a karikákat, tehát az még kevés. Tehát az is valami, ha valaki ezt megtanulja, és ennyit csinál saját szórakoztatására, vagy saját élvezetére, de ha én ezzel ugye ki akarok állni, vagy ezt meg akarom mutatni, akkor azért

0: Mindig is.
1: Igen, én nagyon szeretem díszíteni gyöngyel, mert alapvetően fekete lószőrrel dolgozok, mert az jól látható, és akkor abba meg tulajdonképpen bármilyen szint bele tudok dolgozni.
0: És mindig jól mutat, és mindig, a fekete mellett és mindig jó.
1: Hát igen, tehát azért nyilván megfelelő ízléssel.
0: Persze, színnel formában, igen.
1: Azért megfelelő mértéktartással, tehát a gyöngy nem uralkodhat.
0: Így van, igen, hiszen nem gyöngyékszerről, hanem lószerékszerről
1: Igen. De nagyon szeretem, tehát keresem is a módját, hogy hová még az aljára, legalább egy kis gyöngyöcskét, vagy...
0: Van egyébként olyan, amit nagyon szeretsz készíteni, akár forma, akár mondjuk medál, karkötő, vagy pedig mindegy formán?
1: Hát mindegy formán, mert mindig ugyanaz a probléma, amit meg kell lépni, meg kell, át kell ugrani, hogy sikerüljön. Tehát nincs olyan, ami becsukott szemmel csinálom, mert mindig fennállnak a problémák, hogy a lószőr szakadós, rossz helyen szakad el, hogy sokat kell toldani, hogy sikerül-e egymáshoz kapcsolni úgy, hogy például én tehát síkbeli dolgokat készítek például fülbevalóknál, és ott több elemet egymás mellé kapcsolok, és annak síkban kell maradni, tehát nem csavarodhatnak. Keresem azokat a magyar jellegzetes népművészeti motivumokat, amiket lószőrből én meg tudnék csinálni. Persze nagyon stilizálva, tehát nem tudom ugyanazt előállítani, mint amit a hímzés.
0: Persze.
1: Lehetetlen. De egyszer csak rájöttem, vagy kitaláltam, hogy például hogy tudom a matyó rózsát. Mint az egyik legjellegzetesebb és legmutatósabb motivumot, hogyan tudnám én meglószőrözni, és tulajdonképpen sikerül. Tehát én nagyon szeretem csinálni a matyó rózsát, mondjuk medálnak, sőt fülbevalónak is készítettem már, de minden alkalommal kihívás. Tehát akár hanyatszor fogok hozzá, és nem az, hogy készül, mert tudom, hogy készül, de hogy ez sikerül-e ennek. És mivel lassan készül, és nagyon időigényes, tehát bárminek az elkészítése, ezért az nagyon bosszantó, ha nem úgy sikerül, és akkor vissza kell bontani, el kell vágni, hát abba belehalok, tehát el kell vágni, és akkor azt újra csinálni, tehát hogy így egy napi munkám az oda tud veszni. Nem jellemző egyébként, de ott van mindig a veszély.
0: De akkor az alapanyag az alaposan meghatározza, hogy...
1: Az alapanyag meghatározza, igen. Hát arról is, igen, tudok mondani annyit, hogy egyrészt alapszabály, hogy a jól tartott ló farok szőre valószínű, hogy jó minőségű. Tehát ezen sok múlik. Hogy gondozzák, hogy ápolják, és jól tartják a
0: igen,
1: lovat. Hát az embereknél is így
0: van. Persze, mi is így vagyunk, hogy a bőrünk a hajunkon, hogy eleget aludtunk, mit ettünk, és így tovább, igen.
1: Keresni kell azt az alapanyagot. Nem mindegy a hossza. Csörényből nem tudok készíteni semmit, mert rövid. Tehát nem is próbálkozok vele, nem kínlódok vele. A farokszőr meg, hát a hossza nem mindegy, mert ha szép, hosszú, egyenes szálú, akkor kevesebb szel kell toldani. Minél kevesebb toldás legyen, mert egyrészt macerás a toldás, másrészt meg egyéb problémákat is okoz a hozzákapcsolás során. Uh-huh. Ha így elmetszeném a lószőr szálat, akkor annak szép kereknek kellene lenni, de hát nem egy vastag dolog, tehát annyira nem látjuk, de tapintásra lehet érezni. A lapított az nem jó, tehát ha lapított a lószőrszál, mert akkor készítés közben csavarodik. Csavarodik, göndörödik, és nem lehet vele dolgozni. Hát igen, ennyit tudok mondani, szép, hosszú, egyenes szálú kerek legyen a
0: és akkor nincs sem gond.
1: És igen, és én így tapintással tesztelem, hogy most az nekem megfelelő lesz, vagy nem, de egy lófarkon belül is különböző minőségű szálak vannak, tehát készítés közben is fény felé tartva a vastag, tehát nem jó, ha nagyon vastag, de nem jó, ha nagyon vékony. Uh-huh. Nagyon vékony a szakadós, és nem haladós, és nem lehet, vigyázni kell, nem lehet meghúzni, pedig a csomókat szorosra kell húzni.
2: Nem mondtuk még, de 2021-ben Gránátalma díjat kaptál egy ékszerszettedért, ami, ha jól emlékszem, egy szép piros gyöngyökkel díszített szett volt.
1: Igen.

0: én a munkásságom csúcsának tartom egyelőre. Egyelőre azt úgy érzem, hogy, még, hogy nem tudtam überelni. Bárki tudja, hát ha. 2021-ben kaptam a Gránát Alma díjat erre az ékszerszettemre. Országos Népvészeti Kiállítás az egy ilyen nagyon rangos megmérettetése minden népművésznek és kézművesnek. Népművészeti Egyesületek Szövetsége hirdeti meg a pályázatot, és 5 évente kerül megrendezésre, és az alapszabály, hogy az elmúlt 5 év munkáiból lehet pályázni. És én ugye 92-ben kezdtem el a lószörékszerkészítést, és már 2000-ben adtam be pályamunkát, és már akkor kaptam egy ezüstoklevelet. Utána, kis kihagyás után 2015-ben kaptam egy aranyoklevelet, és a csúcs az volt, hogy a 2021-es UNK pályázaton megkaptam a Gránát Alma díjat, amit úgy kell értelmezni, hogy szakáganként, tehát szakterületenként ítélik oda, a minden szakákban van kiadott Gránát Alma díj, és utána pedig az aranyezüst bronz minősítésű oklevelek.
1: Hát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a legnagyobb elismerés.
0: A népi ékszer kategóriában, abban az évben, igen, a legmagasabb elismerést kaptam, hát rendkívül boldog voltam.
1: Beszéljünk egy kicsit arról, lehet, hogy az elején bontam, de nem vagyok benne biztos, ugye egy gyöngyfűzést említettük, de hogy üvegékszereket is készítesz. Tehát tulajdonképpen az ékszerkészítésnek elég sok területével foglalkozol.
0: Igen. Igen, hát így ebben ragadtam benne nyilván, meg ez érdekelt. Hát az üvegékszer az 2010 után jött, és ennek az a története, hogy amint említettem, hogy a férjemmel így közösen kezdtünk érdeklődni a kézművesség és egyáltalán a tárgykészítés irán, és értünk el úgy sikereket, hogy volt igény arra, amit mi készítünk. Ő is kereste az útját, mint ahogy én is. A gyöngyfűzés után rátaláltam a lószőrékszerre, ő pedig egyszer csak az üveggel került nagyon baráti kapcsolatba, és ő Tiffany díszüvegkészítő. Nyilván engem is bevonzott az üveg szépsége, az üveg szeretete, tehát így kerülhetetlen volt. Hát ő nagyon precízen, nagyon szépen dolgozott, tehát fölfejlesztettem. Szintén autodidakta módon, mert nem tanulta sehol. Tehát, és akkor abban az időben, tehát a 90-es években nem volt könnyű hozzájutni semmilyen ezekhez a tevékenységekhez kapcsolódó és szükséges szerszámokhoz, eszközökhöz, de az alapanyagokhoz sem. Tehát nem volt ilyen szinten internet. Tehát nem úgy volt, hogy beírom és megkeresem és kidobja,
1: igen,
0: hanem nagyon sok utána járással elkezdte csinálni, és igen, ez az ő műfaja volt. Nagyon jól rajzolt, és a végén ő már csak ezzel foglalkozott. Hát őt sajnos 2010-ben elveszítettük, rengeteg üveg maradt, és hát nyilván kerestem az útját, módját, hogy mit lehetne azzal készíteni, és korábban is már én kacsingattam az üvegékszerek felé, tehát én már kicsit duruzsoltam, hogy esetleg nem kéne-e azzal is foglalkozni, de ezt ő nem tartotta elég komolynak, tehát ő nem hajlott erre. Én viszont utána kerestem a módját, hogy én is hogy tudnék az üveghez hozzányúlni, mert az ő munkájában nem ártottam bele magam, tehát semmilyen szinten, csak a maximális támogatásom volt meg hozzá. Egerben azért néhány helyen láthatók az ő munkái. Okay. És így keveredtem az üvegbe, hogy aztán próbáltam, tehát kemencét intéz, ahhoz, hogy ékszer legyen belőle, olvasztani kell az üveget. Tehát a Tiffany ez egy teljesen más, ez egy mozaikszerű technika. Méretre vágni, csiszolni, összeilleszteni, és úgy lehet síkbeli, de akár térbeli formákat is létrehozni. Az üvegékszerhez viszont olvasztó kemence az alap. Úgyhogy ott kezdődött a dolog, hogy elkezdtem nyomozni, beszereztem egy kemencét, és elkezdtem kísérletezni vele, és hát ugyanúgy beleszerettem a technikába, nagyon, nagyon szeretem csinálni, nagyon teljesen más kreativitást igényel, teljesen más a technika, mint a lószőr, de nagyon, nagyon élvezetes, mert az üveg nagyon szép alapanyag, a színessége az ugye varázslatos.
1: Egészen távoli technikákkal is foglalkozik. Most nem a gyöngyfűzés is a lószőrékszer, de mondjuk azért az is, az csak úgy tűnik, mintha közel lenne egymást, az egészen másképp.
0: Igen, hát zárójelben megjegyzem, hogy még zsinórral is, sejem zsinórral is foglalkoztam, most már nem annyira, tehát így három ékszerkészítési mód, valamit én életem során így próbáltam.
1: Akkor a kreativitás gyakorlatilag mindenfelé megtalálta az utat, hogy is tud kibontakozni, és hogyan is tud tárgyat alkotni. Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy ez semmiből, mert ami a kézművesség, az mindig az, hogy van egy adott alapanyag, de valahol meg kell születni az embernek a gondolataiba, hogy mit akar belőle összehozni, és utána jön egy folyamat, ami alatt sikerül ezt megcsinálni.
0: Igen.
1: Ez így nagyon érdekes, hogy ennyire különböző anyagokkal is technikákkal tudsz dolgozni.
0: Igen, és a lószőrékszer készítésben abszolút ott van a kreativitás, tehát, hogy készítem, és menet közben, tehát van időm, közben az agyam jár, van időm azon gondolkozni, hogy hogyan folytassam, vagy mit csináljak. Van, amikor már előre jön valami ötletem, akkor azt gyorsan lerajzolom, tehát csinálok ilyen skicceket, így tele vagyok ilyen kis cédulkákkal, hogy mi az, amit esetleg megpróbálnék, vagy valami új forma eszembe jut, de menet közben is, mondom, tehát menet közben is eszembe jut, vagy valami nem egészen úgy sikerül, ahogy én azt kigondoltam, de menet közben még tudok rajta alakítani, hogy az ne veszem kárba, mert nem arról van szó, hogy rossz, csak nem, eltér az én elképzelésemtől, mert az is esetleg nem jött össze.
1: De néha így születnek a legjobbak.
0: Igen.
1: Úgyhogy ez a véletlen, ez mindig kell bele egy kicsit.
0: Igen.
1: Ha valaki szeretne tőled ékszert, akkor ugye az interneten keresztül is tud tőled rendelni.
0: Igen.
1: Illetve nem tudom, hogy most valamikor esetleg vásárba találkozhatnak-e majd veled, mennyire szoktál?
0: Nem, tehát ritkán nem vagyok mozgékony, nem tudom megoldani, meg nem is feltétlenül szükséges. Jeles népművészeti eseményre nagyon szívesen megyek, és hát ezt is elmondhatjuk, hogy a Heves Megyei Népművészeti Egyesület berkein belül, tehát ahová az egyesülettel tudok menni, oda nagyon szívesen, nagyon boldogan. Még a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara berkeiben is ott vagyok, tehát ők is sok rendezvényt szerveznek, hát amennyiben meg tudom oldani, akkor igyekszem ott is részt venni. Tulajdonképpen Egerben hagyományosan sok-sok éven keresztül az Agria Parkban karácsonyi vásár szokott lenni, oda is szívesen, tehát azt is meg tudom oldani, és szívesen veszek részt. Amennyiben az idén lesz karácsonyi vásár az Agria Plázában, akkor reményeim szerint ott lehet találni. Illetve hát a social media, tehát van saját honlapom, meg lehet találni az elérhetőségeimet. Készítek akár egyéni kérésre is, most is van olyan. Igen, érdekes történetek vannak. Sajnos a lovakkal is előfordul az, hogy a gazdájuk elveszíti, tehát elpusztulnak betegség, baleset bármi következtében, de ugye a ló annyira szeretett állat, vagy annyira kötődik az ember és a ló, hogy komoly lelki traumákat okoz a ló, saját lónak az elvesztése, és akkor engem meg szoktak keresni azzal, hogy az elpusztult ló farkából megmentenek egy tincset, és hogy abból szeretnének ékszert. Sok ilyen érdekes történetet hallottam már, hogy hogyan veszítették el a lovat, illetve hogy miért érzik azt, hogy szeretnék ékszer formájában megőrizni a ló emlékét. Tehát nem csak az, hogy elteszi a tincset, a lófarokból kinyert tincset, hanem szeretné itt a kezén viselni.
1: Igen, de ezek szép történetek, különben.
0: Igen, nagyon, igen.
2: Kedves hallgatóink! Szontágné Demeter Ágnes lószőrkészítő népi iparművésszel készült beszélgetésünk második részét hallották. Aki szeretné megnézni az ékszereket, találkozhat az alkotóval holnap a civilházban, a Heves Megyei Népművészeti Egyesület asztalainál. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a riporter Somos Mária Eszter Anna nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andreát hallották. Műsorunkat szombaton 14:35-től megismételjük.
3: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
4: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora, itt a Szent István Rádióban. Diósi Ödönné Brühl Adél a legtöbb romantikus adivers ihletője, dr. Szűcs Novák Rita a Nyelv és Irodalomtudományi Intézet adjunktusa, és Laskai Anna a Tittel Pál könyvtár szaktájékoztatója a Múzsák között sorozatában Lédával folytatja az Ady Endre szerelmeiről szóló rovatát. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
3: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
4: Mély megrendüléssel értesültünk arról, hogy elhunyt dr. Hauser Zoltán, intézményünk jogelődjének, az Eszterházy Főiskolának egykori rektora, az EGRI felsőoktatás elmúlt évtizedeinek meghatározó személyisége. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem közössége olyan embertől búcsúzik, aki életének és szakmai pályájának jelentős részét intézményünknek, az EGRI felsőoktatás fejlődésének és közösségének szentelte. Dr. Hauser Zoltán tanulmányait Egerben, az akkori Ho Chi Minh tanárképző főiskolán végezte, matematika-technika szakos tanárként, majd további egyetemi tanulmányokat folytatott, később tudományos fokozatot szerzett. Pályája szinte teljes egészében összefonódott az EGRI felsőoktatással, 1978-tól oktatóként, később tanszék és intézetvezetőként, majd az intézmény felsővezetőjeként dolgozott. 1994-től általános főigazgató helyettesként vett részt a főiskola irányításában, 2001-ben pedig az Eszterházy Főiskola első számú vezetőjévé választották. 2002-től rektorként 3 cikluson keresztül egészen 2013-ig állt az intézmény élén. Rektori évei az EGRI felsőoktatás történetének meghatározó időszakát jelentették. Különösen fontosnak tartotta az EGRI felsőoktatás több évszázados örökségének megőrzését. Szívén viselte a pedagógus képzés és a tanárképzés ügyét, azok szakmai fejlődését és megerősítését. Nevéhez szorosan kapcsolódik a Líceum nagyszabású rekonstrukciója és értékeinek megóvása. Az a történelmi épület, amely ma is egyetemünk legfontosabb jelképe és mindennapi életünk meghatározó helyszíne, számára egyszerre jelentett örökséget, felelősséget és jövőt. Több évtizedes szakmai, vezetői és közéleti munkáját számos elismerés kísérte. Megkapta többek között a Magyar Köztársasági Érdemlent középkeresztjét és a Heves megyéért kitüntető díjat. Egyetemünk szenátusa 2016-ban egyetemépítő díszpolgár címmel ismerte el munkáját, 2024-ben pedig Eger megyei jogú város díszpolgárává választották. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem közössége hálával és tisztelettel őrzi egykori rektorának emlékét, és osztozik családja, szerettei, barátai, egykori kollégái és tanítványai gyászában. Emlékét kegyelettel őrizzük. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemi már 20. alkalommal rendezi meg a Kutatók Éjszakája programját, amelyre idén szeptember 25-én kerül sor. Az oktatók és kutatók több mint 100 különböző programmal várják az érdeklődőket, reggel 8 órától egészen éjfélig. Egyetemünk a régió meghatározó tudásközpontjaként és kutatóhelyeként idén is sokszínű program kínálattal készül. A látványos kísérletek és ismeretterjesztő előadások mellett interaktív foglalkozások, sportbemutatók, vetélkedők, színpadi programok és koncertek is várják az érdeklődőket. A Hevesvár megyei Kereskedelmi és Iparkamarával való együttműködésnek köszönhetően több helyi vállalat is bekapcsolódik a rendezvénybe, tovább gazdagítva ezzel annak programját. A rendezvényhez idén csatlakozik továbbá a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és az Eger Erdő ZRT is. A programok ingyenesek, de egy részük regisztrációhoz kötött. További információ és regisztráció az uniesterházy.hu oldalon és az egyetem Facebook oldalán. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Hamarosan megnyílik a 2026-27-es ösztöndíjprogram, amelyre pályázhatnak a szőlészeti és borászati felsőoktatási szakképzésben résztvevők, a mesterképzésben tanulók és a levelező tagozatos diákok is. A győztes pályázó egy évig viselheti a jövő borásza címet, továbbá bruttó 100 000 forint anyagi támogatást biztosítanak számára külföldi szakmai gyakorlata során. Részletek az egyetem hivatalos oldalán, valamint a Borászok Borásza Facebook oldalon.
3: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
5: Ihlető nőket mutatunk be. De olyan múzsákat, akik aktív szerepet vállalnak, és önmagukban is megállják helyüket, bár inkább valóban múzsaként emlékszünk rájuk. Állandó szakértőnk dr. Szűcs Novák Rita adjunktus, én Laskai Anna, a műsorszerkesztő műsorvezetője vagyok. Most igazából ebben a sorozatban egy mini sorozatot indítunk el, hiszen Jókai szerelmeit követően Adi szerelmeiről beszélgetünk. Én felvetem, bár te szoktál a túlzásoktól óvni engem, Rita, hogy ha Adi szerelmére gondolunk, akkor csak Lédára gondolhatunk. Tehát az én szememben ő Adi legnagyobb szerelme. Mit szólsz te ehhez?
6: Nagyon érdekes, amit mondasz. Nyilván ez nem lehet objektív dolog, hogy most ki volt nagyobb, vagy volt-e neki nagy szerelme. Azt leszögezhetjük előjáróban, hogy rengeteg nagy szerelme volt Adinak. Ezek között az én fejemben, hogyha személyes véleményt kérdezel, akkor egyenrangú a Léda és a Csinszka szerelem, bár irodalmi szempontból valóban meg tudjuk különböztetni a két asszonnyal, két nővel való kapcsolatát, hiszen ezt már gyakorlatilag középiskolában is leírják, hogy a Héjanász az Avaron főszereplője Léda az egy nagyon szenvedélyes és szenvedős szerelem szüleménye volt, és bár 8-9 éves kapcsolatról beszélünk, tehát még csak azt sem mondhatni, hogy ez egy ilyen illékony dolog volt, de valahogy ez is szerelemnek számít, ugyanúgy, ahogy azért a Csinszka szerelem is, hiszen bár ott egy jóval letisztultabb, jóval csöndesebb szerelemről beszélünk, hiszen maga Adi is nyilvánvalóan azért választotta ezt a csöndesebb, sokkal visszafogottabb Bonca Bertát feleségnek magának, mert már nem szerette volna, hogyha ez a szenvedély határozza meg a kapcsolatát idősebb, betegebb korában.
5: A Múzsák között podcastben fontos vállalásunk, hogy Lédát emeljük ki. Természetesen, amikor Brühl Adéról beszélünk, akkor nem véletlen, hogy Lédaként emlegetjük, és Adi Endre költészete folyamatosan jelen lesz. De mit mondhatunk erről az ihlető nőről?
6: Léda maga is, ahogy Adi is egyébként nagyon szenvedélyes volt, nagyon-nagyon szerette Adit, és nagyon fontos az is, amit többen is kiemelnek az irodalom történetben, hogy ugyebár Adi volt az, aki leírta, hogy én láttalak meg, és ezért lettél az, ami, de valójában Adi se lenne Adi Léda nélkül, hiszen Adi egy félénk falusi fiú volt, amikor 20-as évei közepén megismerte a jómódú zsidó polgári családból származó, már idősebb, mert hogy 32 év körül volt ekkor Léda, és ez, hogy ők gyakorlatilag a megismerkedésük után rögtön Párizsban folytatták a kapcsolatukat, amiből egy éves kiruccanás lett, egy éves kirándulás lett a kor kulturális városában. Ez nagyon-nagyon meghatározó volt Adi identitása számára. Egyébként ez nem versekből, hanem levelekből Léda szempontjából is kiderül, hogy ő is érezte azt, hogy az ő támogatása, az ő gondoskodása nélkül Adi nem futott volna be ekkora karriert, vagy valami egészen mást futott volna be. És ez valóban így volt, sőt a sors furcsa fintora, hogy nem csak Léda támogatta Adit, hanem Léda férje is, Diósi Ödön, aki ugye már akkor is a házastársa volt Lédának, amikor megismerkedtek a 1900-as évek első éveiben, és egy nagyon szoros kapcsolata alakult ki a férfinek is Adival. Sokat segített a már akkor kezdődő szifiliszének a, ha nem is gyógyításában, de ápolásában szakértőket keresett Franciaországban. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes hármas volt ilyen szempontból is, hogy nagyon normális volt ebben a egyébként nagyon szokatlan, és mondjuk mivel én konzervatív álláspontot képviselek, ezért számomra nagyon-nagyon furcsa és nagyon idegen hármasban. Ez egy érdekes dolog volt, hogy nem csak Léda kellett ahhoz, hogy Adi fent maradjon, hanem egyébként Léda férje is.
5: Mit tudunk magáról, Lédáról? Azt, hogy nagyvilági nő volt, az, hogy hatalmas hatást gyakorolt Adira, akár a megjelenésével is, tehát feltétlenül egy nagyon magabiztos, világlátott, kulturált nőről beszélhetünk. Az ő egyéni életútját mennyire ismerhetjük?
6: Ugye ezt már többször elmondtuk így a beszélgetések során, hogy azoknak a nőknek volt nagyobb esélye bármiféle szakmai sikert elérni, akik jómódú családból származtak. Így volt ez egyébként Léda esetében is, bár igazából szakmailag ő nem hozott semmi újat, nem lépett nagyot előre, viszont azt tudjuk, hogy mivel a származása lehetővé tette, ő is tanult. Egyébként akik fontosabb szerepet töltöttek be a Adi életébe, általában a tanult lányok voltak, majd Csinszkánál is látjuk, hogy Csinszka is az Erzsébet nőiskolában is tanult, majd külföldön nyelvtanulás szempontjából hosszabb időt töltött. Tehát Léda is egy művelt nő volt, egy valóban nagyvilági nő volt, ezt megtehette azért is, mert hogy vagyonos volt, születésétől kezdve volt vagyonos, és gyakorlatilag ez volt az ő boldogtalanságának is az oka talán, mert hogy teltek múltak az évek, és ő ugye úgymond öregedett, már 26 éves lett, ugye akkor a család úgy döntött, hogy muszáj neki egy férjet keresni, és nem szerelmi házasság volt az övé, ami köttetett Triósival, de egy viszonylag járható partneri kapcsolat. Lidáról még mit lehet elmondani? Két dolgot mondanak el, és egyébként nagyon kontrasztos ez a két tábor, akik véleményt alkottak Lédáról. Az egyik tábor azt mondja, hogy nagyon feltűnő jelenség volt, gyönyörű, szép zöld szeme volt, búgó, kellemes hangja, tehát valójában egy megnyerő hölgy volt, egy vonzó hölgy volt. A másik tábor, amit ha jobban megvizsgálunk, akkor Léda konkurensei, vagy annak családtagjait véljük benne felfedezni, Vészi Margit testvérét, vagy Dénes Zsófiát. Ezeknek a hölgyeknek mind volt valamiféle a férja Adival. Ők viszont nagyon szigorúak a külalakjával kapcsolatban is, ugyanis a hangjára azt mondták, hogy nikotin áztatta, már-már férfi hangba boruló hangja volt, érdes, kellemetlen. A kinézetére azt mondták, hogy nem is feltűnő, hanem inkább ijesztő volt, mivel gyakran kötötte kendővel a fejét, ezért már kopaszodó frizurája alatt a bőrét fehérre festette, és kiemelik ezek a hölgyek magukról, hogy bár ők világlátott hölgyek, tehát tudják, hogy mi a divat nyugaton, de hogy ez egyrészt már nem divatos idejét múlt, ahogy sminkelte magát Léda, másrészt pedig inkább negatív, mint pozitív a látvány, hiszen nagyon erős sötétre húzta ki a szeme alatt, és még azt is megfogalmazták, ami számomra tényleg újdonság volt, hogy a tág orjukát kagylószínűre festette, és hogy ez az egész látvány, ez olyan visszataszító volt. De itt még egyszer hangsúlyoznám, hogy ezek gyakorlatilag mind negatív szempontból elfogult véleményalkotók voltak.
5: Igen, és ahogy mondtad is, akár betétársak. Az biztosan kijelenthetjük, hogy nőies nő volt. Tehát feltehetően ő a női mi voltát megélte, és megjelenését tekintve is, bár én is olvastam ilyen feljegyzéseket, hogy azért egy testes molett típusú
6: igen,
5: nő volt.
6: Nagyon érdekelt ez, hogy mennyire lehetett molett, és találtam egy levelet, ahol arról ír, hogy most már, hogy fogyott, vesztett a súlyából egy diétának köszönhetően, 78 kg ruhástól, de hogy a célja az még odébb van, és egy későbbi levélben pedig azt fogalmazta meg, hogy 20 kilót fogyott, ez gyakorlatilag addigra következett be, amikor már nem voltak együtt Adival, és valószínűleg sajnos ennek köszönhetően is, hogy ő megkapta az elbocsátó szép üzenetet, és nagyon összetört, rettetesen összetört. Ekkor érhette el az úgynevezett álom súlyát. Azt is tudjuk, hogy Adi nagyon féltékeny volt, amikor egy banktisztviselő, banki alkalmazott egyszer megdicsérte Léda alakját. Nagyon érdekes ez is egyébként, hogy valószínűleg tisztában volt a vonzerejével, amikor keletkezett rés a pajzson, ergo kicsit bizonytalanabbá vált a kapcsolata Adival, akkor kezdte ezt a fogyókúrát, és akkor kezdte figyelni jobban az alakját, és erről ugye Adinak is írt, hogy hogyan alakul ez a dolog, tehát mintha így ennek ilyen pszichés háttere is lett volna, hogy Léda szeretne karcsúbb lenni. De egyébként erről találunk különböző információkat, adatokat, hogy Adinak többször volt úgymond testesebb barátnője, de soha nem érdekelte, hogy az emberek mit szólnak. Nem érdekelte az sem, hogy mit szólnak Lédával kapcsolatban, és az sem, hogy a Lédát megelőző vagy a Lédát követő hölgyekkel kapcsolatban. Minden esetre Adiban nem volt egy ilyen elvárás a súllyal kapcsolatban, abban egészen biztosak lehetünk.
5: Az egyértelmű, hogyha csak felületes irodalmi ismeretekre hagyatkozunk, vagy akár tényleg az általános iskolában, középiskolában oktatott dolgokat vesszük figyelembe, hogy Léda életében nagyon meghatározó volt Adi, ugyanúgy, ahogy mondtad is, hogy Adi életében is Léda. Mennyire volt Léda önálló? Mennyire törekedett arra, hogy az ő szuverenitása meglegyen, megmaradjon?
6: Amikor megvizsgáljuk mondjuk ezt a hármas kapcsolatot, amiben ugye Diósi hol jelen volt, hol nem volt jelen, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok ügyet Léda intézett, a férfiaknak az ügyeit, akár pénzügyeket. Nehéz kérdés ez, mert hogy ugye, mint mondtam, őnek igazi szakmai pályafutása nem volt. Tehát neki a legfőbb elfoglaltsága, ha olvasuk a leveleket, visszaemlékezéseket, akkor azt tapasztaljuk, hogy különböző szanatóriumokba járt, vagy fogyókúra miatt, vagy amikor az Adi kapcsolat után mély depresszióba esett, akkor azért, hogy ezen megpróbáljon túllendülni. Különböző tóparti, tengerparti nyaralókban töltötte az idejét, de előtte is már, tehát nem csak a kései éveiben, előtte is már gyakorlatilag az utazgatás tette ki az életét. Én azt gondolom, hogy jó szervező lehetett, jó menedzser lehetett, és emiatt is mondjuk azt, hogy Adi szempontjából egy nagyon fontos szellemi támogatást nyújtott, de nem csak szellemi, én azt hiszem, hogy egzisztenciálisan is, hiszen Adi sosem volt úgymond jómódú ember, Léda pedig eleinte az édesapja révén, majd később furcsa módon az első világháború után a férje került olyan pozícióba, szénbiztos lett, amitől gyakorlatilag meggazdagodtak úgy is, mint család, tehát a férje is egy sokkal biztosabb egzisztenciát szerzett.
5: Számomra nagyon azt sugallják azok az életrajzi adatok, amiket olvastam, hogy a műveltség például nagyon fontos lehetett számára, hiszen az, hogy ő a nagyváradi lapot olvassa, az, hogy költeményt olvas, az, hogy a diversében ő megérzi azt a hatalmas szenvedélyt, ami aztán közel viszi őket magánemberként is egymáshoz, ez azért azt jelzi számomra, hogy műértő lehetett.
6: Igen, ahogy elmondtam, azért akik hosszabb ideig Adival voltak, azokkal mind lehetett beszélgetni, mit lehetett társalogni, ez most ilyen számunkra, vagy a mi egyetemi szféránkban ez egy ilyen alapvető dolog, hogy ne csak az időről, vagy valami egészen hétköznapi dologról társalogjunk, hanem a művészetről, a színházról is. Ez Léda esetében is teljesen így volt. Versekről, színházról szó volt köztük, és hát világlátott volt. Tehát ez, azt hiszem, hogy ez még a mai nap is fontos, hogy az ember ne csak egy ország kultúráját ismerje, hanem sokat, ha más nem tanuljon, olvasson más kultúrákról, más művészetekről, így a világról, és az meg, hogyha lehetősége van még szerte nézni, akár egy-egy nyaralás vagy kirándulás apropóján is akár a világban, ez mind-mind tapasztalattal tölti el az embert, és szerintem ez is vonzó tulajdonsága volt Létának, hogy ha olvassuk az életrajzát, akkor azt látjuk, hogy tényleg csak kiruccant Genfbe, kiruccant Bécsbe, tehát valahogy olyan átjárás volt az országok között az ő életében, hogy sokan ámulattal nézzük, vagy olvassuk, hogy mennyire könnyedén mozdult. Egyszerre élt Gödöllőn egy 12 szobás nagy kastélyban, egyszerre tartott fenn az Andrássyn is lakást, külföldön is volt lakás, aztán az Andrássy útról a Bajza utcába költöztek a férjével, tehát egy igazi nagyvilágot látott polgár volt, aki valóban olvasta a napi sajtót is, tehát pont ez volt a veszte is, hiszen amikor Adi elvette Bonca Bertát feleségül, akkor is a napi sajtóból értesült Léda, amit a szemtanúk szerint bevitt fürödni magával a fürdőszobába, és csak arra lettek figyelmesek, hogy egy nagy sikoly jött ki a szobából, a fürdőszobából, és elájult a Léda, amikor észrevette az újság címlapján, hogy hogy Adi megnősült, tehát egészen biztos, hogy egy olvasott, művelt hölgy volt.
5: Mindig nagyon fontos számunkra, hogy kiemeljük az egyéniségét annak a hölgynek, akiről tárgyalunk, illetve hogy megmutassuk őt magát. Léda alakjáról mi az, ami szerinted fontos még, és érdemes így is gondolni rá, hogyha meghalljuk a nevét legközelebb?
6: Ilyenkor mindig sajnálom, hogy már nem ismerhetjük meg azokat a múzsákat, vagy egy részét azoknak a múzsáknak, nagy részét, akikről beszélünk, mert hogy nagyon ambivalens vélemények születtek Lédáról. Én azt gondolom, hogy ő semmiképpen sem volt egyszerű személyiségű ember, hiszen ha egyszerűbb lett volna, akkor nyilván ez a Léda-Adi szerelem is kevésbé szenvedélyesebbre sikerül. Másrészt pedig nem ismertük, viszont sokan azt mondták, hogy ember gyűlölő volt, hogy rosszul bánt a saját cselédjeivel, valaki így fogalmazott, hogy folyamatosan szekírozta a cselédjeit, különösen, hogyha olyan hangulata volt, mert vagy Adival, vagy a férjével kapcsolatban nem sikerült valamivel dűlőre jutni. Amit még leírnak, és ami nagyon érdekes talán, hogy élete utolsó részében Gödöllön élt, a már említett házban, és kutyákat, német juhászokat, komondorokat tenyésztett, 12 kutyával élt együtt. Tehát ezt hangsúlyozzák, hogy valószínűleg a kutyákat, állatokat jobban szerette, mint az embereket. A kutyáit nagyon szerette, sok időt töltött velük, illetve beteg madarakat ápolt, még ez, amit tudunk róla. Nagyon sokat lovagolt, és nagyon sok időt töltött egyébként egyedül, miután megkapta ezt a szakítást. A szakítás után egy évvel még írt levelet Adinak, hogy szeretné látni, csak látni, mindenféle kötelezettség nélkül. Franciául fogalmazott, de a lényeg az volt, hogy anélkül, hogy lenne közös holnapjuk. Végül Adi nem ment el erre a találkozóra, és azt onnan tudjuk, hogy miért nem, mert Adi továbbra is tartotta a kapcsolatot Brühl Bertával, aki Léda egyik húga volt, és neki mondta el Adi, hogy ő attól félt volna, hogy előről kezdi az egészet, ha meglátja Lédát. Tehát egészen biztos, hogy neki is nagyon fájdalmas volt a szakítás. Még annyit érdemes elmondani egyébként, mert hogy mégiscsak irodalom, és mégiscsak fontos, hogy a versekről is szóljunk, hogy voltak egész ciklusok, rengeteg szerelmes versnek volt az ihletője Léda, de az utolsó néhány vers nagyon-nagyon érdekes, amik Lédához születtek. Az egyik a Hiába hideg a hold, amit az egyik legszebb szerelmes versként tart számon az irodalom, bár én azt gondolom, a laikusok alig ha hallottak sokat erről a versről, ugyanis ez már nem a kezdeti nagy, szenvedélyes, rózsaszín szerelemről szól, hanem arról az összetartozás érzésről, ami gyakorlatilag ez egy ilyen csak azért is akarás a két fél között, hogy mondjon a külvilág bármit az ő kapcsolatukról, ők mégiscsak összetartoznak, és ezt Lédának írta, és a két fél embernek a találkozásáról, ahogy ők megismerkedtek, és így együtt alkottak egy egészet, és ennek nagyon szép folyománya egyébként az elbocsátó szép üzenet előtti búcsúvers, ez a valaki útra vált belőlünk, ez egy sokkal diszkrétebb, sokkal finomabb vers arról, hogy miként szakadt ki belőle az asszonyi fél, tehát mint egy ilyen yin-yang egység, amit ők alkottak, hogyan válik ketté az ő szakításukra. Ezt egy hónappal egyébként a híres elbocsátó szép üzenet előtt írta, és itt sokkal finomabban, sokkal szofisztikáltabban fogalmazta meg ezt a szakítást. A szakításról egyébként még elmondható, hogy talán a habatortán egy egészen konkrét jelenet volt, amikor ők veszekedtek. Ezt is onnan tudjuk, hogy a szomszéd szobában családtagok voltak a tanúk. A veszekedés az gyakori volt köztük, de itt nem csak veszekedés, hanem pofon is elcsattant. Léda megütötte Adit, és talán ez volt az, ami Adi büszkeségének már túl sok volt. Nyilván volt ennek nagyon sok előzménye. Nagyon sokszor szakítottak már előtte, azt tudni kell, hogy rengeteg szakítás volt, aztán mindig békülés követte ezeket. Egy rövidebb, gyakorlatilag egy hetes idilli időszak, és aztán mindig kezdték újra előről. Talán ez a pofon volt az, ami okozta a végleges elválásukat.
5: Egy nagyon rendhagyó viszonyról beszéltünk, és két nagyon sajátos, egyéniségű ember találkozásáról, de remélem, hogy akár a versek kapcsán, akár a nem ismert életrajzi adatok, az általad felidézett levelek és kikutatott apróbb adalékok közelebb vittek mindenkit Léda személyéhez. Ahogy mondtam is, Adi szerelmei adják most majd a Múzsák között podcastjaink témáját. Dénes Zsófiával folytatjuk majd, aki feleségül szeretett volna venni Ady Endre, de ez már a következő Múzsák között témája.
3: Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
4: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. De addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
3: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 14. Leó pápa megérkezett Franciaországba. A Szentatya szeptember 25-e és 28-a között Franciaországban tesz 4 napos apostoli látogatást, melynek keretében Párizs, Saint-Denis, Lourdes és Metz városába is látogat. A pápa gépe Olaszországból ma reggel indult, és a délelőtt folyamán szállt le Párizsban. A repülőtéren a francia köztársaság elnöke Emmanuel Macron fogadta a repülőgépről levezető lépcsőnél a Szentatyát. Majd gyerekek és fiatalok egy csoportja is várta a reptéren, akik közül néhányan személyesen köszönthették a pápát. A franciaországi pápalátogatás mottója János evangéliumából származik, hogy élete legyen a világnak. Ez a meghívás arra, hogy felismerjük a legnagyobb ajándékot, amelyet Krisztus, a megváltó hozott nekünk. Felhívás a reményre és a közösség építésére. Ösztönöz minket, hogy legyőzzük a megosztottságokat, és megosztuk egymással a békét, a kiengesztelődést, a testvériséget, az új élet jeleit a világban. A Szentatya hétfőn indul majd vissza Rómába. Holnap szeptember 26-án tartják a főegyházmegyei minisztráns találkozót Egerben, Áldott légy, Uram, mottóval. A program 8 óra 15 perctől regisztrációval kezdődik, majd a nagy bevonulás után ünnepi szentmise lesz az Egri Bazilikában. Az ebédet követően találkozóra lesz lehetőség a program meghívott vendégével, Kakukk Ferenc érseki irodaigazgatóval, Kápolnai plébánossal. A programot litánia és főpásztori áldás zárja. A szentmisét a Szent István Rádió és a Szent István Televízió élőadásban közvetíti. Elindult a készülődés a 2027-es élőszereplős Passióra Veszprémben. Bár a jövő évi Passió időpontja még hónapokra van, a közösség már készül a következő találkozásra. A héten a Passió szervezői és szereplői összegyűltek az első közös megbeszélésre, amely alkalmat adott a korábbi élmények felidézésére, a következő év előkészítésére, és arra, hogy együtt ünnepeljék mindazt, amit az elmúlt évek során ez a különleges közösség kapott. Az este résztvevőit Kis György, a veszprémi élő Passió rendezője köszöntötte, mint fogalmazott, a szereplőket közös cél kapcsolja össze, az evangélium hirdetése, amelynek különleges formája az utcákon megelevenedő passiójáték. Udvardi György veszprémi érsek visszatekintve az idei passiójátékra, ismételten köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek annak megvalósításában. A főpásztor hangsúlyozta, hogy az élő passió jóval több egy történelmi esemény színpadi felidézésénél. Krisztus szenvedésének, halálának és feltámadásának misztériumát jeleníti meg, miközben a résztvevőket és a nézőket egyaránt bevonja a történésbe. A szereplők különböző élettörténetekkel érkeznek, és különböző alakokat öltenek magukra, mégis Krisztus gyűjti őket egy közösségbe. Hétfőn szavazhat az országgyűlés Hankó Balázs, Sesták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről. Emellett titkos voksolással a legfőbb ügyész megválasztásáról is dönthetnek. A mezőgazdasági innováció fontosságára hívta fel a figyelmet a vidék- és településfejlesztési miniszter a Kán Egyetemi Napok kaposvári megnyitóján. Az embert, állatot és növényt egyaránt megpróbáló asszályos nyár megmutatta, hogy őseink örökségét csak innovatív, gyakorlati és modern eszközökkel, időtálló fejlesztésekkel tudjuk a jövő számára átörökíteni, mondta Lőrinc Viktória. Ilyen fejlesztéseknek nevezte a precíziós mezőgazdasági megoldásokat, a modern erőgépeket, az új növényfajták megjelenését, a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek körültekintő és észszerű kihasználását. Majd az újdonságokról is szólt. Hangsúlyozta, a Szent István vidékfejlesztési program arra hivatott, hogy megerősítse a helyi partnerségeket és a vidéki térségek tervezési képességét, valamint tartósan javítsa a vidék életminőségét. A programban támogatást kaphatnak közlekedési, mobilitási megoldások, út- és közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó tervek, a megújuló energiával, a víz megtartással összefüggő beruházások, egészségügyi és gyermekellátási, közösségi és egyebek mellett turisztikai fejlesztések is. Végül az időjárásról. A legtöbb helyen feloszlik a felhőzet, de kisebb körzetekben maradhatnak felhős tájak, illetve nyugat felől fátyol felhők érkeznek. Hajnalra foltokban párásság, köd képződhet. Csapadék nem lesz. Gyenge marad a légmozgás. Éjszaka általában 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hőhet a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.

0: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!

0: Miklós Katalinnal, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtári vezetőjével beszélgetek, és ezúttal egy nagyon érdekes olvasás népszerűsítő pályázatot ajánlunk a kedves hallgatók figyelmébe. Na jó, nem az olvasás népszerűsítő program az érdekes, mert hogy általában önök törekednek arra, hogy az olvasást népszerűsítsék, de ennek a programnak olyan jó és olyan találó, olyan figyelemfelkeltő a témája, és ezért gondoltam, hogy érdekesként konferálom fel, mert hogy nem akármilyen címet nyerhet el az, aki ezt a pályázatot teljesíti. Az olvasás királya és királynéja lehet? Már jól hangzik, mit lehet róla tudnunk a pályázatról?
1: Igen, köszönöm ezt a csodás felvezetést, és arról van szó, hogy ez a pályázat már nem új keletű, hiszen 2008-ban hirdettük először ezt a pályázatot, és ennek a pályázatnak azt gondolom, hogy az a különleges egyedisége, hogy egy ünnepélyes koronázással zárul, mert hogy minden évben megkoronázzuk azokat a gyerekeket, ugyanis ezt a pályázatot az általános iskola alsó tagozatai számára, tehát 1-től 4. osztályig hirdetjük, szóval azokat a tanulókat megkoronázzuk, akik abban az évben annak a könyvnek, annak a mű elolvasásának gyakorlatilag a királynői és királyai. Hát úgy lehetnek ugye a királynői és a királyai, ha ezt a pályázatot a megadott művel kapcsolatban készítenek egy, úgy mondjam, egy projektmunkát, mert hogy el kell olvasni a könyvet, nyilvánvalóan ebben az évben a választás Gévai Csilla a Fecsegő kastély című művére esett. Erre már tudatosan készülünk egyébként az év elején, mert hogy tudjuk, hogy ha meghirdetünk egy ilyen pályázatot, akkor reményeink szerint, illetve hát a tapasztalatok is mindig azt mutatják, hogy sokan szeretnének lenni az olvasók királynői és királyai, és sok könyvre van szükség, úgyhogy mindig beszerzünk több példányt ebből a műből, így történt ez a Fecsegő kastéllyal is. Szóval ezt a könyvet el kell olvasni, és egy feladatlapot ki kell tölteni, vagy úgy is mondhatnám divatos szóval, hogy egy projektmunkát kell ebből a műből készíteni, mert ebben a feladatlapban természetesen a kérdések a mű cselekményére, történésére vonatkoznak, azzal kapcsolatban kell a feladatlapot kitölteni, de van egy olyan része is, amikor fogalmazást kell a gyerekeknek, tehát fogalmazni kell egy történetet a művel kapcsolatban. Szóval, ha úgy tetszik, akár lehet ez egy projektmunka, és a sok-sok beérkezett pályázatot mi majd értékelni fogjuk, pontozni fogjuk, és remélhetőleg tényleg a sok-sok pályázat közül ki is fogjuk tudni választani, ezt is a tapasztalat azt mutatja, hogy ezen az ünnepélyes koronázáson nem csak az olvasók királynőjét, vagy ennek a műnek a olvasásnak a királynőjét, de hát mégis az olvasók között választjuk ki, akik a Fecsegő kastélyt szuperül, és egész biztosan, hogy fantasztikus pályamunkák fognak érkezni. Szóval nem csak királynőt és királyt avatunk, hanem egész biztosan, ezt már most garantálhatom, lesznek hercegnők is, hercegek is, mert hogy mindig tényleg egy hajszál választja el a jobbnál jobb pályázatot egyikét a másikától, úgyhogy a gyerekeknek mindenképp szeretnénk kedveskedni azzal, hogy hercegnők és hercegek is lehetnek, ami persze nem ugyanaz, mint a királynő vagy a király, de hát tényleg egy nüansznyi választja el csak tőle, és arról nem is beszélve, hogy minden résztvevő, minden pályázó, minden sikeresen pályázó, hát egy nagyon különleges alkalomban lehet része. Egyrészt ugye koronát kap, de az még nincs semmi, hogy kap egy koronát, hanem a koronázás ritusát magát Gévai Csilla a említett műnek, a Fecsegő kastély, és persze több más műnek a szerzője fogja végezni. Tehát gyakorlatilag egy ilyen élő író-olvasó találkozó is maga ez a koronázás, mint ahogy ugye elhangzott, hogy a mindennapokban és minden napunk arról szól, hogy az olvasást népszerűsítsük, de amikor ilyen lehetőségünk van, hogy magának a műnek az írója van itt köztünk, ezt is tapasztalatból tudom mondani, hogy a gyerekek számára ez mindig egyrészt egy életre szóló élmény, másrészt meg egészen biztosan, hogy az adott írónak a műveinek a megismerésében is ez egy utat mutat a gyerekek számára, és akkor mindig azt tapasztaljuk, hogy utána, vagy akár még olyan is volt, hogy előtte már belevetik magukat, és legyen az a gyerek egy települési könyvtárba járó, vagy akár ide a második Rákóczi Ferenc könyvtárba, mert ugye az egész megyébe kiküldtük ezeket a pályázatokat, tehát nem csak a miskolci iskolákat, miskolci tanulókat várjuk, hanem az egész megyéből bárki pályázhat, aki ugye a Fecsegő kastélyra rácsap az adott könyvtárba, kikölcsönzi, vagy esetleg

0: a gyermekkönyvtárnak a elérhetőségét, e-mail címét adtuk meg a gyermek@rfmlib.hu-ra, várjuk, de várjuk természetesen, be lehet hozni személyesen, meg hát még a postával is, vagy nyilván, aki esetleg úgy szeretné a postai úton, úgy is lehetősége van erre.
1: Úgy kell elképzelnünk ezt a projektmunkát, hogy minden részletre kiterjedő fogalmazást kell írniuk a pályázóknak, amiből valóban kitűnik az, hogy ő, az a bizonyos pályázó, az a bizonyos gyermek nagyon jól elolvasta ezt a történetet.
0: Hát nem csak arra, hogy nagyon jól elolvasta, de ugye az egész pályamunkának ez a lényege, hanem a továbbgondolása, a saját kreatív képességeire is, a történet továbbgondolására is kíváncsiak vagyunk, úgyhogy egészen biztosan minden évben annyira a gyermeki fantázia olyan különleges és végtelen, hogy mindig mi magunk is rendkívül élvezni szoktuk a történetet, és sok esetben, vagy több esetben történt az is, hogy az író vendég ezt a pályamunkát elküldtük, és nem kell mondanom, hogy mindegyik író tavaly Bosnyák Viktória és Dudás Győző volt, azelőtt Balázs Ágnes, tehát madarat lehetett velük fogadni, mert annyira örültek, és annyira, tehát hogy az ő művük az tovább él, és benne van, és érdemes, és látják az eredményt, úgyhogy szerintem most is majd megmutatjuk Gévai Csillának is, és ő is egy olyan lelkes egyéniség, és annyira nyitotta a gyermekekre, hogy egészen biztosan már hallom, hogy mennyire fog neki tetszeni, és el lesz ájulva, hogy úgy mondjam.
1: Riportunk végén javaslom, hogy foglaljuk össze a legfontosabbakat, a határidőt, a témát, a kritériumokat, akikben most felkeltjük az érdeklődést, és szeretnének az olvasás királyai vagy királynői lenni. Mik a legfontosabb feltételei ezen cím elnyerésének?
0: Hát a legfontosabb feltétel, hogy keressék a könyvtárakban Gévai Csilla a Fecsegő kastély című művét, azt olvassák el, és 1-4. Osztályos gyerekeknek a pályázatát várjuk, tehát az általános iskola alsó tagozatos, nem csak miskolci, hanem az egész megyében lévő gyerekek pályázhatnak. Olvassák el, töltsék ki, a könyvtárunk honlapján elérhető maga a feladatlap, onnan letölthető, de ha valaki itt a szomszédban van és beszalad a könyvtárba, természetesen nagyon szívesen, mert mi is kinyomtattunk feladatlapot, tehát nyomtatott formában is oda tudjuk adni, és kezdjenek el neki olvasni, töltsék ki a feladatlapot, és október 5-ig mindenképpen küldjék be, vagy e-mailben, vagy személyesen, vagy postai úton, mert ugye október 11-re már nekünk tudnunk kell, hogy kik azok a gyerekek, akik ebben az évben az olvasók királynője, királya, hercege, vagy hercegnője lesz.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést Miklós Katalinnak, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtári vezetőjének.
0: Én köszönöm nagyon az érdeklődést. Köszönöm szépen.

0: Tamás Krisztián, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét szeptemberben is szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Nos, milyen programokkal is készültél nekünk?
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és téged is, Bebe. Jön Berecki Zoltán, szeptember 25-én pénteken este 7-kor. Berecki nagyjából az ország egyik legismertebb és egy sikeres musical sztárja, és karrierje csúcsán hagyta el a zenés színház világát, azóta prózai színészként, valamint a pop műfajban vált a hazai zenei élet megkerülhetetlen szereplőjévé, és számos tévéműsorban mutatta meg szakmaiságát, humorát és tehetségét is. Hát Miskolci koncertjén a legnagyobb slágereit és kedvenc dalait adja elő. Én szerintem hozzá nem kell több ajánló. Én is konferáltam valamelyik városi ünnepségen.

0: és hát valóban ezeket a popslágereket is hihetetlenül jól hozza.
1: Talán annyit még mondjunk el, hogy mikor és hol lesz a koncert.
0: Szeptember 25-én pénteken 7 órától a Művészetek Házában. És akkor jön a Miskolci Szimfonikus Zenekar koncertje, a 13. Musical és Miskolc Szimfonikon, ami most szeptember 26 szombat. Hát itt a Miskolci illetőségű sztárok működnek közre, Siszár István, Fandl Ferenc, Handa Eszter, Jancsó Dóra, Cselepák Balázs, Szunyogi Bernadett teljesség igénye nélkül nem akarok mindenkit felsorolni, de gyakorlatilag Zenita Alapítvány tehetségei is. Szóval nagyon sokan működnek közre, úgyhogy 13. alkalommal Musical és Miskolc Szimfonik, a Miskolci Szimfonikus Zenekar koncertjét hallhatjuk majd, és láthatjuk a Művészetek Házában, sőt, zenés vígjáték két részben a Meseautó, a Veresegy Színház előadásában. Ez már volt, tehát nem kezdem el a sztorit. Egyébként is, aki a Meseautó sztoriát nem ismeri, vagy a Meseautót, az irgumburgum, mert hogy ugye ide köthető az eredeti Meseautó, ami forgott a 30-as években, ugye Lilafüreden forgott ez. Nagyon jó kis történet, egyébként ezt is érdemes megnézni, ha valakinek most felkeltettem az érdeklődését. Hát úgyis meg lehet találni a Meseautót különböző közösségi média felületeken, vagy akár interneten. Tehát zenés vígjáték készítésben a Veresegy Színház előadásában szeptember 27-én vasárnap 18 órától itt természetesen egy színházi feldolgozást láthatunk. Neked írtam a dalt, hát mondhatnám ezt neked is, Böbi, de Presszerdés legszebb dalai jelennek meg a Swingala Django és Lábas Viki előadásában, tehát a viccet félretéve szeptember 29-én kedden este 7-kor jön ez a jó kis ikonikus koncertsorozat első estje, mert ez Presszer Gábor és Dés László időtlen szerzeményei előtt tiszteleg. Hát Presszer és Dés dalai generációk életének meghatározó zenei emlékeivé váltak. Olyan szerzemények ezek, amelyekhez történetek, érzések és sorsfordulások pillanatok kapcsolódnak. A Swingala Django és Lábas Viki közös koncertje ezek előtt, az időtlen alkotások előtt tiszteleg, miközben új zenei megközelítésben mutatja meg őket. Az első során a közönség jól ismert slágerekkel, lírai pillanatokkal és lendületes feldolgozásokkal találkozhat. A swing, a jazz és a crossover stílusok találkozása különleges színekkel gazdagítja Presszer Gábor dallamvilágát, miközben a dalok eredeti mondani valója és érzelmi ereje változatlan marad. A virtuóz hangszeres játék és Lábas Viki karakteres előadása pedig garantálja, hogy a jól ismert dallamok új élményként szólaljanak meg. Nagyon fontos, hogy elmarad a Kanáró zenekar, bemutatja Tanár úr Swingben, tehát szeptember 30-án szerdán, ez este 7-re van hirdetve, elmarad. Úgyhogy a közösségi média felületünkön és weboldalakon mindenki értesülhet erről, hogy hogyan válthatja vissza a jegyét, mik a lehetőségei, tehát elmarad, még egyszer mondom, a Kanáró zenekar bemutatja Tanár úr Swingben.
1: És ha már Művészetek Háza, akkor meg kell, hogy említsük azt a bizonyos Miha klubot, aminek te vagy a házigazdája, és amelyről oly sokszor beszélgettünk már a Szent István Rádió hullámhosszain. Gondolom, hogy az új évadban új évadot kezd a Miha klub is. Programsorozattal készültök, de ez esetben most a soron következő Miha klub rendezvényét ismertetjük, amely a Művészetek Házában lesz. Mikor és milyen témával várjátok az érdeklődőket?
0: Tökéletesen mondtad, október 1-én csütörtökön, tehát ezért még jó, hogy a szeptemberi programajánlóba hallhatnak róla. A Művészetek Háza kávézója ad ennek mindig helyt. Valóban én vagyok a házigazda és a talk show-nak is, tehát én vagyok a beszélgető partnere az adott sztárnak, vagy ismert embernek. Most egy fiatal lányt hívtunk, aki tulajdonképpen tudjuk, hogy réteg műfaj, Pesten nagyon-nagyon sok helyen fellépett, de villő, finoman kísérletező dream pop zenét ad elő. Ez ilyen melankolikus mesevirágot teremt, hogyha ezt el lehet képzelni, de volt már debütáló nagylemeze is, a Madárlány, ez betekintést enged a hallgatóknak az összetett belső univerzumába. A dalok mágikus érzelmekkel teli történeteket mesélnek képzeletbeli lényekről, miközben nagyon is emberi érzéseket szólaltatnak meg, és villő szirénszerű énekét atmoszférikus fuvola futamok, erőteljes dobok és lebegő elvarázsolt gitárdallamok kísérik. Az albumon számos vendégművész és még egy trabant feldolgozás is szerepel. Villő madár motívuma, visszatérő szimbóluma dalszövegekben. Minél tovább beszélnek ezek a madarak, annál mélyebb álomba hívja hallgatóit villő zenéje. Úgyhogy érdemes lesz eljönni, és itt igen, a Miha klubokról sokat beszéltünk már, ami nagyon fontos, hogy október 1-én csütörtökön este 7 órakor a Művészetek Háza kávézójában várunk mindenkit, mert hogy az a helyszín.
1: Köszönöm szépen a programajánló riportot Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ sajtósának. Találkozunk legközelebb a következő hónapban, októberben is.
0: Így van, októberben, ott azért már még több programmal várunk mindenkit, hiszen valószínű hónap elején fogunk találkozni. Én nem kívánok más, csak további jó rádiózást, és azt, hogy minél többen tessenek jönni a programjainkra.

0: Akrélok címmel nyílt kiállítás Hegedűs Endre festőművész munkáiból a Gárdonyi Géza Színház átriumában. Atlasz Gábor festőművész így írt a művészről. Hegedűs Endre expresszív, ízes vérbeli festő, életműve személyesen milyen átélt élmények drámája és finom iróniája. Visszahúzódó alázattal, de képeinek nyers, őszinte erejével, ellentétek harmóniájával fogalmaz, és a képek előtt állva érezni azok heves születését és a festő szellemi küzdelmét. Az Egerbe érkező különleges tárlat kurátora Tenk László, Munkácsi díjas festőművész. A következőkben vele beszélgetünk.
1: Tulajdonképpen egy nagyon neves és nagyon jelentős magyar művésznek az életművéből válogattunk. Ő a közelmúltban elhagyott bennünket, tehát ez egy lezárt életműnek néhány kiálló darabja. Hegedűs Endréről van szó. Hegedűs Endre 39-ben született, 1939-ben, tehát 86 éves volt, és egész életében szigorú önfegyelemmel csak a saját feje szerint, nem törődve a világ stílusaival, az izmusokkal, az ítészek ítéletével, sőt a közönség igényeivel sem. Ő kutatta a természet titkait, kutatta a lélek titkait, megpróbálta összeegyeztetni valahogy az életnek a tragikus és megrázó oldalának az élményeit az élet gyönyörűségével. Hiszen a természet és az emberi lélek is, az emberi arc, a porték, szóval annyi szépséget kínálnak, hogy nem szabad beleesnünk abba, hogy csak a tragédiát, meg csak a szörnyűségeket, azok, amik megrázzák az embert, meg esetleg ki is boríthatják. Bárne, amilyen az utolsó háború, akkor a kórok, minden itt csapkodott körülöttünk, tehát nagyon nagy szükség volt az embereknek arra, hogy a lelki egyensúlyukat valahogy megtartsák. És Hegedűs mond egész életében ezt kutatta, ő a saját lelkét állította helyre, mert ő nagyon nehéz, nagyon sorból indult, nagyon nehéz, összetett, vészes élete volt, és ennek erre egyre jobban kijött belőle, egyre tisztábban látott, egyre jobban felülkerekedett. Majdnem azt mondom, hogy az ő számára a festészet az nem csak önkifejezés volt, hanem egy terápia volt, önterápia volt, aminek köszönhetően ezt a tisztességes kort megélhette. Nagyon sajnálom, hogy elveszettük, és így további képekről már le kell mondanunk. De hát az egész közösségnek ez is egy nagyon jelentős dolog, akik amúgy jönnek a színházba, találkozhatnak ezekkel a munkákkal. És hát hozzá kell tegyem, hogy Szarvas József színházigazgató gyűjteményéből válogattunk, ugyanis ő nagyon korán felismerte ennek a művésznek a jelentőségét, és ha csak tehette, támogatta azzal, hogy vett a képeket. És úgyhogy hát nem mind az övé, de a nagy része igen.
2: És az, hogy most itt ezeket a festményeket láthatjuk, ugye most említette, hogy az igazgató gyűjteményéből máshonnan is, tehát milyen koncepció az, ami ide a Gárdonyi Géza Színházba ezeket a festményeket hozta?
1: Egy kicsit a koncepció az épület lehetőségei. Tehát ez nem kiállító tér, és eddig itt tulajdonképpen csak alkalmi kis bemutatkozások voltak. Tulajdonképpen ennek a térnek az építészeti kialakítása nagyon megszabja azt, hogy hogyan lehetne itt képeket elhelyezni. Egyrészt, hogy nem egy szinten vannak, a nagyon sűrű ablakosztások, és az egyik oldalnak ez a véletesen betöltött, és nem megbontható szerepe. Ez azt jelentette, hogy abból kellett kiindulnunk, hogy azt a ritmust, azt a tagolást kell valahogy kihasználnunk, amit az építészet ad.
0: Tenk László Munkácsi díjas festőművészt, az Akrilok című kiállítás kurátorát hallották.

0: Az Akrélok című kiállítás nagy része Szarvas József személyes gyűjteményéből származik. A Gárdonyi Géza Színház direktora elmondta, először Tenk Lászlóval, a kiállítás kurátorával ismerkedett meg, majd rajta keresztül ismerte meg Hegedűs Endre fantasztikus művészetét. A tárlatot egészen október 9-éig, a teátrum első bemutatójáig, a Kóvádisz előadásig láthatják az érdeklődők. Most Szarvas József igazgatót hallják.
1: Még olyan színházat képzeltünk el, képzelünk el, amely nyitott Eger városa felé, Eger kultúrája felé, a közösség felé, az egri értékek felé, a bor felé, a vár felé, az egyetem felé. Méghozzá ezt a nyitottságot együttműködésben látjuk, hogy megvalósítani. Tehát az egyetemisták feltétlenül velük együttműködve, és megpróbálni mi a munkánkat bevinni úgy a város életébe, hogy a színház az legyen egy centrum, az egy összművészeti játszóhely, egy kulturális, kultúra közvetítő műhely, ahol azt gondolom, hogy reményeink szerint jó előadások lesznek, szerethető előadások lesznek, illetve sikeres előadások. És az ilyenfajta összművészetet én úgy képzelem el, hogy igen, bevonzani a művészeti ág a különböző irányait, így például a képzőművészetet, és ez benne volt persze már a pályamunkánkban is, tehát és most ez egy a nyílt nap, ez ennek egy megvalósítása. A mai nyílt napon lesz majd a bemutatóni szándékozó előadásunk, a Kóvadiszból lesz egy nyílt próba, Szabó Sebesti László rendező úr vezetésével, és itt pedig a mögöttem van Hegedűs Endre Akrélok képei. Hegedűs volt ez én barátom is volt. Ez a kiállítás október 8-án lesz majd látható, és október 9-én nyílik a következő kiállítás, és az pedig Tenk László Munkácsi Díjas festőművész munkáiból lesz majd látható. Én azt gondolom, hogy a művészet nem egyenlő a kultúrával. A művészetnek valamennyi ága, jó esetben kultúra hordozó, kultúra közvetítő. És mint a kultúránk az organikus, a kultúránkban minden mindennel összefügg. Így azt gondolom, azt is szeretném megmutatni, hogy a látszólag különálló művészeti ágak, képzőművészet, színház, és költészet, és film, stb. Ezek nagyon-nagyon jól tudnak egymással beszélgetni, és dialógban lenni. Márpedig, hogyha a művészeti ágak dialógban vannak, beszélgetek egymással, akkor egy olyan helyet képzelek el itt Egerben, a Gárdonyi Géza Színházban, ahol emberek bejönnek, és beszélgetünk olyan dolgokról, amiket foglalkoztat, amik minket érdekelnek. Úgy szoktam magamban foglalkozni, legyen ez az a hely, ahova az ember bejön, itt legalább nem romlik.
0: Ön említette Hegedűs Bandi, barátja volt Hegedűs Endrének, beszélünk az ő festményeiről. Mi az, ami alapján a barátság volt előbb meg, vagy pedig a festményekben látott meg valamit, ami például mi most itt Egerben láthatjuk?
1: Először Tenk László volt.
0: Ennek a kiállításnak kurátora.
1: Tehát ő László 2002-ben ismertem meg, akkor volt a Nemzeti Színházban, akkor nyílott a színháza az ember tragédiájával, és a feleségedől kaptam egy Tenk képet, és amikor 2007-ben a Pajta Színház megépült Viszákon, akkor sikerült őt megnyernem ma, hogy ott állítson ki, és ebből lett egy olyan nagy barátság, és 20 éves Pajta Színházi galéria működés, tehát ennek az előképe az ott volt, ott van Viszákon, a Kaszásti a Pajta Színházban. Tehát itt a következő esztendőben, évadban csupa-csupa olyan művészek lesz képe, vagy munkáját kiállítva, akikkel később az éve folyamán a kapcsolatok barátságá mélyült.
0: Festményeken most ugye ezt a rádióhallgatóknak el kell mondanom, mert ugye én csak a hangot tudom átadni, tehát azért most látok hajót is, de nagyon sok tájkép van. Tehát hogy ez egy kicsit vissza úgy a gyerekkorban önnek is, nem?
1: Például, persze. Ez ennek nagyon szép története egyébként a Covid karácsonyán, az fölhívott engem Bandi, hogy az unokája,
0: Hegedűs Endre,
1: az unokája, aki séf volt Ausztriában, ugye az étterem bezárt, és egy nyakára érkezett, és hogy hát itt van karácsony, és nincs pénze. Hogy tudnék-e segíteni cserébe ezeket a képeket, az akrilokat, ide nekem adja. És ebből mi itt van most 11 néhány kép.
0: Ez nem a teljes kollekció.
1: 22 képből áll a kollekció.
0: Igen.
1: Gyönyörű. Tehát azért az ember ránéz az ő színeire, hát olyan, olyan szépek, olyan barátságos.
2: Tele van energiával, és megnyugtat.
1: Hogyne.
2: És de pedig közben, én nem vagyok művészet értő.
1: Nem is kell. Nézni
2: ezt a civil szám, így van.
1: Ezt az ember nézi, és van ott egy hajó, ott egy ház, ott van egy kert, és ott van benne az élet, és van benne dráma is, van az elmúlásnak. Tehát az ember bármit belegondol.
2: És akkor visszakanyarodunk a színházhoz, igaz, hogy mekkora kapcsolódás van?
1: Természetesen. Így van. Tehát én ezt nagyon komolyan gondolom, hogy ennek így kell működnie, és a következő 5 esztendőben, ha engem engedett dolgozni, akkor ez itt így is lesz.
2: Hát így legyen. Köszönöm szépen. Köszönöm.

0: október 9-én végre első bemutatóra az Egri Gárdonyi Géza Színház. Én már nagyon várom, több ok miatt is várom, de főleg azért, mert én történészként én nagyon szeretem azt a fajta kort, amit te megjelenítesz. Csak kérdés az, hogy a senki epics féle próvádisz, ahogy ugye ti a programajánlóban is mutatjátok, hogy ez egy útkeresés két részben. Ez most Krisztus korára fókuszál, szerelmi történet lesz, milyen lesz ez a Szabó Sebestyén Lászlós féle színpadi adaptáció?
1: Megpróbáltuk feltenni azokat a kérdéseket magunknak, amik a regényben is megfogalmazódnak. Ugye ez egy regény adaptáció, 550 oldalas a regény, hogyha azt a kiadást vesszük alapul, amit én olvastam, de minden esetre egy nagyon hosszú regényről van szó. Ilyenkor az embernek hangsúlyokat kell kiválasztani egy ilyen adaptáció készítése során, amik mentén meg tudja fogalmazni azt, amiről ő szeretne beszélni. Mi ezeket a kérdéseket, hova tartunk, hova tart a világunk, mi magunk egy közösségen belül, hogyan tudjuk önmagunkat megtalálni, hogyan tudunk a másik emberhez kapcsolódni, ezeket tettük fel magunknak, és a világnak, a minket körülvevő világnak azokra a jelenségeire próbálunk meg. A reagálás az nem jó szó, de inkább választ találni, válaszokat és kérdéseket. Szóval nagyon a mából fogalmazunk, nagyon saját magunkból igyekeztünk megfogalmazni, költői képeken keresztül, sűrítéseken keresztül fontos szerepet kap benne a zene. Ilyenkor én nagyon számítok egy ilyen munka során a színészekre, hogy ők hogyan tudnak kapcsolódni az én gondolataimhoz, hogyan tudjuk együtt megfogalmazni magunkat, vagy megfogalmazni valamit. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas, nagyon húsba vágó és marcangoló történet, ami a hit kérdéséről szól, a hit kereséséről, a hit megtalálásáról, a szerelmen keresztül. Valójában egy olyan világban, amit elemészt a lángtenger. Azt hiszem, hogy ez így önmagában is elég sokat mondó. Még most a munka folyamatnak egy olyan fázisában tartunk, amikor ebbe a nagy ötletes tálba ötletek kerülnek. Nem biztos, hogy mind benne fog maradni. Ugye ma tartunk egy nyílt napot, aminek egy záró program, egy nyílt próba, ahova jönnek majd nézők is. Egyszer már volt egy ilyen alkalom, hogy nézők betekinthettek egy próbába. Ilyenkor mindig fontos az is, hogy egy-egy jelenet kapcsán, vagy egy-egy jelenet kezdemény kapcsán ők hogyan reagálnak, vagy mit tudnak belőle kiolvasni, mert azok alapján mi aztán tudunk tovább dolgozni. Úgyhogy egy olyan fázisában vagyunk, amikor még ezek az ötletek bekerülnek a nagy közösbe, és aztán ezeket gyűrjük egymást, meg egymáson keresztül, és hogyha minden jól megy, akkor ezek majd a főpróba héten, ugye 9-én van a bemutató, tehát a október első hetében ezek majd összeállnak egy nagy egészé.
0: Nagyon-nagyon szép volt az összefoglaló, még szerintem két kérdésem lenne. Az egyik az, hogy még akkor, amikor te idejöttél a Gárdonyi Géza Színházba, szerintem tavasztal, vagy még talán február körül volt egy beszélgetésünk, és ugye én arra emlékszem, hogy akkor te milyen átszellemülten beszéltél erről, hogy neked ez milyen meghatározó regény volt, talán középiskolás korodban, vagy akkortájt olvastad. Mi az, amit a 17 éves Sebihez képest most a 30 pluszos Sebi például lehet, hogy másképp lát, másképp újra gondol a regényben, amit mondjuk mindenképpen szeretnél, hogy a színpadon mi lássunk?
1: Ilyenkor már azért nehéz meghatározni, hogy mi az, ami a regényben van, és mi az, ami az előadásban van. Mert a regény alapján készült adaptáción keresztül dolgozunk a jeleneteken, és az asszociáción keresztül dolgozunk a jeleneteken. Egy idő után már elveszítem azt, hogy ez csak a regényből sugalmazott valami, vagy pedig konkrétan benne van a regényben.
0: Tehát egy fix adaptációval dolgozol, amiben te most csak alá, tehát hogy a rendezői dolgokat teszed bele, a rendezői instrukciókat variálsz rajta.
1: A színpadi adaptáció az 95%-ban a regény. Uh-huh. A regénynek egy átdolgozása, tehát vendégszöveg vagy saját szöveg van benne, de nem sok. az adaptációhoz szükséges módosítások vannak benne, hogy egy-egy mondjuk narratív részből párbeszédet alakítunk. Viszont ugye, amikor elkezdünk vele dolgozni, és elkezdünk próbálni, és jönnek a különböző megfejtések az emberi viszonyoknak, egy helyzetnek a dimenzióit elkezdjük keresgélni, akkor egy idő után már úgy formálódik az egész, hogy az ember nem tudja eldönteni, hogy ez a regényben benne volt, vagy csak abból sugalmazódott. És akkor már nehéz. Az, hogy hát nyilván ez egy erős élmény, amikor az ember elolvassa ezt a könyvet. Sőt, ugye én gyerekkoromban, arról van emlék, gyerekkoromban láttam ezt a filmet.
0: Hát ez az 50-es években.
1: Igen, és egy-két jelenet így ilyen villanásszerűen megvan belőle, vagy megvolt belőle, de akkor még nem kötöttem össze azzal, hogy ez a Kovadis. És aztán ugye, amikor elolvastam, azóta dédelgettem magamban, vagy érlelődött bennem ez a történet. Hát igen, mi más? Hát nagyon sok minden más. Nagyon sok mindent sokkal talán nehezebbnek látok, mint akkor, vagy sokkal inkább, sokkal bonyolultabbnak látok, mint akkor, vagy egy-egy rész, egy-egy emberi minőség sokkal fontosabb lett, mint akkor volt. Talán.
0: Nekem azért is tetszik ez a nyílt próba, mert ez nem volt egy bevett szokás, és ahogy te ezt így mondtad, én, mint civil, mint színházba járó, nem művészember, azt gondolom, hogy az egy nagyon jó rendezői koncepció, hogy igen, be lehet tenni a közösbe, sőt, akár még a közönség bemutató előtt 2-3 héttel, akár hogyha látod, hogy valami olyan csapás irányra úgy reagálnak, még akár ott tudtok rajta másképp dolgozni. Tehát tudod, nem az a papejű rendező vagy, aki csak ilyen egy szemében akarja. Tehát itt ilyenkor a társulattal együtt gondolkodtok, nyilván te vagy a fő instruktor.
1: Nagyon számítok a színészekre. Nyilván a többi segítségre is, vagy munkatársaitól, mindenkitől elkezdve, tehát a műszakosoktól, a kellékeseken át a mindenki. Mindenki egy előadásnak az egészét az adja, hogy azok, akik létrehozzák, vagy csinálják, mennyit adnak bele magukból, és ez mindenem meglátszódik. Az utolsó fényen, az utolsó hangon, az utolsó kelléken, az utolsó mozdulaton mindenem meglátszódik. És hát egy ilyen munka folyamán bizony nem mindegy, hogy mondjuk milyen jelzéskelléket kap egy színész, abból ő hogyan tud aztán asszociálni, elkezdeni vele próbálni, arról eszébe itt valami más úton megy, más megfejtést talál, jobbat talál, érdekesebbet talál, nehezebbet talál, komplexebbet talál, tehát nagyon-nagyon fontosak ezek a dolgok. Én úgy tekintek erre a csapatra, aki ezt létrehozza, hogy nyilván én a hangsúlyokat módosítom benne, de mindenkinek vele kell pakolnia magát, hogy ez olyan legyen, amilyen.
0: Ez az első előadása a Gárdonyi Géza Színháznak, ugye az új tagokkal, régi tagokkal, és ebben az előadásban ugye vegyesen játszanak. Hogy látod, milyen a kohézió, mennyire ért össze már most így az elejére a csapat?
1: Igen, hát már tavasszal voltak erre kezdeményezések, akár ezek a kisebb kitelepülések, vagy a Nyitott Tér Fesztivál, vagy a Bornapokon a részvételünk, vagy a többi nyári rendezvényen a megjelenéseink, amikor igyekeztünk úgy alakítani, nyilván ez egy másik helyzet, mert szinte az újak még nincsenek is itt, hogy találkozzanak egymással, és ezért is volt az a gondolat, hogy már augusztus 18-án a hosszú hétvége előtt legyen egy olvasópróba és egy évadnyitó társulati ülés, hogy már akkor találkozzanak az emberek. Itt most nagyon sok ismerkedés kell, és ezen szerintem egy jó úton indultunk el. Nyilván a munka folyamán, vagy a munka során ismeri meg az ember a másikat igazán. Én azt hiszem, hogy jó úton vagyunk. Jó úton vagyunk. Én úgy érzem, hogy kezdenek az emberek inspirálódni egymásból, érdeklődnek a másik irányt. Úgyhogy remélem, így fogjuk folytatni.
0: Úgy legyen, és sok sikert kívánok a bemutató szabhoz. Sebestyén László, köszönöm szépen!

0: Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!
1: Itt a szeptember vége, ahogy megígértük a legutóbbi riportunkban, Széchenyi Orsolyával, a Bródy Sándor Könyvtár olvasószolgálati osztályvezetővel beszámolunk a hóvégi, illetve az október elejé programokról, különös tekintettel az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz, amelyhez évek óta csatlakozik az EGRI Könyvtár is. Mik lesznek ezek a könyvtári napoknak, illetve az intézménynek a saját programjai?
2: A hóvégére szeretnék még egy pár programot ajánlani a kedves hallgatóknak, mégpedig szeptember 30-án 16:30-tól Demeter László legújabb kötetének a bemutatójára kerül sor, és hát a következő hét, az október 5-i hét pedig már egy egész különleges hét, nem csak a Bródy Sándor könyvtár életében, hanem a magyarországi könyvtárak életében egyaránt, hiszen az Országos Könyvtári Napok, amely idén 20 éve kerül megrendezésre, egy olyan országos rendezvény, amely abszolút ráirányítja a könyvtárakra a figyelmet, és az előző évek tapasztalataiból azt látjuk, hogy ez valóban így is történik, hiszen olyanok is fölkeresnek minket, akik egyébként nem járnak könyvtárba, de ilyenkor olyan programokat, kedvezményeket és akciókat kínálunk, amely azt gondolom, hogy a nagy közönség széles rétegét is megszólítja. Az idei téma, mert ugye ezeknek a könyvtári napoknak mindig van valamilyen témája, idén az optimizmus a téma, és hogy itt ez az optimizmus szó itt nem azt jelenti, hogy mi nem látjuk a nehézségeket, hanem pontosan az ellenkezőjét, hogy tudjuk, hogy van, viszont van eszközünk a megoldáshoz. Egy könyvtárnak mi lehet az eszköze ehhez? Az nem más, mint ugye maga a könyvtár és a könyv. És hogy azt is gondoljuk, és magunkról is, Bródyról is ezt gondoljuk, a Bródy Sándor könyvtárról, hogy mi egy úgynevezett világító torony vagyunk, és ebben a változó világban mi vagyunk az a hely, ahol a tudás elérhetősége biztosított, ez biztonságot is ad, illetve itt olyan közösségi élményekre tehetnek szert az emberek, amelyek a további mindennapokban erőt adnak nekik. Hát lássuk is a programjainkat. Ugye megfoghatták már, kedves hallgatóink, hogy ilyenkor mindig valamilyen akciókkal is készülünk, ez idén is így lesz. Tehát október 5-től 11-ig egész héten féláras beiratkozást kínálunk az érdeklődőknek, illetve ha esetleg otthon maradt egy-két könyv, és vagy költözés volt, és véletlenül nem hozták nekünk vissza, akkor ezen a héten a késedelmi díj nélkül veszük vissza a könyveket. Október 9-én, 10-én és 11-én, tehát a hétvégén pedig a Bródy játékház tagságot is féláron lehet megváltani. Ugye 3 éve már, hogy a könyvtárunkban társasjátékokat lehet kölcsönözni, közel 1000 darabos gyűjteményünkből tudnak választani a játékos kedvek, és itt most a 3 nap folyamán ezt féláron megtehetik. Illetve kezdődik a Bródy Antikvár, amelyet mindenki annyira vár. Ilyenkor ősszel ugye a leselejtezett könyveinkből, felajánlásokból kínáljuk a rengeteg olvasnivalót az Egészségház utcai lejáratunknál. Valamint a digitalizálási szolgáltatásunkat is ilyenkor kedvezménnyel biztosítjuk. Tehát, hogyha régi családi felvétel van még valamilyen régi, ma már nem lejátszható adathordozón, akkor azt vágjuk szeretettel és most kedvezménnyel digitalizáljuk bárkinek. A programjainkat tekintve több kiállítással is várjuk az érdeklődőket. Egyrészt egy természetfotó kiállítás, ami hamarosan nyílik, lesz látható majd az Országos Könyvtári Napok hetében. Jakab Sándor gyönyörű fotói, gyönyörű természetfotóit tekinthetik meg az érdeklődők. A Felsővárosi Fiók Könyvtárban pedig a Bükk járatlan útjain című saját készítési tabló kiállítás lesz majd látható. A gyermekkönyvtárban pedig Táborszka Janának a gyönyörű illusztrációi, levelek és szirmok címmel. A hét során várjuk a kedves érdeklődőket hadtörténeti előadásra, kötetbemutatóra is. Gyarmati Paul Zoltán legújabb kötetét mutatjuk be, illetve Remetszki Imre Tököli a Felföld üstököse című kötetét. És ami különlegessége mindig ennek a hétnek, az a szombati és a vasárnapi program. Szombaton egy nagyon izgalmas programmal várjuk az érdeklődőket. Ugye egy éve már, hogy lehet a könyvtárban zongorázni. Egy nagyszerű Yamaha digitális zongoránk van, amelyet nyitvatartási időben fejhallgatóval tudnak kipróbálni az érdeklődők. Most viszont szeretnénk ezt a szolgáltatásunkat úgy népszerűsíteni, hogy akinek van kedve egy rövid darabot eljátszani, szombaton, október 10-én, 10:30-tól délig várjuk szeretettel, és eljátszhatja nekünk ezt a zongora darabot. A könyves vasárnap pedig az Országos Könyvtári Napok utolsó napja, pedig mindig valamilyen izgalmas, érdekes témával készülünk, hiszen vasárnap nem nagyon szoktunk nyitva lenni, de ezen a héten mindig kivételt teszünk. Október 11-én, vasárnap, növény és magbőrzével várjuk az érdeklődőket. Hozhatnak be növényeket, magokat, ehhez regisztrálni kell, aki szeretne ilyet hozni, de az se csalódjon, akinek esetleg nincs otthon, mert hogy magonc kuponok megvételével lehet növényeket vásárolni, illetve magokat. Ezt a napot természetesen kiegészítjük olyan programokkal, amelyeket a Rode Könyvtár zöld munkacsoportja szervezett. Lesz mese és kézműves foglalkozás, illetve a kreatív sarkunkban pedig a saját ágyás jelölőnket el tudjuk készíteni, ha már vásároltunk magokat. Ami még ezt kiegészíti, a természetfotó kiállításhoz pedig vezetést és filmvetítést is kínálunk ezen a napon. Szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket.
1: Ha valaki bővebb, tartalmasabb felvilágosítást szeretne, akár az Országos Könyvtári Napok honlapján települést kiválasztva megtalálhatja, vagy akár a Brúdinak a saját honlapján megtalálhatja ugyanezeket a programokat, amiket te elmondtál, és még részletesebben, még pontosabban. Én köszönöm szépen, és kívánok sok látogatót nektek, nem csak az Országos Könyvtári Napokra, hanem egyébként is az intézményben. Széchenyi Orsolya, köszönöm.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 22 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leó pápa megérkezett Franciaországba. A Szentatya szeptember 25-e és 28-a között Franciaországban tesz 4 napos apostoli látogatást, melynek keretében Párizs, Saint-Denis, Lourdes és Metz városába is látogat. A pápa gépe Olaszországból ma reggel indult, és a délelőtt folyamán szállt le Párizsban. A repülőtéren a francia köztársaság elnöke Emmanuel Macron fogadta a repülőgépről levezető lépcsőnél a Szentatyát. Majd gyerekek és fiatalok egy csoportja is várta a reptéren, akik közül néhányan személyesen köszönthették a pápát. A franciaországi pápa látogatás mottója János evangéliumából származik, hogy élete legyen a világnak. Ez meghívás arra, hogy felismerjük a legnagyobb ajándékot, amelyet Krisztus, a megváltó hozott nekünk. Felhívás a reményre és a közösség építésére. Ösztönöz minket, hogy legyőzzük a megosztottságokat, és megosztuk egymással a békét, a kiengesztelődést, a testvériséget, az új élet jeleit a világban. A Szentatya hétfőn indul majd vissza Rómába. Holnap szeptember 26-án tartják a főegyházmegyei minisztráns találkozót Egerben, Áldott légy, Uram, mottóval. A program 8 óra 15 perctől regisztrációval kezdődik, majd a nagy bevonulás után ünnepi szentmise lesz az Egri Bazilikában. Az ebédet követően találkozóra lesz lehetőség a program meghívott vendégével, Kakukk Ferenc érseki irodaigazgatóval, Kápolnai plébánossal. A programot litánia és főpásztori áldás zárja. A szentmisét a Szent István Rádió és a Szent István Televízió élőadásban közvetíti. Elindult a készülődés a 2027-es élőszereplős Passióra Veszprémben. Bár a jövő évi Passió időpontja még hónapokra van, a közösség már készül a következő találkozásra. A héten a Passió szervezői és szereplői összegyűltek az első közös megbeszélésre, amely alkalmat adott a korábbi élmények felidézésére, a következő év előkészítésére, és arra, hogy együtt ünnepeljék mindazt, amit az elmúlt évek során ez a különleges közösség kapott. Az este résztvevőit Kis György, a veszprémi élő Passió rendezője köszöntötte, mint fogalmazott, a szereplőket közös cél kapcsolja össze, az evangélium hirdetése, amelynek különleges formája az utcákon megelevenedő passiójáték. Udvardi György veszprémiesek visszatekintve az idei passiójátékra ismételten köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek annak megvalósításában. A főpásztor hangsúlyozta, hogy az élő passió jóval több egy történelmi esemény színpadi felidézésénél. Krisztus szenvedésének, halálának és feltámadásának misztériumát jeleníti meg, miközben a résztvevőket és a nézőket egyaránt bevonja a történésbe. A szereplők különböző élettörténetekkel érkeznek, és különböző alakokat öltenek magukra, mégis Krisztus gyűjti őket egy közösségbe. Hétfőn szavazhat az országgyűlés Hankó Balázs, Sesták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről. Emellett titkos voksolással a legfőbb ügyész megválasztásáról is dönthetnek. A mezőgazdasági innováció fontosságára hívta fel a figyelmet a vidék- és településfejlesztési miniszter a Kán Egyetemi Napok kaposvári megnyitóján. Az embert, állatot és növényt egyaránt megpróbáló asszályos nyár megmutatta, hogy őseink örökségét csak innovatív, gyakorlati és modern eszközökkel, időtálló fejlesztésekkel tudjuk a jövő számára átörökíteni, mondta Lőrinc Viktória. Ilyen fejlesztéseknek nevezte a precíziós mezőgazdasági megoldásokat, a modern erőgépeket, az új növényfajták megjelenését, a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek körültekintő és észszerű kihasználását. Majd az újdonságokról is szólt. Hangsúlyozta, a Szent István vidékfejlesztési program arra hivatott, hogy megerősítse a helyi partnerségeket és a vidéki térségek tervezési képességét, valamint tartósan javítsa a vidék életminőségét. A programban támogatást kaphatnak közlekedési, mobilitási megoldások, út- és közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó tervek, a megújuló energiával, a víz megtartással összefüggő beruházások, egészségügyi és gyermekellátási, közösségi és egyebek mellett turisztikai fejlesztések is. Végül az időjárásról. A legtöbb helyen feloszlik a felhőzet, de kisebb körzetekben maradhatnak felhőstájak, illetve nyugat felől fátyol felhők érkeznek. Hajnalra foltokban párásság, köd képződhet, csapadék nem lesz. Gyenge marad a légmozgás. Éjszaka általában 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.

0: Rónai György, jelenlét. Nézz föl az égre, ott van felhők és csillagok közt. Pillancs körül a földön, ott van fűben, virágban, állatok ámuló szemében, emberek arcán. Áss le a föld alá, csontokból és kövületekből szándékainak lábnyoma dereng feléd. Mindenütt láthatatlan, mindenben látható.
1: Rónai György jelenlét című versét Baranyi Péter mondta el. Rónai György költő, író, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő volt. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai Könyvkiadóhoz került lektornak. 1943-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 1945-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től haláláig felelős szerkesztője volt. 1947 és 49 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt. 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedék társaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
2: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus! 2026. szeptember 25-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klisz Báta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban elsőként megismerhetik a 106 éves Rusz Miklósné Bözsi nénit. Majd az EGRI Közösségi Alapítvány idei adománygyűjtő kampányáról hallanak. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: Egy igazán különleges élményben van részem, egy 106 éves nénivel igen. beszélgethetek itt parádon, igen. Rusz Miklós ném, Özsi néni. 1920 februárjában igen. tetszett születni, és ráadásul itt vagyunk parádon, az idősek otthonában, de itt is tetszett élni parádon, ugye ide tetszett
1: hát
0: születni.
1: Én itt születtem.
0: Egészen pontosan így Parád településen, igen. vagy valami külső igen. részen?
1: Igen, hát Sándor lehet, egy tanya tartozott ide, ott.
0: Ott, és hány fő élt a családban, hány testvére volt Bözsi néninek?
1: Öten voltunk.
0: Öten voltak testvérek, fiúk, lányok, vegyesen.
1: Abban volt két, három fiúk.
0: Mivel foglalkoztak a szülők?
1: Édesapám az erdőhivatalnál volt, ugye az erdőt járták, kocsival lakott. Hát volt a foglalkozás.
0: Anyukája meg otthon volt?
1: Hát édesanyám otthon volt, de... Hát ő sokat bement oda takarítani, nagy mosása a tanácsos úrékó.
0: Tanácsos, mert hogy még akkor olyan rendszer olyan volt, igaz?
1: Tanácsos, igen.
0: És hogyan telt a gyerekkor? Mit csináltak itt parádon a tanyavilágban? Testvérekkel játszottak, hát, állatokkal?
1: Ide figyelj, ez körülményes. Sajnos nekem két fiú testvérem, az nem is nagyon mozgott, keveset járt.
0: Volt valami betegségük?
1: Volt angolkóros.
0: Angolkórosak voltak. Hú, akkor még akkoriban szóval. Ez megvolt.
1: És nem segített senki. Nehezen mentek. Hát.
0: Sajnos
1: ez volt.
0: Édesanyja ápolta akkor őket.
1: Igen, hát ugye nehezen ment minden, de hát segített önnek is sok mindent. És takarítani, mosni. Együtt mostunk, mert ugye ez egy férfiak voltak, most, hát ugye sok ruha volt. Hát amit lehetett, édesanyja befogott, mindenre tanított.
0: És a testvérekkel mit csináltak akkor a három többi testvér?
1: Nézd, annyit tudtunk, vagy tudott édesanyám velük, volt tehén, disznó, hogy ezeknek adtak fűvet, nyárba szedett, odatta nekik, délután a teheneket megitatta, azoknak is adott szénát, vagy ami kellett. Szóval ilyen apróbb munkákat elvégeztek. Mm. Ennyit megértettek.
0: Boldog volt a gyerekkor itt vidéken, tanyavilágban, állatok
1: hát
0: mellett?
1: Az volt, mert igaz a szabadok voltunk, mehetünk mindenüvel. Most akkor még a legjobb, hogy ilyen erdei gyümölcs, csipke, vadkörte, ez az, ami volt az erdőben. Édesanyám hozott, csipkelik vagy is sokat, azt szerettük.
0: És mit tanult, vagy milyen iskolába járt Bözsi néni
1: hát
0: annak idején?
1: Csak elemibe, hatelemibe.
0: Hatelemibe tetszett járni. Az én dédmamám is abba járt, emlékszem.
1: Hát nézd, kicsit keserves volt. 3 kilométerre reggelbe este oda.
0: Mert hogy az iskola, az parádon hát, volt, úgyhogy be kellett sétálni télen, nyáron, vagy nyáron mondjuk nem, mert akkor szünet
1: hát,
0: van.
1: Hát még akkor csak, de télen.
0: Télen.
1: Hóba ideg.
0: És gyalogoltak mindig? Tehát nem vitte be édesapja a lovaskocsival?
1: Nagyon ritkán.
0: Szekérrel.
1: Ha valamelyik lónak patkó kellett, akkor befogott valaki, behozott a faluba a kovácsot.
0: Ennyi volt a segítség. És mi történt az iskola után? Tehát azt 12 évesen elvégezte igen. Bözsi néni, utána már dolgozni
1: hát,
0: kellett.
1: Már dolgoztam, mert muszáj volt. Ugye, a gyerekek nem bírtak, keveset otthon, amit tudtak, de a pénzt keresni nem tudtak, mert ugye, hát olyan helyre nem küldték, mert nem tudtak teljesíteni.
0: És akkor mit kellett csinálni, vagy mit tudott Bözsi néni csinálni? Ez a 30-as évek Magyarországa.
1: Én is varni, fonni, ilyeneket csináltunk. No, még ott én jártam dolgozni, kertészetből, volt paradhűdőt, nagy kertészet, oda jártam.
0: Igen, és hát, akkor kertészkedett Bözsi néni.
1: Igen, mindent. Még a nagy park, hát nem tudom, mennyire ismert egy paradhűdőnek a területét. Ott ugye rengeteg virágot tavattal is ásunk, ültettük. Boldog.
0: Boldog. Hát de ugye Parádon ugye most is ott van ugye az állami kórház, a igen. Kocsi múzeum, azért ezek mind a grófé voltak,
1: ott
0: ugye?
1: Ott dolgoztam.
0: Ki volt akkor a gróf Parádon? Károlyi gróf? Édesapja dolgozott a...
1: Édesapám egy darabig volt Pestény Károlyinál, kocsis.
0: És miket mesélt az ottani évekről? Tetszik emlékezni?
1: Ugye... Hát az egy úri világ.
0: Hát hogyne.
1: Én is fölvittek egy tér, nem gyöltek csokival, ezzel azzal kínálják.
0: Komolyan találkozott is a gróffal?
1: Hát, igen. Persze.
0: És

0: Azért itthon szokás nem, kefekete kávézni.
1: De volt.
0: De az a cikória kávé volt, igen, nem? Igaz? Igen. Tehát az még nem a rendes kávé volt.
1: Nem, úgy van, ahogy mondja. Meg tél is házfa, mert ott a tanya alatt kétszor házfa volt. Uh-huh. A szétédesanyám zsatkóban még szállította. Egyébként télen abba volt a tél.
0: De akkor nem is voltak betegek, ugye, nem, hogy ez milyen jó a házfate a megfázás jó, elleni immunrendszernek. Úgyhogy házfateát ittak.
1: Volt két literes fadé, már voltunk új öte. Még főztem ott, akkor no, melyiknek most is kell, most is, akkor így adok. Így volt.
0: Így volt. Na és akkor visszatérve ide Parádra, kertészetbe tetszett dolgozni minden, és lassan eladósolba került Bözsi néni, mikor ment férhez?
1: 18
0: éve. 18 volt. Évesen. És ő volt a Rusz Miklós bácsi, akinek a nevét most is, igen, vagy egész életében?
1: Ő volt egész életében.
0: Hány évig voltak házasok?
1: 38-ban esültünk, hát 54-ben halt meg.
0: 54-ben, hú, akkor nagyon kevés ideig hát, voltak együtt. Beteg volt?
1: Hát, beteg volt. Hát ő ma úgy volt, hogy munkával túl terhelt volt, mert ő erdőgazdaságnál kiállt az erdőre, nehéz fákot, mindent pakolt, nehéz volt.
0: És akkor
1: télen-nyáron.
0: Télen-nyáron. Tehát akkor hány éves volt a férje, hogy meghalt? Fiatal volt.
1: Azt hiszem, 54 vagy 55 évben volt.
0: Akkor halt meg.
1: Akkor.
0: És hány gyereke született Bözsi néninek?
1: Egy
0: gyerek született.
1: Uh-huh. Hál' Istennek. Nem hál' Istennek, de hát. Így jött az, hogy ő volt szegény.

0: Folytatjuk a beszélgetést a 106 éves Rusz Miklósné Bözsi nénivel.
1: És tetszik emlékezni például a második világháborúra, hogy az hogyan zajlott itt Parádon, az hogy tetszettek átélni?
2: Súlyosan, ugye mindegy fejtünk, mindegy buhogott valahol itt is, ott is.

0: sőt, tele volt aknával.
1: Igen.
0: Parád körülbe. És többen belehalt.
1: Beleléptek, igen.
0: Akna. Hát sajnos volt, de hát túléltük, reméljük, hát nem dönt a majd.
1: Hát reméljük, hogy nem jön több háború, igen.
0: Mert borzasztó volt, ugye. Nekem a komám, az ment aknára.
1: Jó, Istenem.
0: Egyik lábát elvitte, de meghalt.
1: Meghalt utána.
0: Hát elment volna valahol a drótot szedni, és ott ráment. No most még olyan szerencséje volt szerencse, hogy Parád Óhutába erre megyünk ki. Oda ment egy lovaskocsis valakit költöztetni. És éppen ott ment, mikor ő ráment, tudták, hogy ez már mi. Ő kiabált, mentek is, föltették a kocsira, de a vér ömlött, beosztják a faluba. Hát majd csak ezt a fejé került, hogy egyedben megíték.
1: De már nem tudták megmenteni.
0: Hát.
1: Elvérzett.
0: Hát, ja, én pillanatban nem halt, de utána meghalt.
1: Meghalt.
0: Tudja, Sándorék körül volt egy gyönyörű halastó.
1: Olyan is volt.
0: Na, három halastó egy végbe. De az orosz volt egy ilyen zsilét, felhúzta. Mind a három halastó egybe ment. Egybe volt rák, fekete pont. Egyben egy gyönyörű aranyhalak, az szép sárga, ott mindegyben. Most én már elmentem a múltkor, mondom, megnézem a környékét. Hát nincs már víz egybe se.
1: Hát már sok idő eltelt azóta, már teljesen más világban, igaz, Bözsi néni?
0: Nagyon, nagyon más világban.
1: És Bözsi néniék mit tudtak csinálni a világháború idején, tehát ápolni, vagy a nők ilyenkor mit csináltak a háttérben?
0: Hát fontunk, akkor is még szöltünk, ezzel mi magunkat elfoglaltuk. Fontunk, szöltünk, hát még őriztünk mindent, még féltünk, mondom, mondva. Én úgy jártam, hogy ugye itt laktam ma a faluban. Édesanyám, még mit tanyám. A szegény izgatta már, hogy élem túl. Hát bejött a faluba hozzám aludni. Hát ott aludt, vagy két-három éjszaka. Hogy véletlenül egy nagy tiszt bejött, de még akkor tűzse volt rakva reggel. Édesanyám az ágyba ült, én már fel voltam öltözve. Hát mondta, mamka, édesanyámra ránéját, miha egy félszögetlen volt, mamka már látta, hogy öreg, hát ezt hajtotta. Hát úgy körülnézett, de gondoltam, hogy nem tetszett neki a terep. Így hála jó Istennek, nem történt semmi.
1: Nem történt semmi.
0: Elment. Hideg volt már, akkor reggel tél volt, mondja nekem, hogy ha elmé csukjam be az ajtót, hideg van. Jó van, hát ma úgy is tüzet rakok, hát ma felkelünk, mert ma hogy tudnánk aludni, mikor felkölt. Szóval így, de azért finom volt, valaki tiszt volt, de nem csinált semmit. Semmi nehézség, én nem mondhatom, hogy átestünk volna. Mert azért, hát ugye nem is foglalkoztunk velük, ha mentek, hát mentek az utakon. Nem foglalkoztunk, hát én még fiatal voltam. De azt így megúsztuk, hál' Istennek.
1: És a háború után hova tetszett menni dolgozni? Vagy ugyanúgy a kertészet volt?
0: Igen, akkor már kertészet volt, és tavasszal ásták a kertet, mert ott termeltek minden, ami földéshez való. Sőt, virágot is rengeteg. Uh-huh. Úgyhogy egy szépbe volt bőven, hogy a szép virág, még a minden, ebbe el voltunk foglalva.
1: De tulajdonképpen az, hogy Bözsi néni 106 évesen még itt beszélget velem, akkor ebben például az is nagy részben szerepet játszhatott, hogy egész életében a természetben dolgozott, igen, a kertben, igen, igaz? Igen. Virágok között, ami eleve boldogság, igen, azt csinálta, amit szeret.
0: Többször dolgoztam is ott, mert még később is visszavissza a kertéte is, mert ha kellett valaki szólt, hogy gyere már, Bözsi.
1: Uh-huh. És akkor
0: hát örömmel mentem, mert hát azért szerettem a virágot. Úgyhogy hát nem válogattam én a dolgokba. Kapáltam, arattam ilyeneket, mint
1: minden megcsinált.
0: Sőt, még a férjemmel is arattunk nagy darab búdát. Régi paraszt emberek, bácsi öreg volt, egyik sia oda vetett a háborúba, más nem volt. Hát ott ilyen ismerősöknek, hogy gyertek már, csináljátok, mi becsületesen. Hát ott mentünk. Már aztán lekvárt föld, és sok szilva volt a kertékbe, azt is, katlamba. Akkor a patakon mostunk.
1: Bizony, mángorlóval, ugye?
0: Hát...
1: Ilyen mosófával.
0: Vertük a vízzel, ott hozzuk, azt vertük.
1: És akkor mi volt a tisztítószer hozzá? Szapannal, vagy hamuval, mivel?
0: Hamuval.
1: Hamuval, igaz, hogy hamuval?
0: Hát ez a nagy hordóféri, abban rakták a ruhát, akkor a tetejére volt egy ruha, abban rakták a hamut, és a hamut tetejére meleg vizet, forró vizet öntöztek. Az még keresztül a összes ruhán.
1: Igen.
0: Úgy képzelje, gyönyörű lett.
1: Komolyan? Tehát ennyire ezt tisztítja, kiszedi a foltokat, fehérít, mindent csinált.
0: Mindent
1: csinált, igen.
0: Azt mondta az öreg mama Angyel néni. Hát tudjátok, olyan szépeket, mert vászonbú volt.
1: Lepedő,
0: több minden.
1: Körölközők, minden, bizony.
0: Az is minden abban belerakott. Azt mondta, úgy örülök ma, hogy ki most patakon mostuk, ugye.
1: Igen, igen.
0: Hidegbe is.
1: És a hideg vízbe is. Milyen szépen hát, most már meleg vízbe mossa majd.
0: Ilyen edénybe meleget. Akkor abból ötöltük a lábunkot, kezünkhöz. Ha esetleg nem bírtuk, de jó volt, hát kibírtuk. És ötöltük bőven, nyomkodtuk, csavartuk ki belőle azt a lúgot, aztán vertük súkkal, súk.
1: Az ugye volt
0: ilyen négyszögre súk. Azzal vertük, nyomkodtuk, mikor bevittük, Angyal néni jött ilyen taigával, azzal toltam be, mert távolabb volt a patakkal, lakástuk. Úgy örülni, hogy gyerekek, olyan jó szag már az a ruha. De jó is ma, hogy lehet, hogy gyertek már befelé gyorsan, aztán majd isztok egy kis. Hát kávét is csinált ő, még már reggeli gyerték, csak azt mondja, hogy melegedjetek, ma megfáztuk.
1: Azt mondja már meg nekem, Bözsi néni, hogy 106 év alatt volt-e magának komolyabb betegsége, vagy kórház, hát, vagy ha bármi is volt, sikerült felgyógyulni belőle, mert hát itt vagyunk, beszélgetünk. Nem voltak komolyabb bajai, kórház?
0: Igen, sikerült, volt egy nekem egyszer, de hál' Istennek itt vagyok.
1: Igen.
0: Na most, én elmentem Summásnak 6 hónapra.
1: Hova tetszett menni, az Alföldre?
0: Alföldre.
1: Igen, oda járt.
0: Puszta Szabolcson.
1: Igen, Puszta
0: Szabolcson. És ott voltam. No, de voltak ott, ugye, kollégák, akik már régebben ott voltak. Azt mondja, gyere már, elmegyünk arra a tanyákra. Aztán valami gyümölcsöt veszünk. Hát jó van, gyerünk. Hát én nem voltam ellenségi, mondom, legalább megmutatja, amit én nem tudok.
1: Mit csinált akkoriban a Summás? Tehát a nyári mindenféle mezőgazdasági munkát?
0: Az már tavaszon gyűjt a kis répa, így ennyi. Uh-huh. Kifelé azt saraboltuk, úgy hittuk.
1: Ritkították, vagy?
0: Még akkor nem, csak mellette a füvet saraboltuk.
1: Ja, tehát hogy szedték ki a füvet belőle, igen.
0: Majd később aztán egyertük, úgy hittuk. igelés. Uh-huh. Hát ilyen távolságra kellett hagyni.
1: Igen, igen.
0: És bizony nagyon ügyesnek kellett lenni. Gyorsan csináltunk, aztán verseny is volt, ugye, akik már régen ott voltak, gyakoroltak, mentek. Voltunk mink a fiatalok, akik akkor tanult, lemaradtunk egy kicsit. Ugye jó van, hát kisegítettek. Hát még ott azért az nótató, minden. Hogy mondjam ki, nem elnyomott voltunk a munkába, hanem inkább életünk, az öregek tudtak minden nótákot. Azt mégis tanultuk.
1: Énekelgettek?
0: Mégis.
1: Szerettek énekelni?
0: Ó, de nagyon szép énekeket, minden. Hát ugye ez, így eltelt az idő.

0: folytatásban is a 106 éves Rusz Miklósné Bözsi nénivel beszélgetünk.
1: Mondtam az előbb, hogy ugye biztos, hogy az is hozzájárult ahhoz, hogy Bözsi néni 106 évig él, hogy természetbe dolgozott, kertbe, virágok között. De mi az, ami még Bözsi néni szerint ez a hosszú élethez hozzásegítette? Az életfelfogása, az életszeretete?
2: Hát, ide figyelj, én mondok magának olyan, hogy hallottam olyanokat, aki szeret egy izogat. Én nem azt mondom, ünnep volt. Kutató férisanyám volt is, hogy egy vendég is. Hát ugye, hogy egy pohárban valamit ugye, reggel vagy ebéd után ugye. De nem úgy, hogy ígyunk sok részi azt a erős pálinkát, az a legnagyobb ártalom.
1: Azt mondja Bözsi néni, a pálinkát nem szabad inni?
2: Az a legnagyobb ártalom. Hát az a májat, ebéd.
1: Tönkre teszi. És miket tetszett enni? Mindent? Húst, zöldségeket, mindent?
2: Hát öltünk disznót, volt liba, csirke, livat megnyugattuk, finom jó mája, zsírja.
1: Kisütni a zsírját, de finom az, igaz, a puha kenyérre.
2: Akkor mártottuk kenyeret, még az a jó mája.
1: Igen, igen, hát ez
2: azért nagyon jó. Jókot ettünk.
1: Sok fejtünk. Gyümölcsöt tetszett enni?
2: Hát az is került. Még vettünk is, az is került. Hát volt tehén is, disznót vártunk. Hogy mondjam ki magának? Mi szokták mondani, szegények voltunk, de jó éltünk.
1: Jó éltek. És milyen kapcsolata van az emberekkel? Szereti az embereket?
2: Hát nézd, aki becsületesen beszélt, vagy dolgozott velünk, hogy valami, azzal én szerettem úgy becsületesen is beszélni, viselkedni. Uh-huh.
1: Aki nem, az nem.
2: Hát nézd, ott...
1: Volt sok mindenki az életben, igaz? Nem is érdemes
2: hát,
1: rájuk
2: nézd,
1: emlékezni.
2: Volt olyan, aki megszokta, hogy minden ősz, ugye nem ősszel, mert Sumásnak tavaszkor mentünk ott, novemberben vagy jöttünk haza. De volt, aki rá volt szokva. Hát a gavalléről ment oda a másik évben. Hát bizony sokszor mégis ez egy baba lett.
1: Bözsi néni, hány éve tetszik itt lakni az otthonba? Sok éve van már itt a parádiidősök otthonában?
2: Hát bizony sok éve. Meghalt a férjem, még a fiam is, magam maradtam. Hát ott bejöttem. De hát jó van, nincs is semmi baj. Hát el vagyunk.
1: Mivel telnek itt a mindennapok? Mit tetszik csinálni?
2: Hát igazi, ha lehet, takarítunk ezt is, azt is elézeljük.
1: Pakolnak a szobában?
2: Szobában is, uh-huh. Még maguk. Hát még osszon van ilyen foglalkozás is.
1: És arra ezt is kitetszik menni? Hát kézműves mondjuk, foglalkozások, igaz?
2: Már nyírnak tudja. Hát már nem látok jó.
1: Már nem tetszik olyan jól.
2: Majd én nem olyan jó.
1: De a hallása még nagyon jó, mert hát teljesen jól tetszik hallani.
2: Jó, hall Istennek, de annyira nem látok.
1: És mennyire tetszik követni azt, hogy mi történik a nagyvilágban, hogy tévét nézni, híreket?
2: Mióta meghalt az uram, még elromlott a tévé, azóta az sincs. Vettem egy rádiót itt, az sincs, az is elromlott. Na, még hozzá olyan szobatársam van, nem jó hal, nem jó lát.
1: Hát úgy nehéz, nem egyszerű. Ugye egyetlen egy kérdés jutott még az eszembe, így az elmúlt 107 évre, hogyha visszatetszik tekinteni, melyek a legszebb emlékei, amelyekre nagyon szépen, szívesen, nosztalgiával emlékszik vissza Bözsi néni?
2: Volt ebben szép is, jó is. Hát, tanyán laktunk. És volt ott egy fiatal ember, akinek harmonikája volt. No, hát kellett a túlszép, mikor az elővették, elhúzta az minden ide. Hát énekeltünk mindig. Hát örültünk, hogy van az a fiatal ember. A Pestrű meghívták ide a lakodalomba, segíteni, mert ugye sok dolog van, még elhozta a harmonikát. Hát úgy véletlenül arra mentem, Mondom, János, nincs a harmonika. De van, azt mondja, csak hát nincs idő oda most.
1: Játszani már vele.
2: Hát ott beszélgettünk. Szóval így teltek a tanyasi életek. Fontunk ugye mindenki. Siettünk, hogy tavatra. Mert azt is ki kellett rugozni vonalat.
1: Igen, igen.
2: Betenni a
1: szövőszékben, igen.
2: Egy nagy kárból. Ott ugyanúgy, mint a ruhát, rátettünk egy jó nagy pokroszfélit, abba belé a hamut, és úgy melegbéddel öntöztük egész nap.
1: Értem.
2: Aztán.
1: Ezekre szívesen tetszik emlékezni. És mi az, amit a mai fiataloknak üzenni tetszik? Hogyan éljék az életüket, hogy szép és tartalmas életük legyen?
2: Tudja, elég másképp élnek, mint mink. Valahogy. Jó van, vidámok énekelnek, de másképp fogják fel. Van, aki ma álbált, még nem jó él, mit tudom én, hogy melyik a hibás, nem közel laknak. De hát az élethez sok odaadás kell, úgy egyiknek, mint a másik.
1: Igen, tehát mindenkinek alkalmazkodni kell, hogy együtt
2: van,
1: legyenek.
2: Ha nem, akkor annak vége van.
1: Igen.
2: De hát jó, nehéz. Az emberekben is van hiba, igaz, de hát megértem, sokat dolgoznak, erre meg ugye famunkát, minden nehéz. De valahogy kell őket kormányozni.
1: Igen, egyengedni az új
2: kevesebben. Így van.
1: Kedves drága Bözsi néni, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, hát, és nagyon jó egészséget kívánok
2: köszönöm,
1: még hátralévő életébe.
2: Köszönöm szépen.
0: Az elmúlt percekben a 106 éves Rusz Miklósné Bözsi nénivel beszélgettünk.

0: Tavaly kimaradt, de idén negyedjére legalább elkezdődik az EGRI Közösségi Alapítványnak az az adománygyűjtő kampánya, amelyben adománygyűjtő nagykövetekkel egy nemes ügyért gyűjtötök. Gyűjtötök, gyűjtünk, talán mondhatom több szem első szemében is, hiszen ugye már most ez a harmadik év, hogy én is becsatlakozok Rakusz Mártiékhoz. Szerintem ez egy nagyon jó dolog. Most volt éppen az ilyen kezdeti megbeszélésünk, hogy gyorsan, frissen az információkat átadjuk. Először is most a szeptember 18-án kezdődő 2026-os kampányban mire gyűjtötök.
1: Most egy hónapig intenzíven arra fogunk gyűjteni, hogy a már kicsit talán jól bevált támogatási programjainkra, illetve az idén újonnan indított támogatási programjainkat jövőre is tudjuk folytatni. Beszélek itt a Boldog utcáról, vagy az ifjúsági alapunkról, az esélyalap, illetve idén indítottuk el az zöld élőhely kis pályázatunkat, úgyhogy egy csomóféle irányba ügyet támogatni szeretnénk továbbra is, és hát ehhez kérjük az adományozók segítségét, hogy ezeket a pénzalapokat újra és újra fel tudjuk tölteni, hiszen ezek mind EGRI közösségek ténykedésére és kezdeményezéseire fordítódnak a mi pályázatainkon keresztül.
0: Ez úgy történik, hogy van 10 adománygyűjtő nagykövet, mindenki a saját maga oldalán lehetőségeihez képest valamit vállal, mindenki vállal valamit, hogy mit tesz, hogyha összegyűlik az a bizonyos összeg, amit vállal. Ugye általában 150 ezer forintokat gyűjtünk. Többen, ugye ti a vezetők, a tagok, az EGRI Közösségi Alapítvány tagjai talán többet vállaltok, és olyan érdekes, hogy kicsit olyan félve fogunk hozzá mindig, de valahogy mindig összejön, mert tényleg vannak azért jó emberek, akik látják ezt, hogy igen, egyszer a fogyatékosoknak, egyszer az EGRI fiataloknak, most éppen az alapítvány által támogatott projekteket segíteni, szóval hogy ezek tényleg annyira jó dolgok, én azt gondolom.
1: Igen, talán most már így, talán nem nagy képviség azt gondolni, hogy így két szálon futnak a dolgok, hiszen amikor így gyűjtünk, és tehát mi magunk az alapítvány tagjai és az általunk felkért EGRI emberek, ilyen nagyköveteknek hívjuk őket, segítenek nekünk ugye összegyűjteni egy kitűzött célösszeget egy ilyen kampányba. Nyilván ők a saját ismeretségi körükön keresztül, kollégákon, barátokon, EGRI embereken keresztül gyűjtenek ezekre az ügyekre, de talán az is már, tehát már elértünk odáig, 5 évesek leszünk egyébként, vagy hát 5 évesek lettünk idén. Én azt gondolom, hogy most már azért egész sokan tudják azt itt Egerben, hogy az EGRI Közösségi Alapítvány rendszeresen támogat helyi közösségi kezdeményezéseket különböző témákban, és talán ez is már önmagában lehet egy hívószó arra, hogy ha valami jó ügyet szeretnének támogatni, ha valaki úgy gondolja, hogy szeretne valamit visszaadni a közösségnek, vagy Egernek, vagy szeretne hozzájárulni, hogy itt jó dolgok legyenek, akkor belénk veti a bizalmát azzal, hogy egy ilyen adománygyűjtő kampány során akármilyen összeggel hozzájárul ahhoz, hogy összegyűjjön annyi pénz, hogy a következő évben is tudjuk ezeket a programokat folytatni, és további közösségeket és jó ügyeket tudjunk támogatni.
0: Az adománygyűjtő kampány szeptember 18-án kezdődik, ahogy nem győzöm hangsúlyozni, tehát onnantól fogva élnek azok a linkek, ami ugye itt az EGRI Közösségi Alapítványnál 10 embernek, mindenkinek egy saját oldala lesz, ahol mondjuk, hogyha a közösségi oldalon valahol ugye hirdeti magát, vagy pedig reklámoz ezt az egész kampányt, akkor ott a linken keresztül 3 kattintással lehet adományozni. Mekkora összeg segít?
1: Igazából bármekkora összeg segít. Mi nagyon szeretünk kis összegű adományokat is fogadni, természetesen szeretjük a nagy összegű adományokat is, hiszen az egy kicsit hatékonyabban növeli ezeket a pénzalapokat, de én azt mondom, hogy minél több ember adományoz akár kis összeget, szerintem az egy nagyon klassz módja annak, hogy minél többen járuljanak hozzá ahhoz, hogy rajtunk keresztül ugye visszaforogjon ez a pénz, akár az a 2000 forint, amit ő ad, vagy 5000, amivel végső soron ő egy helyi jó ügyet fog támogatni. Szóval igazából nincs rossz választás, tehát senki ne érezze úgy, hogy valamilyen alsó belépési küszöb, ami neki túl magas, nincs túl magas, ha egy kávé árával támogatja a adománygyűjtésünket, vagy egy komolyabb vacsora árával, minden jó. Tehát mi nagyon örülünk minden egyes adománynak, és tényleg sok kicsi sokra megy, és természetesen megcélozunk cégeket is, próbálkozunk azért ilyen céges adománygyűjtéssel is, és ott nyilván is egy kicsit nagyobb összegek is előfordulhatnak, de nekünk ez nagyon fontos, hogy a sok jó szándékú embernek a kis adománya is össze tud gyűlni egy olyan nagyobb értelmezhető összegé, amivel látványosan tudnak helyi közösségek valami jót létrehozni.
2: Rakusz Mártát, az EGRI közösségi alapítvány elnökét hallották.

Kedves hallgatóink, ezzel mai közéleti műsorunk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Beáta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 23 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leó pápa megérkezett Franciaországba. A Szent Atya szeptember 25-e és 28-a között Franciaországban tesz 4 napos apostoli látogatást, melynek keretében Párizs, Saint-Denis, Lourdes és Metz városába is látogat. A pápa gépe Olaszországból ma reggel indult, és a délelőtt folyamán szállt le Párizsban. A repülőtéren a francia köztársaság elnöke Emmanuel Macron fogadta a repülőgépről levezető lépcsőnél a Szent Atyát. Majd gyerekek és fiatalok egy csoportja is várta a reptéren, akik közül néhányan személyesen köszönthették a pápát. A franciaországi pápalátogatás mottója János evangéliumából származik, hogy élete legyen a világnak. Ez a meghívás arra, hogy felismerjük a legnagyobb ajándékot, amelyet Krisztus, a megváltó hozott nekünk. Felhívás a reményre és a közösség építésére. Ösztönöz minket, hogy legyőzzük a megosztottságokat, és megosztuk egymással a békét, a kiengesztelődést, a testvériséget, az új élet jeleit a világban. A Szent Atya hétfőn indul majd vissza Rómába. Holnap szeptember 26-án tartják a főegyházmegyei minisztráns találkozót Egerben, Áldott légy, Uram, mottóval. A program 8 óra 15 perctől regisztrációval kezdődik, majd a nagy bevonulás után ünnepi szentmise lesz az Egri Bazilikában. Az ebédet követően találkozóra lesz lehetőség a program meghívott vendégével, Kakukk Ferenc érseki irodaigazgatóval, Kápolnai plébánossal. A programot litánia és főpásztori áldás zárja. A szentmisét a Szent István Rádió és a Szent István Televízió élő adásban közvetíti. Elindult a készülődés a 2027-es élőszereplős Passióra Veszprémben. Bár a jövő évi Passió időpontja még hónapokra van, a közösség már készül a következő találkozásra. A héten a Passió szervezői és szereplői összegyűltek az első közös megbeszélésre, amely alkalmat adott a korábbi élmények felidézésére, a következő év előkészítésére, és arra, hogy együtt ünnepeljék mindazt, amit az elmúlt évek során ez a különleges közösség kapott. Az este résztvevőit Kis György, a veszprémi élő Passió rendezője köszöntötte, mint fogalmazott, a szereplőket közös cél kapcsolja össze, az evangélium hirdetése, amelynek különleges formája az utcákon megelevenedő passiójáték. Udvardi György veszprémi érsek visszatekintve az idei passiójátékra, ismételten köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek annak megvalósításában. A főpásztor hangsúlyozta, hogy az élő passió jóval több egy történelmi esemény színpadi felidézésénél. Krisztus szenvedésének, halálának és feltámadásának misztériumát jeleníti meg, miközben a résztvevőket és a nézőket egyaránt bevonja a történésbe. A szereplők különböző élettörténetekkel érkeznek, és különböző alakokat öltenek magukra, mégis Krisztus gyűjti őket egy közösségbe. Hétfőn szavazhat az országgyűlés Hankó Balázs, Sesták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről. Emellett titkos voksolással a legfőbb ügyész megválasztásáról is dönthetnek. A mezőgazdasági innováció fontosságára hívta fel a figyelmet a vidék- és településfejlesztési miniszter a Kán Egyetemi Napok kaposvári megnyitóján. Az embert, állatot és növényt egyaránt megpróbáló asszályos nyár megmutatta, hogy őseink örökségét csak innovatív, gyakorlati és modern eszközökkel, időtálló fejlesztésekkel tudjuk a jövő számára átörökíteni, mondta Lőrinc Viktória. Ilyen fejlesztéseknek nevezte a precíziós mezőgazdasági megoldásokat, a modern erőgépeket, az új növényfajták megjelenését, a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek körültekintő és észszerű kihasználását. Majd az újdonságokról is szólt. Hangsúlyozta, a Szent István vidékfejlesztési program arra hivatott, hogy megerősítse a helyi partnerségeket és a vidéki térségek tervezési képességét, valamint tartósan javítsa a vidék életminőségét. A programban támogatást kaphatnak közlekedési, mobilitási megoldások, út- és közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó tervek, a megújuló energiával, a víz megtartással összefüggő beruházások, egészségügyi és gyermekellátási, közösségi és egyebek mellett turisztikai fejlesztések is. Végül az időjárásról. A legtöbb helyen feloszlik a felhőzet, de kisebb körzetekben maradhatnak felhőstájak, illetve nyugat felől fátyol felhők érkeznek. Hajnalra foltokban párásság, köd képződhet, csapadék nem lesz. Gyenge marad a légmozgás. Éjszaka általában 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái: Franciaország továbbra is legyen a béke fáradhatatlan építője. Leó pápa beszéde a francia elnöki palotában. A Szentatya beszéde a párizsi UNESCO palotában. A béke védelmét az emberek lelkében kell kiépíteni. Leó pápa homíliája a párizsi Notre-Dame székesegyházban. Egyház ott van, ahol Istent dicsérik. Mai adásunkban beszámolunk 14. Leó pápa négynapos franciaországi apostoli útjának első napjáról. A Szentatya péntek reggel 8 órakor indult Rómából, és 10 órakor érkezett a párizsi repülőtérre, ahol a francia köztársasági elnöki pár fogadta. Franciaország továbbra is legyen a béke fáradhatatlan építője. Leó pápa beszéde. 14. Leó pápa pénteken délben a francia köztársasági elnök hivatalos rezidenciáján, a párizsi Élysée palota dísztermében találkozott az ország politikai és vallási hatóságaival, a civil társadalom, a gazdasági és a kulturális élet képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival. Emmanuel Macron, francia köztársasági elnök üdvözlő beszédét követően Leó pápa hálás köszönetét fejezte ki a meghívásért és üdvözölte a hatalmas kulturális és vallási öröksége rendelkező ország minden lakóját. Származások sokszínűsége hozzájárul a demokratikus élet gazdagításához, állapította meg Leó pápa, majd arról biztosította hallgatóit, hogy Franciaország nagyon gyakran szerepel imáiban, mivel nem feledkezik meg a normandiai és a Béarnyi család gyökereiről. A pápa útja Párizsban kezdődik, amelyet a fény városa, Ville Lumière néven emlegetnek. Franciaország évszázadok óta kulturális, művészeti és szellemi világító toronyként ragyog, és az egész világon hozzájárult a népek szellemi fejlődéséhez. A kiemelkedő francia gondolkodók, akik egyúttal mélyen hívő katolikusok is voltak, rámutattak, hogy a tudományok, a művészetek, az irodalom és a filozófia nagy mértékben hozzájárulhatnak az emberiség javához, amikor a szép, a jó és az igaz keresésére irányulnak, hogy a világnak élete legyen, utalta a pápa franciaországi apostoli látogatásának jelmondatára.
1: Le monde et la vie.
0: A számos területen megmutatkozó kiváló francia szakértelem, a savoir faire, kiemelkedő szerepet játszott a párizsi Notre-Dame székesegyház nagyszabású helyreállítási munkálataiban, amelyekben számos magán és állami intézmény vett részt. A székesegyház újbóli megnyitása a remény szimbóluma, a közös erőfeszítés révén megvalósult egység tanúságtétele. Franciaországnak a kereszténységből merített szellemi, kulturális, intellektuális, művészeti és misszionáriusi ereje ma az egész világon felragyog. Az ország nemzeti elmondata, a szabadság, az egyenlőség és a testvériség egyetemes etikai követelmények, amelyek az evangéliumi üzenetben is kimeríthetetlen forrást találnak. Az emberi méltóság, az alapvető jogok és szabadságok tiszteletben tartásának kérdése minden korszakban felmerül, és párhuzamosan kell lépést tartania a társadalom fejlődésével és a technikai haladással, fejtette ki beszédében Leó pápa, majd idézett Magnifica Humanitas, a csodálatos emberség kezdetű enciklikájából, amelyben felhívta a figyelmet a haladást erősegítő technológiai eszközök kétértelmű arcára, amelyek kárt okozhatnak, hanem a jóra irányítják őket. A pápa újból határozottan kijelentette, hogy az élethez való jog védelme minden emberi jog elengedhetetlen alapja. Felhívta a figyelmet a tudomány és a technológia torzulásának veszélyére, és erőteljesen elítélte a béranyaságot, a szervkereskedelmet, a tervezett halál lehetőségének felkínálását. az egymás iránti tisztelet és minden ember élet védelme mindannyiunk közös felelőssége, mondta a pápa, majd a laicitás témáját érintette. Az igazi laicitás célja, hogy az állam és a vallási intézmények párbeszédet folytassanak egymással, és egyesítsék erőjüket a közjó szolgálatában, hogy a világnak élete legyen. A pápa elismerjen szólt a Szentszék, a francia katolikus egyház és a francia kormány közötti párbeszédről, amely értékes az egész társadalom jólíte szempontjából. Franciaország és a katolikus egyház évszázadok óta együttműködik a keleti keresztények szolgálatában. Ennek példája a Keleti Iskolánk Alapja nevű kezdeményezés, amely 2021 óta lehetővé tette több mint 260 közel-keleti oktatási intézmény, köztük 7 libanoni egyetem és a Betlehemi Egyetem támogatását. Utalással a Közel-Keletre, ahol 2000 évvel ezelőtt megszületett a béke fejedelme, a pápa azokra a népekre irányította figyelmet, akiket ma is a háború csapása gyötör. Csak akkor tudjuk megépíteni a szeretet civilizációját, ha elismerjük, hogy szükségünk van egymásra, idézett Leó pápa első enciklikájából. Beszéde végén Leó pápa ivul biztosította Franciaország lakóit, hogy buzgón imádkozik gyönyörű országukért. A boldogságos Szűz Mária, Franciaország fő védőszentjének.

0: felismerésből született, hogy a politikai és gazdasági megállapodások önmagukban nem elegendőek a tartós békéhez. Alapokmánya szerint, mivel a háborúk az emberek lelkében születnek, az emberek lelkében kell felépíteni a békevédelmét. 14. Leó a szervezet tagállamainak képviselői előtt hangsúlyozta. Az emberiség jövője minden ember elidegeníthetetlen méltóságának tiszteletétől függ. Az UNESCO olyan hely, ahol az emberiség önmagáról, saját történelméről és jövőjéről gondolkodik. Egyetlen nevelés sem lehet teljes, ha nem néz szembe az élet értelmének kérdésével, hangsúlyozta a pápa. Szent II. János Pált idézve rámutatott. Nevelni azt jelenti, hogy segítjük az embert többnek lenni, és nem csupán többet birtokolni. Korunk alapvető kérdése ezért az, hogy mit jelent embernek lenni. Mindannyian másokra utalva születünk, gondoskodásra és szeretetre szorulunk. Fiak és leányok vagyunk, tehát egymás testvérei. Ha erről megfeledkezünk, az életet már nem ajándéknak, hanem kihasználható árucikknek tekintjük. Az emberi szabadság pedig akkor szép, mutatott rá 14. Leó, amikor a jó és az igazság felé irányul, és eltorzul, amikor önkénnyé, erőszakká és hatalomvágyjá válik. A pápa az emberi művek legszörnyűbbikének nevezte a háborút, amelyben maga a tudomány is a pusztítás szolgálatába állhat. A történelem megmutatta, hogy a bölcsességtől elszakított tudomány pusztító fegyverré, az ideológiának alárendelt kultúra propagandává, az igazságról lemondó nevelés pedig a lelkiismeret manipulálásának eszközévé válhat. Az új technológiáknak az embert kell szolgálniuk, és nem válhatnak az uralom új eszközeivé, hangsúlyozta 14. Leó. Külön szólt a mesterséges intelligenciáról, figyelmeztetve arra, hogy az ember értékét soha nem lehet hatékonysággal vagy teljesítménnyel mérni. A betegség, a szenvedés és a kiszolgáltatottság sem csökkenti az emberi méltóságot. A gyorsabb kommunikáció sem feltétlenül jelent igazabb kommunikációt. Az információ bőséges, de nem azonos a bölcsességgel, mutatott rá 14. Leó. A mesterséges intelligencia képes adatokat összekapcsolni, de nem tud válaszolni az emberi lét értelmének kérdéseire. Az ember nem élhet értelem nélkül, az értelem az elme oxigénje, fogalmazott a pápa. Etika nélkül a tudomány elveszítheti értelmét és megszűnhet az emberi méltóság szolgálatában állni. A Szentatya ezért különösen a gyermekek és fiatalok védelmére szólított fel. Kiszolgáltatottságuk a digitális korban soha nem válhat kizsákmányolásuk lehetőségévé. 14. Leó két bibliai képpel világította meg az emberiség előtt álló választást.
1: I'd like to appeal to two images from the Bible.
0: Bábel az uralommal kikényszerített egység jelképe, amelynek kísértése ma is jelen van a testvériség nélküli globalizációban és az ideológiai kényszerben.
1: The Tower of Babel represents a unity imposed through domination.
0: Pünköstkor ezzel szemben mindenki saját nyelvén hallja ugyanazt az üzenetet. A szeretet közösség nem megszünteti, hanem kibontakoztatja a különbözőséget. Nem Bábel erőszakossága, hanem pünköst békéje teszi lehetővé a népek közötti valódi szeretet közösséget, hangsúlyozta Leó pápa. Az emberi méltóság tiszteletének próbája az is, hogyan bánunk a legkiszolgáltatottabbakkal. A meg nem született gyermekekkel, a háborúk áldozataival, a fogyatékkal élőkkel, az idősekkel, a migránsokkal és a menekültekkel. A pápa a teremtett világ védelmére is kitért, hangsúlyozva, hogy az ökológiai válság egyben antropológiai válság is. Beszéde végén 14. Leó a nemzetközi intézmények szerepéről szólt. A világ olyan kihívásokkal néz szembe, amelyeket egyetlen állam sem képes egyedül megoldani, miközben maguk ezek az intézmények is bizalmi válságot élnek át. Ezért újra meg kell tanulnunk bízni abban, hogy a különbségek nem feltétlenül jelentenek fenyegetést, és az őszinte párbeszéd közös jót teremthet. Nem naív optimizmusról van szó, amely nem vesz tudomást a nehézségekről, hanem arról, hogy kitartsunk a reményben. A jó mindig lehetséges, hangsúlyozta Leó pápa. A vallási hagyomány

0: Oknak is fontos szerepük van ebben, mert őrzik az élet eredetére és végső értelmére vonatkozó kérdéseket. Az emberiség arra kapott meghívást, hogy olyan népek szövetségét építse, amelyek egyetlen atya gyermekeiként testvérnek ismerik fel egymást. 14. Leó végül különösen a fiatalokhoz fordult. Arra kérte az UNESCO képviselőit, hogy a nevelés, a tudomány és a kultúra eszközeivel erősítsék közös emberi mi voltunk tudatát, és fáradhatatlanul dolgozzanak a béke építésén.
1: Leó pápa homíliája Notre Dame székes egyházban. Egyház ott van, ahol Istent dicsérik. Pénteken délután 4-6-kor kezdődött Leó pápa vezetésével az egyház esti vesperán simája, a tűzvész után felújított és újból felszentelt Notre Dame katedrálisban, amelyen a francia katolikus egyház püspökei, papjai, diákonusai, a megszentelt élet női és férfi képviselői, valamint szeminaristák vettek részt. Az imaórán a Szent Atya homíliát tartott, amelyben a székesegyház újjáépítéséről, a katedrális szimbolikájáról, missziós küldetéséről, a liturgia, mint forrás lélekkel teli ünnepléséről tanított. Homíliája kezdetén a Szent Atya megemlékezett a 7 évvel ezelőtti félelmet és pusztító tűzvészről, amelyet az egész világ lélegzett visszafolytva figyelt. Már akkor is riadtan emeltük fel tekintetünket, felismerve emberi alkalmatlanságunkat az elképzelhetetlennel szemben. Abban a drámai órában rájöttünk, hogy a Notre Dame több mint egy emlékmű, és az újjáépítésben való egyöntetű részvétel is annak ragyogó eredménye jelzi, hogy itt egy nép szíve dobog, és egy olyan civilizáció élő központjában vagyunk, amelyben múlt és jövő összeölelkeznek. A pápa szívesen jött a francia egyház ezen szimbolikus helyére, mert a katedrálisba lépve annak szépsége az ember nyugtalan szívéhez szól és békére hív. Elismeréssel szólt a restaurálásban résztvevő állami és egyházi intézmények és magánszemélyek sajátos hozzájárulásairól, amely támogatta a katedrálisban megnyitott új kulturális, egzisztenciális és spirituális utak létrejöttét, mint például a bejárat mellé helyezett keresztelőkút. Kitágult a rekonstrukció révén a találkozásra, a befogadásra és a részvételre szánt tér is, amiről a püspökök és papok jó példát vehetnek. Leó pápa az imaóra szentpáli tanítását, Isten elküldte közénk fiát, alkalmazta a mai helyzetre. Isten fia közénk jött a mi világunkba, amelyben a mai keresztények sem riadnak vissza a bonyolultságtól, mert maga Isten hívta őket arra, hogy kövessék fiát a nyomorúsággal és jósággal teli világban. A katedrális egyszerre tárja fel a világot átható sötétséget, ám sokkal radikálisabban mutatja Istennek a halál felett aratott győzedelme szeretetét. A katedrális kereszt alakú alaprajza, ahol kő és fény összeolvad, a föld és az ég találkozását idézi. Összegyűjt és rendszerezi a történelem eseményeit, amelyeket emberi örömök és szenvedések szőnek át, tolmácsolta a Szent Atya templom szimbolikáját. Az egyház identitása a megtestesülésből fakad, ezért a keresztény közösség nem lehet zárvány, sokkal inkább az ősi katedrálisok mintájára a befogadás, a tisztelet, a kinyilatkoztatás és az értelem terét kínálja fel mindenki számára, és kész befogadni nem csak a közelit, hanem a távoli perifériát is, mégpedig egy egyszerű és jó akaratú missziós jelenléttel, amely áthidalja a kulturális különbségeket és begyógyítja a társadalmi sebeket. Minden templomnak rendeltetése az imádság és Isten dicsérete.
2: Et la prière et la louange de Dieu.
1: Benne annak legmagasabb formájával, Krisztus megújított, megváltói áldozatával az Eukarisztiában. A templom a liturgia Isten dicsérete nélkül lélektelen, üres tér. Az átalakítást évén most a templom tér közepére az épület szívébe helyezett új oltár a hívek élő közösségét gyűjti össze. Egyház ott van, ahol Isten dicsérik, szögezte le Leó pápa. Az egyház élő organizmus, amely az Isten dicséretben összegyűjti mindazt, amit a kultúra és a hagyomány rábízott, és hogy az egyház olyan test, amely éppen az ünnepléssel mondja el mindenkinek létezése okát. Itt az ének, a szavak és a liturgikus gesztusok nemes egyszerűsége sokak számára béke oázisát jelentik, ahol megtapasztalhatjuk a legnagyobb szeretet szerzőjének jelenlétét, aki az idők teljességében Isten küldötteként eljött hozzánk. A Szentatya nagy szeretettel arra kérte a misélő papságot, hogy a liturgikus ünnepléseket mindig méltósággal, tisztelettel teli végezzék, legyenek tudatos örökösei az egyházatyáknak és a szenteknek, akik rájuk hagyományoztak a liturgia mélységes jelentését és szépségét. A liturgia az élet tükre marad, a legnagyobb ajándék, amit megoszthatunk. A papokat arra biztatta, hogy a Péter utódja és az egyház iránti közösséget helyezzék személyes érzékenységeik fölé, és ápolják Isten népének egységét. A Krisztus követésében szolgálnak püspökök, papok, szeminaristák és szerzetesnők elkötelezettségét megköszönve a pápa arra hívta őket, hogy soha ne hanyagolják el az Úrral való barátságukat, idézve Madeleine d'Albrel gondolatát. Ima nélkül nem szerethetjük a szeretet Istenét. Lehetünk szolgái, harcosai, sőt tanítványai is, de ima nélkül az Atyának szeretetteli gyermekei és Jézus Krisztusnak barátai sohasem lehetünk. A város szívében a nyitott székesegyház olyan közösségele, amely dicséri az Urat és ápolja a vendég szeretetet. Végül 14. Leó pápa Franciaország lelkipásztorainak és az Istennek szentelt élet képviselőinek a hivatását abban jelölte meg, hogy legyenek ennek a nyitott egyháznak az első őrei, olyan egyház köveiként, amely reménykedik és nem fél a jövőtől. Zárt a péntek esti homíliáját a Szentatya a párizsi Notre-Dame székesegyházban. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban a keresztény házasságról beszélget Karóczkai Júlia, az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival. Műsorunk 2003-ban készült.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
4: Amikor házasságot köt valaki, néhány szót a keresztény házasságról. Mit is jelent a keresztény házasság? Hiszen ugye sok embernek ez csak egy külsőség, de szép elmegyünk a templomba, bevonulunk, kivonulunk és kész, de igazából mit jelent ez?
5: A keresztény házasság az Isten előtt köttetik meg, és teljes mértékben 100%-osan szeretetre alapszik, és szerelemre.
4: Jó, hát mindenki általában, amikor már elszánja magát erre a lépés, vagy házasságra lép, akkor többnyire azért szereti.
5: És keresztényi módon is folytatódik ez a házasság, tehát nem csak a megkötés idejére vonatkozik, hanem az egész házasság úgy zajlik, de ahogy ezt Isten előírta és megszabta.
4: Na de hogy szabta meg? Mi az, hogy keresztényi módon? Én erre lennék kíváncsi. Értitek-e, hogy miről beszéltek?
5: Hát például a gyerekeket keresztényi módon nevelni.
4: Gyermekvállalás, gyermekek keresztény módon való nevelése, aztán mire gondoltok?
6: És ugyan mind benne van a házasságkötés szövegében is, a holtomiglan holtodikban, el nem hagyom semmiféle bajában, jóban, rosszban, egészségben, betegségben, míg a halál el nem választ. És ha ezt valaki így gondolja, akkor menjen oltár elé, és akkor mondja ki azt az igent, ha vállalja az egész életen át tartó keresztényi mi voltát, és azt a felelősséget, amit ő ezzel kimondott, ezzel az igennel, mert ott van a sima polgári esküvő is, amire azt mondom, hogy kimondja a magyar törvények szerint X és Y házasságot köttetett, de ez tényleg csak arról szól, hogy van egy papírom róla.
4: Úgy van, egy szerződés, még a római jogból örököltük, tehát valóban egy szerződés, polgári értelemben ugye bármikor el lehet válni. Viszont a keresztény házasság nem ilyen, hiszen szent és felbonthatatlan. Tehát ezért nagyon fontos az, és az Anya Szent Egyház nagyon-nagyon komolyan veszi a házasságot. Nem véletlenül, hogy szentség, igaz? Tehát az Úr Jézus Krisztus szentségi rangra emelte. Miért? Mert a férfi és nő közötti szeretet valamilyen módon a Szent Háromságos Egyisten szeretet kapcsolatát reprezentálja. És ezt nem lehet csak úgy elkútyavetyélni, hogy most szeretlek, de holnap már másikat fogom szeretni. Értitek már, hogy mi a lényeg? Az Úristen visszavonhatatlanul szeret. És ezért nagyon fontos, hogy erre föl tudjunk készülni. Nem csak biológiailag, az egy adott tudja, hogy hogyan fejlődünk, hanem tényleg lelkileg is, mentálisan is. És akkor a házasságban ugye nagyon-nagyon fontos dolog, és talán legfontosabb a házastársi hűség. Sajnos manapság úgy gondolják az emberek, hogy ha valami nem tetszik, akkor elválunk egymástól, vagy ott hagylak és kész. Pedig óriási felelősség van. Aztán nagyon fontos ugye a kölcsönös segítségnyújtás. Egy házasság nem csak arról szól, igaz, hogy élvezzük ezek által kapott lehetőséget, mint mondjuk ugye a házas élet, amire ugye a legtöbb fiatal gondol. Ez csak egy része. Mi az a kölcsönös segítségnyújtás egy házasságban? Mit gondoltok?
6: Hát ugye, mint a szeretet le a bizalomra, és itt a nő mondta, a hűségre épül. Teszem azt, ha mondok több példát, ha beteg a férjem, akkor oda viszem neki azt a pohár teát, nem azt mondom, hogy állj fel és csináld meg. Vagy ha valami gond van a munkahelyén, és tehát mint lelkileg sérül, akkor is megpróbálom szeretettel segíteni.
5: És később ugyanezt el is várunk tőle. Tehát annak fejében, hogy ő is megteszi értem mindazt, amit én megteszek érte.
6: Én ezt nem így mondanám, hogy elvárom, mert nem, a házasság nem a szemet szemért, fogad fogér elvre épül, hanem úgy azért érzi az ember, hogy ha én oda viszem neked ezt a pohártyát, akkor ne kötelezzelek arra, hogy hozz ide, hanem azt már belülről jövő szeretetből idézőjelesen várom el a másiktól.
4: Egy pillanat, itt ugye azt akartad mondani, tehát nem is ez a szemed szemét fogad fogét, mert ennek egy kicsit negatív éle van, hanem az, hogy szeretlek, hogy szeress engem. Igen, valahol ez megvan természetesen egy párkapcsolatban, a házasságban is, de ahogy mondta Fanni, hogy valahol ez az az időszak, amikor összekovácsolódik az ember, vagy ennek kell kifejlődni, hogy két ember valóban egy hullám hosszú legyen, és harmóniában tudjon élni. Mert ilyenkor mutatkoznak meg, hogy mennyire egy, tehát összetartoznak-e, vagy egymáshoz valók-e. Tehát ne kelljen nekem elmondani, hogy akkor én is elvárom ezt tőled, hanem valóban ugye egy belülről fakadó érzés legyen, hogy igen, persze megcsinálom, mert szeretlek. És ugye a házastársi kapcsolatban a szeretet egy óriási nagy lemondással is jár. Ha ez a két fél között nincs meg, hogy nem tudnak lemondani valamiről a másik miatt, akkor valahol sántítés nem működik. Aztán nagyon fontos a felelősség. Felelősek a házastársak egymásért, és a felelősek a gyermekekért, ugye? Akik majd ebben a házasságban születnek. És nem csak az, hogy most az anyagi javakat hogyan osztjuk be, vagy hogyan tervezzük még a jövőnket, hanem talán ez furcsa nektek, de az üdvösségükért is felelősek. A férjnek ugyanúgy kell munkálkodnia a feleség üdvösségén is fordítva.

0: ha keresztény házasságról van szó. Na most mitől nyújt ez többet? Ha azt mondom, hogy szentség, akkor mitől nyújt többet ez a házasság? Nem attól, hogy most helyileg hol mondom ki. Ez kegyelmi jellegű. Mit gondoltok?
1: Hát ugyanúgy, mint ahogy megkapjuk, ugye van a hét szentség, amit az ember megkaphat. Ugyanúgy, mint az elsővel, a keresztséggel megkapjuk azt a lehetőséget, hogy eljussunk az üdvösségre. Ugyanúgy a házasság, mint az utolsó szentség, azzal is még több idézős esélyt kapunk az üdvösségre.
0: Igen. Gyakorlatilag ugye a házasságon belül, tehát ugye itt elsősorban erkölcstani szempontból vizsgáljuk az ügyet. Beszélni kellene a házastársi nemi életről és a családtervezésről. Na most megmondom, hogy mi tartozik ide. Születésszabályozás, fogamzásgátlószerek használata. Mi erről a véleményetek nektek, aztán majd megbeszéljük a keresztény álláspontot is.
1: Mert ugye a keresztény értékrendekben a házasságban teljesedhet ki ugye a férfi és a nő kapcsolata, és ebből születnek gyermekek. És ezt az Anyaszentegyház az úgymond mindenféle fogamzásgátlást elítél.
0: Elfogadod a gyermekeket, melyel Isten megajándékozza életeteket. Most itt, amiről én szeretnék beszélni, vagy ugye kihozni belőletek azt, hogy na itt a születés szabályozás, tehát, hogy valóban elfogadod a gyermekeket, ugyanakkor vigyázott, ott van az is, hogy felelős családtervezés. Igaz? A másik oldalon. Mi a véleményetek erről? A születés szabályozásnak többféle módja van. A legbrutálisabb és legsúlyosabb bűn az abortusz, mint módszer, igaz? Tehát amikor a születendő életet, ugye az embrió életét kioltják művi úton. Aztán vannak az úgynevezett fogamzásgátlószerek, ugye amelyek különféle módon, de megakadályozzák a nő teherbeesését. És a harmadik dolog, ugye ez az egyetlen, amit az Anyaszentegyház ugye megengedettnek tart, gyakorlatilag ez a naptármódszer. Tehát ugye számolni a termékeny és terméketlen időszakokat. És erről szeretném még a véleményeteket befejezésként megkérdezni, hogy hogyan vélekedtek. Ugye ez is egy őrült probléma manapság, ezek ugye úgy árulják a gyógyszertárokban, mint mit tudom én, a rágógumit, vagy bármi más egyebet.
2: Hát ha végignézzük a módszereket, ugye az abortusz az elítélendő dolog szerintem, viszont a másfajta fogamzásgátló módszereket tekintjük, akkor szerintem elfogadható lenne, mivel amikor egy családban már van 6 gyerek, és a 7-et már nem tudják felnevelni, akkor valamit csinálni kell, viszont hogyha a naptármódszerrel számolgatja az ember, akkor biztos, hogy jön a 7. is. Arra meg lehet esküdni szerintem. És én itt elfogadottnak tartom a fogamzásgátló módszereket, szerintem el kell elfogadni.
0: Jó, és akkor mondjuk mit szólsz ahhoz, hogy házasságon belüli önmegtartóztatás? Hallottatok már ilyenről?
2: Igen, hallottunk. Hát ez is egy megoldás lehet, ha kibírja az ember, de szerintem nagy százalékban inkább arról van szó, hogy nem bírják ki.
0: Más vélemény?
3: Hát én is ugyanúgy gondolom, hogy az abortuszon kívül bármilyen más fogamzásgátló módszer megengedett, mert de ha tételezzük fel azt, hogy a naptármódszer az teljes mértékben megbízható, akkor miért ne lehetne más mesterségesen előállított szerekhez fordulni? Ez csupán más a nevük, de végül is ugyanazt a célt szolgálják.
1: Hát itt akkor már rögtön felvetődik az a kérdés, hogy amint megfogadtam a házasságkötéskor, hogy elfogadom a gyermekeket, amivel az Úr engem megáld.
3: De józan korláton belül. Hát van egy olyan gyerekszám, hogy nem tudom biztosítani a gyermekeim neveltetését, a gyermekeim ellátását, a testi-lelki fejlődésüket, és ezek után én már nem vállalhatok gyereket. Tehát én elterveztem, hogy 3 gyereknél többet nem tudok vállalni, mert erő felett meg képességemet meghaladja, akkor több gyerekem nem lehet, mert ez az ő kárukra válna.
1: Hát és ezért mondta rá tanárnő, hogy a házasságon belüli önmegtartóztatás, de ugyanúgy, ahogy Kata is mondta, ez a mai világban ezt nem csinálja meg senki szinte. Nagyon kevés az ember, aki tényleg azt mondja, hogy én önmegtartóztatóan fogok élni.
2: Nézzük csak azt, hogy már azt nem bírják ki, hogy házasság előtt megtartóztassák magad akkor házasságon belül.
3: Hát mert nem látják a megtartóztatásnak a mi voltát. Tehát, hogy miért jó saját magunktól az örömöket visszatartani. Hát miért jó az él az emberek tudatában, hogy minél több örömöt halmozunk föl, minél minél több dolgot próbálunk nem biztos, ki, annál hogy ez szebb az... lesz az életünk.
0: De nem biztos, ez nem... hogy ez az öröm, ez igazi öröm. A másik, hogy az ember attól ember, hogy vállalja a felelősségét. A Humani Vitae kezdetű körlevél ugye egyértelműen, hogy csak a naptárt módszert engedi meg. De mind az osztrák, mind pedig a francia püspöki kar, vagy többek között ugye ilyen jeles teológus, mint Karl Rahner is úgy vélekednek egyébként, hogy végső szükség esetén, most mi ez a végső szükség esetén? Az, hogyha egy házasság válságba jutna emiatt, ha még jönne újabb gyermek, akkor nem súlyos bűn ilyesmihez folyamodni, mármint fogamzásgátló szerhez. Tehát ez az érvelés gyakorlatilag ugye nem azt jelenti, hogy na, akkor most ez megengedett, és mondjuk az egyház sem mondja ki dogmaként ezt, hogy akkor ez most valami súlyos bűn, vagy halálos bűn, aki ilyet használ. De azt hiszem, meg kell gondolni ezt, és ennek azért nagyon sok buktatója van. Többek között olyan is, hogy valaki utána ugye soha nem eshet teherbe. Befejezésként hallgassunk meg egy idős hölgynek a nyilatkozatát, aki valamikor 18 éves korában abortált.
2: Megláttam a vödörben a véres húscsomót, cafattá tépett kis lábakat, s egy csöpp kis kéz utánam nyúlt. Szememből a könny megerett, s elfolyt haszontalanul, mint az életem. Soha többé nem lehetett gyerekem. Vigyázzatok, mondd meg mindenkinek, kiáltsd mindenkinek, vigyázzatok. Szép szabadságotokat önkéntes fegyelemmel őrizzétek. Ne csúnyuljon szabadossága. A szerelmeskedés szennyes öröm. A kíváncsiság, nyugtalanság, szánalom, ajándékozási vágy. Nem szerelem. A szerelem egyszeri és szent titok. Lényege a szeretet. Ha ő vezet, előbb-utóbb rátalálsz arra, aki keres.
4: Kedves hallgatóink! Elhangzott hitvalló című műsorunkban Karóczkai Júlia, az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival beszélgetett. Műsorunk 2003-ban készült.
5: Napbúcsúztató.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Adásunk folytatásában óránként híreket sugárzunk, valamint a napközben elhangzott műsorainkat ismételjük meg. A himnusz után a közelkép vendége Szontágné Demeter Ágnes, lószörkészítő népi iparművész. 0 óra 35 perctől a Líceumi Krónika szól. 1 és 2 óra között újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2 óra 5 perckor a Zöld Hullámban folytatjuk a City Rail elnevezésű vasúti konferencia bemutatását. 2 óra 30 perckor az Erdő Fohászában a barlangok, illetve a barlangászás világába kalauzoljuk el önöket. Majd Tóth János Zoltán Erre mit lépsz kis haver című könyvének 12. része hangzik el. 3 óra 5 perctől a közéletben megismerhetik a 106 éves Rusz Miklós népbözsi nénit, majd az Egri Közösségi Alapítvány idei adománygyűjtő kampányáról lesz szó. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, 14. Leó pápa gondolataival köszönjük meg egésznapos megtisztelő figyelmüket. A szeretet törvénye írja felül bennünk a számítás logikáját. Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Birincsik Márton, Berec Renáta, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Turi Sarolta, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke, Buda Péter atya és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

A szőlőmunkások zúgolódni kezdtek a gazda ellen. Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, mondták, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik viseltük a napterhét és hevét. Barátom, felelt az egyiküknek, nem követek el veled szemben igazságtalanságot. Nem egy dénárban egyeztél meg velem? Fogd hát, ami a tiéd, és menj békével. Olvasom a Máté evangéliumban. Mindannyian az ő teljességéből részesülünk. Először a hitben, aztán a kegyelemben. Ez az első kegyelem, amely által bűneink bocsánatát is megkapjuk Isten irgalmából. Tehát ajándékként, nem pedig tetteink díjaként lettünk megigazultakká, s a hitből megigazult emberről mondja a Szentírás, hogy az ilyen él. Ezáltal tudsz Istenhez méltó lenni, ezáltal tudod elnyerni a halhatatlanság és az örök élet jutalmát. Ez is kegyelem tehát, ingyenes jóság. Nem saját erőlködésed hoz abba a helyzetbe, hogy valami téged megillető dologban részesülj. Isten saját ajándékait koronázza meg az örök életben, nem pedig a te érdemeidet. Ha Szent Pál összes tetteit én vittem volna végbe, még akkor is olyannak látszanám magam előtt, mint a haszontalan szolga. Még akkor is úgy találnám, hogy üres a kezem. Nekem azonban éppen ez szerez örömöt, mivel semmim sincs, mindent Istentől kell kapnom, mondta Liziai Szent Teréz. Kérünk, Urunk, add, hogy néped örvendezzék a tőled kapott jó téteményeken. Te adsz neki bizalmat, hogy jóságodban reménykedjék, teljesítsd ezért kegyesen, aminek elnyerésért irgalmathoz esedezik. Krisztus, a mi Urunk által.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Magyarországi látogatásra hívta meg 14. Leó pápát vatikáni látogatásán Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnököt magánkihallgatáson fogadta a katolikus egyházfő. Magyar Péter arról is tájékoztatta a Szentszéket, hogy a Tisza kormány átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot. Újabb működési engedélyt kért Washingtontól az amerikai szankciók alatt álló szerbiai kőolajipari vállalat, mivel a jelenlegi engedély szeptember 30-án lejár. A mostani engedély meghosszabbításának időtartamáról nem közöltek részleteket. Elítélte Oroszország agresszióját és kiállt Ukrajna szuverenitása mellett az ENSZ közgyűlésen mondott beszédében a magyar államfő. Baka András az ukránok szabadságért vívott harcát az 1956-os magyar forradalommal és szabadságharccal állította párhuzamba. A decemberi floridai G20 konferenciát tartaná a legcélszerűbbnek egy háromoldalú háború lezárását célzó csúcsra az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky a szeptember 24-i New Yorkban tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az amerikai féllel már egyeztettek egy ilyen formátum megvalósíthatóságáról. A Kreml szóvivője ugyanakkor azt közölte, hogy még korai lenne beszélni Vlagyimir Putyin esetleges Miami útjáról. A szőlészethez és borászathoz kapcsolódó kulturális és gasztronómiai programokkal várják a látogatókat ősszel Egerben. A Dobó István Vármúzeum közleménye szerint új időszaki kiállítás nyílik a várban Egri borkóstoló, a szőlőművelés öröksége címmel. Az október 2-től 2027. május 2-ig látogatható tárlat Eger egyik legmeghatározóbb értékének ered a nyomába. A Vármúzeum gyűjteményeiben található tárgyak, dokumentumok, fotók, filmek segítségével tárja fel az évszázadok óta őrzött hagyományos egri szőlő termelés és borkészítés történetét sokféle szemszögből, a szakmai fogásoktól annak művészi megjelenítéséig. Csaknem 200 programmal és 400 dedikálással várja a közönséget a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál október 1-e és 4-e között. A könyvmustra most új helyszínen a Hung Expo Budapest kongresszusi és kiállítási központban lesz. Négy napos demonstrációt tart hétfőtől a Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor a szervezet elnökségi tagja az Inforádiónak elmondta, a megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a független, jellemzően családi tulajdonú benzinkutak jelenlegi nehéz helyzetére. A mai naptól lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, a főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. A pályázatok már elérhetők a közszolgálás portálon. A pályázatok benyújtási határideje október 15-e évfél. Lannert Judit szerint az új főigazgatók fontos feladata lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása, valamint a magyar és a nemzetközi szakmai és gazdasági partnerkapcsolatok erősítése. Szolnokon folytatja országjárását a miniszterelnök szombaton. Magyar Péter közösségi oldalán azt közölte, hogy a szolnoki Kossuth téren 16 órakor kezdődik majd a rendezvény. Az elmúlt 2 hétben Veszprémbe és Pécsre látogatott el a miniszterelnök. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született és 9452 ember hunyt el. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4, a házasságkötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt itthon, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MTI-vel. Az elmúlt 30 évben mások mellett az Anima Sound Systemnek, az Amber Smithnek és a Heaven Street 7-nek készített lemezborító munkáit állítja ki José Simon a fővárosi Base Creative Clubhouse-ban. A tervező grafikus művész 1996 és 2026 közötti munkásságát bemutató kiállítás sorozat első része a most nyíló tárlat. Számos vázlatot, eredeti tervet, festményt és fotót sorakoztat fel az elkészült borítók mellett. Egyre naposabb és melegebb, kora őszi idő várható szeptember utolsó hétvégéjén. Döntően napos idő várható gomoly felhőkkel, azonban a gomolyok szétterülve átmenetileg felhősebb időszakokat okoznak. csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb szombati nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között várható. Híreinket hallották.

0: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk Szontágné Demeter Ágnes lúszörkészítő népi iparművésszel készített beszélgetésünket.
2: Szerintem a legfontosabb így a hagyományos technikák, meg egyáltalán a hagyományok tovább élésében, hogy valahogy tudjuk őket átemelni, vagy alakítani a mostani, hát nem mondom, hogy korszellemhez, de mondjuk igen, a mostani korhoz, ahogy te is mondtad, hogy olyan ékszer legyen, ami most is felvehető.
3: Igen, igen, és hál' Istennek ez a tendencia, ez most már elterjedt. Tehát a népművészettel foglalkozók, meg azt kutatók is nem azt várják el a ma dolgozó, működő, alkotó népiparművészektől, hogy a múltbéli dolgok másolják, és ugyanazt, azt is lehet, sőt kell is, hogy megmaradjon, megmaradjanak a technikák, de már nem elvetemült dolog hozzányúlni az értékeinkhez, és azt kiemelni, és alkalmazni. És én is erre jöttem rá, tehát amikor így kerestem, hogy jó, de akkor ezen belül mit készítsek, milyen formában, tehát most az, hogy karikákat csinálok, és egymásba kapcsolom a karikákat, tehát az még kevés. Tehát az is valami, ha valaki ezt megtanulja, és ennyit csinál saját szórakoztatására, vagy saját élvezetére, de ha én ezzel ugye ki akarok állni, vagy ezt meg akarom mutatni, akkor azért ennél több kell.
2: És te is készítesz térbeli dolgokat is, ahogy láttam a honlapodon például.
3: Három technikával lehet összerakni lószörből ékszert, a karika, tehát az a mindennek az alapja, a karika, a gyűrű, az egy más csomózási móddal készül, illetve a térbeli, tehát amikor bemondom, hogy fonunk, de ez nem fonás, tehát mintha befonnánk egy fából kifaragott formát, majd utána erről a fáról, amit kaptafának hívunk, mint a cipészek, lehúzzuk a lószörből készült alakzatot, és onnantól kezdve már önállóan megálló forma lesz, amit aztán persze gyöngyökkel díszítünk.
2: Igen, ezt akartam mondani, hogy ugye nem csak lóször, hanem mindig van benne gyöng is.
3: Igen, igen, én nagyon szeretem díszíteni gyöngyel, mert alapvetően fekete lószörrel dolgozok, mert az jól látható, és akkor abba meg tulajdonképpen bármilyen szint bele tudok dolgozni.
2: És mindig jól mutatni, hogy mindig, a fekete mellett
3: mindig jó. Minden. Hát igen, tehát azért nyilván megfelelő ízléssel.
2: Persze, színnel és formában,
3: azért,
2: igen.
3: Azért megfelelő mértéktartással, tehát a gyöngy nem uralkodhat.
2: Így van, igen, hiszen mert nem gyöngyékszerről, hanem lószörékszerről
3: igen. De nagyon szeretem, tehát keresem is a módját, hogy hová még az aljára, legalább egy kis gyöngyöcskét vagy.
2: Van egyébként olyan, amit nagyon szeretsz készíteni, akár forma, akár mondjuk medál, karkötő, vagy pedig mindegy formán?
3: Hát mindegy formán, mert mindig ugyanaz a probléma, amit meg kell lépni, át kell ugrani, hogy sikerüljön. Tehát nincs olyan, ami becsukott szemmel csinálom, mert mindig fennállnak a problémák, hogy a lóször szakadós, rossz helyen szakad el, hogy sokat kell toldani, hogy sikerül-e egymáshoz kapcsolni úgy, hogy például én tehát síkbeli dolgokat készítek például fülbevalóknál, és ott több elemet egymás mellé kapcsolok, és annak síkban kell maradni, tehát nem csavarodhatnak. Keresem azokat a magyar jellegzetes népművészeti motivumokat, amiket lószörből én meg tudnék csinálni. Persze nagyon stilizálva, tehát nem tudom ugyanazt előállítani, mint amit a hímzés.
2: Persze.
3: Lehetetlen. De egyszer csak rájöttem, vagy kitaláltam, hogy például hogy tudom a matyó rózsát. Mint az egyik legjellegzetesebb és legmutatósabb motivumot, hogyan tudnám én meglószőrözni, és tulajdonképpen sikerült. Tehát én nagyon szeretem csinálni a matyó rózsát, mondjuk medálnak, sőt fülbevalónak is készítettem már, de minden alkalommal kihívás. Tehát akár hanyatszor fogok hozzá, és nem az, hogy készül, mert tudom, hogy készül, de hogy ez sikerül-e ennek. És mivel lassan készül, és nagyon időigényes, tehát bárminek az elkészítése, ezért az nagyon bosszantó, ha nem úgy sikerül, és akkor vissza kell bontani, el kell vágni, hát abba belehalok, tehát el kell vágni, és akkor ezt újra csinálni, tehát hogy így egy napi munkám az oda tud veszni. Nem jellemző egyébként, de ott van mindig a veszély.
2: De akkor az alapanyag az alaposan meghatározza.

0: álló, akkor kevesebb szel kell toldani. Minél kevesebb toldás legyen, mert egyrészt macerás a toldás, másrészt meg egyéb problémákat is okoz a hozzákapcsolás során. Uh-huh. Ha így elmetszeném a lószörszálat, akkor annak szép kereknek kellene lenni, de hát nem egy vastag dolog, tehát annyira nem látjuk, de tapintásra lehet érezni. A lapított az nem jó, tehát ha lapított a lószörszál, mert akkor készítés közben csavarodik. Csavarodik, göndörödik, és nem lehet vele dolgozni. Hát igen, ennyit tudok mondani, szép, hosszú, egyenes szálú kerek legyen a
1: lóször.
0: És igen, és én így tapintással tesztelem, hogy most az megfelelő nekem lesz. Megfelelő lesz, vagy nem, de egy lófarkon belül is különböző minőségű szálak vannak, tehát készítés közben is fényfelé tartva a vastag, tehát nem jó, ha nagyon vastag, de nem jó, ha nagyon vékony. Uh-huh. Nagyon vékony, az szakadós, és nem haladós, és nem lehet, vigyázni kell, nem lehet meghúzni, uh-huh. pedig a csomókat szorosra kell húzni.
2: Nem mondtuk még, de 2021-ben gránátalmat díjat kaptál egy ékszerszettedért, ami, ha jól emlékszem, egy szép piros gyöngyökkel díszített szett volt.
0: Igen, én a munkásságom csúcsának tartom egyelőre. Egyelőre azt úgy érzem, hogy még, hogy nem tudtam überelni. Bárki tudja, hát ha. 2021-ben kaptam a gránátalma díjat erre az ékszer szettemre. Országos Népészeti Kiállítás az egy ilyen nagyon rangos megmérettetése minden népművésznek és kézművesnek. Népművészeti Egyesületek Szövetsége hirdeti meg a pályázatot, és 5 évente kerül megrendezésre, és az alapszabály, hogy az elmúlt 5 év munkáiból lehet pályázni. És én ugye 92-ben kezdtem el a lószörékszerkészítést, és már 2000-ben adtam be pályamunkát, és már akkor kaptam egy ezüst oklevelet. Utána, kis kihagyás után 2015-ben kaptam egy aranyoklevelet, és a csúcs az volt, hogy a 2021-es UNK pályázaton megkaptam a gránátalma díjat, amit úgy kell értelmezni, hogy szakáganként, tehát szakterületenként ítélik oda, a minden szakákban van kiadott gránátalmadé, és utána pedig az aranyezüst bronz minősítésű oklevelek.
1: Hát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a legnagyobb elismerés.
0: A népi ékszer kategóriában, abban az évben, igen, a legmagasabb elismerést kaptam, hát rendkívül boldog voltam.
1: Beszéljünk egy kicsit arról, lehet, hogy az elején bontam, de nem vagyok benne biztos, ugye a gyöngyfűzést említettük, de hogy üvegékszereket is készítesz. Tehát tulajdonképpen az ékszerkészítésnek elég sok területével foglalkozol.
0: Igen. Igen, hát így ebben ragadtam benne nyilván, meg ez érdekelt. Hát az üvegékszer az 2010 után jött, és ennek az a története, hogy amint említettem, hogy a férjemmel így közösen kezdtünk érdeklődni a kézművesség és egyáltalán a tárgykészítés iránt, és értünk el úgy sikereket, hogy volt igény arra, amit mi készítünk. Ő is kereste az útját, mint ahogy én is a gyöngyfűzés után rátaláltam a lószőrékszerre, ő pedig egyszer csak az üveggel került nagyon baráti kapcsolatba, és ő Tiffany díszüvegkészítő. Nyilván engem is bevonzott az üveg szépsége, az üveg szeretete, tehát így kerülhetetlen volt. Hát ő nagyon precízen, nagyon szépen dolgozott, tehát fölfejlesztettem. Szintén autodidakta módon, mert nem tanulta sehol. Tehát, és akkor abban az időben, tehát a 90-es években nem volt könnyű hozzájutni semmilyen ezekhez a tevékenységekhez kapcsolódó és szükséges szerszámokhoz, eszközökhöz, de az alapanyagokhoz sem. Tehát nem volt ilyen szinten internet. Tehát nem úgy volt, hogy beírom és megkeresem és kidobja,
1: igen.
0: Hanem nagyon sok utána járással elkezdte csinálni, és igen, ez az ő műfaja volt. Nagyon jól rajzolt, és a végén ő már csak ezzel foglalkozott. Hát őt sajnos 2010-ben elveszítettük, rengeteg üveg maradt, és hát nyilván kerestem az útját, módját, hogy mit lehetne azzal készíteni, és korábban is már én

0: Kacsingattam az üvegékszerek felé, tehát én már kicsit duruzsoltam, hogy esetleg nem kéne-e azzal is foglalkozni, de ezt ő nem tartotta elég komolynak, tehát ő nem hajlott erre. Én viszont utána kerestem a módját, hogy én is hogy tudnék az üveghez hozzányúlni, mert az ő munkájában nem ártottam bele magam, tehát semmilyen szinten, csak a maximális támogatásom volt meg hozzá. Egerben azért néhány helyen láthatók az ő munkái. Okay. És így keveredtem az üvegbe, hogy aztán próbáltam, tehát kemencét intéz, ahhoz, hogy ékszer legyen belőle, olvasztani kell az üveget. Tehát a Tiffany ez egy teljesen más, az egy mozaikszerű technika. Méretre vágni, csiszolni, összeilleszteni, és úgy lehet síkbeli, de akár térbeli formákat is létrehozni. Az üvegékszerhez viszont olvasztó kemence az alap. Úgyhogy ott kezdődött a dolog, hogy elkezdtem nyomozni, beszereztem egy kemencét, és elkezdtem kísérletezni vele, és hát ugyanúgy beleszerettem a technikába, nagyon szeretem csinálni, nagyon teljesen más kreativitást igényel, teljesen más a technika, mint a lószőr, de nagyon élvezetes, mert az üveg nagyon szép alapanyag, a színessége az ugye varázslatos.
1: Egészen távoli technikákkal is foglalkozom. Igen. Most nem a gyöngyfűzés is a lószőrékszer, de mondjuk azért az is, az csak úgy tűnik, mintha közel lenne egymást, az egészen másképp.
0: Igen, hát zárójelben megjegyzem, hogy még zsinórral is, sejem zsinórral is foglalkoztam, most már nem annyira, tehát így három ékszerkészítési mód, valamit én életem során így próbáltam.
1: Akkor a kreativitásod gyakorlatilag mindenfelé megtalálta az utat, hogy is tud kibontakozni, és hogyan is tud tárgyat alkotni. Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy ez semmiből, mert ami a kézművesség, az mindig az, hogy van egy adott alapanyag, de valahol meg kell születni az embernek a gondolataiba, hogy mit akar belőle összehozni, és utána jön egy folyamat, ami alatt sikerül ezt megcsinálni.
0: Igen,
1: és ez így nagyon érdekes, hogy ennyire különböző anyagokkal és technikákkal tudsz dolgozni.
0: Igen, és a lószőrékszer készítésben abszolút ott van a kreativitás, tehát hogy készítem, és menet közben, tehát van időm, közben az agyam jár, van időm azon gondolkozni, hogy hogyan folytassam, vagy mit csináljak. Van, amikor már előre jön valami ötletem, akkor azt gyorsan lerajzolom, tehát csinálok ilyen skicceket, így tele vagyok ilyen kis cédulkákkal, hogy mi az, amit esetleg megpróbálnék, vagy valami új forma eszembe jut, de menet közben is mondom, tehát menet közben is eszembe jut, vagy valami nem egészen úgy sikerül, ahogy én azt kigondoltam, de menet közben még tudok rajta alakítani, hogy az ne veszem kárba, mert nem arról van szó, hogy rossz, csak nem, eltér az én elképzelésemtől, mert az is esetleg nem jött össze.
1: De néha így születnek a legjobbak.
0: Igen.
1: Úgyhogy ez a véletlen, ez mindig kell bele egy kicsit.
0: Igen.
1: Ha valaki szeretne tőled ékszert, akkor ugye az interneten keresztül is tud tőled rendelni.
0: Igen.
1: Illetve nem tudom, hogy most van, amikor esetleg vásárba találkozhatnak-e majd veled, mennyire szoktál?
0: Nem, tehát ritkán nem vagyok mozgékony, nem tudom megoldani, meg nem is feltétlenül szükséges. Jeles népművészeti eseményre nagyon szívesen megyek, és hát ezt is elmondhatjuk, hogy a Heves Megyei Népművészeti Egyesület berkein belül, tehát ahová az egyesülettel tudok menni, oda nagyon szívesen, nagyon boldogan. Még a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara berkeiben is ott vagyok, tehát ők is sok rendezvényt szerveznek, hát amennyiben meg tudom oldani, akkor igyekszem ott is részt venni. Tulajdonképpen Egerben hagyományosan sok-sok éven keresztül az Agria Parkban karácsonyi vásár szokott lenni, oda is szívesen, tehát azt is meg tudom oldani, és szívesen veszek részt. Amennyiben az idén lesz karácsonyi vásár az Agria Plázában, akkor reményeim szerint ott lehet találni. Illetve hát a social media, tehát van saját honlapom, meg lehet találni az elérhetőségeimet. Készítek akár egyéni kérésre is, most is van olyan. Igen, érdekes történetek vannak. Sajnos a lovakkal is előfordul az, hogy a gazdájuk elveszíti, tehát elpusztulnak, betegség, baleset, bármi. következtében, de ugye a ló annyira szeretett állat, vagy annyira kötődik az ember és a ló, hogy komoly lelki traumákat okoz a ló, saját lónak az elvesztése, és akkor engem meg szoktak keresni azzal, hogy az elpusztult ló farkából megmentenek egy tincset, és hogy abból szeretnének ékszert. Sok ilyen érdekes történetet hallottam már, hogy hogyan veszítették el a lovat, uh-huh. illetve hogy miért érzik azt, hogy szeretnék ékszer formájában megőrizni a ló emlékét. Tehát nem csak az, hogy elteszi a tincset, uh-huh. a lófarokból kinyert tincset, hanem szeretné itt a kezén viselni. Uh-huh. Igen, uh-huh. igen.
1: Igen, de ezek szép igen. történetek, különböző.
0: Igen, nagyon, nagyon, nagyon, igen.
2: Kedves hallgatóink, Szontágné Demeter Ágnes lószörkészítő népi iparművésszel készült beszélgetésünk második részét hallották. Aki szeretné megnézni az ékszereket, találkozhat az alkotóval holnap a civilházban, a Heves Megyei Népművészeti Egyesület asztalainál. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a riporter Somosvári Eszter Anna nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Diósi Ödönné Brühl Adél a legtöbb romantikus adivers ihletője, dr. Szűcs Novák Rita a Nyelv és Irodalomtudományi Intézet adjunktusa, és Laskai Anna a Tittel Pál könyvtár szaktájékoztatója a Múzsák között sorozatában Lédával folytatja az Ady Endre szerelmeiről szóló rovatát. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Mély megrendüléssel értesültünk arról, hogy elhunyt dr. Hauser Zoltán, intézményünk jogelődjének, az Eszterházy Főiskolának egykori rektora, az EGRI felsőoktatás elmúlt évtizedeinek meghatározó személyisége. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem közössége olyan embertől búcsúzik, aki életének és szakmai pályájának jelentős részét intézményünknek, az EGRI felsőoktatás fejlődésének és közösségének szentelte. Dr. Hauser Zoltán tanulmányait Egerben, az akkori Ho Chi Minh tanárképző főiskolán végezte, matematika-technika szakos tanárként, majd további egyetemi tanulmányokat folytatott, később tudományos fokozatot szerzett. Pályája szinte teljes egészében összefonódott az EGRI felsőoktatással, 1978-tól oktatóként, később tanszék és intézetvezetőként, majd az intézmény felsővezetőjeként dolgozott. 1994-től általános főigazgató helyettesként vett részt a főiskola irányításában, 2001-ben pedig az Eszterházy Főiskola első számú vezetőjévé választották. 2002-től rektorként 3 cikluson keresztül egészen 2013-ig állt az intézmény élén. Rektori évei az EGRI felsőoktatás történetének meghatározó időszakát jelentették. Különösen fontosnak tartotta az EGRI felsőoktatás több évszázados örökségének megőrzését. Szívén viselte a pedagógus képzés és a tanárképzés ügyét, azok szakmai fejlődését és megerősítését. Nevéhez szorosan kapcsolódik a Líceum nagyszabású rekonstrukciója és értékeinek megóvása. Az a történelmi épület, amely ma is egyetemünk legfontosabb jelképe és mindennapi életünk meghatározó helyszíne, számára egyszerre jelentett örökséget, felelősséget és jövőt. Több évtizedes szakmai, vezetői és közéleti munkáját számos elismerés kísérte. Megkapta többek között a Magyar Köztársasági Érdemlent középkeresztjét és a Heves megyéért kitüntető díjat. Egyetemünk szenátusa 2016-ban egyetemépítő díszpolgár címmel ismerte el munkáját, 2024-ben pedig Eger megyei jogú város díszpolgárává választották. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem közössége hálával és tisztelettel őrzi egykori rektorának emlékét, és osztozik családja, szerettei, barátai, egykori kollégái és tanítványai gyászában. Emlékét kegyelettel őrizzük. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemi már 20. alkalommal rendezi meg a Kutatók Éjszakája programját, amelyre idén szeptember 25-én kerül sor. Az oktatók és kutatók több mint 100 különböző programmal várják az érdeklődőket, reggel 8 órától egészen éjfélig. Egyetemünk a régió meghatározó tudásközpontjaként és kutatóhelyeként idén is sokszínű program kínálattal készül. A látványos kísérletek és ismeretterjesztő előadások mellett interaktív foglalkozások, sportbemutatók, vetélkedők, színpadi programok és koncertek is várják az érdeklődőket. A Heves vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarával való együttműködésnek köszönhetően több helyi vállalat is bekapcsolódik a rendezvénybe, tovább gazdagítva ezzel annak programját. A rendezvényhez idén csatlakozik továbbá a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és az Eger Erdő ZRT is. A programok ingyenesek, de egy részük regisztrációhoz kötött. További információ és regisztráció az uniesterházy.hu oldalon és az egyetem Facebook oldalán. Ismét lehet pályázni a Jövő Borásza ösztöndíjra. Hamarosan megnyílik a 2026-27-es ösztöndíjprogram, amelyre pályázhatnak a szőlészeti és borászati felsőoktatási szakképzésben résztvevők, a mesterképzésben tanulók és a levelező tagozatos diákok is. A győztes pályázó egy évig viselheti a Jövő Borásza címet, továbbá bruttó 100 000 forint anyagi támogatást biztosítanak számára külföldi szakmai gyakorlata során. Részletek az egyetem hivatalos oldalán, valamint a Borászok Borásza Facebook oldalon.
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Ihlető nőket mutatunk be. De olyan múzsákat, akik aktív szerepet vállalnak, és önmagukban is megállják helyüket, bár inkább valóban múzsaként emlékszünk rájuk. Állandó szakértőnk dr. Szűcs Novák Rita adjunktus, én Laskai Anna, a műsorszerkesztő műsorvezetője vagyok. Most igazából ebben a sorozatban egy mini sorozatot indítunk el, hiszen Jókai szerelmeit követően Adi szerelmeiről beszélgetünk. Én felvetem, bár te szoktál a túlzásoktól óvni engem, Rita, hogy ha Adi szerelmére gondolunk, akkor csak Lédára gondolhatunk. Tehát az én szememben ő Adi legnagyobb szerelme. Mit szólsz te ehhez?
3: Nagyon érdekes, amit mondasz. Nyilván ez nem lehet objektív dolog, hogy most ki volt nagyobb, vagy volt-e neki nagy szerelme. Azt leszögezhetjük előjáróban, hogy rengeteg nagy szerelme volt Adinak. Ezek között az én fejemben, hogyha személyes véleményt kérdezel, akkor egyenrangú a Léda és a Csinszka szerelem, bár irodalmi szempontból valóban meg tudjuk különböztetni a két asszonnyal, két nővel való kapcsolatát, hiszen ezt már gyakorlatilag középiskolában is leírják, hogy a Héjanász az Avaron főszereplője Léda az egy nagyon szenvedélyes és szenvedős szerelem szüleménye volt, és bár 8-9 éves kapcsolatról beszélünk, tehát még csak azt sem mondhatni, hogy ez egy ilyen illékony dolog volt, de valahogy ez is szerelemnek számít, ugyanúgy, ahogy azért a Csinszka szerelem is, hiszen bár ott egy jóval letisztultabb, jóval csöndesebb szerelemről beszélünk, hiszen maga Adi is nyilvánvalóan azért választotta ezt a csöndesebb, sokkal visszafogottabb Bonca Bertát feleségnek magának, mert már nem szerette volna, hogyha ez a szenvedély határozza meg a kapcsolatát idősebb, betegebb korában.
2: A Múzsák között podcastben fontos vállalásunk, hogy Lédát emeljük ki. Természetesen, amikor Brühl Adéról beszélünk, akkor nem véletlen, hogy Lédaként emlegetjük, és Adi Endre költészete folyamatosan jelen lesz. De mit mondhatunk erről az ihlető nőről?
3: Léda maga is, ahogy Adi is egyébként nagyon szenvedélyes volt, nagyon-nagyon szerette Adit, és nagyon fontos az is, amit többen is kiemelnek az irodalom történetben, hogy ugyebár Adi volt az, aki leírta, hogy én láttalak meg, és ezért lettél az, ami, de valójában Adi se lenne Adi Léda nélkül, hiszen Adi egy félénk falusi fiú volt, amikor 20-as évei közepén megismerte a jómódú zsidó polgári családból származó, már idősebb, mert hogy 32 év körül volt ekkor Léda, és ez, hogy ők gyakorlatilag a megismerkedésük után rögtön Párizsban folytatták a kapcsolatukat, amiből egy éves kiruccanás lett, egy éves kirándulás lett a kor kulturális városában. Ez nagyon-nagyon meghatározó volt Adi identitása számára. Egyébként ez nem versekből, hanem levelekből Léda szempontjából is kiderül, hogy ő is érezte azt, hogy az ő támogatása, az ő gondoskodása nélkül Adi nem futott volna be ekkora karriert, vagy valami egészen mást futott volna be. És ez valóban így volt, sőt a sors furcsa fintora, hogy nem csak Léda támogatta Adit, hanem Léda férje is, Diósi Ödön, aki ugye már akkor is a házastársa volt Lédának, amikor megismerkedtek a 1900-as évek első éveiben, és egy nagyon szoros kapcsolata alakult ki a férfinek is Adival. Sokat segített a már akkor kezdődő szifiliszének a, ha nem is gyógyításában, de ápolásában szakértőket keresett Franciaországban. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes hármas volt ilyen szempontból is, hogy nagyon normális volt ebben a egyébként nagyon szokatlan, és mondjuk mivel én konzervatív álláspontot képviselek, ezért számomra nagyon, nagyon furcsa és nagyon idegen hármasban. Ez egy érdekes dolog volt, hogy nem csak Léda kellett ahhoz, hogy Adi fent maradjon, hanem egyébként Léda férje is.
2: Mit tudunk magáról, Lédáról? Azt, hogy nagyvilági nő volt, az, hogy hatalmas hatást gyakorolt Adira, akár a megjelenésével is, tehát feltétlenül egy nagyon magabiztos, világlátott, kulturált nőről beszélhetünk. Az ő egyéni életútját mennyire ismerhetjük?
3: Ugye ezt már többször elmondtuk így a beszélgetések során, hogy azoknak a nőknek volt nagyobb esélye bármiféle szakmai sikert elérni, akik jómódú családból származtak. Így volt ez egyébként Léda esetében is, bár igazából szakmailag ő nem hozott semmi újat, nem lépett nagyot előre, viszont azt tudjuk, hogy mivel a származása lehetővé tette, ő is tanult. Egyébként akik fontosabb szerepet töltöttek be a Adi életébe, általában a tanult lányok voltak, majd Csinszkánál is látjuk, hogy Csinszka is az Erzsébet nőiskolában is tanult, majd külföldön nyelvtanulás szempontjából hosszabb időt töltött. Tehát Léda is egy művelt nő volt, egy valóban nagyvilági nő volt, ezt megtehette azért is, mert hogy vagyonos volt, születésétől kezdve volt vagyonos, és gyakorlatilag ez volt az ő boldogtalanságának is az oka talán, mert hogy teltek múltak az évek, és ő ugye úgymond öregedett, már 26 éves lett, ugye akkor a család úgy döntött, hogy muszáj neki egy férjet keresni, és nem szerelmi házasság volt az övi, ami köttetett Diósival, de egy viszonylag járható partneri kapcsolat. Lidáról még mit lehet elmondani? Két dolgot mondanak el, és egyébként nagyon kontrasztos ez a két tábor, akik véleményt alkottak Lédáról. Az egyik tábor azt mondja, hogy nagyon feltűnő jelenség volt, gyönyörű, szép zöld szeme volt, búgó, kellemes hangja, tehát valójában egy megnyerő hölgy volt, egy vonzó hölgy volt. A másik tábor, amit ha jobban megvizsgálunk, akkor Léda konkurensei, vagy annak családtagjait véljük benne felfedezni, Vészi Margit testvérét, vagy Dénes Zsófiát. Ezeknek a hölgyeknek mind volt valamiféle a férja Adival. Ők viszont nagyon szigorúak a külalakjával kapcsolatban is, ugyanis a hangjára azt mondták, hogy nikotin áztatta, már-már férfi hangba boruló hangja volt, érdes, kellemetlen. A kinézetére azt mondták, hogy nem is feltűnő, hanem inkább ijesztő volt, mivel gyakran kötötte kendővel a fejét, ezért már kopaszodó frizurája alatt a bőrét fehérre festette, és kiemelik ezek a hölgyek magukról, hogy bár ők világlátott hölgyek, tehát tudják, hogy mi a divat nyugaton, de hogy ez egyrészt már nem divatos idejét múlt, ahogy sminkelte magát Léda, másrészt pedig inkább negatív, mint pozitív a látvány, hiszen nagyon erős sötétre húzta ki a szeme alatt, és még azt is megfogalmazták, ami számomra tényleg újdonság volt, hogy a tág orjukát kagylószínűre festette, és hogy ez az egész látvány, ez olyan visszataszító volt. De itt még egyszer hangsúlyoznám, hogy ezek gyakorlatilag mind negatív szempontból elfogult véleményalkotók voltak.
2: Igen, és ahogy mondtad is, akár betétársak. Az biztosan kijelenthetjük, hogy nőies nő volt. Tehát feltehetően ő a női mi voltát megélte, és megjelenését tekintve is, bár én is olvastam ilyen feljegyzéseket, hogy azért egy testes molett típusú
3: igen,
2: nő volt.
3: Nagyon érdekelt ez, hogy mennyire lehetett molett, és találtam egy levelet, ahol arról ír, hogy most már, hogy fogyott, vesztett a súlyából egy diétának köszönhetően, 78 kg ruhástól, de hogy a célja az még odébb van, és egy későbbi levélben pedig azt fogalmazta meg, hogy 20 kilót fogyott, ez gyakorlatilag addigra következett be, amikor már nem voltak együtt Adival, és valószínűleg sajnos ennek köszönhetően is, hogy ő megkapta az elbocsátó szép üzenetet, és nagyon összetört, rettetesen összetört. Ekkor érhette el az úgynevezett álom súlyát. Azt is tudjuk, hogy Adi nagyon féltékeny volt, amikor egy banktisztviselő, banki alkalmazott egyszer megdicsérte Léda alakját. Nagyon érdekes ez is egyébként, hogy valószínűleg tisztában volt a vonzerejével, amikor keletkezett rés a pajzson, ergo kicsit bizonytalanabbá vált a kapcsolata Adival, akkor kezdte ezt a fogyókúrát, és akkor kezdte figyelni jobban az alakját, és erről ugye Adinak is írt, hogy hogy alakul ez a dolog, tehát mintha így ennek ilyen pszichés háttere is lett volna, hogy Léda szeretne karcsúbb lenni. De egyébként erről találunk különböző információkat, adatokat, hogy Adinak többször volt úgymond testesebb barátnője, de soha nem érdekelte, hogy az emberek mit szólnak. Nem érdekelte az sem, hogy mit szólnak Lédával kapcsolatban, és az sem, hogy a Lédát megelőző vagy a Lédát követő hölgyekkel kapcsolatban. Minden esetre Adiban nem volt egy ilyen elvárás a súllyal kapcsolatban, abban egészen biztosak lehetünk.
2: Az egyértelmű, hogyha csak felületes irodalmi ismeretekre hagyatkozunk, vagy akár tényleg az általános iskolában, középiskolában oktatott dolgokat vesszük figyelembe, hogy Léda életében nagyon meghatározó volt Adi, ugyanúgy, ahogy mondtad is, hogy Adi életében is Léda. Mennyire volt Léda önálló? Mennyire törekedett arra, hogy az ő szuverenitása meglegyen, megmaradjon?
3: Amikor megvizsgáljuk mondjuk ezt a hármas kapcsolatot, amiben ugye Diósi hol jelen volt, hol nem volt jelen, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok ügyet Léda intézett, a férfiaknak az ügyeit, akár pénzügyeket. Nehéz kérdés ez, mert hogy ugye, mint mondtam, őnek igazi szakmai pályafutása nem volt. Tehát neki a legfőbb elfoglaltsága, ha olvasuk a leveleket, visszaemlékezéseket, akkor azt tapasztaljuk, hogy különböző szanatóriumokba járt, vagy fogyókúra miatt, vagy amikor az Adi kapcsolat után mély depresszióba esett, akkor azért, hogy ezen megpróbáljon túllendülni, különböző tóparti, tengerparti nyaralókban töltötte az idejét, de előtte is már, tehát nem csak a kései éveiben, előtte is már gyakorlatilag az utazgatás tette ki az életét. Én azt gondolom, hogy jó szervező lehetett, jó menedzser lehetett, és emiatt is mondjuk azt, hogy Adi szempontjából egy nagyon fontos szellemi támogatást nyújtott, de nem csak szellemi, én azt hiszem, hogy egzisztenciálisan is, hiszen Adi sosem volt úgymond jómódú ember, Léda pedig eleinte az édesapja révén, majd később furcsa módon az első világháború után a férje került olyan pozícióba, szénbiztos lett, amitől gyakorlatilag meggazdagodtak úgy is, mint család, tehát a férje is egy sokkal biztosabb egzisztenciát szerzett.
2: Számomra nagyon azt sugallják azok az életrajzi adatok, amiket olvastam, hogy a műveltség például nagyon fontos lehetett számára, hiszen az, hogy ő a nagyváradi lapot olvassa, az, hogy költeményt olvas, az, hogy a diversében ő megérzi azt a hatalmas szenvedélyt, ami aztán közel viszi őket magánemberként is egymáshoz, ez azért azt jelzi számomra, hogy műértő lehetett.
3: Igen, ahogy elmondtam, azért akik hosszabb ideig Adival voltak, azokkal mind lehetett beszélgetni, mit lehetett társalogni, ez most ilyen számunkra, vagy a mi egyetemi szféránkban ez egy ilyen alapvető dolog, hogy ne csak az időről, vagy valami egészen hétköznapi dologról társalogjunk, hanem a művészetről, a színházról is. Ez Léda esetében is teljesen így volt. Versekről, színházról szó volt köztük, és hát világlátott volt. Tehát ez, azt hiszem, hogy ez még a mai nap is fontos, hogy az ember ne csak egy ország kultúráját ismerje, hanem sokat, ha más nem tanuljon, olvasson más kultúrákról, más művészetekről, így a világról, és az meg, hogyha lehetősége van még szerte nézni, akár egy-egy nyaralás vagy kirándulás apropóján is akár a világban, ez mind-mind tapasztalattal tölti el az embert, és szerintem ez is vonzó tulajdonsága volt Létának, hogy ha olvassuk az életrajzát, akkor azt látjuk, hogy tényleg csak kiruccant Genfbe, kiruccant Bécsbe, tehát valahogy olyan átjárás volt az országok között az ő életében, hogy sokan ámulattal nézzük, vagy olvassuk, hogy mennyire könnyedén mozdult. Egyszerre élt Gödöllőn egy 12 szobás nagy kastélyban, egyszerre tartott fenn az Andrássyn is lakást, külföldön is volt lakás, aztán az Andrássy útról a Bajza utcába költöztek a férjével, tehát egy igazi nagyvilágot látott polgár volt, aki valóban olvasta a napi sajtót is, tehát pont ez volt a veszte is, hiszen amikor Adi elvette Bonca Bertát feleségül, akkor is a napi sajtóból értesült Léda, amit a szemtanúk szerint bevitt fürödni magával a fürdőszobába, és csak arra lettek figyelmesek, hogy egy nagy sikoly jött ki a szobából, a fürdőszobából, és elájult a Léda, amikor észrevette az újságcímlapján, hogy hogy Adi megnősült, tehát egészen biztos, hogy egy olvasott, művelt hölgy volt.
2: Mindig nagyon fontos számunkra, hogy kiemeljük az egyéniségét annak a hölgynek, akiről tárgyalunk, illetve hogy megmutassuk őt magát. Léda alakjáról mi az, ami szerinted fontos még, és érdemes így is gondolni rá, hogyha meghalljuk a nevét legközelebb?
3: Ilyenkor mindig sajnálom, hogy már nem ismerhetjük meg azokat a múzsákat, vagy egy részét azoknak a múzsáknak, nagy részét, akikről beszélünk, mert hogy nagyon ambivalens vélemények születtek Lédáról. Én azt gondolom, hogy ő semmiképpen sem volt egyszerű személyiségű ember, hiszen ha egyszerűbb lett volna, akkor nyilván ez a Léda-Adi szerelem is kevésbé szenvedélyesebbre sikerül. Másrészt pedig nem ismertük, viszont sokan azt mondták, hogy ember gyűlölő volt, hogy rosszul bánt a saját cselédjeivel, valaki így fogalmazott, hogy folyamatosan szekírozta a cselédjeit, különösen, hogyha olyan hangulata volt, mert vagy Adival, vagy a férjével kapcsolatban nem sikerült valamivel dűlőre jutni. Amit még leírnak is, ami nagyon érdekes talán, hogy élete utolsó részében Gödöllön élt, a már említett házban, és kutyákat, német juhászokat, komondorokat tenyésztett, 12 kutyával élt együtt. Tehát ezt hangsúlyozzák, hogy valószínűleg a kutyákat, állatokat jobban szerette, mint az embereket. A kutyáit nagyon szerette, sok időt töltött velük, illetve beteg madarakat ápolt, még ez, amit tudunk róla. Nagyon sokat lovagolt, és nagyon sok időt töltött egyébként egyedül, miután megkapta ezt a szakítást. A szakítás után egy évvel még írt levelet Adinak, hogy szeretné látni, csak látni, mindenféle kötelezettség nélkül. Franciául fogalmazott, de a lényeg az volt, hogy anélkül, hogy lenne közös holnapjuk. Végül Adi nem ment el erre a találkozóra, és azt onnan tudjuk, hogy miért nem, mert Adi továbbra is tartotta a kapcsolatot Brühl Bertával, aki Léda egyik húga volt, és neki mondta el Adi, hogy ő attól félt volna, hogy előről kezdi az egészet, ha meglátja Lédát. Tehát egészen biztos, hogy neki is nagyon fájdalmas volt a szakítás. Még annyit érdemes elmondani egyébként, mert hogy mégiscsak irodalom, és mégiscsak fontos, hogy a versekről is szóljunk, hogy voltak egész ciklusok, rengeteg szerelmes versnek volt az ihletője Léda, de az utolsó néhány vers nagyon-nagyon érdekes, amik Lédához születtek. Az egyik a Hiába hideg a hold, amit az egyik legszebb szerelmes versként tart számon az irodalom, bár én azt gondolom, a laikusok alig ha hallottak sokat erről a versről, ugyanis ez már nem a kezdeti nagy, szenvedélyes, rózsaszín szerelemről szól, hanem arról az összetartozás érzésről, ami gyakorlatilag ez egy ilyen csak azért is akarás a két fél között, hogy mondjon a külvilág bármit az ő kapcsolatukról, ők mégiscsak összetartoznak, és ezt Lédának írta, és a két fél embernek a találkozásáról, ahogy ők megismerkedtek, és így együtt alkottak egy egészet. És ennek nagyon szép folyománya egyébként az elbocsátó szép üzenet előtti búcsúvers, ez a valaki útra vált belőlünk. Ez egy sokkal diszkrétebb, sokkal finomabb vers arról, hogy miként szakadt ki belőle az asszonyi fél, tehát mint egy ilyen yin-yang egység, amit ők alkottak, hogyan válik ketté az ő szakításukra. Ezt egy hónappal egyébként a híres elbocsátó szép üzenet előtt írta, és itt sokkal finomabban, sokkal szofisztikáltabban fogalmazta meg ezt a szakítást. A szakításról egyébként még elmondható, hogy talán a habatortán egy egészen konkrét jelenet volt, amikor ők veszekedtek. Ezt is onnan tudjuk, hogy a szomszédszobában családtagok voltak a tanúk. A veszekedés az gyakori volt köztük, de itt nem csak veszekedés, hanem pofon is elcsattant. Léda megütötte Adit, és talán ez volt az, ami Adi büszkeségének már túl sok volt. Nyilván volt ennek nagyon sok előzménye. Nagyon sokszor szakítottak már előtte, azt tudni kell, hogy rengeteg szakítás volt, aztán mindig békülés követte ezeket. Egy rövidebb, gyakorlatilag egy hetes idilli időszak, és aztán mindig kezdték újra előről. Talán ez a pofon volt az, ami okozta a végleges elválásukat.
2: Egy nagyon rendhagyó viszonyról beszéltünk, és két nagyon sajátos, egyéniségű ember találkozásáról, de remélem, hogy akár a versek kapcsán, akár a nem ismert életrajzi adatok, az általad felidézett levelek és kikutatott apróbb adalékok közelebb vittek mindenkit Léda személyéhez. Ahogy mondtam is, Adi szerelmei adják most majd a Múzsák között podcastjeink témáját. Dénes Zsófiával folytatjuk majd, aki feleségül szeretett volna venni Ady Endre, de ez már a következő Múzsák között témája.
0: Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. De addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Regionális híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő, Domán Vivien. Adásunk tartalmából. Több programmal is kapcsolódott az imádság évéhez a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem. Első alkalommal rendeztek PET-kupát a szlovákiai Bés térségében. A sátoraljaújhelyi Zempléni Jégsport Egyesület az új szezonban is várja a legkisebbeket. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Több programmal is kapcsolódott az imádság évéhez a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem. Könyvbemutatóval, valamint az imádság témájához kapcsolódó kiállítással is igyekeznek ráirányítani a figyelmet az elcsendesedés és az Istennel való kapcsolat jelentőségére. A tárlaton régi és új imádságos kötetek mellett Nagy Károly Zsolt Böjt album című munkájának anyagával is találkozhatnak az érdeklődők. Dr. Nagy Károly Zsoltot az egyetem tudományos rektor helyettesét hallják.
2: Két programot hoztam, illetve két program ide jövetelében vagyok ludas. Az egyik egy könyvbemutató, ahol az imádság éve alkalmából megjelent köteteket fogjuk bemutatni Hajdú Zoltán Leventével együtt. A másik program pedig, ahogy a könyvbemutatón is szerepel az én könyvem, a Böjt album, ennek a Böjt albumnak az anyagából készült kiállítás, amit pedig az egyházkerületnek a kérésére, felajánlására hoztunk ide a Teológia Zsibongó galériájába. Az imádság éve alkalmából több új típusú imakönyv, vagy az imádságot segítő, az imádságban vezető könyv jelent meg egyházunkban. Ezek tulajdonképpen újdonságok. Megszoktuk az öreg szikszait, ami a kegyességünknek egy ilyen nagyon alapvető, nagyon fontos sarokköve. Megszoktuk, hogy jól leírt, jól körvonalazott imádságokat kapunk imakönyv címén, amiket mondhatunk, amiket együtt is mondhatunk, akár hogyha a közösségben vagyunk, de azt nem szoktuk meg, hogy egy könyv, egy imakönyv hogyan segít benne bennünket, hogy is mondjam így, talpra állni, saját lábra állni az imádságban, hogyan segít bennünket fejlődni az imádságban, az ima életben. Ezek a könyvek, amikről most szó van, ezek ilyen könyvek. Hajdú Zoltán Leventével erről fogunk beszélni, egyfelől magának az imádság szövegnek, az imádság szöveg mondásának, kötött imádság mondásának a dinamikájáról, ennek a jelentőségéről a hívő életben, a református hívő ember életében, illetve utána pedig a különböző könyvek sajátosságairól lesz szó. Ezek között lesz a Böjt album is. A kiállítás az album anyagának egy részét mutatja be. Az albumnak az alapkoncepciója az volt, hogy a Nagy Böjt időszakán vezeti végig az olvasót, a Nagy Böjt tematikus vasárnapjaihoz válogattam szikszai imádságaiból egyet-egyet, és a Nagy Böjt napjain pedig ezeketnek az imádságoknak egy-egy szava, szófordulata segítségével megyünk végig, úgyhogy a könyv egy saját imádsághoz vezet. Ez nyilván egy hosszú időszak, kiállítás formában befogadhatatlan lenne, ezért ebből az anyagból 4 hetet választottam ki. A 4 hét nem annyira a Böjt koncepcióján, mint inkább az Isten keresés, az Isten akaratának a keresésében vezet végig. Ugyanaz a metódus, van egy-egy szikszai imádság, vannak a képek, amelyek az imádság szavaira reflektálnak, de a vége nem az én imádságom, hanem egy üres lap várja a látogatókat, ahova saját imádságot, saját imaszavakat írhatnak föl.
1: Első alkalommal rendeztek PET-kupát a szlovákiai Bés térségében, ahol önkéntesek a Latorca és a Laborc árterének megtisztításán dolgoztak. A rendkívül alacsony vízállás miatt ezúttal nem a folyón, hanem a partmenti területeken gyűjtötték a korábbi áradások által hátrahagyott hulladékot. A település a Go Bodrog program révén már korábban bekapcsolódott a PET-kupa munkájába, és Bésen folyómentő központot is létrehoztak. Zsiró Attilát, Bécs polgármesterét hallják.
3: A petkupásokkal egy nagy szerencse által kerültünk kapcsolatba, mivel Szegi falu a testvérfalunk lett. Ugye 6 éve lettem polgármester, akkor felvettem Szegi faluval a kapcsolatot, és többször jártunk náluk, és pont akkor értem oda náluk egy ilyen találkozóra, amikor azt hiszem 3 évvel ezelőtt, mikor a petkupások pont a Bordogon szedték a szemetet, és pont Szegibe kötöttek ki. A vezetőkkel találkoztunk, beszéltem, és ugye én 25 évig tűzoltóparancsnok voltam a mellettünk lévő hóerőműbe, és a tisztítás, a ekológia nagy érték nálunk is, és úgy gondoltam, hogy hát ezt muszáj áthozni Szlovákiába, mert mivel akár a Bordogon, akár a Tiszának az erei innen indulnak, tehát a Bordogot a Latorca, a Labarc és az Ung táplálja, és az a szemét hozam, ami az Ukrajnából érkezik, vagy nálunkról is, az mindegyik ott köt ki Magyarországon, és megy tovább. És így elképzelésünk az volt, hogy valamilyen projektba, vagy valamit tudunk csinálni, és 2 éve jelentkeztek azt hiszem a kupások, hogy van egy interges projekt, amiben van-e kedvünk belecsatlakozni. Természetesen igen mondtam, az elsőleges elképzelések, azt hittem, hogy könnyebben fog menni minden. Az önkormányzat elé vittem a dolgot, és ugye ők beleegyeztek, polintottak rá, hogy menjünk bele, és így ebből a interges projekt, amit végül is átment támogatás, 3 csapat kapott belőle támogatást, 2 falu, tehát Bécs, Szegi és a petkupások. Ez a Góbodor nevű projekt. A folyókövető központunk megépült, technikai átadása megtörtént, és most vannak azok a folyamatok, mikor a berendezéseket adjuk. A megépítésre arra ugye a Góbodor projektból lett a pénz megkapva, plusz saját önrészből, de a belső berendezéseket azt már a falu állja majd. Ugye van nálunk a Latorc és a Labarc folyó, ahol mikor nagy áradás van, ugye ezt a rádióban nem lehet bemutatni, de aki látja képen, vagy látja a folyón, hogy mi jön le azokon a napokon, mikor az áradás van, én itt tudom mondani, hogy gáttól hűtő szekrényig minden, ami csak létezik, amit a víz tud hozni, jön lefele, és ez bizony arra inspirál minket, hogy ami itt áll meg, azt mi szedjük le, ami meg lemegy ugye a Bordogra vagy a Tiszára, azt pedig ott szedjük össze, és ezért is minden éven részt veszünk a Bordog-Tisza szemétszedésen, és nálunk itt Béstől 18 kilométerre van az ukrán határ, a Latorca folyó a legközelebbi részén, és ugye mivel most is a vízszint nagyon kicsi, nagyon sok akadó van, a bedőlt fák, ahol ha most végigmennénk rajta, akár egy drónnal végigszaladnánk a felette, de egyfolytában használjuk, hogy minden egyes bedőlt fánál szemet hordalék van felhalmozódva. Az a szemet hordalék még most addig van ott, míg nem jön egy nagy áradás, és az indul tovább. Tehát ezt próbáljuk mink is, azon dolgozunk, hogy azt a szemetet, ami majd a vízpartra kikerül, össze tudjuk szedni.
1: A jégsportokkal már egészen kisgyermekkorban érdemes megismerkedni. Az első lépések a biztos jégenállás és a mozgás megszerettetése, mind a későbbi fejlődés alapjai. A Sátoraljaújhelyi Zempléni Jégsport Egyesületnél az új szezonban is várják a legkisebbeket, ahol a türelem, a kitartás és a fokozatos fejlődés legalább olyan fontos, mint az első sikerek. Most Hörcsik Répási Andrea szakedzőt hallják.
4: Nálunk is megkezdődött a szezon. A versenyzőknél azért már nyáron javában zajlott ez, de a kis oktatásra váró gyerekeknél most szeptemberben kezdtük mi is a szezont. Elsősorban szeretnénk, hogy mivel a korcsolya azért egy nagyon hosszú kifutású sport, tehát sokáig kell gyakorolni, hogy minél korábban érkezzenek hozzánk a gyerekek, úgyhogy elsősorban óvodásokat és kisiskolásokat várunk. Természetesen, ha valaki már ügyesen csúszik a jégen, jöhet idősebbnek is, de az óvodásokat és kisiskolásokat várjuk szeretettel, hétfőn, kedden és csütörtökön egyébként 16:30-tól a jégcsarnokban. Ez azt jelenti, hogy egy 50 perces korcsolyedzésen vesznek részt, általában velem, illetve kis segítőmmel, Molnár Blankával. Ezeken az edzéseken elsősorban az alapok megtanulására helyezzük a hangsúlyt, hogy utána majd valamely szakágunkban nyilván korcsolyázhasson tovább a kicsi. Azt szeretnénk, hogy legalább azért 1 évig ebben a tanodában vegyenek részt, persze ha valaki ügyesebben fejlődik és már szeretne rögtön tovább lépni, mondanánk, hogy van lehetőség, de nagyon jó lenne, hogyha az alapokat stabilan megtanulnák, és akkor utána lehet menni jégkorongozni, gyorskorcsolyázni, műkorcsolyázni, szinkronkorcsolyázni nálunk. Ezt mind-mind lehet. Nem egy alkalom alatt fog ez menni. És ugye ez a nehézsége is a sportágunknak, hogy rögtön olyan nehezítő tényezők lépnek föl, ami mondjuk azért máshol nincs jelen. Például hideg van. Nagyon hideg van. Egy kicsi 5 évesnek, aki ráadásul nyilván nem tud még mozogni úgy, tehát nem tudja intenzíven mozgatni a testét, nem tud kimelegedni a jégen még, annak hideg van. Kemény a jég. Ha elesik, az nagyot üt, már pedig el fog esni, hiszen még most tanul korcsolyázni. Tehát nagyon sok ilyen tényező van, ezért az első, azért mondtam, hogy sok-sok alkalommal, tehát azért ez, inkább azt mondanám, hogy hónapokról beszélünk, tehát az első hónapokban úgy mondjuk, hogy stabilizálódunk, vagy mostanában úgy szoktam mondani, hogy a bátorság próbáját álljuk ki, tehát hogy megtanulunk esni, és kelni, és mondjuk úgy állni a jégen, hogy ne, mint a haranglábacska ingadozzunk össze-vissza. És ez, ehhez idő kell, amíg egyébként az ők is idegrendszere ezt megszokja, hogy valójában egy fél milliméteres pengén egyensúlyozó, ugye. Ez egy idő. Na most, ha ez megvan, onnan gyorsabban haladunk, csak ebben az időszakban azért van, hát sokaknak elmehet a kedve.
1: Végül az időjárásról. A legtöbb helyen felosztik a felhőzet, de kisebb körzetekben maradhatnak felhős tájak. Hajnalra foltokban párásság, köd képződhet, csapadék nem lesz. Gyenge marad a légmozgás. Kora reggelre általában 5 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. szeptember 25-én pénteken. A műsor szerkesztésében munkatársam volt Koleszár Krisztián, búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. A viszont hallásra.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Basobora atya Egerben tartott ima estet. Bekecsen rendezték meg a 25. Borsodabói Zemplén vármegyei polgárőrnapot. Jubileumi 10. tanévéhez érkezett a Debreceni Egyetem Szenior Egyeteme. Kézzelfogható segítség a revizoroktól, információs kártya a nyugtaadat szolgáltatásról. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk.
0: Kora esti hírmondó.
1: A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basobora atya szeptemberben Magyarországra érkezett evangelizációs körútra. Ennek keretében az Egri Főegyház megyében több településre is ellátogatott. John Baptist Basobora, Keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya Ugandából származik. Szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Egerben szeptember 22-én tartott imaestet a ciszterci templomban, melyen közel 300 fő vett részt. Az esemény után a magyarországi missziós útjáról kérdeztük. A tolmács Pap Eszter. Hogy érezte magát az atya itt a magyarországi evangelizációs út során?
2: Moving among the people of Hungary, I find it's a blessing to be with them.
3: Ahogyan az magyar emberek között jártam, keltem, azt éreztem, hogy egy áldás velük lennem. Nagyon nagy a hitük, ez reményt ad nekünk. Ez azért örömteli, mert gyakran lehet hallani, hogy Európáról azt mondják, hogy vége a kereszténységnek, elveszett a hit Európában, de ez nem igaz, hanem itt is látjuk, hogy milyen erős az emberek hite. És nagyon megérintett az, hogy a laikusok milyen élik át azt, hogy másokat evangelizáljanak, és nem csak, hogy ők járnak elkötelezetten misére és templomba, hanem gondoskodnak arról, hogy mások is kövessék. És ezt tegyék. És az Úr nagyon nagy mértékben használja Magyarországon a nőket, és látszik, hogy milyen kiváló szervezők a nők. Úgyhogy ezen az evangelizációs körúton a nők ereje volt, ami egyrészt nagyon lenyűgözött. Úgyhogy azt kívánom a nőknek, hogy maradjanak meg ebben a kitartó erős hitben, és ne próbáljanak meg férfiak lenni, ne próbáljanak meg mások lenni, hanem Máriához hasonlóan ugyanezzel az evangelizációs erővel maradjanak meg az egyházban és a szolgálataikban. És azt is látom, hogy bátorítják a papokat, támogatják őket, és ezt nagyon jó szemlélni. Úgyhogy szeretném biztatni a nőket, hogy segítsék a papok munkáját, és adjanak életet papoknak, tehát szüljenek papokat Jézus nevében.
2: We need many, many holy women. Who encourage priests and who give birth to priests.
1: Bekecsen rendezték meg a 25. Borsodabói Zemplén vármegyei polgárőrnapot, amely idén a 12. őszi bekecsi vigassággal közösen várta a látogatókat. A helyi sportpályán tartott nagyszabású ünnepségen a vármegye rendvédelmi vezetői mellett a térség polgárőrei

0: Találkozó, hogy nyilvánvalóan találkoznak a Vármegye polgárőrei. 195 egyesülete van a Vármegyénknek, mint a legnagyobb polgárőrmegye, az ászlós hajónak szoktuk magunkat tekinteni, és hát nagy öröm, hogy most Bekecsarennek otthont, jó néhányan érkeztek polgárőrök, nagyon sok egyesület van, főznek is, főzőversenyben részt vesznek, illetve hát számos program lesz még, a megnyitón vagyunk most jelenleg túl, és hát a programok még nem értek véget még. Sok mindent lehet tenni, venni, találkozni, beszélgetni. Fellépések lesznek, tehát könnyűzenei koncertek, itt jelenleg egy hagyományőrzőkörnek a bemutatóját látjuk, de retro gépjárművek kiállítása is van, illetve hát egymással lehet nagyon sokat beszélgetni, találkozni. Számos kitüntetést adtunk át, hiszen a legnagyobb polgárőr rendezvény mégiscsak a Vármegyénkben a Vármegyei Polgárőrnap, és ilyenkor igyekszünk minél több olyan polgárőrtársunkat elismerésben részesíteni, aki az elmúlt évben vagy években kiemelkedően teljesített. Az elmúlt évben a gyermek és ifjúságvédelemmel, illetve a kábítószer megelőzéssel foglalkoztunk elsősorban. Az idei évnek a kiemelt feladata a külterületek és közterületek biztonságának kiemelten való odafigyelése, tehát ezért is nevezzük az idei évet a kül- és közterületek biztonságának évének, és hát köszönetet mondtam a polgárőreinknek a munkáért, köszönetet mondtam az együttműködő partnereinknek a támogatásért, segítségért, barátságért, és hát nagy megtiszteltetésért minket, mert hát legalábbis amióta én polgárőr vagyok 17 éve, még olyan vármegyei polgárőrnapon nem voltam, amelyet megtisztelt volna az országos rendőrfőkapitány. Itt volt most velünk Mecser főkapitány úr, ő is megköszönte a rendőrség nevében a polgárőrök munkáját, és hát voltak itt mások is, a vármegyei főkapitány úr is jelen van, katasztrófavédelem, idegenrendészet, postabiztonság képviselteti magát, tehát számos olyan együttműködő partner, akikkel egyébként együtt kötelesszük el magunkat arra, és nem hagynám ki az önkormányzatokat sem, arra, hogy a települések biztonságosabbak legyenek, a települések közrendjét, közbiztonságát megőrizzük, javítsuk. Miután a polgárőrség önkéntesen, térítésmentesen dolgozik, minden polgárőr a saját szabadidejéből szán arra, hogy másoknak a nyugalmát őrizze, ez mégiscsak egy köszönet arra, hogy együtt lehetünk, együtt elfogyaszthatunk egy ebédet, együtt megnézhetünk egy koncertet, elbeszélgethetünk, erősíthetjük a polgárőrbarátságot, megbeszélhetjük azt is, hogy mely településen milyen problémák vannak, vagy ott azt a problémát ők hogy tudták megoldani. Tehát itt a jó gyakorlatok is tudnak cserélődni, és hát mégiscsak egy elismerés azok számára is, egy oklevél, egy emléktárgy formájában, akik az elmúlt években kiemelkedőt teljesítettek, és hát mindenkinek jól esik, ha valamit rátesz az asztalra, egy picit többet tesz rá, mint más, akkor azt mondják neki, hogy köszönjük szépen, így tovább.
1: Jubileumi 10. tanévéhez érkezett a Debreceni Egyetem Szenior Egyeteme. A programsorozat pedig idén már Nyíregyházán és Szolnokon is várja az érdeklődőket. A nyíregyházi előadásoknak a Debreceni Egyetem egészségtudományi kara ad otthont. Szeptembertől az egészségügytől a történelmen és a nyelvtudományokon át egészen a gazdasági témákig több tudományterület kerül terítékre. A részletekről dr. Pósán Lászlót, a Szenior Egyetem szakmai vezetőjét hallják.
2: A legelső előadást Pál Dénes professzor fogja tartani, a magas vérnyomás problematikát fogja érinteni, és ennek az egészségre gyakorolt negatív hatását fogja körbejárni. Szerintem ez elég sok mindenkit érdekelhet, és elég sok mindenkit érinthet is maga a vérnyomás kérdése. Aztán lesz előadás a Mohács évforduló alkalmából, mégis csak 500 évvel ezelőtt volt ez a csata, ami véget vetett a történeti Magyarországnak. Lesz előadás a magyar nyelv eredetéről. Itt fontos hangsúlyozni, hogy nem a magyar nép eredetét fogja körbejárni, hanem a magyar nyelv eredetét. A kettőt nem szabad azért összekeverni. Aztán lesz egy előadás a tőzsdéről, és a tőzsdén lévő cégek működéséről, tehát egy közgazdasági, gazdaságtudományi téma. Sötét volt a középkor előadás, hogy jól ismerjük el, jön a múltunkat, vagy sem. Én azt szoktam mondani, mint a középkor kutatója, hogyha az egyetemeket a középkorban találták ki, és mind a mai napig a tudásközpontoknak számít.

0: számítanak, és a tudomány csúcsa, akkor azt kell mondani, hogy talán mégsem biztos, hogy olyan sötét volt. Úgyhogy elég sokféle.
1: Az egészségtudományi karad otthont a nyíregyházi előadásoknak. Az intézmény munkája azonban régóta szorosan kapcsolódik az idősebb generáció életminőségéhez. A kar több olyan kezdeményezést is szervez, amely az aktív időskort és a közösségi részvételt támogatja. Móré Marian dékánt hallják.
2: Az egészségtudományi karon az országban egyedülálló módon egy gerontológiai tanszék is működik. Ennek a tanszéknek a kutatási területei, a kutatási profilja, ennek a generációnak az életminőségét vizsgálja. Azzal foglalkozunk, hogy melyek azok a tevékenységek, melyek esetleg azok a mozgásformák, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy minél hosszabb ideig maradjunk egészségesek. Arra törekszünk, hogy ezeket az eredményeket ne csak a magunk körében vitassuk meg, hanem próbáljuk minél szélesebb körben az idősebb generáció tagjai számára is megmutatni. Mondanék egy nagyon fontos példát. Talán sokan nem is tudják, hogy a tánc minden ember életében, de különösen az idősebb emberek életében rendkívül fontos szerepet tölt be abban, hogy a mentális egészség is hosszú távon fent maradjon, mert a táncban egyszerre kell a zenére, a ritmusra, és egy másik emberre is figyelni, olyan képességeknek az előhívását kívánja meg, amelyek talán ennek a táncnak az elhanyagolásával már nem biztos, hogy előhívódnának. Nagyon-nagyon sok kutatás van ma a világon, ami bizonyítja, hogy a tánc az hosszú távon képes az egészséges mentális állapotot fenntartani, és hozzájárul a fizikai állapot fenntartásához is.
1: A NAV revizorai az ellenőrzések során is segítik a vállalkozókat a szeptemberben elindult nyugta adatszolgáltatásban. Az érintettek egy rövid, közérthető információs kártyát is kapnak, amelyen minden alapvető tudnivaló megtalálható. A QR kód pedig egyenesen a NAV e-nyugta oldalára vezet, ahol részletes tájékoztatók és videók segítik az eligazodást. A továbbiakban dr. Paskujné Pifkó Mónikát, a NAV Heves vármegyei adó- és vámigazgatósága kommunikációs referensét hallják.
3: Ismeretes, hogy szeptember 1-től azoknak a vállalkozásoknak is adatot kell szolgáltatniuk a NAV-nak, amelyek nyugtatömbből vagy számítógéppel állítanak ki nyugtát. Ez sok olyan kisvállalkozót érint, aki korábban nem találkozott rendszeres online adatszolgáltatással, így például a fodrászokat, kozmetikusokat, villanyszerelőket, őstermelőket, piacjárusokat. A NAV ezért a helyszíni ellenőrzések alkalmával is felhívja a figyelmet az új kötelezettségre. Egyben gyakorlati segítséget is ad a teljesítéshez, nevezetesen egy információs kártyát kapnak az érintettek. Az információs kártya röviden és közérthetően összefoglalja, hogy miről és milyen határidővel kell adatot szolgáltatni, illetve milyen eszközzel lehet ezt megtenni. Választható az automatikus adatszolgáltatást biztosító e-pénztárgép applikáció használata, egyszerű online megoldásként a webes kitöltő portál, a pénztárgép portál, és a nagyobb adatmennyiségnél pedig gépi kapcsolat is. Az első időszak adatai azt mutatják, hogy a vállalkozások egyre nagyobb számban használják az új lehetőségeket. Szeptember első 3 hetében a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását közel 15 ezeren helyezték üzembe. Ők mobilon már 3,8 milliárd forint értékben állítottak ki nyugtát. Ugyaneddig a pénztárgép portál egyszerű webes felületén 33 ezer, gép-gép kapcsolaton keresztül pedig 17 ezer vállalkozás összesen 5,5 millió nyugta adatát rögzítette, csaknem 15 milliárd forint értékben. A NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon, a főoldalon megtalálható az e-nyugta aloldal, ahol valamennyi fontos szabály, felhasználói útmutató, videó segítség egy helyen megtalálható. A helyszíni ellenőrzéseken átadott információs kártyán praktikus QR kód is segíti az információk elérését. A NAV videói pedig képernyőről képernyőre bemutatják többek között a webes nyugtaadatszolgáltatást és a NAV e-pénztárgép applikáció üzembe helyezését. Így az új rendszer azok számára is könnyebben követhető, akik kevésbé rutinosak az online ügyintézésben. A NAV az év végéig továbbra is a felkészítésre és a segítségnyújtásra helyezi a hangsúlyt. 2026. december 31-ig az új kötelezettség miatt még nem bírságol a NAV, így minden érintettnek van ideje arra, hogy megismerje és kipróbálja a számára legkényelmesebb megoldást a nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
4: Nyíltnak és barátinak nevezte a 14. Leó pápával folytatott beszélgetését Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a Vatikánvárosban, miután magán audiencián fogadta a katolikus egyházfő. A miniszterelnök magyarországi látogatásra hívta meg 14. Leó pápát, miután pápai áldást kért Magyarországra. A miniszterelnök elmondta, a megbeszélésen szóba kerültek a magyarországi változások, a magyar és az európai emberek előtti kihívások, legyen szó a háborúról vagy az energiaválságról, de hosszan beszélgettek a mesterséges intelligenciáról és az általa okozott kihívásokról, veszélyekről is. Hozzátette, szó volt a magyar katolikus egyház helyzetéről, az egyház által biztosított szociális, oktatási és egyéb szolgáltatásokról, továbbá a keresztény hagyományokról. A miniszterelnök közlése szerint a pápa nagyon sok mindent tud a magyar, illetve a közép-európai helyzetről, valamint a külhoni magyar kisebbségek helyzetéről is. Magyar Péter elmondta, a beszélgetés végén átadta az ajándékokat a pápának, és ő is kapott tőle ajándékot. Közölte, egyik ajándéka a Szentatyának 12. Pius 1956. november 10-én a Vatikáni Rádióban elmondott beszédének kalligráfus által kézzel készített leirata volt. Ez a beszéd a magyarokról és a magyaroknak szólt, és az 56-os forradalom leverésének napjaiban nagy hatása volt Magyarországon és világszerte. Hozzátette, a másik ajándék Mindszenti József bíboros hercegprímás emlékiratainak első New Yorki kiadású példánya volt, amelyet a Szentatya örömmel fogadott. A kormányfő elmondta, a napot a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában kezdték, ahol Szent Misét tartottak a delegációnak. Ezután lerúhatta kegyeletét II. János Pál pápa sírjánál. Beszámolt arról is, hogy a magyar állam nevében 6000 euró értékben gyógyszereket ajánlott fel annak a vatikáni klinikának, amelyet körülbelül 10 éve hoztak létre a szegényeknek. Solymári Dánielt kinevezték a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia menekültekért és üldözött keresztényekért felelős referensévé. A menekültek és az üldözött keresztények megsegítése különleges felelősséget jelent azok számára, akik békében és a vallásszabadság biztosította körülmények között élhetnek, hiszen napjainkban világszerte emberek milliói kényszerülnek elhagyni szülőföldjüket, és számos keresztény közösség szenved üldöztetést hitéért. Szent Pál apostol buzdítása ma is irányt mutat számunkra, amíg tehát időnk van, tegyünk jót mindenkivel, főképpen hittestvéreinkkel. Írja Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKPK elnöke. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia fontosnak tartja, hogy e területen a Magyar Katolikus Egyház szolgálatában is kifejezésre jusson az evangéliumi szeretetből fakadó felelősség, különös figyelemmel a menekültekre, valamint a hitük miatt üldöztetést szenvedő keresztény testvéreinkre. Új szerzetes közösséggel gazdagodott Debrecen és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye. Szeptember 23-án ünnepi szentmise keretében adtak hálát a Szent Ferenc kisnővérei debreceni letelepedéséért. A szentmisét Palánki Ferenc kinevezett Kalocsa kecskeméti érsek, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója mutatta be. Koncelebrált Németh István püspöki titkár. Az ünnepen a szerzetes közösség számos tagja részt vett. A rend debreceni közösségébe 4 ferences kisnővér tartozik. A szentmise kezdetén Palánki Ferenc megáldotta a nővérek új otthonát, a Szent István templom egykori plébániai épületében kialakított rendházat és annak kápolnáját. homiliájában arra hívta fel a figyelmet. A meghívás alapja mindenek előtt az Istenbe vetett bizalom. Nagy belső szabadságot jelent, amikor az ember képes rábízni az életét Istenre, és nem saját terveit akarja mindenáron megvalósítani, hanem az ő eszközévé szeretne válni. A főpásztor a nővérek debreceni letelepedését egy hosszú folyamat beteljesedésének nevezte. Mint mondta, különleges ajándék, hogy Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján ferences közösség alapíthat házat Debrecenben. A nővérekhez fordulva hangsúlyozta, letelepedésük nem valamiféle látványos csoda, hanem Isten akaratának kereséséből és felismeréséből született. Isten ide hív benneteket Debrecenbe, fogalmazott. A közösség tagját, Ráhel nővért hallják.
5: Az új rendházunknak a megszentelésére, az új kápolnánk megáldására, püspökatyának köszönhetően, és nagy öröm van bennünk, hogy közösségünk Szent Ferenc kis nővérei most már Debrecenben is itt jelen lehetünk. 4 nővértársam költözött ide a nyáron egy nagyon szép, izgalmas, ferences gyökerekkel rendelkező házba, hiszen 1942 és 50 között lakott már itt egy ferences közösség, közülük 2 később vértanúk is lettek. Tényleg nagy megtiszteltetése számunkra, és figyeljük a szent lelket, hogy hova hív minket, kikhez, milyen szolgálatokat bíz most ránk. Ez a ház a Szent István templomhoz kapcsolódik. Tervezünk is mindenképp a templomban különböző dicsőítő alkalmakat szervezni, úgyhogy várjuk a találkozást debreceniekkel és távoliabbakkal is.
4: Áldott légy, Uram! Mottóval minisztráns találkozóra várják a fiatalokat szeptember 26-án Egerbe. A főegyházmegyei minisztráns találkozó meghívott vendége az idei évben Kakuk Ferenc érseki irodaigazgató Kápolnai plébános lesz. Az ünnepi szentmise nagy bevonulással kezdődik, melyet ebéd, majd találkozó követ Kakuk Ferenc atyával. Ezután lesz a litánia és a főpásztori áldás. A 10 órási ünnepi szentmisét a Szent István Rádió és a Szent István Televízió is élőadásban közvetíti. Az Egri Bazilikában szeptember 27-én most vasárnap tartják a Szent Mihály búcsút, amely este 6 órakor ünnepi vesperással kezdődik, majd 7:30 lesz a búcsúi szentmise. Ezt Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatja be, amely gyertyás körmenettel ér véget. A szentmisét szintén közvetíti szerkesztőségünk élőben. Jelenlét, jelen vagy címmel rendezik meg idén október 3-án az őszi nagymarosi ifjúsági találkozót. A Dunaparti városba ezúttal is fiatalokat, családokat, közösségeket és minden régebb óta fiatalt várnak, közös imára, elmélyülésre és találkozásra. Rohannak a hétköznapok, pörögnek a feladatok, tervezzük a jövőt, vagy éppen a múlt eseményeit idézzük fel, közben pedig könnyen elillan a legértékesebb pillanat, a most. Az őszi találkozó arra a nagyon mai kérdésre irányítja a figyelmet, hogy képesek vagyunk-e igazán jelen lenni a saját életünkben, a kapcsolatainkban és Isten előtt. A nap mottója is erre hív: taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni. A szervezők szerint a fizikai jelenlét önmagában még nem feltétlenül jelent valódi kapcsolódást. Lehetünk folyamatosan elérhetők az online térben, miközben nem figyelünk arra, aki mellettünk van. Isten azonban a jelenben akar találkozni velünk, a csendben, a munkában, a szolgálatban, a teremtett világ szépségében és a másik ember tekintetében. Nagymaros egy napra teret ad ahhoz, hogy a résztvevők kilépjenek a mindennapok zajából, és figyelemmel forduljanak önmaguk, egymás és Isten felé. A találkozó programja 9 órakor kezdődik a nagymarosi plébánia udvarán. A 10 órakor kezdődő előadást Ferenci István és a Koret Lumen Kriszti közösség tartja. A nap során szentségimádás, gyónási és lelki beszélgetési lehetőség, valamint különféle fakultációk és műhelyek segítik az elmélyülést és a személyes találkozásokat. A 16 órakor kezdődő ünnepi szentmise főcelebránsa Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek lesz. A találkozó zenei szolgálatát Martin Dorka és csapata végzi. A szentmise után közös éneklés, tánc és kötetlen együttlét zárja a napot. A találkozóval párhuzamosan a Gyerekmaros 3 és 16 év között kínál kiscsoportos programot. A gyermekeket 8 óra 30 és 9 óra 40 között fogadják az altáborok gyülekezési helyszínein. Ezt követően játék, szentségimádás és lelki programok várják őket a Nagymarosi réten. A Szentmisén részt nem vevő gyermekeket 15 óra 30 és 15 45 között, a Szentmisén résztvevőket 17.45-kor adják át a kísérőknek. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A Gyermekmaros önkéntes csoportvezetőket is vár. A felkészített vezetők korosztályos 20-25 fős csoportokban kísérik a gyermekeket. Jelentkezni a Gyerekmaros honlapján lehet. A Jászberényi Barátok templomának búcsúja október 4-én vasárnap lesz. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik, melyet Medvegy János címzetes apát Horthy plébános mutat be. Mindenkit szeretettel várnak. Sok szeretettel hívják a kedves érdeklődőket október 10-én Gyöngyösre a Tűz találkozóra. 15 és 19 óra között lesz a program, melynek helyszíne a gyöngyösi Szent Bertalan templom. Az esemény mottója: azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire vágyom rá, hogy már fellobbanjon. Mi is ez a tűz? Isten szeretete, amelyre egész életünkben vágyakozunk. Az a szeretet, amely átformál, betölt és új életre kelt. Ezen a délutánon együtt szeretnénk keresni és megtapasztalni ezt a tüzet, Isten jelenlétét és szeretetét, amely újra lángra tudja lobbantani a szívünket, írják a szervezők. A délután programjában evangélium hirdetés lesz, dicsőítés, tanúságtételek, közbenjáró imádság és szentmise. A tűztalálkozóra a belépés ingyenes, regisztráció sem szükséges, nagy szeretettel várnak mindenkit. Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban, határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival is közösen szervezett programokban vehettek részt a fiatalok. Elérhető a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációja. A világhálón régóta elérhető a Szent István Rádió, azonban az a tapasztalat, hogy a rádióhallgatók egy része alkalmazáson keresztül is szeretné elérni az adást. Egy mobil alkalmazás több mindenre lehetőséget ad, így a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, s közvetlenül lehet csatlakozni a Szent István Rádió közösségi média felületeihez. Az alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein is.
1: Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Domán Vivien, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Karkus István technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andreát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Bronzéremmel térhetett haza a Muay Thai világbajnokságról Mészáros Dorián, a Nyíregyházi Egyetem elsőéves hallgatója. Közel 500 parkolóhely áll a Nyíregyházi stadionba és a környékére érkezők rendelkezésére, miután az önkormányzat 187 új férőhelyet alakított ki a közelmúltban. A Gyöngyösi Atlétikai Klub nem csak egy új életmentő defibrillátort szerzett be a műfüves pályájára, hanem gondoskodott arról is, hogy legyen, aki használni tudja. Összesen több mint 250 kilométernyi tematikus túraútvonal várja a természet kedvelőit a Műki Nemzeti Park igazgatóság területén. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Bronzéremmel térhetett haza a Muay Thai világbajnokságról Mészáros Dorián, a Nyíregyházi Egyetem elsőéves hallgatója. A válogatott versenyző az U24-es korosztály 75 kg-os súlycsoportjában állhatott dobogóra a Koszovóban megrendezett VB-n. A 8 fős mezőnyben elért világbajnoki bronzéremhez vezető felkészülését edzője Rebei József, a Magyar Muay Thai Szövetség utánpótlás válogatott szövetségi kapitány segítette, aki korábban szintén a Nyíregyházi Egyetem testnevelő edző szakos hallgatója volt. Közel 500 parkolóhely áll a Nyíregyházi stadionba és a környékére érkezők rendelkezésére, miután az önkormányzat 187 új férőhelyet alakított ki a közelmúltban. A részletekről Patu Istvánt, a Városfejlesztési Osztály vezetőit hallják.
2: 2024-ben erre vonatkozóan a város meg is kapta a támogatási 1 milliárd 230 millió fontot kapott erre a város, és erre a város nagy erőkkel is kezdte gyakorlatilag ezeket a területeknek a megszerzését. Hát alapvetően terület megvásárlással, részben kisajtással pedig sikerült megszerezni, illetve lebontani utána ezeket a garázsokat. Utána ugye elkezdte vizsgálni a város azt, hogy ennek a területnek a helyére mit lehetne tenni. Nyilván a vágy az volt, hogy ide egy közel 300 férőhelyes parkolóház épüljön. Erről volt szó is. Ugyanakkor azt kell látni, hogy a tanulmányterv, ami ugye a város részére elkészült, az azt mutatta, hogy ez több milliárd forintos beruházása valósítható meg csak. Közel 300 férőhelyes parkolóház lett volna ez, de valamilyen szinten a meglévő parkolókat is fel kellett volna neki érdekébe áldozni. Tehát olyan túl sokat nem lehetett volna ezzel nyerni. Lássuk be, ez nem lett volna kész még most semmiképp sem. Ezért a város úgy döntött, hogy inkább felszíni parkolókat fog építeni.
1: A sportlétesítmény környezetében az utat is felújították. Korszerűsítették a csapadékvízelvezetést, és bővült a közvilágítás is. A beruházás részeként mintegy 1000 négyzetméteren újulnak meg a zöld felületek, hamarosan pedig további növényeket is telepítenek. A beruházásnak köszönhetően így már közel 500 parkolóhely áll a stadionba és a környékére érkezők rendelkezésére, az új parkoló pedig biztonságos és megfelelő körülményeket biztosít a járművek elhelyezésére. Dicső Pétert, a Nyír VV Nonprofit Kft. Közterületkezelési igazgatóját hallják.
3: Itt épült 187 boly parkoló, illetve a stadion másik oldalán a meglévő közel 150 férőhelyes parkoló található, illetve a botanikus kert előtt szintén közel 150 parkoló fér el. Tehát összesen 500 parkoló körüli férőhelyen rendelkezik itt a stadion környékén. Én azt gondolom, hogy ez megfelelő, a városlakók, illetve a stadiont használók is használhatják ezeket a parkoknak. Van ennek a parkoknak egy olyan része, ahol jelen pillanatban a stadiont használók használhatják ezt. Amit lehetőségünk lesz rá a jövőben, akkor nyilván ezen változtatni fogunk. Jelen pillanatban ez a szabályozás. Azt is el szeretném mondani, hogy nyilván itt ugye ezzel a parkoló építéssel kapcsolatosan csapadékcsatorna is épült, és a csapadékvíz elvezetés egyik része pont ezen az érintett korlátozott parkolóterületen vízmegtartással készült, tehát nincs elvezetés, hanem itt ezen a területen szikasztjuk el, illetve használjuk fel a keletkező csapadékvizet.
1: A Gyöngyösi Atlétikai Klub nem csak egy új életmentő defibrillátort szerzett be a műfős pályájára, hanem gondoskodott arról is, hogy legyen, aki használni tudja. Az edzők és a munkatársak már át is estek a szükséges felkészítésen, így ha baj van, nem pánik, hanem szakszerű segítség lép működésbe. A részletekről Válik István sajtóreferenst Fekete Gábor kérdezte.
0: Azt lehet látni, hogy sajnos ma már a sportolóknál is elég gyakran előfordul az, hogy akár pályán, edzésen, meccs közben rosszul lesznek nyilván a túlterheltség miatt, illetve hát sajnos mindenféle betegség a sportolókat is támadja, úgyhogy nagyon gyakran előfordul sajnos, hogy hát túl gyakran fordul elő az, hogy probléma van, és épp a napokban is lehetett látni, hogy a Bayern München futballistája kétszer egymás után lett rosszul a pályán. Igaz, hogy az nem feltétlenül ehhez kapcsolódó probléma, ott idegrendszeri gondról van szó, tehát hogy az nem egy ilyen hirtelen, de hát ugye a magyar futballvilágban is tudunk olyan sportolóról, sajnos a Fejér Miklósra is emlékszünk, aki ugye a pályán esett össze, és a szíve gyakorlatilag azonnal, vagy hát elég hamar feladta a szolgálatot. Ezek a defibrillátor készülékek, ezek ma már fura ezt kimondani, mert viccesen hangzik, de közben egyáltalán nem vicces, hogy nagyjából ugyanolyan, mint egy szögletzászló, tehát hogy anélkül nincsen meccs. Ahogy a szögletzászlókat ki kell helyezni, ezt ugye a játékvezető ellenőrzi, defibrillátornak is ott kell lennie a pályán. És ugye volt már egy defibrillátor a sporttelepen, a Kömlei Károly sporttelepen, ez ugye ott van a főépületben az öltözőknél, és amikor a center pályán mérkőzés van, akkor ez ugye ott van előkészítve, viszont van ugye egy műfüves pálya is a Kömlei Károly sporttelepen, úgyhogy így a kettő eszköz abszolút indokolttá vált. Pláne úgy, hogy egyébként, amit majd a műfüves pályán lesz elhelyezve, ez az új eszköz, ez kiszolgálja a kézilabda bemelegítő csarnokot is. Tehát, hogyha aki járt már ott ebben a létesítményben, ugye ez úgy néz ki, hogy a műfüves pálya végén ott vannak az öltözők, és az öltözők másik oldalán pedig ott van a bemelegítő csarnok. Tehát ez az eszköz a füves pálya, illetve a csarnok között lesz elhelyezve, úgyhogy ha bármelyik helyen ilyen probléma adódna, akkor ez ott van kéznél, be lehet vetni, és hát reméljük, hogy nem lesz rá szükség soha, de ott van kéznél, és azért ez mindenképpen egy nagy biztonságot jelenthet, hogy van egy ilyen készülék.
1: Összesen már több mint 250 kilométernyi tematikus túraútvonal várja a természet kedvelőit a Büki Nemzeti Park igazgatóság területén. A részletekről Bíró Tibort, a park ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályvezetőjét hallják.
4: Egyrészt azt tudni kell, hogy a Büki Nemzeti Park igazgatóság nagyon sok bemutatóhelyen látogatóközponttal rendelkezik. Ilyenek például a Szeleta Park látogatóközpont, ami itt van Miskolcon, de a Szent István vagy az Anna barlangok mint bemutatóhelyek nagyon különlegesek, illetve hát például a Büki Csillagda, hogy így még közelben lévő ilyen helyet említsek meg. De azért azt tudni, hogy az igazgatóság működési területén 52 tanösvényünk van. Van is egy ilyen felvezetőnk, hogy minden hétre tudunk egy tanösvényt bemutatni az igazgatóság működési területén. Konkrétan a Bükkben ez 23, valójában 21 szabadtéren lévő tanösvény, élményösvény, és azt kell ezekről tudni, hogy azért a terület legnagyobb értékeit, a legszebb területeket mutatjuk be ezeken, és ezeken végig lehet menni, hiszen a fokozottan védett területeken csak ott közlekedhetnek a turisták, ahol van kijelölt túraútvonal vagy tanösvény. Ezek ilyenek, tehát itt szabadon közlekedhetünk, és megismerhetjük ezt a szépséget, amiről már beszéltem. Most is azt gondolom, hogy a tanösvényeken kívül a kijelölt túraútvonalakon mozogjanak, hiszen máshol nem is tehetik védett területen, de a tanösvényeink között is vannak olyanok, amelyeket kevesen ismernek. Például, hogyha elmennek akár Cserépfaluba, a Horvölgybe, a Subajuk tanösvényre, vagy nem olyan túl régen kibővítettük a régi Színva tanösvényt, és Szeleta tanösvényt fejlesztettük, és egy Lilafüred öleli gyakorlatilag körül, és egy egész nap alatt is feladja a leckét, hogy bejárjuk. Szerintem azért ott nagyon sok turistával nem találkoznak, tehát én most is azt javaslom, hogyha ide érkeznek Miskolcra, és kimennek Lilafüredre, és szeretnek túrázni, akkor induljanak el ezen az ösvényen, kevés emberrel fognak találkozni garantálom, és meg tudják ismerni itt a térséget, a környéket. Nagyon sok barlangunk van, most az, hogy kevés figyelem vagy nem, ez nagyon relatív kérdés. Mi próbáljuk ráirányítani a figyelmet azokra a barlangokra, amelyeket normál módon, napi szinten tudják látogatni. Ilyen barlang például itt a Szeleta barlang, amely az ősemberkutatás bölcsőjeként is elhíresült, hiszen a világhírű Szeleta kultúrát innen származtatják, vagy itt fedezték fel először. Vagy például a Subajuk barlang Cserépfalu, a Subajuk tanösvényen, ahol neandervölgyi ősember leletet találtak, ez is unikális egyébként. Tehát, hogy több ilyen, vagy az istálóskői barlang, ami szabadon látogatható, de vannak barlangjaink, amelyek jegyvásárlással nyitvatartási időben látogathatók, ilyenek a Szent István, vagy az Anna barlang itt Vilafüreden. És érdemes nézni a honlapunkat, hiszen szoktunk olyan overálos túrákat meghirdetni, amelyek szabadon nem látogathatók barlangok, Létrási vizes barlang például, de egy-egy ilyen overálos barlang túra vezetéskor, igen, és ezek azért elég extrém élményeket tudnak adni, és meghökkentő látványt is tudnak, hiszen olyan cseppkőformációkat tudunk ott megmutatni, amelyek itt a sima, normál barlanglátogatáskor nem tapasztalhatók meg.
1: Kedves hallgatóink! Regionális sport összefoglalót hallottak.

Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet